szakaszára, a 10 lábújra, de nem fejeztem be a proféciát. Mert hogy Nabukodonozor nézte ezt az álmot, ő nem csak egy szobrot látott, hanem egy esemény is történt. Amikor ez a szobor hatalmas, hivalkodó fényességtől ragyogó arcával, de ugyanakkor rettenetes ábrázatával is ott volt a király álmában, ez az óriási monstrum ott állt, szinte ledönthetetlenül. Egyszerre csak az álom azzal folytatódott, és ez Dániel ugyanúgy elmondta a királynak, emberi kéz érintése nélkül. Tehát emberi kéz érintése nélkül egy kő szakadt le egy hegyről. És ez a kő leesett, és a szoborkolosszusnak a lábazatára esett. Ez a lábazat, azóta használjuk ezt a kifejezést, ugye agyaglábakon állt. A vas és a cserép hosszú ideig nem tud egyesülni, semmiféle ellenállást nem tudott kifejteni. Agyaglábakon állt ez az egész szoborkolosszus. Az emberi történelem nagyon törékeny, agyaglábakon áll. Magamfajta idősebbek emlékezhetnek, hogy a 60-as években tényleg féltünk, hogy valaki megnyom valamit. Amikor ott volt az amerikai-orosz Kuba válság, amikor még Szent Györgyi Albert is azt nyilatkozta egy rádió interjújában, soha nem felejtem el, a 60-as évek végén a Kossuth Rádió fölhívta Szent Györgyi Albertet Amerikában, bizonyos tudományos kérdésekről, de ugyanakkor a világot érintő sorskérdésekről is, azt mondta Szent György, hogy kérem, hát annyi bomba van elásva a földbe, hogy 10 földgolyót meg tud semmisíteni. És ahhoz a bombához vezet egy zsinór, és ott van egy gomb, és azt meg lehet nyomni. És én, mint természettudós azt mondom, és a tudomány is ezt mondja, hogy ami megtörténhet, az meg is fog történni. És én ettől félek, hogy az emberiség katasztrófába sodorja magát, mert lesz majd egy olyan őrült, hiszen voltak Nérók, Hitlerek, Sztálinok bőségesen a történelemben, és hogy itt Európában hagyták ezeket az őrülteket, népeket belesodorni háborúba, 60 millió ember csak úgy a vágóhídra vinni a második világháborúban, vagy hát visszamehetünk Napóleonig, aki 1 millió francia fiatalt vitt ugye tulajdonképpen a sírgödörbe, és azt mondja a Szent György, hát meg fogják nyomni azt a gombot. Milyen jó, hogy a Bibliában van ez a jövendőlés, hogy nem lesz a gomb megnyomva. Senki nem nyomja meg a gombot, hanem emberi kéz érintése nélkül egy kő leesik, ráesik a szoborkolosszusnak a talapzatára, és mivel az agyaglábakon áll, semmi ellenállást nem tud kifejteni, ledől majd a szoborkolosszus a lábáról, és ízzé porrá zúzódik ott minden arany, ezüst, vas, réz, agyag, fölkerekedik a szél, mindent el fog vinni a szél, elfújta a szél, ugye ez is innen van, ebből a Dániel 2-ből az agyaglábakon álló, az elfújta a fél szél. A Petőfi versben, az Ítélet című versben, hogy rettenetes napokat látok közeledni, mint ami nőket nem látott még a világ. Rettenetes az arca ennek a szoborkolosszusnak. Szóval akik figyelemmel kísérik ennek a proféciának az utóéletét, azok tudhatják azt, hogy ezt a proféciát sokan ismerték. De azt hiszem nekünk kell a leginkább ismernünk. Nem kell félnünk az atomhaláltól, nem kell félnünk őrült diktátoroktól, nem kell félnünk olyan emberektől, akik megnyomják a gombot, mert a Biblia biztosít, hogy emberi kéz érintése nélkül fog befejeződni a világ történelme, de be fog fejeződni, szerencsére be fog fejeződni, mert a kő, ahogy a proféciákban nagyon sok alkalommal jelkép, és a kő kőszikla jelképe mindig a messiásnak, mindig Jézus Krisztusnak a jelképe. Jézus Krisztusnak kell eljönnie, mert az emberiség történelme a vas és a cserép időszakában olyan történelmi időszakba érkezik, amely tele lesz veszélyekkel, és valóban az emberiség ott fog táncolni a szakadék szélén, a megsemmisítés és a megsemmisülés szélén, de ezt megelőzendő avatkozik bele Jézus Krisztus. Ennyit jelképez az, hogy leesik a kőszikla, ennyit jelképez, hogy vége lesz ennek a történelmnek, de még van egy mondat a profécia végén, hogy a kő, mely emberi kéz érintése nélkül leszakadt és ledöntötte a szoborkolosszust, nagy hegyjé lett, és betöltötte az egész földet. Elindul útjára egy újabb történelem, ami már nem az erőszaknak, nem a gazemberségeknek a történelme lesz, hanem annak a kőnek, annak a kősziklának,
vagyis Jézus Krisztusnak a törvényeit, aki elfogadta a szeretet és igazság törvényeit, az azt érvényesítő történelem lesz. Dániel könyve második fejezete ezt állítja elénk. Hatalmas felszabadító jövendőlés, nem kell félnünk sem éhhaláltól, sem hőhaláltól, sem atomhaláltól, de csak azért fog megtörténni, mert Isten közbe fog avatkozni, és a közbeavatkozás az újabb európai egység törekvések végén lesz, és itt hagy bennünket magára Dániel könyve második fejezete. Hogy említettem önöknek, három fejezetről van szó, és már is mennék a hetedik fejezetre, mert ott folytatódik tovább az, amit a második fejezet abba hagy. Ha eltetszenek otthon olvasni Dániel könyve hetedik fejezetét, ott egy másik képsorozat áll elénk. Ebben a másik képsorozatban most már nem egy pogány király kapja az emberiség jövőjéről szóló jövendőléseket, hanem maga Dániel próféta. Nagyon érdekes, hogy 50 évvel az ezelőtti álom után Dániel próféta is álmot lát, és ez az álom párhuzamos is, meg ellentétes is az előzővel. Párhuzamos annyiban, hogy ami ott a szoborkolosszus volt, és a négy része, a hetedik fejezetben egy nagy háborgó tengert lát a próféta álmában, és a háborgó tengerből egymás után négy vadállat jön ki. Tehát amit a négy fém, arany, ezüst, réz, vas, cserép, itt négy vadállat lesz. A négy vadállat sorrendben az oroszlán, a medve, a párduc és a fenevad, de a fenevad 10 szarval és egy kis szarval. Amit Isten egy pogány királynak kívánatos fémek formájában mutatott meg, hogy egy pogány uralkodónak máshogy nem lehetett érzékeltetni, hogy ugye ő a hatalomhoz, a pompához volt szokva, arany, ezüst, réz, ez volt az ő világa. Dániel prófétának azonban Isten már nem így mutatta be az emberiség sorsát, hanem kegyetlen hatalmi harcok folyományaképp, vagyis hogy az emberiség történelmében a világhatalomért folyik egy kegyetlen küzdelem az egész emberi történelemben, mint hogy az önző ember mit tud csinálni, a hétköznapi életben is mit csinálnak az emberek, mindig a másik fölébe akarnak kerekedni, az irigység, a vetekedés, a versengés mozgatja azokat az embereket, akik nem ismerték meg az Istent és az élet valódi törvényeit, hogy nem azért élünk, hogy a másikat lefőzzük, vagy víz alá nyomjuk, vagy félrelökjük, hanem azért élünk, hogy a másik embert is ugyanannyinak tekintsük, mint önmagunkat, és ne elvegyünk a másik embertől, hanem adjunk neki. De akik ezt nem ismerték meg, vagy a lelkiismeretüknek nem engedelmeskednek, az egyén életben is ezt látjuk, hogy nagyon kőkemény érdek érvényesítési harc zajlik a világban, a legkisebb hétköznapoktól a politikán, a világtörténelem át egészen ezredéveken keresztül. Tehát ezt a prófétának be lehetett mutatni, hogy az arannyal jelképezett Babilónia itt egy oroszlán, nagy sasszárnyai vannak, kitépetnek a sasszárnyak, aztán összecsuklik, belehull a tengerbe. Jön egy újabb világhatalom, jön egy medve, egy óriási nagy többmázsás medve egyik oldalára a másik oldalára hempergőzik, három nagy borda van a szájába, fajja, eszi a húst, és közben még hangzik a szózat, hogy még egyél sok húst. Aztán utána a medve is eltűnik, jön egy párdusz, rendkívüli gyorsasággal mozog, az is eltűnik, jön egy fenevad, a fenevad fejéből 10 szarv nő ki, és a 10 szarv közül egy kis szarv kinő, 3 szarvat kiszakít, és a kis szarv nagy szarv lesz, és a 10 szarval jelképezett közösséget egy érdekszövetségbe vonja. Ez Dániel könyve 7. fejezete. Miről szól ez? Kedves hallgatók, ugyanarról. Babilónia után jön Médó-Perzsia, Médó-Perzsia után jön Görögország, Görögország után jön Róma, és amikor Róma hatalma megtörik, akkor Róma testéből megint a 10, most nem 10 lábúj, most 10 szarv, ugye a szarv a Bibliában a hatalom, az erő jelképe, tehát az európai államok másik jelképe, tehát egyik jelképet látjuk, ez a 10 lábúj, a másik jelképe a 10 szarv. Az európai államok hatalom ittas és hatalomra vágyó nemzetek lesznek, egymás között azért is nem tudtak soha megegyezni, ma sem. Itt benne van egy másik mozzanat a proféciában, hogy Európában azért akarnak létrehozni egységet, mert kiiktathatatlan érdekellentétek vannak az egyes nemzetek között, tehát itt az egyes nemzetek versengése zajlik Európában.
egy kis földrész, kis nemzetek, és ezek egymásra állnak,

hanem a keresztény élet Róma, tehát a római pápaság. A pápa adott királyoknak koronát, ő koronázott császárt, ő mondta meg Európában, hogy tulajdonképpen mit is kell tenni, hogy Gelasius pápa, itt a könyvtárban is bizonyára megvan a pápaságról jó néhány könyv, hogy Gelasius pápa megfogalmazta, a pápának az egyik kezében a potestas van, a másik kezében az autoritas. A potestas a világi hatalom, az autoritas a lelki hatalom. Hogy a politikát is ő vezeti, és ő mondja meg, hogy mit kell tenni, és a lelkek fölött is majd ő dönti el, hogy ki fog üdvözülni, és ki nem, illetve a szervezete, amelynek az élén áll. Tehát tulajdonképpen a hetedik fejezet döbbenetes módon ráirányítja a figyelmünket arra, mert az egyik fejezet már többet mond, mint az előző, hogy Európa egységesülni akar, de ennek az egységnek van mindig egy katalizátora, mindig egy előrevívő eszköze. Ugye az előző látomásban ott van, hogy a vasét cserépelegyedni akar, tehát nem csak rómaiság és európai, illetve ázsiai államok, hanem állam és egyház. Itt pedig benne van az, hogy az egyház vezetésével akar. Az egyházi főhatalom, ugye a római császároknak a címük a Pontifex Maximus volt, és ugyanezt a címet a római pápák is átvették, a Pontifex Maximus, a legfőbb főpap, ami annyit jelent, hogy egy kézben van a politikai és egy kézben van a lelki hatalom. Dániel könyve 7. fejezetéről azonban túl sokat nem szeretnék szólni, mert ennek a taglalása, ez már bizony időbe telik. Budapesten, amikor a hallgatói megszavazták, hogy ezekről a proféciákról külön előadásokat tartsak, itt van például a 2. fejezet, ez külön másfél órás előadás, Dániel könyve a 2. fejezete. Dániel könyvének a következő, tehát a 7. fejezete, ez is külön másfél órás előadás. A Bibliában van 10 ilyen nagy léptékű jövendőlés, ezt egy 12 részes sorozatban pár évvel ezelőtt a jogi karon előadtam. Tehát itt nem tudok részletekbe menni, már is a 3. látomásra térek, ami a szög fejére fog ütni. Tudnék, a Jelenések könyve 17. fejezetében olvashatjuk a 3. kijelentést az európai egységről, és ezt most szó szerint szeretném önöknek felolvasni, az előbbinél kértem azt, hogy majd tessenek otthon elolvasni Dániel 2. és 7. fejezetét. De itt Jelenések könyve 17. fejezeténél még nem tart a könyvsorozatunk. Tudnék, Jelenések könyve 4 jelképből áll, 4 jelképes sorozatból. A 7 levélről már megjelentettük az első szó, minden szót magyarázó, hiszen Jelenések könyve tele van jelképpel könyvet. Ez a Jézus Krisztus apokalipszise 1, ez a 7 levél magyarázata. A 2. kötet, ez a Jézus Krisztus apokalipszise 2, ez a 7 pecsétes könyv felnyitásának a magyarázata. A 3. könyv a 7 trombita szóról szól, és a 4. könyv lesz majd arról, amiről itt szó van, de az csak a 4. kötet, és a 7 csapással befejeződő nagy küzdelem, ami Jelenések könyvében foglal helyet. Egyébként most a tatai sorozatunkon éppen itt tartunk. Tatán a hallgatók azt kérték, hogy Jelenések könyve legyen, és most tartunk Jelenések könyve 17. fejezeténél. Ott azért elég mikroszkopikus lassúsággal és élességgel megyünk előre, tehát olyan 5-6 verssel toljuk tovább mindig Jelenések könyve határait, és így megyünk előre. De tessenek megfigyelni most, hogyha önök eddig figyeltek, már pedig azt hiszem ez könnyű volt felfogni, hogy 10 lábúj és 10 szarv. Most a Jelenések könyve 17. fejezet 12. versétől szó szerint felolvasom önöknek azt a jövendőlést, ami a mostani európai egységre vonatkozik. Tudnék azt, hogy ez be fog következni, tehát lesz európai egység. Azt is elmondja, hogy ennek mi lesz a jellege, és azt is elmondja, hogy mi lesz a következménye. Ezért döbbenetes profécia, mert ez a Bibliában itt áll, ugye 2000 éve, Jelenések könyve csak nem 2000 éve már megszületett, és itt a következőt mondja, még egyszer említem, Jelenések könyve így kezdődik, hogy ez Jézus Krisztus apokalipszisa, tehát ezt Jézus mondja. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy Jézus a mennybe ment, és utána majd mi azt csinálunk itt a Földön, amit akarunk, vagy úgy magyarázzuk a dolgokat, ahogy akarjuk. Nagy tévedés. Jézus a mennybe menetele után megjelent János apostolnak, Pátmos szigetén raboskodó utolsó tanítványának, ugye addig már a tanítványok meghaltak, kivégezték őket, 67-ben Pált és Péter, Jelenések könyve 95-ből való, amikor János apostol száműzték erre a római fegyenszerűen,

szerepre Pátmos szigetére, Jézus megjelent, és kinyilatkoztatások adott a jövendő időszakokról, és ezt most szeretném, hogyha úgy hallanánk, mint amit Jézus mond. És egy jelképet is fogunk majd a sok között biztos első hallásra is azonosítani, hogy ezek az európai államok miért szövetkeznek, és tulajdonképpen mi lesz ennek a végső célja, és ez a jelkép a bárány jelképe lesz. Ugye nem kell elmondanom önöknek, hogy a bárány kit jelképez. Ugye a bárány mindig Krisztus jelképe, illetve hát a Krisztus követő, igazán Krisztus követő keresztényeké. Tehát a jövendőlés így hangzik. A 10 szarv pedig, amelyet láttál. Jelenések könyve újra, Dániel könyve alapján, ugye először volt a 10 lábú, utána a 10 szarv, most a 10 szarvat újra előveszi, megjelöli, azt mondja, a 10 szarv pedig, melyet láttál, 10 király. Olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok, egy óráig a fenevaddal. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. Ezek a bárány ellen viaskodnak. És a bárány legyőzi őket, mert uraknak ura és királyoknak királya, és az ő vele levő elhívottak, választottak, és hívek is. Szeretném szóról szóra magyarázni. A 10 szarv pedig, melyet láttál, 10 király. A Bibliában ez, hogy király, ez nem okvetlenül 10 királyt jelent, hanem 10 királyság, tehát 10 ország, mondom, ez a globális szám, a 10 király, globálisan az európai nemzetek összefoglaló jelképe a Bibliában. Tehát itt most az európai nemzetek jelenülnek meg jelképes formában. Olyanok, akik még birodalmat nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a felevaddal. Hát ez meg mire vonatkozik? Kedves hallgatók, ez egy döbbenetes kijelentés, mert a Bibliában nem csak ez az egyetlen egy profécia van a világtörténelmről, hogy említettem önöknek, 10 profécia van, és a 10 profécia közül az egyik profécia beszél arról, hogy az európai államok hogy fognak hátraszorulni, és egy másik állam veszi át a világnak a vezető szerepét. Ez Jelenések könyve 12. és 13. fejezetében van ez a profécia. Így szoktuk nevezni, hogy ez az Amerikáról szóló profécia. A Bibliában ez is benne van, hogy az európai államok, mivel a középkorban rettenetes módon visszafejlődtek, tulajdonképpen gátolták a szabad emberi gondolkozást. Ugye Európában se lelkiismereti szabadság nem volt, se vallásszabadság. Európaiak százai, aztán meg százezrei és milliói hagyták el ezt a régi földrészt, miután Amerikát felfedezték. 1492 Kolumbusz felfedezése után Amerika, ugye az új világ, európai telepesekkel fog benépesülni. És ezek a jövendőlések Jelenések könyve 12. fejezetében találhatók, hogy az európaiak szorulnak ki Európából. Miért? Mert Európában két dolog hiányzott, ami a középkor folytogató két dolga volt, de azt hiszem mind a mai napig ez folytogató Magyarországon, már elmenném mondani, ugyanez a két dolog folytogatóan hiányzik. Az egyik a munka megbecsülése, hogy normális pénzt adjanak az embereknek. A másik pedig a teljes körű vallásszabadság biztosítása. Amerika ezt a két dolgot adta meg az Európából kiszorult embereknek. Ma is, aki kimegy az Egyesült Államokba, és hát kár tagadnunk, statisztikák mondják, hogy 150 év alatt több mint 150 millió ember ment ki Európából az Egyesült Államokba. Önök ismeretségi körzetében is vannak, gondolom, emberek, akik nem Nyugat-Európában, nem Ausztriában mennek dolgozni, nem Németországban, egyből kirepülnek. Miért? Tízszeres a bér. Még most is, pedig Amerika már nem a régi. Az Amerikai Egyesült Államok, amikor a 17. században ugye az úgynevezett zarándokatyák kimentek Európából, létrehozták New Islandon a vallást és az államot elválasztó társadalmat. Amikor azt mondták, hogy egy embert ne az alapján becsüljenek, hogy ki milyen vallású, ki milyen felfogású, egy államba az alapján kell becsülni egy embert, hogy ki hogy dolgozik. Akar dolgozni? Tud dolgozni? Vagy pedig henyél, lop, és a másiktól elveszi, amilyen van. Aki dolgozik, az kapja meg a tisztességes fizetését.
Nem véletlenül zönöltek ki Európába. Ugye középkor volt Európából, középkor volt még Európában, jobbátság, röghöz kötöttség, jött a kapitalizmus, akkor meg tönkre mentek, a millió pauperizmus volt, nyomor volt Európában. Lényegileg ma is Európa, és főleg Kelet-Európa, hát arról híres, hogy itt dolgozhatsz, de a tizedét, az ötödét nem tudod megkapni annak, amit mondjuk más tájain a világnak természetesen megadnak. Ezt ki kell mondani, tehát a Biblia ilyen dolgokra irányítja a figyelmet Jelenések könyve 12. fejezetében, hogy egy államban két dolog fontos, az egyik a munka megbecsülése, és a munka legközvetlenebb megbecsülése, hogy adják meg érte a pénzt, a másik pedig a polgároknak a megbecsülése, hogy senkit a meggyőződése és a vallása miatt ne üldözzenek. Amerikában, hogy valaki katolikus volt, nem üldözték, de ha valaki protestáns volt, akkor se üldözték, ha kvéker volt, akkor se, ha zsidó volt, akkor se, ha metodista volt, akkor se, nem volt szektázás, nem volt eretnekégetés. Amerikában azt mondták, hogy külön kell választani az államot és az egyházat. Az állam ne szóljon bele a lelkiismereti kérdésekbe, de az egyházak se irányítsák az államot. Maradjanak csöndben, nyugodtan, és végezzék a feladataikat. Mind a mai napig az amerikai alkotmány ezt garantálja. Amerikában a legfelsőbb jogi tekintély a legfelsőbb bíró, az elnöknél is nagyobb tekintély, a bírósági rendszer, az alkotmány kimondja, hogy Isten előtt minden ember egyenlő, mindegy, hogy fekete vagy fehér a bőrszíne, mindegy, hogy ilyen vallású vagy olyan vallású, az államban úgy becsüljük az embereket, ahogy dolgoznak és fenntartják az államot és a társadalmat. No, ezért magyarázom önöknek ilyen hosszan, hogy mit jelent egy fél mondat, hogy ezek az európai államok birodalmat még nem kaptak, de hatalmat kapnak, mint királyok egy óráig a fenevaddal. Az európai államok a 18. századtól, és főleg a 19. és főleg a 20. századból, ugye a két vesztes világháború után háttérbe szorulnak, és Amerika lesz a világvezető állama. Ez benne van Jelenések könyve 12. és főleg 13. fejezetében. Olyan értelemben is, hogy Amerika hogyan tör az érre, de olyan értelemben is, hogy az érre törő Amerika is hogyan torzul el. Mert az Amerikának a mostani állapota, amikor a munkaszeretetből lesz pénzszeretet, a szabadságból lesz szabadosság, ez is benne van a Bibliában. De erről végképp nem tudok részleteiben beszélni. Budapesten megint csak a hallgatók kérték, hogy Jelenések könyvéről 25 részben beszéljek, itt van a 25 részes sorozat, valaki kiveszi az Amerikáról szóló jövendőléseket, meghallgatja, utánolvas a Bibliában. Tehát ezeket nem lehet egy előadásban, ugye nem lehet hatalmas dolgokat bepótolni, csak úgy jelzem, hogy tessenek olvasni, a Bibliának a megértésének egy nagy feltétele van, olvasni kell a Bibliát. Tehát, ha nem olvassuk, akkor persze, hogy nem értjük. Tehát ez a fél mondat is megkapja a magyarázatát, az európai államok háttérbe szorulnak, de eljön egy időpont, és éppen az egység törekvéseikkel párhuzamosan, az európai államok újra visszakerülnek a világ vezetésének a homlokterébe. Ez az, amit ma idegen szóval így mondanak, hogy Euróatlanti Szövetség. Amerika, az Egyesült Államok és az Egyesült Európai Államok Szövetsége. Ugyanis az Európai Egység nem önmagában álló dolog, ha oda tetszenek figyelni, hanem az Európai Egység Amerikával együtt. Tehát ez a bizonyos Euró-Atlanti tengely, vagyis a fő ideológusok azt mondják, ugye ez a Bush elnöktől kezdve az európai nagyhatalmak, francia, angol, német elnökökig terjed, azt mondják, hogy ma a világon él 6,3 milliárd ember. A világnak egyik zárt nagy tömbje az arab országok és az iszlám. Ez önmagában több mint 1 milliárd. A világnak másik zárt nagy tömbje a keleti nagyhatalmak, hát csak Kína önmagában 1 milliárd 300 millió. És ott vannak ezek a India is ugye 1 milliárd már. Tehát itt van egyrészt egy nagy muzulmán tömb, ott van másrészt egy nagy keleti, mondjuk egy taoista vagy konfucionalista tömb. Ki fogja vezetni a világot, ha nem a fehér ember, és ki a fehér ember, ha nem a Európa és Amerika? Tehát tulajdonképpen az, hogy a világ a mi kezünkbe kerüljön, mi vezessük a világot, na hát ne ezek a terroristák vezessék, hát tetszek látni, mik ezek a terroristák? Egyébként erről is egy külön előadást tartottam, hogy ma a világon a két kétségkívüli veszély, az amerikai
és a terrorista veszély közül a Biblia melyiket tartja nagyobb veszélynek? Éppen a 2 évvel ezelőtti New York-i terrortámadások után kértek fel sok helyen ilyesmire, erről is megvannak itt a felvételek. Bibliában az iszlámra nézve is vannak jövendőlések, most megint olvasnivalót adok, de elnézést, tehát könyvtárban vagyunk. Jelenések könyve 8. fejezete kezdje el a népvándorlás történelmi bemutatását, és Jelenések könyve 9. fejezete beszél az iszlám térnyeréséről, 3 idői proféciát is mondva, amit itt talán Oroszlányban 500 évvel ezelőtt református lelkészek hirdettek, az Alföldön hirdették, mert Jelenések könyve 9. fejezetét akkor megértették, akkor tudnék hittek a proféciákban. Meg hát a török is a nyakunkon volt. És pontosan látták azt, hogy Jelenések könyve 9. fejezete 2 trombita szó látomás erejéig is szól arról, köszönöm szépen, hogy mi is lesz ez az iszlám, először arab, aztán szeldzsuk és aztán török invázió. Miért jönnek ezek Európába először délnyugatról, utána a délkeletről? Mi lesz az egész középkori borzalmas fenyegetettség, amivel az iszlám rááll Európára? De a Bibliában ezek a proféciák már lejárt proféciák, tehát nyugodtan kimondhatjuk, hogy az iszlám most már csak a terrorizmusban van jelen, mint világhatalom nem játszik szerepet. A terrorizmus, ugye azt megírták itt Magyarországon is, a szegények fegyvere. Nagy fegyver, félelmetes fegyver, de ma a világot nem a terrorizmus viszi oda, ahova akarja, ma a világot Amerika viszi oda, ahova akarja. Ez is benne van Jelenések könyve 13. fejezetében. Az európai államok azonban az egység törekvéseik nyomán illeszkedni fognak az amerikai hatalmi elképzelésekhez, és ez az euró-atlanti tégely meg fog valósulni, hatalmat kapnak, mint királyok 1 óráig a fenevaddal. Az 1 óra a Bibliában profétikus kijelentés, az óra a nap 24. része, ugye az 1 óra. A nap viszont az évnek, a 360 napos évnek a bizonyos hányada. Ha ezt visszaosztjuk, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy az európai államok Amerikával együtt egy nagyon rövid, szinte hetekben megfogható történelmi időpontra jut a kezükbe a világ vezetése, és azt is látjuk Jelenések könyve 18. fejezetéből, hogy ez miért is lesz, hogy ez a nagy világhatalmi egység, mint a szappanbuborék szét fog menni, mint a kártyavár össze fog hullani, ami egyébként minden hatalomnak a sajátja itt ezen a földön, mert ha megtetszenek gondolni, mikor a szovjet hatalom alatt éltünk, akkor is elhangzottak ilyen kifejezések, hogy ennek soha nem lesz vége. Tessenek csak jól emlékezni. Én a Magyar Tudományos Akadémián dolgoztam akkor az Irodalomtudományi Intézetben 11 évig. Az akadémikus és professzor munkatársai mindig azt mondták, hogy még a gyerekeink meg az unokáink idejében se lesz vége, a Brezsnyev nem is fog meghalni. Ez egy örök életű sátán, meg ilyeneket mondtak. Aztán jött egy fordulat 85-ben, és 3, 4, 5, 91. decemberében a Szovjetunió bejelentette a felbomlását. 70 évnél tovább nem tartott. Ugye sokan kérdezik tőlem is, hogy a Szovjetunióról vannak proféciák a Bibliában. Mondom, azért nincsenek, amiért a tatárokról sincsenek, vagy a mongolokról sincsenek. Miért lennének? Az emberi történelemben azokról a hatalmakról vannak jövendőlések, amelyek döntő módon meghatározták a világ arculatát. Babilónia, Médó-Perzsia, Görögország, Róma, és most az Egyesült Államok. A Szovjetunió nem határozta, a Szovjetunió inkább visszatartotta a kapitalizmusnak ilyen fokú térhódítását, inkább bizonyos fajta fékező erő volt, ami miután kipöckölődött, most már nincs ellensúly, nincs riválisa a mostani világhatalomnak, tehát azt tesz a világgal, amit akar. De az európai államokra szüksége van, ezért mondja, hogy ezek 1 óráig hatalmat kapnak. Ezeknek egy a szándékuk, erejüket és hatalmukat is a fenevadnak adják. A fenevad ugye az egy kötött jelkép, a Bibliában mindig Róma jelképe. Erről se tudok itt részletesen beszélni, hiszen ez megint csak külön elemzés tárgya kellene, hogy legyen, hogy a proféciák szerint a római politika az oszd meg és uralkodj, a római diplomácia,
a római jog, hiszen az egész világunk a római jog hálójában kevereg. Önök is hallhatják az utóbbi években, hogy nem morális, de legális. Ugye ez a legnagyobb magyar mondás az utóbbi 10 év, hogy nem morális, de legális. Mindig leszoktam egyszerű ember lévén, leszoktam magyarra fordítani, hogy nem erkölcsös, de jogszerű. Ugye ez a magyar, nem erkölcsös, de jogszerű. Akkor még egy lépéssel meg, és azt mondom, hogy akkor az erkölcs a jogszerűtlenség. Az erkölcs, ha nem erkölcsös valami, de jogszerű, akkor az erkölcs most az erkölcstelenség. És ez az Úr. Ugye, és aztán még a rómaiságról sokat lehetne beszélni, itt a lényeg az, hogy a hatalomnak, a hatalom gyakorlásának a szimbóluma, a legfőbb szimbóluma a Bibliában ez a fenevaddal jelképezett hatalom, mert hiszen a hatalmat a legzseniálisabban tudja használni, és a történelemben mindig is úgy használt, hogy észre se vették az emberek, hogy mi történik a fejük fölött, és ki ül a vállukon és a hátukon. De a profécia legdöntőbb részére hívtam fel önöknek a figyelmet, mielőtt felolvastam, ezek a bárány ellen viaskodnak. Na itt van a döntő dolog, és mindjárt be is fejezem az előadást, hogy vissza lehessen kérdezni. Mi az, hogy a bárány ellen viaskodnak? Hát ma az európai államok, most tetszenek hallani, hogy az európai alkotmány körül milyen nagy viták vannak, hogy például Isten neve kerüljön bele az európai alkotmány, vagy ne kerüljön bele. Hát a bárány ellen viaskodnak. Ez annyit jelent, hogy az európai államok nagyon keresztényeknek tartják, vagy mondják magukat. De valóságban erről szó nincsen. Az európai államok azt mondják, hogy a legősibb hagyományom, vagy a 1000 éves hagyományom a kereszténység. Egyszer megkérdeztem valahol, hogy tetszenek tudni, hogy amikor a magyarok bejöttek Európába, milyen kereszténység várta őket? 895 a honfoglás. Tetszenek tudni, hogy milyen kereszténység volt 895-ben? Tessenek levenni, mondom, megint könyvtárban vagyok, tehát avatatlan prókátora vagyok a könyvtárosoknak, hogy tessenek a könyvtárat használni, tessenek megnézni, hogy a 9. század második felében a kereszténység az akkori kereszténység központjában, Rómában mi történt. Akkor volt a Formosa pápák időszaka, akkor annyira elerkölcstelenedett a kereszténység, hogy a halott pápát kihantolták, fölültették a trónjára, képzőművészeti ábrázolások vannak erről, és a halott pápa ott ül, ajánlom neves festőnk ecsetjére a témát, ott ül, igen, Zambó Kornélnak az ecsetjére, majd fogok erről adni külön francia festők ábrázolásait, ott ül a pápa kihantolva sárgán és fakón a trónon, ráolvassák a hibáit és a gyalázatos bűneit, utána fölnégyelik és a Tiberizbe dobják. Ez a kereszténység fogadta a magyarjainkat. Most tessenek megmondani, hogy most ki volt itt a keresztény. Ilyen alapon a magyarok is keresztények voltak. Bulányi György, piarista szerzetes mondta 10 évvel ezelőtt, ismeretes talán Bulányi György neve, hogy Európát nem újra evangelizálni kell, Európát evangelizálni kell, mert itt a kereszténységnek csak a politikai válfaját ismerték meg az emberek. De hol volt az emberek kezében a Biblia? A magyar nép kezébe mikor került a Biblia? Itt látom a könyvtárban a Vizsói Bibliát. A Vizsói Biblia 1590-es, az első teljes Biblia 1590-es, vagyis a honfoglalás után 700 évig kellett várni arra, hogy a magyar ember kezébe oda kerüljön a Biblia. Tessenek meggondolni, ez nagyon nagy évszám, 700 év. Tessenek nekem egy arab államot mondani, ahol a Koránt 700 évvel az iszlám felvétele után adták az emberek kezébe. Szóval muzulmánabbak vagyunk mi a muzulmánoknál. Itt egy politikai keresztény. Az volt, hogy meg kell keresztelni, be kell hajtani a pénzt, és el kell járni a templomba. Ez volt a kereszténység. És amit erőltetnek, az egy idő után visszaüt. És ma azért van lényegileg ateizmus Európában, mert ez nyílt titok, ugye ezt a magyar bíboros is beismerte, hogy a katolikusoknak itt csak 10% alatti hányada jár hetenként a templomba.
Tehát gyakorlati ateizmus van Európában, de érthetőleg van ateizmus, mert az emberek a történelmi visszaérések miatt megundorodtak a vallástól, a keresztény vallástól. Ugye az úgynevezett vizet prédikálunk és bort iszunk vallástól. Egyébként hadd hívjam fel a kedves hallgatók figyelmét, hogy az ateizmus megszületéséről a Bibliában, a Jelenések könyvében döbbenetes profécia található, ezt is, meg mást is a Korszakok nyomában című könyvben olvashatják el részletesen. Jelenések könyve 11. fejezete szól az ateizmus megszületéséről. Miért a keresztény Európába született meg az ateizmus? Hát miért nem Kínába született meg? Miért nem Afrikában? És a legkeresztényibb országba született meg, Franciaországban. Miért? Mert a leggyalázatosabban visszaértek a kereszténységgel, nem a bibliai és a krisztusi kereszténységet tanították, a Bibliát félreállították, tilos volt az emberek kezébe jutnia, és a politikai kereszténységet erőltették, tehát amit az állam és az akkori hatalmi egyház mond, az úgy van, azt úgy kell elhinni és elfogadni. Én a diákjaimnak is csak egy mondatot szoktam ezzel kapcsolatban megtanítani, amit Pascal gondolataiban olvastam, ugye Pascal katolikus volt, de ezt a gondolatot leírta, mindenkinek javaslom, hogy jegyezzen meg, mert könnyen megjegyezhető. Azt mondta Pascal, amikor az emberek nem tudták megtenni az igazságot hatalomnak, megtették a hatalmat igazságnak. Az igazságot nem adták az emberek kezébe. Jézus azt mondta, a te igéd igazság. Bibliát nem adták az emberek kezébe. Az igazságot nem tették meg hatalomnak. Megtették a hatalmat igazságnak. A rendszerváltás után beszéltem egy képkereskedővel. Kérdeztem, hogy hogy él meg. Azt mondja, rendkívül jól, mert a falvak népe mindig annak a személynek a képét vásárolja, aki éppen hatalmon van. Azt eladtam a múlt rendszerben jó sok Kádár képet, az 50-es években Rákosi képet vettek, most Antal képek, most jön az új, azt mondja, most Horgyulát fogok eladni. Nem hittem a fülemnek. De azt mondja, kérem, Zalától Szabolcsig nagyon sok falusi ember nem művészi képeket, vagy nem tájképeket vásárol. Ha nem Ceausescu-t teszik fel, vagy nem is a Josip Broz Titót, mint ahogy láttam szomszédainknál, de az embereknek mindig kell valami hatalom, mert föl tudok tekinteni, most ő van hatalmon, és nagyon biztos a világ, mert ő van fönt az uborkafán. És Európában ez Európa története. Ezt egyébként azért is terjesztem a református lelkész könyvét az Európai Unió keresztény szemmel, nagyon egyszerűen, szépen kifejti, különben a mostani Magyar Nemzetben nyilatkozik, ajánlom, hogy olvassák el a mostani Magyar Nemzet vasárnapi számában, van Sipos et Álmossal egy beszélgetés, terítékre kerülnek ilyen kérdések is, amelyekről én most beszélek. A bárány ellen viaskodnak. Az európai államok, mint keresztény ellenes államok. Ők, akik most azt mondják, hogy keresztény a gyökerük. Ők, akik most azt mondják, hogy kerüljön bele Isten neve az alkotmányba. Egyébként magam részéről rettentes veszélyesnek tartanám, ha Isten neve bekerülne az Európai Unió alkotmányába, mert azután Isten nevében olyan törvényeket hoznának, mint a középkorban. Ezt is megcsinálta már egyszer Európa. Ha Isten neve ott van az alkotmányban, hogy Európa keresztény gyökerű, és hogy Isten így és Isten úgy, utána jön az alkotmánynak az apró pénzre váltása, és akkor lehet törvényt hozni, mondjuk, hogy hát aki az általunk vallott Isten elképzelést nem tartja jónak, az büntetendő. Bibliát nem adják az emberek kezébe. Önök nem sokat hallottak arról, hogy a Bibliában 3 jövendőlés van Európáról, ugye? Ne nekem higgyenek, hanem tessenek utána járni, hogy valóban így vannak-e, és befejezésül csak azt tegyem fel azt a kérdést, mi lesz ennek a vége. Ezek a bárány ellen viaskodnak, de a bárány legyőzi őket. Vagyis azt mondja itt a profécia, hogy csak az a bizonyos kőnek a leszakadása, csak a második eljövetel vet véget ennek a borzalmas egységtörekvéseknek, mert ahol egységtörekvések vannak, ott a legnagyobb gazságok lesznek. Erről szól ez a kis füzetünk, amit 12 évvel ezelőtt adtunk ki. Mi az ökumenizmus? Mármint a politikai ökumenizmus.
Magam részéről a lelki ökumenizmus híve vagyok, tehát én soha senkitől nem kérdezem, hogy milyen vallású. Én mindenkiben embert szeretnék látni, aki ez a Bibliát el kell juttatni, hogy muzulmán, vagy katolikus, vagy protestáns, teljesen mindegy, ismerje meg a Bibliát. A politikai ökumenizmus azonban nem erre tör. A politikai ökumenizmus annak 6 alaptételét fejti ki ez a kis füzet. Ez bemutatja, hogy a világot egyesíteni kell. A vallások arra jók, hogy egyesítsék a most szétszórt világot, mert ha valahogy egyesíteni lehet a világot, a politika nem tudja már egyesíteni. A politikusok nem tekintélyek, vallási vezetők tekintélyek. Egyesíteni kell a világot, mert hiszen Krisztus Urunk is megmondta, hogy lesz egy gyakor és egy pásztor. Jézus Krisztus nem ezt mondta. János Evangélium a 10. fejezetét, ha eltetszenek olvasni, Jézus azt mondta helyes fordítás szerint, lesz egy nyáj és egy pásztor. Jézus nem aklokat akar egyesíteni, Jézus nem szervezetileg akar egyesíteni, és az emberiség egyesíthetetlen. Különböző gondolkozásokat, szokásokat nem lehet egyesíteni. Hagyni kellene minden nemzetet a maga jármában és a maga útján menni. Az egyesítés itt egy félelmetes dolog, mert aki egyesíteni akar, nyilván a maga akaratát fogja majd az egyesítésnek a vezérelvévé tenni. Ezek a bárány ellen hadakoznak. Ez Krisztus ellenes dolog. Krisztus világosan hirdette, hogy adjuk meg a császárnak, ami a császári, az Istennek, ami az isteni. A kettőt nem lehet egyesíteni. Vannak állampolgári kötelezettségek, de a lelkiismereti kötelezettségek nem tartoznak az államra, és ha az állam akar majd az egyházak segítségével egyesíteni, az lesz a félelmetes időszak, egy újabb középkor, ami az emberiségre vár. A Biblia szerint lesz európai egység, és beköszönt az újabb középkor, szerencsére csak rövid időre. A Jelenések könyve 18. következő fejezete elmondja, hogy hogyan fog ez az óriási egység egy borzalmas csalódás után szétmenni, de ez egy olyan szétmenés lesz, és egy olyan káoszt fog előidézni, amit a Biblia a megcsalatott emberek elkeseredéséhez hasonlít. Önök is talán sokat látták az elmúlt években azokat a tudósításokat, hogy embertömegek ott állnak a bankok körül, és tüntetnek, mert ellopták a pénzüket. Ugye? Másról se szól a mai élet is. Ott is tüntetnek, hogy ők mit tudom, beadtak 2-3 milliót magasabb kamatra, és most kiderült, hogy abból egy fillér sincsen. Ugye az elkeseredett, a becsapott emberek, az elkeseredett, a félrevezetett embereknek a lázadása is az elégedetlenség, azt gondolom, hogy a történelmünknek az egyik legfélelmetesebb mozzanata. Az európai egység szétbomlásával kapcsolatos megkeseredés és káosz és hatalmas zűrzavar beletorkolik egy olyan végső válságba, amelyből már csak egy valaki menteti ki ezt a világot. A világ ma is válságban van. Azért is vannak egységtörekvések, mert le akarják küzdeni a válságot. Ezt emberileg akarják leküzdeni, ez így leküzdhetetlen. Ez csak porhintés a tömegeknek a szemébe. De amikor meg lesz ez az egység, és szétmegy, ott már nem lesz fékező erő. Ott már csak egy valaki tud úrrá lenni a helyzeten. Ezért fejeződik be így a Biblia, bizony, jövel Uram Jézus. Kereszténynek lenni ma egyre inkább az lesz, és a holnap-holnap után során, hogy megismerni azt, amit Krisztus kinyilatkoztatott, Krisztussal azonosulni, vagy pedig az emberi, politikai, valláspolitikai érdekszférák céljaival azonosulni. Ez a két választási lehetőség. Mindannyian választási lehetőség elé fogunk állni. Kivel azonosulunk? Azzal a valakivel, aki az életét adta az emberiségért, aki ezeket még előre is kinyilatkoztatta, mint Júdás árulásáról is előre beszélt. Nem azért, mert ő akarta belevinni Júdást, hanem azért, hogy mindenki láthassa, hogy ő ezt nagyon jól tudja, de erőszakkal nem akadályozza meg. Most sem akadályozza meg Krisztus erőszakkal. Mindenki dönthet, választhat. A strasbourgi Európa Parlament állítólag néhány évvel ezelőtt egy plenáris ülésen bement egy protestáns lelkész, és hát ha nem is ilyen részletességgel, mint én, mert én már itten beszélhetek több mint egy órája, ő elkezdett beszélni ezekről a kérdésekről, rögtön kivezették. Bush elnök elé kiállhat oda, hogy tisztelt Uram, tudja ön, hogy mivel játszik? Hogy mint a világ legnagyobb hatalmának a vezetője, hogy most
ön most a bankárjainak enged, vagy ha ön a Bibliára esküdött meg, mint amerikai államelnök, hát a Bibliában ott van Jézus kijelentése az emberi történelmről. Most ön azoknak engedelmeskedik, akik azt mondják, hogy most Irakba el kell lőni ennyi fegyvert, hogy újra annyit gyártassunk, vagy Európában ezt kell tenni, vagy pedig annak a valakinek, akinek a szavaiben vannak a Bibliában. Befejezésül hadd hívjam fel a figyelmüket, hogy ez nem költői kérdés, mert Józsefus Flavius a zsidók történetében leírja, hogy Nagy Sándor, aki egykor a világvezetője volt, mint most a Bush elnök, mit csinált, amikor Nagy Sándor ment ugye Jeruzsálem felé, el akarta pusztítani a várost, de a zsidó papok kivitték elébe a város kulcsait, de nem csak a város kulcsait, hanem Dániel könyvét. A pergament kinyitották, és Nagy Sándornak bemutatták, hogy őróla a prófétájuk, Dániel, több mint 200 évvel ezelőtt jövendőlést adott. És felolvasták neki görög fordításban a róla szóló jövendőlést. Nagy Sándor, tehát a korábbi Bush, Nagy Sándor meghallgatta ezt a jövendőlést, meghajtotta a fejét, és azt mondta, hogy hogy lehet, hogy valaki évszázadokkal ezelőtt megjövendölte a görög hatalmat, megjövendölte az ő réz, falanx, párduz gyorsaságú térhódítását, elfogadta a proféciát, nem pusztított el Jeruzsálemet, átvette a város kulcsait, és megkímélte a zsidók országát. Tehát még a legvadabb katonák és hadvezérek is, mint Pilátus is föltette a kérdést, hogy micsoda az igazság. Más kérdés, hogy a tömeg nagyon zajongott, mert a papok feltüzelték a tömeget, és nem akart ott maradni Jézus előtt, hogy megvárja a választ erre a döntő kérdés, hogy micsoda az igazság. Inkább kiment, hogy egyezkedjék az emberekkel, hogy most értsétek meg, hogy semmi bűn nem találok ebben az emberben, és akkor aztán kelepcébe került, és egyik rossz lépést a másik után tette, mert a tömegre hallgatott, nem a lelkiismeretére. Az emberek véleményétől tette függővé az ítéletét, amikor világosan látta, háromszor kimondta, hogy semmi bűnt nem talál Krisztusban. Kedves hallgatók, mindannyian ezelé a választás elé állunk, és bárcsak ne Pilátusok és ne Busok lennénk, hanem Nagy Sándorok legalább, bár elég gyalázat, amit Nagy Sándor csinált a történelemben, de ebből a szempontból, hogy amikor bemutatták neki a szentírásokat, és Dániel könyvét meghajtotta a fejét, és azt mondta, hogy Isten ellen nem hadakozhatom. Isten előre látta ezeket a fejleményeket, és megvan a szabadító terve is. Ez a jelenések könyve. Én azonban erről részletesebben már nem beszélhetek. Megköszönöm a figyelmüket, hogy egyáltalán ezt a problémafelvetést is meghallgatták, és átadom a szót, mert azt ígértem, hogy a lényegesebb mindig a hallgatók kérdései, és nem az előadónak az előadása. Ha valaki valamit nem értett, vagy valamit kicsit részletesen akar, talán ugye van még egy pár percünk, hogy erre rátérhetünk, tehát aki szeretne kérdezni, önöki a szót.

0: Köszöntelek benneteket, és kedves gyerekek, gyertek egy kicsit előre. Legyetek szívesek, jó? Beni, egy kicsit csak. Köszönöm. Borzasztó nehéz kérdéseket fogok föltenni. Meg fogtok izzadni, mire megválaszoljátok. Hát azért, hogy ne fázzunk. Mit tartok a kezemben? Mi ez?
1: Biblia.
0: Miért tudjuk mi ezt elolvasni? Nagyon jó. Már még kérek okokat. Miért tudjuk elolvasni? Nagyon jó. Tehát az értelem felől közelítesz. Ez nagyon tetszik. Köszönöm. Más? Csodálatos. Csodálatos. Így van. Más még? Még egy nagyon fontos. Fantasztikus. Köszönöm. Köszönöm. Az alapot ne felejtsük el. Miért tudjuk elolvasni? Igen, így van. De én egy nagyon egyszerű és nagyon alap dolgot szeretnék hallani. Tudunk olvasni, le van fordítva, mert leírták, pontosan, így van, mert leírták, lejegyezték az Isten szavát. És igen, nagyon fontos az, hogy saját nyelvünkön van leírva, saját nyelvünkön tudjuk olvasni ezeket. Szeretném, ha megjegyeznétek két nevet, aki először fordította le magyar nyelvre a Bibliánkat. Biztos, hogy hallottatok már a Biblia fordításokról, egészen biztos vagyok benne. Hallottál? Ezt a két nevet biztos nem fogjátok ismerni ennek ellenére. Úgy hívták őket, hogy Pécsi Tamás és Újlaki Bálint. Nagyon-nagyon régen fordították le a Bibliát magyar nyelvre, 1439-ben Huszita Biblia néven ismert az ő művük. Ezeket még kézzel írták, nem nyomtatva. Emlékeztek rá, hogy milyen nehéz a Bibliának a könyveit leírni? Gondoljátok el, hány könyv is van a Bibliában? Bizonyám, és azt a 66 könyvet kézzel leírni évekig tartott. Ráksai Lea neve esetleg ismerős valakinek? Ő is egy ilyen hölgy volt, aki leírta a Bibliát. A következő, tudjátok-e, hogy ki volt az, aki először nyomtatásban jelentette meg a Bibliát magyarul? Nagyon jó. Köszönöm, Szupcsi. Igen. Ki volt az? Így van, nagyon jó, köszönöm szépen. Képzeljétek el, hogy az első fordítástól, ugye az 1439-ben volt, nagyon hosszú idő telt el, mire letudták, tehát nyomtatásban tudták megjelentetni. Ez 1590-ben történt. 1590-ben fordította le a Bibliát Károly Gáspár. Mi is ezt a Bibliát szeretjük használni, de tudjátok, hogy nagyon sokféle Biblia fordítás született azóta. Sok-sok egyszerűsítés volt, könnyítés volt, hogy könnyebb nyelven tudjuk olvasni a Bibliát. Én mindezt a sok okosságot ebből a könyvből tudom ám, pedig hivatalból tanultam is valamikor, szakmából kifolyólag. Hogyan jött hozzánk a Biblia, ezt a címet viseli ez a könyv, ezt mindjárt oda fogom adni nektek, nézzétek át, nagyon érdekes dolgok vannak benne. Többek között olyanok is, hogy hány nyelven kell még lefordítani a Bibliát. Nagyon sok nyelven lefordították, de még mindig van 849 nyelv, amire nem sikerült lefordítani. Tehát ez egy olyan hosszú lista és nagyon sok munka. Van a világon egy Biblia társulat, biztos ismeritek, vagy hallottátok, akik azt a célt tűzték ki maguk elé valamikor az 1800-as évek végén, hogy le fogják fordítani a Bibliát minden nyelvre, hogy minden ember a saját nyelvén ismerhesse meg a Szentírást. Volt viszont egy érdekes történet, amit most így a végén szeretnék megosztani veletek, az is benne van ebben a könyvben, hogy hogyan is született meg a gondolata annak, hogy ezt a Biblia társulatot megalapítsák. Volt egy kislány, akit úgy hívtak, hogy Mary Jones, ő egy Walesben született kislány volt, Walesi. Az 1800-as évek elején élt. Nagyon szegények voltak, nehéz volt neki iskolában is járni. Ő 10 éves korában határozta el, hogy meg fog tanulni olvasni, csak azért, hogy elolvashassa a Bibliát. Gondoljátok el, hogy napi 3 kilométert gyalogolt oda, 3 kilométert vissza az iskoláig, hogy megtanuljon olvasni. És mindezt egyetlen célért, hogy elolvashassa a Bibliát. Igen ám, de a Biblia nagyon drága is volt. 6 évig gyűjtött rá pénzt, 6 évig, 16 éves korában tudta annyira összeszedni a pénzét, hogy tudjon venni egy Bibliát. És ezután 31 kilométert gyalogolt, amíg eljutott Bala városába, hogy megvegye élete első Bibliáját, és Thomas Charles neve maradt fenn ezzel kapcsolatban, akiről tudjuk azt, hogy ebben a pillanatban, amikor Méri odaért hozzá, 3 Bibliája volt, de mind a 3 Bibliát elígérte már valakinek. De amikor meglátta Mérit, aki a 31 kilométeres gyaloglás után fáradtan és csapzottan beérkezett hozzá, odaadta az egyik Bibliát neki. És ezt a történetet elmondta aztán más lelkészeknek, sok-sok embernek, akik végül is elhatározták, hogy ezt a nagy tettet végrehajtják, hogy egy Biblia társulatot alakítanak, hogy a Biblia minden nyelvre eljuthasson. Én azt szeretném javasolni nektek, hogy így vegyétek a kezetekbe a Bibliát, hogy gondoljátok végig, mennyi ember küzdése kellett ahhoz, hogy mi a saját nyelvünkön el tudjuk ezt olvasni. És ezt most odaadnám nektek, jó, hogy nézzétek végig. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Kedves felnőttek, kedves testvéreim! Nem szokványos Isten tiszteletet fogtok most hallani. Nem szokványos abban az értelemben, hogy nem fogok teológiai dolgokat mondani, semmi újdonságot nem fogok mondani. Én csak néhány igét szeretnék veletek úgy megosztani, hogy engem mi érintett meg ezekben az igékben. Hogy lássátok meg, hogy csodát tett velem az Isten. Csodát. Egy hétköznapi csodát, mert ha elmondanám, nem is gondolnátok csodának. De mindannyiunknak vannak ilyen személyes csodái, amik csak az ő számára csodák, és mégis úgy gondolnak rá, mint az Isten vezetésére, az Isten csodájára, mint aki bemutatta magát neki. Én a szeretetről szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek, mert a csoda, ami történt velem, az az ő szeretete által történt. Az Isten megérintő szeretete által történt. Szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban néhány igét elolvasnánk. Kérlek benneteket, hogy keressétek ki a Bibliából Korintusiakhoz írt első levelet, és nagyon ismeritek ezt a történetet, ezt az igerészletet. Korintusiakhoz írt első levél 13. fejezetének 1-től 13-ig terjedő verseit szeretném elolvasni, és néhány gondolatot megosztani ezzel kapcsolatban, ami engem megérintett ebben a szeretet himnuszában. Így hangzik az Isten igéje. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot, és mindent tudományt ismerek is. És ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki helyükről, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincsen én bennem, semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes, vagyis jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, vagyis nem dicsekszik, nem fuvalkodik fel, nem cselekszik égtelenül, nem illetlen. Nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. A szeretet soha el nem fogy. De legyenek bár jövendőmondások, eltöröltetnek, vagy akár nyelvek megszűnnek, vagy akár ismeret eltöröltetik. Mert rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint a prófétálás. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Mikor gyenge voltam, mikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy értettem, mint gyermek. Miután pedig férfiúvá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most rész szerint van bennem az ismeret, akkor pedig úgy ismerek majd, amint én is megismertettem. Most azért megmarad a hit, remény, szeretete három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Ettől csodálatosabb összefoglalása a szeretetnek kevés van, vagy talán nincs is, nyugodtan mondhatom ezt. Ha jól megnézitek, ez a szeretet himnusz 15 ecsetvonással magát Jézust ábrázolja. Az én számomra így mutatkozott be Jézus. Ezekkel a tulajdonságokkal, ezzel a 15-tel, hogy milyen is a szeretet. Milyen is maga Jézus? Mit is tanít az ő szeretetéről? Hosszú tűrő, jóságos, nem irigykedő, nem dicsekvő, nem felfuvalkodó, nem cselekszik égtelenül, nem illetlen, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt, nem örül a hamisságnak, de az igazságnak annál inkább. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, és mindent eltűr. Olyan érdekes volt a számomra, amikor én ezt olvastam, mert kerek egész, és mégis, mintha egy kicsit a vége az én számomra, egy kicsit úgy kilógott a sorból. De menjünk sorjára. Ha azt mondom, hogy szeretet, ugye ez egy hatalmas fogalom, hatalmas téma, hatalmas fogalom, mit takar ez a szó, hogy szeretet? Ma már nem ugyanazt szerintem, mint régen, mint Jézus idejében. Devalválódott a szeretet, inkább ezt mondanám, vagy átértékelődött. Mert azt gondolják, hogy az,

például, hogy bírlak, vagy komállak. Nem azt mondja, hogy szeretlek. Mert a szeretet az egy elhivatottságot jelent, egy elfogadást jelent, egy odaszánást jelent. Ma már ez a szeretet nem ilyen. Pál arról beszél itt, ami nekem nagyon furcsa volt, hogy olyan gyönyörű dolgokat mond a szeretetről, és tényleg szembesít bennünket a Jézusi szeretettel, hogy az ismeretről kezd el beszélni. Azt mondja, hogy rész szerint van bennünk az ismeret, rész szerint van a profétálás. Mi köze van az ismeretnek a szeretethez? Hát nem hiszem, hogy van valaki, legalábbis az én környezetemben, aki összekapcsolná ezt a két szót, hogy szeretet és ismeret. Mert ma az ismeretet mindenki úgy gondolja, hogy az nem más, mint tudás, mint műveltség, mint diploma, mint olvasottság, tehát ez az ismeret. Aki okos, aki tud, az az ismer, az akinek nagy ismerete van. Pedig a szeretet és az ismeret szorosan összefügg szerintem egymással. A legintimebb szeretetet nevezi a Biblia ismeretnek. Emlékeztek arra, hogy Ábrahám is ezt mondta, hogy megismertem feleségemet, Sárát. Ismerte, szerette és ismerte. Senkit és semmit nem ismerhetünk meg igazán, ha nem szeretjük. Addig terjed az ismeretünk, ameddig szeretünk. Ez újdonság volt a számomra. Mert nekem is az ismeret és a szeretet külön vált egymástól. De ha végig gondolom, hogy akiket ismerek, azt mélységesebben tudom szeretni. Akiknek ismerem a hétköznapi gondjait, ismerem, hogy milyen lelki beállítottságúak, jobban szeretem, mélyebben szeretem, vagy más ez a szeretet, kiteljesedettebb, inkább így mondanám. Olvastam egy hegedű művészről, Yehudi Menuhinról, aki egy nagyon híres hegedű művész volt, és nagyon híres tanár is, aki művészeket tanított, viszont nagyon keveset vállalt. És egyszer megkérdezték tőle, hogy mi alapján választja ki a tanítványait. És azt mondta, behívom, és megnézem, hogy veszi elő a hegedűjét. Mert ha úgy veszi elő a hegedűjét, mint egy szerszámot, akkor nem vállalom a tanítását. De ha úgy veszi elő a hegedűjét, hogy szeretettel simogatja, lehet, hogy nem a kezével, de látom, hogy a szemével simítja, és alig várja, hogy végre használhassa, hogy végre hangokat csaljon ki belőle. Hát ilyen az ismerő szeretet. Aki ismeri a tárgyát, amivel foglalkozik, gondoljatok csak a munkátokra. Olyan sokszor panaszkodunk a munkánkra, nehéz, fáradtságos, nagyon sok a probléma. De hogyha más szemszögből nézem, hát bocsássatok meg, velem nagyon sokszor előfordul, hogy örvendezek abban a nehézségben, amiben vagyok. Boldog vagyok, mert van probléma, amit meg lehet oldani, hogy elővehetem a tudásomat, elővehetem a kreativitásomat, és elővehetem igenis az ember ismeretemet, mikor olvasókkal foglalkozom, hogy kiszedjem belőle, hogy mit is akar tulajdonképpen, hogy mire kíváncsi. És örömem van benne. Ha nem így végezzük a munkánkat, hogy nem ismerjük annak a csinyát, bínyát, vagy nem akarjuk felhasználni az ismeretünket a munkánkhoz, akkor az már nem lesz más, mint pénzkereset. A lányaim tudják, én mindegyikőjüknek azt mondtam a két nagylánynak is, olyan munkát választatok, amit akkor is csinálnátok, ha nektek kellene érte fizetni. És mind a kettő olyan szakmát választott, amit nem nagyon fizetnek. De ők örömmel végzik. Örömmel megy be a nagyobb lányom is,

0: a kórházba dolgozni. Bár nagyon fárasztó, de öröme van. És öröme van a kisebbik lányomnak is, aki nem azt végzi, amit tanult, amiért a szíve repesett, egész mást, de megtalálta benne az örömét, megtalálta benne a feladat megoldás lehetőségét, a kiteljesedést. Ilyen az ismerő szeretet. Akit ismerek, amit ismerek, azt tudom igazán szeretni, vagy azt tudom jobban szeretni. Azt halljuk, és azt mondjuk az Isten tulajdonságai közül, hogy Isten mindenütt jelen van. És az számomra, hogy Isten minden tudó. Ez új értelmet adott. Mert végig gondoltam, hogy hogy függ össze a minden tudása az abszolút szeretetével. Mert ha nem függne össze az ő minden tudása a szeretetével, nem biztos, hogy jó lenne az ő oltalma alatt állni. De mivel tudom, hogy az ő ismerete teljes, de ezzel teljes a szeretete is, vagyis személyre szólóan nekem beszél az igény keresztül. Személyre szólóan nekem adja az útmutatást, mert ismer, és nem olyan útmutatást ad, ami az én káromra van, hanem olyan útmutatást ad, ami engem előre visz, ami engem ő hozzá visz közel. Azért, mert ő mindent tudó, mindent ismerő. Az én számomra így válik a kettőből egy, az ő minden tudásából és az ő szeretetéből egy csodálatos dolog alakul ki. Az ő jósága, az ő végtelen jósága. Amit én sokszor nem emberi ésszel azt mondom, hogy ez nem elviselhető, vagy nem túl jó. Ő azt is azért adja, mert ő jó. Ő jóságos. És ezzel a jósággal akar engem feljebb vinni. Az én lelkemet újjáformálni, átvarjálni. Nem tudom, értitek-e, hogy mire gondolok, remélem igen. A minden tudása és a szeretete emel bennünket ő hozzá mindig közelebb és közelebb. Igen, ezt mondtam. A szeretet legnagyobb. Ugye ezt is mondjuk, hogy Jézus, vagy az, igen, Jézus mondja, hogy a szeretet a legnagyobb. Miért? Mert a szeretet hatalom. Mert a szeretet hatalom, ismeret és tudás. Nézzétek meg a 10. verset, ami a számomra a legmegdöbbentőbb volt, és amivel foglalkoztam az utóbbi napokban. De mikor eljő a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Arról beszél az elején, az első részben, ezt megelőzően, hogy a szeretet soha nem fog elfogyni. Lehetnek jövendőmondások, ezek el fognak töröltetni, vagy nyelveken szólások, ezek megszűnnek, vagy akár ismeret, az mind eltöröltetik. Azért, mert most rész szerint van bennünk az ismeret, és rész szerint van a prófétálás, vagyis nem egészében ismerünk, nem egészségben tudjuk ezeket, de amikor eljön a teljesség, a rész szerint való eltöröltetik. Én nekem ez furcsa volt. Én azt gondoltam volna, hogy a rész majd ki fog egészülni. Tehát megmarad az a rész, és hozzátesz valami. És akkor majd egész lesz. De nem. Azt mondja, eltöröltetik a rész. Miért? Mert eljön a teljesség. Mi ez a teljesség? Rengeteg igét kerestem ezzel kapcsolatban, amit a Biblia ír a teljességről, de nem fogom ezt felsorolni, mert nem ez az érdekes. Hanem azt szeretném elmondani, vagy megosztani veletek, amit az eredeti jelentése jelöl ennek a szónak. Teleion, tehát ez a görög szó, azt jelenti tökéletes állapot. Erkölcsi értelemben hibátlan, vallási értelemben az, aki a hit által Isten közösségében van, akit a lélek határoz meg nem a test. Hát ez nekem nagyon sokat adott. Nem test szerint. Isten közösségében van az, aki teljes. A lélek határozza meg ezt az embert, nem a test. És ki ez a teljesség? Ki ez a teljesség, akiben megvan ez, akit az Istennel való közössége határoz meg? Hát Jézus. Csodálatos volt a számomra ez a felismerés, és megdöbbentő. Mert sokszor nem úgy gondoltam Jézusra, mint a teljes szeretetre, hanem mint megváltóra, aki persze ez a megváltó, ez benne van ebben a teljes szeretetben. De nekem ez az ige kellett ahhoz, hogy ezt megértsem, hogy a teljesség el fog jönni. És nem azt fogja tenni, hogy kiegészíti az én részszerinti tudásomat, amit itt Pál meg is magyaráz, mert azt mondja, hogy amikor gyermek voltam, akkor gyermek szerint gondolkodtam, és gyermek szerint cselekedtem. És nem azt mondja, hogy ehhez a gyermek szerinti dolgokhoz tettem hozzá most, hogy felnőtt vagyok, hanem azt mondja, hogy elhagytam a gyermeki dolgokat. Mi is elhagyjuk a gyermeki dolgokat. Hogyha megérint bennünket ez a teljesség, az az alázat, az a szeretet, az a hozzánk való kimondhatatlan és érthetetlen viszonyulás, akkor mi is így leszünk férfiúvá. Ez a teljesség lesz bennünk. Ezt a teljességet akarja adni nekünk Isten az ő szent lelke által. A 13. vers, ha elolvassuk a 13. verset, azt mondja, most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három. Ezek közül pedig legnagyobb a szeretet. Megmarad a hit, a remény. És a szeretet, és a legnagyobb a szeretet. Mert a hit, amikor eljön a teljesség, akkor látássá válik. Akkor már nem a reménylet dolgokban való hit lesz, hanem valósággá válik a mi számunkra. Megmarad, mert az Isten nem hit, nem remény, hanem szeretet. Mert a remény is valósággá válik majd. Nem reménykedünk az ő eljövetelében, hanem valóságossá válik. És egyetlen egy dolog marad meg, ez a szeretet. És nem a mi rész szerint való szeretetünk, hanem az, amit Jézustól kaptunk, az az egész, az a teljes, az a Szentlélektől átitatott teljes szeretet. Milyen csodálatos lesz ebben a szeretetben élni. Milyen csodálatos lesz majd az újjáteremtett föld. Sokszor szokták kérdezni a lányaim, anya, milyen lesz, ha eljön Jézus? Milyen lesz az új föld? Kell majd ott iskolába járni? És mit fogunk enni, és hol fogunk lakni? Igen, így gondolnak rá. Hát ezt tudom csak mondani. Ebben a teljes szeretetben fogunk élni. Abban a teljes szeretetben, amit Jézus megmutatott itt nekünk, bemutatott nekünk, azzal, ahogy élt, azzal, hogy megmutatta, hogy milyen is az az Atya, aki magához akar bennünket hívni és vonzani. Most szeretném, ha egy másik ige verset keresnétek ki, ez pedig ugyanitt a korintusiakhoz írt első levélben van, egy kicsit előbb, a 9. fejezetben, a 9. fejezet 19-től 23-ig terjedő verseiben. Ezt mondja, mert én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem, hogy a többséget megnyerjem. És a zsidóknak zsidóvá lettem, hogy zsidókat nyerjek meg, törvény alatt valóknak törvény alatt valóvá, hogy a törvény alatt valókat megnyerjem. A törvény nélkül valóknak törvény nélkülivé, noha nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvényében való, hogy törvény nélkül valókat nyerjek meg. Az erőtleneket erőtlenné lettem, hogy az erőtleneket megnyerjem. Mindenkit, mindenkinek mindenné lettem, hogy minden módon megtartsak némelyeket. Ez pedig az evangéliumért művelem, hogy részestárs legyek abban. Pál elmondja, hogy milyen is a szeretet, ez az empatikus szeretet. Ezt a szót szeretném most mondani, ezt az empátiát, ezt az empatikus szeretetet. Mert milyen az empátia, az empatikus szeretet? Azt mondja a szótár, hogy az empátia beleérzést jelent. Beleélést. Vagyis beleérzem magam, beleélem magam a másik helyzetébe. Úgy gondolkodom, mint ő, úgy nézem a körülményeket, mint ő. Ez nem azt jelenti, hogy egyetértek azzal esetleg, amit ő tesz. Nem. Azt jelenti, hogy megértem. Megértem őt. Nem adom a beleegyezésemet az ő cselekedetébe például. De tudom azt mondani neki, hogy megértelek. Át tudom ölelni, és el tudom neki mondani, hogy megteszek mindent, ami tőlem telik. Mint ahogy Pál itt mondja, a zsidóknak zsidóvá, a görögöknek görögökké, a mindentudóknak mindentudóvá, a semmit nem tudóknak semmit tudóvá lett, azért, hogy megnyerjen néhányakat. A jézusi tanítvány az a tanítvány, aki alkalmazza az ajándékba kapott szeretetet, az ilyen empatikus szeretettel tud szeretni. Szeretlek téged, mert téged adott az Isten szeretni. Ez egy olyan jó kis mondat. Szeretlek, mert téged adott az Isten szeretni. Elfogadlak olyannak, amilyen vagy. Nem azt jelenti, hogy nem akarom, hogy más milyen légy, de nem erőszakot akarok tenni rajtad, hanem elfogadlak. Ebben a témában Zákeus története jutott az eszembe. Zákeust, ha visszaemlékeztek erre a történetre, mindenki gyűlöli. Gyűlölik a rómaiak, gyűlölik a zsidók, mindenki, mert nem úgy él, ahogy nekik tetszik. Mit tesz Zákeus? Zákeus visszagyűlöl. Ő ugyanúgy gyűlöl mindenkit. Gyűlöli a rómaiakat, gyűlöli a zsidókat, és egyetlen egy dolog remek a szeme előtt, a haszon, a minél nagyobb haszon. De hall valakiről. Hall valakiről, aki a város határában egy vakot meggyógyít. Ez a valaki az utolsó útjára indul, Jerikón keresztül, ahol mindez történik, és mivel kicsi növésű ember, fölmászik egy fára, hogy megnézze ezt a valakit, akiről azt mesélik, hogy nem csak, hogy csodákat tesz és embereket gyógyít, de képes egy vámszedőt a tanítványai közé fogadni. Kíváncsi, hogy ki ő. De mivel mindenki gyűlöli, nem mer oda menni hozzá. Hogy is merne odaállni Jézus elé, hogy megnézze. Felmászik a fára. És mit tesz Jézus? Felnéz erre a fára, és nevén szólítja meg Zákeust. És nem csak, hogy a nevén szólítja meg, hanem azt mondja, hogy gyere le, mert én nekem nálad kell ma vacsoráznom. Mi ez, ha nem empatikus szeretet? Nem azt mondja, hogy mit tettél, vagy bánd meg bűneidet, add vissza, ami nem a tiéd, és akkor majd jöhetsz velem, vagy megnézhetsz engem, vagy nem, nem ezt mondja. Csak ennyit mond, hogy veled kell ma vacsorálnom. És ez az empatikus odafordulás elég ahhoz, hogy Zákeus megváltozzon. Egy nagy fordulatot tegyen az ő élete. Mi késztette Zákeust erre? Nem az, hogy elmondták neki, hogy ő milyen, és elmondják neki, hogy milyennek kéne lennie. Nem, hanem egyszerűen odafordultak hozzá. Egyszerűen elfogadták annak, ami, és meglátta Jézus benne azt, akivé válhat. Ez egy nagy tanulság az én számomra. Hogyan alkalmazzuk ma az empátiát? Mi hogyan tudunk ilyen empatikusan szeretni? Olvastam egy történetet, és ez nagyon megragadott engem, ami erről az empatikus szeretetről szól. Két kisfiúról, egy 4 évesről, meg egy 8 évesről szól. A kicsi, a 4 éves, lábujjhegyen állva próbálja a kilincset lenyomni, de nem sikerül, mert éppen csak a hegyét éri el, és visszapattan a kilincs, és a nagyobb testvére elkezdi csúfolni. És elkezdi azt énekelni. Nagyot csattan a kilincs, Misinek egy csöpp esze sincs. Ezt hallja meg az anyuka kint a konyhában. És bemegy, és nem azt mondja, hogy mit csinálsz te, Lali? Miért mondod ezt, mi nem látod, hogy kicsi? Nem ezt teszi. Azt mondja neki, gyere ide, légy szíves, Misi mellé, térdeljél le, legyél olyan kicsi, mint ő, de úgy, hogy a válad is az övével legyen egy magasságba, és próbáld meg kinyitni a kilincset. És megpróbálja Lali is, de nem sikerül. Az ő számára ugyanez történik, visszapattan ez a kilincs. És még nincs vége a történetnek, mert az anyuka is leül a gyerekei mellé, és ő is megpróbálja elérni a kilincset, és neki sem sikerül. És ekkor mondja azt a nagyobb fiának, látod? Nekem sem sikerül. És én is lehajolok ide hozzád, az anyukád. És megmutatom neked, hogy nincs okod kicsúfolni a testvéredet. Ez egy szép történet. Bemutatja azt, hogy mit jelent a gyermeki empátia, a gyermeki odafordulás, a gyermeki szintű odafordulás. Aztán van egy olyan emlékem ezzel kapcsolatban, hogy ismertem egy orvost, egy sebészorvost, akit mindenki csak Mészárosnak hívott. Nem azért, mert rosszul végezte a munkáját, nagyon jól végezte a munkáját. De viszont, ilyen nincs, de vagy viszont, szóval, de mindenkit ledorongolt, aki azt mondta, hogy fáj, amit csinál, hogy sebb fájdalmai vannak, és ő mindenkit elintézett azzal, hogy az nem fájhat. Az semmi, az nem fájhat. És egyik nap baleset érte ezt az orvost, aki műtétek sorozatát kellett végrehajtani, és megismerte a műtéti fájdalmat. És utána már a Mészáros rettentően alázatossá lett. És mindent megtett azért, hogy az, akit ő megműt, az minél kevesebb fájdalmat éljen át. Az történt, hogy átélte, hogy mit jelent a sebb fájdalom, és ezáltal empatikusan megértette, hogy mit jelent a fájdalom csillapítás. Tehát miért kell a fájdalmat csillapítani. Aztán olyan történet is eszembe jut, Oszi bácsiról hallottam, hogy odament hozzá, valaki állt mellette, ő mesélte, hogy odament hozzá egy hajléktalan, és tényleg lehetett látni, hogy nem kenyérre kell neki a pénz, amit kér, és az Oszi bácsi szó nélkül odadta ezt a pénzt. És kérdezte tőle a másik, hogy hát Oszi bácsi, hát tudod, hogy hát italra fogja költeni ezt a pénzt. És azt mondta, hagyjad fiam, ha úgy élnék olyan körülmények között, mint ő, lehet, hogy én is innék. Mi történt? Megértette, megérezte Oszi bácsi is, de ő mindig ilyen volt, tudjátok, ismertétek sokan őt. Miért gyógyít az empátia? Mert a legtöbb ember nem tanácsot kér, és nem segítséget vár igazán, hanem embert keres. Igen, azt, amit Erzsike mond, hogy meghallgassák. Tudjátok, milyen érdekes? A tudósok kimutatták, hogy a hallgatáshoz 12-szer több energia kell, mint magához a beszédhez. Hát ezért van az, hogy inkább beszélni szeretünk, mint hallgatni. És az, akivel problémája van, és odafordul hozzám, nem azt várja el, hogy lakást keressek neki, amikor nincs, vagy az anyósát mondjuk eltávolítsam, mert zaklatja őt, mert nem szereti őt, hanem csak megértést vár. Megértést, hogy értem a problémádat. Értem, nem tudom, mit lehetne tenni, de veled vagyok. Segítek, amennyire tőlem telik. Ez az a szeretet, ez az az empatikus szeretet, amit szerintem minden nap kell élnünk. És így kell élnünk. Így kell élnünk. Rómaiakhoz írt levél, még egyet hagy mondjak el, már látom, az időből kifutok, de még egyet hagy beszéljek egy igéről. A rómaiakhoz írt levél 13. fejezetét keressétek meg. Rómaiakhoz írt levél. Na, hol vagy? 13. fejezet. Nyolctól tízig tartó verseit szeretném elolvasni. 13. fejezet, 8-10. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Mert ez, ne paráználkodjál, ne ölj, ne orozz, vagyis ne lopj, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe, szeresse fele barátodat, mint te magadat. A szeretet nem illeti gonosztal a fele barátot. Azért a törvénynek betöltése a szeretet. A törvénynek betöltése a szeretet. Mi hogy töltjük be a törvényeket? Az a baj velem, hogy én nagyon gyakran leírt törvényekben gondolkodom. Nem szombatot törni, nem enni húst, meg hagyd ne mondjam ezeket a leírt meg le nem írt törvényeket. Pedig nem erről van szó. Arról van szó, erről is persze, ez is része, de a szeretetről van szó. És ezzel kapcsolatban szeretném megosztani veletek egy olvasmány élményemet, amely Albert Schweitzerről szól. Albert Schweitzer 1965-ben halt meg. Ő egy polihisztor volt, egy igazi polihisztor volt. Protestáns lelkész, orgonaművész és orvos. És ő Afrikában gyógyított. És az őt úgy hívták, hogy Okuaka, vagy nagy fehér varázsló. Ő volt a nagy fehér varázsló. És őneki az élet mottója 3 S-betűs, magyarul S-betűs szó volt. Szelídség, szeretet, szolgálat. Szelídség, szeretet, szolgálat. Kérdezték tőle egyszer, ezt értjük, szelídség, szeretet, szolgálat. De ez hogy kapcsolódik össze Jézussal? És ennyit mondott. A szelíd szeretet szolgálata. Ez a szelíd szeretet, ez nem más, mint Jézus. Jézus szolgálata. És ő személyes elhívásnak vette azt, hogy 30 éves elmúlt már jóval, mikor elkezdett orvosi egyetemre járni. Mert ő így akart segíteni. És elvégezte az orvosi egyetemet, elkezdett egy kórházat építeni, amit megakadályoztak, börtönbe zárták, meg egyéb hasonló dolgai voltak. De az ő életét ez hatotta át, ez a szelíd szeretet szolgálata. Megkérdezték tőle, hogy ezt hogyan valósítja meg. És aztán körbemutatott, és azt mondta a kórházán, ahol rengeteg replás kezel, azt mondta, hogy így. És ennyit tett. Azzal, amit tett, azzal valósította meg a szelíd szeretet szolgálatát. Végezetül megosztom veletek egy személyes dolgomat, az, hogy az utóbbi időben, miután ezzel a szeretettel megérintettek engem, és ez a szeretet betöltötte az én életemet, úgy imádkozom az utolsó napok óta, vagy hát hetek óta, hogy add, Uram, hogy ma többet lássak, érezzek és értsek meg a te szeretetedből, mint tegnap. És add, Uram, hogy ma jobban szerethessek, mint tegnap. És ehhez ez az ige segít. Hiszen aki jobban szeret, az lehetetlen, hogy ne tisztelje apját, anyját, a munkatársát, a férjét, az embertársát, aki ott megy mellette az autóval és bevág elé, és nem rázza az öklét, mert ez a szeretet érintette meg. Azt mondom még itt, azt írtam le, hogy a növekvő szeretetben lehet-e valaki gyilkos, akár csak szóban is. Nem, hiszen az, aki engem szeret, az nem úgy fordul hozzám, hogy te gyilkos vagy, hanem Jézus megbocsájtott nekem mindent. Akkor én nem tehetem ezt meg. Aki az Istentől tanult és látott szeretettel szeret, az nem tör házasságot. Ugye ezeket sorolja itt fel, ezeket a parancsolatokat Pál. Nem tör házasságot, se ki nem tör a rossz házasságából, se be nem tör egy működő házasságba, se le nem tör valakit, mielőtt házasságra lépne vele. Mert az Istentől tanult szeretettel szeret. Az, aki szeret, az ad, és nem lop. Az, aki szeret, az megvédi a barátját az igaz beszéddel, és nem hazudik neki, még kegyes hazugságot sem. Hanem elmondja az igazságot, nem ütve vágva persze, hanem empatikus szeretettel. Aki szeret, az nem kívánja azt, ami a fele barátjáé, hanem többet kíván neki, azért, mert szeret. Én azt kívánom nektek, hogy, meg magamnak is, hogy ez a szeretet, az ilyen szeretet vezéreljen bennünket. Imádkozzatok ti is így minden nap, minden reggel. Adj, Uram, több szeretetet. Segíts, hogy még több szeretetet megláthassak. Amen. Mindenható Atyánk, szeretet Istene, akihez oly szívet tépően tudunk imádkozni, hogyha baj van. Most örömmel imádkozunk hozzád, Uram. Hálásak vagyunk neked mindazért a szeretetért, amelyet megismertettél. És köszönjük, hogy a te ismereted, amelyet át akarsz adni, olyan végtelen, mint a szereteted. Köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban, a te szent fiadban kézzel foghatóvá, közelivé vált a mi számunkra a te szereteted. És köszönjük, Urunk, azt is, hogy nap mint nap megérinted a mi lelkünket a te szereteteddel. Köszönjük, hogy a te szereteted az, amely késztet bennünket a változásra, a változtatásra. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy a te szeretett fiad, aki vállalta ezt a szerepet, azt is vállalta, hogy utat készítsen hozzád, mert ő az út, és ő az igazság, és ő az élet. Uram, engedd, hogy minél jobban és jobban megismerhessünk téged, Jézus Krisztus által, az ő életét szemlélve, a te szent lelked által, aki megvilágosít nekünk igéket. Köszönjük, Urunk, hogy ebben örömünk van, olyan boldogság megérteni egy-egy igédet, az egy-egy üzenetedet, amelyet nekünk szánsz. És köszönjük, Istenünk, hogy te megmutatod nekünk a jövőt. Megmutatod azt, hogy a teljesség vár ránk. A teljesség a teljes szeretet. Bocsásd meg, Urunk, csökevényes emberi szeretetünket, és köszönjük azt, hogy napról napra tanítasz bennünket a teljességre. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy azt akarod, hogy mi ott legyünk te veled. És nem csak azt, hogy mi ott legyünk, hanem azt, hogy mások is ott legyenek. És hogy ehhez hívsz el bennünket. Hogy azt a szeretetet, amelyet tőled vettünk, tőled tanultunk, bár csak át tudnánk adni. Te tedd a mi életünket teljessé ebben a szempontból is. Köszönjük neked, Urunk, hogy meghallgatsz minket, nem a mi érdemeinkért, mert azok nincsenek, hanem a te szent fiad véréért, aki igazzá tesz bennünket, a szeretet parancsáért. Köszönjük, hogy meghallgatsz. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntök én is mindenkit. 6 részes sorozatunknak a 4. előadásán. A sorozat témáját így is meghatározhatnánk: az egészséges vallásos tapasztalat, ahogyan a Biblia elénk tárja, ahogyan az egyes ember átélheti a kezdeti lépésektől, Isten keresésétől elindulva. Ez előző alkalommal az újjászületés volt a témánk, vagy más szavakkal így is mondhatnánk, az első és alapvető megtérés. Annyiban térnék csak vissza erre a kérdésre, hogy még utólag is fontosnak tartok valamit hangsúlyozni mindennemű félreértés eloszlatására. Ugye beszéltünk arról, hogy egy nagyon erőteljes, nagyon meghatározó tapasztalat az újjászületés, vagy első és alapvető megtérés, noha ahány ember egyéniség, annyiféle. De azt a félreértést szeretném eloszlatni, remélem ez már az előző előadásból is kitűnt, de még egyszer hangsúlyoznám, hogy az újjászületés vagy megtérés az nem egyszerűen egy érzelmi, misztikus élmény. De nagyon könnyen támadhat ez a félreértés, de nem erről van szó. Feltétlenül van egy természet feletti eleme, hiszen az ember valamiképpen átéli az Istennel való találkozást, az Isten valósága felől való megbizonyosodást, és ahogy, amint mondottuk, tényleg isteni erő működik ebben a nagy belső változásban, de ez valójában elsősorban is mindenekelőtt az elmében megy végbe, az ember gondolkodásában és értelemvilágában, és nagy baj az, ha csak érzelmi alapja van, ha csak érzelmi felbuzdulás van, akkor ez nem valóságos, hiteles újjászületés vagy megtérés tapasztalata. Így mondhatnánk, hogy egy elemi erejű megvilágosodás, felismerés az, ami betölti az embert, amihez persze érzelmek társulnak, erős érzelmek kísérik mindenek előtt az öröm, ahogyan ezt az előző estén is láttuk. Hogy ezt még jobban aláhúzzam, hogy mindenek előtt az ember értelemvilágában történik a nagy változás, a gondolkodás módjában. Megemlíteném ugye újra, hogy az első és alapvető megtérést jelölő eredeti bibliai szó, a metanoia, az azt jelenti, hogy az elme megfordulása, az elme megváltozása. Pál apostol a Római Levél 12. fejezetének az első versében így buzdítja a keresztényeket: változzatok el a ti elmétek megújulása szerint. Tehát ezzel kimondja azt, hogy a megújulás mindenek előtt az ember elméjében, a felismeréseiben, a látásában valósul meg. Ugye idéztük Ezékiel könyve 36. fejezetéből is azt az igét, ahol már az Ószövetség lapjain Isten nagyon világosan szól arról, hogy mi az, hogy újjászületés vagy megtérés. Ugye így fogalmaz, hogy elveszem tőletek a kőszívet, és adok néktek hússzívet, új lelket adok belétek, új szívet és új lelket adok belétek. Itt azért kell vigyázni, mert ugye magyar nyelvünkben is használjuk a szív szót átvitt értelemben, éppen úgy, mint a Biblia. Ha valakiről azt mondjuk, hogy tiszta szívű, jó szívű, akkor nem azt értjük, hogy milyen jól működik az a bizonyos pumpa, hanem azt, hogy mi elsősorban az érzelem világára utalunk, hogy könnyen megindul érzelmileg, könnyen együttérzésre, jó akaratra hajlik, de a Bibliában a szív szó, amikor átvitt értelemben használja a Biblia, nem az érzelmek központját jelenti, hanem az ember teljes belső világát, mindenek előtt az intellektusát, a gondolkodó képességét, benne van az akarat is, benne van az érzelmek is, a maga szétválasztatatlan egységében. Úgyhogy ahogy mi használjuk a szívszót meg, ahogy a Bibliában különbség van. Ez az oka annak, hogy például ilyet olvasunk a Bibliában, a híres ige a 90. Zsoltárból: taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ugye? Tehát itt is láthatjuk a bölcsesség és a szív, a szoros kapcsolatban van egymással, és nem egyszerűen érzelmekről van szó. Tehát azt gondolom, hogy ez még hasznos volt így utólag még egyszer megerősíteni és tisztázni. Ugye Jézus se véletlenül beszélt így, hogy az első és a nagy parancsolat: szeresd az Urat, a te Istenedet teljes elmédből, teljes lelkedből, minden erődből.
Tehát onnét kell kiindulni az elme megújulásából. A most ma az a kérdésünk, és ez a mai előadásunk témája, hogy mi a folytatás? Az újjászületés után hogyan alakul Isten és az egyes ember kapcsolata? Ezt is említettem már előzőleg, hogy az újjászületés, vagy első és alapvető megtérés megpecsételésére, megerősítésére rendelte Isten eredetileg a keresztséget. Ugye erről is volt szó, hogy az első keresztény századokban még csak is felnőtt keresztség létezett, a IV. Század végétől fogva indult be a változás, és nem is meghintés volt a formája, hanem alámerítés. Ugye az eredeti bibliai szó, baptizma az Új Szövetségben, az azt jelenti, hogy alámerítés. A mi magyar keresztség szavunkban kereszt szóval van kapcsolatban, de az eredeti fogalom nem. Az alámerítést jelent. És ennek csak annyi a jelentősége, hogy ugye ennek a szimbolizmusa is az újjászületés lényegét ábrázolta ki. Tehát meghalás a régi életnek, lezárása egy régi gondolkozásnak, egy régi életvitelnek, és feltámadás egy új életre. És amit tehát szeretnék még hangsúlyozni, hogy a keresztség biblikus teológiája szerint a keresztség az nem más, mint az újjászületés hálás megvallása és szövetségkötés Istennel, hogy így mondjam, formálisan is. Egy bibliai igét idéznék, Pál apostol megtérésének a története nagyon nevezetes, és idézném az Apostolok cselekedetei 22. fejezetének a 16. versét, amikor a nevezetes damaszkuszi úti élménye után Pál apostol 3 napot töltött magányban egy házban, azt mondja az ige, hogy nem evett, nem ivott, csak gondolkozott és forgott benne az egész élete. A 3 nap elteltével Isten hozzáküldött egy damaszkuszi keresztény, név szerint Anániást, a következő üzenettel. Annak okáért mit késedelmezel? Kelj fel, és keresztelkedjél meg, lemosván bűneidet, és segítségül híván az Úr nevét. Ugye ebből az igéből világosan megérthetjük, hogy a keresztség szövetségkötésnek, egy formális szövetségkötésnek volt szánt, vagy tudatos és formális szövetségkötésnek eredetileg, ami azt jelenti, hogy segítségül hívni az Úr nevét, nem csak egy pillanathoz, nem csak egy eseményhez, hanem segítségül hívni az egész további élethez. Vagyis egy olyan szövetséget kötni vele, ahol az ember véges végig folyamatosan, folytonosan az ő szövetségére kíván támaszkodni. Akkor tehát kimondhatjuk, hogy az újjászületés után a folytatás az a szövetség létrejötte és működése Isten és az ember között. Szeretnék idézni egy bibliai igét, amely szinte minden lépését megjelöli nagyon egyszerűen és röviden Isten és ember kapcsolatának addig, ameddig mi is eljutottunk az áttekintésünkben. Ez Jelenések könyve 3. fejezetében a 20. vers. Ugye Krisztus szavát szólaltatja meg az apostol, aki így szól: az ajtó előtt állok és zörgetek, és ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, és ő én velem. Ha megfigyeljük ezt az igét, azt mondja Krisztus: az ajtó előtt állok és zörgetek. Ugye ez az a bizonyos kétirányú keresés. Az ember is keres, de valójában Isten is keresi őt, és az isteni zörgetés az, ami ösztönzi az embernek a keresését. Vagy úgy is mondtuk, ugye idéztük a Bibliából, hogy Jézus így fogalmazott, hogy őhozzá senki nem mehet annélkül, hogy az Atya vonzza őt, vagyis mindig ez az előzménye van annak, hogy valaki hozzá megy, és ő személyes megváltójaként elfogadja. Azután így mondja: ha valaki meghallja az én szómat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Ugye ez a találkozás, ez maga az újjászületés, az első és alapvető találkozás Istennel. És utána a folytatást így mondja: és vele vacsorálok, és ő én velem. Ugye az az asztal közösségnek a képe, ugye egy nagyon szép képies kifejezés, hogy egy
nem egyenlő partnerek szövetsége, de mégis egy közvetlen partneri kapcsolat jön létre Isten és az ember között, vele vacsorálok, és ő én velem, mint egy baráti, bizalmas asztalközösség. Így ábrázolja Jézus a folytatást. A Biblia több kifejezéssel is beszél erről a szövetségről, ugyanúgy, mint ahogy láttuk, hogy az újjászületést sem egyetlen egy hasonlattal vagy kifejezéssel érzékelteti a Szentírás. A vízözön előtti nevezetes hívő emberek, az úgynevezett ősi pátriárkák, az Istennel való szövetségét, például ezzel a kifejezéssel jelöli az írás, ők Istennel jártak. Többen vannak itt bibliaismerők, ezt tapasztaltam az előző előadásokon, tehát mondom ezeket a neveket, Énok, Noé, ugye, akik jártasak a Bibliában, tudják, hogy ez a rövid megjegyzés kapcsolódik a nevükhöz, Istennel jártak. Ugye milyen kifejező ez a megfogalmazás? Ugye a járás egy folyamatos, mindennapi dolog, tehát ez azt jelenti, hogy ezek az emberek állandó szövetségben voltak Istennel, életük minden lépésében ott volt Isten, Isten jelenlétében éltek, és Istenre támaszkodva, ezért mondja így, hogy Istennel jártak. Aztán szeretném felolvasni azt az ígét, vagy mondhatnám így szövetségi ajánlatot, amit Isten tett később Izrael népének, és ez az ige nagyon jól és nagyon pontosan érzékelteti azt, hogy mit jelent Isten és ember szövetsége. Ugye minden szövetségben vannak az egyik félnek is feladatai, vagy vállalkötelezettségeket, és a másik is. Ugye itt szerződő felek vannak. És szeretném olvasni Mózes második könyve 19. fejezetéből, hogy hangzott Isten szövetségi ajánlata Izrael népének, miután Egyiptomból, ahogy a Biblia írja sokszor, hatalmas kézzel, kinyújtott karral kihozta őket, megszabadította a rabságukból. Így olvasom a 19. fejezetből, a 19. fejezet 5. és 6. versét. Most azért, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és megtartjátok az én szövetségemet, látjuk itt a szövetség szó, úgy ti lesztek nékem valamennyi nép közt az enyéim, mert enyém az egész föld, és lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Hogyan hangzott itt, hogy ebben a szövetségben mi az ember része? Ha figyelmesen hallgattok az én szavamra, ez volt az egyik, a másik, és megtartjátok az én szövetségemet. Nagyon egyszerű, csak két szövetségi feltételt mondott Isten. A másik oldalon a maga részéről pedig mit mondott? Azt mondta, lesztek nékem valamennyi nép között az enyéim, és erre vissza fogunk térni, hogy mit is jelent ez, vagy hogy is fejti ki ennek az értelmét az írás, és lesztek nékem papok birodalma és szent nép, ami mindjárt érzékeljük, hogy valamilyen feladatot, valamilyen megbízatást jelent. És olvassunk még egy igét, Jeremiás próféta könyve 31. fejezetéből, hogy a későbbiekben is kapott Izrael tanítást arról, hogy miben áll Isten és az ember szövetsége. Így olvasom Jeremiás próféta könyvéből, a 31. fejezetből, a 33. és 34. verset. Így hangzik. Hanem ez lesz a szövetség, ugye itt is a szövetség szó, hanem ez lesz a szövetség, amelyet a napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr. Törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be. És Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atya fiát, mondván, ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsinytől fogva nagyig, azt mondja az Úr. Mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem. Ugyanezt az igét idézi az új szövetségben a zsidókhoz írt levél, és újra elmondja, hogy mi a keresztény egyházzal kötött szövetség lényege, az ugyanez, amit itt már Jeremiás elmondott. Itt nem részletezi azt, hogy mi az ember része, hanem csak azt, hogy az Isten mit ígér ebben a szövetségben, miket ígér. Hogy törvényemet az ő elméjükbe és szívükbe írom be,
A másik, amit ígér, hogy olyan közvetlen kapcsolat létesül közte és az ő népe között, hogy így mondja, hogy nem tanítja senki az ő fele barátját, hogy ismerd meg az Urat, hanem Isten közvetlenül tanítja őket. És azt mondja, mindnyájan megismernek engem kicsintől fogva nagyig. Tehát így vázolhatjuk föl, hogy a Szentírás mit mond arról, hogy mit jelent a szövetség Isten és ember között, de ezeket a tömör kifejezéseket próbáljuk most egy kicsit gyakorlatiasan közelebbről átgondolni, hogy mit is jelentenek. Tehát nézzük először, hogy mi az ember része az Istennel kötött szövetségben. Így mondta Isten, ha figyelmesen hallgattok az én szavamra. A másik pedig, ahogy idéztük, és megtartjátok az én szövetségemet. Hozzátenném, hogy Izrael népe azon nyomban félreértette ezeket a szavakat. Mert ha valaki olvassa Mózes második könyve

hatásáról, az erkölcsi erejéről és az akarat erejéről, mint amennyi ténylegesen van. És hát Izrael népe magabiztosan mondta, mi vállaljuk, mi megkötjük a szövetséget, mi mindazt megtartjuk, amit az Úr parancsolt. És a mai napig az ember hajlamos így félreérteni az Istennel való szövetséget, hogy ebben a szövetségben az az ő része, hogy ismerd meg, tanuld meg, aztán fogd meg, és teljesítsd, és az Isten kívánalmai töltsd be. De hát ezt akkor ugye csak úgy értheti félre az ember, ha fogalma sincs róla, hogy igazából mit kíván az Isten törvénye. Mert azok nem külső paragrafusok, nem a cselekedetekre és a magatartásra vonatkoznak egyszerűen, hanem ennél sokkal, de sokkal mélyebbek. Ugye, ha valaki kicsit is belepillant a 10 parancsolatba, akkor egy-kettőre látja ezt. Ugye, hogy milyen, csak a 10. parancsolatra utaljak egy pillanatra, a 10. parancsolat, ugye az utolsó parancsolat így hangzik, hogy ne kívánd, ami a te fele barátodé, semmit, ami a te fele barátodé. Hát a kívánás az hol van? Az nem az embernek a cselekedete, nem az embernek a beszéde, az a szívnek a gondolatai, a vágyai, az érzései. Hát ki képes ezt úgy tökéletesen megtartani? Zakariás proféta így mondja, egymás ellen még a szívetekben se gondoljatok gonoszt. Így értelmezi a 10. parancsolatot. Egymás ellen még a szívetekben se gondoljatok gonoszt. Nagyon elbizakodott, aki azt hiszi, hogy ezt ő a saját erejével meg tudja tartani. Tehát Isten nem is ezt kérte tőlük, csak azt, hogy figyelmesen hallgassanak az ő szavára. Mit is jelent ez, hogy figyelmesen? Biztos érezzük, hogy ez egy nyomaték, figyelmesen hallgattok szavamra. Ugye ebben benne van az, hogy akkor az ember komolyan veszi, hogy ha Istent nem is láthatjuk, de az Isten szava, az Isten beszéde hallható, megismerhető ezen a földön. Tehát mondhatnám azt, Isten beszéde, elismerése, elfogadása nélkül, hogy az ember valósággal Isten beszédének tartaná, a Szentírásban foglalt igéket, valódi kereszténység nem épülhet fel. Mert a szövetség azt jelenti, hogy az ember az ő szavára hallgat, amit elismer az ő szavának. Tehát úgy gondolkodik, hogy látni ugyan nem láthatom, de a szövetség attól lehet valóságos, és attól lehet hiteles, hogy a szavát viszont állandóan hallhatom. Tehát ezért tudhatom, ki az Isten, és tudhatom, hogy ő mit akar. Az a szó pedig, amikor azt mondja, hogy figyelmesen, biztosan érzékeljük, hogy ebben benne van az, hogy szorgalmasan, tehát folyamatosan, de benne van az is, hogy a megértés vágyával és szándékával. Tehát nem felületesen, nem felszínesen. Ugye Ezékiel próféta könyvében olvashatunk egy ilyen szomorú megállapítást. A prófétának küzdelmes szolgálata volt, és Isten azt mondta neki, hogy eljön ez a nép meghallgatni téged, odaülnek eléd, és meghallgatnak téged, mint egy szép hangú hegedüst. Hallják a te beszédedet, de nem cselekszik. Ugye mondhatnánk, hogy ebben nagyon könnyű belecsúszni, hogy hát olyan vallásos élvezet, mondjuk szép templomi beszédet hallani. És hát ez egy olyan vallásos élvezet, olyan szépen cseng, zeng, bong, mint a szép hangú hegedű, de amikor azt mondja, figyelmesen hallgattok szavamra, ez mást jelent. Ez azt jelenti, hogy a megértés nagyon komoly vágyával. Volt egy régi tanítómesterem, az első biblia tanárom, és ő neki volt egy szokása, ő igehirdetéseket is tartott, és mikor megcsinálta egy párszor, hogy mikor mentek el az istentiszteletről, akkor kezet fogott emberekkel, és megkérdezte, hogy mit viszel magával erről az alkalomról. Ez csak egy olyan tudatosítás volt, hogy hát az, hogy szép hangú hengedűt hallgatunk, az kevés, hanem figyelmesen hallgassunk az ő szavára. És ugyanez vonatkozik a Biblia olvasásra. Szóval a Bibliát nekünk nem azért kell olvasni, hogy mondjuk egyszer kitanuljuk, és nagyon felvilágosultak legyünk, és legyenek ismereteink, de azért sem, hogy az ember a hangulatainak, vagy a pillanatnyi szükségleteinek megfelelően itt vagy ott fölüti, és akkor mondjon nekem valamit, gyorsan vigasztaljon meg, gyorsan igazítson útba valami élethelyzetben. Szóval nem erre adatott a Biblia, hanem mire? Ezt ugye Jézus így mondta, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Ugye ezzel Jézus azt mondta, hogy valójában azok az igék, amelyek Isten szájából származnak, azok az embernek olyan lelki szükséglete,

mint a fizikai élet fenntartásához a fizikai eledel, a mindennapi kenyér. És ez egy hatalmas mondat. Ennél egyszerűbbet nem lehetne mondani, de mégis hatalmas. Mintha azt mondaná Jézus, ha nem csak létezni akarsz, de igazán élni, mint egy Isten képére, hasonlatosságára teremtett ember, és hogyha az ember akarja, hogy igaz életet éljen, és valódi fejlődő, növekvő lelki élete legyen, akkor ehhez nélkülözhetetlen. Azoknak a beszédeknek a magunkhoz vétele, mint a tápláléké, és mint egy beépítése a gondolatvilágunkba, úgy, mint ahogyan a fizikai táplálék is akkor használ, ha megesszük, ha esszük, ha isszuk, és beépül a sejtjeinkbe, beépül az egész lényünkbe. Tehát mindenkit bátorítanék, hogy állítsuk párhuzamba ezt a két igét, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és Jézus útmutatását, nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. Érdekes benne ez a szó is, hogy minden igéjével. Nem tudom, ki hogy van a jelenlévő közül, gondolom vannak itt meggyőződéses, keresztény, vallásos emberek, de vajon izgat-e bennünket az, hogy én Isten minden igéjével élek-e? Hogy vannak még a Bibliában számomra feltáratlan, ismeretlen részek, van, amit mintha soha nem olvastam volna. Én nekem már évtizedek óta ez a hivatásom, hogy a Bibliáról tanítok, de mondhatom, hogy én nekem még nagyon sok vágyam van sok mindent jobban megérteni. Én még nagyon sok felfedezés izgat engem a Bibliában, és szoktam mondani, hogy ha jót kívánok magamnak, kívánok egy szép tájat, egy nyugvágyat, meg egy Bibliát. Aztán hadd merüljön el az ember a kutatásában, mert ennél szebb és magasabb rendű tevékenységet nem tudok elgondolni, mert megmozgatja az embert mindenestől, és tágul a világ, és tágul a megértés, és az ember állandóan növekszik. Tényleg az isteni bölcsességnek, ahol mindig el tud valamit kicsit sajátítani, és mindig egy picit előbbre haladni. És miért van erre annyira szükség? Még erről is szeretnék pár szót szólni, hogy figyelmesen hallgatni az ő szavára. Hát először is azért, mert ha ezt nem tesszük, az Isten lelki képmása elhalványul előttünk. Egyszer csak nem tudjuk őt valóságos személynek látni. Ugye még egyszer mondom, egy valaki csak akkor lehet eleven valóság számunkra, akit soha nem látunk szemtől szembe, ha a beszéde mindig eleven, és a beszédét mindig hallgatjuk. Tehát ez az oka annak, hogy aki folyamatosan és rendszeresen nem olvassa a Bibliát, vagy nem hallgatja a Bibliát, akkor egyszer csak imádkozni se tud, az is élettelen lesz. Mert ugye imádkozni csak akkor lehet, hogyha én egy valóságos valakihez beszélek, és hogy elevenen tartsa bennünk az Isten képmását, sőt, növekedjünk az ő megismerésében, és mindig elevenebb és valóságosabb legyen a személye számunkra, ezért figyelmesen folyvást kell hallgatnunk az ő beszédét. A másik ok, amiért nagy szükségünk van rá, így mondja Pál apostol a Timóteushoz írt második levélben, hogy a teljes írás Istentől ihletett és hasznos sorolja a tanításra, a megjobbításra, és a legkülönösebb kifejezés, amit használ, az igazságban való nevelésre. Ezen azt értsük, az igazságosságra van nevelésre, az igaz életre, az igaz magatartásra nevelésre. Felteszem ezt a kérdést, igazából élethossziglat szüksége van erre az embernek, vagy mondhatnám, ráfér az emberre? Néha csodálkozom, amikor emberek ezt szeretik olyan magabiztosan mondani, én mindenkihez igazságos vagyok. Másik meg azt mondja, hogy mindenkit szeretek. Mondom, hogy lehet, hogy a legnehezebb és a legnagyobb dolgokat állítják ki az emberek maguktól ilyen merészen? Borzasztó merész mondás ilyet mondani, és biztos nem igaz. Mert ez a legnagyobb dolog mindig mindenkihez igazságosnak, hanem magunk felől, mások felől, Isten felől igazságosan gondolkozni, igazságosan cselekedni, és valódi szeretetet gyakorolni. A kettő igazából ugyanaz. És ezért nekünk szükségünk van az igazságra nevelő eszközre egész életünkben. Ugye a Biblia oly élesen mutatja meg, hogy mi az igaz, mi a hamis, ott nincs kompromisszum. Ott az ember minden erőlködés nélkül az erkölcsi gondolkodása kiélesedik.
Az erkölcsi ítélőképessége sokkal, de sokkal érzékenyebb lesz. Sokkal tisztában látja önmagát és az emberi dolgokat, de csak ha figyelmesen hallgat az ő szavára. A zsidókhoz írt levél 4. fejezetének a 12. verse így szól arról, hogy milyen hatalommal tudnak behatolni a bibliai igék és helyre tenni bennünket az igazságtalanságainkban, tévedéseinkben. Azt írja, az Istennek beszéde élő és ható, élesebb a kétélű fegyvernél. Elhat a szívnek és a léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Bár ez az ige is hihetetlenül erőteljes, nem? Úgy érezzük, hogy csoda erő van benne. De azt mondja, az Isten beszéde a kétélű fegyvernél is hatékonyabban tud behatolni, nem fizikailag a testünkbe, hanem a lelki világunk mélyébe, és a legrejtettebb zugokba is be tud hatolni, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Hát szeretnék végül egy tanácsot adni, hogy hogyan olvassuk a Bibliát. Én ezt már nagyon sokszor és sok helyen elmondtam. Lehet, hogy valamikor itt tartottam előadást, és ott is senki ne haragudjon az ismétlésért. Akkor van értelme többet nem mondani, ha megvalósul, de ebben távolról sem vagyok biztos. Az a jó Biblia olvasás, a jó Biblia olvasási gyakorlat, ha az embernek mindig van egy olvasó Bibliája. Nem vagyunk egyformák, ez nem kötelező, de akinek jól esik, az jó, ha benne aláhúz, meg jelzéseket tesz. De a legdöntőbb az, hogy mindig egy könyvet olvassunk. Nem kell elejétől végéig olvasni a Bibliát. Az ilyen teljesítményre menő olvasásoknak az égvilágon semmi értelme. Én mindig nagyon szomorú vagyok, mikor ilyet olvasok, hogy most valahol hozzáfogtak, és akkor kitűzték, hogy ennyi időt az elejétől végéig végigolvassuk. Meg ilyen látványos dolgokat csináltak a Biblia évében is, hogy végigírjuk a Bibliát, többen összefognak, aztán leírjuk a Biblia igényt. Hát egyik fülemen ki, a másikon be, vagy a szemem egy pillanatra megérinti, aztán vége, ennek semmi értelme. De a Bibliát mégis folyamatosan jó tanulmányozni, de 66 különböző irat van a Bibliában, tehát én nyugodtan kiválasztatok akár új szövetségből egy könyvet, de akkor tökéljem el, hogy én ezt most igyekszem figyelmesen olvasni, és igyekszem megérteni. Ez pedig csak szöveg összefüggésében lehet. És az a jó gyakorlat, hogyha soha nem olvasunk egyszerre sokat, de most mondom a leglényegesebbet, azt nem egyszer, hanem kétszer, az se baj, ha háromszor, még esetleg négyszer is, mert első olvasásra olyan idegen, olyan érthetetlen, annyi minden, nem is tudunk belekapaszkodni, mintha nem is érinteni az én életemet. Ugye még a réges nyelv is akadálya, amíg egy kicsit az ember bele nem jön, és amíg már aztán ez nem számít, ez a nehézség, megszokja az ember is, mögé tud hatolni. De ha másodszor elolvassuk, netán harmadszor, kezd kinyílni a szemünk. A Péter apostol levelében van egy nagyon szép ige, amely így fogalmaz, jól tesszük, ha figyelünk az Isten igéjére, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel szívünkben. Ugye milyen szép ez a hasonlat? Az ember olvas, egyszer csak, mintha nappal virradna, egyszer csak, mintha elönteni az agyát egy világosság, és hajnalcsillag kél fel szívetekben. Ott a reménység, ott az öröm. Az az értékes Biblia olvasás, ami eljut idáig. Mert ugye, amikor hallgatták az Emmauszi tanítványok Jézus velük való beszélgetését, akkor utólag azt mondták, nem gerjedezette a szívünk, mikor nekünk az írásokat magyarázta. Tehát ne ilyen holt olvasásaink legyenek, hanem figyelmesen hallgassunk az ő szavára, együk és ígyuk, ugye, az ételt is meg kell rágni. A Bibliát se lehet, hogy futva elolvasok egy szakaszt, hanem el kell olvasni másodszor, harmadszor gondolkozni rajta, hogy én ezt igyekszem megérteni. És ha másnap az ember tovább lép, jó oda tenni egy könyvjelzőt, vagy egy tollat, vagy ceruzát, ki mit, és mikor megyek tovább másnap, akkor legalább amit aláhúztam, vagy legalább a fő gondolatokat gyorsan átfutom, hogy tudjam, hogy kapcsolódik az újabb szakasz az előbbihez. Meg ez arra is jó, hogy rögzíti az emberben, hogy mi is volt az, ami tegnap megragadott, akkor most maradandóban marad meg az emlékezetünkben. De már lépnék is tovább a következőre. Ezt mondja arról, hogy az ember másik része ebben a szövetségben az, így mondja, ha megtartjátok szövetségemet. Mit jelenthet ez a kifejezés? Ha valakinek van egy szövetségese, mikor tartja meg ezt a szövetséget? Ha él vele. Vagyis
állandó egyeztetésben van, állandó kapcsolatban van a szövetséges társával. Mondhatnám, hogy ez azt jelenti, hogy Istent segítségül hívni folyamatosan, belevonni az életünk minden mozzanatába. A Római Levél 10. fejezetének a 13. versében így hangzik egy nagy biztatás: mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. Miért kell segítségül hívni? Nem elég, hogy ha valaki az újjászületés vagy megtérés után egész életére segítségül hívja Istent? Nem elég, mert a mi billenékenyek vagyunk, a mi lelki világunk változó és billenékeny. És ami Isten sohasem akar cselekedni, ami szabad választáson alapuló kérésünk, igényünk, akarásunk nélkül. Tehát ezért segítségül kell hívni. Nekünk kell igényelni, hogy ez a szövetség éljen. Nekünk kell kérni az Istennek a szövetségesi segítségét. És gyakori az a tévedés, hogy Isten csak nagyon nehéz helyzetekben és nagy dolgokban kell segítségül hívni. Igaz, hogy van egy ilyen ige, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején is, én meghallgatlak téged, de már nehogy valaki félreértsen, hogy azt jelenti, hogy csak nagy nyomorúságban kell, vagy lehet segítségül hívni, hanem ez az ige arra mutal, hogy mikor az ember nagy bajban van, sokszor beszűkül a látása, és csak a bajt látja, csak a kiúttalanságot, és azt se tudja, hova folyamodjon, és azt mondja, hogy nyomorúságban vagy, akkor emlékezz meg az Istenről, és a nyomorúság idején hív segítségül engem, és én megszabadítalak téged. Tehát soha ne gyötörjön el úgy a nyomorúság, hogy nem mert az Istent segítségül hívni. De egyébként az Istennel való szövetség, az Istennel járás az azt jelenti, hogy az ember kis dolgokban is mindenbe belevonja. Persze nem fanatikusan, és nem tiszteletlenül. Ezen ugye azt értem, hogy az Isten sohasem mondja azt, hogy amit mi is elvégezhetünk, amihez nem kell az Isten segítség, azt ő végezze el helyettünk. Ezt csak azért mondom, mert szó szerint hallottam egyszer valakitől. Kicsit ilyen rajongó, egészségtelen vallásossága volt az illetőnek. Azt mondta, hát én valamikor korán kellett reggel indulni, azt mondta, hát én nem viszek csörgőórát, majd a Jóisten engem felébreszt. Hát ne ilyen karjuk be a Jóisten, hogy mert ez profanizálás, ez tiszteletlenség a Jóistennel szemben. Mondok példát, ugye amikor Lázár feltámasztása történetét olvassuk a Bibliában, akkor ugye ott a Jóisten megtette azt, amit ember nem tehet meg, de azt mondta, hogy ti hengerítsétek el a követ. Ugye, tehát ne olyan dolgokba kérjük az Istent, hogy helyettesítse azt, amit természetes módon mi emberek meg tudunk és meg kell tennünk, de az életünkben állandóan, hogy önmagunkat le tudjuk győzni, hogy a természetünk ne uralkodjon, és állandóan találkozunk tanástalan helyzetekkel, belejutunk küzdelmekbe, nehézségekbe, hát senkinek se kell mondanom, hogy nem egy sima út az élet, ahol csak nagy ritkán támadnak olyan nagy válságok, amit nem tudunk a saját eszünkkel és a saját erőnkkel megoldani. Nagyon is szükségünk van, hogy Istent az életünk kis mozzanataiba is belevonjuk, ahol valóban az ő segítségére van szükségünk, ahol erőre van szükségünk, tanásra van szükségünk, kegyelemre van szükségünk, önmagunk legyőzésére van szükség. És mi az útja, vagy mi az eszköze annak, hogy Istent, mint szövetségest segítségül hívjuk? Hát mindjárt tudjuk, hogy ennek az eszköze az imádság. Hát ez egy külön előadást is bőséggel kitöltene, sőt nem távolról se lehetne egy előadáson kimeríteni ezt a témát, de most az adott keretünkben én csak röviden tudok erről szólni. Ahhoz kapcsolnám ezt a néhány rövid megjegyzést, hogy idézek két nevezetes szerzőtől, aki nagyon szépen írt az imádságról, az egyik Luther Márton. Ő írt egy kis tanulmányt 1535-ben, ezen a címen: egyszerű útmutató az imádkozáshoz egy jó barátnak, Péter Balbié mesternek. Ki volt ez a Péter Balbié, vagy Balbír? Ez a Péter Balbír a borbéja volt Luther Mártonnak. És hát egyszer mondta neki, hogy ő szeretne olyan gyakorlati tanítást kapni az imádságról. Erre Luther felbuzdult, és írt egy kis írást a jó barátnak, hogy tudna egész gyakorlatilag segítséget nyújtani az imádsághoz. Ebből mindjárt idézek egy mondatot, ezt írta:
Ahogyan a cipész cipőt, a szabó ruhát készít, a keresztény imádkozik. A keresztény ember mestersége az imádkozás. Ez egy óriási mondat. Luther sokszor tudott ilyen szögfejére ütve fogalmazni, és nagyon élénken és elevenen. Ugye mit jelent az, hogy a keresztény embernek mestersége az imádkozás? Az azt jelenti, hogy jártas benne. Benne foglaltatik az is, hogy ahogy a mesterségeket tanulni kell, az imádkozás is egy tanulási folyamat, az igaz és hatékony imádkozás. Hát nem tudom, ha ezen mérnénk keresztény embereket, hogy ki keresztény igazán, hogy kinek mestersége az imádkozás, kinek van ebben mesterségbeli jártassága, és ki az, aki ezt igazán gyakorolja, lehet, hogy nagyon lezsugorodna a valódi keresztények száma. De a bátorítás éppen az, hogy ebben lehet fejlődni, ezt lehet tanulni. És még egy kis részletet idézek Luther tanácsaiból. A következőket írja. A szívnek kell felgerjednie, és megtanulnia, hogy milyen gondolatokat ragadjon meg a mi atyánkból. Az ilyen gondolatokat azonban a szív, ha igazán eltelt buzgósággal és szívesen imádkozik, más szavakkal is kifejezheti, rövidebben vagy hosszabban. Magam sem ragaszkodom a szavakhoz és kifejezésekhez, hanem ma így, holnap úgy szólok, aszerint hogyan tölt el a buzgóság. Mégis, amennyire csak tudok, ragaszkodom ugyanakkor a gondolatokhoz, gondolatmenetekhez. Azért olvastam fel ezt a kis részletet, mert ugye a legtöbb ember, ha az ima szót hallja, akkor a mi atyánk jut eszébe. És nagyon elterjedt a kereszténység körében az a gyakorlat, hogy ez szinte minden felekezet Isten tiszteletén kórusban hangzik a mi atyánk, még temetéseken is, ugye mindig elhangzik. De csak nagyon rövid idő kell hozzá, hogy belepillantsunk a Bibliába, rájöjjünk, hogy Jézus tényleg arra szánta ezt az imádságot, hogy és erre vonatkozott a tanítása, hogy közösségben, nyilvánosan, kórusban szó szerint hangozzék. Mindenki pillantson egy kicsit bele Jézus hegyi beszédébe, Máté evangélium a 6. fejezetében, ugye ott van a mi atyánk tanítása, és milyen szavakkal vezette be Jézus? Te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, csukd be az ajtódat utánad, és imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, titkon néz, és majd megfizet néked nyilván. Így is fordíthatnánk a kifejezést, majd válaszol neked nyilvánvalóan. Tehát ahhoz szánta Jézus ezt mintaimádságnak, amikor valaki magányban, egyedül, belső szobájában imádkozik, és kiönti a szívét Istennek. És lám, Luther is mit ír? Azt írja, hogy a szívnek kell felgerjednie, és azt mondja, megtanulnia, hogy milyen gondolatokat ragadjon meg a mi atyánkból, és azt mondja, hogy van, mikor hosszabban, van, mikor rövidebben, és azt mondja, magam sem ragaszkodom a szavakhoz és a kifejezésekhez, hanem ma így, holnap úgy szólok, aszerint, ahogyan a lélek szükségletei diktálják, és ahogy az Isten lelke indít. Azt mondja, mégis, amennyire csak tudok, ragaszkodom azokhoz a gondolatokhoz és gondolatmenetekhez. Hát itt csak annyit jegyzek meg, ugye 6 kérés van a mi atyánkban, tulajdonképpen ezt kell mélyen megérteni. Nem a szavak ismétlése könnyen elgépiesedik, hanem a 6 kérés miben létét kell megérteni. És nagyon jó az az imádkozási gyakorlat, mikor valaki vezérfonalnak használja azt a 6 kérést a magányos imádságában, mert ez egy tanítás, hogy mi az, amiben igazán nagyon az Isten segítségére szorulunk, és amit minden nap, ugye az imádságban benne van az a szó, hogy ma, minden napi kenyerünket ad meg nekünk ma. Tehát ez minden napra szóló imádság. Ebből megtanulhatjuk, hogy melyek azok az alapvető kérések magának Jézusnak a tanítása alapján, amelyeket helyes minden nap kérnünk az Istentől. De még egyszer mondom, nem gépiesen ismételve a szavakat, ami már nem is érint minket belülről, vagy csak a szánkon hangzik, de belül nincs semmi, hanem úgy, hogy mélyen átgondoljuk, és hozzátesszük a saját szavainkat, és ahogyan az életünk alakul, aszerint egyik kérést hosszabban mondjuk, hogy több dolgot kapcsolunk hozzá, másikhoz kevésbé, de nagyjából követjük ezt a vezérfonalat, és őszintén, komolyan
imádkozunk úgy, ahogyan Jézus mondta, hogy ilyenkor gondolja arra, hogy a te atyád titkon néz. Olyan sokat mondó ez, nem? Azt mondja, vedd komolyan, hogyha valaki beszélni akar a mindenható Isten elő, azt olyan komolyan veszi, de nem kell semmiféle készülék hozzá, meg semmi technikai berendezés, meg előre bejelentkezés. Egy szívnek az abszolút őszinte szándéka, hogy ő most Istennel beszélni akar, az elég ahhoz, hogy ő most téged titkon néz. Te nem látod, de úgy figyel rád olyan komolyan, hogy valóban az Istenhez szólhatsz, és ő hallja, amit mondasz. Van egy ilyen érdekessége az Ószövetségben, Ezékiás király, Izrael egyik király, aki kivételesen egy igazán hívő ember volt, egy hívő királya Izraelnek, de egy súlyos betegségbe esett. És mikor Ézsaiás proféta elment hozzá, és közölte, hogy ebből a betegségből nem fog felépülni, hanem meghal, és hogy rendezze el a házát, valójában ez kegyelmes üzenet volt. De Ezékiás király nem tudta úgy elfogadni ezt a gondolatot, és hát, hogy ő még vágyakozik az Isten dicsőségére élni, tenni, és nagyon buzgón könyörgött Istenhez. A proféta ki se ért a városból, Isten visszairányította egy újabb üzenettel Ezékiás királyhoz, és az így kezdődött a válasz. Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet. Esztendeidhez még 15 esztendőt adok. Ugye, de én most ezt akarom kiemelni. Hallottam imádságodat, láttam könnyeidet. Ugye ez ugyanaz, amit Jézus mond, hogy mikor így imádkozol, őszintén, komolyan, akkor ő titkon néz. És minden emberre vonatkozóan érvényes ugyanez. És szeretnék még egy másik kis részletet olvasni. Ezt a kis részletet pedig John Bunyan Imádkozom lélekkel és értelemmel című művéből olvasom. Ő is egy nevezetes szerző. Ugye a 17. században élt Angliában, és 1662-ben írta ezt a kis nagyon gyakorlatias, nagyon szép írását. Ebből csak ennyit idézek. Nyomorúságos az imánk, ha csak szavakból áll. Az igazán könyörgő ember nem tudja kifejezni a szájával vagy a tollával a kimondhatatlan vágyakat, érzéseket, szeretetet és sóvárgást, melyek imádságában Istenhez szállnak. A legigazabb imák gyakran nem is szavakból, csak sóhajókból állnak, és az elhangzó szavak is csupán szegényes és felszínes megjelenítői az imádkozó szívének, életének és lelkének. De ezzel arra utal, hogy imádkozni ugyan hasznos kimondott szavakkal, mint ahogyan erre Jézus is példát adott, mert az ember jobban koncentrál és összeszedettebben, és komolyan veszi, hogy egy valóságos lényhez, Istenhez szól, de nem kell szépen imádkozni. Ugye, tehát Isten nem a szavakat figyeli, és az imádság sokszor a lelki küzdelemnek az ideje. Nem baj az, ha valaki 4-szer, 5-szer kezdi, nem baj, ha töredezett a beszéde. Amikor küszködik, úgy érzi, hogy szavakkal nem is tudja elmondani, amit szeretne. Ez Isten a sóhajtásokat is megérti. És ugyanúgy megérti azt is, mikor az ember nem formálisan imádkozik, hanem csak jártába, keltébe, napi dolgai között felkiált az Istenhez. De nem véletlenül írja Dávid egyik zsoltárában, Uram, értsd meg sóhajtásomat, mert tudja, hogy az Isten sóhajtást is megérti. De mondok egy fontos dolgot. Az élet rohanásában nagyon hajlamosak vagyunk arra, hogy csak az ilyen sóhajtásokra támaszkodjon az ember. Elapad a valódi imádkozás, ha csak ezt teszi az ember. Ha az ilyen sóhajtásokkal is, akkor tud az ember bármikor könnyen, gyorsan Istenhez jutni lélekben, ha azt a napi belső szobában való imádságot is gyakorolja. Ha az elmarad, akkor megfakulnak, erőtlenek lesznek, élettelenek lesznek az ilyen gondolatbeli fohászok és sóhajtások is. Hát ennél egy kicsit hosszan időztem, hogy mi az ember szövetségi része, mert ez két olyan nagyon fontos dolog, ha figyelmesen hallgattok szavamra, és ha megtartjátok szövetségemet, vagyis az Isten segítségül hívása őszinte, folyamatos. És most szeretnék arról is szólni, hogy mit ígér viszont Isten, mi az ő része ebben a szövetségben. Ugye így mondta az Izraelnek tett ajánlatában, lesztek ti nékem valamennyi nép között az enyéim. Mit jelent ez, hogy az enyéim? Szeretnék ezzel kapcsolatban az új szövetségből idézni János evangéliumából, Jézus szavait, János evangélium a 10. fejezetéből idézek. János evangélium a 10. fejezetében, így olvasom a 14. verset.
Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyéimet, és engem is ismernek az enyéim. Tehát látjuk, Jézus ajkán is elhangzott ez a kifejezés, hogy az enyéim, ahogy Izraelnek is hangzott, akkor ti lesztek valamennyi nép között az enyém. És mit jelent az, hogy valaki az övé? Valaki, akire vonatkozóan Isten szövetségesi elkötelezettséget vállal, hogy így mondjam. Azt mondja, az enyém. Így olvasom ugyanebben a fejezetben, János Evangélium a 10. fejezetében, a 28. és a 29. verset. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadja őket az én kezemből. Az én atyám, aki azokat adta nékem, nagyobb mindeneknél, és senki sem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Mit jelent az, ha Isten azt mondja, hogy az enyém? Hogy az ő hatalma, az ő oltalma, az ő védelme alatt áll, és ő célba akarja juttatni. És ott ő szavatolja, azt mondja Jézus, senki nem ragadhatja ki őket az én kezemből. És hogy még nagyobb nyomatékot adjon, azt mondta, az én atyám nagyobb mindeneknél, és senki nem ragadhatja ki az ő kezéből. Ez egy hatalmas ígéret, nem? Hogy mi az, hogy mikor valakiről Isten azt mondja, az enyém. Az az Isten felségének, a világokat teremtő és fenntartó Isten hatalmának az oltalma és védelme alatt áll, és az Isten nem engedi, hogy bárki kiragadja az ő kezéből, vagy letérítse arról az útról, amit ő Isten szövetségében végig akar járni. Aztán még mit jelent ez, hogy az enyém, és senki nem ragadhatja ki az én kezemből? Pál apostol írja a Római Levél 8. fejezetének a 28. versében, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van. Ez sokszor idézik egy ilyen kegyes mondásként, és mindjárt kapcsolódik is hozzá egy kételj. Sokan mondják, hogy ó, hát a Bibliában milyen ilyen sok kedves általános mondás van, csak a gyakorlatban nem működik. Ugyan nem mondja már valaki, hogy aki Isten szeretenek minden javára, mennyi bajuk van, mennyi nyomorúság éri őket. Szeretném mondani, hogy hogy hangzik az eredeti szöveg pontosan. Azoknak, akik Isten szeretik, minden együtt munkálkodik a jóra. És hogy mi ez a jó, azt is megmondja, hogy végül az Isten fia ábrázatához, Krisztushoz hasonlóvá legyenek. Tehát ez az ige azt mondja ki, hogy az Isten szeme, az Isten figyelme rajtuk van, és igaz, hogy nem veszik ki őket az élet küzdelmeiből, hiszen mindenki beteg, és az Isten inkább jóra fordítja ezeket a dolgokat, de egy titokzatos törvény kezd működni, ha valaki szövetséget köt Istennel, és ez úgy működik, hogy semmi nem tudja tönkretenni őket, hanem ellenkezőleg együtt munkálkodik arra a legfőbb jóra, hogy a jellembeli hasonlóságot, a Krisztushoz való jellembeli hasonlóságot elérjék. Tehát olyan nem történhet, hogy olyan támadások érik őket, vagy olyan nyomorúságban összeomlanak, összeroppannak, tönkre mennek, hanem az Isten mindenből jót hoz ki. Minden együtt munkálkodik az ő javukra, amit Isten megenged. És minden, ami velük történik, Isten ellenőrzése alatt áll. Másképp is megfogalmazza ezt a Biblia. A korintusiakhoz írt első levél, a 10. fejezetéből idézem a 13. verset. Hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással egyetemben a kimenekedést is megadja. Óriási dolog, ha valakinek az életében ez a törvény működik. Isten minden emberen szeretne segíteni, de sok ember elutasítja az ő kegyelmét. Istennél nincs erőszak. De aki az Istennel szövetséget köt, akkor hű az Isten, és attól a pillanattól kezdve ez a törvény az ő életében működik. Isten nem hagyja őt feljebb megpróbáltatni, mint elviselheti, és a megpróbáltatással együtt mindig megadja a kimenekedést. És mi a vége? Mikor az ember utólag visszanéz, azt mondja, semmiért el nem cserélném ezt a tapasztalatot. Jó, hogy átmentem rajta. Micsoda hatalmas megoldással zárult, és én mennyit változtam, és mennyit tanultam, és mennyire javamra volt. Szóval utólag azt mondja, de semmiért el nem cserélném.
én életemben is voltam nagyon megpróbáló idők, de őszintén el tudom mondani ugyanezt mindenre. És aztán minden keresztény ember így van ezzel. És ezek után szeretnék arról is szólni, hogy mit jelent az, amit mondott Isten Izrael népének, hogy lesztek ti nékem papok birodalma és szent nép. Ez azt jelenti, hogy Isten feladatot és munkát ad az embernek. Az Új Szövetségben is olvassuk Jézus példázatát, hogy ő mindenkihez, aki a követőjévé lesz, így szól, hogy menj el, dolgozz az én szőlőmben. Nehogy azt gondoljuk, hogy ez egy terhes kötelesség, ez egy áldás. Mondhatnám, hogy az igazi keresztény sose lesz munkanélküli. Lehet, hogy külsőleg az lesz, de soha se fog tönkre menni, soha se fog kétségbe esni, hogy neki ő fölösleges az életbe, vagy neki nincs tennivalója. Mert így mondja Pál apostol az Efézusiakhoz írt levélben, hogy Isten mindazoknak, akik újjászülettek vagy megtértek, előre elkészített jó cselekedeteket, hogy azokban járjon. Isten megtanítja őket a másokért való szolgálat, az Istennel való együttmunkák, emberek megmentésért, megváltásáért való munkában való osztozás örömére, és annak az áldására. Az Istennel való szövetségben ez is egy nagyon jó dolog. Értelmet kap az életünk, célt kap. Mindig van az embernek feladata is, örömteljes feladata, ami sok mindenért kárpótolja. Azután azt is mondta, ugye, Isten, hogy ebben a szövetségben ő azt végzi el, hogy az én törvényemet az ő elméjükbe és szívükbe írom be. Hát óriási ígéret ez. Ugye az előbb mondtam azt, hogy nagyon elbizakodottak voltak az izraelitek, mikor azt mondták, hogy mindazt, amit az Isten parancsolt, mi majd megtartjuk. Mert nem tudja az ember. És miért nem tudjuk? Azért, amit Pál apostol így mond a római levél 7. fejezetében, hogy eljutok én addig, hogy gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt, egy ezzel ellentétes törvényt, ami ott van az én tagjaimban is, és ez ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabul át a bűntörvényének. Na de milyen kettősséget szüntet meg Krisztus ebben a szövetségben? Ezt a kettősséget, hogy az elmémmel felfogom és gyönyörködöm az Isten törvényében, és mikor a gyakorlati megvalósításra kerül sor, akkor újra meg újra ott kötök ki, hogy nem azt cselekszem, amit akarok, hanem amit gyűlölök. Mert van bennem egy másik törvény. És mit ígér ebben a szövetségben is? Ez a legnagyobb ajándék, ez a leghatalmasabb ajándék. Azt ígéri, hogy az én törvényemet, az igazság és a szeretet törvényét az elméjükbe és a szívükbe írom be. Van akkor még konfliktus, ha az elmébe és a szívbe kerül? Nehéz akkor engedelmeskedni az Isten törvényének? Ha már nincs két törvény harca az emberben, az valódi megoldás. Természetesen ez egy élethosszíglan tartó folyamat. De ez a legnagyobb ajándék, hogy az embert az Isten belső azonosulásra, mély belső egyetértésre segíti az Isten törvényével. Úgyhogy az nem egy külső akarat, nem egy külső kötelezettség más számára, hanem ahogyan a Jézus mondja a vallomását, a te törvényed keblem közepette van, hogy teljesítsem a te akaratodat, ezt kedvelem. Hát ez lesz a keresztényel is. Elméjében és a szívében van az Isten törvény, és ő azt kedveli, hogy azt teljesítse. Az neki nem iga, az nem járom, az nem külső kötelesség, hanem nem is tud már másképp élni, az idegen, hogy másképp tegyen. Tehát ez a legnagyobb ígéret, hogy az én törvényemet az ő elméjükbe és szívükbe írom be. És még volt egy ígéret, hogy azt mondta, hogy mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Pontosan úgy hangzott ott, hogy nem tanítja senki az ő atyafiát, ismerd meg az urat, mert mindnyájan megismernek engem kicsintől fogva nagyig. És Jézus foglalta így össze ezt az igét. János evangélium a 6. fejezetének a 45. versében találjuk. Azt mondja, már a régi proféták megmondták, mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Hát megkérdezem, csodálatos dolog ez az Istennel való szövetség, hogy az Isten egy közvetlen módon tanítja az embert. Van ennél nagyobb kiváltság? Ugye, ha itt a Földön valaki, akinek jó ambíciói vannak a tanulásban, és valami világhírű professzor mellé kerül, hogy ott majd tőle tanulhat, hát elbűvöli őt, hogy ő neki micsoda kiváltsága van. És akkor itt azt mondja az írás, hogy egy parányi ember is megkapja azt a kiváltságot, hogy Isten személyesen tanítja őt.
hogy mint ahogyan a régi mesterek nem úgy tanítottak, hogy ilyen elméletileg, verbálisan tanítottak a tanulót, hanem együtt éltek a tanítványok a mesterrel, igaz? Jézus is így tanította a tanítványait, vele laktak, vele éltek, folyvást beszélgetett velük, látták az ő életét, látták az ő cselekedeteit. És azt mondja, hogy Isten is így, ilyen tanítványokká fogadja, akik vele szövetségre lépnek, hogy személyesen az Isten tanítja őket. Valaki mondhatná, na de hogy lehet ezt elképzelni? Hát Isten valahol a mennyben van, és igaz, hogy éppen erről is tanultunk, hogy nincs messze egyikünktől se, de hát mégis hogy van az, hogy mindnyájan személyesen Istentől tanítottak? Ugye ennek a titka a harmadik isteni személy, a Szentlélek. Nagyon sokan küzdenek ezzel a problémával, és ne is próbáljuk meg, mert nem tudjuk teljesen megmagyarázni, csak a valóságát tudjuk tapasztalni. Hogy a Biblia azt mondja, hogy a harmadik isteni személy, a Szentlélek, ő az, aki ugyan soha nem ábrázol a Biblia testileg, és arra sem buzdít, hogy közvetlen hozzá imádkozzunk. Mert az a tulajdonsága, hogy ahogy Jézus mondta, hogy engem dicsőítés az enyémből vesz, hogy minden figyelmet Krisztusra terel. De nem csak kívülről tud minket megszólítani, hanem így mondja a Biblia, hogy a ti testetek a Szent Lélek temploma. Figyeljük meg a jól a kifejezést, nem azt mondja, hogy a lelketek, hanem a testetek a Szent Lélek temploma. Ezzel azt fejezi ki, hogy ha valaki Istennel szövetségre lép, akkor a Szent Lélek által az Isten úgy tudja őt személyesen tanítani, hogy tudjuk jól, hogy minden gondolatunknak, minden érzelmünknek van valami háttere a testi folyamatainkban. Ugye, mert ezt nagyon jól tudjuk, és a Biblia ezt nagyon egyértelműen aláhúzza, így teljesen megegyezik a mai természettudomány és a Biblia tanítása, hogy az agyunkban mennek végbe bonyolult biokémiai folyamatok, és mindig, amikor gondolunk, érzünk, valami történik belül az agyunkban. És amikor a Biblia azt mondja, hogy a ti testetek a Szentlélek temploma, mint hogyha azt mondaná, hogy az isteni Szentlélek tudja, hogy milyen húrokat kell belül bennünk megérteni, és nem csak kívülről tud megszólítani, belülről tud velünk beszélgetni. És tud hihetetlenül lehelet finom inspirációkat adni, egyszer csak megláttatni velünk valamit, bátorítást adni, lelki erőt adni, inteni, figyelmeztetni, visszafogni. Senki le nem írhatja azt a hatalmas skálát, amilyen érzékeny mozdulatokban a Szentlélek tud az emberben belül dolgozni. A Zsoltáros ezt így fejezi ki, azt mondja Istennek, bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Ugye? Tehát nem kívülről csak úgy, hogy olvasok, nem csak úgy, hogy hallom, hanem bensőmben bölcsességre tanítasz. A Szentlélek belülről dolgozik az ember lelki világában, és hihetetlenül finom árnyalatokban igazgatja az ember gondolatait, érzéseit, úgy, hogy soha se sérti a szabadságunkat. De azt mondja a Biblia, hogy a Szentlélek által Isten munkálja bennünk az akarást és a véghezvitelt. Ez két nagyon fontos szó. Sohasem egyszerűen a véghezvitelt. Az Isten nem száll meg embereket, megfogja, mint egy eszközt, és véghez visz rajtuk keresztül valamit. Ilyet soha. Hanem az Isten a tulajdon akarásunkat munkálja, annélkül, hogy a leghalványabban kényszerítene. Ilyen finom mozdulatokkal. De ez egy óriási érték. Még hadd idézek, csak így nagyon röviden, már a befejezésnél is vagyunk, egy ilyen igéket, hogy is működik így belülről, hogy az Isten tanít, hogy mindjárt Istentől tanítottak lesznek. Például egy Zsoltár ige ezt mondja, mikor kiáltottam hozzád, felbátorítottál engem, lelkemben erőtámadt. Lelkemben erőtámadt. Micsoda tapasztalatok? Ki tudja ezt megmagyarázni? De valóság. Ugye, a másik ige azt mondja, amikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Egyik percben elcsüggett, kétségbe esett ember, elborítják a megsokasodott aggódások. Következő percben énekelni van kedve, és vidáman nekifog annak a feladatnak, amire előzőleg azt mondta, hogy nem bírom tovább, vagy azt gondolta.
Szóval, mikor megsugosodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Az előbb ige az a 138. Zsoltár 4. verse, az utóbbi meg a 94. Zsoltár 16. verse. Azért mondom, mert látom, hogy van, aki jegyzett el, és ezek tényleg gyönyörű, szép igék. És befejezném az előadásunkat azzal, hogy végül is szép élete, boldog élete, jó élete Istennel szövetségben lenni. Nagyon egyértelműen az. És szeretném egész röviden összegezni, hogy miért. Hát először is azért, mert az embernek az újjászületéskor vagy megtéréskor nyert bizonyossága és öröme nemhogy megfakulna, hanem folyvást erősödik. Ugye azt mondta Jézus, hogy valaki abból a vízből iszik, amit én adok neki, soha örökké meg nem szomjúhozik. Sőt, az a víz örök életre buzgó vízkút forrása lesz ő benne. És ezt mindenkinek érdemes, aki erre az útra lép, megállni egy-egy életfordulónál, és azt mondani, igaz ez az én életemben? Valamikor is oda jutottam, hogy elbizonytalanodtam abban, hogy megtaláltam, ez az? Valaha is áhítoztam másra, vagy volt okom, hogy ebben elbizonytalanodjak. Nem, az ember csak diadalmasan azt tudja mondani, ez az egy, amiben nem lehet csalódni. Amiben a bizonyosság nő, amiben az örömteljes tapasztalat nő folyvást és folytonosan. Ezért mondja azt példabeszédek könyve 4. fejezetének a 18. versében, az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága. Minél előbbre halad, annál világosabb lesz a teljes délig. Óriási jelentősége van annak, hogy valaki tudja, hogy az Isten védelme oltalma alatt áll, mert az Isten azt mondja, az enyém. Nincs kiszolgáltatva. Sem embereknek, sem természeti katasztrófáknak, sem külső körülményeknek. Neki sose kell rettegni. Ugye ezt a Zsoltáros így fejezi ki, hogy légy nekem sziklaváram, ahova menekülhessek szüntelen, rendelkezzél megtartáson felől. Tehát, hogy így mondjam, egy keresztény embernek mindig van kiútja fölfelé. Csak azt mondja Istennek, te vagy a sziklaváram, és én hozzád menekülök, és rendelkezzél megtartáson felől, és abszolút bizonyos, hogy ez meg fog történni, és ebben biztosan nem csalódik. Péter apostol az első levele, első fejezetének az 5. versében így fogalmaz, hogy akik szövetségben vannak Istennel, azokat Isten hatalma őrzi az üdvösségre. Én annyira szeretem ezt az igét. Külsőleg úgy néz ki, hogy ugyanolyan védtelen, mint más emberek, de ott van körülötte ez a láthatatlan valóság, hogy Isten hatalma őrzi az üdvösségre. Ahogy Jézus mondta, az én kezemből senki nem ragadhatja ki. És ami munkát ő elkezdett, azt be fogja fejezni. És van perspektívája. Van a jövő perspektívája is ott van a keresztény számára. Nem egyszerűen csak ebben az életben, ahol soha nincs tökéletes igazság, ahol soha nincs tökéletes boldogság, ahol sose áll meg a küzdelem. Nem csak úgy látja, hogy ennyi az élete. Van valami csodálatos perspektívája a jövőt illetően. Ugye arról lesz szó, hogy hogy valósul meg az egészséges vallásos tapasztalatban, vagy keresztény tapasztalatban, inkább így mondom, hogy valósul meg az Isten színről színre látása. Kinek, mikor és hogyan? Egyáltalán minden embernek megvalósul-e? Mikor, hogyan? Mit jelent ez? És az utolsó előadásunk pedig arról szól, hogy a Biblia azzal fejeződik be, hogy nem csak Isten színről színre látásáig juthat el az ember, hanem szól Isten és a megváltott emberek együtt lakozásáról. Tehát ezennél a témánál arról lesz, hogy egyáltalán mit mond a Biblia, hogy örök élet, meg új jég, új föld, ahol igazság lakozik. Hát szeretettel várunk mindenkit ezekre az alkalmakra, akkor a viszontlátásra.

És szeretettel köszöntelek így együttesen is benneteket. Nyissátok ki a Bibliát a Máté evangéliumnál, akinél van. A 26. fejezetben jól ismert igét fogok felolvasni, mert ez benne van az úrvacsorai szertartásban is. Máté evangélium a 26. fejezet 26. versét olvasom. Mikor pedig ettek, vette Jézus a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és adta a tanítványoknak, és mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem. Ez egy nagyon sokszor hallott ige, ugye, ha más nem, negyedévenként biztos halljátok úrvacsora alkalmával. Nem tudom, hogy ti eltöprögtetek már rajta, hogy tulajdonképpen mit is jelent a Bibliában a kenyér szó. Mit is jelent az, hogy mikor Krisztus azt mondta, hogy vegyétek és egyétek, ez az én testem. Mely érettetek megtöletik azt tulajdonképpen, mit akar Jézus ezek kifejezés, mit akar. Egyáltalán miért szükséges számunkra, hogy vegyük azt a kenyeret? Hogy ott a kenyér, ami jelképezi Krisztusnak a testét, amire ő is utalt, de miért szükséges számunkra, mondjuk minden negyedéb, hogy magunkhoz vegyük a kenyeret? Tudjátok, a maga a kenyér az a Bibliában, vagy Krisztus, ahogy ezt elmondta János a 6. fejezetében, az mire is mutat. De az úracsorában is mire mutat a kenyér? Mit jelképez? Ugye emlékeztet Jézus halálára, nyilván, mert azt mondja, hogy az én testem érettetek megtöretik. Emlékeztet, hogy ahogy haladtuk az imádságban is a bűntől való szabadulásra, a megtisztításra, és emlékeztet a maga az egész úrvacsorai szertartás is, közt a kenyér is, Jézus Krisztus második eljövetelére, az új földre. De azon felül még, mit is jelképez a kovásztalan kenyér Bibliában?

és maga Jézus Krisztus a szavai, hogy mit is jelent az ő teste, mit is jelent az a kenyér. Ugye a 48. verstől olvasunk. A János Evangélium 6. fejezet, 48. versétől. Én vagyok az életnek kenyere. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy kiki egyék belőle, és meg ne haljon. Én vagyok az élő kenyér, mely a mennyből szállott alá, ha valaki eszik a kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, melyet én adok a világ életéért. Egy kicsit kihagyok. Mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom nétek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztam azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az én bennem lakozik, és én is abban. Amiként elküldött engem az élő atya, és én az atya által élek, aként az is, aki engem eszik, él én általam. Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, nem úgy, mint a ti atyáitok ették a mannát, és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Ezeket mondta a zsinagógában, amikor tanít Kapernaumban. Sokan akik hallják, az ő tanítványai közül mondanák, kemény beszéd ez, kihallgatja őt. Tudván pedig Jézus az ő magában, hogy emiatt zugolódnak az ő tanítványai, mondta nékik, titeket ez megbotránkoztat? Hát ha meglátjátok az embernek fiát, felszállan oda, ahol elég volt. A lélek az, ami megjelenít, a test nem használ semmit. A beszédek, melyeket én szólok nektek, lélek és élet. Azért gondoltam, hogy felolvasom mindent, mert ezek annyira összefüggő gondolatok, és látjátok, most ha rájönnénk végigelemezni, ugye nem úrvacsony, akkor végigbeszélgethetnénk, mit jelent, nagyon sok minden van benne. De a lényeg, amit Jézus aláhozott, a beszédek, amelyek én szólok néktek, na az lélek és élet. Mi a kenyér? Hogy amit én szólok néktek, a kenyér, az a lélek és az élet. Csak akkor gondoljuk végig, hogy mit is jelent az, hogy lélek és élet. Mert ez is olyan, hogy mondjam, kicsit olyan teológiai kifejezés, nem? Hát lélek és élet, most mit értsünk mi az alatt? Azt még talán értenénk, hogy élet. De mi a lélek? Ugye, mert az Isten beszéde, az ige, az maga az élet forrása. Aki nem esz az ember fiának testét, nem iszta az a vért, szóval nincs élet abban. Tehát az igével foglalkozunk, az Isten igéjét magamunkéjel tesszük, az Isten igéhez az egész lényünket hozzászoljuk, akkor azt mondjuk, hogy élhetünk. De mit jelent, hogy lélek? És hogy megértsük, egy kicsit messzebbről indítom, mit gondoltok, a teremtés munkája az fizikai munka volt, vagy lelki munka? Ugye az Isten teremtette a bolygót, meg hát mai nap is terem, de maga a teremtés munkája fizikai, lelki munka volt. De mégis fizikai dolgot vitt végre az Isten, nem? Azt mondja a Szentírás Istenről, az Isten az lelki vagy fizikai lény? Hogy lehet a lelki lény fizikai is? Ha lelki. Azt mondja az írás, az Isten lélek. Minden, amit az Isten véghez visz, amit a lelki lény véghez is, az lelki dolog. Semmi nem lehet olyan, ami csak testi lenne. Az Isten úgy teremtette az egész bolygót, hogy lelki volt. Miért volt lelki? Az Isten hogyan teremtett? A beszédével. Mit mondtunk, Jézus mit mondott az ő beszédére? Az én beszédem bizony lélek és élet. Ugyanaz a szó, hogy az Krisztus maga a testélet ige, ugyanaz a beszéd, ami minket is élet megteremtett, vagy életben tart, ugyanaz az ige, amit itt olvashatunk, Isten az ige szólt, és meglett. És életet teremtett. Csak mondta, hogy legyen, ugye legyenek növények, legyenek állatok, és élőlények teremtek, nem? Emlékszünk, hogy mikor az Isten teremtett, akkor mi volt előtte, a teremtés előtt közvetlenül, hogyan írja a Szentírás? Hogy az Isten lelke lebegett a vizek felett. Az Isten lelke jelen volt. Ahol az Isten jelen van, az Isten beszéde jelen van, ott jelen van az Isten lelke is. A kettő tulajdonképpen elválaszthatatlan.

Mi ezen a földön megtetjük azt, hogy az Isten lelkét különvesztük az Isten beszédétől, akkor mondjuk azt, hogy az Isten beszéd azon semmi. Nincs benne erő. Az Isten beszéde mikor van hatalom? Ott van az Isten lelke. De az a hatalom, az mindig teremtő hatalom. Amiképpen az Isten lelke lebegett a vizek felett, és az Isten szólt, akkor meglett. Parancsolt és előállt. És ha most visszatérünk a kenyérre, akkor miért fontos nekünk táplálkozni a kenyérre? Mert amiképpen az Isten megteremtette az eget és a földet, és volt teremtő hatalma, az Isten igéje bennünk is teremthet új dolgokat. Ádámnak az Isten milyen testet formált? Lelki lény volt Ádám, vagy csak fizikai lény? Hogy van megírva? Lett Ádám, az első ember, azt mondja, élő lélekké. Itt is a lélek szó szerepel. Mikor az Isten Ádámot megteremtette, Isten azt szerette, hogy az ember lelki lény legyen. Mert az Isten is lélek. Hiába Ádámot ugye nem a szavával teremtette, azt mondja, hogy, hogy formálta az ő kezével, de hogyan, hogyan kire hasonlított Ádám? Isten az ő képére és hasonlatosságára. Isten pedig lelki, az Isten lélek. Olyan érdekes kapcsolatok ezek különben, az Isten fizikai lény, és a fizikai lény, és a lelki lény az fizikai dolgokat produkál, mint hogy kézzel fogható dolgokat. Az Isten, amit teremt, az valóságos dolog. Az Isten is valóságos lény, ugye az van megírva a zsidókhoz itt levélben, hogy Jézus Krisztus az Isten az atyának valóságának a képmása. A valóságának a képmása, de mégis Isten lelki lény. És Ádámnak is az Isten ilyen testet adott. Ugye azt mondja a korintusi levélben, hogy vannak lelki testek, így mondja a korintusi levél 15. fejezetében, hogy van lelki test, és vannak földi testek, ugye? Vagy mennyei testek. Így is mondja, nagyon érdekesen fogalmazva, hogy vannak lelki testek, van él. Ádám például azt mondja, Ádám lelki volt. De azt mondja, nem a lelki volt az első, hanem az érzéki. És tudjátok miért? Mert ha lelki lett volna az első, akkor nem lett volna bűn. De Ádám ugye elkövette az engedetlenség vétkét, és az érzéki lett az első, és akkor eljött a második Ádám. Akkor ő mi volt? Ugye Krisztus volt a második Ádám. Ő a mennyből jött, a mennyei testek pedig lelki testek. Magyarul lelki lény volt. Az azt jelenti, hogy mikor Ádámot az Isten megteremtett, ő egy volt az Istennel. És akkor elkövette a bűnt, akkor ketté szakadtak. Krisztus mikor eljött, akkor megint egyek lettek. Krisztus az embert és az Istent egyesítette, és valóban lelki lény volt. Zsidók miért haltak meg a pusztában? Ugye mit mond a zsidókhoz itt levélben Pál apostol? Azt mondja, hogy hitetlenség miatt nem mentek be az újföldre, engedetlenek voltak, mindig zúgolódtak. És azért nem engedelmeztek az Isten igényének. Ők nem fogadták be. Pedig a zsidók mit mondtak Jézusnak? A János 6. fejezetében. Egy kicsit visszalapoztok. A 6. fejezet 31. versében azt mondták a zsidók Jézusnak, hogy a mi atyáink a mannát ették a pusztában, amit meg van írva, mennyei kenyeret adott tenniük. És Jézus erre mit válaszolt? Mondd azért nékik Jézus, bizony-bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret. Hiába ették a kenyeret, úgymond, ugye hivatkoztak, hogy mennyből kaptak a kenyeret, akkor ők valami kiváltságos nép lettek volna. Azt jelenti, mégsem fogadtátok be az Isten beszédét, nem hittetek az ő ígéreteidek, és meghaltatok. Ha elfogadták volna az Isten beszédét, elhittek volna az ígéreteinek, meghaltak volna. Ugye nem mentek be hitetlenség miatt azt mondja az újföldre. Tehát mondhatnám azt, hogy nem váltak lelki lényé. Nekik nem kellett az Isten beszéde, az Isten ígérete, mentek a maguk fej után. Nem engedelmeskedtek az Isten törvényének, és érdekes módon a törvény is lelki. Azt mondja Pál apostol Rómaiak itt levél 7. fejezet 11. versében, a törvény lelki. Csak mondja, de én testi vagyok. Miért lelki a törvény? Mert az is az Isten lényét fejezi ki, és az Isten lélek. Csak azért sorolom nektek ezeket, majd áttérek rá a kicsit konkrétan is arra, hogy mit jelent az, hogy lelki, hogy lássátok azt, hogy milyen fontos a lelki oldal is a dolgoknak. Mi lelki lénynek vagyunk teremtve. Igaz, aztán testiek lettünk, majd mindjárt rátok, hogy mi is, hogy testi, de azt mondja a Szentírás, hogy csak a lelki dolgok örökkévaló dolgok.
Emlékszem gyerekkoromban, hányszor hallgattam ezt a paptól, hogy ne gyűjtsetek kincseket, ugye mindig idézte Jézus Krisztus a Máté Evangélium 19. fejezetében, hogy ne gyűjtsetek kincseket, ami a moly meg a rozsda megrág, hanem olyan gyűjtseket kincsetek a mennyekbe, amit sem a moly, sem a rozsda meg nem rág. Sose értettem. Hát az kézzelfogható a kincs, ugye, de mi az a kincs, amit gyűjthetek, amit nem rág meg a moly, meg a rozsda? Ugye? És akkor értettem meg, én is, amikor ezt megértettem, ezt az ígét, hogy csak a lelki dolgok örökkévalóak. Az a világ elmúlik, azt mondja az írás. A kívánság, semmi nem marad meg. De a lelki dolgok örökkévalóak. Ti hogyan képzelitek el, hogy milyen egy olyan, szokták mondani, a lelkiismeretes ember, vagy olyan lelkis ember, tényleg egy olyan lelki lény, vagy egy lelki ember? Na, milyen tulajdonságai vannak. Ha fellapozzátok a Róma Beliekhez írt levél 8. fejezetét, Pál apostol a 8. fejezetben tulajdonképpen végig ezt fejtegeti. A 8. fejezet, mondjuk az első versét, ha felolvasom. Szóval nincsen azért immár semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem tesz szerint járnak, hanem lélek szerint. Azt mondja, az a lelki lény, aki lélek szerint jár, magyarul, akit Krisztus lelke vezet. Krisztus lénye van vele. Vagy a 9. verset olvasom, de ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyanaz Isten lelke lakik bennetek, akiben pedig nincs a Krisztus lelke, az nem az övé. Tehát akit a Krisztus lelke vezet, az egy olyan lelki ember, az egy lelki lény. Vagy mondjuk ez a kifejezés, hogy lelki ember, most nem lapozom már fel, de az első korintusiakhoz írt levél 2. fejezet 11. versében olvasható, hogy lelki ember. Ez is szó szerint van. Ezt nem én találtam, hogy lelki ember, ez benne van a Bibliában, majd megkereshetjük esetleg délután, hogy van lelki ember. Ugye a 14. verset olvasom még a 8. fejezetből, a Róma Beliekhez írt levél 8. fejezetéből, mert akiket Isten lelke vezérel, azok Istenek fiai. Ugye ezt jól ismerjük. Ha az Isten lelke vezérel, azok Istenek fiai. Tehát, hogyha mi táplálkozunk az Isten igéjével, és az Isten lelke vezet, akkor lelki emberek vagyunk. Na de egy lelki embernek milyen tulajdonságai vannak? Azt hogyan gondoljuk el? Ugye általában, ha valaki kívülről jönnek a gyülekezetbe, vagy megismernek vallásos embereket, nekik van azért valami elképzelésük, hogy mondjuk egy hívő ember az mégis hogy néz ki. Ugye? Most is jött hozzánk az egyik, jár hozzánk egy fiatal ember, és akkor ő is elmondta nekem úgy szombat, hogy hát ugye jött és jött a gyülekezetbe, és hát bizonyos dolgokat meglátott esetleg, amelyenek ugye nem az ő elképzelésének megfelelő. Mondom neki, te hogyan képzeled el egy közösséget, vagy azokat az embereket? Ugye általában a fejünk azért, hogy hát ott olyan tökéletes emberek ünnek legyen. Azok egy olyan szinte hibátlan, csak jóra törekvő, jót akaró emberek. Ugye ez van az emberek fejében általában egy közösségről. De van benne valami amúgy. Én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak szó szerint, hogy a lelki ember az minden gondolata, minden ösztönözése, minden szándéka, minden törekvése, tulajdonképpen minden indítéka az Isten lelkétől van. Mert milyen a testi ember? Azt mondja az írás, a test gondolata az halál. Azt mondja, a test az Isten törvényének nem engedelmeskedik, nem is teheti. És a lelki ember az olyan, hogy uralkodik benne az Krisztus lelke, és nem engedi, hogy a test nyilvánuljon meg. Hogyan tud megnyilvánulni a test? Nagyon egyszerűen. Amikor a természetünk ugye mondja magáét, amikor jönnek a különböző gondolatok, ugye azt mondja a Róma Beliekhez írt levél 8. fejezet, hogyha visszalapoztok egyel 5., 8. vagy 7. versig, mert a test szerint valók a test dolgaira gondolnak, a lélek szerint valók pedig a lélek dolgaira. Mert a testnek gondolata halál, a lélek gondolata pedig élet és békesség. Mert a test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, mint hogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Hát érdekesség, kettőség van az emberben, nem? Egyrészt van a test gondolata, ami aztán tudjuk, hogy hogyan tudja az embert meglepni, még csüggedés formájában is, az mindig a testből fakad.
Abból az önző természetből, amit örököltünk a szüleinktől, ők meg egész életbentől visszamenőleg, de van a lélek gondolata. A lélek gondolata az élet és békesség, azt mondja az írás. És általában ez a kettősség azért bennünk van. Aki a léleknek enged, az egy lelki emberré válik. Aki a testnek, az meg testi ember marad. Hogy a test szerint valók a test dolgaira gondolnak. Úgy is feltetném a kérdést, hogy most hol jár az eszünk? Néha lehet így magunkat így ellenőrizni. Hol jár a mi gondolatunk? Mi jár? Mi foglalkoztat? Ebben a pillanatban is. A test gondolata érvényesül, hogy hagyjuk, hogy a lélek gondolata érvényesüljön. És ez a kettő ez tulajdonképpen állandóan egymással küzd. Hogy úgy is van az igehely, hogy most nem jut eszembe, de az a lényege, hogy a test a lélek ellen törekszik, a lélek pedig a test ellen. Ugye? Ezek egymással amúgy ellenkeznek, hogy ne azt cselekedjetek, amit amúgy akarnátok. És ez egy 24 órás munka általában, ami ugye egy testben vagyunk. Mikor ugye ezért nagy kérdés, hogy tulajdonképpen mi kivel azonosulunk, kinek az oldalára állunk. Kinek engedünk? A léleknek, vagy a testnek? Van egy olyan szép igei a Bibliában, az 1. Korintusi Levél 6. fejezet 17. vers, hogy aki az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Aki az Úrral egyesül. Hogyan lehet az Úrral egyesülni? Ha elfogadjuk Krisztusnak a megváltását, ugye az jön az úrvacsora is, táplálkozunk az ő a kenyérrel, táplálkozunk az ő beszédével, és engedünk a lélek késztetéseinek. Van egy olyan ige a Bibliában, amit ti is ismertek, hogy minden, ha valamit tesztek, azt lélekből tegyétek. Ugye ez ugye a hétköznapi gyakorlata is igaz, nem? Vannak olyan emberek, akik bármit cselekszenek, az igyekeznek a lelkismeretesen elvégezni a munkájukat, még a fizikai munkát is. Na de a lelki dolgokra is átvisszük mi azt, hogyha valamit teszünk, azt lélekből cselekedjük, azt mondja, úgy, mint nem embereknek, hanem mintha az Istenek tetszésére művelnénk. Jakab apostol 3. fejezet 17. versében így írja, hogy a felülről jövő bölcsesség pedig először is tiszta, békeszerető. Ugye a felülről jövő azt jelenti, hogy vannak, azt mondja Pál, vannak mennyei testek, és vannak földi testek. Krisztus a mennyből való, Ádám meg a földből való. És azt mondja, vannak a felülről bölcsesség, ami az Istentől jön, pedig először is tiszta, békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal és jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő és nem képmutató. Mondhatnám, ez egy nagyon szép jellemzése egy igazi lelki embernek, aki a felülről bölcsesség, amikor az Isten lelke vezet valaki. Ugye az nem, az tiszta, békeszerető, nem. Vagy úgy a testi emberre mondja, hogy mindenféle, majd mindjárt feles, hogy mi az első dolog, ami egy testi embernél megjelenik. Nagyon szép jellemzés. Azt mondja, hogy valamit tesztek lélekből, cselekedjétek, mint az Úrnak, és nem emberek tetszésére. Ha mi mindig úgy gondolkoznánk, és hagynánk, hogy az Isten lelke munkálkodjon bennünk, hogy amit én csinálok, ezt nem azért csinálom, hogy az emberektől dicséretet nyerjek, vagy elismerés, vagy előnyt szerezzek vele, hanem mindent úgy végeznék, hogy az Istennek a tetszésére, akkor az igazi lelki munka volna, nem? Ha belevisszük a magunk elgondolását, meg úgy, hogy hát most az emberek mit fognak erre mondani, hogy mit nem, hát az már nem egészen lélekből van. Ugye mi jellemző a testélyes gondolkodásra? A Jakab apostol 3. fejezet 14. versét, ha fellapozzátok. Jakab apostol, ugye ez volt a lélek, lelkitest. 3. fejezet, 14. verset pillanat. A 3. fejezet 14 és 16. versét olvasom. Kicsoda köztetek bölcs és okos. Mutassa meg az ő jó életéből, az ő cselekedeteit bölcsességnek szelítségével. Ha pedig keserű irigység és szívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felőrőjő,
hanem földi, testi és ördögi, mert ahol irigység és civakodás van, ott háborúság és minden gonosz cselekedet is van. Tehát ha testies gondolkodásnak ez a következménye, azzal kezd az irigység. Most már nem lapozom fel, de a korintusi levélben ugyanígy kezdi, hogy ha testben vagytok, akkor ott megjelenik az irigykedés, a versengés, meg a visszavonás, meg a civakodás. Ugye az érdekes, hogy ugyanazt sorolja fel ott is Pál, mint hogy itt felsorolja Jakab apostol, hogy a testies gondolkodásra, ha megnézitek a világban, most nem ez az Úr. Hát két ember is állandóan azon veszesző vitatkozik. Mindig versengés van, civakodás van, igyiség van, vitatkozás van. Ez a testies gondolkodás, de a lélek gondolata nem ilyen. Azt mondja a Pál apostol a Róma belekezdő levél 13. fejezet 14. versében, hogy ne tápláljátok a testet kívánságokra. Aztán ezt is jól ismerjük, ezt az igét. Mit is jelent nem táplálni a testet kívánságokra? De azt jelenti egyszerűen szólva, hogy az ember ne foglalkozz olyan dolgokkal, amelyet a test követel. Nem csupán az étvágy, szerintem az teljesen másodrangú. Az ember ne foglalkozzon, ne nézzen, ne olvasson, ne gondolkozz olyan dolgokra, amelyek a testnek valók, mert abból mi lesz? Irigység, versengés, civakodás, hazugságok, és az ember teljesen tönkre tudja tenni. Mint gondolod, hogy ki tud igazából segítséget nyújtani? A világ azt mondja, a Pál apostol az mindenestől test. A világi az a testnek a gondolata. Emberek sok mindenre meg vannak terve, hogy most beszélgettük is a szombatiskolán. Nagyon sok mindenre le vannak terve, és az emberek tényleg a saját bűneikben is vannak benne, azon felül még jönnek az életnek a terhei, meg gondjai. Mi, akik ismerjük az Istennek az igazságát, és látjuk azt, hogy nekünk tényleg lelki lényé kellene válnunk, és azt mondja Pál, hogy lelkiekhez lelkieket szabva, ki tud igazán segíteni ezeknek az embereknek? Ki tudja az embereket útba igazítani? Amikor leülsz valakivel, és ugye elmondja mondjuk a problémáját, a terheit, a küzdelmeit, a nehézségeit, tényleg az embernek a keserűségét, akkor ki tud neki segíteni? Testi ember tud testi embernek segíteni? Hát valamit mond, de túl sok minden nem tud csinálni. A Galatákhoz írt levélben van egy nagyon szép tanács, az első fejezet, és a 6. fejezet első versében a Galatákhoz írt levél. Így mondja Pál apostol, hogy atyám fiai, még ha előfogja is az embert valami bűn, ti lelkiek, igazítsátok útba az olyat szerítsidnek lelkével, ügyelvén magadra, hogy meg ne kísértesítse magad is. Mit mond, ha előfogja is az embert valami bűn? Ugye hányszor találkozunk olyan emberekkel, mi a közösségben is, hogy hát megkísértetik, azt szoktuk mondani, meg különböző bajok érik meg, vagy Katika is elmondta, az ember tényleg sok mindennel küzd. De mindjárt biztos küzdünk dolgokkal. Akkor azt hogyan lehet útba igazítani? És ki igazíthatja őt útba? Hát az, aki lelki, nem? Hát a testiek vagyunk, mi tudunk valamit mondani a másik embernek? Hát valamit tudunk, de az nem lesz neki segítség. Értitek, hogy milyen fontos az, hogy az ember tényleg lelki lényé válik? Olyan lényé, akiben tényleg megvan a tisztaság, a békeszeretet, az engedelmesség, hogy Jakab apostol felsorolta, nem képmutató, irgalmassággal teljes, hogy a lelkünkből, fizikai testünkből valóban lelki dolgokat tudjunk produkálni, vagy az ember, a másik ember, a lelkileg tudjunk viszonyulni. Nagyon az emberek különben ezt megérzik a másik emberem. És a igével való táplálkozás pont erre utal, és azt hiszem az úrvacsorának is az egyik fő célja ez, nem csak az, hogy az Isten megbocsássa a bűneinket, mert ugye az jöjjünk ide, hogy rendezzük az Isten a bűneinket, az Isten lemossa rólunk a bűneinek a terhét, hanem az Isten szeretne minket lelki lényi, lelki emberré formálni, hogy úgy tudjunk az emberekhez viszonyulni, hogy tényleg segítségre lehessenek. Nekünk is igazából sokszor az a boldogság, ha lelki lények vagyunk, mert a testnek a gondolata az teljesen tönkre tudja tenni az embert. De a lélek gondolata azt mondja, az élet és békesség. Az én beszém bizony élet és békesség. Vagy lélek és békesség, vagy lélek és élet. Az Isten beszéde
ott van az élet, ahol az Isten beszéde jelen van, és az Isten lelke is jelen van. Beszélhet az ember az Isten ígér, úgyhogy nincs ott az Isten lelke. Jézus Krisztus azt mondta, hogy nem csak kenyér él az ember, hanem az Isten minden igéjével. Ugye ezt is sokszor elmondjuk, de belegondolunk, hogy miért kell az Isten igéjével élni. Nem csak ugye kenyérrel tápláljuk a testet. Hát azért, hogy tényleg lelki emberek legyünk. Csak a lelki dolgok örökkévaló dolgok. Azt mondja János, hogy vagyis a János evangéliumában olvashatjuk, Jézus Krisztus maga mondta, a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A lélek az, ami megelevenít. A lélek az, ami az embernek életet ad, az Isten beszéde az, amely az embernek életet tud adni. Az Isten igéje, amire a kenyér is mutat az Úr, hogy kenyér, és azt a célt szolgálja, hogy Krisztus lelke legyen bennünk, és mi is Krisztusban legyünk. Hogy amikor megnyilvánulunk, az lelki legyen. Ne testi. Azért, hogyha most úgy odafigyelnénk a másikra, vagy saját magunkra is, hogy ki tudnánk szelektálgatni, hogy ez testi volt, ez meg lelki. Nem? Saját magunkban, a másikban még jobban. Na, ez testi volt. Figyeljetek oda magatokra ebből ezzel kapcsolatban, és azt kívánom mindenkinek, hogy amikor olvassa a Szentírást, amikor gondolkozik az Isten dolgain, magát is úgy vizsgálja meg, hogy én most testi vagyok, vagy lelki. Most az én természetem diktál, hogy az Isten lelke munkálkodik bennem. Most, amikor én valamit akarok tenni, ez lélekből van, vagy csak az én elképzelésem. Amikor emberekhez beszélgetek, ez nekem szívből jön, lélekből, vagy csak úgy testből, vagy éppenséggel teher nekem. Amikor imádkozom, ugye az Isten ez, akkor én azt kérem, hogy Istenem, engem formálj lelkévé, és az emberekhez tényleg lelkileg tudjak viszonyulni, vagy szeretném, az Isten megoldjon nekem dolgokat, és én valahogy szeretnék az életbe megélni. Szóval az Isten munkálja ez bennünk, és én azt hiszem, hogy a kenyér is ezt a célt szolgálja az életünkben. És figyeljétek magatokat a hétköznapokban, hogy csak az örökkévaló dolgokat tudja az Isten bevinni a mennybe. Ugye azért nem kell gyűjtenek kincsek. Csak az örökkévaló dolgok. Amit úgy beszélgettünk Katika veled is, az ember tényleg sok mindent szeretne az életnek, tényleg szeretne a terheket letenni, meg sok mindent. De valahogy annyit megértettem az Istentől, hogy az Isten csak az örökkévaló dolgokat akarja bevinni a mennybe. Ugye a léleknek gyümölcse, ismeritek alatt a levélben, mik azok. Csak azok maradnak meg, semmi más. Mi szeretnénk ebben sok mindent még talán elérni, meg megszerezni, meg megtartani, meg sok mindent élvezni, de ez a világ elmúlik. De az Istenünk beszéde az örökre megmarad. És az Isten beszéde nálunk is ugye, mint jó talajra találott a mag kihajt, akkor a mi jellemünk, a mi lényünk is lelkivé válik, és azt mondja a Pál apostol, hogy vannak mennyei testek, azok, arra azt mondja, azok a lelki testek, meg vannak földi testek, és a lelki testek öröklik az Isten országát. Érdekes az összetétel, nem, hogy lelki, de test. Hogy lett a lelki, fizikai test. Úgyhogy az Isten úgy teremtette az embert, hogy a fizikai test az lelki dolgokat tud produkálni. És ez a vég célja is. Az Isten országában már nem fog megnyílni, nem lesz. Ugye ezért is kell az Istennek újjáteremteni a testünket, mert nem vihetjük a saját természetünket a mennybe. Ott olyan lelki, nem tudjuk, hogy a lelki testnek milyen tulajdonságai vannak. Mondjuk Jézusról egy kicsit úgy sejthetjük, mikor ő föltámadt, mert tudjátok, hogy ő átment például a falon. Nem? Vagy például felemelkedett a földről. Vagy megjelent. Test volt, de mégis a tulajdonságai már mások voltak, mint a mi fizikai testünknek. De Krisztus ebben a testben is mindig lelki lény volt. Aki őt látta, az látta az Atyát, az Isten pedig lélek. Ez is egy érdekes összetétel, hogy az Isten lélek, de látták Krisztus, látták az Atyát. Mert látták Istennek a jellemét Jézus Krisztus arcán. És az Isten is lélek. Én kérem testvérek, hogy bennünk is, ahogy Pál mondja, Krisztus kép ábrázolódjon ki úgy, hogy valóságos lelki lények legyünk. Ne csak elméletben gondolkozzunk ezen, hanem imádságaitokban emlékezzetek meg el, hogy az Isten ezt szeretné bennünk. Hogy mi a mi egész lényünket, a mi egész gondolkodásunkat szeretné megtölteni azokkal a jelentvardonságokkal, amelyeket Jakab apostol is felsorolt, és amit az egész Biblia végig is elintál.
hogy legyünk lelki lények. És amikor veszitek magatokhoz a kenyeret, akkor sose felejtsétek, hogy nem csak bűnbocsánat, nem csak Krisztus megtört testét jelképezi, nem csak a bűnbocsánatot akar az Isten nekünk adni, hanem ez együtt szeretné, hogy mi mindennap vegyünk magunkhoz azt a kenyeret, mert az ember nem csak kenyérrel él, hanem az Isten minden igéjével. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mielőtt a felnőttekhez szólnék, szeretnék egy pár szót a fiatalokhoz szólni, és egy ígét előre bocsátani. A példabeszédek könyve 3. fejezet 5. versét szeretném a szívetekre helyezni. Az ige így szól, bízzál az Úrban teljes szívedből, és a magad értelmére ne támaszkodj. Egy történetet szeretnék ezzel az igével kapcsolatban elmondani számotokra. Volt egy testvérünk, akinek a gyermekkori tapasztalatát mondanám el. Az ő gyermekkorában az édesapjának volt egy fogata, és az édesapjával mentek valahova, ott ült mellette az ülésen, megkérdezte az édesapja, hogy akarsz-e hajtani. Hát kérdezem meg, melyik gyermek, melyik fiatal ne próbálnak ki. A fiú is azt mondta, hogy igen. Aztán úgy érezte, hogy ez a poroszkálás neki lassú, egy kicsit a lovakat megpiszkálta, és szerette volna, hogyha a poroszkálásból egy kis gyorsabb tempó lesz. Aztán ez a két ló úgy gondolta, hogy ha már ügethet, akkor vágtázhat is, és elkezdett nagyon erősen vágtázni. A fiú szerette volna lefékezni, megállítani, mindent megpróbált, de a lovak nem engedelmeskedtek neki. Annyira húzta már vissza a kantárszárat, hogy vérzett a keze. Kétségbeesésében ugye nézett az apjára, de az apja a tájat figyelte, kétségbeesésében felkiáltott, és azt mondta az apjának, tessék, fogd a gyeplőt, már nem akarok hajtani. És ez a fiatal ember ugye felnőtt, nagypapa korú lett, amikor ezt a történetet leírta, és azt írja, hogy a ma, ha bár nagypapa vagyok, ma is legalább egyszer újra eljátszom. Nem számít a kor, nem számít az idő, hogy milyen idősek vagyunk, vagy mennyire tartjuk magunkat képesnek dolgokra. Mindig lesz olyan pillanat, amikor nem tudunk megbirkózni a helyzettel. Egyetlen kiút az, hogy odafordulunk a mennyei atyánkhoz, és átadjuk neki az irányítást, hogy mi már nem akarunk irányítani. Amit szerettem volna ebből kiemelni, hogy nektek, fiatalok, és nekünk kell megtenni, hogy átadjuk. Kívánom azt, hogy megtapasztaljuk, mit jelent ez az íge, hogy bízzál az Úrban teljes szívedből, és a magad értelmére ne támaszkodj. Nem szégyen fiatalkorban sem, nem szégyen felnőtt korban sem engedni az Istennek, és hatalmas áldások részesei lehetünk. És most a felnőttekhez szólnék. Ma arról szeretnék veletek közösen gondolkodni, ami jelen van az életünkben, ami az egyre nehezedő, egyre sok mindennel terhelődő mindennapjaink része. És ez pedig a csüggedés. Ha most valaki azt mondja, hogy bizony ezt az érzést nem ismeri, adjon hálát az Istennek. Sajnos a mai körülmények, a különböző élethelyzetek ezt az érzést felhozzák az emberben. Arról szeretnék veletek együtt gondolkodni, hogy hogyan győzzük le ezt a csüggedést, ezt a bizonytalanságot, hogyan küzdhetünk ez ellen, mert mindannyiunkat gyermekkorunk óta kísért ez az érzés. Ami a gond, hogy ha ez ellen nem küzdünk, akkor ez tartóssá válhat, és az embernek a végzetét is okozhatja. Ki kell mondani azt, ugye, hogyha az ember hitetlenkedik, és ebben a hitetlenségben megmarad, akkor ez egy csüggesztő állapot lesz, és ha a csüggedésben is megmaradunk, az teljes mértékben hitehagyásba, elfordulásba jelent az Istentől, ami az ember végzetét okozhatja. Biztosan ti is találkoztatok elcsüggett, szomorú emberekkel, olyan emberekkel, akiknek a
az életében egy ilyen csüggesztő, ilyen lemondó életvitel van. Mit mond a Biblia erről? Mi a csüggedés? Mik ennek a veszélyei? Miért kell, hogy az ember ebből a helyzetből, ebből a csüggesztő állapotból kiemelkedjen? És mihez vezet, ha ezt az állapotot nem próbáljuk, ebből az állapotból nem próbálunk ki menekülni? De a legfőbb kérdés az, hogy hogyan küzdhetjük le, hogyan győzhetünk a csüggedés felett. Feltenném azt a kérdést, hogy vajon hogyan határoznátok meg a csüggedést, mi a csüggedés? Ha az embernek választási lehetősége van, és elmondanám a két választási lehetőséget, hogy mi is az ember felfogása szerint a csüggedés, kíváncsi lennék, hogy melyiket válasszátok. Feltenném a kérdést, hogy a csüggedés az bűn vagy gyengeség. Igen, itt már hallok olyat, hogy gyengeség. Igen, csak a két fogalom közül próbáljunk megválasztani. Gyengeség vagy bűn? A csüggedés, tessék? Igen, köszönöm. Remélem a gondolatsor lezárása, mire megtörténik, addigra mindannyiunkban tisztázódni fog, hogy melyik a helyes, melyik az igazán válasz, hogy mi is a csüggedés. Hadd mondjam el, hogy az emberek 90%-a azt mondja, hogy gyengeség. Úgy vagyunk ezzel, mint a sértődékenységgel, vagy a bosszankodással. Kimondjuk azt, hogy bizony a körülmények sokszor olyanok, hogy az ember reagál így, hogy bosszankodik, hogy nagyon sokszor ugye megbántják az embert, és ez egy természetes reakciója az ember természetének ezekre a helyzetekre, ahogy reagál. Ki kell mondani azt, hogy vannak nyílt bűnök, amire mindannyian egyértelműen rámondjuk, hogy bűn, ugye ez a gyilkosság, lopás, a hazugság, de vannak szépen becsomagoltak is, amik bizony nagyon sokszor, amire úgy hivatkozunk, hogy ez nem bűn, ez csak gyengeség. Ezt az adott pillanat, az adott helyzet kihozza az emberből. És ez az aggodalmaskodás, a sértődékenység, a bosszankodás és a csüggedés. Ezt nem tartjuk bűnnek, pedig az. A csüggedés, a hitetlenség egy nagyon súlyos, de nagyon-nagyon súlyos formája. Ha valaki tartósan megengedi a csüggedést a saját életében, az még az életébe is kerülhet. És tudunk egy ilyen történetet a Bibliából. Nem tudom, hogy emlékeztek-e arra a történetre, ahol ez az eset megtörtént, de mielőtt a történetet részleteznénk, azelőtt szeretnék egy újszövetségi személyt is megemlíteni, Pétert. Péter is nagyon a végletek embere volt, mert ki kell mondani azt, hogy a csüggett ember bizonyos szempontból a végletek embere. Nagyon hirtelen fel tud lelkesedni, de ugyanolyan hirtelen ki is alszik ez a láng. Ilyen volt Péter is. Emlékezzünk vissza, heves természetű volt. Könnyen elcsüggett, könnyen tett ígéreteket, és amilyen könnyen tette az ígéretet, olyan pillanatok alatt ellene is tett az ígéreteinek. Ugye nagyon jól emlékszünk arra, amikor Jézus felhívta a figyelmüket arra, hogy neki szenvedni kell, és elhagyja mindenki őt, akkor mit mondott Péter? Ha mindenki, én nem. És hogyha kell, akkor még az életem is adom érted. Aztán egy szolga megkérdezte, hogy ugye te is közülük való vagy, és mit tett? Nem csak, hogy megtagadta, hanem átkozódva és esküdözve tagadta meg Jézust. Aki megengedi a csüggedést, az nagyon-nagyon rossz lelki állapotba kerülhet. És itt nem arról van szó, hogy nem
lehet ez az érzés jelen az ember életében. Mert emberek vagyunk, és tele vagyunk mindenféle gyengeséggel, nem arról van szó, hogy nem érinthet meg bennünket. A gond azzal van, hogyha engedjük a mi életünkben elmélyülni a csüggedést. Szeretnék egy ígét felolvasni, ami nagyon jól jellemzi a csüggett embert. Bírák könyve 5. fejezet 16. versének 2. része. Rúben patakjainál nagyok voltak az elhatározások. És ugye utána jött a leengedés. Nagyon sokszor mi is be tudunk lelkesedni, aztán a gond az, hogy ez a lelkesedés nagyon hamar le is tud lohadni az ember életében. És most visszatérnék a történethez, ami nagyon végzetesen fejeződött be annak az embernek az életében. Ez az ember annyira lemondó volt, annyira elcsüggett volt, hogy amikor a próféta, ugye az Isten utasítására elmondta, hogy holnaptól megoldódik a helyzet, ez az ember nem hitt a prófétának. Azt olvassuk a történetben, Királyok 2. könyve 6. és 7. fejezetét otthoni olvasásra ajánlanám. Ott van leírva ez a történet, tudjuk jól, amikor Samáriát körülvette a szíriai sereg. Tudjuk jól, hogy mennyire éhezett már ez a nép. Ha felolvassuk, vagyis ha végigolvassuk ezt a történetet, láthatjuk, hogy milyen szörnyűségek történtek ebben a helyzetben itt Samáriában. Hogy már amikor az élelmük teljes mértékben elfogyott, mire meddig fajult ez az éhség, ugye a két anya közti, a gyermekei közti vita, hogy nem részletezném, nagyon, nagyon rossz állapot volt. És akkor Isten azt mondta Elizeusnak, hogy mondd a népnek, hogy holnaptól mindez megoldódik. Azt mondja, hogy egy köböl zsemlelisztet egy sikluson, két köböl árpát egy sikluson vesznek holnaptól Samáriában. És az az ember, akinek a kezére a király támaszkodott, az az ember nem tudott hinni a prófétának. Királyok 2. könyve 7. fejezet 2. versében olvassuk ezt a részt, hogy mi hogy tett, hogy nyilvánította ki az ő hitetlenségét. Azt mondja itt a történet, őben ez az ember, ha csak az Úr ablakot nem csinál az égen, akkor meg lehet. Tehát nem tudok hinni. Nekem már kézzelfogható bizonyíték is lassan kevés ahhoz. Annyira reményemet vesztettem mindenben. Az emberi természet hajlik a csüggedésre. Hajlamosak vagyunk erre. A történetet folytatva Isten nagy csodát művelt, és ha végigolvassuk a történetet, láthatjuk, hogy milyen kevés dolog kellett ahhoz, hogy ezt a reménytelen helyzetet az Isten megoldja. Éjszaka nagy zajt hallott a szíriai sereg. Azt olvassuk, hogy szekerek zörgését, lovak dobogását, nagy sereg robogását hallották. És azt olvassuk a történetben, azt hitték, hogy egy hatalmas egyiptomi sereg érkezik, és mindent hátrahagyva, a sátrakat, az élelmet, a vagyont, mindent hátrahagyva, az értékeiket futottak, hogy az életüket mentsék. Azt olvassuk a történetben, hogy a városban volt 4 bélpoklos, aki azt mondta, hogy mindegy, hogy itt maradunk, vagy átmegyünk az ellenséghez. Itt éhen halunk, legfeljebb az ellenség megöl, de hát, ha ételhez jutunk. És azt látjuk a történetben, azt olvassuk a történetben, hogy ez a 4 bélpoklos bement a táborba, nem találtak senkit, láttak, hogy minden ott van, ettek, ittak, kincseket vettek magukhoz, és visszamentek a városba. Istennek ennyire volt szüksége egy éjszakára, zajokra, hogy azt a sereget, aki szorongatta Samária népét, azt a sereget megfutamítsa. És Elizeus azt mondta ennek az embernek, aki azt mondta, hogy majd ha ablakot vág az Isten a mennyre, akkor hiszek neked. Azt mondta, hogy látni fogod, de enni nem fogsz belőle.
Istennek sok eszköze van a megoldásra, amikor mi már egyet sem találunk. Én hiszem, hogy ezt ti is megéltétek és tapasztaltátok. Hogy amikor az ember kifogy egy helyzetből, már nem talál kiutat, és végre megtanul az Istenhez menni. Az Isten milyen megszégyenítő szeretettel és egyszerűséggel mutatja meg a menekülés, a kiemelkedés útját. Ki kell mondani azt, hogy ha a csüggedést nem küzdjük le, nagyon nagy veszélybe vagyunk. És ki kell mondani azt is, hogy a csüggedés az nem gyengeség, hanem bűn. Mert a mi hitünket, a mi Istenbe vetett bizalmunkat hagytuk, hogy megrendüljön. Elengedtük az Isten kezét. Nagy veszélye a mai világban a csüggedésnek az, hogy az értelem és a hit helyett a hangulatainkra támaszkodunk. Hadd kérdezzem meg, a hangulat jó tanácsadó? Nagy veszélye van, ha az ember a hangulatainak enged. Szeretnék két Zsoltárt, ugye szívetekre helyezni, a 42. és a 43. Zsoltárt. És a 42. Zsoltárból szeretnék 4 ígét felolvasni, hogy a Zsoltáros miért is csüggett el, mi volt az oka az ő elcsüggedésének. 42. Zsoltár 4., 5., 7. és 11. versét olvasom. Tehát 42. Zsoltár 4., 5., 7. és 11. vers. Könyhulatásom volt kenyerem éjjel és nappal, mikor minden nap azt mondták nékem, hol van a te Istened? Mikor ezekről emlékezem, megkeseredem lelkemben. Mert nagy csoportba vonultam ezelőtt, és újongó örömmel és hálaadással vezettem őket, az ünneplő sokaságot az Isten házáig. Istenem, elcsüggedt bennem az én lelkem, azért emlékezem reád a Jordán és Hermon völgyéről, a Micár hegyéről. Mintha zúzódás volna csontjaimban, mikor gyaláznak engem az én szorongatóim. Naponként ezt mondván nékem, hol van a te Istened? Azt hiszem, hogy a Zsoltár szavaiból sokszor magunkra ismerünk. Mi is sokszor vagyunk így elcsüggedve. Miért? Mert jön valami rossz érzés, jön valami olyan helyzet, amiben esetleg megbántanak, vagy nem úgy alakul, ahogy én szeretném. Van valami rossz, vagy valaki rosszat mond rám, nem úgy nyilatkozik meg, ahogy kellett volna, vagy nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy mi szeretnénk. Jön a csüggedés. Ugye a 11. vers mit is mond? Gyalázás, megszólás, megvetés érte. Kiknek a részéről? A hozzá közel állók részéről. Kiknek a részéről ér bennünket csüggedés? Mi is kimondhatjuk, hogy a hozzánk közel állók részéről. Amikor rossz ér bennünket, az ember igenis hajlamos arra, hogy elcsüggedjen. Nem tudom, hogy voltatok-e már olyan helyzetben, amikor arra döbbentetek rá, hogy valahogy értelmetlen ennek az embernek a rajtam lecsapódott hangulata, érzelme, a megnyilvánulása. Nem tudom, hogy voltatok-e már úgy, hogy sok minden probléma, nehézség, bántalom ért, és olyan embernél törtetek ki, aki tényleg semmi okot nem adott arra, hogy ezek az indulatok, ezek megnyilvánuljanak felé. Ha gyaláznak, ha megszólnak bennünket, jó lenne megtanulni, hogy nem átadni a csüggedésnek magunkat, hanem meglátni az emberben azt, hogy ez az ember segítségre szorul. Ezt az embert valahogy nagyon megbánthatták. Ennek az embernek semmi oka nem volt arra, hogy velem így beszéljen, de valami történhetett vele. Hogyan tudnék segíteni?
nem az első pillanatban jut az embernek az eszébe ez, mert az ember reakciója, ami éri, azonnal reagál rá, de gondolkodjunk el ezen. Főleg akkor, hogyha úgy érezzük, hogy nincs oka, amiért. Gondoljunk arra, hogy az, aki el akar csüggeszteni bennünket, talán még nehezebb időszakban van, és nálunk csapódott le ez a rossz lelki állapota. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már azon, de valamire megtanított az Isten. Egy keresztény embernek valamit nagyon-nagyon meg kell tanulnia. És ez pedig az, hogy beszélgetni önmagával. Beszélgetni, megbeszélni magával az adott helyzetet. Ugye a 42. és a 43. Zsoltárból a 6., a 12. és a 43. Zsoltár 5. verse, ez pontosan erről szól, amikor a zsoltáros felteszi magának a kérdést, hogy most ebben a helyzetben miért csüggetsz el? Olvasnám a 6. verset a 42. Zsoltárból. Miért csüggetsz el, lelkem, és nyughatatlankodol bennem? Bízzál Istenben. Nem tudom, feltesszük-e a kérdést magunknak, amikor ebben a helyzetben vagyunk, hogy miért csüggedünk el? Nekem volt egy nagyon-nagyon nehéz, több nehéz időszakom, de egy nagyon nehéz időszak az életemben, amikor valaki megajándékozott egy kis füzetecskével, aminek az volt a címe, hogy tedd idegeidet Isten kezébe, és abban egy mondat volt, és ez a mondat hosszú évek óta kísér jó tanácsként. Azt írja ott a kis füzet írója, ha valami nyomaszt, ha valami elszomorít, ha tele vagy aggodással és félelemmel, fogd meg a te félelmedet, és vidd ki a fényre. Hadd kérdezzem meg, amikor a fényre visszük a mi félelmeinket, mi történik vele? Eltűnik. Eltűnik. Mert ha megfogom és kiviszem, a fényben nem látom már olyan rémesnek, ki a fény a mi életünkben. Így van. Azt mondja, ha van valami félelmed, ha van valami szorongásod, ha valami elcsüggeszt, ha valami mélyre küld, azt mondja, fogd meg, és vidd oda az Isten elé. Eltűnik a te szorongásod és a te félelmed az Isten közelében. Ha Istenre vetjük a mi tekintetünket, ha Istentől kérjük a mi helyzetünk megoldását, ha nem is látjuk a megoldást, de egyben biztosak lehetünk,

Magára hagyott bennünket az Isten? Mit is mond az ige, aki én hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem azt, így van. Ha visszagondolunk arra, hogy az életünkben hányszor segített az Isten, ugye nem véletlenül tanácsolta, vagy nem véletlenül csinálták az Ószövetségben a nagyjaink, az elődjeink, hogyha valami csoda érte őket, vagy valami szabadítás, akkor miket építettek? Oltárokat, emlékoszlopokat építettek. Ellen White azt írja, hogy a mi emlékcsarnokainkban emlékképeket akasszunk fel, hogy amikor végig tekintünk, akkor láthassuk, hogy az Isten ekkor is és ekkor is megsegített. Hogy tudjuk erősíteni magunkat azzal, hogyha akkor segített, most sem hagy bennünket magunkra. Ha visszagondolunk arra, hogy az életünkben hányszor segített, hadd kérdezzem meg, szabad? Van jogunk, okunk elcsüggedni? Hadd kérdezzem tőletek azt, ha találkoztok valakivel, akit esetleg rég láttatok, hát mondjuk azt rég láttátok. A beszélgetés során, egy pár mondat után, miről szoktunk beszélni? Mi az, ami úgy feltör az emberből? Ha nem így van, örülök neki, de általában elpanaszoljuk a helyzetünket. Elmondjuk, hogy mi történt velünk. És nagyon sokszor tényleg a panaszkodás tör fel az emberből. Sokszor gondolkozom önmagamon is, hogy most miért mondod ezt? Hát hol van a te hited? Hol van a te Istenbe kapaszkodásod? Hát nem emlékszel, hogy hányszor segített téged az Isten? És most sem hagy magára. Mennyivel másabb lenne a mi találkozásunk, ha arról a tapasztalatokról tudnánk beszélni, és ez lenne az elsődleges, amiben megtapasztaltuk az ő szabadító kegyelmét. És milyen hálásaknak kellene lenni az Istennek azért, hogy helyzetről helyzetre, alkalomról alkalomra adja az ő szabadítását. Ki az, aki kivezet bennünket ebből a helyzetből? Azt mondja Zsoltáros, bízz el Istenben, mert még hálát adok néki az ő orcájának szabadításáért. Aztán a 12. vers azt mondja, bízz el Istenben, mert még hálát adok én néki az én szabadítomnak és Istenemnek. Hatalmas tapasztalat, amikor az Isten személyes szabadítónká válik, amikor megtapasztaljuk, milyen az Isten tenyerén lenni. Az életünk visszapergetésével láthatjuk, hogy mi mindenben segített az Isten. Szeretnék egy ígét Mikás könyvéből, a 7. fejezet 7. verséből olvasni, és ezt is szeretném úgy a szívetekre helyezni, egy nagyon-nagyon sokat mondó íge. Mikás könyve 7. fejezet 7. verse. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. Mit mond ki ez az íge? Kire kell nekünk tekinteni? Kitől várhatja az ember a szabadítását? És milyen hitbizonyossága kell lenni az embernek? Olyan hitbizonyossága, hogyha nem is látom a megoldást, de egyben biztos vagyok. Az Isten nem hagy magamra. Ezernyi rossz dolog történhet az emberrel. Ki kell mondani azt, hogy nem könnyű időszakban élünk. Bizonytalan körülöttünk minden. Elbocsájthatnak a munkahelyünkről, megszűnhet a munkahelyünk, vagy éppen nem adnak szabadságot akkor, amikor szükségünk volna rá. Vagy be kellene menni túlórázni, amikor nekünk pontosan nem alkalmas. Ezernyi rossz dolog történhet az emberrel. Nem szabad elkeseredni. Tegyük az Isten kezébe, és várjuk az Istentől a megoldást. Boldog az az ember, aki Istennel együtt él, aki nem egyedül veszi az akadályokat. Nem tudom.

hogy megpróbáltátok-e már, hogy ne egyedül küzdjetek? Amikor az Istenre hagyatkoztok, és az Isten hozza a megoldásokat, mennyivel egyszerűbb mindennek a megoldása. Nem tudom, hogy tapasztaltátok, vagy tapasztaljátok-e azt, de minden egyes élethelyzet, amiben győzni tudunk, amiben nem csüggedünk el, amiben nem adjuk fel a küzdelmet, amiben megtanulunk kapaszkodni, akkor nem azonnal, de lépésről lépésre, hitből hitbe a csüggedés kikopik az ember életéből. Mert megtanul az Istenhez menni, az Istenre hagyatkozni, az Istentől várni. Szeretném veletek közösen megkeresni ennek a Zsoltárnak az újszövetségi változatát. Zsidókhoz írt levél 12. fejezetében, ha kikeresnénk, az első 4 verset olvasnám fel. Pál apostol beszél a csüggedés legyőzéséről, és szinte ilyen zsoltárszerűen dicsőíti az Istent. A Zsidókhoz írt levél 12. fejezeteinek az első 4 versét olvasom. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért, nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő ilyen ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Mert még vérig nem álltatok ellene, tusakodván a bűn ellen. Micsoda hatalmas szenvedést kellett Jézusnak kiállni büntelenül. Mit olvastunk a Zsoltárokban? Bízzál Istenben. Mit mond Pál? Nézzünk Jézusra. Az embernek egyetlen egy mentségére, lehetőségére. Jézus, mennyi csüggedést kellett, hogy elhordozzon miértünk. Legyőznie, megmutatnia, hogy van az embernek szabadulása, és minden bűnt, és minden terhet, és minden csüggedést el kellett hordoznia, hogy az embernek ő lehessen a menedéke, a megoldás az életére. Kimondta Jézus azt, hogy ő szomorú. Ugye azt mondja, szomorú az én lelkem. Aztán kimondta azt is, hogy hálátlan nemzetség. Jelezte azt is, hogy mi dúl a lelkében. Ugye nagyon jól ismerjük, amikor az emberi természetében küzdött a helyzet ellen. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem a pohár. Ahogy már mondtam, nem azzal van gond, hogy a csüggedés lelkülete megérinti az embert, hanem a gond azzal van, ha engedjük, hogy ez elmélyüljön a mi életünkben. Azt mondja Pál, gondoljátok meg azért. Gondoljuk végig. Ha igénybe veszük az Isten segítségért, nincs miért aggódnunk. De ha az ember saját maga akarja megoldani az életét, bizony még mélyebbre kerülhet. Az Istennél van a megoldás. Ki kell mondani azt is, hogy mi soha annyit nem szenvedtünk, amennyit Krisztus, és azt is ki kell mondanunk, hogy az Isten a mi szenvedéseinket korlátok közé fogta. Mert Jézusnak minden bűnt el kellett hordoznia, mi pedig csak a saját terheink, bűneink miatt vagyunk megpróbáltatva. Pár is mennyire átélte ezt. A Zsidókhoz írt levél 10. fejezetét keressük ki, és ott olvasnám a 32. verstől a 35. versig, vagyis tulajdonképpen a 32. verstől a 39. versig. Azt olvashatjuk itt az igében,
Emlékezzetek pedig vissza a régi napokra, amelyekben, minek utána megvilágosítattatok, sok szenvedésteljes küzdelmet állottatok ki. Midőn egyfelül gyalázásokkal és nyomorgattatásokkal nyilvánosság elé hurcoltak titeket, másfelől társai lettetek azoknak, akik így jártak. Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyben. Ne dobjátok el hát bizodalmatokat, melynek nagy jutalma van. Mert békességes tűrésre van szükségetek, hogy az Isten akaratát cselekedvén elnyerjétek az ígéretet. Mert még valami kevés idő, és aki eljövendő, eljő és nem késik. Az igaz pedig hitből él, és aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elveszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk. Ne csüggedjünk el, ha valami nem úgy történik az életünkben, ahogy szeretnénk, ha nem úgy alakulnak a dolgok, és nem akkor, amikor mi várjuk. Egyben legyünk biztosak, hogy az Istennél van a mi ügyünk, és a legjobb pillanatban, a számunkra legalkalmasabb pillanatban hozza a megoldást. És szeretnék még egy ígét felolvasni, a Korintusi második levél 4. fejezet 15. versétől a 18. verséig, hogy az embernek, a hívő embernek hova is kell tekintenie. Korintusi második levél 4. fejezet 15. versétől a 18. verséig. Mert minden ti érettetek van, hogy a kegyelem sokasodva sokak által a hálaadást bőségessé tegye az Isten dicsőségére. Azért nem csüggedünk, sőt, ha mi külső emberünk megromol is, a belső mindazáltal napról napra újul. Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Mit mond az Isten? Mit akar velünk megértetni? Ne a pillanatnyi helyzetnek a hatását engedjük, hogy magunkra vegyük, és az lenyomjon bennünket. Legyünk bizonyosak abban, tekintsünk túl a dolgokon, hogy az Isten tudtával, az Isten engedélyével vagyunk ebben a helyzetben, és az Isten ki tud emelni ebből. Emeljük fel a mi tekintetünket, a mi fejünkkel együtt az Istenhez, és az Isten hozza a megoldást. Nagy dolog a csüggedés lelkületének a legyőzése. Találtam egy ígét Ézsaiás könyvében, a 49. fejezet 4. versét, ahol ő beszél erről, hogy semmire és haszontalanra költöttem el erőmet. Mit is mond itt ki? Ha én csüggedek, ha én hitetlenkedem, ha én saját erőmből akarom megoldani a helyzetemet, azt mondja, ez semmi és haszontalan. De hogyan folytatja? De az Úrnál van jutalmam, és az ítéletem az Istennél, nem adom fel. Bár úgy érzem, hogy hiába való mindez a küzdelem, amit tettem, mert saját erőmből akartam megoldani, de átengedem az Istennek. Ki kell mondani azt is, hogy aki sokat csügged, az nem Istennel él, csak tud az Istenről. Mert aki megtapasztalta az Istennel való járást, annak az embernek van tartalék, ereje és hite a kapaszkodásra. Szeretnék idézetet felolvasni az Én életem ma című reggeli dicséretes könyvünkből, a november 19-i és az október 20-i megjegyzésből. Itt Ellen White írásaiból vannak kiemelve ezek a részek. Azt olvasom, bánkodnak, amikor örülniük kellene. Próbáikról beszélnek, amikor hálát kellene adniuk az elnyert gazdag áldásokért. A kellemetlen dolgokra tekintenek, összegyűjtik a csalódásaikat és sóhajtoznak bajaik miatt.
aminek következtében szívük megnehezedik és megszomorodik. Amikor az elnyert áldásokat kellene előszámlálniuk, amelyeket oly soknak találnak, hogy elfelejtenék felemlíteni a bosszúságaikat. Ha minden nap feljegyeznénk az áldást, amelyben részesültek, ha felraktároznák elméjükben a kedvesség drága emlékeit, amit elnyertek, mi is sok alkalmat találnánk arra, hogy hálát és dicséretet mondjunk a minden jó adójának. Ő őrködik feletted, Isten remegő gyermeke, kísértések vesznek körül, ő megszabadít, erőtlen vagy, ő megerősít, tudatlan vagy, ő megvilágosít, meg vagy sebezve, ő meggyógyít. Bármi legyen aggodalmad és próbád, tárd az Úr elé ügyedet. Lelkedet megerősíti, hogy kitarthass, az út megnyílik előtted, hogy kimenekülj a zűrzavarból és nehézségből. Szeretnék még két idézetet felolvasni a Felettébb tisztelte beszédet című reggeli dicséretes könyvünkből, a január 9-i és a január 7-i részből. Amikor az ember a leggyengébb, akkor kísérti Sátán a leghevesebben, és Istennel szemben bizalmatlanságra, szeretetének megkérdőjelezésére sarkal. Nem bölcs dolog, ha állandóan a múlt szomorús emlékeire gondolunk, ha az élet, csalódásait, az igazságtalanságait idézzük emlékezetünkben. Ha mindaddig beszélünk róluk és panaszkodunk, míg csüggedés nem vesz erőt rajtunk. Az elcsüggett lelket sötétség borítja be, amely kizárja szívéből Isten világosságát, és mások útjára is árnyékot vet. A csüggedés bűn és észszerűtlenség. Isten képes és kész megadni szolgáinak azt az erőt, amelyre szükségünk van a megpróbáltatás idején. Kísért az a gondolat, hogy átenged magad a nyugtalanító balsejtelmeknek és teljes csüggedésbe es. A legsötétebb napokon se félj, akkor sem, ha a látszat nagyon ijesztő. Higgy Istenben! Jó lenne Pállal együtt nekünk is elmondani, amit a Korintusi levélben ír. Azért nem csüggedünk el, sőt, ha mi külső emberünk megromlik is, a belső ember mindazáltal napról napra újul. Kívánom azt, hogy segítsen bennünket az Isten ehhez. És ha eddig engedtünk teret a csüggedésnek, ne felejtsük el, a hívő ember, akinek van kapaszkodása az Istenben, a hívő ember nem engedheti meg magának a csüggedést. Hisz az Isten szeret bennünket. Az Istennek az a célja, az a terve, hogy örömöt adjon nekünk. Keressük az Isten közelségét, kérjük az ő segítségét, az ő erejét, és kiemel bennünket a mélységből. Kívánom, hogy mindannyian megtapasztalhassuk azt, milyen az, amikor oda tudjuk vinni, le tudjuk tenni elé. Ugye olyan szépen mondja az egyik íge, önst ki, mint vizet a te szívedet az Isten előtt. Annyi kell, mint egy mozdulat, és az Isten meghallgat. Segítsen az Isten bennünket ehhez az ő kegyelméből. Amen. Mindenható Atyánk, végtelen szereteted és kegyelmed vonz bennünket hozzád, és bocsáss meg nekünk, ha a mi életünkben teret adtunk a csüggedésnek. Mennyei Atyánk, segíts nekünk. Segíts bennünket, hogy a mi hitünk edződhessen, hogy helyzetről helyzetre, próbákból próbába, megedződve, megerősödve, megtanulva a hozzád jövést, a rád hagyatkozást, a tőled várást.
hogy a csüggedésnek még az árnyéka is eltűnjön a mi életünkből? Ha mi azt mondjuk és kimondjuk, hogy mi hívő emberek vagyunk és szeretünk téged, mi nem engedhetjük meg a csüggedés lelkületét a mi életünkbe. Ó, adj erőt, hogy küzdjünk ez ellen. Hiszen mindent összeszedtél, minden kincset, minden utat, lehetőséget az ember megmentésére, mindent odaadtál a te fiaddal együtt, hogy ebből a nyomorúságból, ebből a nehéz élethelyzetből, amiben vagyunk, a bűnnel, nyomorúsággal terhelt életből kiemelj bennünket. Istenünk, ki kell mondani azt, hogy bizony vannak tapasztalataink és jó tapasztalataink, amikor te hoztad a megoldást, hoztad a kiemelést. Ó Istenünk, add, hogy ezekről ne felejtkezzünk el. Add, hogy ezekért mindenkor hálát tudjunk adni, hogy ezekre visszaemlékezve erősödni tudjon a mi hitünk. Add, hogy tudatunkban legyen erőteljesen az, hogy te szereted a te gyermekeidet. Mindannyiunkat szeretsz. És az a vágyad, hogy bennünket örömmel, békességgel és áldással vehess körül. Te nem örülsz, amikor szenvedni látsz bennünket. Istenünk, köszönjük azt, hogy te hozni akarod a megoldást, csak bizony sokszor mi vagyunk alkalmatlanok, hogy a helyzetet elfogadjuk. Adj erőt, hogy át tudjuk adni az irányítást a mi életünk felett. Adj erőt, hogy ne emberi küszködés legyen a mi irányításunk. Ne emberi küszködés legyen, hogy az életünket egy mederbe tartsuk, hanem le tudjuk tenni eléd, és kérni, hogy Uram, itt van, irányítsd a mi életünket. Tudjuk, hogy a legjobb jót akarod mindannyiunknak. Mennyei Atyánk, nem tudjuk, milyen nehézségek és küzdelmek várnak ránk, de add, hogy azzal a hitbizonyossággal tudjunk elindulni az előttünk lévő úton, hogy te velünk vagy. Te nem hagysz magunkra, és bármi történjék is, a te tudtoddal, a te engedélyeddel, ami javunkra fog szolgálni minden egyes élethelyzet, és te mindannyiunknak győzedelmet akarsz adni, ki akarsz emelni, meg akarsz ajándékozni a te kegyelmeddel, szereteteddel. Tégy alkalmassá mindezekre bennünket, és add, hogy a te gyermekeidről világítson azt, hogy tudják, kinek hisznek, és mivel ez a hit ennyire megerősödött, nem csüggedés, nem szomorúság, hanem öröm tölti el a mi arcunkat. Add, hogy erről lehessen mindannyiunkat megismerni. Köszönjük, hogy jöhetünk hozzád, köszönjük, hogy letehetjük a mi életünket a te kezedbe, és köszönjük, hogy te megőrzöd a mi életünket. A Jézus nevébe kértük ezt. Amen.

Kedves gyülekezet, a negyedévi szombatiskolai tanulmányunk Jónás könyvéről szól, és abban segít bennünket, hogy megtaláljuk a feladatainkat, abban segít bennünket, én úgy gondolom, hogy hogyan ne legyünk olyanok, mint Jónás, aki elfutott a feladata elől, hogyan mentsünk embereket az idők végén az örökké valóság számára. És hogyha arra gondolok, hogy itt a gyülekezetben is az ima és misszió csoportok kialakulása megkezdődött, és erre való buzdítások hangoztak el eddig is, amik megint csak arra ösztökélnek bennünket, hogy próbáljuk meg újból átgondolni azt, hogy miért is lettünk keresztény emberekké, akkor ezek hátterén szeretnék e mai délőttön arról szólni, hogy mi az, ami segíthet bennünket abban, hogy mi is Jézus Krisztus igazi tanítványai legyünk. Mi az, ami segíthet bennünket, hogy ne legyünk Jónásokká. Mi az, amiben az Úr meg tudja áldani a munkánkat, és hogyan tudja megáldani a munkánkat, hogyan tudunk embereket valóban hozzávezetni. Nyissuk meg a Szentírást, akinél van, és olvassuk el Lukács evangéliumának az 5. fejezetéből az első 11 verset, amelyben egy jól ismert történetre fogunk találni, de azt hiszem, hogy ez a történet nagyon sok olyan tanulsággal szolgál számunkra, ami segíthet bennünket ebben a kutatásban, keresésben és ezeknek a válaszoknak a megtalálásában. Tehát Lukács evangéliumának 5. fejezeténél nyissuk meg a Szentírást, és bár nem minden versről szeretnék szólni, de a jobb érthetőség kedvéért az első 11 verset olvasom is. Tehát Lukács evangélium a 5. fejezet első 11 verseit olvasom. Így hangzik Isten igéje. És lőn, hogy mikor a sokaság hozzátódult, márhogy Jézus Krisztushoz, hogy hallgassa az Isten beszédét, ő a Genezáret tavánál állt. És látott két hajót állni a vizen, a halászok pedig miután azokból kiszálltak, mosták hálóikat. És ő bemenvén az egyik hajóba, amely Simoné volt, kérte őt, hogy vigye egy kissé beljebb a földtől, és amikor leült, a hajóból tanította a sokaságot. Mikor pedig megszűnt beszélni, mondta Simonnak, erezz a mélyre, és vessétek ki hálóitokat fogásra. És felelvén Simon mondta neki, Mester, jó lehet az egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Mindazáltal a te parancsolatodra levetem a hálót. És ezt megtévén halaknak nagy sokaságát kerítették be, olyannyira, hogy szakadozott a hálójuk. Intettek azért társaiknak, akik a másik hajóban voltak, hogy jöjjenek és segítsenek nekik. És eljövén megtöltötték mind a két hajót, annyira, hogy csak nem elsüllyedtek. Látván pedig ezt Simon Péter Jézus lábai elé esett, mondván, eredj el én tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Mert félelem fogta körül őt, és mindazokat, akik ő vele voltak, a halfogás miatt, amelyet fogtak. Hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, az Zebedeus fiait, akik Simonnak társai voltak. És mondta Simonnak Jézus, ne félj, mostantól fogva embereket fogsz. És a hajókat a szárazra vonván elhagyták mindenüket, és követték őt. Én azt hiszem, nem vagyok egyedül, hogyha azt mondom, amire jutottam, illetve amilyen gondolatok forgódnak a fejemben mostanában, hogy mindannyiunkban talán ott vannak azok az érzések, azok a gondolatok, hogy úgy érdemes az életet élni, hogy valóban van eredménye, és valóban van látszata a munkánknak. Akárha a gyerekekre gondolunk, akik szeretnének, vagy szeretnék mi legalábbis őket úgy látni, hogy az iskolában jól tanulnak, jól teljesítenek, boldogulnak, haladnak elő az életben. Akár mi a munkáinkban, a hétköznapi életünkben. De sokkal inkább így van ez a lelki dolgokkal. Szeretnénk látni azt, hogy a gyermekeink hitben nőnek fel, hogy Istent követnek bennünket, ha mi Krisztus útján járunk ebben. És mi is szeretnénk olyan életet élni, amiben látjuk azt, hogy fejlődünk a hitben. Látjuk azt, hogy a bűneinktől megszabadulunk. Látjuk azt, hogy emberek meghallgatják
Istenről szóló bizonyságtételünket, legyen az bármilyen formátumú is, bármilyen módon is adjuk azt elő. És hát szeretnénk valóban egy boldog, örömteli keresztény hívő életet élni, amiben nyugalom van a szívünkben, és nyugodt szívvel és örömmel várjuk vissza Jézus Krisztust. Nyilván kinek-kinek az életében többé-kevésbé ezek így vannak, vagy nem így vannak, de ebből a történetből az derül ki számunkra, hogy nagyon sokszor eredménytelen a munkánk, és nagyon sokszor eredménytelen a keresztény életünk is. Hogyha rátérünk itt a Lukács evangéliumában olvasottakra, akkor azt kell mondanunk, hogy ez a történet szomorúsággal kezdődik. Ez a történet úgy kezdődik, hogy Péter apostol kijelenti azt, hogy nem fogtunk semmit. Jól lehet, egész éjszaka fáradtunk, mégsem fogtunk semmit. Én úgy gondolom, hogy ez a mondat, ez lehet egy napnak a tartalma, ha mögöttünk egy ilyen nap van, de valljuk be őszintén, sokszor egy egész hétnek is ez az összegzése áll előttünk, hogy nem fogtunk semmit, akárha földi dolgainkra gondolunk, akárha Isten országáért végzett munkánkra. És hát bizony vannak szomorú esetek és olyan életek is sajnos, amikor ez egy egész évnek, vagy ne mondjam, egy egész életnek a következménye, hogy az ember úgy érzi, hogy nem fogott semmit. A 20. század, illetve a 21. század különösen megfogalmazta ezeket a gondolatokat, hiszen több hány és hány ezer ember van, a világon élő embereknek a nagy többsége úgy érzi, hogy nincs életének értelme, nincs célja, nem tudja, hogy miért van itt a Földön, hová megy. Nyilván ezért beleveti magát olyan dolgokba, amelyeket esetleg elítélünk, vagy amelyek miatt sajnáljuk őket. Nem véletlen, hogy így élnek az emberek, és nem véletlen, hogy a 20. században annyira felerősödött a nihilizmus filozófiája is. Az, hogy az emberlétnek nincs értelme, hogy csőd az egész emberi élet, és hát keresik az értelmét, de nem találják. És hadd mondjam azt, mint bármilyen csak kezdő prédikátor, vagy lelkész hallgató, hogy annak ellenére, hogy nincs mögöttem sok-sok év tapasztalata, mégis sajnos el kell mondanom, hogy már így is sok olyan keresztény emberrel találkoztam, akik, ha nem is mondják ezt, hogy nincs értelme az életüknek, de valamilyen fokon mégiscsak ezt fogalmazzák meg, hogy nem tudják, hogy miért küzdenek. Úgy látják, hogy nincs értelme a küzdelmüknek, a hit küzdelemnek, az ima küzdelmeknek. Úgy érzik, hogy nincs változás az életükben. Úgy érzik, hogy nem szabadultak meg olyan bűnöktől, amelyek évek vagy évtizedek óta ott vannak az életükben. Szóval nem csak az Isten nem ismerő emberek életében fogalmazódnak meg ezek a kétségek vagy kérdések, hanem hát Isten félő emberek életében is. És hogy az élet hiába való, ez bizony nem csak a mostani 20-21. Század emberének a életérzése, bár most erősödött fel a legerősebben, én úgy gondolom. De emlékezzünk arra, hogy Salamon király prédikátor könyvében már milyen régen megfogalmazta ezt, 3000 évvel ezelőtt, hogy minden hiába valóság, felette nagy hiába valóság. Valóban szörnyű érzés ez, és hát ha szembesülünk vele és őszinték vagyunk, akkor én úgy gondolom, hogy mindannyian elmondhatjuk, hogy volt már ilyen érzésünk az életünkben. Péter apostol is ezzel az érzéssel megy oda, ezzel a gondolattal Jézushoz. Ezt fogalmazza meg, hogy nem csak hogy a hálunk, de bizony a szívünk is üres. Nincs semmi a kezünkben, nincs semmi a lelkünkben, nincs olyan dolog az életünkben, amely kitölteni, boldoggá tenni, tartalmassá tenni az életünket. Én úgy gondolom, hogy ez abból is fakad, hogyha sikertelenek a próbálkozásaink. Most megint hadd utaljak vissza arra, hogy akár a saját életünkben a bűnökkel szemben vívott küzdelmünk, akár másokért végzett szolgálatunk családban, rokonok körében, munkahelyen, barátoknál, bárhol, nem tapasztaljuk azt, hogy embereket megszólítana Isten igéje általunk. Azt látjuk, hogy az ellenségeskedés fokozódik, vagy ha nem is fokozódik, de továbbra sem értenek meg bennünket. Akkor bizony az ember elkezd igencsak komolyan elcsüggedni, és nem véletlen az, hogy ezekből aztán komolyabb problémák is adódnak.
Hiszen példabeszédek könyvében olvashatjuk azt, hogy a szomorú arca megszárasztja a csontokat. A sikertelenségből, eredménytelenségből egyenesen következik az, hogy szomorúak vagyunk, és a szomorúságból pedig az, hogy megszáradnak a csontjaink, azaz, hogy fizikai betegségek is felüthetik a fejét életünkben. És már is egy következő ok, amiért szomorkodhatunk. Erre jöhet ráadásul még az is, hogy ha látjuk ezt az életünkben, és őszinték vagyunk magunkkal szemben, akkor felmerülhet az is, hogy hát, ha eddig így volt, akkor most mi lesz az előttünk álló időben másként? Akkor megint csak ilyen napok várnak ránk, és ez a szorongás ez csak tovább mélyíti az ebbéli kínlódásainkat, szenvedéseinket, gyötrelmeinket, ami megint csak ront a helyzetünkön. Előre félünk, hogy nem fogunk halászni semmit, és előre félünk, hogy nem változik semmi az életünkben. Péter apostol tehát ezzel az érzéssel a szívében, és ezzel az eredménytelenséggel a háta mögött álltott Krisztus előtt, de hadd mondjam azt, hogy én úgy gondolom, hogy mégiscsak volt egy pozitívum ebben a mondatában Péter apostolnak. Méghozzá az, hogy Péter ezt Jézusnak mondta. Jézus Krisztusnak mondta azt, hogy Uram, egész éjszaka fáradtunk, és mégsem fogtunk semmit. És megint csak hadd próbáljam egy kicsit a gondolatokat saját magunk felé terelni. Mi hogy vagyunk ezzel a kérdéssel? Ahogy ma délőtt beszélgettünk róla, mint Jónás próféta, aki mikor már az élete testileg és lelkileg is egy olyan pontra jutott, ahol a megsemmisüléssel áll szemben, a végső pusztulással áll szemben, akkor fordulunk Istenhez. Vagy úgy teszünk, mint Péter apostol, aki tudta, hogy ki az, akihez mehet, és ki az, aki megérti. Később így fogalmazza meg Jézusnak ezt Péter, hogy Uram, kihez mehetnénk? Az örök életnek beszéde van te nálad. Gondolkodjunk mindenki a saját életében arról, hogy mi Jézusnak mondjuk-e el a legkisebb bántódásainkat, szorongásainkat, tehetetlenségünket, eredménytelenségünket, vagy egymással próbáljuk megbeszélni. Tehát ha valami nem megy az életben, nem megy a szekerünk, akkor azt elmondjuk-e valamelyik testvérünknek, elmondjuk a családban valakinek, ne talán magunkban próbálunk rágódni, vívódni, hogy megoldásokat találjunk, vagy az az első, hogy Istenhez fordulunk, és tőle kérünk segítséget, hogy segítse a gondolkodásunkat, segítsen válaszokat találnunk. Hadd mondjak el nektek egy nagyon banális történetet a saját életemből. Nem olyan régen történt meg velem. Azért mondom el ezt, számtalan dolgot el tudnék mondani, mert ez annyira, majd meglátjátok, annyira szembeállított saját magamat is ezzel a kérdéssel. És úgy gondolom, hogy jól példázza azt, hogy az ember hogy viselkedhet ilyen esetekben. Az történt, hogy én Vácon lakom, ott vagyok, a váci gyülekezet tulajdonképpen az én gyülekezetem rám van bízva, és az ottani gyülekezet vezetőnek együtt mentünk, és a ház előtt, a gyülekezet előtt egy defektet kapott az autója, és hát mivel ő egyrészt mozgássérült, másrészt már egy középkorú hölgy, ezért nyilván én voltam az, aki gondoltam, hogy kicserélem majd a pótkereket, és akkor tud menni, mert sietett valahova. Az történt, hogy az autónak a pótkereke a kocsi aljára volt felszerelve, és kivittem a szerszámokat, megpróbáltam leszedni, és próbálkoztam, nem nagyon ment. Aztán kértem a segítségét, és Ritát is, a feleségemet is odahívtam, hogy segítsenek ők is felülről, amit csak tudnak, mondtam, hogy mit csináljanak. A lényeg az, hogy körülbelül másfél óránál próbálkoztam levenni a pótkereket, de nem sikerült. És másfél órai kocsi alatt való fekvéssel fejemet bevertem, tehát könnyekemről, más helyekről lejött a plezúr már, aztán egyre idegesebbek is voltunk, mert hát tényleg sietnie kellett volna a gyülekezetvezetőnek. A lényeg az, hogy nem akart megmoccani, még csak megmoccani se a pótkerét. És ami szégyenletes dolog az egészben, hogy nem is nekem, hanem vagy Ritának, vagy a gyülekezetvezetőnek jutott eszébe az, hogy ha már ennyit kínlódunk, nem kéne imádkoznunk is, nem kéne kérni az Úr segítségét. És hát persze én is elszégyeltem magam, és imádkoztunk, nagyon röviden csak, hogy
Látod, Uram, hogy milyen helyzetben vagyunk, sietni kellene, itt állunk, és egyszerűen tehetetlenek vagyunk. Körülbelül egy perc múlva lent volt a pótkerék. Fogalmam sincs, hogy ugyanazt csináltuk, amit azelőtt, ugyanazzal a csavarhúzóval, fogóval, kulcssal nyúltam hozzá. Egy perc múlva volt a pótkerék, és ki tudtam cserélni a durdefektes kereket. Azért mondtam el ezt a történetet, hogy ne essetek ugyanebbe a hibába, amibe én beleestem, hogy az ember mindent megpróbál, és már csak végső elkeseredésében kér Isten segítségét, és ne gondoljuk azt, hogy csak a nagy dolgokban kell Istenhez fordulnunk. Megtanított engem erre ez a tapasztalat, hogy igenis a legkisebb dolgok előtt is kérjem Isten segítségét. Nem mintha előtte nem lett volna ez az eszembe, vagy nem tudtam volna, de mégis az ember megy, siet, végzi a dolgát, és ne az legyen a természetes, hogy így élünk, hanem az, hogy mindenben Istenhez fohászkodunk, ha csak egy pár másodpercre is. Gondoljunk arra, ahogy itt Péter megfogalmazta tehát Jézusnak. Tudta azt, hogy tehetetlennek voltak és eredménytelnek, de mégis tudta azt, hogy kihez kell fordulnia. És még egy dolgot hagyd tegyek ehhez hozzá, hogy a legjobb szándékunk ellenére sem tudunk egymásnak sokszor segíteni. A legjobb törekvéseink ellenére sem tudunk egymásnak bizonyos kérdésekben, és főleg a döntő kérdésekben olyan tanácsokat adni, amelyek kisegítenének bennünket a bajból. Jeremiás könyve 33. fejezetében van egy nagyon szép ígérete, azt mondja a Jóisten Jeremiásnak, hogy kiálts hozzám és megfelel. Nem idézem szó szerint, de azt mondja, hogy megfoghatatlan és tud a dolgokat mondok néked, amelyeket nem értesz. És hadd mondjam a zárójelben, hogy ezt is átéltem, ezt is megtapasztaltam, hogy kértem tanácsot olyanoktól, akik a hitben előttem jártak, akikre felnéztem, és mind a mai napig felnézek, de nem tudták megválaszolni a kérdéseimet, mert valami választ adtak, és ők úgy gondolták, hogy ez a válasz, de nekem tudtam, hogy nem ez a válasz, és azt csak Isten tudta később megadni. Ezt is csak azért tettem hozzá, hogy egymáson segítsünk és támogassuk egymást, de vannak olyan dolgok, amiben nem tudunk sajnos egymásnak segíteni, csak a Jóisten tud választ adni. Ha tovább lépünk még egy lépéssel ebben a történetben, akkor ugye ismerjük, Jézus maga provokálta ki, ő mondta azt, hogy vessétek ki hálóitokat a fogásra, és Péternek volt ez a felelete, hogy egész éjszaka fáradoztunk. De én úgy gondolom, hogy a tanulság számunkra ebből az, hogy Jézus azonnal kész tervvel állt elő, és azonnal megoldást nyújtott Péter számára. Azonnal volt valami ötlete, hogy úgy mondjam, arra a kilátástalan helyzetre, amiben Péter érezte magát, és amiben volt. És a mi életünkben is így van ez. Istennek, Krisztusnak mindig van kész terve. Mindig van lehetősége, amit meg is akar mutatni, és meg is akar nekünk adni azonnal. Azokban a helyzetekben, amikben mi tehetetlennek, eredménytelennek érezzük magunkat. Hogyha mi ezt nem tapasztaljuk meg, és nem látjuk meg, akkor egyedül ennek mi vagyunk az okai, akkor ennek az az oka, hogy mi nem, vagy nem fordultunk Istenhez, vagy nem akarjuk meghallani Isten válaszát. Nem akarjuk látni azt az utat, amit Isten jelöl ki számunkra, amit megoldásként mutat számunkra. Jézus Krisztus mindig szembeszáll a semmivel, a nihillel, a tehetetlenséggel azonnal. Ha megfigyeljük az életében, akár a gyógyításokkal kapcsolatban, akár ha valakiket megvigasztalt a csodáival kapcsolatban, Jézus azonnal szembeszáll ezzel az embernek ezzel az érzésével és ezzel a tehetetlenségével, ami mindannyiunkat jellemez. És hogyha ebből a szempontból, vagy előre oldalról szeretnénk Krisztus életét és szolgálatát megvilágítani, és neki egy mottót adni a szolgálatának, akkor azt kellene mondanunk, hogy Jézus egész földi léte ezt a mondatot takarja, amit ő így mondott, hogy több az élet. Azt mondta, hogy több az élet, mint az eledel, és több az élet, mint a ruházat, folytatta ott még. De Jézus egész lénye az, hogy több az élet, mint amit mi meg tudunk tenni.
az egész emberi létünk, és különösen a mennyei hazába való törekvésünk csak is emberfeletti erőkkel nyerhető meg. Tudom, hogy ezt mindannyian tudjuk, és tudom, hogy erre sokszor gondolunk, de a tapasztalataim, a saját tapasztalataim és más tapasztalata is azt mutatják, hogy nagyon sokszor a gyakorlatban nem így viselkedünk. És elfelejtjük azt, hogy csak is isteni és ember feletti, természet feletti erőkkel győzhető le emberi életünk minden kudarca, minden tehetetlensége. Ezért én úgy gondolom, hogy önmagában nem fog változni semmit az előttünk álló idő. Nem fogunk embereket, most már több embert Krisztushoz hozni, mint ahogy eddig hoztunk, nem fogunk tudni győzedelmeskedni a bűneink felett, nem lesz eredményesebb a földi munkánk, a kenyérkereseti munkánk, önmagában nem fog változni semmi. De Jézus Krisztussal együtt igen. És ez az, amit Péter apostol is látott, és ez az, amiben neki döntenie kellett. Az egyik oldalon ott állt ő maga a semmivel a kezében és a szívében, és a másik oldalon pedig Jézus Krisztus a mindennel együtt. Péter tudta azt, hogy amit Jézus ajánl neki, amire Jézus hívja fel, hogy megtegye, az hát enyhén szólva is furcsa dolog, és enyhén szólva is lehetetlenség. És valóban így volt, ez emberi szemszögből nézve egy olyan kérés volt Jézus részéről, ami azelőtt soha senki sem tett meg. Senki nem halászott nappal, senki nem tette még azt, amire most ő kéri Pétert. Péter mögött hosszú évek halász tapasztalata és az őseinek a tapasztalata állott. A természet ismerete, a halak ismerete nagyon jól tudta, hogy halászni csak éjszaka lehet. Jól tudta, hogy az év mely évszakában, hol, mikor, milyen halat tud fogni. És Péternek egy olyan dolgot ajánlott Jézus, amelyre mondhatta volna azt, hogy jó mester, te nagy tanító vagy, te Isten igét igazán tanítod, de azért ezekben a dolgokban ne szólj bele. Álmodozó vagy, és nem értesz hozzá. Gondolhatta volna ezt Péter. Két erő, hogy úgy mondjam, két gondolat feszült itt egymásnak, és ez a két erő és két gondolat feszül egymásnak a mi életünkben is mindig. Jézus Krisztus, amikor az ő követésére hív, amikor arra hív, hogy valami döntést hozzunk meg, akkor mindig emellett a két dolog mellett kell döntenünk. Vagy a sok-sok éves tapasztalataink és mások tapasztalatai, vagy a természet törvényszerűségei, mindezek az egyik oldalon, a másik oldalon pedig Isten szava. És ez az oka annak, hogy időnként úgy érezzük, hogy Isten idézőjelben furcsa dolgokat kér tőlünk, és olyan dolgokat kér tőlünk, amelyek, hát, hogy is fejezem ki magam, különösek. Nem véletlenül teszi ezt Isten. Teszi ezt azért, hogy bebizonyítsa azt, hogyha megtörtént, hogy itt nem mit cselekedtünk, hanem az ő hatalma és isteni csoda történt, és kér tőlünk azért ilyen dolgot, hogy megláttassa azt velünk, hogy képesek vagyunk-e az ő szava mellett dönteni, illetve azt választani a sajátunkkal szemben. Jézus tehát mindig ilyen döntés elé állít bennünket, amikor bármilyen az ő igéjével kapcsolatos dologra hív bennünket, amit a gyakorlatban kell megvalósítani, mert az szép tőlünk, hogy elhisszük azt, amit itt leír, de amikor át kell ezt ültetni a gyakorlatba, amikor tényleg meg kell tennünk valamit, akkor hogy viselkedünk. Jézus Krisztusnak a követése nem történik automatikusan, nem természetszerű, hogy Jézust kövessük. Ez mindig egy újabb és újabb döntésnek a következménye. És Krisztus, hogy egy kicsit keményen fogalmazzak, nem alkuszik. Vagy elé állít bennünket mindenkor. Péter helyesen döntött, mint tudjuk. Azt mondja, hogy a te szavadra mégis kivettem a hálót. És én úgy gondolom, hogy ezt a hitet, amit itt Péter tanúsított, ezt kell nekünk
megragadnunk, ezt kell megtanulnunk Krisztustól. Ez az, ami segíteni fog bennünket is minden ilyen esetben. Péter apostol előtérbe helyezte Jézus szavát a saját tapasztalataival, a természet törvényszerűségeivel szembe, és ez volt az, ami Péter hitét jelentette, ez volt az, amely aztán a következményeket is vonta magával. A következmények, a fordulat, ami bekövetkezett, az Péter minden álmát messze felül haladta, teljes koldusként álltott előtte Jézus előtt, és most pedig valóban mondhatjuk azt, hogy mennyei vagy királyi ajándékkal volt teljes a hajója. De ami még ettől is több, hogy nem csak a hajója, hanem a szíve is. És én úgy gondolom, hogy nem csak a háló szakadozott ott, amikor olvasjuk ezt a történetet, hanem szakadozott bizony Péter szíve is, majdnem összetört ott az alatt, a súly alatt, amit tapasztalt. Méghozzá az alatt a édes teher alatt, amit átélt, hogy Isten jelenlétébe került. Mert nem csak azt látta meg, hogy itt valaki olyan van jelen, aki parancsol az egeknek, akire a természet hallgat, hanem hogy ez a valaki nem pusztán a halakkal ajándékozta meg, hanem önmagával, a saját jelenlétével. És amikor Isten jelenlétébe kerül az ember, akkor, ahogy Péter apostol is térdre hullott, és bevallotta bűnösségét, átélte parányi picinységét a világmindenség ura előtt, átélte azt, hogy ő semmi. És ha gondolunk arra, hogy ez így volt Dániel próféta esetében, amikor összerogyott az ember fia előtt, vagy János apostolra, aki szintén holtan esett össze, de idézhetnénk Ézsaiás történetét is. Ha mi Isten jelenlétébe kerülünk, ha az imádságaink és az igeolvasásunk olyan mély és olyan komoly, hogy el tudunk jutni Isten jelenlétébe, akkor mi is össze fogunk rogyni Isten előtt. Akkor nem lesz arra szükség, hogy bűnbánatot csikarjunk ki magunkból. Nem lesz szükség arra, hogy valami úton, módon gondolkodjunk arról, és próbáljunk csak azért, mert úgy illik bűnöket bevallani Isten előtt, hanem akkor át fogjuk élni azt, amit átélt Péter és János és a többiek, hogy Isten jelenlétében az ember semminek érzi magát valóban, összerogyik ez alatt a Isten jelenléte alatt, de át fogjuk élni azt is, amit Péter átélt, hogy Isten bűnbocsájtó, kegyelmes és szerető Isten. És ez fog segíteni bennünket abban, hogy még jobban megszeressük Istent, és még közelebb kerüljünk Istenhez. Ahányszor Isten jelenlétébe kerülünk, átéljük az ő jóságát, szeretetét, bűnbocsánatát, annál inkább hálásak leszünk, és annál inkább meg fogjuk őt szeretni. És ez az, amire nekünk szükségünk van. Egyrészt erre a mennyei szeretetre, hogy átéljük Isten szeretetét, hogy ezzel megteljék a mi szívünk is, és így menjünk másokhoz. Másrészt pedig ezért tudja azt mondani Jézus Péternek, hogy ne félj, ezentúl embereket fogsz. Ne félj, mert most kaptál valamit, most én megajándékoztalak magammal téged. És most már tudsz adni te is másoknak. Hogyha bennünket Isten megajándékoz önmagával, napról napra, hétről hétre, akkor tudunk mi is adni másoknak. És ez a gyökere, ez az alapja mindenféle másokért végzett munkáknak is, de a saját lelkünk épülésének is. Én úgy gondolom, hogy ennek a történetnek a leghallatlanabb, a legcsodálatosabb üzenete ez. Az, hogy Sátán műve mindig a csüggesztés, a tehetetlenségbe, a kilátástalanságba való taszítás és ennek érzése. És Jézus műve, Istennek a munkája mindig az, hogy bennünket onnan kiemeljen, újból és újból hitre, újból és újból reménységre és az Isten és emberek iránt való szeretetre vezessél. Hogy mennyire így van ez, azt mutatja ez a történet. Mutatja ezt az is, hogy így már mondhatja Jézus Péternek és nekünk is, hogy ne féljünk. És emlékezzünk arra is, hogy Krisztus szavára gyűltek a halak a hálóba. És emlékezzünk arra, hogy az ő szavára fognak a mi hálónkba is gyűlni a halak.
és az ő szavára fognak eltávozni az életünkből azok a sötét foltok, amelyekre mi úgy tekintünk, mint az ellenség területeire. Befejezésül hadd idézzek egyetlen igét Péter apostol első leveléből, de előtte még egy idézetet Ellen White-nak Jézus élete című könyvéből a 199. oldalról. Ott ezzel a történettel kapcsolatban azt írja Ellen White, hogy aki a legjobban szereti Jézus Krisztust, az a legtöbb jót fogja tenni. Ebből következik, hogy minél jobban szeretjük Jézust, annál több jót fogunk tenni. És ezért van szükségünk arra, hogy Isten jelenlétébe kerüljünk, és hogy hozzá közel jussunk. Így fogunk tudni, így leszünk képesek arra, hogy egyre több jót és jót tegyünk másokkal. És most akkor hadd idézem Péter apostol

igéket, ezt írja a szorványban élő gyülekezeteknek, pogányokból hívő vélet keresztényeknek. Ti, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha meg kell lenni, szomorkodtok különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal becsesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtassék a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek, akiben noha most nem látjátok, de hisztek, kibeszélhetetlen és dicsült örömmel örvendeztek, elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét. Nézzétek meg, testvérek, ebben az öt igeversben négyszer szerepel a hit szó, vagy a hit szónak valamilyen változata. És hogy milyen csodálatosan írja Péter azt, hogy ő tudja azt, hogy hit által Isten őriz bennünket az üdvösségre, bármi is történjék velünk, ahogy mondja a hatodik versben, ha meg is kell lennie különböző nehézségeknek az életünkben, kísértéseknek, ha Isten engedi is azt, hogy a hitünk kipróbáltassék, de ez mind-mind értünk van azért, hogy tisztuljunk, nemesedjünk, erősödjön a hitünk, és hogy valaki valakit szerethetünk, aki őriz bennünket, aki megtart bennünket, aki ápolja a hitünket mindig, hogyha mi eltávolodunk tőle, akkor magához közel hív, addig-addig munkálkodik rajtunk, amíg Jónáson is, amíg beismerjük azt, hogy helytelenül cselekedtünk. De ami talán a legszebb az egészben, az a 9. vers, hogy a hit tulajdonképpen nem cél, csak eszköz. A hitnek egy célja van, hogy elérjük a lélek üdvösségét. És én hadd zárjam ezzel ezt a mai délőttünket, hogy gondoljunk arra, hogy a hitet azért adta nekünk ajándékba a Jóisten. Egyrészt, hogy mi elérjük lelkünk üdvösségét, de ne felejtkezünk el, hogy itt nem csak a saját lelkünkről van szó, hanem mások lelkéről is. Legyen ez tehát életünk célja, és legyen ez a hitünk célja, hogy mások életében úgy, mint a sajátunkban elérjük ezt a óriási ajándékot, amit Isten már megadott nekünk, a lélek üdvösségét. És én kívánom, hogy ebben segítsen bennünket, ez a ma délőtt is, segítsenek bennünket az imádságaink, segítsenek bennünket az ima és misszió csoportok alkalmai, a munkálkodás, és mindenek felett segítsen az Úr kegyelme minket. Ámen. Szerető mennyei, jó atyánk, köszönjük neked teljes szívünkből azt, hogy felfedted magadat előttünk, és elhívtál bennünket egy olyan szép és olyan boldog életre, amely a veled való élet, és amelynek vége nincsen, illetve az örökké valóságba torkollik. Köszönjük, jó atyánk, azt, hogy tudhatjuk, hogy te elrejtettél szárnyaid oltalmába bennünket, és tudhatjuk azt is, hogy akaratod az, hogy minden ember üdvözüljön, hogy minden embert a szárnyaid alá vonjál. Mennyi atyánk, mindezeket tudván mi olyan nehéz szívvel állunk előtted mégis, mert azt kell látnunk és bevallanunk előtted, hogy olyan sokszor nem ennek tudatában éltünk, és nem úgy küzdöttünk, nem úgy hittünk, ahogy az méltó lenne hozzád és méltó lenne egy keresztény ember életéhez. Sokszor elcsüggedünk, sokszor futunk előled, ahogy Jónás futott. Sokszor a tehetetlenségünkre, a kilátástalanságunkra tekintünk, és vagy magunk próbáltuk megoldani, vagy egymással próbáltuk megbeszélni a nehézségeinket. De köszönjük, hogy te rámutattál arra, hogy hozzád mindig fordulhatunk, te mindig figyelsz ránk, és kéred is, hogy minden terhünket vessük rád. Minden gondunkkal jöjjünk hozzád, mert neked igenis van gondod ránk. Jó atyánk, nagyon kérünk, hogy segíts bennünket abban, hogy ne a saját terhénkkel küszködő keresztények legyünk, hanem másokért buzgó, szívvel munkálkodó hívő.

gyermekeid, Jézusnak tanítványai. És ehhez kérünk, hogy segíts minket a veled való kapcsolatban elmélyülni. Segíts veled napról napra találkozni, belőled új erőt, élő vizet meríteni, hogy az tovább folyjon általunk más emberekre. És hogy lássuk azt, hogy te hívsz embereket az örök életre. A te szavadra gyúlnak fények emberi elmékben, és születnek új emberi szívek. Mi csak eszközeid vagyunk. De hálát adunk, hogy eszközeid lehetünk, atyánk, és olyan jó veled együtt munkálkodni. Kérünk, hallgass meg, és minden törekvésünket áldjad meg. És áldjad meg a napunk további részét is, hogy tényleg örömben, szeretetben, és a te előtted való jóságban, és a te színed előtt való tudatban töltsük a napunkat. Hálát adunk, hogy meghallgattál minket. Megváltunk nevében kértünk. Amen.

Kedves gyerekek, úgy felolvasnék egy történetet. Egy olyan evangéliumi történetet, ami azért biztosan ismerős számotokra. Azért választottam, mert úgy gondolom, hogy ennek van üzenete kisebbeknek és nagyobbaknak egyaránt. Figyeljétek meg, hogy mit olvasok, és aztán néhány kérdést is felvetnék, és ezeket úgy megbeszélgetnénk együtt. Márk evangélium a második fejezetéből olvasnám a gutaütött történetét, annak is az éppen ide vonatkozó lényegi részét. Napok múlva pedig Jézus bement Kapernaumba, és meghallották az emberek, hogy ott időzik. És azonnal sokan összegyülekeztek annyira, hogy még az ajtó elébe se fértek, és hirdette Jézus nékik az igét. És jöttek hozzá emberek, és hoztak egy gutaütöttet, és négyen emelték. És mivel a sokaság miatt nem férkőzhettek azzal ő hozzá, megbontották a háznak a fedelét, ahol ő volt, egy rést vágtak, rést törtek, leeresztették a nyoszolját, amelyben a gutaütött feküdt. Jézus pedig azoknak hitét látván mondta a gutaütöttnek, fiam, megbocsátattak néked a te bűneid. Hogy pedig megtudjátok, hogy az ember fiának van hatalma e földön a bűnöket megbocsátani, mondta a gutaütöttnek, néked mondom, kelj fel, vedd fel a te fekhelyedet és eredj haza. Az pedig azonnal felkelt, felvévén az ő fekhelyét, kiment mindenkinek szeme láttára, hogy mindenki elálmélkodott és dicsőítette az Istent, és ezt mondta, mi soha ilyet nem láttunk. Gyerekek, az evangéliumok ugye tele vannak Jézusnak, nem is csak a tanításaival, hanem gyógyításai, vagy mindenféle betegségből gyógyított Jézus, és amikor Kapernaumba bement, és meghallották az emberek, hogy ott van, és Jézus nem csak templomokban tanított, hanem házaknál is, akkor annyian összetódultak ott, hogy szinte már be se fértek, és akkor hirtelen történik valami, ami nagyon elcsodálkozhattak, Jézus is elcsodálkozott, meg hát gondolhatjuk, hogy az ott lévő emberek is, meg valószínű, hogy a háznak a tulajdonosa is, hogy egyszer csak kezdik megbontani a tetőt. Hát ilyet azért nem szoktunk csinálni, nem? Hogy a tetőt megbontani. Miért volt arra szükség, hogy ezt megcsinálják ezek az emberek? Kárt akartak okozni a gazdának? Nem, ha nem? Így van, nagyon jó. És gondoljátok meg, hogy ugye négy ember viszi ezt a beteget, valószínű ez a beteg megkérte ezt a négy embert, hogy hát vigyék el őt Jézus elé, mert ő hisz abban, hogyha Jézussal találkozik, akkor meggyógyulhat. Kik lehettek ezek az emberek, akik vitték őt? Vajon? Így van. Tehát ők, miből gondolhatjuk, hogy ők nem csak, hogy barátai voltak, hanem azt mondhatjuk, hogy nagyon jó barátai voltak. Tehát nem mondták azt ezek a barátok, hogy hát figyelj, most megkerestél bennünket egy problémával, de mi nem érünk rá. De nagyon sokszor az emberek azt mondják, nem érünk rá. Majd máskor. Azt sem mondták, hogy hát figyelj, de nagyon nehéz vagy, hát már ne kérd tőlünk ilyet, hogy mi ott oda cipeljünk, meg fölvigyünk a tetőre. Hát azért az nem kis munka volt, nem? Tetőre fölvivén. Azt sem mondták, hogy te figyelj csak, mi félünk attól, hogy a házgazdájától ki fogunk kapni. Hát mit fog szólni a házgazdája, hogy mi most ilyet csinálunk? Hát milyen segíteni akarás az, ami a másiknak kárt is okoz? Azt sem mondták, de figyelj, mi van, ha ezt mi mind-mind megcsináljuk, és Jézus mégse gyógyít meg? Szóval látjátok, hogy hányféle dolog lehetett, amire ők hivatkozhattak volna, hogy ne haragudj, de keres mást magadnak, vagy másokat. Mi ezt nem csináljuk meg. Tehát tényleg nagyon jó barátok voltak. Gyerekek, hogyan tudnátok összefoglalni nagyon röviden, nyilván ennek a történetnek a hátterén, hogy milyen a jó barátság? Mikor derül ki az igazán, hogy valaki barát-e? Azt mondja a Szentírás, hogy az igaz barát testvérül születik a nyomorúság idején. Tehát ők tényleg úgy vitték, mintha saját testvérük lenne. Tehát a jó barátságba ez belefért. Van nektek ilyen barátotok? Ismeritek ti ezt a barátságot? Akire tényleg lehet számítani, mikor gond van. Nagyon köszönöm az őszintességeteket, hogy ezt bátran meg is fogalmazzátok, hogy bizony van fogalmunk arról, milyen az igazi barátság, hogy vágyunk is rá, csak sajnos mai életben, szóval biztos, hogy kevés. Hát nagyon nagy ajándék. Például azt mondja a Szentírás, hogy Dávid és Jonatán olyan barátok voltak, hogy azt mondták egymásnak, hogy ez a barátság többet ér az asszonyok szerelmétől.
Szóval egy igazi barátság az tényleg hatalmas kincs, nagyon nagy ajándék. És hát én kívánom, hogy ahogy ti is nőttök felfelé, részesítsen az Isten bennünket ebben, hogy érezzük, milyen az, amikor valaki mellettünk van, bármikor számíthatunk rá, és ugyanakkor ránk is számíthatnak. Mi lehet a legnagyobb segítés az emberekre, a barátokra nézve? Mondjuk, ha konkrétan erre a történetre gondolunk, amit felolvastunk, mi lehet a legnagyobb segítés? Mert létezik ugye a matek lecke is, meg sok minden, amiben segíthetünk, de a legnagyobb segítés mi lehet? Nagyon jó, nagyon jó. Igen, nagyon jó. Gyerekek, az a legnagyobb segítés a barátságban, amikor mi az embereket Jézushoz visszük. És Jézushoz vinni az embereket nem csak úgy lehetett ám, mint az a négy barát akkor, hogy fogta, fölkapta és vitte, hanem hogy lehet még az embereket Jézushoz vinni? Megfigyeltem, hogy vannak emberek, mindenkinek ugye más az imádkozási szokása, meg szóhasználata, és vannak emberek, akik így imádkoznak, hogy Urunk, hozzuk hozzád ezt az embert. Hozzuk hozzád a másik embert. Nem sokat tehetünk érte, de azt tehetjük, hogy oda visszük Jézus elé imánkban, és ez az ima, ez legalább annyit ér, mint hogyha most Jézus itt lenne fizikálisan, meg akár a barátunk is, és fölkapnánk, és oda vinnénk. Tehát ez ennek is példája, ez az evangéliumi történet, hogy hordozni az embereket. A gyülekezetre is azt mondja a Szentlélek, hogy egymás terhét hordozzátok. Mi magunk erejével úgyse tudjuk, nem? Csak úgy, hogyha Krisztushoz visszük őket. Tehát az igaz barátságnak ez a legnagyobb tette. Hát nagyon, nagyon örülök, amiket elmondtatok, és az Isten tartsa is meg bennünk ezeket a gondolatokat, és részesítsen az igazi barátságnak az örömében. Köszönöm a figyelmeteket. Kedves gyülekezet, rátérnék az igehirdetésünk, Isten tiszteletünk nagyobb részére, a felnőtteknek szóló igehirdetésre. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a gyerekek nem figyelhettek, vagy érthettek meg ebből dolgokat. Én egy példázatról szeretnék szólni a mai alkalmunkon, mégpedig a talentumokról szóló példázatról, és noha ez a példázat hosszabban van kifejtve a Bibliában, és ismerjük is, mégis olvassuk el, hogy az összefüggéseket értsük, illetve a kiemelésre váró ige szakaszokat. Máté evangéliuma 25. fejezetében találhatjuk ezt az igét, ezt a krisztusi tanítást, tehát Máté evangéliuma 25. fejezetéhez lapozzunk, és olvassuk el a 14. verstől az evangélium szavait. Mert éppen úgy van ez, mikor az az ember, aki útra akart kelni, előhívatta az ő szolgáit, és amilyen volt, nékik átadta. És ada az egyiknek 5 talentumot, másiknak 2, harmadiknak pedig 1. Kinek-kinek az ő erejéhez képest, és azonnal útra kelt. Elmenvén pedig, aki az 5 talentumot kapta, kereskedék azokkal, és szerzett más 5 talentumot. Azonképpen, aki a 2 volt, az is 2 nyert. Aki pedig az 1 kapta, elment, elásta a földbe, és elrejtette az ő urának pénzét. Sok idő múlva pedig megjött a ma szolgálóknak az ura, és számot vetett velük. És eljövén, aki az 5 talentumot kapta, hozott más 5-öt. Uram, az 5 talentumot adtál nékem, és ímé más 5 talentumot nyertem azokon. Az úr pedig mondta néki, jól vagyon, jó és hű szolgám. Kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig, aki 2 talentumot kapta, és mondta, Uram, 2 talentumot adtál nékem, és ímé más 2 talentumot nyertem azokon. Mondta néki az ő ura, jól vagyon, jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután. Menj be a te uradnak örömébe. Előjövén pedig az is, aki az 1 talentumot kapta, és mondta, Uram, tudtam, hogy te kegyetlen ember vagy, ki ott is aratszol, nem vetettél, és ott is takarsz, ahol nem vetettél. Féltem, elmentem, és elástam a te talentumodat a földbe. Ímé megvan, megvan, ami a tiéd. Az ő ura pedig felelvén mondta néki, gonosz és resz szolga vagy. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetettem, és ott is takarok, ahol nem vetettem. El kellett volna tehát helyezned az én pénzemet a pénzváltóknál, és én megjövén nyereséggel kaptam volna meg a magamét. Vegyétek el azért tőle a talentumot,
és adjátok annak, akinek 10 talentuma van, mert mindenkinek, akinek van, adatik, és megszaporítatik, akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amije van. És a haszontalan szolgát vessétek a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogak vacogtatása. Kedves gyülekezet, mielőtt a példázat értelmezésébe fognék, ne felejtsük el, hogy mikor és minek kapcsán hangzott el ez a krisztusi tanítás, ki tudja. Mikor hangzott el ez a krisztusi tanítás, és minek kapcsán, mihez kapcsolta megváltó, nem lényegtelen kérdés. Jézus, amikor az olajfák hegyén elmondta a tanítványoknak, ugye volt az a kérdésük, hogy milyen jelei lesznek a te eljövetelednek és a világ végének, akkor Jézus elkezdte sorolni. Ez lesz, az lesz, amaz lesz. És Jézus nem egy más időben teszi hozzá ezt a következő 4 példázatot, hanem akkor rögtön. És utána hozzáteszi, hogy és akkor, amikor ezek a jelek meglesznek majd, és ezek beteljesednek, amit én most megfogalmazok, akkor hasonlatos lesz az országa, és elmond 4 példázatot Jézus. A hűszolgához és a gonosz szolgához, tehát mit jelent az Isten szolgálatában való hűségkütlenség. Utána beszél Jézus a 10 szűz példázatáról, mit jelent az Isten lelkével közösségben élni és tartalék olajjal is felszerelkezni és felkészülni a következő idők nehézségeire, ami majd megtart a bajokban is. Harmadik, ugye aztán később beszélt a juhok és a kecskék példázatáról is, hogy mit jelent a szegényekkel és a nyomorultakkal bánni ebben az időben, mindenkiben látni azt, hogy amit megteszek, az Krisztussal teszem meg. És Jézus ugye a 3. példázatként utoljára hagytam ezt, szólt a talentumok példázatáról, hogy minden jó és minden képességünk, minden adottságunk, az tulajdonképpen milyen kezelésben, milyen bánásmódban részesül részünkről, vagyis amit az Úrtól kaptunk, azzal mi hogyan élünk. Ne felejtsük el tehát, hogy az írás minden időnek szól, de a mai időnknek olyan értelemben szól kiemelt módon, hogy amikor Jézus arról beszélt, hogy majd jönnek az idők, és beteljesednek azok a jelek, amikről én most beszélek, akkor mintha Jézus arról is szeretne szólni, hogy kevés lesz nektek emberek az, hogy felismerjétek, hogy időben hol tart a történelem, hanem szükségetek lesz olyan tanításokra, olyan példázatokra, amelyekben, mint tükörben megnézhetitek magatokat. Mit jelent felkészülni? Felkészülni az Isten napjára. Felkészülni Krisztus megjelenésére. Jézus ebben sem akart bennünket tudatlanságban hagyni, vagy tévejgésben hagyni. Tehát ennek kapcsán, szorosan ehhez kapcsolódva hangzott el a talentumok példázata. És ennek a krisztusi tanításnak az alap értelmezésénél én gondolom, hogy mindannyiunknak eszünkbe juthat az, hogy nagyon sok krisztusi tanításra, Krisztus által elmondott példázatra jellemző az, hogy van egy gazda. Van egy gazda, el akar menni messze útra, és előtte átadja azt, amilyen neki volt, ugye hív magához szolgákat, megbízza őket valamivel, elküldi őket valamilyen feladat betöltésére, és egy idő után pedig visszatér, és megkérdezi azt, hogy ti ezt hogy csináltátok meg? Hogyan végeztétek el? Hogyan éltetek azokkal a javakkal, azokkal a lehetőségekkel, amelyeket én biztosítottam számotokra, és ennél a kiértékelésnél, ennél a számvetésnél lesznek, akik a mérlegen úgy mérettetnek meg, hogy nem végezték el a munkájukat, másokat pedig Jézus úgy fogad el, hogy megdicséri őket, és azt mondja, hogy hűséges voltál. Ha hűséges voltál a feladathoz, hűséges voltál az erőhöz is, amit én adtam ahhoz, és hát most az én uramnak örömébe bemehetsz, tehát egy boldog megelégedésben részesíti azokat az embereket, akik tényleg visszatekintenek, és nem maguknak kell megfogalmazni, hogy jaj, de szépen éltem. Hanem kedves gyülekezet, az Úr szájából hallják azt. A megbízó szájából, a megváltó szájából. Milyen öröm lesz ez? Milyen öröm lesz ez hallani Krisztustól, hogy igen, elvégezted a munkát, és jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, és ezt is szeretném kiemelni, Jézus azt mondja, hogy sokra bízlak ezután, vagyis, hogy megtiszteli az embert, nem csak, hogy az Urának örömébe bemehet, hanem megtiszteli azzal is, hogy ezután még több szolgálatot kapsz.
Nem tudjuk az örök életben, az újjáteremtett földön milyen megbízatások léteznek, de Krisztus példázataiból ez egyértelműen kitűnik, hogy újabb feladatokat fog adni Isten az embernek, mert ugyanúgy, ahogy az Isten tétlenségre nem teremtett bennünket a földön, az örök életet se gondolt el tétlenségben. Szóval kevesen voltál hű. Ahhoz képest, amit én majd adok neked, ahhoz képest az kevés. Ha valaki az egész életét, kedves gyülekezet, szolgálta örömmel, odaadással, erőt, időt, nem sajnálva az Istentől, annak az élete is, szolgálata is, hűsége is kevésnek mondható ahhoz, amit az Isten majd az emberre rá szeretne bízni később. És amivel élni kellett, az a talentum volt, ugye a példázatban. A talentum azt tudjuk, hogy mit jelentett, ugye ez egy pénz nem volt. Van Jézusnak egy másik példázata is ezzel párhuzamos, emlékeztek rá? Az a gírák példázat. A gíra is egy pénz nem volt, és nem véletlenül alkalmazza Krisztus valószínű a Szentírásban jelképként ezeket, hogy talentum és gíra, mert a pénzzel ugyanúgy lehet sokféleképpen bánni, mint ahogy a ránk bízott lehetőségekkel is lehet nagyon sokféleképpen bánni az életünkben. Hányféleképpen lehet élni a pénzzel? Hát lehet jól élni, meg lehet rosszul élni. Lehet azt megtartani, lehet vele kereskedni, lehet elherdálni, lehet elpazarolni, sok mindent lehet csinálni ezzel a pénzzel. Kedves gyülekezet, szeretném felvetni azt a kérdést, ami ennek a példázatnak egy nagyon fontos kérdése, hogy miért jogos a gazda részéről a számonkérés, amikor visszatér? Miért jogos? Miért jogos az, hogy visszatér, és elszámoltatja azokat, akiket megbízott? Ez miért jogos? Testvéreim, azért jogos ez a számonkérés, mert azok az emberek, akik vagy éltek jól a rájuk bízott javakkal, vagy nem, nem a sajátjukkal tették ezt. Mit olvastunk a 14. versben? Nézzétek csak meg! Azt mondja, a gazda mindenét, amilyen volt, átadta az ő szolgáinak. Tehát arról volt szó, hogy amikor a gazda eljött, és elszámoltatta a szolgáit, akkor megvizsgálta, hogy a te javaiddal mit csináltál? Meg ami a tiéd volt, azzal mit csináltál? Nem. Nem azt mondta, mit csináltál azzal, ami az enyém. Én neked adtam. Mindene, amilyen volt, rábízta az ő szolgáira. És kedves gyülekezet, én úgy gondolom, hogy mi, mint régóta, vagy több-kevesebb idő óta Bibliát olvasó emberek, olyan jó ismerettel kimondjuk azt, hogy igen, semmi nem a miénk, mert azóta, hogy az Isten megalkotott bennünket, és életet adott, és életet tart fent, tulajdonképpen ez a nem a miénk, és tulajdonképpen jót mondunk, mert tényleg nem a miénk az életünk. De szeretném hangsúlyozni, hogy mi emberek nem annyira a teremtés jogán tudjuk ezt felfogni az agyunkban, hogy amink van, az nem a miénk. Teremtés jogán, a teremtés útján, a teremtés hátterén és értelmezése szerint kevésbé tudjuk ezt megérteni. Tudjátok, minek alapján tudjuk megérteni inkább? A megváltás útján. Mit jelent az, hogy amink van, az nem a miénk? És amivel mi élhetünk, nem is a magunkéval élünk, hanem amit az Isten ránk bízott. Itt szeretnék rátérni ezeknek a példázatoknak egy kérdés felvetésére, ugye egy részletét tekintve, ahol tényleg közös pontot látunk, hogy több példázatban az van, hogy a gazda rábízza a szolgáira, és utána elmegy. Kit jelképez a példázatnak ez a valakije? Ki a gazda? Aki rábízza a vagyonát, a javait valakire, utána elmegy, és visszatér számunkért. Kicsoda ő? Kicsoda ő? Maga Jézus. Így van. De mást is kérdezek. Jézus mit adott nekünk? Mi volt az a minden? És mi mit tudunk az életével kezdeni? Az élete hogy lesz a miénk Jézusnak? Szóval próbáljuk kicsit nevesíteni, hogy mi az, amit a példázatban Jézus azt mondja, hogy mielőtt ő elmegy, azt mondja, mindenét, amilyen volt, kiosztja. És azt mondja, tied ember, élj vele. Majd visszajövök, és akkor meglátjuk, hogy sikerült éljél. Kedves gyülekezet, idézni szeretném, talán a megértés kedvéért, Ellen White testvérünknek egy mondatát, amit úgy gondolom, hogy segít nekünk itt. Azt írja, hogy Jézust
az Atya nem csak értünk adta, hanem azt mondja, nekünk adta. Pál mondott is ilyet, hogy nékem az élet Krisztus. Nékem az élet Krisztus. Vagy mindenre van erőm a Krisztusban. Tehát mondott ilyeneket Pál. Tudnilik, miről van szó? Azt mondja a Szentírás, hogy minden ember, aki Krisztus földre születése előtt élt, ők is annak jogán éltek, hogy majd az Isten fia, maga a megváltó el fog jönni erre a világunkra, és nem csak azért teszi le az életét, hogy mi üdvösséget kapjunk, hanem egyáltalán, hogy kapjunk egy kegyelmi időt, és abban mi tudjunk felkészülni az életre. Krisztus, amikor adja az utolsó vacsorát a tanítványoknak, és akkor azt mondja, hogy ez az én testem, és ez az én vérem, és Krisztus testem megtöretett, és Krisztus ezzel szétosztotta az ő életéből származó javait. Ez azt jelenti, mi Jézusból élünk. Minden kenyér, minden víz, minden, ami betölti a mi szükségleteinket napjainkban, az nem a miénk, mert mi soha nem érdemelnénk meg azt, hogy az életünket az Isten fenntartsa. Mire? A bűnözésre, meg a vétekre? Erre akarja az Isten fenntartani? Az Isten kegyelmi időt adott nekünk, és ez Krisztus által adatott. De Jézus nem csak az életünk fenntartásáért adta oda önmagát, hanem azért is, hogy a Szentlélek munkálkodása által mi mindabban részesedjünk, amelyet Krisztus megharcolt értünk, és a győzelmével kivívott. Hogy értjük ezt meg? Kedves gyülekezet, úgy érthetjük ezt meg, Apostolok cselekedeteiben azt mondja a Szentírás, hogy Jézus, amikor felment az Atyához, akkor mit csinált? Akkor azt mondja, hogy bemutatkozott, mint áldozat, és a Szent Lelket pedig megnyerte. Meg kellett nyerni, miért az Atyát rá kellett beszélni, hogy legyen szíves, adja oda a Szent Lelket? Miért mondja azt, hogy megnyerte? Azért, mert Jézus miután győzött az ő földi életében, és letette az ő életét, és oda kínálta nekünk az ő életének győztes javait, azt mondta, hogy most küldöm a Szent Lelket, és a Szentlélek mindabban részesít benneteket, ami az enyém volt, és ami az enyém ma is. És így érthetjük meg igazán, ugye János evangéliumában is azt az igét, amikor azt mondja a Szentírás, hogy majd én elküldöm, Jézus azt mondja, elküldöm a vigasztalót, hogy veletek maradjon, és az a vigasztaló, hogy fog közöttetek munkálkodni? Azt mondja, Jézus az enyémből vesz, az enyémből. És amiket hall, azokat majd megjelenti néktek. Ha Jézus nem adja oda az ő életét érettünk, akkor a Szentléleknek semmiből nem lenne lehetősége adni nekünk. És újból hangsúlyoznám, testvérem, hogy nem csak életet, hanem ha valakinek szelídségre van szüksége, akkor Krisztuséból kap. Ha valakinek hitbeli erőre van szüksége, Krisztuséból kap. Hogyha valakinek szeretetre van szüksége, vagy türelemre van szüksége, vagy kitartásra van szüksége, semmit nem kapnánk a lélek által, ha ő neki nem lenne honnan venni, Krisztuséból vesz. Mert Jézus miután győzött, odaadta az ő életét, és azt mondja, tiéd ember. Talán egyetlen egy igét még engedjetek meg. A Péter apostol második levelének első fejezetében találtunk egy olyan kijelentést, ami igazán kifejezi ezt, hogy mi miben gazdagodtunk Jézus által, és azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak isteni ereje mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való. Érzitek a párhuzamot? De azt mondja, Krisztus isteni ereje mindennel megajándékozott bennünket, hogy mi egy kegyes életet éljünk. Ha mégse tudunk élni, az kinek a hibája? Ha mégse tudunk élni kegyesen, mégse tudunk élni engedelmesen, mégse tudunk élni hűszolgaként, meg hűsáfárként. Szóval Jézus mindent odadott, és ma is mindent odaad az ő lelk által. És itt kanyarodunk vissza a példázathoz. Azt mondja, Jézus mindenét odaadta. Mindenét rájuk bízta. Neked ennyi talentumot, azt mondja, mindenkinek erejéhez képest. Kiki mennyit tud befogadni Jézusból? Ugye mondja az Efézusi levélben Pál, hogy mindannyiunknak adatott a kegyelem, a Krisztustól osztott ajándék mértéke szerint. Mindenki kap kegyelmet, ebben nincs különbség. Az egy talentumos is kapott kegyelmet, meg az öt talentumos is. De hogy kinek az életét, mi mindenre tudta Jézus felkészíteni és alkalmassá tenni, ebben különbség.
Jézus mindenét odaadta nekünk. És kedves gyülekezet, hogyha Jézus az ő bennünk lakozásával mindarra alkalmassá tehet, amire bennünket elküld, a nékünk adott talentumok mértéke szerint, akkor hadd kérdezzem meg, hogy joga van Jézusnak ahhoz, hogy mikor visszatér számon kérjen? Joga van Krisztusnak szeretetből megkérdezni, hogy én mindent felkínáltam neked. Hogy éltél vele? A miénket fogja Jézus megkérdezni, vagy pedig azt, amit ő adott nekünk? Egyértelmű. És ugye nem kérdés. Olyan jó lenne, hogyha az Isten bennünket úgy sokszor elcsendesítene az életünkben. Hát kell, mert azért mi is keresztény emberek, ugye itt élünk ebben a zajos világban, és sokszor bennünket is úgy fölkap valami, és visz. Pörgünk, sodródunk, gurulunk, és aztán csinálunk mindenfélét. Tessék, tudnánk bárcsak néha elcsendesedni, és elgondolkodni azon, hogy tényleg mit jelent az, hogy mi nem vagyunk a magunkéi? Ezt tényleg értjük, vagy csak hajtogatni szoktuk, mint jó Bibliát olvasó emberek? Mi nem vagyunk a magunkéi. Semmi nem a miénk. Semmi nem a miénk. A levegő vételünktől elkezdve a legapróbb megnyilatkozásainkig, az erőig, semmi nem a miénk. Ha pedig kaptuk, akkor valamire kaptuk. Mire fordítjuk a mi életünket? Magunkért kaptuk, vagy pedig valami másra kaptuk a megváltótól? És szeretnék, kedves gyülekezet, rátérni arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen mik ezek a talentumok, mert ugye amit Jézus pénz nemekkel jelöl, hol talentumokról beszél, a másik helyen pedig Lukács evangéliumában gírákról, mit jelentenek ezek úgy egészen konkrétan, megragadható módon az életünkben? Ugye ezek sokfélék lehetnek. Vannak olyan talentumok, amelyekben nagyon különböző, hogy te kaptál az Istentől, én pedig nem kaptam. Azonban vannak olyan adományok is az Istentől, ami, hogy megközelítőleg egyformán kapunk. Majd erre is szeretnék kitérni. De milyen jó, hogy az Isten ezt így cselekszi, hiszen mivel a világban nagyon sok a szükség, akár egy meglévő gyülekezetben is nagyon sok a szükség, ezért nagyon sokféle alkatú emberre van szükség, akik másban tudják kifejezni az Isten iránti szeretetüket, és tudnak szolgálni a körülöttük lévő embereknek. Olyan szép, ahogy a 139. Zsoltárban Dávid az Istenhez fordul, és azt mondja, magasztallak téged, Uram, hogy olyan csodálatosan megkülönböztettél engem. Ez a megkülönböztetés, ez nem azt jelentette Dávid ajkáról, hogy magasztallak téged, Uram, hogy mindenkitől különb lennék, meg hogy én lennék a király. Nem erről beszél. Nem arról beszél Dávid, hogy amiképpen nincs két egyforma fűszál a természetben, nincs két egyforma hópehely, lássunk csodát, két egyforma ember nincs. Mindenki utánozhatatlan, megismételhetetlen is, pótolhatatlan is. Magasztallak, hogy én olyan egyedi vagyok. Hogy te ismersz engem, hogy te számon tartasz engem, mintha senki nem létezne a mindenségben. Úgy figyelsz rám, és úgy szeretsz engem. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. És kedves gyülekezet, a gírákról szóló példázat nyilvánvalóan kifejezi azt, hogy mivel volt, akinek 5-öt adott, 2-öt adott és 1-et adott, hogy vannak olyan képességek, amelyekből tényleg ki ezt kapja, ki azt kapja, kinek ennyi adatik, kinek más adatik, hogy ezek különböző mértékben jelentkezhetnek az életünkben. Hadd mondjak egy-két dolgot. Például a beszédnek a talentuma, hogy valaki szépen érthetően kifejezze magát akár az ige oldaláról is, ez nem mindenkinek adatik. Egyetértetek? Nem mindenkinek adatik. Tehát a szólásnak az ajándék az Istentől nem. Tudjuk pedig, hogy a világban mennyire szükség van arra, hogy érthetően szépen hangozzék az ige, és milyen jó, hogyha azt bölcsen magyarázzák, jó, hogyha az emberek meg is tudják érteni. Nem mindenki tudja magát úgy kifejezni, vagy olyan hasonlatokkal élni, olyan természetből, vagy a mindennapokból vett példázatokkal alátámasztani, hogy azt tényleg mondani szoktuk, hogy üljön, és akkor az emberek ebből kaphatjanak valami jót. Ugyanezt mondhatjuk az írásról. Az, hogy valaki érthetően tud írni, az egy nagyon nagy adomány. Nyilván nem azért vannak tele a könyvtárak, ugye a világban, mert mindenki jól írt. Sokszor azt szokták mondani a
az emberek, hogy az írókat csak attól kellene megmenteni, hogy papír és toll kerüljön eléjük, mert jaj, mit fognak csinálni. Mert szóval az ember mindenfélét leír ugye a gondolataiból, meg a tapasztalataiból, de nem biztos, hogy az épít. Tehát milyen jó, ha valakinek ez az ajándék adatik. Szóval szeretnék egy másik dolgot említeni, ami szintén nem mindenkinek van meg, ez pedig az együttérzés ajándéka. Minden keresztény embernek együttérzőnek kell lenni, de nem mindenki tudja ezt úgy kifejezni, hogy abból a másik merítsen. Nem mindenkinek adatik az meg, hogy tudja, hogy mikor kell meghallgatni egy másikat. Mikor kell szólni, mikor kell együtt érezni. Ahogy William Blake-nek mondja egy verse, hogy az Isten is úgy érez velünk, hogy míg meg nem enyhülünk, mellettünk ül és sír velünk. Szóval, mint egy együtt dobog a szívünk a másikkal, mert együtt érzünk vele, ez nem mindenkinek adatik meg. Ez nem mindenkiből fakad ez, hogy a betegekkel, a gyászolókkal, a különböző bajban lévőkkel mi ezt tenni tudjuk. De van, akinek ez megvan, és ezzel hatalmas szolgálatot tud betölteni. Szeretném következőt említeni, ez pedig a szervezésnek a lelki ajándéka. Vannak emberek, még keresztény körben is, akik a saját életüket se tudják megszervezni. Nem működik. Kifolyik az idő kezünkből, nem úgy sikerül semmi, ahogy gondolnánk. Azt mondja, milyen jó, amikor valahol rend van, egy közösségben rend van, hogy ott azok az emberek is munkálkodnak, akiknek ez jobban adatott, hogy szeretettel, békességgel összetartani embereket. Ez egy hatalmas lelki ajándék. És úgy gondolom, nem csak a gyülekezetben láthatjuk ezt, hanem más. És az Isten ad hozzá ügyességet, ad látást, ad türelmet, és nem a miénk. Tessék, mi sokszor elfelejtjük, hogy akkor mi önmagunkban, a magunk természet adta képességei szerint vagyunk mások, dehogy vagyunk mások, mindenkinek adatik ez. Azt mondja Szentírás, mit van ember, amit ne úgy kaptál volna. Hadd mondjak egy másik dolgot, ez a kapcsolatteremtés. A keresztények között is természetes módon helyén van az, hogy valaki azt mondja, hogy én nem vagyok olyan barátkozós típus, én nem tudok emberekkel olyan könnyen barátkozni, és tényleg vagyunk így. Tudunk olyanokat is, én is ismertem egy bácsit, meghalt már, akire azt mondták, hogy ha megjelenik emberek között, akkor néhány órán belül rengeteg ismerőse lesz, mert egyszerűen ő neki ez olyan természetesen működött, hogy meg tudott szólítani embereket az élet egyszerű dolgai útján. Aztán hadd említsek még egy dolgot, és nyilván ti még kiegészíthetnétek többel is, de nem szeretnék többet sorolni. Egy korábbi gyülekezetemben, ahol szolgáltam, egy érdekes jelenséggel találkoztunk. Tudnilik gyülekezetben, hogy nőttek fel a kamaszok, és hát formálta őket sajnos jócskán a világ is, senki nem bírt velük. Senki szülői, se gyülekezetbe, se tanár, se senki. Hát szóval mindenben a magunk útját járjuk. Viszont volt egy testvérünk, aki valahogy csoda módon nagyon tudott érteni a nyelvükön. Mindig összetudta őket terelni, mindig tudott a szívükkel beszélni, és hallgattak rá. Hát azt mondtuk, hogy ez egy olyan lelki ajándék, hogy ez majdnem senkinek nem adatott a gyülekezetbe, de neki megadatott. Nem tudtuk, hogy csinálja. De a legvadócabb, maga útjait járó, kemény fejű fiatal is, aki megszokta azt, hogy flegmán beszél mindenkivel, azokat is maga köré tudta valahogy édesgetni. Szóval mennyiféle szépség van, nem? Hogy milyen szép, hogy ilyen sokfélék vagyunk, és ebből az Isten formál szép közösséget és a közösség által is munkálkodást. Testvéreim, azonban hadd szóljak arról is, hogy vannak olyan talentumok, lehetőségek, amelyek úgy megközelítőleg egyformán adatnak nekünk a mi életünknek. És itt szeretnék arra utalni, hogy míg a talentumok példázatában Jézus azt mondja, hogy ötöt ad, kettőt ad és egyet ad, van egy másik példázat, ez pedig a gírák példázata, és ott azt mondja, hogy tizet kap mindegyik. Nem érdekes? Azt mondja, hogy tizet kap mindegyik. Tehát így Jézus olyan dolgokról beszél, ami nagyjából azonos mértékben adatik nekünk, és tudnátok-e olyan dolgokat sorolni, amelyek azonos mértékben adatnak? Idő. Az idő nem talentum? Nem egy lehetőség? Hasonlóan, mint a pénzhez, hogy azzal mi hogyan élünk, elherdáljuk, vagy pedig jól bánunk vele. Azt mondja a Szentírás, hogy az idő sem a miénk. Erre a
hetenkénti szombat ünnepléssel is mindig nevel az Isten, és mindig figyelmeztet, hogy ezt el ne felejtsük. Ne felejtsd el, ember, hogy az életed egy hetede az enyém. Ugye így mondja a negyedik parancsolat, hogy mert a szombat a te Úrnak, a te Istenednek szombatja. Nem azt mondja, hogy a miénk, azt mondja, az övé. De ezzel mire tanít az Isten? Azt tanítja, hogy ha az életednek az egy hetede az Istené, az azt jelenti, hogy a többi is az övé. Nem? Vagy van az adomány, mondjuk tizedet hozunk, nem? Szentség az Úrnak, elkönyvtett rész, nem minket érint, az Istené. De mire tanít ezzel az Isten? Hogy az egy tizedét odaadjuk. Hogy a többi kilenced résszel azt csinálunk, amit akarunk? Tehogy. Hogy azt is segíts úgy felhasználni, ahogy az hozzád méltó. És nyilván, mivel az időben nagyon sokat veszíthetünk, vagy nagyon sokat nyerhetünk is, az emberek között végzendő munkánkkal, lehetőségeinkkel, amit a családunkért megteszünk, amit a gyülekezetünkért megteszünk, ezért írja azt a bizonyságtétel, hogy semmit nem fog az Isten jobban számon kérni tőlünk, mint az időt. Hány és hány ember van, nézzétek meg, sokszor úgy az ember szívét megrázza, amikor valakik 60 meg 70 éves korban megismerik az Istent, és vele szövetséget kötnek, és megkeresztelkednek, csoda önmagában. Ez olyan szép dolog, hogy valaki nem azt mondja idős korában, hogy hagyjanak engem abban meghalni, amiben éltem, én már meg nem változom. Megszoktam az én vallásomat meg, hogy nekem mi az igazság. De azzal együtt, hogy ezek az emberek odaszánják az életüket az Istennek időskorban is, hányan elpanaszolják azt, hogy én hol voltam az életemben több évtizeden át? Hogy tudok én elszámolni az Isten előtt? És kedves gyülekezet, milyen reménység az, hogyha mi korábban át tudjuk azt gondolni, hogy az időnkkel jól bánjunk, és ne kelljen keseregnünk az elvesztegetett lehetőségek miatt, mert van lehetőség. És ne szombatünneplő keresztények legyünk, akik voltam már ilyen helyeken is, ahol arról volt szó, hogy hétköznap itt kéne csinálni, imaórát tartani kellene, néma hírnöközni kellene, mit csinálni kellene, és akkor az emberek azt mondták, hogy ezt mind szombaton csináljuk. De szombaton van időnk, máskor nincs időnk. Testvéreim, kell-e egy hívő embernek legyen ideje az Istenre hétköznap? Hát kié az időnk? Mert ha Jézus megváltotta az életünket, és dobog a szívünk, és levegőt veszünk, csak azért élünk itt ezen a földön, mert feladatot kaptunk, és majd elszámoltatnak minket, akkor kié az időnk? Akkor kihez kell menni, és kinek az akaratának a mérlegén kell azt megmérjük, hogy mi ezzel hogy éljünk. Szeretnék egy másik dolgot is említeni, ez a pénz, az anyagi javak. Az is egy olyan talentum, vagy mondhatnánk így a gírák példázatoknak a hátterén, amelyben hasonló lehetőséget adott az Isten. Nyilván nem olyan értelemben, hogy mindenki gazdag, vagy mindenki szegény, ilyen értelemben van különbség, de hogy mindenkinek van pénze, az biztos. Mindenkinek van pénze, és mindenki tud azzal jól gazdálkodni, hogy ami anyagi javaink terén mennyire tudunk áldozatot hozni. Most mondta el valaki egy érdekes tapasztalatát a közelmúltban, egy másik gyülekezetben. Kicsit óckodott elmondani, de aztán bátoríthattuk, hogy mondja el, mert úgy félt attól, hogy úgy hangzik, hogy dicsekvésnek hangzik. Hát igyekeztünk nem úgy érteni, meg ismerjük is a testvérünket, hogy nem olyan. És elmondta, hogy valaki megkereste őt, és nem volt pénze, és 500 forintja volt a fizetésük. És azt mondja, odaadta neki az 500 forintot. De azt mondja, annyi fizetést kapott, hogy majd a lélegzet elállt, és ő ment el reklamálni, hogy miért kaptam ennyi fizetést. Hát azt mondják, hogy most panaszkodik, hát vegyük vissza, hát örüljön neki, hogy többet kapott. És azt mondja, mai napig nem tudja, hogy miért kapott, de nem 500 forinttal többet a odaadotthoz képest, illetve hogy azt kiegyenlítette volna az Isten. Szóval ami csoda ez, tudjátok, amiben az Isten mennyire megdicsőül, hogy meg tudja azt mutatni, hogy nem csak Krisztusban volt olyan áldozatkészség, hogy az életét oda tudta adni a bűnösökért. De ma is létezik olyan ember, aki az Isten lelkétől indítatva tud lemondani dolgokról, tud odaadni, tud áldozatot hozni. És az is dicsőség, ahogy az áldozathozó ember megismerheti az Isten felettébb nagyságát, ahogy ezt nem csak kipótolja,
hanem messze felette megajándékozza az embert az ő szolgálatáért, és nem azért, mert ő ügyes volt az ő javaival, hanem azért, mert el tudott gondolkodni, hogy Istenem, mindenen, amin van, az a tiéd. Szeretnék én ezzel igazán jól élni. Hadd említsek egy másik dolgot, ez pedig az erő és az egészség kérdése. Testvérem, én nagyon sokszor megszégyenültem az életemben, hogy az erőmmel és az egészségemmel mennyire bánok jól. Mi is sokszor úgy vagyunk keresztény emberek, hogy akkor siratjuk az egészségünket, mikor nincsen. Amikor van, akkor meg nem annyira fontos. Nem? Szóval hány olyan volt a késői evéstől kezdve a mértéktelenségen keresztül, hogy Istenem, hogyan tudsz te bennem lakozni? Hogyan tudsz a te lelked által engem formálni, hogyha tényleg ez van? És hogy a fizikai erőnket, ha úgy tudjuk tekinteni, mint ami nem csak a világ szükségeire, nem csak az élet fenntartás biztosításához kell, hanem hogy mi az Istenért tudjunk élni, az Isten dolgaitban tudjunk munkálkodni, abban forgolódni, akkor mennyire meg kell újuljunk mi ebben. Istenünk, tényleg szeretnénk mindenünket neked adni, mert Krisztus is mindenét adta. Akkor te csonka, fogyatékos, félszívű áldozattal nem elégszel meg, hanem a teljeset kéred. Aztán a befolyás. A befolyás az hatalom a jóra, amikor mi nem csak szavainkkal, nem csak a beszédünkkel, hanem egyáltalán mindannyiunkat körülvesz egy sajátos légkör. És hogy mindenkit milyen légkör övez, ez attól függ, hogy ki a saját személyes csendes életét az Istennel, és a belső szoba imádságát hogy éli meg. Mindannyian viszünk valamit a környezetünkbe. És nyilván ez a családban és a szülői közegben is szót érdemel, hogy nagyon nem mindegy, hogy mi mikor szólunk, meg miért szólunk, meg hogyan szólunk, de a csendes befolyás az mindig a leghatalmasabb nevelőeszköz. Szóval a befolyás, ha egy szót nem szólunk, akkor is sokkal többet el tud végezni. Kedves gyülekezet, szeretnék még nagyon röviden arra térni, mielőtt lezárnánk ezt az alkalmunkat, hogy amitől igazán félünk, hogy Istenünk attól őriz meg, nehogy egy talentumos szolgák legyünk. Hogy erről röviden hadd szóljak, hogy ez mit is jelenthet Krisztus tanításában. Ugye az egy talentumos szolga elásta a talentumát, és noha nem nyert, de nem is veszített, hanem az egy talentumot visszaadta. Hát nem jobban megérdemelte volna ő inkább azt Jézus részéről, a gazda részéről, hogy ugyan nem nyertél, de nem is veszítetted el, hát legalább nem ártottál, vagy nem romboltál, ha nem is tudtál használni. Jézus nem ezt mondta. Nem azt mondta, hogy gonosz, éles szolga. Kiket jelképez az egy talentumos szolga? Amitől tényleg az Isten őrizzen meg bennünket. Kiket jelképez? Arról olvashatunk a megváltó példázatában, hogy ez a szolga azért rejtette el ezt az egy talentumát, mert félt. Mert félt. Tehát ez már eleve baj, ha valaki fél, mert azt mondja, a Biblia szeretetben nincs félelem. Mi elkezdünk félni, akkor ott magunk körül forgunk meg, magunkat féltjük a világban. A szeretet szolgálatában bátorság kell. Vajon mi lehetett az, ami motiválta ebben az emberben a félelmet? Az egyik dolog, amit szeretnék kiemelni, hogy ez az ember azért ásta el ezt az egy talentumát, mert ő félt attól, hogy ez kevés ahhoz, hogy bármi jót is lehetne ezzel cselekedni. Azt mondta, a többinek adatot 2, meg adatot 5, hát azzal lehet valamit csinálni. Na de egyel? Az egyel semmire nem elég. És kedves gyülekezet, itt szeretnék arra utalni, hogy itt nem arról van szó, hogy mindenki, aki egy talentumos, az elássa, és mindenki, aki 2 talentumos, meg 5 talentumos, az jól él vele. Ez nem így van a világban. A 2 talentumos, meg az 5-ös is élhet rosszul vele, meg az 1 talentumos is élhet jól. Ez egy szemléletet mutat. Ez egy szemléletet leplez le, amikor valaki kevésnek tartja azt, amit kapott. Amikor valaki azt mondja, hogy hát én 1 talentummal olyan kis pici ember vagyok, hát én semmihez nem értek, nekem semmi nem adatot. Vannak ilyen testvérek sokszor a gyülekezeti körben, hogy legszebben beülnének a sarokba, és nem csinálnak semmit. Mert én olyan bocsánatot kérek, hogy élek, nekem semmire nem adatot semmi.
Vannak ilyenek, figyeljétek el, hogy nem is kis mértékben. És ez tulajdonképpen azt a fajta emberi magatartást és szemléletet tükrözi, hogy én többre vágyom, másnak több adatot, és ezzel a picivel én úgy érzem, hogy én semmi hasznot és semmi jót nem tudok csinálni, inkább elásom. Nem létezik. Az az egy se létezik, mert én csak egynek látom, és az nagyon kevés. Kedves gyülekezet, egy nagyon fontos dolgot szeretnék kimondani. A Biblia tanításában a magunk leértékelése is bűn. Tehát amikor mi magunkról úgy gondolkodunk, hogy mi nem vagyunk alkalmasak, mi semmire ügyességet, alkalmasságot, képességet az Istentől nem kaptunk, ez is bűn a Biblia tanításában. Legalább annyira bűn, mint magunk felmagasztalása. Egyébként a kettő az édes testvérek, és egymást szokták megjeleníteni az életünkben, hogy hol a nagyvora vágyás, hogy pedig magunk leértékelése. Pál apostolnak a példája ebben olyan szép előttünk, amikor Pál azt mondja, hogy én vagyok az apostolok között a legkisebb. Ezzel nyit. Vegye tudomásul mindenki, hogy én magamat, pedig azért tudjuk, hogy Pál mekkora apostol volt. A legnagyobb apostolnak tartjuk azóta, amivel a legtöbbet el is végezte. Mégis azt mondta Pál, hogy én nem vagyok a legnagyobb, de én inkább a legkisebb vagyok. De utána kifejtette azt is, hogy ez a legkisebbség mit jelent. Azt mondja, többet dolgoztam, mint a többi együttvéve. Ez jelenti a legkisebbséget? Igen. Ez jelenti. De hozzáteszi Pál, nehogy valaki félreértse, hogy én többet dolgoztam, és most hencegek, meg másokat lenézek. Azt mondja, nem én cselekedtem, hanem az Istennek velem lévő kegyelme. Érezzük ezt a semmilyen irányba nem hibázó és nem beleeső középúton haladást. Azt mondja, Pál, én nem tartom magamat nagynak, de kisebbnek se a többitől. És az, hogy én nem vagyok kisebb, sőt, többet csináltam, mint ők, az nem nekem köszönhető. Én kaptam az Istentől, és tudtam azzal szolgálni. Pált az vezette, amikor Jézus megszólította őt, hogy te miért kergetsz engem, és Pál el tudta azt mondani, hogy mit akarsz, Uram, hogy én cselekedjem, mert én nem akarlak kergetni téged, én éretted akarok élni. Pált ez vezette végig. És ezért tudott az ő élete áldás lenni sokak számára. És nagyon röviden még arról, hogy mi lehet a másik dolog, ami miatt ez az egy talentumos szolga elásta a talentumát, amit maga Jézus is megnevezett, meg maga a szolga is, hogy te egy gonosz, kegyetlen úr vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, ott is takarsz, ahol nem vetettél. Ez mit jelent? Kedves gyülekezet, ez arról az emberi gondolkodásról tesz tanúbizonyságot, az Isten adott nekem feladatot, adott nekem képességet, de többet fog számon kérni, mint amennyi segítséget adott. Kegyetlen úr. Ott is takarni akar, ahol nem vet. Tehát itt is csak egy talentumot vetett, ő mégis sokat fog tőlem számon kérni, inkább nem csinálok semmit. Ez megint a félelem. Ez megint a félelemnek a rabsága, amiben az ember nem az Istennel való szeretett közösségben, annak a biztonságában és harmóniájában él, hanem kivetít az Istenre saját magában lévő gonoszságokat is, amit a világban megszokott. Pedig az Istenre ez nem áll. Igaz, hogy a Szentírás kimondja azt, hogy akinek sok adatot, attól sokat várnak, de ott van valami másról is szó, nem? Hogy akinek kevés, attól kevés.

de majd az Isten megmutatja, mit akar. És csoda dolgokat fog cselekedni általunk. Meg tudja cselekedni. Ugye tudunk erről, hogy egy Jeremiás is azt mondta az Istennek, meg egy Mózes is, hogy hát én nehéz ajkú vagyok, meg gyerek vagyok, meg nem tudok beszélni, hát keresd magadnak mást. És az Isten el tudta fogadni ezt? Nem tudta elfogadni. Azt mondja, ne te magad döntsd azt el, hogy mire vagy alkalmas, majd én megmutatom, hogy mire vagy alkalmas. És meg tudta mutatni az Isten. Kedves gyülekezet, szívből kívánom, hogy vezessen bennünket ez a készség, és ennek a példázatnak a hátterén értsük azt meg, hogy különösen ebben a világban Krisztus adni szeretné az ő életének a javait. Tehát amit a talentumok példázatát, hogy megelőzi a Tisztus példázata, és elmondja, hogy az ő lelkével milyen kapcsolatban lehetünk, hogy legyen tartalékolaj is, és ne csak annyi olajunk legyen, hogy majd kialszik már a lámpásunk. Majd kialszik. Legyen tartalék. Akkor azt az Isten, azt a töbletet, azt a pluszt, a Krisztus erejének, jelenlétének a bőségét mire adja? Hát arra adja, hogy azt tiszteljük, becsüljük, azzal éljünk jól, és tartsuk azt a legtermészetesebb dolognak és a legigazságosabb isteni eljárásnak, hogy valamikor ezt Jézus számon fogja kérni. Nem azért, mert a miénket kéri számon, hanem azt kéri számon, amit tőle kaptunk. Erő, egészség, idő, pénz, javak, bármi, naponta élhetünk a megváltóval, hogy mennyire élünk. Na ez az, ami igazán belülünk fakad, a mi éhségünkből és a mi szomjúságunkból. Én szívből kívánom, hogy legyünk áldott szolgái az Istennek, akiknek majd Jézus azt tudja mondani, hogy jól vagyon, jó és hű szolgám, hűséges voltál. Kevés volt ez, és ezután sokra foglak bízni. Ebben kívánok győzelmet és gyarapodást mindannyiunknak. Amen.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek mindannyiótokat így együttesen is, a mi mai szombatnapunkon. Testvéreim, keressük meg az igét, amit olvassunk el együtt, és amiről szeretnék veletek együtt gondolkodni az Isten tiszteletünk keretében. Ez János Evangélium a 19. fejezetében olvasható. János Evangélium a 19. fejezetéből szeretném olvasni az igét a 28. verstől a 30. versig terjedően. János evangéliuma 19. fejezetéből a 28. verstől olvasom az igét a 30. versig. Ezután, tudván Jézus, hogy immár minden elvégeztetett, hogy beteljesedjék az írás, mondta, szomjúhozom. Volt pedig ott egy ecettel teli edény, azok azért szivacsot töltöttek meg ecettel, és izsópra tették azt, és odavitték az ő szájához. Mikor azért elvette Jézus az ecetet, mondta, elvégeztetett, és lehajtván fejét kibocsátotta az ő lelkét. Testvéreim, Jézus egész életére jellemző volt az, és elmondható az, hogy felesleges beszéd és hiába való szó nem hagyta el az ő száját. Aztán különösen az ő szenvedés történetében a kereszten, amikor érettünk fájdalmak férfia lett és betegség ismerője, különösen elmondható nyilván a mély lelki és fizikai szenvedések miatt, hogy az ő beszéde kevés volt, de az a néhány szó, ami elhagyta Krisztus ajkát, az igen mélységes, és ugyanakkor nagyon nagy örömhírt is tartalmaz számunkra, különösen ez, amit most itt felolvastunk. János apostolra, János evangéliumára általában elmondható az, hogy kiegészítő jelleggel szól Jézus egész életéről szemben a másik három evangéliummal, és ez elmondható erre a részletre is, amit nem találunk meg a másik három evangéliumban, csak János leírás alapján, hogy Jézus szájából, Jézus ajkáról az ő halála előtt közvetlenül ez is elhangzott, hogy elvégeztetett. Testvéreim, gondolkodjunk el erről egy kicsit úgy együtt, ezen a mostani alkalmunkon. Mit is jelenthetett Jézusnak, hogy ezt kimondhatta? És milyen nagy dolgot jelent ez nekünk, embereknek? Hogy ezt Jézus nem csak magára nézve, és elsősorban nem magára nézve mondta ezt el, hogy elvégeztetett. Ez mit jelent nekünk, és milyen örömhírt tartalmaz számunkra? Nagyon jelentős és mélységes kijelentés volt ez Jézus részéről, az a harc, amit ő vállalt az élet ellenségével szemben, az lezárult. Az a küzdelem, aminek a kimenetelétől minden egyes ember, bűneiben elveszett ember sorsa függ, ez lezárult, és győzelemmel zárult le. Jézus kimondta azt, hogy elvégeztetett. Jézus mindvégig kitartott ebben a küzdelemben, és győzött. És ez győzelme, ez nem jelentett mást, mint azt, hogy beteljesítette Jézus azt az ígéretet, amit ő maga adott Ádámnak és Évának közvetlenül az első elbukás után, és ezt az ígéretet mindannyiunknak megadta. Tudni, Jézus ott nem csak azt fogalmazta meg, hogy ő ellenségeskedést szerez majd minden egyes emberben, a gonosszal szemben, hogy az ember ne törődjön abba bele, hogy fogságba került, és ő ebből a fogságból maga nem tud kijönni, hanem adjon helyet az Isten munkájának, az Isten megbékítő munkájának, és az Isten ellenségeskedés szerző munkájának a gonosszal szemben, hanem ott Jézus azt az ígéretet is megfogalmazta, hogy valaki el fog jönni majd, és azt a kígyót, aki így jobban megjelenő és munkálkodó ellenséget le fogja győzni, akit az ember magától legyőzni nem tud. Beszélgettünk a korábbi egy órában a bűnnek a hatalmáról, hogy a bűn mit is okozott az emberben, már Ádám és Éva esetében. És testvéreim, lássuk meg azt, hogy Ádám és Éva is általa mi mindannyian a bűnnek olyan fogságába kerültünk, amiből magunkból kimenekedni nem tudunk. És ezért volt hatalmas ígéret az, amit ott a megváltó megfogalmazott, hogy eljön majd valaki, aki legyőzi az ellenséget. Nem az történt egyszerűen, hogy majd Ádám és Éva okul ebből az elesésből, és egyszer csak eldöntik, hogy mi mostantól az Istennek szolgálunk, mi mostantól majd belátjuk azt, hogy rosszat cselekedtünk, mostantól mi majd megváltoztatjuk magunkat, mostantól majd más lesz a kapcsolatunk az Istennel, eddig ugyan féltünk tőle, de most már nem félünk. Mostantól hibáztattuk egymást, de most már nem hibáztatjuk. A bűn miatt igaz, hogy nem tudunk már szeretni, de majd most összeszedjük magunkat, és majd szeretni fogunk. Az ember attól kezdve, hogy Sátán megszerezte az uralmat mindannyiunk élete felett, ettől kezdve az ember nem azt csinálja, amit szeretne, és nem azt csinálja, amit akar, hanem azt csinálja, amit az ellenség akar. És Jézus ezen a ponton állt a mi helyünkbe. És ezen a ponton töltötte be azt, amit ő maga megígért, hogy ő majd azokon a pontokon fogja megszerezni a győzelmet az embernek, amely ponton azt ő elveszítette. Nagyon nagy volt ez a harc, nagyon nagy volt ez a küzdelem, Krisztus születésétől egészen a keresztfáig, a keresztfának haláláig, egészen addig a pontig, amíg Jézus ezt kimondta, hogy elvégeztetett és beteljesedett, és ez az ígéret meglett, és én meg tudtam adni ezt az embernek. És valóra tudtam váltani azt az ígéretet, hogy legyőztem az ellenséget. Egészen addig a pontig igen heves volt ez a küzdelem. Sátán Jézus nyomában loholt az életének minden pillanatában, fizikailag is meg akarta őt ölni. Hát hányszor akarták már jóval korábban a zsidók elpusztítani Jézust, és az atya megvédte őt, mert Jézusnak hányszor el kellett azt mondani, hogy nem jött el még az én órám. Hányszor kellett az életének a körülményeire úgy vigyázni, nehogy korábban történjen a kereszthalál, még azelőtt, mielőtt az ő szolgálatát betöltené. Sátán ugyanakkor nem csak az életére tört Krisztusnak, hanem szerette volna azt is bebizonyítani, amit minden egyes földre született ember életében bebizonyított, hogy ő az Úr. És az ember azt csinálja, amit ő mond. Az embernek azt kell cselekedni, amit az élet ellensége diktál. Ezt szerette volna Jézus életében is megmutatni. És döbbenetes lehetett a kudarccal való szembesülés Sátánnak, és ez még elszántabbá és még elkeseredettebbé tehette az ő küzdelmét. Tudnilik, Jézusban egy olyan valakivel és egy olyan személlyel találkozott, akit amikor megkísértett először, megkísértett harmadszor, megkísértett ötödször és századszor, azt a választ kapta, hogy nem. Hogy nem. Milyen elszántá tehette ez Sátánt, hogy addig nem zárulhat le Jézus élete, míg az ő életében is azt nem bizonyítja be, hogy ő az Úr, és neki engedelmeskednie kell Krisztusnak is. Nagyon nagy volt ez a harc, és Sátán nem válogatott az eszközökben. Ez a legnagyobb csata volt, ami az egész emberi történelemben csatának mondható, mert minden oldalról megtámadta Sátán Jézust, és minden lehetséges eszközt megragadott arra és felhasználta arra, hogy Jézus életében is bebizonyítsa azt, hogy ő az Úr. És nem csak azzal az eszközzel élt, hogy Jézus is magába fogadta és felvette a mi természetünket, hogy Jézus is megkísérthetővé vált, hanem a külső körülményekben is, ahogy a zsidókat felszította, fellázította, és gyűlölettel, és ellenségeskedéssel, és haraggal, gyilkos szándékkal töltötte meg, ugyanakkor az emberek hálátlansága, a tanítványok nehezen értése, ez mind-mind eszköz volt az ellenség kezében, hogy vajon meg tudja-e törni Krisztust? Vajon meg tudja-e törni azt az elszántságot és azt az odaszánást, hogy Jézus azért jött, hogy az ellenséget legyőzze, értünk, hogy nekünk ez vigasztalás lehessen, és ez nekünk bátorítás lehessen, hogy van szabadulás, és van kiút ebből a fogságból. A vádolásoknak a hihetetlen lelki terhe, a kínszenvedésnek a nagysága fizikailag és lelkileg, és még ott a kereszten is ott nyilatkozott meg Sátánnak a cinizmusa, amikor az egész tömeg azt kiáltotta, hogy ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és majd hiszünk neked. Sátán mindent megmozgatott, ami az eszköz tárházában elérhető volt, hogy Jézus életében is bebizonyítsa azt, hogy ő az Úr, és Krisztus is engedelmeskedni fog neki. És ezért igaz a vádolás, és igaz a hazugságnak minden ereje, ami által Sátán gyakorolja hatalmát a Föld, a világ felett, és mindannyiunk élete felett. Döbbenetes figyelem kísérhette Jézus életét a menny részéről, hogy vajon feladja-e az Isten fia valamikor is ezt a küzdelmet. Vajon megtörik-e Krisztus odaszántsága, Sátánnak a hihetetlen hatalma és ellenségeskedése ennek a terhe alatt? Vajon valamikor is kimondja-e Jézus azt, hogy én ezt már nem csinálom tovább, mert ez túl nehéz és túl sok? Elképzelni nem tudjuk ennek a fizikai és ennek a lelki terhét, amit Jézus hordozott érettünk, mert ő önként jött, ő önként elhatározta azt, hogy neki megér ennyit, hogy bennünket megmentsen, és a világot világossággal árassz el, és felnyissa minden embernek a szemét arra nézve, hogy itt ki az Úr, és hogy lenne érdemes élni, és mi az élet igazi célja. Krisztus oda szánta magát, hogy ez neki mindent megér, de Jézusnak minden napon újból meg kellett hozni ezt a döntést mi mellettünk. Jézus megalázta magát, és engedelmes volt halálig, és pedig a keresztfának haláláig. Jézus naponta döntött mellettünk, hogy ő önként vállalta ezt, de végig fogja csinálni, mert mi nem veszhetünk el, hogy Sátán az életünk végig gyakorolja a hatalmát a hazugságnak az ereje által, és bennünket a fogságában megtart. Ez nem lehet így. Jézus ránk tekintett, és értünk vállalta mindezt. Mindvégig kitartott, és legyőzte őt, legyőzte Sátánt, és legyőzte minden kísértését. És ezután Jézus kimondhatta azt, hogy elvégeztetett. A küzdelemtől, a fájdalmaktól, a testi-lelki szenvedéstől elcsigázva, de mégis kimondta ezt diadalmasan, hogy elvégeztetett. Beteljesedett, én legyőztem az ellenséget, az emberiség javára, az ember javára. És ez a győzelem, ez Jézus részéről a hitnek az a diadal kiáltása volt, hogy a bűnös ember előtt megnyílt az út a mennybe. Megnyílt az út újból az atyához. Az emberi is lehet az a győzelem, amit ő megszerzett. Jézus előre látta ezt, megelégedett, ahogy mondja a Biblia, hogy lelke szenvedése folytán látott és megelégedett. Ahogy mondja az ige, hogy igaz szolgám sokakat megigazít, mert az ő vétkeiket ő viseli. Jézus tudta azt, hogy ez a győzelem sokaknak győzelem lesz majd. Nem tarthatja fogságában az embert most már Sátán. Meg kell, hogy törjön az ellenségnek a hatalma. Sem a bűn, sem a halál nem tarthatja fogságában az embert. El kell vesznie az ember ellenségének. Az ember megszólíthatja az Istent Jézus érdemei alapján. Az ember elnyerhet minden erőt és minden jót Jézus érdemei alapján. Az emberben kimunkáltathatik az a hit és az a bizalom, ami magától soha nem alakulna ki benne. És ennek a jogát és ennek az érdemét Krisztus szerezte meg értünk. Sátánnak a hatalma megtört, a hazugságai lelepleződtek. Sátánnak az a hatalmas hazugsága lelepleződött, hogy az Isten olyat kér a bűnös embertől, amit ő maga úgyse tud megcsinálni. Emberként, tele gyarlósággal, tele gyengeséggel, nyomorúsággal az ember úgyse tudja betölteni a szeretet törvényét. Jézus megmutatta, hogy be lehet tölteni. Be lehet tölteni. Emberként, megkísértve, gyengén, az Istenre utalva, minden pillanatban az Istentől függve, be lehet tölteni a szeretet törvényét. Hazudik Sátán. Hazug az ellenség. Ember, ismert fel, hogy a hazugságnak a fogja vagy, ne higgy az ellenségnek. Azt mondja az írás egy helyen, hogy Jézus azért jött, hogy az ellenség munkáit lerontsa. Igen, Jézus lerontotta az ellenség munkáit. Amikor mi hittel tekintünk Jézusra, akkor meglátjuk az érettünk küzdő és számunkra győzelmet szerző nem csak Isten fiát, hanem ember fiát is. Mert Krisztus emberként érte el ezt a győzelmet. És lelepleződött egy győzelem által, Sátán veresége által az a hazugság is, hogy a bűnös ember nem mehet Jézushoz, mert a bűnös ember nem érdemel kegyelmet. A bűnös embert nem szereti az Isten. A bűnös emberrel nem számol az Isten. Jézus ezt is megmutatta. Jézus ezt is megmutatta, mert értünk bűnösökért a legdrágábbat, önmagát odaadta, az életről mondott le. Magáról az életről. És mi ezt felfogni nem tudjuk, mert az, hogy mi meghalunk, hát az egy dolog, mert a bűn következtében ezt ízleljük mindannyian. De Jézus, akiről azt mondja az írás, hogy ő benne volt az élet, ő volt a világosság, neki élete volt az Istenben. Neki örök élete volt, és ezt az életet teszi le, értünk emberekért. Hát ha valamiben megmutathatja azt Jézus, hogy ember, hidd el, hogy te drága vagy az Istennek, és az Isten szeret téged, te mehetsz az Istenhez, mert ő alig várja, hogy menj hozzá. Ebben is lelepleződött az ellenség, hogy hazudik, amikor azt mondja, hogy az Isten nem szereti a bűnöst. De Jézus győzelme egy másik ponton is lerántja a leplet az ellenségről, és az ellenség hazugságát megmutatja. Tudnélik azt, hogy Krisztus életszentségének tükrében vizsgálva egyetlen egy ember sem lehet nyugodt afelől, hogy ő jó ember lenne. De ez is egy nagyon nagy hazugságám a világ felett. Hát általában az emberek miért nem éhezik, és miért nem szomjazzák a Krisztust? Az emberek általában miért nem tusakodnak küzdő imában, vagy mi magunk miért nem tusakodunk küzdő imában, hogy az Isten tartson meg minket, mert mi úgy gondoljuk, mi jó emberek vagyunk, hogy nekünk nincsenek olyan nagy gondok az életünkben, és általában a világot is ez tartja távol az Istent, hogy nincsenek olyan nagy gondok, mindig találnak az emberek gonoszabbat maguktól, akikhez hasonlítva azt mondják, hogy nincsenek nagy bajok. És Sátán hazugságát ezen a ponton is megtöri Jézus. És azt mondja, igen, szeret téged, ember, az Isten nagyon szeret, kész érted mindent odaadni. De te egy rettenetesen romlott ember vagy. Olyan romlott ember vagy, amit az Isten nem vádként mond el, de a bűn ezt csinálta veled, ezt cselekedte veled. Kapaszkodj bele az Isten jóságába, és kapaszkodj bele a hatalmába, amely egyedül képes arra, hogy téged megtartson. Milyen jó, hogy Jézus megszerezte a győzelmet, mert amikor bennünket kísért az ellenség, és a hazugságaival akar bennünket elámítani, akkor nekünk van kire nézni. Akkor van, amikor mi Jézusra nézünk, akkor látjuk, hogy Sátán hazudik, ez nem igaz. Mert lehet, hogy magamat jónak vallanám, de Jézusra nézve azt látom, hogy én egy nagyon bűnös és elveszett ember vagyok. És amikor az ellenség azt mondaná, hogy ugyanakkor mondj is le magadról, mert te ilyen nyomorult formádban senkinek nem kell lesz. Akkor nézhetünk Jézusra, és azt mondja, igen, én így kellek valakinek. És minél nyomorultabb vagyok, annál inkább kellek valakinek. Mert Krisztus azért jött, hogy a bűnösöket megváltsa, aki között az első vagyok én. Testvérem, ezt mindannyiunknak el kell mondani, amit Pál mondott, hogy az első vagyok a bűnösök között. Kell, hogy fájjon nekem jobban bárkinek bármilyen bűn, mint amit saját életemben látok? Olyan döbbenetes nekem, amikor sokszor a hívő körökben is tapasztalom azt, meg hallom, hogy fel vannak emberek indulva a másikra. Meg csodálkoznak, és fel vannak háborodva, hogy a másik ember milyen csúnya, meg a másik embernek mik a bűnei. Ilyenkor mindig azt vélem felfedezni, hogy nem eléggé rettent el az ember még a sajátjától. Mert ha sajátjától kellőképpen elrettent, akkor nem fog annyira felháborodni a másik miatt. És persze nem vagyunk vakok, látjuk egymás nyomorúságait, de mennyivel inkább kell eliszonyodnunk saját magunktól, mint a másikétól. Jézus bebizonyította nekünk valamit az életével, segítséggel az ember legyőzheti a gonoszt, legyőzheti az ellenséget. Bármely ember a saját életében. És olyan szeretet létezik az Istenben, aki képes mindenét önmagát odaadni az ellenségeiért is. Ilyen az isteni szeretet, ilyen az isteni jóság. Az a vádolásnak, a hiba keresésnek, az a gyalázatos kifejezése, ami Sátánban a lázadás óta megvan, hogy az Isten egy kényúr, és ő csak a hatalmaskodásával uralkodik a világ mindenségben. Jézus megmutatta, hogy az Isten milyen kényúr. Az Isten megalázza magát, és meghal a teremtményeiért. Ilyen az Isten. Hát ember, ha igazán akarsz tisztán látni, és igazán akarsz gondolkodni, akkor így gondolkodj az Istenről. Így gondolkodj a magad életéről, és így gondolkodj a megváltásnak a valóságáról, és ennek az ajándékairól, ami lehetőségként ott áll a te életedben. Testvéreim, mit jelent számunkra, mert Jézus kimondhatta ezt örömmel ránk nézve, és minden emberre nézve, mint lehetőség, kimondhatta, hogy elvégeztetett. Beteljesedett. De mit jelent ez nekünk? Két igét hadd idézzek fel, az elsőt Jelenések könyve 12. fejezetéből. Jelenések könyve 12. fejezetének a 10. verse ezt mondja. Hallottam nagy szózatot az égben, amely azt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fénynek vádolója levettetett, aki vádolja őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Tudjuk mindannyian, hogy Sátánnak és angyalainak a mennyből való levettetése a földre mikor történt meg, akkor, amikor Jézus megszerezte a győzelmet Sátán felett. De nem is ezért olvastam fel ezt az igét, hanem azért, mert itt azt mondja, hogy most lett meg az üdvösség és az erő. Testvéreim, akkor Jézus kimondhatta azt, hogy elvégeztetett, ez azt jelenti, hogy mindenki fordulhat az Istenhez bizalommal. Mindenki mehet hozzá Jézus érdemei által. Mindenki megkaphat mindent, amire szüksége van Krisztus érdemei szerint. Meg lett az üdvösség és az erő. Mostantól, aki hisz Krisztusban, annak örök élete van. Mostantól, aki Krisztus áldozatára tekintve megy az Istenhez, annak kegyelem és bocsánat adatik bőségesen az Istentől. Közösség a Szentlélekkel, képesítés a szolgálatra, szeretni tudás, az üdvösség bizonyossága, minden az emberé lett, azáltal, hogy Jézus megnyitotta az utat a mennybe. Most lett meg az üdvösség és az erő. Szeretnék egy másik igét is felolvasni, ami számomra szintén egy nagyon nagy örömhír. Római levélből olvasom. Római levél 16. fejezetéből. Római levél 16. fejezete 19. és 20. versét olvasom. Mert a ti engedelmességetek mindenekhez eljutott. Örülök azért rajtatok, de akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban, ártatlanok pedig a rosszban. A békességnek Istene megrontja a Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme ti veletek. Testvéreim, ebben a 20. versben van-e valami bizonytalanság? Van-e valami esetlegesség? Van-e valami vagylagosság? Vagy megrontja, vagy nem rontja meg? Mit mond itt az apostol Pál? A békességnek Istene meg fogja rontani a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Testvéreim, kapaszkodjunk bele ebbe az ígéretbe. Ezt tudnék, ez egy hatalmas ígéret. Ez azért nagy ígéret, ma mi elgondolkodunk Jézus kijelentésén, szaván a kereszten, hogy elvégeztetett. Ez messze többet jelent, mint azt, hogy ő legyőzte az ellenséget. Ez még attól is többet jelent, hogy megnyílt az ember számára az út a mennybe. Ez nem csak azt jelenti, hogy Jézus elvégezte a megváltást, hanem ez többet jelent. Reménységem szerint ez azt jelenti, amit itt felolvastunk, hogy a békesség Istene a mi lábaink alatt is megrontja a sátánt hamar. Jézusnak tehát a kijelentése a kereszten, hogy elvégeztetett, nem csak arra vonatkozott, hogy én leéltem itt a 33 és fél évemet, és megszereztem azt a győzelmet az embernek, amit egy ember se tudott volna megszerezni, a kígyó fejére tapostam. Nem csak ezt jelenti azt, hogy elvégeztetett. Hanem ez azt is jelenti, Jézus minden emberre nézve és mindannyiunkra nézve kimondta, hogy az az ember, aki hozzám kapcsolja az életét, győzött. El van végezve a győzelem. Megvan ehhez a lehetőség, megvan ez az út. Semmi nem állhatja már útját ennek. Semmi nem kerülhet, mint akadály ennek az útjába. De testvéreim, miért mondhatjuk mi ezt el? Hogy Jézus ott nem csak a maga életében győzött, hanem mindazoknak az életében, akik hisztek. Ezt miért mondhatjuk el? Testvéreim, azért, mert Jézus az emberi természet felett győzött. Tudjátok, milyen emberi természet felett győzött Jézus a maga életében? Mindegyik emberi természet felett. Jézus mindannyiunk természetét magába fogadta. Tehát amivel szemben ott Jézus küzdött és győzött, amilyen pontokon megkísértetett, abban mindannyian benne voltunk. Mindannyiunknak a gyengesége, bármilyen gyengesége ott volt. És Jézus a maga életében mutatta meg azt, hogy győzni tud a mi életünkben. Jézus a maga életében mutatta meg azt, hogy az emberi természet minden kilátástalansága, minden bukdácsolása és minden gyengesége az nem lehet ok az elesésre, és az nem lehet ok arra, hogy az ember bűnben éljen, mert ő kap ehhez segítséget az Atyától. Kap az Úrtól. Jézus minden kísértés felett győzött, így mindannyiunk természete felett győzött. Jézusnak nem a saját lénye és a saját isteni természete körül voltak problémái. Jézusnak az emberi természet körül voltak problémái. Jézusban a mi természetünk volt, testvéreim. És ha Jézus annak minden pontján győzött, az azt jelenti, hogy a győzelem fel van kínálva, hogy mi a jelen életünkben is Krisztus által győzhetünk. Mi mivel küzdünk? Világ szeretete vagy különböző szenvedélyek, vagy rossz szokások, vagy kényelem szeretet, vagy mohóság, vagy indulatosság, vagy közömbösség. Mi mindennel küzdünk? Testvérem, bármivel küzdesz, az Krisztusban ott volt, és Jézus legyőzte. És ha mi ezt hittel látjuk, és ez reménységet ad nekünk, hogy Urunk, Te, hogy győztél ott az én életem és természetem felett, és add a te kegyelmedet, lelkedet, és legyél itt velem. Mert testvéreim, ha bennünket befogadott Jézus, mi is fogadjuk be őt. Ha Jézus szegényé lett azért, hogy mi a szegénység által meggazdagodjunk. Ha Krisztus az isteni természete mellé befogadott bennünket, és ennek nyomán hálából, szeretetből és hittel mi is befogadjuk őt, akkor ez a küzdelem megismétlődik. Hitáltal megismétlődik. Ott benne is megtörtént, és mi bennünk is megtörténik. És Jézus a jelenben is le fogja győzni a mi természetünket, és nem csak akkor győzte le. Ez reménység. És Jézus erre nézve is kimondta, hogy elvégeztetett, beteljesedett. Mindazok az emberek, akik hittek Jézusban a múltban, vagy hisznek a jövőben, győztes emberek. Jézusnak milyen ajándék és milyen öröm lehetett, hogy ezt kimondhatta. Hogy azáltal, hogy ő győzött, azáltal a győzelmet megszerezte mindannyiunknak. Nem volt hiába való eljönni az emberért. Nem volt hiába való értünk meghalni. Nem volt hiába való értünk a szenvedést vállalni. Mert lesznek emberek, akik ebből hitet merítenek. Lesznek emberek, akik ennek nyomán megszeretik a megváltót, hozzákapcsolják az életüket, és ezért ez a küzdelem megismétlődik, és ugyanúgy győzelemmel fog végződni, mint ahogy Jézus életében győzelemmel végződött. Amikor az isteni és az emberi összekapcsolódik, akkor annak győzelem a vége. Testvéreim, bármi lehet, ami nyomorúságunk, gyengeségünk, erőtelenségünk, amely ponton nekünk van ellenségünk, tudjuk azt, hogy Jézus ezt az ellenséget legyőzte, és ezt az ellenséget szeretné legyőzni mi bennünk is. Mindebből megérthetjük azt, hogy kapott Jézus jogot ahhoz, hogy mindenhez erőt adjon nekünk az életünk bármely pillanatában, hogy ő ott legyen, jelen legyen, ne egyedül legyünk, ne egyedül csatázzunk. Jézus jogot, érdemet kapott arra, hogy minden segítséget és erőt megadjon nekünk, hogy ez a győzelem megismétlődve másodszor is ki tudjon bontakozni és be tudjon teljesedni. És most engedjétek meg, hogy zárásul még csak annyit mondjak. Hinni Krisztusban ezt jelenti, és nem kevesebbet. Hinni Krisztusban ez benne kell, hogy legyen, testvéreim. Ha én ott voltam minden gyengeségemmel, amikor Krisztus vállalta értem, amit vállalt, akkor én hiszem azt, hogy ha most Krisztus itt van velem, akkor ez ugyanúgy győzelmi lesz. Hinni Jézusban ezt jelenti. Menjünk hozzá, és fogadjuk őt be minden napon, vigyázzunk a vele való közösségre, és legyünk hálásak azért, hogy a győzelem megvan előlegezve, és hogy amikor mi hittel erre tekintünk, akkor ne riasszon vissza az ellenségnek a túlereje, ne rémítsen meg, és ne keserítsen el a magunk álhatatlansága, magunk gyengesége, hanem tekintsünk az értünk szenvedő Isten fiára, mi megváltónkra, aki a halála előtt ezt mondta, hogy elvégeztetett, beteljesedett. Kígyó fejére taposott, és ezáltal megnyitotta nekünk az utat, nem csak az Istenhez, az Atyához, hanem megnyitotta az utat a végső győzelemhez is. A békességnek Istene megrontja a sátánt a ti lábaitok alatt hamar. Legyen ebben nekünk diadalunk, és legyen ebben az Istennek is öröme, és származék ebből áldás az életünknek és a környezetünknek, hogy az Isten szabadító Isten, és amit Krisztus megszerzett ezért a világért, annak a gyümölcse és áldott eredménye bárcsak a mai időben is látható lenne mi bennünk, ami mindennapjainkban az Isten dicsőségére. Tartson meg ebben az Úr mindannyiunkat, és adja a győzelemnek áldott tapasztalatát, szívből kívánom. Amen. Édesatyán, keresünk téged, és Köszönjük neked, Urunk, hogy drága neked a mi életünk, és köszönjük, hogy ezért mindent megtettél Krisztus elküldésével, hogy őt halálra adtad érettünk, és hogy a halál vállalása árán is legyőzte az ellenséget, és nekünk utat mutatott te hozzád. Köszönjük neked, Istenünk, hogy mi ennek a kedvezményezettjei lehettünk, kegyeltjeid lehettünk, hogy a te kegyelmedből, szeretetedből élhetünk. Köszönjük, Urunk, a hitnek beszédét, és köszönjük, hogy a hitnek beszédében erő van. Köszönjük, hogy Krisztusunkra tekinthetünk Sátán hazugságával szemben, és köszönjük, hogy bennünk kimunkáltad azt, hogy inkább higgyünk neked, mint neki. És segíts bennünket, édesatyánk, amikor bizonytalankodik a mi szívünk, amikor magunkat jónak tartanánk, vagy túl rossznak, vagy javíthatatlan, gonosz bűnösnek, akkor tudjunk hozzád menekülni és szeretetedben elrejtőzni. És segíts különösen, Úr Jézus, abban kérünk, hogy tudjunk a te életedre tekintve bátorítást venni, hogy legyőzhető az ellenség. Köszönjük neked, hogy érettünk te ezt vállaltad, és arra kérünk, meghívunk, hogy a mi életünkben te lakozzál, és arra kérünk, hogy lelked által munkáld az utánad való vágyat, hogy minden nap mi tudjunk téged úgy befogadni, hogy te győzhess mi bennünk a jelenben is. Köszönjük, hogy a győztél a természetünk minden kísértése, megkísérthetősége és elesettsége felett, és mi bízunk abban, megváltunk, hogy te ezt ma is meg tudod cselekedni a mi életünkben. Segíts veled együtt élni, veled együtt küzdeni, veled együtt előre haladni ezen az úton, és teljesíts be ezt az ígéretet, hogy te, mint a békesség Istene, megrontod a sátánt a mi lábaink alatt. Köszönjük ezt a szombatot, a csendet, a békességet, és kérünk, hogy a te kegyelmed, áldott gondolataid, bátorításaid és békességed nyugodjék meg mindannyiunk szívén. Köszönjük, hogy a tiéd lehetünk, és köszönjük, Urunk, hogy benned bízhatunk. Légy áldva minden jóságodért. Amen.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Tisztelt gyülekezet, kedves vendégeink és testvéreink! Mivel az év első napja van, ezúton is hadd kívánjak mindannyiunk számára, de a hit nevében békés, boldog új esztendőt, olyan értelemben, hogy legyenek igaz hitbeli felismeréseink. Az igaz hitbeli felismeréseink azok váljanak valóra is az életünkben, és amik valóra válnak az életünkben, azok tegyenek jobbá is bennünket, meg a környezetünket. És ezért a mai első szombatnapunk háladó Isten tiszteletén az 50. Zsoltárból szeretném felolvasni azt a rövid ige szakaszt, ami bennünket a hálára buzdít, és majd meg fogjuk látni, hogy sokkal nagyobb a jelentősége ennek a felhívásnak, mint hogy gondolnánk. Az 50. Zsoltár 14. és 15. versét olvassuk fel közösen, tehát az 50. Zsoltár 14. és 15. verse így hangzik. Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásaidat. És hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged, és te dicsőítesz engem. Kedves gyülekezet, ez a felhívás magába foglalja azt, hogy mi kell az igazi hálához. Ez a felhívás, tudnék, a hálával kezdődik. Hálával áldozzál az Istennek, ezt olvastuk az elején. És mivel fejeződik be? És te dicsőítesz engem. A dicsőítés az a hálának egy magasabb formája, de ugyanolyan hála. Tulajdonképpen mi a háláról elég sokszor olyan egyszerűen és tévesen gondolkozunk, úgy gondoljuk, hogy az a hála, hogy valami jó dolog történik velünk, és akkor persze, hogy ezt mi észrevesszük, és kifejezzük a köszönetünket. Hát, hogyha valami jó dolog történik velünk, hálásak vagyunk, de hát olyan kirobbanó nagy jó dolgok nem történnek senki életében, vagy nagyon is ritkán történnek ilyenek, ezért vagyunk ritkán hálásak. De ez az alapige arra hívja fel a figyelmünket, hogy a hála az soha el nem múló érzés legyen a lelkünkben, és úgy növekedjék, hogy a hálából dicsőítés fejlődjön ki. Milyen fokozatai vannak ennek? Ugye a Biblia szerint a hála az a valamiért való köszönet. Ez igaz. Valamit észreveszünk, ami jó, ami kedvező, amit nem illik úgy hagyni, hogy nem mondjunk érte köszönetet. De olyan szépen figyelmeztette már a keresztény világot Luther Márton 16. században, hogy a keresztényeknek is egyik nagy fogyatékosságuk, hogy az ajándékért szoktak hálásak lenni, és nem veszik észre az ajándék mögött a sokkal nagyobb hálára indító valakit, hogy ő mondta, az ajándékozót. Minek, kinek, miért, kiért legyünk nagyobb köszönettel, az ajándékért, vagy az ajándékozóért? És erre azt mondta Luther Márton, hogy a hálának, ha igazi, ezért kell átfejlődnie mindig tiszteletté. Mert a hála az a valamiért való köszönet. A tisztelet az a valakiért való köszönet. És egy nagy különbség. És egy óriási előrelépés. Mert lehet, hogy az a valaki sokszor nem azt adja nekünk, amit mi kívánnánk, vagy amiért mi hálát éreznénk emberi természetünk szerint. Mondja is Pál apostol a zsidókhoz írt levélben, hogy akit az Isten szeret, azt meg szokta ostorozni. Megostorozásért kimond hálát. Akit fiává fogad, azt megdorgálja. Megdorgálásért kimond hálát. Vannak, akik hálát mondanak a megdorgálásért, sőt az ostorozásért is. Azok, akik nem csak az ajándékot szeretik, hanem az ajándékozóra figyelnek, és az életükben a hála az átfejlődött tiszteletté, mert a hálának egy sokkal magasabb foka már a tisztelet, de erre el kell jutnunk, hogy bizonyos értelemben most talán nem azt kapjuk, amit vártunk, vagy nem azt, amit elgondoltunk, de van egy biztos lény az életünkben, akinek mindig hálával tartozunk, pusztán azért, hogy van, pusztán azért, hogy az ajándék mögött mindig ott van ez a biztos ajándékozó.
és aztán a hála után a tisztelet útján járva van még egy harmadik fokozat is, ezt mondja ki a Zsoltárunk, hogy hálával áldozzál az Istennek, és majd dicsőítsed is az Istent. Mert az igazi hála az, ami megfontolt, jó előre elgondolt, megalapozott dicsőítésben tetőződik. Mert a hála után nem csak a tisztelet jön, hanem a tisztelet után jön az az újongó, az a lelkesült, az a visszafojthatatlan, az a csodálatos tapasztalat és érzés, hogy bármilyen az életünk, meg bármilyen az élet körülöttünk, de van valaki, aki ezt a sok-sok, ma már csak nem 7 milliárd embert, aki hajlamos úgy azért csak lefelé esni, meg lefelé menni, felfogja. Felfogja úgy, hogy nagy költőnk is, Arany János is olyan csodálatosan mondja a Toldi első részében, hogy akinek az ég alatt már senkije sincsen, ne féljen, felfogja ügyét a Jóisten. Ne féljél. Van valaki, akire mindig úgy tekinthetsz, mint a tökéletességre. Van valaki, aki a tökéletességét meg is akarja osztani veled, hiszen benned akar élni. És ez valami újongó, valami lelkesült érzés kell, hogy kiváltson az emberből. Ez már csak nem olyan, mint az egyszerű hál, hogy köszönöm, nem is csak annyi, mint a tisztelet, hanem ez már egy olyan felfokozott tisztelet, ez már olyan újongó lelkesültség, a dicsőítés, vagy így is mondhatnánk, hogy hódolat, imádat. A Bibliában ilyen kifejezések is vannak erre. De kedves gyülekezet, korunkban és a mi életünkben nem megszokott a hála, és nem is megszokott a háláról gondolkozni. Igen, nagyon megrendített Dosztojevszkijnek az a meghatározása, akkor megkérdezték, hogy szerinte mi az ember? Az ember két lábon járó és hálátlan élőlény. Ezt válaszolta. És ez sajnos talál. Ez talál. Az ember két lábon jár, hát most már ez se mindig biztos, szilveszter tájékán végképp nem biztos, de az év többi napján sem egészen biztos, az emberek sokszor visszaereszkednek, mintha négy lábon járó élőlények lennének. Szóval az ember két lábon járó és hálátlan élőlény. Ezért én most azt javasolnám, hogy az alapigényből kiindulva gondolkozzunk el azon, hogy mi kell az igazi hálához. Mert ugye ma új negyedévet is kezdtünk, nem csak új évet, hanem a Biblia tanulmányunkban új negyedévet, és az új negyedévi tanulmányunknak ez a címe, hogy az egészséges érzelmi és lelki élet. Mindenkit szeretettel várunk a megbeszéléseinkre. Ezek a délelőtti 9:30-kor kezdődő tanulmányok most ebben a negyedévben különlegesen is fontosak, mert egy nem csak testileg, de lelkileg is egyre betegebbé váló világban úgy kell Krisztusról bizonyságot tennünk, hogy ez megmutassa, hogy mi az egészséges érzelmi és lelki élet. És ma már elkezdtük a tanulmányunkat, és az igazi háláról gondolkozva én is első helyre ezt állítanám, mint hogy a tanulmányunk is ezzel foglalkozott, hogy az igazi hálához legfőképpen a gondolkodás szükséges. Úgy tűnik, hogy a hála az egy érzelem. A tisztelet az már egy összetettebb dolog, az már nem csupán érzelem, abban már sok minden érték, ítélet is van, és a dicsőítésen pusztán újongás nem szavakban nyilatkozik meg, hanem az is az embernek a teljes önátadását mutatja meg. De először is ezt szeretném hangsúlyozni, kedves gyülekezet, hogy az igazi hálához gondolkodásra van szükség. És a gondolkodásnak arra részére, mert a gondolkodásunk az egy nagyon csodálatos összetett világ. Ahogy az emberi szervezet is nagyon összetett és nagyon magasrendű, de ezen belül a gondolkodásunk, tehát ahogy szoktuk mondani, az agyi működés, hát az valami olyan magasrendű dolog, és a gondolkodásnak melyik a legmagasabb rendűbb része? Ez az emlékezés. A hála az nem csak a pillanat műve, hogy most jót tesz veled valaki, és ezért köszönetet mondasz,
hanem a hála nagyon gyakran az emlékezésből kell, hogy előtörjön, hiszen amikor velünk jót tesznek sokszor, akkor nem is látjuk, hogy ki és milyen jót tesz velünk, vagy mennyire hálásaknak kell, hogy legyünk, de amikor visszaemlékezünk, akkor jutnak érvényre az életünknek azok a részei, amelyeket később értünk meg. Hát hiába a bűn következtében mi lelassult lények vagyunk. Mi sokkal később értjük meg azokat a nagy és jó dolgokat, amiket Isten tett velünk. Jeremiás iralmainak 3. fejezetéhez lapozzunk, ahol a Bibliában egy hasonlíthatatlan, csodálatos rész van arról, hogy ha a gondolkodásunk tiszta és egészséges, és azon belül az emlékezés, az emlékidézés is a helyén van. Hogyan is mondja Jeremiás próféta, ez a sokat szenvedett, a népével sokat küzdő próféta, a síralmai, tehát nem a könyve, nem a Jeremiás könyve, a Jeremiás síralmainak könyve, 3. fejezet 20. versétől így mondja, visszaemlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. Milyen érdekes kifejezés is, amikor az ember visszaemlékezik, akkor hogy jobban helyükre kerülnek a dolgok, szóval megalázódik az ember lelke, nem olyan büszke vagy gőgös az ember, mint hogy a hétköznapok forgatagában, amikor önmagát látja és önmagának tulajdonítja ugye a sikereit és másoknak a kudarcait, visszaemlékezik és megalázódik bennem az én lelkem. Ezt veszem szívemre, azért bízom. Mit vesz szívére? Mi az, amikor az ember komolyan gondolkozik és visszaemlékezik, mit kell, hogy akkor az ember a szívére vegyen? Mi az első és legfontosabb gondolat? Itt mondja ki a 22. versben, az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Kegyelemből élünk. Ezt veszi az ember szívére. Ha gondolkozik, ha visszaemlékezik, és ez a kegyelemből élés, ez hozza föl a hálát, hogy ezzel látom, hogy valakinek a vendége vagyok itt ezen a földön. Valaki segíteni akar nekem, hogy ne csak vendégfogadóról vendégfogadóra járjak, hanem az életem végén elérjem a legfontosabb hajlékot, a mennyei hajlékot, az örök életet. Ezért kegyelemből nem azt nézi, hogy mennyi sok hibát követek el, hogy szétromboltam az ifjúságon vendégfogadóját, aztán a felnőtt korban is mi minden sok rosszat tettem, és tönkretettem belül magamat, és kívül az életben is sok mindent törtem, zúztam, hanem nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Szóval az Isten a hűséges Isten. Még nem ismertem a Bibliát, egy gondolkodótól olvastam, aki szintén még nem volt keresztény, de érdeklődött a kereszténység dolgai iránt, és olyan megdöbbentett engem maga ez a hasonlat, ez a gondolat, hogy ő azt mondta, hogy az Isten olyan, mint a kivert koldus. Mindenhol kopogtat a jó Isten, de mindenütt valahogyan elutasítják. Nem kívánatos személy. Ő tart fent mindent, ő rajta áll az egész életünk, neki köszönhetünk mindent, de az ember valóban két lábon járó és hálátlan élőlény. Kiveri, elhessegteti az élete háza mellől a hűségesen, az alázatosan kopogtató Istent, aki segíteni akar nekünk az életben. Kedves gyülekezet, a hála csak akkor fog megszületni a szívünkben, ha megtanuljuk a komoly gondolkozást, megtanuljuk a valóban ezt a visszaemlékezést és megalázódást, amiről Jeremiás próféta beszél, akkor olyan emberek leszünk, akire azt lehet mondani, és ma délőtt ugye erről tanultunk, hogy tulajdonképp két ember típus van. Mindent le lehet szükíteni a legvégsőkig. Kétféle ember van. Van a hálás ember, a hálás gondolkozású ember, meg van a követelődző ember. Tud valaki mást? Kétféle ember típus van. A hálás ember, meg a követelődző ember. A követelődzés ezer formában nyilvánulhat meg a panaszkodástól kezdve a vádoláson át a nyílt követelődzésig. Jézus
csodálatos lenyomatát hagyta ennek a tékozó fiú példázatában, az idősebb testvérnek a magatartásában. Az egyszerre vádol, egyszerre elégedetlenkedik, egyszerre követelőzik, egyszerre rideg és kegyetlen. Kétféle embertípus van, és az egyik ember az, aki állandóan követelődzik, ez a mi természetünk. Mindannyian ezzel születtünk. A mi életünknek a nagy feladata, hogy követelődző, vádaskodó emberekből igazi hálás, szerető és szeretetre méltó emberekké váljunk. Visszautalnék az elmúlt tanulmányunkra. Egy héttel ezelőtt az Emmauszi tanítványok történetét tanulmányoztuk. Nem tudom, hogy kire hogyan hatott ez, én ezt a történetet nagyon szeretem már évek, évtizedek óta. Na most az elmúlt héten is új dolgokat sikerült meglátni ebből a tanulmányból. Például azt, hogy hogy lehet az, hogy Jézust mikor ismerték fel? Hát Jézust nem ismerték fel, amikor Mózestől elkezdve a proféták sokaságán keresztül elmagyarázta nekik az írások, hogy a messiással, igenis ezeknek kellett bekövetkezniük, hogy megölik a messiást, hogy ezért jött a messiás a világra, hogy az életét adja az ember, és ezt kifejtette Jézus az Emmauszi két tanítványnak. Azért gondoljuk meg, Vankó Zsuzsa szokta mondani, hogy szeretett volna ott lenni ezen a Biblia magyarázaton. Hogy amikor valaki Mózestől kezdve elmondja az összes proféciákon, hogy mi történt, és nem ismerik fel. Nem tudom, de itt a gyülekezetben is föl lehetne ismerni valakit, aki Mózestől kezdve elmondja a proféciákon keresztül, hogy igen, hát ez egy különlegesen hívő, lelkületű ember is. Jézus, ahogy ezt taglalta a tanítványok, és nem ismerték fel. És utána Jézus azt mondta, hogy ő most megy tovább. Már közeledtek Emmauszhoz, hogy megy tovább. Kipróbálta a tanítványokat, hogy ő nem ismerték fel, nem gondolták meg, mert sokszor az ember nem a meggondolásaiból él, az ember az érzelmeiből él. Az ember az indulataiból él, nem a meggondolása, nem ismerik fel. De akkor Jézus azt mondja, hogy hát én megyek tovább, ti bementek ebbe a vány, megyek tovább. Akkor kérlelik, hogy ne menj tovább, mert beesteledett, maradj velünk. De még ekkor se ismerik fel. Mikor ismerik fel? Amikor hálát mond, akkor kezébe veszi az egyszerű árpa kenyeret. Hát itt meg én szerettem volna ott lenni. Hogyan mondott Jézus hálát? Egy egyszerű dologért. Az egyszerű árpa kenyérért. Hogyan vette azt a kezébe, hogy ekkor azoknak a tanítványoknak és a családtagjaiknak a hájog lehullott a szemükről? Valami nagyon nagy ereje lehetett annak a hálának, nem? A világ akkor is hálátlan volt. A világ mindig követelőző emberi természetek sokasságából áll. Ugye milyen erős ellenpont, hogy valaki leül az asztalhoz, megosztja velük azt az egyszerű vacsorát, hálát mond azért az egyszerű kenyérért. Soha nem tudom elfelejteni, és többször is elmondtam elnézést, hogyan sokat ismételgettem, amikor Erdély földjére léptem 1984-ben, és egy kedves cigány házaspárnál nyertem elhelyezést egy panellakásban, és reggel hálát mondtak a reggeliért, és külön emlékszem, hogy azért is hálát mondtak, hogy hálát adunk neked, Istenünk, hogy két fogás is került az asztalunkra. Hát a két fogás, az egyik a vajas kenyér volt, a másik a lekváros kenyér. Ez volt a két fogás. Ezért adtak hálát. De ezt nem tudom elfelejteni. Gondoljátok, hogy voltam már olyan reggeliken, meg ebédeken, ahol 5-10 fogás volt. Lehet, hogy ott is csodálatos imák voltak. Én azt nem tudom elfelejteni, hogy egy egyszerű, nélkülöző család, aki engem befogadott, az hálát mondott az Istennek azért, mert két fogás van az asztalon. Hát körülbelül így tudom elképzelni, hogy Jézus leül az Emmauszi tanítványokkal, és látják Jézuson azt, hogy mi mindenért hálás, és milyen a hálája. Ez meggondoláson alapult. Jézus meggondolás alapján élt. Jézus úgy élt, hogy mi délelőtt tanultuk a példabeszél könyve második fejezetében, hogy meggondolás őrködjön feletted, értelem őrizzen téged. Jézus mindig ennek a nyomvonalán haladt. Jézus nem az érzelmeit futtatta maga előtt, Jézus nem az indulatainak engedett szabad folyást, Jézusban a gondolkodás volt a döntő, és ezért érezhetett igazi hálát. És kedves gyülekezet, ahogy itt olvastuk, a felolvasott ige szakaszunkban, a gondolkodás után kell még egy másik dolog is, ami a hálát élővé teszi,
és természetessé és valóságossá mindannyiunk életében. És hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítalak téged. Ez egy döbbenetes kifejezés, mert a nyomorúság idejében mindannyian belejutunk, ki ilyenbe, ki olyanba. És itt semmi feltétel nincsen, azt mondja, hív segítségül. És nem mondja, hogy majd így, meg úgy, meg ha, meg mintha, meg bár. Azt mondja, hogy én megszabadítalak téged. Tehát, aki az Istenhez fordul, aki őszintén az Istenhez fordul, át fogja élni Isten szabadítását. Ha megtörsz, ha föladod a képzelt istenségedet, mert mindannyian sajnos az emberi természetünk nyomán a féle képzelt istenség tudatában élünk, de ha ezt mind föladod, ha oda omolsz Isten elé, és azt mondod, hogy Istenem, most olyan a helyzet, tehetetlen vagyok, nehéz a helyzet. Csődöt mond az eddigi összes begyakorlott konfliktuskezelő technikám. Istenem, segíts! És ezt őszintén Isten elé járulva elmondod, akkor átéled, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején. Én megszabadítalak téged. Kedves gyülekezet, ez egy óriási öröm. Ez a valódi öröm. Az Isten segítségének a megtapasztalása. Hogy az Isten személyesen minden pillanatban odafigyel rád. Pontosan tudja, hogy mire van szükséged. Kész nála a megoldás akkor is, amikor te ezt nem is sejted. Vagyis amikor olyan ember leszel, amire Jézus azt mondta, hogy csak azok juthatnak be az én országomba, akik olyanok lesznek, mint a kisgyermekek. Akik tudnak őszintén kérni. Tudnak őszintén elfogadni. Tudnak mindent ennek alárendelni. Lukács evangélium a 10. fejezetéből hadd olvassak fel egy részletet, hogy Jézus mikor mondott hálát. Mert Jézus nem csak az Emmauszi tanítványok életében mutatta meg, hogy mi az igazi hála, meg a hálás kifejezés, hanem Lukács evangéliuma 10. fejezetében a 21. verstől azt olvassuk, azon órában örvendezett Jézus lelkében, és mondta, hálákat adok néked, atyám. Figyeljük meg, mikor adott Jézus hálát, és mikor van nekünk is okunk igazán hálát mondani, amikor nem kell noszogatni arra, hogy mi hálásak legyünk. Amikor átérezzük azt, hogy most nem hálásnak lenni, az a világ legnagyobb bűne. Jézus akkor adott hálát, amikor valamiért nagyon örvendezett. Miért örvendezett Jézus? Csak figyeljétek meg, nyitva van a Biblia, a Lukács evangélium a 10. fejezete miről beszél. Ez könnyű megjegyezni, mert a Máté 10 meg a Lukács 10 az majdnem ugyanarról beszél. A Máté 10 a 12 tanítvány kiküldéséről beszél, a Lukács 10 meg a 70 tanítvány kiküldéséről. És hogy visszajöttek a tanítványok és elmondták azt, hogy mi történt velük, hogyan segítette meg őket Isten. Jézus nem csak a saját tapasztalatáért mondott hálát és örvendezett, hanem mi az igazi hála, amikor mások tapasztalata, mások hitbeli tapasztalata, nekem legalább ugyanolyan fontos, mint a saját hitbeli tapasztalatom. Mások megsegítése, mások megszabadulása, hát én ezeket gyűjtöm. Hát ezeket össze kell gyűjteni, ezeket építs bele az életedbe, mint hogyha veled történt volna. Ez kiváltság, hogy te tudod, hogy a másik ember hogyan szabadult meg egy nehézségből. Azon órában örvendezett Jézus lelkében, és mondta, hálákat adok néked, atyám, mennek és földnek, ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted. Igen, atyám, mert így volt kedves te előtted. Mindent nékem adott az én atyám, és senki sem tudja, kicsoda a fiú, csak az atya, és kicsoda az atya, hanem csak a fiú, és akinek a fiú meg akarja jelenteni. És a tanítványokhoz fordulván mondta ő maguknak, boldog szemek, melyek látták azokat, amelyet ti láttok, mert mondom néktek, hogy volt sok próféta, hogy sok próféta és király kívánta látni, amiket ti láttok, de nem látták, és hallani, amiket hallotok, de nem hallották. Kedves gyülekezet, a hálához valóban kell egy olyan mély tapasztalat, ami az embert örömmel tölt el. Amikor nem tudja magába folytani a hálát. Azt nem csak magában mondja el, mások előtt is vállalja. És hadd tegyem fel újra a kérdést, csak az élet bizonyos pillanataiban kell hálát éreznünk.
Ismerjük a Bibliának azt a felszólítását, ami a maga nemében azért páratlan, mert az életünk minden percére egy rövid mondatban tanítást ad. Ez a Jakab 5.13. Fölteszi a kérdést, szenved valaki közületek? Vagy azt mondja, hogy öröme van valakinek? Hát ez a két dolog, nem? Hát vagy nehézség és szenvedés és szomorúság ér bennünket, vagy pedig öröm ér bennünket. Ez a két legalapvetőbb helyzet, érzelem és állásfoglás, vagy rosszul megy a dolgunk, vagy jól megy a dolgunk, vagy szomorkodunk, vagy örülünk. Mit mond erre Jakab 5.13? Szenved valaki közületek? Imádkozzék. Öröme van valakinek? Dicséretet zengje. Ez az egyszerű dolog. Az emberi életben, ha öröm nincsen, akkor hála sincsen. Na de a szenvedésben, ha valaki igazán imádkozik, a szomorúságban, amikor valaki igazán odaviszi a tehetetlenségét az Isten elé, ha őszintén imádkozunk, ha őszintén ott vagyunk Isten közelében, ki az az ember, aki azt mondja, hogy továbbra is ugyanolyan szomorú maradt? Továbbra is ugyanolyan lehangolt maradt? Még nincs a megoldás. Hány ilyen példát mond a Biblia? Még kívül nincs a megoldás, de belül már az Isten hatalmas csodát tett. Belül a lelkedet fölemelte. Láttam az Isten színről színre, és megszabadult az én lelkem. Jákobnak ezt a mondását, a nagy szorultságában Istenhez fordult, mindannyian el kell tudni mondanunk, hogy láttam az Isten színről színre, mert nehézségemben az Úrhoz kiáltottam, és meghallgatott engem. Mert tehetetlen voltam, mert rosszul mentek a dolgok, vagy valami nem úgy történt, hogy elterveztem, de én nem búsongással töltöttem az időt, nem magamra néztem, nem másoknál kerestem vigasztalódást, hogy elmondtam 77 embernek, hogy megint mi minden rossz történik az emberrel, nem. Én az Istenhez fordultam, és akkor az Isten megszabadítja a lelkünket, és örömtelivé változtatja át, nem a külső körülményeket, a belső körülményeket. És akkor az ember ismét folytathatja a hálát, a hálás életét. Hála öröm nélkül nem létezik, de öröm hála nélkül is veszélyes. Hála öröm nélkül nem létezik, de hogyha nem fejezzük ki az örömünkért a hálánkat, rendkívül veszélyes helyzetbe sodorhatjuk magunkat. És kedves gyülekezet, a meggondolás, az emlékezés és az öröm után jelezzük a hálának a harmadik összetevőjét. Ugye említettem, hogy a hála tulajdonképpen nem más, hogy meggondoljuk, hogy a hálából tisztelet, meg dicsőítés, meg imádat fejlődik ki, akkor a hála nem más, mint a szeretetnek egy olyan megnyilatkozása, ami valóban mindannyiunk életét át kell, hogy járja, át kell, hogy szője. A tiszta hála az tulajdonképpen az igazi szeretet növekedését mutatja meg. Mikor vagyunk mi a szeretet tekintetében hálásak? Én azt gondolom akkor, amikor elfogadják a szeretetünket. Ki az, aki azt mondja, hogy mindig elfogadják a szeretetét? Ki az, aki azt mondja, hogy végignéz az életén, és milyen jó, mert hogyha igazán adott az embereknek valamit, ő szerette az embereket, az emberek elfogadták a szeretetét. Ki az, aki azt mondja, hogy a keresztény emberek szeretetét elfogadja a világ? Én ezeket súlyos kérdéseknek tartom. Én az élet legmegrendítőbb dolgának azt tartom, hogy az emberek és ugye karácsony idején előtt és után pohár vízzel szoktam ezt megmutatni, ezt a szeretetet kívánják. Ezt. Erre azt mondják, hogy nem üres a pohár, hát van benne víz. Idáig két, harmadik, háromnegyedikben. Hát van benne szeretet. Az emberek azt a szeretetet kívánják, ami szerintük szeretet. Ezt így is mondhatnám, hogy az emberek azt kívánják, hogy kiszolgáljuk őket. Aki az embereket kiszolgálja, az rövid időre ugyan, de nagy tiszteletnek fog örvendeni az embereket. Akkor is, ha utána ettől mennek tönkre. Az emberek önmaguk ellenére élnek. A,
A megtérésre, hitre nem jutott ember legfőbb ellensége önmagának. És az embereknek ez elég. Néha bizonyos alkalmakkor, ilyenkor ugye évvégén karácsony, szeretet ünnepe, megajándékozás, öröm, kis megnyugvás, utána kezdődik, folytatódik tovább a harc, az öldöklő küzdelem, kiért, miért nem tudni, létért, fennmaradásért, sikerekért, előrejutásért, karrierért. Az emberek egy valamit nem tudnak elképzelni, hogy ezt a poharat meg lehetne tölteni. Ezt teljesen meg lehetne tölteni. Az emberek egy valamiről nem tudnak, arról nem tudnak, ugye arról tudnak, hogy van üres pohár. Azt úgy mondjuk nevezzük gyűlöletnek. Na ez a viszonylag ritka. Olyan ember, aki mindig gyűlölne, aki mindig ilyen üres pohárral járnak el, ez ritka. De az emberek azt mondják, hogy igen, hát ebben ez van, nekem ez jó, ennyi elég a másik emberből. Ne legyen több, mert az már nekem fogyaszthatatlan. A Biblia viszont azt mondja, hogy a törvénynek csak a betöltése a szeretet. Róma 13:8. A törvénynek csak a betöltése. Tehát ezt a Biblia szeretetnek nem nevezi. Ezt a Biblia nevezi emberi szeretetnek, olyan, mint a reggeli felhő és a korámuló harmat. Ezt nevezi a Biblia olyan emberi megoldásnak, mert ugye a Bibliának az a felfogása, hogy rendben van, hogy ezt mondjuk szeretet, ameddig eddig van a víz, de mi van fölötte? És hogyha a szeretet vegyül a nem szeretettel, ebből mi lesz? Ha még egy cseppnyi, hogyha ez telve lenne ez a pohár, de egy cseppnyi folyadéknak még lenne helye, és azt az egy cseppet mondjuk én nem vízzel, hanem mondjuk ciánnal szeretném ide tölteni. A szeretet plusz valami, ami nem szeretet, egyenlő mivel? 99% szeretet plusz 1% nem szeretet, egyenlő szeretet? A Bibliának nem ez. A Biblia bennünket megtanított gondolkodni, arra tanított gondolkodni, hogyha valamihez még hozzátettünk valamit, és az nem az, mint amit az Isten mond, vagy amire az Isten példát ad, az egészet meg fogja hamisítani. És újra fölteszem a kérdést ezután. A világnak az igazi szeretet kell? A világon a keresztény ember őszinte, segítőkész, nem kiszolgáló, de szolgáló szeretetét esdeklik az emberek? Arra vágynak? Én azt gondolom, hogy nem. Én azt gondolom, hogy nem. A proféták, maga Jézus Krisztus, akik az életüket adták, tökéletes szeretetet adtak? És ez kellett a világnak? Ezt fogadta örömrepesve a világ. Hogyan is mondja Pál a Római Levél 8. fejezetében a 36. verstől, van egy gondolatmenet. Olybá tekintenek, mint vágó juhokat. Úgy tekintenek ránk, mint a világ szemetjére és söpredékére. Mert a világ, a megtéretlen világ, az Istent nem ismerő, vagy nem ismeri, nem akaró világ, tulajdonképpen nagyon gyorsan megelégszik ezzel a szeretettel. És ezt nevezi a szeretetnek. A szeretet hamisítványát, a becsapást, az ámítást. Szeretet címén, hogy egy közeli dologra már ne is utaljak, szerelem címén is, általában a becsapás, az ámítás. Nem eltervelt, nem gonosz emberektől eltervelt. Az emberi természetünkből ez következik, módozatai találhatók a világunkban. Kedves gyülekezet, a mi életünk a világ által soha nemhogy el nem ismert, nem is kívánt élet. Nem arról az, hogy nem is, hát az embert nem ismerik el, rendben van, nem ismerik el. Számtalan embert nem ismernek el, akik tudományban, művészetben nagy dolgokat alkotnak, haláluk után maximum elismerik őket valamikor. Mondjuk Johann Sebastian Bachot mondjuk 80 évvel a halála után kezdték fölfedezni, vagy nem tudom én másokat 100 évekkel, fél évezredekkel később fedezték fel. Ez rendben van, mert hát azt mondja János apostol a levele 5. fejezetében, hogy ez a világ a gonoszságban vesztegel. De mi nekünk ebben a világban, ebben a vagy gyűlöletet hordozó, de inkább nem is gyűlöletet, ilyen félig meddig, szeretetet hordozó világban, ilyen becsapós, ámítós, hazug világban kell megmutatnunk azt,
hogy mi az igazi hála, mi az igazi tisztelet, mi az igazi szeretet. A Krisztus példázatai című könyvünk utolsó előtti lapjáról szeretnék felolvasni egy gondolatot. Hát ezért is hálát adhatunk, hogy az elmúlt évben ez a könyv megjelent. Sokáig ugye kifogyott ez a könyvünk, és most hálát adhatunk azért, hogy fiatalok, akik nekiálltak és újra lefordították, jobb, tisztább, igazabb fordításban, és egy szép kivitelben itt van a kezünkben. Az utolsó lapokon Ellen White ezt írja, Krisztus nem arra szólítja fel követőit, hogy igyekezzenek világítani. Megállok itt egy pillanat. Krisztus nem arra szólít fel bennünket, hogy igyekezzünk világítani. Hát akkor mire? Hanem ezt mondta, világítsatok. Krisztus nem azt mondta, hogy most valamit kell adni a világnak, hogy törekedjetek erre, ami törekvés az mindig ez. Az emberi törekvés az mindig ez. Krisztus nem erre szólított fel bennünket, hogy mi igyekezzünk jót lenni, vagy igyekezzünk szeretetet adni. Nem. Krisztus arra szólított fel, hogy szeressünk. De nem ezzel a szeretettel. Világítsunk, de nem ezzel a világossággal. Ha befogadtátok Isten kegyelmét, akkor a világosság bennetek van. Kedves gyülekezet, megrendítő ez a mondat. Miért nincs bennünk világosság? Sokat panaszkodunk. Az elmúlt évre nézve is elmondhatjuk, hogy hát bizony többet is tehettünk volna a személyes ítéletünkben, vagy ez a gyülekezet, vagy egy másik gyülekezetünk, egy másik közösségünk. Miért nem tett többet? Miért nem ment előrébb az Isten ügye az elmúlt évben? És engem nagyon megrendít mindig ez a mondat. Ha befogadtátok Isten kegyelmét, akkor a világosság bennetek van. Hát ha nincs bennünk olyan világosság, ami nyilvánvalóan más világosság, mint a világ által nyújtott világosság, akkor mi ennek az oka? Hogy nem fogadtuk be az Isten kegyelmét. Nem fogadtuk be az Isten kegyelmét. Távolítsátok el az akadályokat, és megjelenik az Úr dicsősége. Akkor a világosság előtör és eloszthatja a sötétséget. Krisztus saját dicsősége emberi formában tükröződik vissza, és ezzel olyan közel hozza a mennyet az emberekhez, hogy a belső templom szépsége látszik meg mindenkiben, akiben Krisztus lakozik. Hát ez se valami hevenyészet megfogalmazás. Milyen pontos megfogalmazás? A belső templom dicsőségének kell meglátszódnia. A belső templom szépsége látszik meg mindenkiben, akiben Krisztus lakozik. Az embereket lenyűgözi a hívőkben lakozó Krisztus dicsősége. Miért nem lenyűgözöttek az emberek? Mert gonoszak. Miért nem követik az emberek többen a meggondolás, az öröm, a hála, a szeretet útját? Azért, mert ma az emberiség valami kivételes, gonosz formában él, vagy olyan körülmények között hódol az élvezeteknek, meg a rossz szokásainak. Kedves gyülekezet, körülbelül 25 évvel ezelőtt, itt ezen a helyen, amikor felolvastuk ezt az ézsaiási szöveget, hogy kelj fel, világítsál, add ki a világosságot. Én magam, aki itt ültem a sorokban, emlékszem rá, hogy megrendítő erővel szólt a felszólítás. Miért olyan ma a világ, amilyen? Nem azért sötét a világ, mert az emberek sötétek. Azért sötét a világ, mert akiknek ki kellene adni a világosságot, nem világítanak. Egy szoba se azért sötét, mert már beesteledett. Hát ott van a kapcsoló, meg ott van a lámpa, csak nem gyújtotta föl senki se. Panaszkodjunk, hogy ilyen a világ, amikor Isten kegyelmét befogadva nekünk világítani kellene. Most az Isten tisztelet előtt kaptam a hírt, hogy hirdetnünk kell, de én úgy gondoltam, hogy nem hirdetjük, hanem az Isten tisztelet részeként mondom el az ige hirdetés végén. Mint bizonyára sokan tudják, tavaly a világközösségünk új vezetőséget választott, és az új vezető Ted Wilson most január 1-én felhívással fordult a közösséghez, hogy a 2011-es év a megújulás és reformáció éve legyen úgy minden egyes tag, minden egyes hívő ember számára, hogy egy könyvet a Biblia mellett helyezzen ki maga elé. És azt az egy könyvet, az személyesen próbálja feldolgozni. Ez az egy könyv, ami 1888-ban öltött testet, tehát több mint
120 évvel ezelőtt a Nagy Küzdelem című könyv. A végső idők forgatókönyve. Hogy a mai világban, amely egyre inkább persze elsötétülő világ, ezt nem keresztények vagy hívő keresztények mondják, ezt mondja már a világ maga is, hogy mi lesz itt, mi következik be. Az összeomlás az hogy fog, és a kártyavár melyik részét fogja először romba dönteni. Ezt mindenki azt kérdez, hogy igen, hát lehet látni, hogy ezer sebtől vérzik ez a világ, mi lesz itt. Kedves gyülekezet, nekünk megvan a bizonyságtételünk. A bizonyságtétel pedig azt mondja, hogy Jézus akkor jön el, amikor igazán hívő emberek a Krisztus irgalmasságát és kegyelmét és szeretetét bemutatják a világnak. Vagy más szóval, ahogy most olvastam, a belső templom szépsége fénylik. És az emberek látják azt, hogy ha Istent valaki befogadja, ha Isten kegyelmét valaki értékeli, akkor az Isten mire képes az életünkben? Mit tud belőlünk csinálni? Mit tud belőlünk formálni? Ez lesz a végső jel. Az igazi isteni, krisztusi szeretet bemutatása a végső jel. Enélkül nem jön el a vég. Ez pedig különös feladatot ró azokra, akik nem egymagukban élnek és küzdenek, hanem az Isten kegyelméből, mert ez is az Isten kegyelme, közösséget alkotnak, csoportot képeznek. És vajon mi ott állunk-e, hogy az Isten valóban kiáraszthatja ránk a Szent Lelkét, mert látja, hogy mi komolyan gondoljuk a kegyelmet, mi vágyakozunk a kegyelem újabb és újabb megnyilatkozásaira, mi annyira értékeljük a kegyelmet, hogy mi ettől a kegyelemtől soha nem akarunk elszakadni. Kedves gyülekezet, gyermekkoromtól fogva sokat gondolkozom arról, mert római katolikus vallásban nevelkedtem föl, és ott nagyon sokszor hallottuk ezt, hogy kegyelem. Hogy kegyelemből élünk, hogy Isten kegyelmes Isten, de a kegyelem az Istentől jön. Kérdezgettem is, hogy hát az Isten mindenkit kegyelmez, akkor hogy nem látszik ez annyira az embereken, hogy ők ezt nem így gondolják, hogy kegyelemből élnek. Az emberek általában azt mondják, hogy érdemből élnek. És a Bibliával való foglalkozás és a hívő élet sok meggondolást támaszt az emberben, gondolom mindannyiunkban. És én azt kezdem megérteni az utóbbi időkben, hogy a kegyelem sokszor az emberek számára nem rokonszenves. Az emberi természetnek nem rokonszenves. Egyszer-egyszer jó a kegyelem, hogy megbocsátanak, hogy irgalmat gyakorolnak, de hogy minden nap arra gondolni, hogy én csak kegyelemből élek, hogy én ma is rá vagyok szorulva a kegyelemre, holnap is rá vagyok, hát ez olyan megalázó dolog. Hát már egyszer hadd legyek magam, hadd bontakozzam ki, hogy hadd mutassam meg, hogy mi van bennem. Az emberek azt mondják, hogy hát a kegyelem, ez egy olyan lenyűgözött élet. Hát, hogy ez. És aztán olvastam most Sámuel második könyvében Dávidnak egyik vallomását, és úgy szíven ütött, hogy a régi hívő emberek hogy élték át a kegyelmet. Mert hát amióta a világ, amióta a bűneset megtörtént, mindannyian kegyelemből élünk, és a kegyelem természetét kutatni, a kegyelem életét, ami életünkben figyelni, azt gondolom az egyik legfontosabb dolog és feladat. És Dávid azt mondja Sámuel második könyve végén, már a halálához közeledve, az Istennek hálát mond, és azt mondja, a te kegyelmed naggyá tett engem. A te kegyelmed naggyá tett engem. És akkor elkezdtem gondolkodni. Az emberek számára a kegyelem lesújtó. Mondom, egyszer-egyszer jól esik, fölemelő, de az állandó tudata a kegyelemnek az lesújtó. Mindig kegyelemből élni. Dávid nem így gondolkozott. Azt mondta, kegyelmed naggyá tett engem. Amikor csak én elfogadtam, Istenem, a te közeledésedet, amikor csak helyet adtam az életemben, hogy te élhess a szívemben, te akkor nem úgy tettél naggyá, hogy én naggyá akartam tenni az életemet, de ténylegesen, valóságosan ez a helyzet, a kegyelem naggyá tesz bennünket. Kedves gyülekezet, aki befogadja a kegyelmet, aki előtt az ember minden dicsősége porba hull, aki látja azt, hogy
igazi jót csak Isten tud végezni az életünkben, és vágyakozik a kegyelemre, és áhítja a kegyelmet, annak majd a Krisztus lelkülete a belső életében megnyilatkozik, a kegyelem az ember életét széppé teszi, kiárad majd a környezetére, és amikor emberek azt mondanák ránk, ó, bár csak már mondták volna ezt ránk, hogy ezek az emberek kegyelemből élnek. Én ismertem gyerekkoromban néhány embert, aki megjárta a világháborút. Volt egy matróz is a városunkban, akit sokszor már eltemettünk, mert amikor hallottuk, hogy itt ilyen baj, ott olyan baj, aztán mégis megjelent, mindig visszajött, és azt mondta, hát én túlélő vagyok. Kedves gyülekezet, a túlélők, én így emlékezem, mindig másképp viselkedtek. Túlélők akár háborúkból, akár tengerről jöttek, mindig másképp viselkedtek. És ezért szoktam ezzel a szójátékkal bátorítani a testvéreket, hogy ne élők legyünk. Ne élők legyünk. Ez az élő. Hagyjuk, hogy valaki az életünk poharát csordultig betöltse a szeretetével. Ez a túlélő. És amikor a bennünk lakozó Krisztus így lesz nyilvánvalóvá a világ számára, azt gondolom, hogy ez lesz a legmegcáfolhatatlanabb, legdöntőbb bizonyíték a világnak. Isten élhet az emberben. Ne felejtsük el, hogy a világ iszonyatos hegyomlásszerű alázuhanásban él, és ezzel óriási ellenpontot fog képezni, hogy a világ egyre sötétebb, a világ egyre lefelé zuhan, de íme vannak emberek, akik bizonyságát adják annak, hogy Isten élhet bennünk, és Isten nem ezen a világon akar majd Isten országát. Isten ezeket az embereket fogja összegyűjteni, és az örök életben ezek fognak élni majd, akik nem pusztítanak és nem ártanak többé szentségemnek hegyén, ahogy Ézsaiás próféta mondja. Kedves gyülekezet, elmondhatom a Római Levél 13. fejezetének szavaival, hogy most, hogy átléptük az esztendő határát, egy új évet kezdtünk, hogy közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőké lettünk. Ki tudja, mennyi idő van hátra, de akkor is, ha bár ezen nem lehet és nem is kell így gondolkozni és számításokat végezni, akkor is a legdöntőbb dolog, a legnagyobb felszólítás most a számunkra, hogy engedd, hogy a kegyelem hatékonykodjon az életedben. Engedd azt, hogy a kegyelem nagyját tegyen téged. Ne úgy akarjál nagy lenni, hogy te elgondoltad, vagy ahogy eddig gondoltad. Hagyd, hogy az Isten vegye kézbe az életedet, és ebben az új esztendőben, bár csak ennek a fölemelő, örömteli és hálás tapasztalatait élhetnénk át. Ezért készüljünk erre az új évre, és a generálkonferencia elnökének a felhívása valóban igaz és valóságos felhívás. Nem véletlenül járta ő be a harmadik világot és Ázsiát is, és Ázsiának és Európa találkozásának országait is, hogy ő is érezheti az emlékeiben és a múltjában, hogy mennyire közel van mindennek a vége. Ezért kérjük Istent most az évi első alkalmunkon, hogy minden akadály tromboljon le bennünk, ami gátat állítan annak, hogy az ő kegyelmét elfogadjuk. Amen.

Befejezésül énekeljük közösen a 187-es ének első és második versszakát, imádság után pedig a harmadik versszakot.

Kegyelmes Istenünk, mennyei Atyánk, hálásan köszönjük az elmúlt esztendőt, amelyben velünk voltál, és köszönjük felszólításodat is, hogy hálával áldozzunk neked az Istennek. Teljesítsük fogadásainkat, amikor először hatolt be a világosság a mi életünkbe, amikor a kegyelem gyógyító ereje először áradt el bennünk. Mindannyian szent elhatározással voltunk, hogy ha mi meggyógyulunk, akkor közreműködőivé válunk a te művedben, azok számára, akik szintén betegek és gyógyulni kívánnak. Segíts Istenünk, hogy valóban befogadjunk téged, valóban elfogadjuk azt, hogy nem mi ránk bízod, hogy végezzük a munkát, hanem te akarsz bennünk élni, és te akarod bennünk végezni a megtisztításnak, a megjobbításnak, és a másokat megmentésnek a munkáját. Köszönjük, hogy erről gondolkozhatunk, és megalázódik bennünk mindig a lélek, amikor visszatekintünk, hogy érdemtelenségünk ellenére mennyi sok jót tettél velünk. Hányszor éreztetted a te áldott jelenlétedet? Hányszor voltunk méltatlanok arra, amit tettél velünk, és mégis megtetted? Segíts, jóságos Urunk, hogy a te kegyelmed egyre inkább megtisztítsa mi bensőnket, hogy a Jézus Krisztus ábrázata, lelkülete mi bennünk kiábrázolódjék, hogy abban a világban, amely egyre inkább egy másik hatalom befolyása alá kerül, Jézus Krisztus megmentő szeretete

a végső nagy hívásra, az valóban hatékony lehessen mi általunk. Segíts, jóságos Urunk, egyen-egyenként mindannyiunkat, hiszen az életünkben annyi sok rendbetenni való van, amit látunk, de talán még több van, amit nem is látunk, nem is gondolunk rá. Te segíts, hogy a te kegyelmed átvilágítsa mi belső lényünket személyesen. De te légy kegyelmes Istenünk ehhez a gyülekezethez is, az egész közösségünkhöz is, hiszen amíg tudnánk jót tenni és nem cselekesszük, még bűne az annak. Amíg csak kétharmadig van a mi poharunk, ott még előfordulhat sok minden dolog, ami eltávolíthat tőled. Segíts, jóságos Istenünk, hogy teljes egészében a te jelenléted erősítse mi meg a mi életünket, nem csak személyesen, hanem közösség életét is, hiszen te azt a jövendőlést adtad, hogy a végső időkben nem csak egyes igaz emberek lesznek, hanem majd lesz egy igaz közösség is. Ezzel a vágyakozással fordulunk az új év elébe, hogy valódi megújulás, valódi reformáció, valódi felemelkedés legyen tapasztalható mindnyájunk személyes életében, és egész közösségünk, minden gyülekezetünk, és az egész világközösség életében is. Tudjuk, Istenünk, hogy te tudsz tenni ezért igazán, mi csak elfogadni tudunk, de add, hogy az elfogadásban ne legyen hiány és híja a mi elfogadásunknak, hanem vágyakozzunk arra a kegyelemre, ami naggyá tesz majd mindannyiunkat. Jézus Krisztusunk nevében kérjük ezt te tőled. Amen.

Barátság. Sokat beszél példabeszédek könyve a barátságról, számos igehely van. A barátság nagy téma az egész Bibliában, de példabeszédek könyvében is. Hangsúlyos téma, különösképpen még az Új Szövetségben Jézus Krisztusnak a kijelentése is hangsúlyossá teszi, amikor azt mondta, hogy nem nevezlek titeket szolgáknak, hanem barátaimnak mondalak titeket. És utána elmondja, hogy milyen az igazi barát. Ugyanígy az Ószövetségben is olvashatunk kimagasló személyiségekről, például Ábrahámról. Az Új Szövetség azt mondja, hogy Ábrahám Isten barátja volt. Aztán Mózesről azt olvashatjuk, hogy úgy beszélt az Úr Mózessel színről színre, amint az ember a barátjával szokott beszélni. Tehát ezek a kijelentések nagyon elgondolkodhatóak, hogy nagy súlyú és nagy jelentőségű a barátság, és példabeszédek könyvében számos igehely van, ami ezt aláhúzza. Vajon mi is a barátság? Miért van szüksége az embernek barátra? Vagy egyáltalán szükség van? Ilyen is egy kérdés. Talán nem tévedek, ha azt mondom, hogy igen, mindannyiunknak szükség van rá. Szeretnénk, hogy legyen barátunk, igaz barátunk. Talán azért, mert a legelső és legelemibb emberi igény az, hogy nem jó az embernek egyedül. Szeretne valakire számítani. Szeretné valakivel megosztani a gondolatait. Nem mindenkinek van házastársa, vagy nem mindig adatik meg, hogy az embernek a családi körben oldja meg a problémáit, vagy beszélje meg a dolgait. Szüksége van az embernek barátra is, és a barátságnak is vannak törvényei, buktatói. Van igaz barát, és van hamis barát. Hogyan lehet megkülönböztetni? Óriási téma. József Attila olyan szépen fejezi ki abban a klasszikus versorában, hogy hiába füröztöd önmagadban, csak másban moshatod meg arcodat. Mint kiderül a Bibliából, a barátságnak a célja az, hogy az emberek jellemben növekedjenek. Hogy jobb emberekké váljanak. Hogy segítsék egymás fejlődését. Egyrészt, másrészt pedig, hogyha problémát vagy nehézséget látnak a másik emberben, akkor a szeretettel fedjék meg. Vannak példabeszédek könyvében nagyon jellegzetes kifejezések, amelyek arról szólnak, hogy a barátságos embernek a feddései azok áldások. A 27. fejezet 6. verse azt mondja, jó szándékból valók a barátságos embertől vett sebek, és temérdek a gyűlölőnek csókja. Tehát mi sokszor pont fordítva érezzük, ugye? Hogyha valaki bennünket dicsér, vagy hogyha valaki elismeri a képességeinket, vagy a teljesítményünket, akkor úgy érezzük, hát igen, hát ez milyen jó ember, hát milyen kedves. A dicséretben és a hízelkedésben, mint majd látjuk az igékből, nagy veszély rejlik. Mert az ember könnyen elcsúszhat. Jó, magam is láttam olyan embereket, akik sok dicséretet kaptak, és elismerést, és rendkívül mértékben hízeleg az énnek, a személyiségnek, és ami persze nem jelenti azt, hogy nem kell elismerés, sőt, nagyon is kell, de hogy hol a határ, hogy mennyire dicsérjünk, és mennyire ismerjünk el másikat, értékeit, és mennyire szeretettel igazítsuk útba, ez egy nagyon érzékeny egyensúly. Mert ha egyik vagy másik irányban eltévedünk, pont azon a helyes kis középmértéktől, akkor hát bizony nagyon eltorzulhat az ember. Én láttam olyan embert, egy festőt, Tatabányán még diákkoromban, aki már 71 néhány éves volt, és ilyen befőttes üveg szemüveggel, távcsővel nézte a csendéletet, amit festettünk ott a rajzakörben, és hát mit mondjuk, a képei eléggé jelentéktelnek voltak. És oda jött közénk, ott volt a tanárunk, a mesterünk, és hát ott mutatott sok képet, fényképet, stb. 20 évvel, 30 évvel ezelőtt, és hát úgy vártam a mestertől, hogy megmondja neki, hogy hát vannak azért itt problémák a színkezelésben, a forma, a kompozíció, szóval stb. Hát láttuk, hát én 17 évesen is láttam, vagy 18 évesen is láttam, és nem mondta neki, hanem úgy olyan semmit mondó furcsa kifejezésekkel úgy elodázta a vélemény nyilvánítást,
és olyan kifejezéseket használt, amik persze igazak önmagukban, hogy hát látom, sokat dolgozik, sok munkája van, ugye, érdekesek ezek a képek, stb. Stb. De valahogy nem mondta meg azt, amit meg kellett volna mondani, és akkor a szegény ember azt mondta a végén ott, hogy hát én nem kérek mást ettől a várostól, csak hogy egy kihajtó teremben helyezzék el a képeimet, és cserébe nekem csak egy lakást adjanak, mert itt vagyok, életem vége felé, már 70 éves elmúltam, és nincs ilyen, és nem tudok hol lakni. Hát egyszerűen érteni ezt a tragédiát, és amikor elment, megkérdezte a tanárunkat, de tanár úr, ne haragudjon, hát nem értem, miért nem mondta meg neki? Azt mondja, miért én mondjam meg neki? Azt miért én mondjam meg neki? 72 éves, és nem mondta meg neki senki, hogy amit csinál, az a nullával legyen értékű körülbelül. Tehát mondom, ha senki nem mondja meg neki, akkor az ember beleöregszik abba a tudatba, hogy ő milyen nagy művész, és közben pedig az egész mű pedig nem sokat ér. Tehát emlékszem rá én is, amikor első könyvemet írtam, azt hittem, hogy megírtam. És elmentem a lektorokhoz, költőkhöz, két költő lektorálta, akik hát értenek a beszédhez és az íráshoz. És hát azt hittem, hogy hát majd egy délután alatt átfutjuk a könyvet, aztán kijavítjuk a hibákat. Szóval első mondat. Hát ez a mondat nem jó. Na miért? Hát nem jó a felépítése. Elmondták, hogy milyennek kellene lenni. Tényleg jobb volt, ahogy ők mondták. Második mondat. Hát ez se jó. Mit akartál mondani? Hát mondom ezt, de hát akkor ezt nem így kell mondani. Két hétig mondatról mondatra végignéztük azt a könyvet. Egyrészt először nagyon szégyenkeztem, mert azt hittem, hogy tudok írni, meg olvasni, hát felnőtt emberként. És akkor ők ráébresztettek, hogy hát bizony nem tudok sem írni, sem olvasni. És először nagyon szégyeltem magam, és úgy éreztem, hogy valami végtelen nagy sértés történt rajtam. Aztán mentem hazafelé a vonaton, az első ilyen nagy stressz élmény után gondolkodtam, és azt mondtam magamban, jobb, hogy ők mondják az a mondat, vagy rosszabb? És azt mondtam, hogy jobb. Ha pedig jobb, akkor nekik van igazuk. Ők értenek ehhez, és attól kezdve már úgy mentem másnap, hogy kíváncsi voltam, hogy tényleg mit csináltam rosszul? Miért fogalmaztam rosszul? És ezt azért mondom ezeket a példákat el, hogy ebből tanulhattam. A szegény ember, akinek nem mondták meg, nem tanulhatott. Tehát tényleg áldás az, ha bennünket a barátunk megfed, az embertársunk. Az embertárs is lehet barátunk, és megmondjuk azt, hogy ha valami probléma van, például a régi író Cicero, aki a barátságról írt tényleg halhatatlan sorokat, ő például azt írja, hogy ez a férfi, ugye a férfi barátjáról szól, nem hízeleg, hanem bírál, sohasem hazudik, nem gyanakvó, és nem is képmutató. Az igazi barát az nem hízeleg, hanem tud bírálni, tud fedni, és megismerteti azt, ami a másikban hiány vagy gyengeség, de pont azért, mert barát és mert szereti. Ezért az illető nem úgy fogja fel és fogadja el tőle, mint aki valami rosszat akar tenni, vagy valami nem tudom milyen módon le akarja őt járatni. A barátodnak négy szem közt jelensd meg, ha valami probléma van veled. És ne hirdesd ki azt, hogyha ő valamit rosszul csinál, mert hát nem méltó. Leszögezi a Biblia azt az alapállítást Salamon, ugyan nem példabeszédek könyvében, Prédikátor könyvében, hogy a harmadik fejezetben, hogy sokkal jobb dolga van a kettőnek, hogy nem az egynek, mert azoknak jutalmuk van az ő munkájukból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli a társát. Jaj pedig az egyedülvalónak, ha elesik, és nincsen, aki őt felemelje. Ez arra az igényre hívja fel a figyelmünket, hogy jó, ha van barátunk, de ahhoz, hogy barátunk legyen, és embertársunk legyen, ahhoz barátságosoknak is kell lennünk. És a barátságra nyitottnak kell lennünk, mert sok ember azért nem köt barátságot, mert a barátság elkötelezettséggel jár. A barátság figyelemmel jár, mert a barátságot is ápolni kell. De jobb dolga van a kettőnek, mint az egynek, mert ha az egyik elesik, a másik felemeli. És ez óriási vigasz. Jó magam is, amikor az életben kerültem olyan helyzetekbe, hogy tényleg az ember padlóra került, és úgy érezte, hogy és ha nem álltak volna mellettem barátok, vagy nem mehettem volna valakihez, nem tudtam volna felállni. Vagy épp emlékszem, épp feleségem említette az elmúlt napokban, hogy voltam munkahelyén egy kedves kollégája, aki amikor súlyos családi válságba került, és tényleg a depresszió legmélyebb pontjára, és úgy érezte, hogy vége az életének, akkor a barátok
Elmentek hozzá, és mondta, hogy gyere ma este, elmegyünk ide. Gyere ma este, ott lesz egy összejövetel, megyünk. És fogták és vitték. És ő van öntudatlanul szinte csak ment, azt se tudta, hogy pontosan most mi történik körülötte, de hát a barátai vitték, és ez mentette meg. Ez mentette meg a nehéz helyzetből, mert figyeltek rá, mert fontos volt az ő lénye, és számíthatott rájuk, még úgyis, ha nem is kérte. Az embert, a barátjától részvét illeti meg, mondja Jobb könyve, még ha elhagyja is a mindenható félelmét. Ott is, amikor Jobbot nagy csapás érte, addig jó barátok voltak a barátai, ameddig leültek vele együttérzően, szeretettel, átélték a problémáját, és nem akartak okoskodni és megmondani, hogy miért van rajtad ez a csapás, hanem együtt éreztek vele, eddig jó barátok voltak. De utána, amikor aztán megszólaltak, akkor még nagyobb gyötrelmet okoztak Jobbnak, mint előtte, mert elkezdték vádolni, és oknyomozó okoskodásaikkal kitalálgatni, hogy vajon miért van rajta a csapás, ami persze nem volt igaz. Nagyon nehéz megmondani, hogy egy embert miért ér utol egy betegség, ki miért él át valami súlyos családi tragédiát, ki miért veszíti el valamelyik szerettét. Nagyon-nagyon vigyáznunk kell az ítélkezéssel, mert az ember nagyon okos tud lenni, de közben akkora sebeket ejt a másikon, hogy alig tud felállni utána. Tehát jó, ha valaki van mellettünk, és hogyha elesünk, akkor valaki felemeljen bennünket. A barátságnak a céljáról és összekötő erejéről ír Cicero nagyon találóan, amikor azt mondja, a természet az erények segítő társául rendelte a barátságot, nem pedig a vétkek csatlósának. Tehát barátok csak azok lehetnek, akiket nemes célok kötnek össze, akik valamilyen erény érdekében, valami értékes, jobbító dolog érdekében szövetkeznek, akik viszont nem, azok cimborák, ahogy mondja, azok csak haverok, azok csak bűntársak, ha úgy tetszik, vagy hectársak, de nem barátok, az a cimboraság. Példabeszédek könyve is beszél erről, azt mondja a 27. fejezet 17. versében, miképpen egyik vassal a másikat élesítik, akképpen az ember élesíti az ő barátjának orcáját. Nagyon szemléletes, találó kép ez, de ez is egy fontos dolog, hogy vajon meddig kell élesíteni. Tehát megtalálni azt a mértéket, hogy mennyire és hogyan mondjuk meg a másiknak az értékét, ismerjük el és fejezzük iránta a szeretetünket, és mennyire vagyunk őszinték hozzá, hogyha valami nincs rendben. Az igazi barát az megfontolja a barátjának a gondolatát, és egy másik példabeszédek könyve ige is eszembe jut, amikor azt mondja, hogy ritkán tedd lábadat a te fele barátodnak házába, hogy benne teljesedjék te veled, és meg ne gyűlöljön téged. Ez is érdekes. Hogy milyen gyakran találkozzanak a barátok. Sülve, főve együtt legyenek? Vagy van valami határ? Általános tapasztalat az, amit észrevettem magamon is régen, aztán másokon pedig még inkább, és azt vettem észre, hogy az erősebb személyiség általában rányomja a bélyegét a gyengébb személyiségre. És a gyengébb személyiség elváltozik. Az a veszély fenyegeti az embert, hogy a személyisége feloldódik a másikban, és ez helytelen. Minden művésznél láthatjuk, hogy az lesz művész, aki a mesternek a ruháját, ami nem illik rá, magára tudja szabni. Mi ennek a lényege? Az, hogy egy jó mester a művészi iskolában, én is tanítottam sok ilyen iskolában, és láttam, hogy mikor jó egy tanár, akár képzőművész, zeneművész, vagy táncművész, akkor jó egy tanár, ha megfigyeli, hogy az a másik mire való, mire jó a teste, az alkata, a képessége, és úgy tudja támogatni, és úgy tudja tanítani az illetőt, hogy bár nem tud más tanítani, mint amit ő tud, tehát az öltönyét rá kell, hogy adja. De ha csak lötyög rajta, ugye akkor jönnek azok a epigonok, ugye, akik csak lemásolják a mesternek a képeit, de érezzük, hogy nincs benne eredetiség. Tehát a jó mester azt arra vezeti a tanítványát, hogy rátaláljon arra a nyelvre. És amikor a diákjaimmal rajzoltatni szoktam az első órákon,
mindig megnézem, én nem tanítok, nem mondok nekik semmit, csak rajzoljanak le egy témát. És közben kiderül, hogy kinek milyen az alkata, a személyisége, stb. Stb. És milyen stílusa van, hogy áll egy kérdéshez, egy képhez, egy formához, eldől. Ezért a jó barátra is igaz ez. Ezek olyan egyetemes törvények, mind művészetre, mind emberi világra nézve, hogy rátalálni, hogy mire való az illető, hogy mi az ő képessége, miben kell őt fejleszteni, vagy mi a gyengéje, hol kell erősíteni. Például Albert Schweitzer, amikor felismerte a maga gyengéit, mert rásegítették, akkor például tudta, hogy neki a matematika nem megy. Nem volt jó matematikus. Akkor elhatározta, hogy neki a matematikát kell erősíteni, és a legjobb matekos lett. Utána, mert meg akarta tanulni a hiányát, mert valaki felhívta rá a figyelmét. Tehát az egyik veszély az, hogy a barátunkhoz ne menjünk túl gyakran, és ne legyünk túl sokat vele, mert nem egészséges. Az ember különálló egyéniség, és ha nem tud a saját lábán megállni, jaj annak, aki csak a barát lába állít meg. Természetesen veszedelemben, vészhelyzetben, bajban más a helyzet, akkor lehet segíteni gyakrabban is. De ritkán tedd a te lábadat a felebarátodnak házába, hogy benne teljesedjék veled, és meg ne gyűlöljön téged. Terhes lehet az ember számára, mert mindennek van mértéke és aránya, és megtalálni azt a mértéket, hogy milyen gyakran és milyen ritkán, észrevettem, hogy a hölgyeknél általában inkább a gyakoriság jellemző. Most ne értsenek félre, egy bizonyos határokon belül, mert a hölgyek gyakrabban szeretnek találkozni a barátságnál, a férfiak ritkábban. A férfi barátság olyan, mint ahogy olvassuk az egyik idézetnél, mint a jéghegy csúcsa. Tucholsky-től olvasom, aki azt mondja, hogy az igazi férfi barátság olyan, mint a jéghegy, csak az utolsó tizede látszik ki a vízből, a többi alulúszik, nem látni. Hát kicsit hasonlít ez a József Attilai mondáshoz, hogy fecseg a felszín, hallgat a mély. Tehát én is magamon is felfedeztem, hogy férfiakkal lehet úgy barátságban lenni, hogy mondjuk eltelik egy hónap, két hónap, fél év, egy év, két év, és nem is találkoztunk, és amikor találkozunk, akkor nem azt mondjuk egymásnak, hogy miért nem kerestél meg, hát milyen hűtlen barát vagy, hát nem szigyeled magad, nem is akarok többé látni, hanem hát örülünk, hogy találkoztunk, és nem a felrovás jegyében, hanem az öröm jegyében, és szinte ugyanott tudjuk folytatni, ahol abba hagytuk. A hölgyeknek, hogy vajon hogyan működik ez egy női barátságnál, mert érdekes, hogy ez is egy külön nagy téma, hogy a nemhez hogy kötődik. Egyszer voltunk egy ifjúsági táborban, és egy nagyon értékes beszélgetésünk volt, egy jó 5-6 órás beszélgetés arról, hogy lehet-e férfi és nő egymásnak barátai. Na, ismerem felvetni a kérdést. Egészen más a helyzet például addig, ameddig nincs házasságban az illető. Teljesen kijött. Amíg nincs házasságban, addig valahogy más a helyzet. Vagy nincs kapcsolata. Amikor már házasságban vannak, vagy idősebbek, hát akkor kicsit olyan furcsa lett a dolog, mert hogyha mondjuk ugye eléggé furcsa néz ki, hogy mondjuk egy házas ember férfi, egy házasságban élő hölgyel rendszeresen találkozgat, ugye, és megbeszélik a dolgaikat, ugye érezzük, hogy valamit veszélybe kerülhet. Tehát csak a kérdést felvetem, ez is egy nagy kérdés, hogy vajon lehet-e férfi és nő egymásnak barátai, vagy mennyiben indokolt az, ami sok-sok népnél, vallásnál előfordul, hogy valahogy a férfiakat és a nőket egymástól elválasztják. Mondjuk egyik pacsorba ültek a hölgyek, még régebben is gyerekkoromra emlékszem, amikor Isten tiszteletre jártam, akkor külön pacsorba volt, sőt, még a gyerekeket is külön választották. Gyerekek első pacsorba, hölgyek, férfiak. És vannak olyan helyek, ahol mai napig is így van ez, sőt, ilyen gimnáziumban jártam, ahol csak fiúk tanultak. Hát persze volt ennek is hátránya, nem mondom, nem is kevés. Vajon mi az egészséges, vajon mi a normális? Ennyire mesterségesen szét kell választani a nemeket, vagy pedig valamitől félt bennünket, talán a természetünk? Ezek is olyan kérdések, amelyeket egyébként nyitva hagyok, de érdemes rajta elgondolkodni, hogy veszélyhelyzetek lehetnek ebben. Minden esetre örök kérdés az és vészhelyzet, és például voltunk egy ilyen szanatóriumban is, hogy mondjuk női beteget csak női masszőr masszírozhatott. Férfi beteget csak férfi. Tudom, hogy ez a világban ez nevetséges,
De azért elgondolkodható. De kedves hölgyek, például mondjuk egy nőgyógyászhoz úgy menni, hogy mondjuk nő lenne az illető, vagy férfi, nem tudom, biztosan érzik, hogy micsoda különbség. Ezek olyan elemi emberi igények, amelyek annyira elcsúsztak, hogy nehéz ezeket tényleg úgy normális keretek között tartani, és a mai világban pedig aztán már végképp minden összekeveredődött, de nem biztos, hogy javára történt ez. Aztán, mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat, a 27. fejezet 19. verse mondja, van erre egy magyar közmondás is, nem tudom, valakinek beugrik-e esetleg ez a közmondás, mint a vízben egyik orca a másikat megmutatja, úgy egyik embernek szíve a másikat. Ha megismerjük a barátot, valakinek a barátját, akkor milyen képünk lehet arról, akit még nem ismerünk? Madar a tolláról, ember barátjáról. Egyszer hozzám is eljött egy férfi, sosem láttam, és hát volt egy kedves barátom az ország túlsó felén, Ödönnek hívták, és akkor azt mondta, hogy az Ödön küldött, itt ez a levél, és a levélben az Attila, ő a barátom, fogad szeretettel. Mondtam, ha az Ödön barátja vagy, akkor az én barátom is vagy, mert tudtam, hogy az Ödön milyen ember, és hát akivel ő barátkozik, az nekem megtiszteltetés, és hogyha ilyen emberrel behívhatom, és együtt lehetünk, és segíthetek rajta. Tehát ez is csak egy olyan kis törvény, amit megemlít, hogy érdemes rajta elgondolkodni. Aztán veszélyei is vannak a barátságnak, számos esetben látom gyerekeknél, hát persze ez is nagy kérdés, hogy mikor lehet az embernek barátja. A diákkori barátság és a jellem érettségéről kapcsolatban Cicero azt írja, hogy az igazi barátságot az erény teremti meg, ennek fényében ismerik meg egymást a barátok, és általában akkor, amikor jellemük már kialakult. A gyereknek még nem alakult ki a jelleme? Hát persze erre azt mondják ők is, hogy barátom, persze ugye azt tudjuk jó, hogy az még nem biztos, hogy azt jelenti, de az igazi barátság akkor alakult, amikor a jellemük már kialakult. Mert honnan tudná az ember, hogy ki hozzá illő segítő társ, ha nem, hogyha tudja, hogy ő ki? Mert hogyha például mondjuk egy gyerek, fiatal egyik nem szeret diszkóba járni, a másik mindig diszkóba járni. Az egyik nem dohányzik, a másik dohányzik. Az egyik közönségesen beszél, a másik meg szeliden, megfontoltan szeretne beszélni. Hát érezzük, hogy nem illenek össze. Járnak-e ketten együtt, ha meg nem egyeznek, mondja a Biblia. Hát valahol a határt meg kell vonni, és a józanész azt mondja, hogy olyanok legyenek együtt, akiket valami értékes dolog köt össze. És a hamis célokkal kapcsolatban olvashatjuk Példabeszédek könyvében, hogy a gazdagság szaporítja a sok barátot, a szegénytől pedig az ő barátja elválik. Iskolában látom gyerekeknél, az egyik gyereknek van több zsebpénze. Lehívja a többieket a szünetbe egy kólára. Mennek, mint a raj. Ugye? Vagy egy szendvicsre. Szendvics. Hatalmas lefizetés. Nyüzsögnek körülötte. Elfogy a pénze. Nincs zsebpénz, mert általában azok, pont azoknál a gyereknél szoktam látni, akikben valami hiány van. Akik vágyakoznak szeretete, mert nem tudják a maguk kis jelleméből vagy a lényükből megteremteni azt a vonzerőt, ezért elővezik a pénzt, és gyertek, meghívlak benneteket. A tékozó fiúnak a barátai is elmentek vele, amikor volt pénze, amikor nem volt, akkor a disznó vájunájára sem adtak neki enni, mert annyira szegényé vált. Tehát a Biblia kimondja ezt az igazságot, érdemes figyelnünk rá, a gazdagság szaporítja a sok barátot, a szegénytől pedig az ő barátja elválik. Sokan hízelegnek nem a nemes lelkű embernek, hanem az előkelő embernek, és minden barát az adakozójé, olvashatjuk a 19. fejezet 6. versében, és tovább a 19. fejezet 7. versében, a szegényt minden atyafia gyűlöli, még a barátai is eltávolodnak tőle, unszolja őket, de ők eltűnnek. Hát egy nagy veszély van, ha valaki gazdag, és nagyon sokan csapódnak hozzá, vagy jobb módú, vagy több pénze lesz, akkor nagyon figyelje, hogy vajon ki az igazi barát. Mert rendkívül önző az ember, és nagyon könnyen valami érdek. Ugye nem véletlenül a nagy nevek, a nagyon gazdagok, vonzerők azokra, akiknek névtelenek, és akik szegények, mert ezáltal akarnak ők többnek látszani, mint amik. Tehát ezt az erkölcsi törvényt fekteti le itt ez a bizonyos ige. Aztán a sikerrel kapcsolatban is nagyon fontos Cicerónak a barátságról írt írásában ezt olvasom.
Úgy beszélhettem Scipióval, barátjával, mindenről, mint önmagammal. Minden sikeremnek örült, én is az övének. És ha nehéz helyzetbe kerültünk, inkább aggódtunk társunk életéért, mint saját sorsunkért. Valahányszor Scipióra pillantottam, mindig saját vonásaimat láttam az ő arcán, mert tükrözik egymást. Mindig egymás mellett álltunk jóban, rosszban, békében és csatatéren, s már azért is mindig helyesen akartunk cselekedni, mert barátunk előtt szégyeltük volna gyengeségünket. Tehát van egy jó hatása a barátságnak, hogy egy erkölcsi minőséget mutat fel, és szégyenkezés jelenik meg bennünk, ha valami nemtelen dolgot szeretnénk tenni, mert a barátunk előtt szégyeljük. Ez is egy pozitív dolog. És azt mondja, hogy a minden sikeremnek örült, én is az övének. Hát ez se könnyű dolog. A tékozló fiú bátyja jut eszembe, amikor meghallja, hogy visszajött a testvére, épségben, egészségben nyerte őt vissza, be sem ment a házba. Megsértődött. Most megint jön majd a vagyonér, amit már egyszer megkapott? Hát én itthon voltam. Magyarul nem tud örülni annak, hogy a testvére megtért és megjobbult. Mert önző nem tud örülni, idézőjelben véve, az ő sikerének, az ő megtérésének. Az ember sajnos ilyen. Hányszor láttuk iskolában és láthatjuk munkahelyeken, hogyha valaki sikeres, ha valaki valamit jól csinál, esetleg egy ideig még elismerik, de utána megjelenik a féltékenység, megjelenik a másiknak keresztbe tenni, ugye? Hogy miért olyan jól megy neki minden, és aztán már keresnek valami problémát is, hogy esetleg még alá is tegyenek a másiknak. Tehát az igazi barátra nem ez jellemző, nem tud örülni a másik sikerének. Keresztelő Jánossal kapcsolatban egy nagyon szép igehely van, János evangéliuma elején, amikor Jézus elkezd keresztelni, magyarul azt a munkát és azt a tevékenységet, amit addig János végzett, elkezdi Jézus is gyakorolni a tanítványain keresztül, és a tanítványok sokasága elmegy Jézushoz. És akkor meglátják ezt a farizeusok, és oda mennek keresztelő Jánoshoz, és azt mondják neki, hogy hát íme ő is keresztel. És mindenki őt követi. Ugye ebben az volt, hát téged nem követnek. Itt maradsz majd egyedül. És akkor azt mondta, hogy ti vagytok a tanúim, megmondtam néktek. Én csak követ vagyok. Én csak az ő küldötte. Aki előtte járok, de neki növekednie kell, nekem pedig alábszállanom. Az én örömem immár betelt, én vagyok a vőlegény barátja. Barátja. Tehát ő elvégezte a küldetését, és nem azt mondta, hogy hát engem most már háttérbe helyeznek, én már sértett helyzetbe kerültem, én már nem vagyok jó semmire, én már stb. Elvégeztem a feladatomat, és engem kisemmiznek, szóba se került ilyesmi nála. Örült. Mindenki a maga szerepére és a maga helyére kerüljön, és például ezért nagyon fontos, nagy bibliai törvényt vetít elénk, és hányan élnek ezzel a mai napság vissza, hogy emberek magukhoz kötnek embereket Krisztus nevében. Keresztelő János mit tett? Azt mondja, íme a bárány, akiről beszélem, őt kövessétek. Tehát jó néhány olyan helyzetet, embert ismerek, és nagy tévésztároknál is megfigyelhet, hogy tömegeket vonzanak a nagy személyiségükkel. Vagy a kiható, mondhatnám szinte karizmatikus egyéniségükkel. És magukhoz kötnek embereket. A Biblia pedig azt mondja, hogy ez helytelen. Amikor valakiben felébredt az Isten szeretet, felébredt a jó iránti vágy, akkor azt a bibliai törvényt kövesse, hogy jaj annak, aki emberbe bízik. Lehet embereket szeretni, tisztelni, de ha többet gondolunk róluk, mint ami az ember, minden ember potenciálisan minden bűnre alkalmas, mert a természetünk ilyen a Biblia szerint, tetőtől talpig nincsen bennünk épség, ne emberekre nézzünk. Szeressük az embereket, tiszteljük a másikat az értékéért, a kedvességéért, de ugyanúgy vannak benne hibák is. És ne gondoljunk azt egy emberről, hogy ő rá kell tekinteni. Lehet bizonyos dolgokban példaként ránézni egy emberre, hiszen mindenkiben van érték, és mindenkiben van valami olyan plusz, ami a másikban nincs meg, de alapjában véve azt az elvet kell követni, főképp a keresztény személyeknek, embereknek, hogy neki növekednie kell, nekem pedig alábszállanom. És az, aki észreveszi, hogy nagyon kötődik hozzá valaki, akkor erre tanítania kell, és szépen háttérbe kell vonulnia, hogy Krisztushoz menjen az illető.
A Krisztus és az ember személyes kapcsolatát senki nem pótolhatja, és nem is szabad, hogy pótolja, mert abban a pillanatban, hogyha közé lép egy ember, akkor Krisztus és az ember között egy másik ember van, és ez helytelen. A Biblia legelső parancsolata azt mondja, a 10 parancsolat első parancsolata, én az Úr vagyok a te Istened, ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ez olyan jelentőségű törvény, hogy voltunk egy házassággondozó héten például nyáron, ahol fiatal házaspárokkal és idősekkel is együtt voltunk, akik egy éve házasak és akik 36 éve, és ott nagyon sok mindent megtudtunk, látva a 15 házaspár problémáit, és például az egyik fiatal asszony azt mondta, hogy az én férjem Isten helyébe lépett az én szívemben. Azt rájöttem ezen a héten, hogy nem az Isten az első, hanem a férjem. És rájöttem, hogy ez helytelen. Vissza kell kerülnie Istennek az első helyre, mert ha nem, az rossz, az olyan, el is mondta, féltettem, remektem, mi lesz vele, mi úgy tekintettem rá, mint egy Istenre, és mindent tőle vártam, és ha nem úgy tett, akkor meg kétségbe estem, stb. Hát ember ő is. De Istenben nem lehet csalódni, majd itt rátérünk arra, hogy az igazi barátnál milyen jellemvonások vannak. Tehát ez is nagyon fontos. Aztán még egy érdekes törvényszerűséget hagyj említsek meg, mielőtt így az igékre rátérnék. Az igazi barátok mindig egy szinten állnak. Pedig előbb azt mondtam, hogy külön személyiség, és egyiknek lehet erőteljesebb, a másiknak gyengébb a szegénysége. Azt mondja Cicero, az igazi barátok mindig egy szinten állnak. Követik azt a bibliai elvet, amit Jézus így mondott, Istenben nincs se férfi, se nő, se gazdag, se szegény, se szolga, se görög, se rabszolga, se szabad. Mindenki egyenlő. Egy igazi erkölcsi mértéken mérve az emberek egymástól nem különböznek. Egyenlőek vagyunk. Mindannyiunkban az emberi természet működik. Kiben milyen mértékben? Annál önzőbb. Kiben pedig mennél inkább működhet az isteni természet, amit Istentől lehet nyerni alázattal, bűnvallomással, tiszta szív kérésével, a Szentlélek igénylésével, oly mértékben jobb. De nem magától, hanem Istentől. És ezt mondja Cicero, az igazi barátok mindig egy szinten állnak. Bár a sors egyiket talán felemeli, a másikat pedig lesújtja. Ahogy a derékfiú megbecsüli egyszerű szüleit, úgy becsüli a jó barát is társát, bár ő gazdag, az meg elszegényedett. Ilyenkor mindig a gazdag ügyessége, tapintata oldja meg a feladatot. Úgy segíti a szegényt, hogy az örömmel fogadja a segítséget. Olyan szívességet kér tőle, amit a szegény barát könnyen tud teljesíteni. Kereseti lehetőséget biztosít számára, és nem sérti meg könyöradománnyal. A szegény, az alacsonyabb rendű barát sohasem irigykedik, amiért barátja megelőzi akár tehetségével, akár szerencséjével. Nem kér segítséget, nem is panaszkodik, mert nem látja lényegesnek a különbséget kettejük helyzetek között. Az igazi barátságot az erény tartja fenn, folytatja. Tehát nem könnyű feladat, amikor a barát nehéz helyzetbe kerül, és mondjuk anyagilag segíteni kellene, hogy nehogy úgy gondolja, hogy esetleg most megsértjük könyöradománnyal. Ha a másik nehéz helyzetbe kerül, hogyan tudja segíteni úgy, hogy közben ne lépje át az érzékeny, erkölcsi határokat. Például eszembe jut Jonatán és Dávid, akiknek a barátsága talán az egyik legszebb barátság a Bibliában, emberi barátságok közül, és azt olvashatjuk erről, hogy az Úrban szövetséget kötöttek egymással. És megerősítették kezüket az Úrban. Vagyis olyan szövetséget kötöttek a barátság jegyében, hogy az élet-halál árán egymást segítik, és amikor a gyilkos dühhel Saul, Jonatán apja ráadásul üldözte Dávidot, Jonatán akkor is elment Dávidhoz, és biztosította őt arról, hogy segíti őt. És nem véletlenül, amikor Jonatán meghalt, Dávid olyan keserves sírásra fakadt, és az így dalát olvashatjuk Sámuel első könyvében, hogy azt mondta, hogy olyan szeretetet ismert meg Jonatántól, amit semmi más emberi szeretetnél nem tapasztalt, az igazi baráti szeretetet, az önfeláldozó szeretetet. Tehát tapintat, figyelmesség kell. Itt Cicero azt írja, hogy olyan helyzetet kell teremteni, amiben úgy segíthet, hogy nem szégyenéti meg. És a szeretet meg tudja oldani ezt a problémát. Mint mondtam, a rosszban is együtt ér az igazi barát. A próba kideríti azt, hogy egy nehéz helyzet, hogy vajon igazi barát a másik,
Kit kell kiválasztani? Olyan szilárd, megbízható és áhítatos férfiút, ugye, vagy nőt, akinek jellemét hosszabb ideig figyeltük, de nem csak figyeljük, próbára is tesszük. Egyesekről már akkor kiderül, hogy megbízhatatlanok, amikor kisebb kölcsön nem adják meg. Másokat nagyobb összegek lepleznek le. Sokan ígérgetéssel, hiú remények keltésével tartják azokat, akiket barátjuknak tekintenek. Mások irigységükkel árulják el magukat, akit bajért minden próbatétel nélkül megtudja, kiben bízhat, mert bizonytalan helyzetben tűnik ki a biztos barát. Tehát ez is egy fontos új szempont, hogy a próbában nehézségben dől el, amikor a másiktól valami áldozatot várnunk kell, amikor segítségére van szükségünk, hogy vajon odaáll-e mellénk. Vagy hányszor láttam olyat, hogy valakit bántottak, mondjuk egy kollektívában, jogtalanul, vagy egy értekezleten, vagy egy gyűlésen, felállították, megszégyenítették, és ott volt a barátja, aki tudta, hogy az a vád nem igaz, mert nem is úgy történt, csak ki kellene érte állni. Nem teljesítette be azt a példabeszédek könyvében található igét a 31. fejezetben, hogy nyisd meg a te szádat annak dolgában, aki néma és aki adatot veszedelemre. A kiállás. Én is átéltem jó néhányszor itt az életben. Fiatalkoromban, felnőtt koromban is. Hogy elhatároztunk valamit, mondjuk egy kollektíva, és amikor eldöntöttük, mert erkölcsileg az volt helyes, jött egy olyan helyzet, amiben viszont fenyegetettségbe kerültünk, és akkor például volt emlékszem főiskolás koromban, amikor eldöntöttünk valamit, hogy egy bizonyos dologban kiállunk a tanszékvezető előtt, és el is határoztuk, hogy ketten képviseletében a többieknek bemegyünk hozzá, és elmondjuk a problémát, és az egész szak egyet értett vele, mert ők is látták a problémát. És akkor eljött az ideje, akkor felszólalt, hát azért mégiscsak annál a tanárnál kell vizsgáznunk, mi lesz velünk, azért mégiscsak el kéne végezni ezt a főiskolát, ne húzzuk ki a gyufát. És mondták, ugye, de azt mondta, hát megegyeztünk ebben, hát változott valami? Nem változott. Akkor most miért nem tudunk kiállni? De hát, ne mondd, hogy a mi képviseletünkbe, ha akartok, ti menjetek be. Bementünk. Bementünk, elmondtuk a tanszékvezetőnek a problémát, és hát tényleg nekünk is annál a személynél, akivel kapcsolatban volt egy probléma, hát kellett vizsgáznunk, de mivel érzékeltük, és valahogy orról ránk, ezért azt kértük a tanszékvezetőtől, látjuk ezt a helyzetet, és mi most ezáltal ilyen helyzetbe kerültünk, a tanszékvezetői felügyeletet kérünk a vizsgára. Ő pedig beült a vizsgánkra, és ötösre levizsgáztunk. Én úgy gondolom, mindenre van megoldás, hogyha az ember szeretne kiállni valakiért, és nem pedig miután, másik negatív példa, miután megtörtént esetleg a megszégyenítés, utána a szünetbe oda mennek a másikhoz, és elmondják, hogy hát, neked volt igazad, és ez szégyentelen dolog, hogy bántak veled, és nem volt igaza. De ne hallják, hogy ezt mondtam. Nyisd meg a te szádat annak dolgában, aki néma, és aki adatot veszedelemre. Sok mindent lehetne még elmondani. Például az az ige, amit ugye elméletileg elmondtam, de íme itt van a 25. fejezet 9. versében a titoktartással kapcsolatban. A te ügyedet végezd el fele barátoddal, de másnak titkát meg ne jelensd. No, hát néhány ilyen szemezgetésszerűen nézzük meg az igéket. Az ember, akinek sok barátja van, széttöretik. De van barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Ez a 18. fejezet, 24. verse. Igen, az egyik írótól, költőtől olvastam, hogy az élőlények világában csak az ember képes arra, hogy nem vér szerinti kapcsolatot kössön, hanem lélek szerintit, szív szerintit. Van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél. Hány embernél láthatjuk azt, hogy a szülei, vagy a testvérei nem olyan jó segítők, mint egy barát. A gazdagság szaporítja a sok barátot, mert sok barátja, akinek sok van, a széttöretik. Mondhatnánk, szétemésztik. Ez is egy törvény. Igazi mély barátság az nem lehet sok emberre. Egy, kettő. Az is nagy ajándék, ha van ilyen. Sokan hízelegnek az előkelőnek, és minden barát az adakozója, ugye ez a hízelgés. 20. fejezet 19. verse, megjelenti a titkot, aki rágalmazó. Tehát, aki fecsegő szájú, azzal ne barátkozzál. Az embernek ezt észre kell venni.
Egy nagyon szép ige. Egyik legszebb ige a példabeszédek könyvében, a 22. fejezet 11. verse. Aki szereti a szívnek tisztaságát, beszéde kedvesség, annak barátja a király. Tehát kiszerezhet nagyon magas rendű barátot, aki szereti a szívnek tisztaságát. Aki életében a jellemépítés a legfontosabb. Aki arra törekszik, hogy jobb ember legyen, aki belátja a maga gyengeségét, aki alázatos. Az alázatosság jár a bölcsesség előtt. A bolondság előtt pedig a kevésség. Én emlékszem rá, amikor mentünk egyszer Finországba egy osztállyal, pontosabban zenészekkel, és hát egyik finn iskolában láttunk az egyik tanteremre egy feliratot, hogy mi vagyunk a legjobbak. És akkor mondta az igazgató nekem, látod? Azért jók, mert ezt írják, így gondolkodnak. Ők milyen céltudatosak és milyen nagyra törők, csak az juthat előre, aki mi vagyunk a legjobbak. Ugye, ma is van a világon egy nemzet. Mi vagyunk a legjobbak. Mi vagyunk a világ Dávidja. Amerika. Nem nagy titkot árulok el. Mi mentjük meg a világot. Vallásilag, erkölcsileg, politikailag, gazdaságilag. Nézzük meg, hol tart erkölcsileg Amerika. Ha valamiben a mélypontot akarjuk szemlélni, akkor nézzük meg az amerikai világot, hova jutott. Ez a sors vár a többi népre is, és ránk is, ha követjük. Hát persze követjük. Tragédia. De annak barátja a király. Ez most azért nagyon fontos, igen, mert a király ugye egy népben a legmagasabb rendű ember, de a Biblia a király szó alatt Istent is érti. Az Isten a király, a királya, az uraknak ura. És Isten a barátja annak az embernek, aki erre törekszik. És így igaz, hogy Ábrahám barátja volt Isten, és Mózes barátja volt Isten, és lehetünk mi is Isten barátai, hogyha mi a szívnek a tisztaságát keressük. Ne tarts barátságot a haragossal és a dühösködővel, ne menj, 22. fejezet 21. verse, hogy el ne tanuld az ő útjait, és tört ne keresd tennel magadnak. Hát ugye bölcs tanács. Aki mindig dühösködik, aki mindig felháborodik, aki mindig tele van panasszal, aki mindig dühösködik, és mindig valami indulat feszül benne, mérjük fel, ne keressünk magunknak tört, mert ha másra így tud haragudni, majd ha velünk lesz baja, hát ránk is így fog haragudni. Hova vezet az? Ne mondd a te fele barátodnak, menj el, azután térj meg, és holnap adok, holott nálad van, amit kér. Sok ember játszik ezt a játékot. Én is nemrég átéltem egy ilyen helyzetet. Nagyon fájdalmas. Mert van egy ige, ami azt mondja, a 13. fejezet 12. verse, a halogatott reménység beteggé teszi a szíved, de a megadott kívánság életnek fája. Persze most nem arról van szó, hogy mondjuk egy kiflit adjál, vagy ilyesmit, ugye, hanem valamit, amivel a másik tud segíteni rajtunk. Lehet fizikailag, vagy lelkileg. Ne tartsuk vissza. És ezt jegyezzük meg, hogy az igazi barát az megadja a barátjának azt, amire szüksége van, lelkileg és fizikailag. Példabeszédek 15.2.25. Útba igazítja az ő fele barátját az igaz, de az Istennek útja eltéveíti őket. Az igazi barát az igazság irányába mutat utat. A hamis barát, az istentelen pedig azt mondja, hogy miért menjen ő jó irányba? Egy kicsit azért tegyünk bele egy kanyart az útjába.

megbocsátottunk, ha egyszer lerendeztünk valamit. De ezt mindig újra előhozzuk, hogy egy házasságot is tökéletesen tönkre tehet. Meg mindannyian tapasztalhatjuk, hogy házasok vagyunk. Micsoda kísértés. Hát, múltkor olyan azt csinálod, mint múltkor. De 5 éve is. 10 éve is. 20 év. Ah, nem is ma. Tudom pontosan. És akkor, de hát már egyszer már bocsánatot kértem. Ugye? De akkor is. Olyan könnyen oda mondja az ember. Elfedezi a vétket, aki is keresi a szeretetet, aki pedig ismételten előhoz egy dolgot, elszakasztja egymástól a barátságokat. Kedves hallgatók, ez egy vas törvény. Azt mondja a Biblia, hogy Istennek a legjobb emlékezete ezen a világon, ezt talán nem kell bizonyítani. Mikiás könyve 7. fejezetének az utolsó verse mégis azt mondja, a tenger mélységébe veti vétkeinket. És amilyen messze van a távol-kelet a nap nyugattól, olyan messze veti a mi vétkeinket, ha mi megbánjuk. Mert nagyvonalú az Isten. Nem azért, mert nem jó a memóriája, nem hozza elő, hanem mert ő így döntött. Mert irgalmas. Ha pedig az Isten ilyen, akkor miért legyünk mi mások? Hát innen kell példát vennünk. Ez a mérték a barátnál is. Ne hozzuk ismételten elő. Nem azt jelenti, hogy nem emlékezünk rá. Igen, emlékezünk, fáj is, ha rá gondolunk. De ne hozzuk elő. Ha egyszer a másik bocsánatot kért, vagy magunkban megbocsátottunk, ne hozzuk elő. Figyeljük csak, mit mond. Elszakasztja egymástól. Ha házastársak így élnek, elszakadnak egymástól. Először lelkileg, aztán fizikailag. Vagy nem szakadnak el fizikailag, csak egymás számára pokollá válnak. Ahogy mondja Sartre, a másik ember a pokol. Ez tragédia. Tehát, hogyha mi szeretnénk békében élni, szeretetben, akkor ne hozzuk elő a múlt dolgait. Ne hozzuk elő állandóan, gyötörjük a másikat. Ez mondja példabeszélek, mint a szüntelen csepegés, az az asszony ember, aki mindig morog. Jobb lakni a tetőnek ormán vagy a pusztában, mint azzal az asszonyal, aki mindig morog és... Most nem csak az asszonyról van szó, szóval a férfinál ugyanez a helyzet. Aki nem tud felülemelkedni, aki mindig előhozza ezeket a szörnyűséges dolgokat, igen. A te ügyedet végezd el fele barátoddal, de másnak titkát meg ne jelensd. Azt már mondtam, ugye, hogy a titok tartás az igazi barátságra jellemző. Nem könnyű, mert olyan könnyen mondanánk, híresztelnénk fűnek, fának, akár pozitív, akár negatív dolgot. Az embernek, hogy meg tudja tartani a száját, tudni kell a mértéket. Kóbor ebet ragadt fülön, aki felháborodik a perpatvaron, amely őt nem illeti. Példabeszédek 26-17. Kicsit kapcsolódik az előzővel, hogy ami ügyed van egy emberrel, azt végezd el vele. Ami a te ügyed ő vele, azt végezd el vele 4 szem közt. A titkát ne jelentsd meg, intézd el, de ha meglátod, hogy az embereknek van valami bajuk, van problémájuk, például látunk az utcán mondjuk egy veszekedést, és bele akarunk avatkozni. Mi majd eldöntjük. Vagy Jézus is oda ment egyszer egy ember, és megkérdezte, hogy ez is ez a bajom a másikkal, tégy igazságot. És Jézus azt mondja, ki tett engem ítélő bíróvám? Ő így cselekedett, kóbor ebet ragadt fülön, aki felháborodik a perpatvaron, amely őt nem illeti. Ez nem az én ügyem. Magyarul, aki fülön ragad egy kóbor kutyát az utcán, az mire számíthat? Hogy a kutya oda kapja és megharapja a kezét. Így ehhez hasonlítható az az ember, aki olyan dologba avatkozik bele, amihez nincs köze. Nagyon kell vigyáznunk, hogy embertársaink ügyeibe, főképp családi, személyes, lelki ügyeikbe úgy avatkozzunk bele, hogy mi nagyon bátran mondunk valamit, hanem inkább bölcsen vonuljunk háttérbe.

Először néhány szót hozzátok szólni, gyermekek. Egy kérdéssel kezdeném, hogy valaki közületek a szüleivel járta már külföldön? Elég sokan. És mit gondoltok, hogyha a szüleitek egy olyan országba akarnak menni, ahol még nem jártak, mondjuk kocsival mennek, akkor hogy tudják azt megcsinálni, hogy nem tévednek el? Térképet használnak, igen. Meg GPS-t, így van. Igen. Te is azt mondod, a GPS-t. Igen, térképet használnak, meg GPS-t használnak. Nagyon jól megfigyeltétek, hogyha valaki egy ismeretlen helyre akar elmenni, ahol még korábban nem volt, akkor GPS-t vagy térképet használ. Szépen tanulmányozza a térképet, megnézi, hogy honnan indulunk, merre felé kell menni. Igen. Apukádnak van GPS-e. És akkor itt csak beprogramozza, hogy melyik városból indulunk, melyik városba akarunk megérkezni, és a GPS megmutatja, hogy merre kell menni. Megmutatja a költségeket, megmutatja, hogy milyen hosszú az út, mennyit fog az igénybe venni. Bizony, bizony. Na most mit gondoltok, hogyha mi keresztények vajon valamelyik másik országba akarunk eljutni? Szerintetek? Igen? Vonattal akarunk eljutni valahol. Igen. Azt kérdezem, jót mondtál, azt kérdezem, hogy hova szeretnénk eljutni? Az Isten országába akarunk eljutni. Innen Magyarországról el szeretnénk jutni az Isten országába. Tudjuk, hogy hol van? Az égben. Voltunk már ott? Olyan, mint amikor külföldre mentek, nem? Igen, akkor közelebb voltunk hozzá, amikor repülővel utaztunk, de még kicsit emelkedni kéne, és akkor odaérkezünk. Jó magasan a repülővel, így van. Na de még közülünk senki sem volt a mennyek országába. De vajon, mit gondoltok, van-e térképünk? Tudjuk-e, hogy milyen út vezet oda, melyik út? Igen, mind a ketten, hárman, sorban mondhatjátok. Igazság. Nem tudjuk, hogy melyik út. És imádkozunk. A hit, így van. Nagyon sok jót mondhatok, így van. Nem tudjuk, hogy melyik az az út, azt mondjátok, nem voltunk még ott, az igazságot kell követnünk, a hitet kell követnünk, nagyon sok mindent már összeszedtetek a szüleitektől, még itt az Isten tiszteleteken, de én azt mondom nektek, igen. És a Bibliát, így van. Azt mondom nektek, hogy tudjuk, hogy mi az az út. Honnan tudom, hogy tudjuk, képzeljétek el. Elárulom nektek, azt mondta Jézus, én vagyok az út. Senki sem mehet a mennyei atyához, csak én általam. Ismételjük el? Én vagyok az út, senki sem mehet a mennyei atyához, csak én általam. Hogyha valaki, ha ti Jézust megismeritek, akkor pontosan megismeritek, hogy milyen út vezet a mennyországba. Hogyha oda akartok jutni velünk, akkor meg kell ismerni Jézust. Menjetek a helyetekre. Köszönöm, hogy figyeltetek. Most pedig a felnőttekhez szeretnék szólni, és azt tanácsolom magamnak is, meg magunknak is, hogy Jézust próbáljuk hallgatni. Nézzük meg, hogy ő mit akar nekünk ma tanítani. Próbáljuk minden emberit eltávoztatni magunktól, a figyelmünket koncentráljuk arra, hogy mit szeretne velünk megértetni, hogyan akarná, hogy közelebb kerüljünk hozzá. Talán az egyik legjobb rész, ami segít bennünket ebben, az a boldog mondások része, vagy a hegyi beszéd rész. Nem fogom hegyi beszédet elemezni, csak azt mondom, hogy ez a rész az minden bizonnyal, amikor Jézus körül volt a sokaság, és az egy fontos pillanat volt, azt akarta, hogy elmondja a legfontosabb ismérveket, hogy hogyan juthatunk a mennyek országába. És most nem mondom el, csak ugye mindenki ismeri, hogy elkezdte sorolni, hogy kik a boldogok. Pontosabban elkezdte sorolni azokat a lépcsőfokokat, azokat a stádiumokat, amelyen keresztül az ember olyan jellemet fejleszthet ki, ami aztán alkalmassá teszi őt a mennyre. Elmondja, hogy milyen lépéseken keresztül kell menni. De itt nem fejezi be, hanem folytatja. Méghozzá azzal folytatja, hogy ha már megismertük, hogy milyen lépéseken keresztül kell menni a mennybe, akkor még egyel nagyobb terhet tesz ránk, vagy még egyel nagyobb elvárása van tőlünk, mert ez nem egy teher valójában. Azt mondja, hogyha figyeltek, legyetek a Földnek sói. Ezt mondja itt az 5. fejezet 13. versében. Később pedig azt mondja 14. vers, ti vagytok a világ világossága.
Milyen nagy röptű ez a beszéd, nem? Ott van körülötte a sok ember, akiken ő szánakozik, rajtunk szánakozik, szeretne segíteni rajtunk, hogy hogyan tudnánk eljutni a mennyek országába. Elmondja, hogy milyen stádiumai vannak, milyen fokozatai vannak, és azt mondja, hogy nem csak, hogy meg kell értenünk ezt, hogyha valaki ezt megérti és követni próbálja, akkor nincs más kimenet, mint az, hogy a Földnek a savai leszünk, és a világ világossága leszünk. Ha úgy érezzük most, hogy mi nem vagyunk a Föld sói, hogy mi a többi ember életét nem ízesítjük meg, hogyha a többi embernek a mi életünk nem mutat világosságot, akkor olvasnunk kell még a boldog mondásokat, hogy vajon melyik lépcsőfok hiányzik még az életünkből. De még tovább megy ezen Jézus. Nem csak azt mondja, hogy olyan nagy elképzelése van velünk, hogy Istent mutassuk be az embereknek, ízesen, világosan, hanem azt is mondja, hogy 17. vers, ne gondoljátok, hogy jöttem a törvénynek, vagy a prófétáknak eltörlésére. Miért folytatja egyből ezzel? Hát mi itt a gondolkodásnak az íve? Beszél arról, hogy hogyan tudunk mi a mennyországba jutni, elmondja, hogy kik a boldogok, elmondja, hogy egy olyan népet akar összehozni, akik bemutatják a világnak azt, hogy hogyan lehet Istennel találkozni, és talán mindjárt úgy folytatja, hogy én nem azért jöttem, hogy a törvényt eltörüljem, hanem a törvényt betöltsem. Persze, de mindannyian könnyen válaszolunk. A törvény betörtése az, ami megmutatja, hogy a jellemünk megváltozott. Ha a törvényt betöltjük, akkor leszünk majd világosság. Hogyha a törvényt betöltük, akkor minden beszédünk ízes lesz és kedves lesz, mint az aranyalma az ezüstálcán. Tehát a többi embernek az áldására leszünk. De hogyha itt megállnánk, akkor esetleg olyanok is lehetnénk, mint a farizeusok. Hanem ő még ennél is tovább megy, hogy kicsit helyreigazítsa az elképzeléseinket a törvényről. Olvassuk együtt, azt mondja itt, 21. vers, hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne ölj, mert aki öl, méltó az ítéletre. Ugye ezt a tanítványoknak mondta, ott voltak körülött, tehát ők nem gyilkos emberek, ők nem ölnek, ez a veszély nem fenyegeti őket, egy pipa megvan. Közelebb jutunk a tökéletességhez. De aztán Jézus folytatta, azt mondta, én pedig azt mondom nektek, hogy mindenki, aki haragszik az ő embertársára, méltó az ítéletre. Hát, hogyha ott lettem volna, de most, hogy ezt hallgatom, hogyha egyszer is harag lobban a szívemben egy másik ember iránt, akkor az azt jelenti, hogy én méltó vagyok a halálra. Mindaddig, amíg haragra hajló vagyok, vagy amíg harag lobban a szívemben, ez azzal a kockázattal jár, hogy a mennyországban is harag fog a szívemben lobbanni, mert valami nem úgy történik, hogy éppen szeretném. És akkor az egész szenvedést kezdődhetne előről. Aztán folytatja tovább. 27-es vers. Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek, ne törj házasságot. Gondolta Péter, hát ő békességben jól él a feleségével, nem tör házasságot, de Jézus megint folytatta. Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint kívánságnak okáért, immár házasságot tört azzal az ő szívében. Hát itt mindenkinek inába száll a bátorság. Azt mondja, az igazi keresztény egy olyan keresztény, akinek a szívében nem képződik gondolat egy másik asszonyt meglátván. Nem képződik a kívánság egy másik asszonyt meglátván. Amikor ezt halljuk, akkor azt mondja a férfi szív, hogy akkor a mennyország az nem az én helyem. Sokan mondják, hűséget fogadtam, nem vakságot. Ilyeneket lehet hallani. Tehát az emberi mérce az ott van, hogy hát hű vagyok, szeretem a feleségemet, de hát esendő vagyok, történhetnek azért balesetek. Jézus azt mondja, a szívben a gondolatnak a foszlánya sem jelenhet meg. Lehetetlen magasságba helyezi a mércét. Aztán folytatja tovább, azt mondja, egy lappal később, hallottátok, 43-as vers, hogy megmondatott, szeresd embertársadat, és gyűlöld ellenségedet, én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. Azt mondja, nem úgy működik, mint az emberi világban. Aki jó hozzám, azzal én is jó vagyok, aki rossz hozzám, azzal én is jogosan rossz vagyok. Azt mondja Jézus, hogy nem arról beszél, hogy elnyomom magamban a negatív érzéseket a másik felé, hanem azt mondja, szeressétek ellenségeiteket.
Van itt közöttünk olyan, aki felkiált, Uram, azért már minden nem kívánhatsz. Azért ez már olyan szint, olyan színvonal, amit soha nem fogok elérni. És ezt mondja, én azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket. De hát Uram, annyiszor volt valami rosszat tettek velem, nem tehetek róla, vágy ébred bennem, hogy visszavágjak. Aztán keresztény voltam, azt mondtam magamnak, nem fogok, mert én Jézust akarom bemutatni. De azt mondja Jézus, aki csak haragszik az ő atya fiára, akinek olyan érzelem keletkezik benne, az már a rossz oldalon van. Azt követelett tőlünk Jézus, hogy a szívünkben még rossz érzések se keletkezzenek, rossz gondolatok se keletkezzenek. Nem beszélve arról, hogy rossz cselekedetek. Igen, azt mondja, ezt várom el tőletek. Azt akarom, hogy teljesen tiszták legyetek. Azt akarom, hogy a szívetek olyan legyen, hogy abban nincsen semmiféle folt. Azt mondja másutt Jézus, aki tornyot akar építeni, az gondolja át, hogy az mennyibe fog kerülni, mennyi ideig fog tartani, és úgy döntse el, hogy akkor akar tornyot építeni, vagy nem. Itt ennek a sokaságnak Jézus elmondta, hogy ha tornyot akarsz építeni, ha keresztény akarsz lenni, akkor ez az ára, ide kell eljutni. Hogyha azt mondod, hogy ez nem megy, akkor ne kezdj bele, mert akkor az csak langymelegség. Se nem hideg, se nem meleg. Az olyan, hogy ugyan keresztény úton járok, van egy tornyocskám, de azért haragszok, hogyha okom van rá, vagy ha nincs okom, azért előfordulnak bennem bűnös kívánságok, nem vagyok olyan, mint Isten. De hát ezt Isten nem is várhatja tőlem. Itt feketén-fehéren az van írva, világosan kimondja Jézus, így kezdi a tanítói szolgálatát, hogy ez az a mérce, amit el kell érni. Azt mondja, új teremtmények lesznek. Az én mércémen az új teremtmény azt jelenti, hogy nincsenek benne negatív indulatok. Hogy, hát modernen fejezem ki, mindig pozitív energiákat sugároz az ember, ez a személyiség. Mindenkire, az ellenségeire is. Fantasztikusan nagy elvárás, nagy követelmény ez. De hát, hogyha mi ebben nem vagyok sikeresek, ha nem vagyunk ebben sikeresek, akkor mit rontunk el? Nem ismerjük elég jól a Bibliát? Vagy nem erőlködünk eleget? Vagy nem imádkozunk eleget? Vagy nem feszítjük meg minden energiánkat? Hol hibázunk? Mert hogyha nem tudunk választani, hogy hol hibázunk, és úgy halunk meg, hogy majd úgy támadunk föl, hogy a mennyben is haragudnánk, vagy a mennyben is féltékenykednénk, vagy a mennyben is ezt vagy azt tennénk, akkor egyszerűen nem lehetünk ott, mert boldogtalanok lennénk ott. Hol rontjuk el, hol kéne javítani, mit kéne másképpen csinálni, ez kulcsfontosságú kérdés. És erre Isten mindjárt, amikor először szól az emberhez, a bűneset után elmondja a megoldást. Mindjárt az elején. Ő pontosan látja, hogy az embernek erre a kulcsfontosságú kérdésre kell választ adnia. Ezt kell pontosan ismernie. Mit mondott neki? Azt mondta, az a te sarkadat mardossa, de te neki a fejére fogsz taposni. Hát hogy jön ez ide? Ennek mi köze van ahhoz, hogy a szívemben nem lehetnek bűnös indulatok? Mi köze van ennek az örömhírnek ehhez a követelményhez? Hát az a köze van hozzá, hogy azt mondja ezzel Isten, hogy Sátán, az ellenség a testen keresztül mindig támadni fog, és hogyha te a testen keresztül akarsz vele birkózni, akkor nem fogsz győzni. Amikor te azt mondod, hogy most megbántottak, és most majd visszaütök, ez azt jelenti, hogy már itt a győzelem már elszállt, már vereséget szenvedtem, már elkéstél. Azt mondja Jézus, a csaták már akkor eldőlnek, amikor még meg sem kezdődtek. Még asszonynak híre hamva sincsen. Még ellenségnek híre hamva sincsen. Még sehol a kísértés. És te már vesztettél, vagy győztél. Azt mondja, hogyha te olyan állapotban vagy, hogy a kísértés jön, és az csak megmutatja neked, hogy milyen állapotban vagy, akkor azt az állapotban még javítani kell. A kísértések pontosan arra valók, hogy megmutassák az állapotunkat. Azért jönnek elénk, hogy javítsanak bennünket. Ezért mondja Jakab, teljes örömnek tartsátok, mikor különféle próbahelyzetekbe kerültök. Ez örömhír. Isten nem akarja, hogy úgy maradjunk, nem akarja, hogy nem vesszük észre, hogy a szívünkben még ott van a harag. Értitek, amit mondani akar? Azt akarja mondani, a csatát magunkban már jóval a kísértések megjelenése előtt meg kell nyerni. Sátán a testen keresztül jön, mardossa a sarkunkat, próbál csapdába ejteni bennünket, mert nem tud a gondolatokban olvasni.
sok minden szabadsága van a sátánnak, sok minden meg tud tenni, de egy dolgot nem tud. Nem olvas a gondolatainkban. Nem tudja, hogy belül mivel küzdünk. Nem tudja, hogy mi az, ami a gyengeségünk, mi az, ami az erősségünk. Egyet tud, hogy ez a test néhány ezer év alatt megtanulta, minden embernek a teste esendő, hogyha ott próbálkozom, akkor nagy sikerrel járhatok. Hogyha még hallja segítségképpen azt is, hogy arról beszélek a testvéreimmel, a többiekkel, hogy nekem milyen próbáim vannak, és mivel tudok könnyen elesni, mi az a gyenge pontom, ezzel segítek neki. Akkor ő hallja, az étvágy a gyenge pontod, akkor úgy tervezem a dolgokat, hogy az étvágyjal majd el tudjalak buktatni. A pénz szeretete a gondja, akkor majd úgy hozom az életét, hogy a pénz szeretetebe bukjon el. Sátán egy dolgot tud csak, kívülről próbálja legyőzni az embert. Kívülről jön, és a gondolkodást akarja uralni. Nem tud közvetlenül belül jönni a gondolatokon keresztül, lehetetlen neki. De egy célja van, hogy a trónját a gondolkodásunkba behelyezze. Hogy kezdjünk azon gondolkodni, hogy hát azért nekem is van önérzetem, és ha valami probléma van, akkor ugye nyilván visszavághatok, igazam van, gondolkodom. Sátán gondolatai az enyémek. És így az egész személyiséget megnyeri. Isten tudja ugyanezt. Csak akkor győzhet, hogyha a trónusát az ember gondolkodásába helyezi be. Ezért ő nem a testen keresztül kezdi. Isten a gondolkodáson keresztül kezdi. Isten azt mondja, nekem ugyanaz a célom, mint Sátánnak, teljes mértékben akarom birtokolni a gondolkodásodat. Nem erőszakkal, mint ahogy Sátán teszi, hanem a szabadságod meghagyásával. És ő az ellenkező irányba kezdi. Azt mondja, én majd neked a fejedre taposok. Nem kezdi a farkánál, hanem a gondolkodásba tesz rendet, és amikor a gondolkodás rendben van, akkor a kísértések helyzetei már nem kísértések helyzetei, mert teljesen tele vagyunk az Isten gondolataival. Értitek? Azt akarja Isten, hogy ugyanaz az értelem legyen bennünk, ami a Krisztusban volt. Úgy lehet olvasni 1 János 5.20-ban, hogy Jézus eljött, és értelmet adott nékünk. Jézus eljött, és nekünk ajándékozta az ő gondolkodását. Mindaddig katolikusunk maradunk, vagy krisnások, vagy mohamedánok, vagy hinduk, amíg azt gondoljuk, hogy tettekkel, külső harccal le tudjuk győzni az ellenséget. Nem tudjuk legyőzni. Amíg Jézus nem trónul a gondolkodásunkban, amíg ő nincsen velünk, az ő erejével, addig nekünk nincsen esélyünk a testi harcot megharcolni. Akkor nézzük ezt a következő részben, hogy ha ezt megértettük, hogy a fontos az, hogy ne birkózzunk, hanem a fejnél kezdjük, akkor vajon hogyan tudunk ebben győzelmet adni, hogyan tudunk ebben előre haladni? Egyrészt szeretnék csak olvasni a Jézushoz vezető út című könyvből. Mindenki ismeri, vagy sokan ismeritek, gondolom, ezt írja nagyon röviden. Miképpen állapítsuk meg tehát, hogy kinek az oldalán állunk? Kié a szívünk? Kivel foglalkoznak gondolataink, kiről és miről beszélünk legszívesebben, kié leghőbb érzelmünk és legjobb erőnk. Ha Krisztuséi vagyunk, gondolataink feléje irányulnak, övé legédesebb érzelmünk, akkor mindenünket, amíg vagyunk és amivel bírunk, neki szenteljük. Kívánunk hozzá hasonlítani, óhajtjuk lelkének leheletét, vágyunk akaratát teljesíteni és neki tetsző életet élni. Megfigyeltétek, hogy mit mond? Nem csak azt mondja, hogy övé a gondolataink, hanem övé a teljes érzelemvilágunk. Gondolataink és érzelmeink teljesen Krisztusé. Ez jelenti azt, hogy valaki Krisztus oldalán áll. Honnan lehet tudni, hogy Krisztusé a gondolataink és az érzelemvilágunk? Tudja azt az ember? Kérdezd meg magad. Minden gondolatom, minden érzésem Krisztusé? És amikor azt mondod magadnak, hogy nem, akkor az a válasz. Nem. Azt mondja János, ha nem vádol bennünket a szív, akkor tudjuk, hogy Isten szeretetében vagyunk. Amikor megkérdezed magadtól, hogy minden gondolatom Krisztusé, és minden érzelmem Krisztus, és azt látod, hogy nem, akkor pontosan látod, hogy az Isten lelke megmondja neked, hogy nem vagy még Krisztusé. Adventista vagy. Próbálsz követni törvényeket, próbálsz megfelelni elvárásoknak, próbálsz szeretni más embereket, próbálsz helyesen viselkedni, de ez csak a külső. Ez az, amit a farizeusok is kicsináltak. Amire azt mondta Jézus, hogy fehérre van meszelve a sír kívülről, de belül mindenféle utálatosság van. Ez nem atomfizika.
A kereszténység nagyon egyszerű. Azt mondja Isten, kérdezd meg magadtól. Menj be a belső szobádba, és kérdezd meg. Atyám, a tiéd a szívem? Tiéd minden gondolatom? Tiéd minden érzésem? És ha a válasz az nem, akkor tudod, hogy mit kell tenni? Valaki azt gondolja, akkor azt kell tenni, hogy iparkodnom kell. Iparkodnom kell, hogy valahogyan minden érzésemet fogjul ejtse Krisztus. Iparkodnom kell, hogy valahogyan minden gondolatom a nap 24 órájában Jézussal kezdődjön. Nem ezt kell tenni. Nem ezt kell tenni. Azt mondja Jézus, hogyha felemeltetem, akkor mindeneket magamhoz vonzok. Ott van a válasz. Amikor azt kérdezed magadtól, a tiéd a szívem? A tiéd a gondolkodás világom? És a válaszod az, hogy nem, akkor ez elegendő volt magadat ennyi ideig nézni. Tovább ne nézd magad. Mert minél tovább nézed magad, annál lejjebb kerülsz. Nem azért fogsz a mennybe kerülni, mert jó véleményed vagy magadról, vagy azért, mert jó cselekedeteid vannak, hanem azért fogsz a mennybe kerülni, mert rádöbbensz arra, hogy a válasz az nem, akkor azonnal elkezded Jézus szemlélni. Hogy nálam semmit nem tud Isten beszámítani. Semmit nem tud neki adni. Hogy itt van a szívem tökéletes érzelmekkel, tökéletes gondolatokkal. Nem tud neki semmit sem adni. Szomorú az állapotom, és nem fog tudni sohasem. Semmit sem tud neki adni. Az egészet csak azért kéri tőlem, hogy abban a pillanatban meneküljek valakihez, akinek majd a szívét, akinek az életét, akinek a jellemét magam helyett bemutatom. Ott rontjuk el, hogy elkezdünk iparkodni, elkezdünk izzadni Jézus nélkül. Elkezdünk arra figyelni, mit tehetnék még jobban. Elkezdek magamra még jobb, még több követelményt sorjázni. Hogy még jobb legyek. Még ezt is meg kell tennem. Egy picivel korábban kell kelnem. Még ezt is, még ezt is, még ezt is. És közben boldogtalan vagyok. És Isten nem ezt akarja. Isten azt akarja, hogy az egészet csak azért teszi. Azt mondja a Róma beérkezik levélben, a törvény az gyenge, tehetetlen, erőtelen, hogy megmentsen bennünket. Amikor belenézik a tükörbe, hogy milyen a szívem, hogy nem Jézusé, hogy a gondolataim nem Jézusé, ez a törvény feladata, hogy megmutassa az állapotomat. És utána ez a tükör azt mondja, hogy valami olyan képmást keres, nem magadat nézed a tükörben, most keres valaki mást, mert ha magadat nézed, sokáig csak magad, akkor nagyon szomorú leszel. Most keres valaki mást, akire nézhetsz. Aki nem olyan fertelmes, mint akit a tükörképben látsz. Aki csodálatos. Aki tökéletes. És aki azt mondta, hogy ezt a tökéletességet odadom neked. Ez nem az enyém. Én már eddig is tökéletes voltam, amennyiben lejöttem a földre emberként, végigcsináltam helyetted, bűn nélkül, meghaltam azért, hogy te helyetted a te bűneidet kifizessem, és itt van ingyen ajándékként az a csodálatos jellem, amire te vágyakozol. Ezt szemléld. Ezen gondolkozzál. Ezen a hallatlan szereteten gondolkozzál. Azon, hogy itt vagyok bűnösen, nyomorultan, senki vagyok, és mégis Isten elfogad engem. És ez a szívedben változás az abban a pillanatban. Már nem fogsz gondolni a főnöködre, már nem fogsz gondolni a nőkre, már nem fogsz gondolni a pénzre, Jézusra fogsz gondolni. Arra fogsz gondolni, hogy mindig a közelében akarok lenni. Arra fogsz gondolni, hogy mindig vele akarok járni. Arra fogsz gondolni, hogy egy percig nem akarok nélkül lenni, őt akarom nézni. Mert amikor magamat nézem, akkor csak elkeftelnedek és elbátortalanodom. Értitek? Azt akarja Isten, hogy magához láncoljon bennünket. Azt akarja, hogy amikor meglátjuk magunkat, azt mondjuk, hogy tégy engem üressé. Mindent vegyél el tőlem. Hogy semmit sem nyilvánuljak meg, egy picit sem nyilvánuljak meg. És lakozzál bennem teljes egészében, hogy az emberek ne az én arcomat lássák, ne az én hangomat hallják, hanem a tiédet. Azt mondja az ember, de mégis, hogyha így imádkozom, így beszélgetek Istennel, és erőről erőre kapok, mégiscsak kell valami másnak is lenni itt, ami az én feladatom, mert azt mondja Pál apostol, hogy legyetek Isten munkatársai, együtt munkálkodva vigyétek véghez a ti üdvösségeteket. Igen, így van, nem elég csak nézni. Nem elég csak nézni, nem elég csak hinni, nem elég csak örülni annak, hogy Jézus szeret bennünket, és hogy helyettünk, miattunk megtette azt, amit megtett, hanem nekünk is van részünk. És most maradjunk annál, amiről ma éppen beszélni akarok egész nap, ez az, hogy a gondolatvilágunk, az érzelemvilágunk hogyan tehető Krisztusivá. Ez volt az egyik recept, ezt mondta Jézus, engem szemléljetek, rólam gondolkozzatok, és a gondolkodásokat fogjul fogom ejteni. De mi a másik oldal?
Itt van például Zsoltárok 19:15, nem muszáj megkeresni. Legyenek kedvedre valók szívem gondolatai. Ez még megint csak egy elvárás, nem? Azt mondja Dávid, azt szeretném, hogyha a szívemnek minden gondolata a te kedvedre valók lennének. Dávid érti azt, amit mi is értünk, hogy amit még a boldog mondásokban úgy érzünk, mint lehetetlen, olyan tökéletességi mérce, amit sohasem lehet elérni, és ezért nem is kell, majd meghalok azt, akkor majd ha feltámadok, akkor majd úgy is kapok egy új testet, új szívet, új jellemet, ez hazugság, nem igaz? El lehet érni. Azt mondja Dávid, hogy legyen minden gondolatom olyan, ami kedves előtted. Ez egy teljesen reális cél. Azt akarja, hogy tökéletesek legyünk. Egy másik helyen azt írja, Ezékiel 36:26, új szívet adok néktek, és új jellemet adok néktek. Mi a jellem? A gondolatok és az érzelmek összessége. Az a jellem. Új gondolatokat és új jellemet fogok neked adni. De ezt mondja az új szövetséges Máté 12:34, a szív teljességéből szól a száj. Nagyon egyszerűen megfogalmazta Jézus. Azt mondta a farizeusoknak, hogyan tudnátok ti jót adni, hogyha a szívetek gonosz. Megint ráterül a figyelmet arra, hogy ne kívülről kezdjétek, ne akarjatok szépeket mondani, ne akarjatok szépeket cselekedni, jókat cselekedni, hanem először a szíveteket változtassátok meg. Az meg nem megy csak úgy, hogyha, amit az előbb elmondtunk, hogyha Jézussal töltünk időt, és látjuk a tükörbe, hogy mi milyen gonoszok vagyunk, és ő hozzá folyamodunk. És aztán példabeszédek 23:7, ugye a helyes fordításban, ahogyan forgatja az ember a gondolatokat a fejében, olyan ő maga. Tehát a Bibliának a pszichológiai emberképe nagyon egyszerű. A gondolataink, érzelmeink, az a személyiség, az a jellem. És Isten azt mondja, tökéletes jellemet fogok formálni benned. Megmondtam az utat, hogy hogyan, meg kell ezt ismerni. Az egyik út ez, hogy mindig menjek Krisztushoz, és ő éljen bennem. De mi a másik fele? Mi a másik fele? Azt mondja 4:23, példa 4:23, jobban őrizd meg szívedet mindennél, mert abból jön minden élet. Mit mond nekünk? Jobban őrizd meg szívedet mindennél. Mit mondott a kertben? Emlékeztek, mit mondott a kertben? Ugyanezt mondta nekik. Őrizzétek a kertet. Minden tökéletes volt. Nem volt benne egyetlen folt, vagy sömörgözés, vagy hiba, vagy selejt. Az éden minden lényével, az embert is magáértve, teljesen tökéletes volt. És azt mondja, én is vissza akarom állítani ezt az eredeti helyzetet a szívedben. A szíved kertjében. Minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból jön minden élet, a te örök életed is abból származik. Akkor végül még csak néhány gyakorlati tanács. Ezekből az igékből könnyen levonható az, hogy Isten úgy gondolja, hogy az ember képes az érzelemvilágát és a gondolatvilágát szabályozni. Én a pszichológia órákon úgy tanultam, ebből is diplomáztam, hogy az egészséges ember, aki lelkileg egészséges, az olyan, hogy kiadja, ami bent van. Idegen szóval kongruensen viselkedik, hitelesen viselkedik. A tanár is, amikor tanultuk, a tanár is, amikor bemegy az osztályba, és éppen rossz kedvű, akkor kimutatja, hogy rossz kedvű. Hogyha éppen türelmetlen, akkor kimutatja, hogy türelmetlen, hiszen ő is ember. Ez a pszichológia, a bölcsészkaron. Hogy addig, amíg új szíved nincs, amikor türelmetlen vagy, amikor ideges vagy, akkor ne menj be addig az osztályteremben, fohászkodj. Uram, adj nekem erőt. Én tudom, hogy ez lehetséges, te ígérted meg. Egyetlen türelmetlen hang ne jöjjön ki a számon. Egyetlen komor arckifejezés ne legyen az arcomon. Te ezt akarod? Ez a mérce. Ez a segítség. Azt mondja Isten, akaratot adtam neked, döntési képességet adtam neked, semmelyik másik állatnak nincsen ilyenje, csak neked. Egyedül te vagy az, akinek szabadságában áll eldönteni, hogy mire gondolsz. Szabadságomban áll eldönteni, hogy milyen témákról gondolkodjak. És az egész itt kezdődik. Nekem ez nem régen volt újszerű, mert készülnöm kellett egy másik előadásra. Pszichológia órát kellett tartanom valahol. És az egész újszerű volt. Tudtam ezt, hogy az értelmem dől el, de mondtam, ezt kipróbálom. Ezt ki fogom próbálni. Mindig azt gondoltam, hogy imádkozni kell Isten ezt, hogy adja nekem az ő gondolkodás módját. És majd jön a csoda, és jön az ő gondolkodás módja. És majd beidézek bibliai igéket, és akkor tudom, hogy merre kell menni.
De ez már a lekésés pillanata. Amikor nekem már a Biblia igét kell idézni, hogy abban a helyzetben merre kell menni, amikor már benne vagyok, érzem, hogy az már lekésés. Akkor már lekéstem, hogy felkészülök a helyzetre. Hanem azt mondja, hogy amikor nem vagyok senkivel, amikor nem vagyok kísértés helyzetben, akkor is figyeljen magam, és valami gondolat jön, ami nem odavaló Isten országába, akkor mondom, erről nem gondolkodom. És terelem egy másik felé. Azt mondom, Józsi, hát ez azért mégiscsak több a sok, hát ez nem így működik. A gondolatok szárnyalnak, az érzelmek szárnyalnak, a képzelet, a kreativitás szárnyal. Persze, szárnyal. És szárnyaljon is. Arra teremtette Isten. Csak éppen a jó irányba. Hogyha Párizsba akarok menni, akkor nem indulok el keletre. Moszkva felé. Azt mondom a repülőgépnek, hogy húzzunk 180 fokot jobbra, és mehetünk ezen az irányba. Ilyen egyszerű, ezt mondja Isten, a gondolkodásokat ejtsétek rabul, amikor valami foszlány jön, hogy rosszra gondolsz, mondasz, erre nem gondolok, másra akarok gondolni, és figyeld meg, hogy sikerülni fog. Erősebb az az ember, aki a gondolatait uralja, mint az, aki várat vesz be. A kereszténység ilyen teljesen alsó tagozatos tudást igényel. Ennyit mond Isten. Szabadságot adtam neked, hogy a gondolataidat rendezd. Eleinte nagyon nehezen megy. Nagyon nehezen megy. Olyan, mint amikor hozzá vagy szokva ahhoz, hogy mindig jár a lábad, mert olyan vagy, és egyszer csak azt mondod magadnak, hogy holnaptól nyugodtan fogok ülni. És megrészteszed, megint jár a lábam. Oké, állj le. Ne járj, tedd le a sarkodat. Akkor 4-5-ször sikerül. Egy hét múlva már 25-ször sikerül. 2 év múlva már nem remeg a lábad. Ilyen egyszerű. Nem azt mondja Isten, hogy holnaptól azt várom tőled, hogy egyetlen egy gondolatot se legyen, ami rossz. Előre megmondta, hogy szépen először tejet egyél, mert azt tudod megemészteni, aztán jön majd a nehezebb étel. Azt akarja, csak a szándékot nézi. Ő a bíró. Ő nézi a szívedet, azt látja, igen, látom benned, hogy a gondolataidat uralni akarod. Én hozlak téged helyzetekbe, ahol a gondolataidat nem tudtad uralni, de én tudtam mindent előre, és tudom, hogy a végén befejezem azt, amit elkezdtem. Ha te eldöntötted, hogy a gondolataidat uralni fogod, és ami rajtad áll, megteszed, nyugodt lehetsz. Mert van egy sokkal nagyobb mester, mint te, aki meg is fogja csinálni ezt. De mindig, ami rajtad áll, meg kell tenni. Ugyanígy a képzeletvilággal is, az érzelemvilággal is. Ez az egyik tanács. A másik tanács az, hogy érdemes, hogy is mondjam, kívülről megtanulni bibliai részeket. Mondjuk egy-egy verset, vagy egy egész fejezetet, vagy egy egész könyvet, ki tudja, kinek kapacitása szerint. És amint az ember így magában morfondírozik, akkor azt próbálja visszanézni, hogy tudom, ezt még tudom, akkor holnap megnézem, és még többet. Teljesen rabul ejti az agy kapacitás, mert mással foglalkozol. De azt mondja valaki, hát Józsi, azért rendben van, azért lehet tanulni a Bibliát, és az is hasznos, és tényleg hasznos, de azért dolgoznom is kell valamivel. Nekem például össze kell hoznom, hogy meg könyvelő vagyok, hogy milyen számokat írok be. Nem mondhatom közben azt, hogy és János 1-3 vagy valami, és közben írom a számokat, mert el fogom téveszteni. Azt akarja tőlem Isten, hogy mindig a Bibliát idézgessem magam, amiközben figyelnem kell, mert egy precíz munkát végzek, vagy egy tárgyaláson vagyok. Ez a harmadik szabály. Nem, Isten azt akarja, hogy teljes szívvel figyelj arra, amit csinálsz. Úgy csináld, mintha neki csinálnád. Olyan tisztességesen, olyan pontosan, olyan tisztán, olyan tempóban. És itt mindjárt megint a gondolkodásod iránya, a tevékenység iránya tökéletes. Látjátok? Ilyen egyszerű a kereszténység. Urald a gondolataidat, a szándék legyen meg benned. És ne ess kétségbe, hogyha nem sikerült. Menj oda esténként, mondd el megint, akartam, elment, láttam, hogy mutattad nekem, köszönöm, hogy megmutattad, majd megint megpróbálom. És a végén kitisztul. Próbálj megtanulni bibliai verseket. Énekelj. És a másik, hogy teljes odaszánással, teljes figyelemmel csináld azt a munkát, amit csinálsz. Ilyen egyszerű. Olyan, mint a testedzés, annak is szabályai vannak, nem? Mit egyél, mennyit aludjál, mit igyál, hányszor egy héten mit emelgessél, milyen mozgást csinál, és emberek hajlandóak szépen sorra venni, és kötik magukat hozzá. Az elején még nem megy. Lemegy mondjuk 2-szer, de mondjuk 2 hét már kedve nincs ahhoz, hogy 3-szor menjen edzésre. És akkor mondja, de mennem kell, mert akarom érni. És elindul, és akkor már könnyebben megy. A kereszténység ugyanez. A gondolatvilágnak az edzése. Az érzelemvilágnak az edzése. Ugyanaz az értelem legyen bennetek, ami volt a Krisztusban. Őnek is sem úgy volt, hogy egyszer csak jött a helyzet,
hogy az ember bűnbe esett, és akkor kigondolt, hogy most lejövök a földre. Ő már jóval előttem győzött, nem? Elhatározták, hogy megtemetik az embert, pedig tudták előre, hogy probléma lesz, méghozzá halálos probléma lesz. De a szívük, a gondolkodásviláguk teljesen tökéletes volt. És amikor kellett jönni, akkor jött. És nem volt benne harc, hogy jöjjek, ne jöjjek. És amikor a szolgálta, a földi szolgálta végén, a Getsemánéban volt, akkor sem az volt, hogy azt mondta meg, hogy de megyek, és hogy húzta magát, hogy menjen, hanem az volt, hogy próbált az atyához visszatérni, próbált, hogy a gondolatvilága abszolút harmóniában legyen az atyával, ott akar győzni, a fejében. Ne az én akaratom, ne az én gondolatom, hanem a tied. És addig nem nyugodott, amíg a fejében újra nem volt meg a győzelem. Amíg nem volt teljesen harmónia a mennyország és az ő gondolatvilága között, pedig ember volt. És mi sem adhatjuk lejjebb. És amikor ő ezt megteszi, megtette, bemutat, utána fölállt és győzedelmesen végigvitte. Ott volt vele szemben Pilátus, nem haragudott rá, nem volt rá dühös, nem akart bosszút állni, pedig Sátán mindvégig ott volt, hogy egy kis szikrát fölgyújtson benne, hogy csak egy szót szóljon, hogy elpusztuljon az a teremtmény. De hatástalan volt. Az a helyzet neki nem volt kísértés, mert tökéletes szeretet volt. Ugyan ezt akarja velünk is elérni. Még egy utolsó szép képpel fejezném, hogy megragadjon bennetek, az pedig, amit soha nem értettem korábban, Ábrahám esete, amikor az Úrral szövetséget köt. Emlékeztek, mi volt akkor? Szétvágta az állatokat, az áldozatot, két oldalra. Emlékeztek? És mit csinált? Ez szövetség Istennel. Ez maga az, hogy hogyan leszek én Isten számára tökéletes. És nem érti az ember, jönnek a madarak, és próbálják elvinni az áldozatot, próbálnak belecsípni az áldozatba, próbálják tökéletlenné tenni. Mit akar ez az egész jelenteni? És akkor Ábrahám oda megy, és elhesegeti őket. Itt nincs helyetek. Ez a gondolkodás tisztasága. A gondolkodás világa. Nem engedte, hogy a szövetségbe, az Istennel való kapcsolatába, közé és Isten közé bármi bejöjjön. Bármi nem Istentől származó gondolat. Bármi nem Istentől származó szándék, intenció, attitűd, hozzáállás, bármi. Hanem bátran, kitartóan elhesegette a madarakat, hogy tisztaság legyen. Nekünk is ezt kell. Mikor jönnek a madarak, itt nincs helyed. Én másra akarok gondolni, a szövetségre, az áldozatra. Ez örömhír. Ez a legnagyobb örömhír. Isten azt akarja nekünk mondani, hogy egy népet fog felkészíteni arra, hogy érzésük, gondolatuk tökéletes, teljesen isteni. Hitáltal igazak lesznek. És én kívánom, hogy valamennyien eljussunk ide. Amen.

Tisztelt gyülekezet, mivel gyermekek is vannak közöttünk, a gyermekekhez is egy történettel hadd forduljak. A történet benne van ebben a kis könyvecskében, nem tudom, hogy forgatjátok-e, az a cím, hogy Köszönöm. Mindenesetre szép címe van. Egyszer Miskolcon jártam, és egy családot látogattam. Egy családlátogatásoknál mindig kérem, hogy mondjanak el emlékezetes történeteket. És ott a családfő elmondta, hogy ő 11 néhány éves korában hogy élte túl 56-ot. Mert ő bizony kicsit kíváncsi fiúcska volt, kiment oda, ahova nem szabadott volna egy gyereknek kimenni, ahol már puskaropogás is hallatszott. És ahogy elkezdődött ott a sortűz, mert ott is volt Miskolcon, egy vasutas bácsi meglátta őt, a gyereket, és odaszaladt.

Hát ezt megköszönte? Ezt nem tudtam megköszönni, hát meghalt a bácsi. De mondom úgy, hogy lélekben ezt mondom, megköszönted? Mondom, például megörökítetted ezt a történetet? Mert hát ez ugyanolyan, mint amiről a Biblia is szól, nekünk kellene meghalnunk, és valaki nem a lódenkabátot, hanem a Golgotai keresztet ránk terítette. És aztán elkezdett gondolkozni, és mindig rátelefonáltam hetekig, hogy próbálja ezt megírni. De hát ugye nem megy ez olyan gyorsan megírni valamit, főleg olyan mélységes dolgot, és aztán néhány hónappal később megkaptam a kéziratot, és aztán, mivel láttam, hogy nagyon jó íráskészsége van, még bíztattam, hogy gyerekkori történetektől kezdve élete válságos történeteit írja meg, és meg is írta, és így jelent meg ez a kis Köszönöm című könyv. Egyébként a Köszönöm magának ennek a történetnek a címe. És tudjátok, hogy hogyan tudta megírni ezt a történetet? Mert mondom, ő ezt magába hordozta kb. 40-50 évig, hogy ő valakinek köszönheti az életét. Mert az a bácsi akkor nem figyel rá, és nem nyomja le a kövezetre, hát ő bizony, ő is találatot kap. Hát úgy tudta megírni, hogy közben gondolkozott, egyszer ment Miskolcon a villamossal, és ugye a villamoson sok ember beszélget, sokszor hangosabban is, és megütötte a fülét egy mondat, hogy két idősebb asszony beszélgetett, és az egyik felcsattanó hangon azt mondta, hát még azt se tudta mondani, hogy köszönöm. És akkor ez így a szívébe nyilalott. Ez az, hogy méltatlankodik valaki miatt, hogy azt se tudta mondani, hogy köszönöm, ő meg 50 éve nem köszönte meg már ezt a dolgot. Hogy ő ennek köszönheti az életét, hogy él. Annak a bácsinak, aki végül is helyette meghalt. És akkor hazament, és így kezdi a történetet, mert hát minden történetbe úgy bele kell illeszkedni, hogy megyek a villamoson, látom a diósgyőri természetet, fákat, egyszer csak beszélgetés foszlányaira leszek figyelmes, és a felcsattanó hangra, hogy hát azt se tudtam mondani, hogy köszönöm. És akkor kezdi mondani, hogy nekem is van miért köszönetet mondanom. És így jön fel a régi történet. Hát engem nagyon megrendített, meg is hatott, és aztán a többi, csak nem tíz kis elbeszélés is nagyon megrázó dolgokat mond el, de a gyerekkorból még elmond azért játékos dolgokat is, de valóban az életben tudjuk-e azt mondani, gyerekek, hogy köszönöm? És kedves felnőttek is ilyenkor évvégén, hogy tudjuk-e azt mondani, hogy köszönöm? És úgy gondoltam, hogy ha Mózes negyedik könyvével zártuk be az évet, még az ige hirdetés előtt hadd hívjam fel a figyelmeteket a Haskell könyvre, a Kereszt és árnyékára. Nem tudom, hogy mennyien forgattátok most ebben a negyed évben, mert Mózes negyedik könyve is tele van ugye áldozatokkal. És az áldozati rendtartás, hogy mi is pontosan az az italáldozat, ételáldozat, békeáldozat. És ez 1914-ben írott könyv csodálatos fejezetekben veszi végét, ami nekem nagyon tetszett, hogy a fejezetek végén összefoglalja, hogy egy áldozat miért volt olyan, amilyen, sokszor mi nem értjük ezeket, azt mondjuk, hogy régi ilyen zsidós áldozatok, hát nem, ezeket Isten rendelt el, és a valóság Krisztusban hogyan teljesedtek be ezek az áldozatok. Nagyon nagy szükségünk van erre a könyvre, mondom, 1914-ben írta, csak nem 100 éves a könyv, de annyira friss és annyira megragadó és annyira részletesen végigvezet, sokan a negyed év során kérdezték tőlem is, hogy ezt a veres tehenet nem értik. És mondtam, hát erre különféle leghosszabb fejezet éppen a vörös tehénről van, hát olvassátok el, van nekünk erről jó irodalmunk. Tehát ezt a könyvet, Stephen Haskellnak a Kereszt és árnyéka című könyvét ajánlom nektek állandó olvasmányul, hogy egy-egy áldozatfajtába mélyüljünk el, és gondoljuk végig, hogy a zsidó nép milyen csodálatos előképet kapott minden részletében. A vörös tehénben meg főleg. Hát hogyha valakinek kérdése van, majd az ebédszünetben erre visszatérhetünk, például a vörös tehén feláldozására is. De hogy Mózesnél maradjunk, én a mai istentisztelet alapigéjét a Mózes Zsoltárából szeretném felidézni, a 90. Zsoltár jól ismert 12. versétől, de először a 12. verset olvasom csak, amit gondolom, hogy sokan

szívükbe is rejtettek, fel is tudnak idézni. Így mondja a 90. Zsoltár 12. verse szerint Mózes, ezt kéri Istentől, taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Csodálatos Biblia vers ez, mert a költői megfogalmazás mögött egy nagyon hétköznapi élettény áll, hogy tudnék, a napok mennek. Ilyenkor évvégén mondjuk, hogy az évek is nagyon rohannak. Aztán mondjuk, hogy még az évtizedek is nagyon gyorsan szaladnak. Nem csak napok meg évek, mert évtizedek, hát még az elmúlt évezred végén voltunk, és el tudtuk képzelni, hogy ilyen gyorsan elmúlik egy évtized, és a jövő évben már lezárjuk a 2000. évnek az első évtizedét. Egy évtized elment a 2000. év óta. És azt mondja itt Mózes, ezt kérje a Jóistentől, hogy Istenem, taníts minket úgy számlálni napjait. Mennek a napok, peregnek a napok, rohan az idő. Meg tudjuk-e fogni az időt? Mivel lehet az időt a legjobban megfogni? Ha elmondhatnánk azt, hogy hát azért bölcsebbek vagyunk, mint egy éve, vagy mint 5 éve, vagy mint 10 éve, vagy mint 20 éve, több mindent megértetünk, most már nem úgy beszélünk, nem úgy cselekszünk, már nem tudunk úgy beszélni, nem tudunk úgy cselekedni, mert ezt nem engedhetem meg magamnak, ahogy én 10 éve vagy 20 éve beszéltem és cselekedtem. Nem ez az időnek az igazi megállítása. Magyar író mondta, hogy idő az, ami nincsen. Idő az, ami nincsen. Mert olyan eszeveszett gyorsasággal megy az idő, hogy szinte úgy érzi az ember, hogy van is, meg nincs is. Mert sok embernek a vallomása mögött az, hogy jutottam én egyről a kettőre. Vagyok én bölcsebb, mint 10-20-30 évvel ezelőtt. És ezért, amikor Mózes Istenhez fordul kéréssel, és ez a 90. Zsoltár 12. versében kezdődik a Zsoltár befejező része, ezt a részt így vezeti be, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Hogy valahogy tisztultabb értelem legyen bennünk, jobban lássunk dolgokat, megértsünk, de ne csak így elméletben, hanem az életünkben is. Más legyen az életünk. Hiszen a heti nyugalomnapot is ezért kaptuk. Hát Ezékiel könyvében Isten kijelentette a heti nyugalomnap egyik legfontosabb tartozékát. Miért kaptuk mi a heti 1-24 órás teljes megnyugvást? Hogy mondja ott Ezékiel könyvében a próféta a 20. fejezetben, hogy az Isten azt mondja nektek, hogy adtam nekik szombatjaimat is, jegyül köztem és ő közöttük, és most jön a döntő dolog, hogy megtanulják, hogy én az Úr vagyok az ő megszentelőjük. Hétről hétre megtanulni, hogy Isten miben és hogyan szenteli meg a gondolkozásunkat először, aztán a beszédet, aztán a cselekedeteinket, hát hétről hétre Isten bennünket meg akar jobbítani ebben, abban, amabban. Mindenkinek külön-külön kell ismernie az életét, hogy mire van a leginkább szüksége, és Isten csiszoló kezének hol van legnagyobb munkára szüksége az életében. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Kedves gyülekezet, így évvégén egy kicsit álljunk meg, és tegyük fel a kérdést, hogy van-e bölcs szívünk? Jutottunk-e bölcs szívhez? Nézzük először az alapdolgokat. Mert tudjátok, az emberi gondolkodásban is rétegek vannak, olyan, mint egy ház, hogy egy jól megépített ház, mitől jól megépített, hogy szilárd az alapja. Nézzük az alapjainkat. Ilyenkor évvégén visszatekintünk-e mi a hitünk alapjaira? A legfontosabb meglátásokra és megfogalmazásokra. Jézusnak van egy mondása, ami nem a 4 evangéliumban szerepel. Én ezt olyan különösnek tartom mindig, hogy Jézusnak van egy mondása, ami csak az apostolok cselekedetei 20. fejezetében szerepel. De talán azért ott, mert az egész jézusi küldetést, meg a hozzánk intézett üzenetet, ez a rövid vers tökéletesen összefoglalja. Jobb adni, mint venni. Egy alapdolog.
bölcs szívhez jutottunk ebben az elmúlt évben, hogy jobb adni, mint venni, jobb adni, mint kapni. Törekedtünk arra, hogy Isten általunk adjon. Tényleg jobbnak látjuk az adást. Gyerekeinket neveljük erre, hogy ne csak mindig kapni szeressenek. Hát jó kapni is, tehát azt nem mondja a Biblia, hogy rossz kapni, csak azt mondja, hogy jobb adni, mint kapni. Jobb. Jó kapni is, de még jobb adni. Soha nem felejtem el, amikor polgári szolgálatosok előtt kellett előadásokat tartani, minden hónapban volt bevonulás, ugye ők nem kaszárnyába mentek, hanem kórházakba, más egyéb intézményekbe, és kellett kiképezni őket, egy egész nap kiképzés volt, és egyszer egyik előadó társam azt mondta, hogy most odaállok mind a 100 fiatalember elé, ezek 20 évesek, tehát éltek már 2 évtizedet itt a Földön, odaállok mindegyik elé, és megkérdezem, hogy mit adtál másoknak? Nem mondtam, hogy kockázatos lesz, mert kicsit meg fogja őket döbbenteni. Én nem voltam benne az órán, de utána az én órám következett, hát köpni nyelni nem tudtak azok a fiatalok. Odállt mindegyik elé, és te mit adtál másoknak? Remektek. Kiderült, hogy semmit. Kiderült, hogy az egész életük azon sarkallik, hogy ők megdolgoznak ezért, megkapják a pénzt, azt elküldik arra, de ők, hogy más ember, hogy idősek is vannak a világon, nagypapa, nagymama, nem. Azok, hogy csak vártak. Nem adtak. Összesen 100 gyerek között mondja aztán az előadó társam, után egy vagy kettő mondta azt, hogy ő programszerűen meglátogatja a nagyszüleit és segít rajtuk. 2 a 100 közül. Hát ez már 10 éves történet, tehát azóta gondolom nem jobbult a helyzetem, talán rosszabbodott. Helyén van-e az az életünkben, hogy jobb adni, mint kapni? Tanítjuk-e gyermekeinket, unokáinkat, a környezetünket? Látja a környezetünk rajtunk azt, hogy mi nem magunknak élünk? Akkor Pál apostol a Filippi levélben úgy kitárja a szívét, azt mondja a második fejezetben, hogy mindenki a maga hasznát keresi. Mindenki a maga hasznát keresi, és nem a Krisztus Jézusét. De küldök most hozzátok egy embert, kitaláljátok, hogy kiről beszél? Küldök egy embert hozzátok, aki nem a maga hasznát keresi. Ő a Krisztus Jézus hasznát, meg a ti hasznotokat keresi. Így vezeti elő Pál, hogy ki lesz az a munkatársa, akit figyelmükbe ajánl, ez Timóteus. Így kezd beszélni Timóteus, hogy van egy olyan munkatársa, és olyan megrendíten olvas, hogy mindenki, mindenki. Igen, a természetünk mindig a maga hasznát keresi. Le se tudjuk tagadni, vagy ha letagadjuk, hazudunk. Természetünk mindig a maga hasznát keresi, de van győzelem. Timóteus legyőzte a természetét. Te legyőzted? Nem mondd, hogy a te természeted nem a magad hasznát keresi. Mindenkinek a természete maga felé hajlik. De te az elmúlt évben meddig jutottál a természeted legyőzésében ezen a területen, hogy te nem a magad hasznát keresed, hanem azt, ami a másé, amit Krisztus akar adni a másiknak. Alapdolog. Mondok egy másik ilyen alapdolgot is, amiről föltenném a kérdést mindannyiunknak, hogy bölcs szívhez jutottunk-e. Bibliának alapmondásaival szembesítem most itt a kedves jelenlévőket. Például Róma 12.21, alapige, ugye? Ne te győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győzd meg. Hogy állunk itt az életünkben, hogy az elmúlt évben előre haladtunk ebben, hogy nem minket győzött le a rossz? Mikor győz le bennünket a rossz? Ha ugyanazt csalja ki belőlünk, amit másokban is kárhoztatunk. Mondjuk, ha idegességet csal ki belőlem, türelmetlenséget, vitatkozó szellemet csal ki belőlem, amikor ez zokon veszem másoknál, ha velem így bánnak. Ne te győzzetessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győz meg. Előre jutottunk, kértük az Úr segítségét, vagy amikor beletévedtünk egy-két ilyen tilos dologba, vagy hibáztunk, volt igazi megbánás. Volt igazi Isten előtt való térdethajtás,
kértük az Istent, hogy segítsen legyőzött ellenségé tenni az énünket, a türelmetlenségünket, vita szellemünket, magabiztosságunkat, büszkeségünket. Tele van az emberi természet ezekkel a vonásokkal. Bölcs szívhez jutottunk-e abban, hogy nem mi győzettünk meg a gonosztól, hanem a gonoszt is jóval győztük meg. Tudtunk-e vereséget szenvedni? Tudtunk-e megaláztatni? Pál apostol azt mondja a Filippi levél 4. fejezetében, mindennel ismerős vagyok. Mindent ismerek. Nem csak a bővölködést, de a szűkölködést is. És nem csak azt, amikor valami jó megy, hanem a megaláztatást is. De nekem mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Hogy szereztünk erről tapasztalatot, bölcs szívhez segített bennünket az Úr, hogy egy keresztény embernek lenni ez annyit jelent, hogy tudni kell vereséget szenvedni. Minap írta nekem valaki, hogy nem gondolta volna, hogy a kereszténység az tulajdonképpen az örömmel való vereséget szenvedés. Sokaknak beszélek arról, hogy amikor én még nem ismertem a Bibliát, és egyetemre jártam, egyik kedves tanárom éppen új szobát kapott az egyetem folyosóján, és az új szobát úgy berendezte, képeket rakott fel, mert több helye volt a falon, és föltette a kedves képét. Egy szobor látható a képen, egy Hollandiában emelt szobor, egy szinte 4 kézlábra ereszkedő emberről. És föltette azt is, azt a képét egy fő helyre, és amikor behívott az új szobájába, kérdezte tőlünk tanítványaitól, hogy na gyerekek, mi ennek a szobornak a címe? Hát mindenki mondott valamit, hogy vereség, megaláztatás, egy ember 4 kézláb, hát mint a kutya ott van. Gondoltuk valami háborús emlékmű, hát hogy megalázták az embereket, elvitték, megégették, megölték őket. Hát mindannyian mondtunk egy ilyen lehangoló címet, hogy vereség, meg megaláztatás. Aztán mindannyiunkat végighallgatott, úgy nagyon élvezte a helyzetet, hogy mindannyian egy irányba vágó dolgokat mondunk. Hát igen, gyerekek, ennek a szobornak az alkotója ezt a címet adta, a győzelem. Győzelem. Akkor leesett az állunk, győzelem, hát ez a győzelem. Mondom, én még a Bibliát nem ismertem, ezen élénken úgy bevilágított a lelkem, hogy igen, ez a győzelem. Krisztus győzelme az hol történt meg? Keresztfán. Az őt követők győzelme hol történik meg a hétköznapokban? Amikor el tudják viselni a megaláztatást, megszólást, lenézést, lekezelést. Ez a győzelem. Ez valódi győzelem. Alapdolog, nem? Alapdolog. De sokszor az alapdolgokban próbál bennünket a gonosz megingatni, hogy az alapdolgokhoz olyan álhatatosan ne ragaszkodjunk, mert Sátán tudja, hogy ha ezt tesszük, akkor bölcs szívhez nem jutunk. Bölcs szívhez csak úgy jutsz, hogy az alapdolgok mindig a helyén legyenek, és az alapdolgokért mindig meg kell küzdeni. Az nem olyan, hogy egyszer megértetted, jó, egyszer megértetted. De utána jött az élet sok minden változata, tündér változatok műhelye a világ, mondta Berzsenyi, annyi minden dolog jön, ami eltereli az ember figyelmét, vagy más színben állítja be a dolgokat, és tudsz-e az alapdolgok alapján élni. Egy harmadik ilyen alapdolog a Róma 13.8. A Róma 13.8-ban kimondja a Szentírás, hogy a törvény betöltése a szeretet, és a szeretet nem illeti gonosszal a felebarátot. A törvénynek csak a betöltése nevezhető szeretetnek. Szoktam mindig mutogatni, hogy hát igen, nincs teljesen tele ez a pohár vízzel. Így még nagyon sok helye van a szeretet mellett egy másik dolognak. Ha még egy csepp belefér ebbe a pohárba, az a csepp az lehet egy mérgező csepp is, és ha egy méregcseppet belevegyítesz ebbe a vízbe, az egész meg fog mérgeződni. Ugye ez törvényszerűség. Vajon a mi életünkben küzdünk-e azért, hogy a gondolkodásunkban se legyen neheztelés, gondolkodásunkban se legyen megszólás,
Hiszen azt mondja, a szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Milyen érdekes kifejezés. Nem azt mondja, a szeretet nem cselekszik rosszul a fele barátjával. Vagy nem kárhoztatja, nem illeti. A nem illeti szóban benne van az, hogy a gondolatban se illetem azzal, hogy a gondolatban se vádolom, vagy neheztelek rá, vagy kárhoztatom, vagy lenézem, vagy megszólom. Ezek alapdolgok. Bölcsszívhez jutni csak úgy lehet, hogyha ezek az alapdolgok mindig, hogy mondta Pál apostol, mozdíthatatlanok és erősek. Mozdíthatatlanok és erősek. Tehát ami le van szövekelve. Nemrég voltam Hévízen, tudják, ott lecövekelik azokat az oszlopokat a vízbe, és most egy újabb dolgot építettek, és nem lett jó. Nem lett jó a lecövekelés. És hát ki tudja meddig, most már mondják, hogy egy-másfél évig még elhúzódik a munka, mert ha nem jó a lecövekelés, akkor arra hiába építenek hidat, az előbb-utóbb tönkre fog menni. Nekünk is alap dolgokban le kell cövekelni, mert bölcs szívhez nem juthatunk máshoz, máshogy csak úgy, hogyha az alap dolgok helyükön vannak. Aztán hadd menjek egy másik kérdésre. Az alap dolgok után az életünkben mindig más és más történik. Ha más történik a kamaszokkal, más az ifjakkal, más a középkorokkal, más az időskornak, mások a törvényszerűségei. Minden életszakaszban várnak ránk kérdések és legyőzendő problémák, és hogy állunk ezzel? Bölcs szívhez jutunk-e? Én a legbölcsebb embereknek ugye az időseket tartom. És azért szeretem nagyon az idősek társaságát, ilyenkor karácsony tájékán is elmegyek idősek otthonába, tegnap is egy ilyenbe voltam, és olyan megrendítő, hogy 80 éven felül általában az emberek nagyon jól látnak. Mindig az a kérdésem, hogy a 80 éven alul miért nem látnak olyan jól? Mi akadályozza meg az embereket? A hév, a szenvedély, az akarat, a magunknak kedvezés, ugyan micsoda? Tegnap egyik meglátogatottam is, egy 81 éves néni volt, csodálatos írásai vannak, az írásai keltették föl a figyelmemet. Olyan félelmetes élettel, az első gyermeke törpének született. Gondoljátok el a megrázkódtatás. Fiú gyerek volt, és törpének született. A második gyermeke csodálatos kislány volt, és 14 évesen skizofrén lett. Máig is benn van egy ilyen gyógyintézetben. És négy férjet temetett el. Egyik rákba halt meg, másik infarktusba, leírja ott. Úgy megdöbbenve álltam ott, ugye a versei keltették fel a figyelmemet, mert láttam, hogy olyan terheket vitt az életben. És láttam a megnyilatkozásaiban, hogy nincs benne vád, nincs benne zúgolódás, nincs benne perlekedés, és úgy megdöbbent, hogy éreztem, hogy ez az asszony olyan terheket vitt, hát én a tizedétől már összeomoltam volna, ugye biztos nektek is van ilyen érzésetek, néhányszor körbe tekintünk, hogy ki milyen terhet visz, azt mondom, én ettől már negyedétől összeomoltam volna. Milyen csodálatos a Jóisten gondviselése, hogy a Jóisten mindenkit úgy terhel, ahogy a leghelyesebb. Van, akikre kétségkívül hatalmas terheket ró, de Istennél ez soha nem véletlen. Amikor látjuk, hogy bizonyos emberek az életük terheivel mit tudnak kezdeni, akkor számunkra az egyik legnagyobb evangélium ez, hogy na és te, hát mi van a te életeddel? Mások így el tudják viselni az életet, és mosolygósan, örömtelien el tudják mondani, hogy mint ez a néni is elmondta, hogy nekem volt egy segítőm. Mellesleg mondom, nem volt eleve hívő lelkületű néni, csak közben, a terhek viselése közben döbbent rára, és az ő szájából elhittem, hogy az az egy segítő ki volt. Mert ez nem egy vallásos ömlengés volt, vagy nem egy szép cifrázott mondat volt. Jézus Krisztus volt a segítőm.
És úgy szíven ütött, hogy valóban, aki megismeri Jézust, mint barátot, hogy délelőtt is beszéltünk, hogy beszélt Mózes Krisztussal. Hogy kedvem támadt volna hozzászólni délelőtt is, hogy mindannyian beszélünk a jó Istennel, nem? Hát hány és hány ember mondja, ha Isten lenne, vagy ha az Isten ilyen, hát mindannyian beszélünk a jó Istennel. Csak sokszor nem baráti viszonyban. Ők kimondták, Mózes kimondta, és kimondta, hogy Uram, inkább engem töröljél el, ne ezt a népet. Vagy gyógyítsd meg a testvéremet, aki ellenem szegült, ő ezeket kimondta, mert amit kimondott, az volt a lelkében. Mindannyian beszélünk a jó Istennel, de aki egy 80 év után ki tudja mondani, hogy egy valaki volt, akire mindig számíthattam, és ez Jézus Krisztus volt. Ő volt velem az életben. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Hadd tegyem föl nektek a kérdést, hogy a Biblia szerint mi a legmagasabb minősítés mi rólunk emberekről. A Biblia, amikor beszél az igaz emberek, most kimondtam, az igaz ember hitből él. Igaz ember. Hogy aki túlhalad a 80. 90. éven, én nagyon sok igaz embert ismertem meg. És ez életem nagy ajándéka, hogy láthatom, hogy az emberek az életben a sok tapasztalat, a sok gondolat, a sok helyzet nyomán valahogy kiokosodnak. Megtalálják az igazi utat. Ezért szoktam időseknek mindig idézni Victor Hugo-nak a híres mondását, ami azért nem olyan retorika, csak abban azért tartalom is van, hogy szép a fiatal, de a vén nagyszerű. Szép a fiatal, de a vén nagyszerű, és utána meg is magyarázza, hogy miért ragadtatta magát erre a mondatra. Mert az ifjú szemében láng lobog, de a vén szeme világossággal árad. Hát ugye ifjúkorunkban érezzük a lángolást, a nagy vágyakat, akaratok, elhatározást, és sokszor az a láng, hogy lángba is belenézzünk, sokszor sok mindent hord magával. Nem egészen tiszta dolgokat is. De a vén szeme világossággal árad. A letisztulás. Az igaz ember hitből él. És amikor megtanulunk hitből élni, valahogy akkor érezzük azt, hogy mi az életnek az értelme. Mit jelent az, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Tudjátok, a Biblia is beszél arról, hogy régen hol találtak bölcseket. Edomban. Edom bölcsei, mondja a Biblia. Edom, tehát ez a vidék, itt ez a holtengernek a keleti részén volt ez az Edom földje, keleti, délkeleti részén. Nagyon sok bölcsember élt itt. Már Jobb könyvétől fogva van ez a meghatározás, hogy Edom bölcsei. Ha szeretnétek bölcs emberek közelébe jutni, ne kerüljétek el a 80-90 éves embereket. Én például ezt programszerűen úgy csinálom, hogy elmegyek az idősek otthonaimba. Ez csodálatos felfrissülést okoz nekem. Itt van Lovasberényben egy 20 személyes idősek otthona, Eleken pedig egy 50 személyes idősek otthona. És ha valaki most megkérdezné tőlem, hogy az 1600 főnyi közösségünkből mondjak 5 embert, aki előttem igaz ember. Hát Elekről mondanám, most név mellőzése nélkül mondanám ezeket az embereket. Az egyik 86 éves, másik 85, harmadik 84. Igaz emberek, mert az egész életüket hitben töltötték el, és idős korukra is virágzanak, mint a pálmafa, mint a cédrus a Libánonon. Fiatalok, derűsek, mindig a jobbik végét ragadják meg a dolgoknak, mert hozzászoktatta őket a hit, hogy a hit az mindig megoldást keres. A hit az nem fanatizmus, a hit az nem elzárkózás. A hit mindig az adott pillanatban keresi, hogy mi az Isten szerint való megoldás. És ha valaki ebbe csiszolódott, ebbe gondoljátok el 50-60 évet ebbe leélni, hogy mindig egy adott helyzetben mi az Isten akarata, mi az Isten szerinti megoldás. Sokszor kérem őket, az eleki testvéreket, és mondom, ti itt vagytok,
Ti nem tudtok már az ország más részeibe elmenni, de tudjátok, nagyon nagy szükségleteink vannak. Tatáért is kértem őket imádkozni, Gödöllőért, más új gyülekezetekért az elmúlt 10 évben, és mindig megbíztam felelősöket. Te gyűjtsél magad köré olyan testvéreket, akik tudják egyáltalán, hogy hol van Dombóvár a térképen. Vagy hol van Kazincbarcika a térkép, vagy hol van Tata a térképen. Gyűjtsél magad köré embereket, és imádkozzatok azért, mert mi dolgozunk itt, munkálkodunk, hogy menjen előre ez a dolog, vagy legyenek emberek, akik az Istent szeretni fogják. Csodálatos tapasztalatokat hallottam, nem csak ez ügyben, más ügyben is. Például van ott egy idős testvérnőnk, akinek nem lehetett családja. Nem ment férjhez, és viszont kivett az állami otthonból 3 gyermeket. Felnevelte őket emberhez méltó tisztességgel, mindegyik már felnőtt férfi lett, és ezek a gyerekek vele szembefordultak. A sok jót elvették tőle, de hogy felnőttek lettek, lelkileg is szembefordultak vele, sőt, hát volt olyan is, aki anyagilag is nagyon keményen meg is lopta. Vagy kölcsönadott neki, nem adta vissza. Elképzelhetitek, hogy egy test szerinti szülőnek is mennyire fájna ez, de egy lélek szerinti szülőnek, aki föláldozza az életét, hogy mások eldobott gyermekeit felnevelje, és az egész szeretetét rájuk áraszt, és ezt kapja vissza. És elmondta ez a kedves testvérnőnk a tapasztalatát, hogy ő mindenben a Szentíráshoz fordult. Ő a bölcsességet nem magába akarta szerezni, mindenben. És akkor olvasta egyre intenzívebben, amikor ilyen fájdalom érte, például ilyen meglopások. És akkor Lukács evangélium a 6. fejezetében olvassa a hegyi beszédben, valóban csak itt van benne a Lukács, a Máténál ez nincs benne így. Adjatok kölcsön, érte semmit nem várván. Érte semmit nem várván. Semmit. Az egész életemet rájuk áldott. Semmit. Elolvastam 10-szer, de azt mondja, a semmi a semmi. A semmi a semmi. És amikor én megértettem, hogy az én megváltóm azt mondja, hogy semmit, és nekem ezzel összhangba kell jutnom, lelkileg is, érzésbelileg is összhangba kell jutnom, akkor tudtam levetni ezt a terhet. És nem volt bennem panaszkodás, zúgolódás, annál inkább szánalom, együttérzés, és annál inkább imádkozom. Van lehetetlenség ez. Hát ezek a gyerekek is már 50 évesek, 50-60 évesek, akiket ő felnevelt. És nem adja föl. Mert Jézusnak egy szava, ami idős korában is erőt ad neki, hogy nem keserűen, nem lemondóan, hanem felcsillanó szemmel, ha valami jó dolgot lát még ezekben a tőle eltávolodott gyermekekben is, fölcsillanó szemmel újságolja és mondja. Kedves gyülekezet, az igaz ember hitből él. Ilyen emberek lesznek majd az örök életben, képzeljétek el. Akarunk-e közéjük sorakozni? Ilyen emberek lesznek abban az életben, ahol senki nem gondolkodik majd azon, hogy kipróbálni a rosszat, vagy újra útjára indítani egy ilyen világtörténelmet, mint amiben élünk. De hadd mondjak egy 3. dolgot is, az alapok meg a felépítmény után egy kicsit a háztetőt is. Ugye az elmúlt esztendőben is szerencsére több helyen kezdenek létrejönni gyülekezetek, kis csoportosulások. De a magamfajta embernek, aki az országot járja, bizony sokszor mondják testvérek, meg nem testvérek is, hogy tulajdonképp ti mit csináltok? Hát annyit utaztok, annyit jöttök, mentek, annyi előadás. Hát valami baj van itt, gyengék vagyunk, erőtelenek. Hát hol vannak az emberek? Az embereknek miért nem nagyobb többsége fogadja el az evangéliumot? Vagy mi vagyunk nagyon gyengék és gyatrák, vagy az emberi világ már megszólíthatatlan, de ez egy olyan reménytelen vállalkozás. Nem akarom magamat azzal vigasztalni, hogy mondjuk határainkon kívül, ha az ember elmegy Erdélybe vagy a Vajdaságba, akkor 10-szer annyian jönnek el, és 10-szer jobb kérdéseket tesznek fel, mint itt Magyarországon. Mindig az az érzésem, hogy itt még nagyon jó világ van.
itt csak panaszkodnak, hogy rossz világ van, de még azért itt nagyon jó világ van. Máshol, ahol ténylegesen letagadhatatlan, hogy rossz világ van, ott az emberek megnyitják a szívüket, és kereső emberek lesznek. Nem akarom ezzel vigasztalni magamat, mást mondok. Kedves gyülekezet, aki ma tömegeket vár, az valamit nem ért meg a Bibliából. A Biblia azt mondja, hogy lesznek tömegek. Mondja Ézsaiás könyve 60. fejezetében, hogy a tenger kincsözön, a népek gazdagsága fog Istenhez fordulni. Tenger kincsözön. Tenger az a népek, sokaságok jelképe. Tenger kincsözön, népek gazdagsága. Lesz majd óriási tömegek föleszmérése és Istenhez fordulása. De jelen pillanatban nem ez az idő. Még ott nem vagyunk. Hát akkor hol vagyunk? Most mi a tét? Most 2009-2010-ben mi a tét? Most nem az a tét, hogy jönnek nagy tömegek, vagy nem jönnek nagy tömegek. Most az a tét, hogy te személyesen megtanulod-e a munkát? Megtanulod-e a fáradozást? Megtanulod-e azt, hogy Isten téged bölcs szívhez akar juttatni? Tehát most mi vizsgázunk? Mi mindig korábban vizsgázunk, mint a világ. Ne a világból akarjunk mi nagy tömegeket akkor, amikor Isten a proféciákban is kinyilatkoztatta azt, hogy először nektek kell vizsgázni, hogy egy emberért képes vagy erre? Jézus képes volt egy szíró-föníciai asszonyért 60 kilométert elmenni gyalog. Jézus képes volt egy samáriai asszonyért elmenni 50 kilométert gyalog. Jézus képes volt elmenni Dekápolis vidékére, és hónapokig ott tartózkodni a mellőzöttségben, miután meggyógyította a gadarénusokat. Még el is űzték, mert elmebeteg embereket normális életre segített. Utána kiutasították az országból, de képes volt ezt megtenni. És lebeszélte a gadarénust, ne jöjjön vele, maradjon itt, beszéljen az evangéliumról, és amikor újra visszajön Jézus, majd más világ fogja fogadni. Jézus képes volt egyes emberekért ennyit munkálkodni. Jézus képes volt Nikodémust éjszaka fogadni, képes volt a Samária városában, illetve Sikár városában két napig ott maradni. Most te képes vagy erre? Te képes vagy egy emberért fáradozni? Képes vagy levelezni? Képes vagy fölkeresni? Képes vagy imádkozni egy-egy emberért, és látni egy-egy ember hosszmetszetében, hogy 10 éve itt volt, 5 éve itt volt, most éppen itt van. Képes vagy erre? Mert van olyan eset az ember életében, hogy 10 év után jön, vagy érlelődik be valaki, de van olyan eset is, most is Zugligetben volt egy olyan keresség, hogy valaki 26 év után. De ő már tudta 26 évben, mindig is tudta, hogy ez az igazság. De hát, hogy mondja Jeremiás könyve, hogy családabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Ki tudja, hogy az ember szívekben miféle labirintusok, járatok vannak, hogy nem jut az ember megoldásra és döntése. Ő is könnyek között mondta, hogy ne haragudjatok, hogy 26 éve. Én tudtam, hogy ez igaz. Tehát közben el kellett temetnem még az édesanyámat, közben még a testvéremet, közben még ezt, meg azt, meg átélni, meg minden. De képes vagy te így évekig, évtizedekig foglalkozni valakivel, küzdeni valakiért? Ez a vizsga, ez most folyik. Most nem az a tét, hogy tömegek jönnek-e, hanem az a tét, hogy most akik vizsgáznak, átmennek-e a vizsgán, hogy majd tömegeket meg tudnak szólítani. Mert ha te nem tanulsz meg egyes emberekért küzdeni, akkor hogy fogsz beszélni hitelesen mondjuk nagy tömegek előtt? Nem nagy tömegek előtt való beszédre hívott bennünket az Úr. Nagy tömegek előtt való beszédet hányan tartanak, hányaknak hisznek is alap nélkül, de azokat nem keresztényeknek nevezik. A keresztény az, aki komolyan veszi azt a bizonyos mindenki által idézett János 3.16-ot. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát, ha egy valaki is hisz ő benne. Komolyan veszi ezt a kiszó, ha egy valaki is hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves gyülekezet, hogy állunk az elmúlt évvel
és az elmúlt éveinkkel e tekintetben. Nem azt várja tőlünk Isten, hogy most százakat, ezreket szólítsunk meg, hanem legyünk a helyünkön egy-egy ember megmentése érdekében. Annak az embernek az egy világ, ha ő megmenekül. Van is olyan bibliai könyv, ami így fejeződik be, hogy aki egy ember megment, az a halálból menti meg. Hát hogy ne lenne nagy jelentősége megtanulni a személyes fáradozást? Talán elterjedt itt is köztetek Vankó Zsuzsának a legújabb könyve, hogy megtanulni a személyes lélekmentést. Mert a személyes lélekmentéssel tanulhatsz a legtöbbet. Ott olyan mély bepillantásod lehet egy ember küzdelmeibe, vívódásaiba, az énjével, a természetével való harcába. Ezt meg kell mindannyiunknak tanulni. Tehát amikor így testvérek nekem azt mondják, hogy hát te is már járod évek, évtizedek óta az országot, mennyi, hát pár tucat ember, akkor én azt mondom, hogy nézzétek, én csak azt tehetem, amit Jézus mondott. Jézus azt mondta, hogy ne annak örüljetek, hogy a lelkek engednek néktek. Ne annak örüljetek, hogy százak és ezrek. Ne, az nagyon csalóka. Mintha Jézus azt mondaná, nekem is hányan engedtek százak és ezrek. A kenyérszaporításnál ott volt 15-20 ezer ember, mind még királlyá is akartak koronázni. Aztán ugyanazok az emberek a keresztfára szögeztek. Ne annak örüljetek, hogy az emberek engednek néktek, hanem annak, hogy a ti nevetek fel van írva a mennyben. Annak örüljetek, hogy a kapcsolatotok Istennel, a legfontosabb kapcsolatotok a teremtőtökkel, az épp, az erős, az ki fog bírni majd más próbákat is, amik jönnek a jövőben. És azt is szoktam mondani, hogy Jézus soha nem bízott meg bennünket azzal, hogy mással foglalkozzunk, csak azzal foglalkozzunk, amit ő mondott. Jézus például nem mondta azt nekünk, hogy nézzünk emberek számára. Ha emberekre néznék, Krisztus tanítványa már nem volnék, mondta Pál apostol. Nem szabad nézni emberek számára. És hogy 10 ember, az nem lehet előttünk kevesebb, mint 100 ember. De nem szabad nézni, mert Jézus ezzel nem bízott meg. Jézus egy valamivel bízott meg, menjetek. És ha mész, olyan tapasztalatot szerzel, ami majd megerősít, és alkalmassá tesz majd a nagyobb erőpróbára. De ha ezen a kiképzésen nem akarsz végigmenni, akkor úgy gondolod, hogy majd egyszer elkiáltod magad, mint Jónás Ninivében, hogy még 40 nap és elpusztul Ninive, és csak ennyi, és várod majd a jó szerencsét. Jó Isten, segítsen bennünket abban, hogy Mózesnek ez a kérése, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bőrszívhez jussunk, hogy ez élet legyen a mi életünkben. És ezért most felolvasnám, hogy Mózes ezután még mit kért. Mózes ezután még azt mondja, hogy térj vissza, Uram, meddig késel és könyörülj a te szolgáidon. Érdekes kérés, nem? Miért kell az Istennek visszatérni? Hát mitől lett távoli az Isten? Talán ő akar távol lenni tőlünk? Ugye milyen megfoghatatlan, mi sodródunk el a jó Istentől? Mi megyünk távol az Istentől? Ezért mondja ezután, hogy térj vissza, Uram, meddig késel, és könyörülj a te szolgáidon, mert olyan sokszor eltávolodunk, elsodródunk, szinte nem is vesszük észre, csak egyszerre már nem öröm, a bibliaolvasás, nem öröm még a gondolkozás sem, nem öröm és nem kiváltság, hogy mi az Isten gyermekei vagyunk, hanem olyan megfáradt, fásult, olyan letaglózott emberi életet élünk. De mi ennek az oka? Jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden időnkben. Jó reggel! Ugye elhangzott a biblia tanulmányunk megbeszélésében is, hogy van ez az amerikai testvér, hogy reggel mennyit foglalkozik Isten dolgaival. Én nem mondanék ilyen 2,5 órát, talán irreális is lenne a mi esetünkben, de azt azért mondanám, hogy próbáljátok ki, hogy reggel, amikor fölkeltek, végül is, hogyha kipihenten ébredtek, ha csak egy fél órát leültök, és elkezdetek előre megadott terv szerint, vagy másképpen olvasni, gondolkodni, mint a bőség szaruból jönnek a dolgok.
Ezt próbáljátok ki. Tiszta elmével, kipihent elmével, Isten dolgaival foglalkozni, hogy Ellen White mondja, minden reggel tegyük Isten kezébe az életünket. Tedd oda Isten kezébe, hogy ma mire készülsz. Vidd oda Isten elé. Isten hatalmas nagy kincseket fog adni. Ezért kéri Mózes, jó reggel elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk minden időnkben. Hát ha valaki már reggel találkozott az Istennel, azért annak a napja más lesz. Nem? Ugye én azt a pirisvörösvári mondást nagyon nagynak tartom, hogy csak akkor menj az emberekhez, ha Istentől jöttél. Ezen a településen hallottam, csak akkor menj az emberekhez, ha Istentől jöttél. Ha te már reggel találkoztál az Istennel, már adott neked valamit az Isten, akkor van miből adnod, ne a magadéból adj, abból adj, amit ő adott neked. Vidámíts meg minket, ami nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyben gonoszt láttunk. Hát sokszor lehangoltak vagyunk, sőt az egész világ, a félvilág depressziós, hogy szokták mondani. Miért? Azért, mert az ember, ha nem Istentől jön, és nem Krisztus igáját veszi a nyakába, nem tanul meg dolgozni, munkálkodni Krisztussal együtt, én szerintem ez teljesen természetes, hogy depressziós legyen az ember. Mitől lenne más? De ha találkozunk Krisztussal, az ő munkáját végezzük, az a vidám élet, ez a fölszabadult élet, ha nem magunkban élünk, hanem Krisztussal közösségben munkálkodunk. Láttassék meg a te műved a te szolgáidon, és a te dicsőséged azoknak fiai. Az Isten nagysága, láttassék meg, hogy mi gyenge, törékeny emberek, mire vagyunk képesek, ha Istennel együtt járunk. Hatalmas dolog ez. És a befejező kérése Mózesnek, és legyen az Úrnak, ami Istenünknek jókedve mi rajtunk, és ami kezünknek munkáját tedd állandóvá nékünk. És a mi kezünknek munkáját tedd állandóvá. Ezt tartom a Zsoltár legnagyobb kérésének. A bölcs szív tökéletes következményének. És fölteszem nektek a kérdést, mennyit munkálkodunk mi ezzel a két kezünkkel? De ebből mi a maradandó? Mi lesz ebből a maradandó? És ezt pontosan, világosan látnunk kell, mi lesz ebből a maradandó? Amikor nemrég ide Tatára jöttünk, én a buszon egy olyan asszonnyal utaztam, aki egyedül maradt, és azért dolgozik még 70 évesen is, és keresett munkát, mert látja a lányának és az unokájának a nehéz életét. Mondta, az unokám nem is járhatna egyetemre, hogyha én nem fizetném be a havi 50 ezer forintot. És föltettem neki a kérdést, hogy biztos, hogy jó befektetés ez, amit csinál? Azt mondja, ezen soha nem is gondol, olyan természetes, hogy gyerekemért, unokámért. De mondom, nincsenek látható jelei annak, hogy talán lelkileg ez nem válik a javukra. Hát azt mondja, van egy-két jel, van, hogy természetesnek veszik el, és várják tőlem, hálátlanok, hát ilyen van, de hát ilyen a világ. Mondom, szerinted mi a maradandó munka? Mert Mózes itt ezt a kérdést teszi, hogy mi a kezünk munkáját, mikor tudja Isten maradandóvá tenni. Azt gondolom, hogy egy dologba tudja csak Isten maradandóvá tenni, hogyha olyan dolgokat csinálunk, amivel az emberek belülről megváltoznak, és lelkileg méltók lesznek arra, hogy örökké éljenek. Minden más munkát nem tekintek munkának. Nagyon meglepődött. Mondom, én ezt Mózes 90. Zsoltárából értettem meg, hogy minden, amit végzünk a Földön, az elmúlik, leépül, a semmivé lesz. Egy munka marad meg, a megváltozott ember szív. De ha nem változik meg, vagy nem járulsz hozzá, hogy jó irányba megváltozik, ne csináld. Van Isten az égben, aki látja az unokád, a gyermeked nehéz helyzetét, de próbálj lelkileg gondolkozni, hogy ne az adjon neked erőt, hogy te adtál, mert sok ember azt mondja, hogy az ad nekem erőt, hogy én adhatok, én még dolgozhatok, még adhatok. Az adjon erőt,
hogy te az Isten által adsz valamit, és az Isten munkájába vagy részes. És az Istennek mi a legnagyobb munkája? Mit megmondja az Isten a Bibliában, hogy mit akar elérni a mi életünkkel? Ugye, amiről most negyed évig tanultunk, a megváltozott jellem, hogy alkalmasok legyünk az örök életre. Ami nem ezt a célt szolgálja, az nem munka, az pótcselekvés. Lehet sok mindent csinálni itt a Földön, lehet két szalmaszálat keresztbe tenni, lehet nagy épületeket létrehozni, lehet pénzt keresni reggeltől estig, de hiába néktek korán felkelnetek, későn feküdnötök, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, szerelmesének álmában áldereget. Az Isten segítsen bennünket, mindannyiunkat arra, hogy bölcs szívhez jussunk. Hogy nehogy peregjenek az évek, évtizedek, és ugyanott vagyunk, ahol voltunk, hát hogyan lennénk közelebb az Isten országához, hogyha bölcs szívhez nem jutunk. Az Isten mindannyiunkat szeretne előkészíteni, alkalmassá tenni az ő országára, és valami csodálatos a jó Isten munkája, mert ezt velünk úgy akarja tenni, hogy közben mi másokkal is jót tehessünk. Nagyobb öröm adni, mint venni. Ne te győzetessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győz meg. A törvény betöltése a szeretet nem illeti gonosszal a fele barátot. Kedves gyülekezet, ezek az igék, ezek a tapasztalatok legyenek a mi szívünkben. Isten bölcs szívhez akar jutni mindannyiunkat, juttatni mindannyiunkat, és Isten vár ránk az ő országában, és az ő országa nagyon közel van. Akik délután esetleg itt maradnak, én erről is szeretnék beszélni. Tudom, hogy itt nem szokás, de akár ebédszünetben, vagy kora délután szeretnék egy speciális témáról is beszélni, hogy miféle dolgok mélységéből láthatjuk meg, hogy milyen közel van a Jézus Krisztus második eljövetele, és mennyire bölcs szívre akar bennünket juttatni az Úr, hogy valóban magához vehessen bennünket. Segítsen bennünket az Isten, hogy mi ezt hittel elfogadjuk, és tőle kérjük az erőt természetünk legyőzéséhez. Amen. Köszönjük te néked, mennyei atyánk, Jézus Krisztus nevében, hogy te soha nem ígérted a mi külső körülményeink megváltoztatását, hogy minden jó legyen mi körülöttünk. Te annál nagyobb ígéretet tettél arra, hogy belülről megváltoztatsz bennünket, hogy csiszolsz, formálsz bennünket az élet minden alkalmára, minden helyzetére nézve, hogy tökéletesen tudjunk cselekedni. És ezért bennünket bölcs szívhez akarsz juttatni, hogy meglássuk az igényeit az embereknek, a valódi szükségleteiket, meglássuk azt, hogy hogyan tudjuk valóra váltani az igét, hogy jobb adni, mint kapni, hogy figyelmünk, éber tekintetünk legyen, mint ami megváltónké volt, aki itt járt a földünkön. Köszönjük Mózes imájának ezt a kérését, és mi is ezt akarjuk kérni, Istenünk, hogy taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Hogy az a belső nyugalom, béke, az az igazi bölcsesség, ami tőled jön, az jellemezze a mi életünket. Arról ismerjenek föl bennünket, hogy ez más szeretet, ez más öröm, ez más boldogság, amiben te részesítesz. Segíts Istenünk ilyenkor évfordulókor, amikor több időnk is van, többet is beszélgethetünk egymással a családban, gyermekeinkkel is, rokonainkkal is. Segíts, hogy számot vessünk, hogy mi valóban előre haladtunk-e a bölcs szív elnyerésének útján. Segíts, hogy mozdíthatatlanul és erősen álljunk az alapvető dolgokban. Segíts, hogy amit hoz az élet korunknál, helyzetünknél, állapotunknál fogva, ott mindig felismerjük a te akaratodat. Soha ne zúgolódjunk, elégedetlenkedjünk, hanem mindig el tudjuk mondani, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Segíts az új esztendőben jobban úgy élni, hogy te elmondhasd rólunk, hogy igaz emberek lettünk, és az igaz ember hitből él. Segítsed meg ezt a kis közösséget is, hogy egyé forjon az egymás iránti figyelemben és a másokért való munkában.
Segíts, hogy ez jobban haladjon előre, mint hogy eddig történt itt ebben a városban. És segítsél meg mindannyiunkat, hogy majd ott lehessünk sok igaz, boldog emberrel együtt a te országodban. Jézusunk kegyelméből kérjük ezt te tőled. Amen.

Mai alkalommal Királyok első könyve 17. fejezetéből választottam egy igét, amit szeretném, hogyha közösen körüljárnánk, végig gondolnánk. Tehát Királyok első könyve 17. fejezetének a 24. versénél kérem, hogy nyissuk meg a Szentírást. Így hangzik tehát Királyok első könyve 17-24. Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Kedves gyülekezet, különös kijelentés ez, amit a sareptai özvegyasszony tett Illés felé. Az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Ezt mondta ez az asszony. Hadd állítsam azonnal érére ezt a kijelentést, vagy ezt a kérdést. Az igének az igazsága attól függene, hogy ki mondja? Az egyik ember ajkán lehet igaz az ige, a másik ember ajkán ugyanaz az ige hazugságnak minősülne? Nem mindegy tehát, hogy ki mondja? Gondoljunk például arra, mondok egy nagyon egyszerű igazságot, 2 × 2 = 4. Ugye, hát ezt akárki is mondja, mondhatja egy űrhajós a Holdon, vagy egy gonosztevő a börtönben, 2 × 2 az akkor is 4. Ugye ennek az igazság tartalma teljesen független attól, hogy kinek a szájából hangzik el. Hogy van hát ez a kijelentés, amit ez az özvegyasszony tett Illés felé? Azt gondolom, nem is olyan egyszerű, amit felvet ezzel ez az ige, ez a kijelentés. Tudunk-e, és ez egy kérdés lenne, tudunk-e olyan bibliai példát mondani, amikor valaki vagy valakik valóban a legmélyebb igéket, a legszebb bibliai igazságokat sorolják, és mégsem igaz ez az ajkukon? Segítek, hogy maga Isten mondja, hogy nem szóltatok, vagy nem szóltak felőlem igazán ezek az emberek. Jó barátaira gondolok, hogy a jó barátai valóban szinte himnuszokat zengenek, és tényleg csodaszép igéket és mélységes, mély erkölcsi igazságokat sorolnak, vitathatatlanul, hadd idézzek fel a legszebbek közül néhányat. Ha az Isten buzgón keresed, mondják ugye Jobbnak, és a mindenhatóhoz bocsánatért könyörögsz, ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott felserken éretted, mármint Isten, és békességessé teszi a te igazságodnak hajlékát. És ha előbbi állapotot

Regényes volt. Ez utáni állapotod boldog lesz nagyon. Szép ige? Nagy igazság? Ja, igen. Vagy egy másik. Vigyázz, ne pártolj a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál jobban szereted, mondja egy másik barát. Vagy egy ugyancsak nagyon szép és mély kijelentés. Íme boldog ember az, akit Isten megdorgál. Azért a mindenhatónak büntetését meg ne utáljad, mert ő megsebez, de be is kötöz. Összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem illet a veszedelem téged. Hadd kérdezzem újra meg, csodálatos igék ezek? Csodálatos igazságok? És Isten mégis hogy minősíti a barátoknak a beszédét, ha úgy tetszik ezeket az igéket? Haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, ugye mondja jó barátainak, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób. Értjük ezt? Ezekre a beszédekre azt mondja Isten, nem szóltatok felőlem igazán. Kemény szavak ezek, mert Isten tulajdonképpen a saját kinyilatkoztatott igéjére mondja, hogy nem igaz, legalábbis a ti ajkatokon nem igaz, amiket mondtatok, vagyis nem igazak ezek az igék, inkább ne is mondtátok volna. Mi az oka tehát ennek, kedves gyülekezet, hogy Illés száján igaz volt az Úr igéje, jó barátainak a száján pedig nem volt igaz az Úr igéje? Mi a különbség Illés és jó barátai között? Most vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről, hogy hogyan is volt az az eset, az a történet, amikor a sareptai özvegyasszony ezt a kijelentést tette, ami az alapigénk is, hogy Illés a te szádon igaz az Úr igéje. Emlékszünk, mikor mondja ezt Illésnek? Ugye Illés Izraelnek a legsötétebb korszakában meghirdeti az Isten fenyítékét, hogy évekig nem lesz eső. És ugye ez be is következik, majd pedig Illés Isten vezetésére Sareptába megy, ahol egy özvegyasszony, ez a bizonyos özvegyasszony, befogadja a házába. És nem sokkal ezután halálosan megbetegszik az asszonynak a fia. Annyira megbetegedett, hogy így írja az ige, hogy már nem is lélegzett. És Illés csodálatos módon meggyógyítja az asszony gyerekét, és ekkor hangzik el közvetlenül az alapigénk, vagyis hogy azt mondja az asszony Illésnek, hogy most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, és hogy az Úr igéje a te szádon igazság. Első hallásra, kedves gyülekezet, azt gondolhatnánk, hogy az asszony pusztán a csoda miatt mondta ezt. Tehát történt egy vitathatatlanul nagy csoda, méghozzá a hozzá legközelebb álló emberen, ugye a gyermekének a meggyógyítása kapcsán, és hogy talán az asszony, gondolhatnánk, ezért mondta ezt ennek a csodának a hatása alatt. De azonnal ki kell jelentenem, hogy nem ezért mondta. Nem ezért mondta, és azért mondhatom ezt teljesen biztosan, mert Illés nem sokkal ez az eset előtt is tett egy nagyon nagy csodát, ami közelről érintette az asszonyt és a gyermekét, és akkor nem mondta ezt az asszony annak a csodának a kapcsán. Mi volt ez a csoda? Emlékszünk rá? Igen? Igen, a megszaporítás, ugye? Tehát hasonló csoda ez, amit csak Jézus Krisztus tett, illetve ott olvasunk ilyesmiről a Bibliában, hogy megszaporodott, mint egy magától a már nagyon kifogyó félben, nagyon fogytán levő élelem. Ugye az egész vidéket sújtotta az ínség, az aszály miatt, és már az éhhalálra készültek az asszony és a gyermeke, és ekkor teszi ezt a hatalmas csodát Illés, hogy a vékabeli liszt nem fogyott el, sem pedig a korsóbeli olaj nem kevesbült meg az Úrnak beszéde szerint, amelyet szólott Illés által. De az asszony itt mégsem mondta azt, amit később mondott, hogy most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, és az Úr igéje te szádon igazság. Itt nem mondja. Tehát ez egyértelművé teszi, hogy nem a csodának a hatása alatt beszélt így ez az asszony.
akkor mi adhat kulcsot ehhez, hogy megértsük, hogy akkor mégis miért mondta? Azt gondolom, hogy Illésnek a lelkülete, Illésnek a hozzáállása ehhez a problémához, ez a tragédiához, vagy készülő tragédiához, hogy haldoklik a gyerek, és ahogy ő hozzáállt, ami megnyilatkozott az ő lényéből ezen a gyógyításon keresztül, az volt az, ami meggyőzte ezt az asszonyt, és ami erre a kijelentésre vezette őt. Hogyan gondolkodott kezdetben az özvegy Illésről? Éppen ellenkezőleg. Ha odalapozunk, vagy nyitva van a Bibliánk itt a Királyok első könyve 17. fejezeténél, tekintsünk a 18. versre. Egyáltalán nem barátságos, vagy meleg érzéseket táplált, szimpatikus érzelmeket táplált Illés felé ez az asszony. Mikor ugye megtörténik a baj, így kiált fel: mit vétettem ellened, Istennek embere? Azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttassad álnokságomat, és megöljed az én fiamat? Ugye, tehát nem is akármilyen vádat fogalmaz meg ez az asszony Illéssel szemben. No, Isten emberének nevezi, nagyon érdekes, majd erre visszatérnék a későbbiekben. De kifejezetten vádló hangot üt meg, és azt mondja, hogy azért jöttél, hogy megöljed a fiamat, és eszembe juttassad az én álnokságomat? Ugye Sarepta egy pogány vidék volt, egy bálvány imádó vidék volt, Szidon városához tartozott, ahonnét ugye az istentelen Jézabel is származott. Maga Jézus Krisztus is úgy említi a későbbiekben Sarepta vidékét, illetve az egész Illés történetet, mint egy pogány vidéken játszódó, és tehát legalábbis ugye kérdésre okot adó történet, hogy miért nem az Izrael népéhez ment Illés, és miért egy pogány asszonyhoz. Így olvasunk róla az evangéliumban, és igazán mondom nektek, ugye mondta Jézus, hogy Illés idejében sok özvegyasszony volt Izraelben, mikor az ég 3 esztendeig és 6 hónapig be volt zárva, úgyhogy az egész tartományban nagy éhség volt. Mégis azok közül senkihez sem küldetett Illés, hanem csak Szidonnak Sareptájába az özvegyasszonyhoz. Tehát Jézus is így mutat rá arra, hogy ez egy igen pogány vidék volt, egy bálványimádó vidék volt, és különös dolognak számított, hogy Izrael helyett ide küldetett Illés. Zárójelbe jegyzem meg, hogy arra mutat rá, hogy Izrael bizonyos szempontból még ennél a vidéknél is mélyebben feküdt, ugye, erkölcsileg. Az asszony, tehát ezen a háttéren, ugye, hogy ő egy pogánynak számított, tudta magáról, hogy egész más környezetben él, mint ahonnét ez az ember jön, egész másak az értékrend, más arra felé, azon a vidéken. Tehát ennek a tudatában Illésnek a puszta jelenlétét is ítéletként élte meg. Látta, hogy Illésnek a kijelentése nyomán ugye beteljesedik az a fenyíték, amit tehát Illés meghirdetett, az egész földet sújtotta ez a rettenetes ínség, és azt gondolhatta, hogy Isten most rajtai számon kéri a bűneit, és kegyetlenül megbünteti őt. Az az Isten, aki látta ebben a fenyítékben, hogy bizony időnként kemény tud lenni, vagy kemény is tud lenni. Tehát így gondolkodott, ez lehetett az asszony gondolkodásának a hátterében, hogy ő ilyen kemény hangon szólt Illéshez, hogy azért jöttél, hogy ugye emlékeztes, eszembe juttasd az álnokságomat, és megöljed a fiamat, mint egy ítélet végrehajtónak. És ezzel szemben, tehát ezekkel az előítéletekkel szemben volt ott a mérleg másik serpenyőjében az Illésnek a viselkedése, az Illésből áradó együttérzés, megértés. Mert hogy Illésből minden bizonnyal ez áradt. Megértés, együttérzés és közvetlenség. Valami olyan lelkület, főleg látva az asszonynak a tragédiáját,
hogy a te ügyed az én ügyem is. A te fájdalmad az én fájdalmam is. És a te örömöd az én örömem is. Illésnek a szavaiba, a viselkedésébe, de még csak a gesztusaiba sem nem vegyült egy csepp megvetés, egy csepp lekisinlés vagy lekezelés, ami valljuk be keresztényekre gyakran jellemző, még ha nem is tudatosan, de az, hogy az úgynevezett pogányokat olyan lekezelően, lesajnálóan kezelik, legalábbis a gesztusaik szintjén, de van, aki markánsan hangot is ad ennek a fajta lenézésnek. Tehát Illésnél semmi ilyesmi nem vegyült az ő magatartásába, a szavaiba, vagy a gesztusaiba, az asszony pogány volt amiatt. Ellenben figyeljük meg a gyógyításnak a leírását. Annak a leírását, hogy Illés meggyógyítja ezt a haldokló gyermeket, a sorok mögött átsüt az a lelkület, amiről beszélek. Felfedezhetjük annak a nyomait, de tényleg csak így nagyon burkoltan és nagyon rejtett nyomokban, hogy Illés valóban így viselkedett, ilyen ember volt, aki együtt érzett, aki megértette a másikat, és közvetlen volt. Tehát figyeljük csak ezt a leírást. És mondta neki, mármint Illés az asszonynak, add ide a te fiadat. És ő elvette őt az ő kebléről. Láhúznám, elvette őt az ő kebléről. És felvitte a felházba, amelyben ő lakott, és az ő ágyára fektette. Ha megkérdezném, a melyik orvos vinné a betegét saját maga az ölében. Illés viszont ezt teszi, maga viszi a gyermeket, és ennek a kis momentumnak is olyan súlya lehet, hogy átveszi az édesanyja kebléről. Ugye kifejezi ezt, hogy ott van a keblé, mint hogy a szívéhez legközelebbi kincset tartja, és Illés onnét veszi át, mint egy érezve, átérezve, vagy érzékelve ennek a kincsnek a nagyságát, a súlyát, átveszi, ugye maga viszi fel, és az ágyra fekteti. Ugye mind a személyességet, a közvetlenséget fejezi ki. Gyengétséget, ahogy szinte látjuk magunk elétte, hogy odafekteti az ágyra ezt a halálos beteg gyereket. Aztán a leírás folytatása így szól. Akkor kiáltott az Úrhoz. Ugye, kiáltott. Ebbe is annyi minden benne van. Úgy kiáltott Illés, mintha a maga ügyéért kiáltana. Felemelte a hangját, azonosult ezzel a problémával, és maga kiáltott a másik ügyéért, mintha a saját ügye lenne. És az is benne van ebbe természetesen, hogy ezt a kiáltást hallotta lent az asszony, ugye? Illés felment a felházba, a felső szobába, kiáltott, és ezt a kiáltást hallotta az asszony is. Előtte is nyilvánvalóvá vált, hogy Illés bizony komolyan veszi ezt az ő tragédiáját. Tehát kiáltott az Úrhoz Illés, és mondta, én Uram, Istenem, nyomorúságot hozol erre az özvegyre is, akinél én lakom, hogy az ő fiát megölöd? És ráborult háromszor a gyermekre. Ugye ebben a ráborulásban is micsoda közvetlenség, micsoda azonosulás jelenik meg, tükröződik. Szinte önmagát adja Illés a gyermek felé, önmagát nyújtja ebben a ráborulásban. Tehát ráborult háromszor a gyermekre, és felkiáltott az Úrhoz, ugye megint csak felkiáltott mondván, én Uram, Istenem, térítsd vissza a gyermek lelkét, azaz az életét őbelé. És meghallgatta az Úr Illés szavát, és megtért a gyermekbe a lélek, és megélett. És aztán itt még nem fejeződik be ez az epizód, így folytatódik a leírás, és felvévén Illés a gyermeket, alávitte őt a felházból a házba. Ugye, tehát megint ez a felveszi, ő maga ölbe, és aláviszi ezt, és nem azt mondja, ugye nem úgy áll továbbra sem a dologhoz, hogy na, a munkának a lényegét, vagy az oroszlán részét én ezzel letudtam, innét kezdve ugye csinálja gyerekeddel, amit akarsz, vagy vigyed, ahova akarod. Nem, ugye ilyen szépen végzi be, hogy ő maga fölveszi, és aláviszi, és adta őt az ő anyjának, és mondta Illés,
lássad, él a te fiad. Ugye ebben a felkiáltásban is, lássad, él a te fiad. Ott van, hogy a bánatodban is osztoztam, vagy a tragédiádban, de most az örömödben is osztozom. Ugye a te örömed az én örömem is, hogy él a fiad. Hát, kedves gyülekezet, ez az, erről beszélek, ami áradt illésből, amit sugárzott, és ezután mondja tehát az asszony azt, amit mond, hogy most tudtam meg, hogy te az Isten embere vagy, és hogy az Úr igéje a te szádon igazság. A nem hívők, kedves gyülekezet, a mai napig is gyakran úgy tekintenek ránk hívőkre, mint ahogy ez az özvegy asszony tekintett kezdetben illésre. Tehát ezzel a bizalmatlansággal, ezzel a, hogy mondjam, mint aki megítéli őt. Ma is tudják, hogy hívők vagyunk, tudják rólunk a környezetünkben élők. Magukban azt gondolják igen gyakran, hogy lenézzük őket, megítéljük őket, amiért ők nem hisznek. És valljuk be, nem is alaptalanul gondolják így időnként. Időnként persze előítélet, időnként nem annyira előítélet. Egy furcsa viszonyulás van bennük. Távolságot tartanak tőlünk, de tisztelnek is egy kicsit bennünket azért, hogy mi hívők vagyunk. És ugyanakkor árgus szemekkel figyelnek bennünket, hogy mit teszünk, hogy nem érnek-e tetten valami hibában, valami helytelenségben, és ilyen módon nem igazolható-e az, hogy mi sem vagyunk jobbak náluk. Ugye nem igazolhatják-e magukat. Tehát árgus szemekkel is figyelnek. Mi pedig ugyanakkor hajlamosak vagyunk erre valamiféle távolságtartással, valamiféle hidegséggel reagálni, vagy legalábbis valamiféle természetellenes merevséggel viseltetni ezek az emberek felé. Pedig csak úgy kellene, idézőjelbe a csakot, úgy kellene csak, mint illés, természetes közvetlenséggel, szeretettel, együttérzéssel. Tehát ezt a fajta természetességet hiányolom én igen gyakran, ami feloldhatná ezt a különös, feszült, hideg, távolságtartó és előítéletekkel terhelt viszonyt, ami kialakul hívők és nem hívők között. Ugye mennyire másképpen hangzik az Isten embere titulus, hadd térjek vissza erre, utaltam már rá. Ugye kezdetben is Isten emberének nevezte az asszony illést, de vádló szavakkal, hideg szavakkal. Mit vétettem ellened Istennek embere? Azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttassad álnokságomat? Olvassuk a 18. versben, majd pedig a 24. versben. Most tudtam meg, hogy te Isten embere vagy, és hogy az Úrnak beszéde a te ajkadon igazság. Ugye tehát egyenesen azt mondhatnám, hogy azt fejezik ki ezek a szavak, hogy nem csak, hogy most tudta meg az asszony, hogy illés Isten embere, de most tudta meg azt, hogy kicsoda az Isten. Hogy az Isten megérezte, ugye, hogy nem az a rideg igazságosztó, aki, hogyha feldühítik, megbüntet. Az Isten nem az elsősorban, aki most éppen az aszálynak az ítéletével sújtotta a vidéket. Elsősorban nem ez az igazságosztó, kemény bíró. De nem is olyan az Isten, mint valami távoli csillag, amely talán szépen ragyog, de melege nincsen, a melege nem ér el már mi hozzánk. Hanem az Isten közel van a nyomorulthoz, jól érti a fájdalmát, nem kényszeríti a jót, nem akarja kikényszeríteni fenyegetéssel vagy büntetésekkel, hanem megszerettetni akarja, és vonzani akarja az embert magához. És az illés, mint Isten embere tehát, éppen ezt sugározta a maga viselkedésével, a maga szavaival, a gesztusaival, az egész lényével. Éppen ezt sugározta, amilyen tehát maga az Isten. És amire ilyen szépen ráismert ez az asszony, és ilyen tényleg egy ilyen szinte természetszerűen felszakadó vallomásban tett bizonyságot. Most tudtam meg, hogy,
hogy te az Isten embere vagy. Most tudtam meg, hogy amit mondasz, az igazság a te szádon, és mondom, nyugodtan mondhatnám így, most tudtam meg, hogy az Isten ilyen, és nem olyan, mint amilyennek véltem a csapásokból, és most tudtam meg azt is, hogy az Isten igéje egyáltalán igazság. Mi jellemezte viszont ezzel szemben a Jób barátait? Ugye, míg Illés szavaiba tehát irgalom vegyült, Jób barátai irgalmatlanul képviselték az igét. Nagyon fontos ez. Irgalom és irgalmatlanul képviselt ige. Körülbelül úgy, mint úgy mondogatták ezeket az egyébként tényleg szép igazságokat, mint hogy egy magnó is el tudta volna mondani, ha létezik abban az időben magnó, egy gép is el tudta volna így mondani, hogyha bekapcsolják, és mechanikusan elmondja, akár mi veszi őt, azt a gépet körül, ezt a magnót körül, akármilyen helyzet, akármilyen körülmények. Jób barátainak a szavaira legkevésbé sem illett az, hogy olyanok lettek volna, mint az aranyalma ezüst tányéron. Ugye legkevésbé sem voltak helyén mondott igék, hogy példabeszédek könyve 25.11-ben olvassuk. Még ha Jób valóban vétkezett volna is, nem vették észre ezek a barátok, hogy most nem ennek a bölcselkedésnek van az ideje. Ahogy Jób figyelmeztette is őket, a szerencsétlen barátjától részvét illeti meg, még ha elhagyja is a mindenhatónak félelmét. Ugye? Tehát még hogyha Jób valóban vétkezett volna, hangsúlyozom, mint ahogy nem vétkezett, de úgy lett volna, akkor is ez lett volna a helyes magatartás. A részvét kifejezése, és nem az ilyenfajta bölcselkedésnek a képviselete. Gondoljunk bele már, a kép is mennyire morbid és leleplező. Ott van egy ember, rettenetes betegségekkel, rettenetes fájdalmak és kínok közepette, a szeretteit elveszítette, és ott vannak a barátai, akik kegyes igazságokat, kegyes igéket mondogatnak ennek az embernek, és osztogatják az észt, ahogy ugye mai kifejezéssel mondani szokás. De más vaskos bűnük is volt a Jób barátainak, ez pedig a tudatlansággal teljes magabiztosságuk, így mondanám. Talán jó meg is jegyezni ezt a kifejezést, a tudatlansággal teljes magabiztosság. Bertrand Russell, a Nobel-díjas írótól származik ez a mélyen szántó megállapítás, amit most egy kicsit szelidítve fogok mondani, mert nem teljesen szalonképes, de az igazság tartalma az áll. Azt mondja, az a legnagyobb baj a világon, hogy a balgák, ez helyett egy más szót mondott, tehát a balgák páratlanul magabiztosak. Az értelmesek meg tele vannak gátlásokkal. Na hát ez a probléma, köszön vissza a Jób barátainál is, hogy páratlanul magabiztosak, közben pedig balgák. Ugye? És hogy a bölcsességnek az az egyik ismérve, hogy az ember olyan egészséges bizalmatlansággal viseltetik maga felől, és kétszer vagy akár háromszor is meggondolja, mielőtt megszólalna és véleményt nyilvánítana. A barátok, ugye, hogy áttekintettük, vagy kitekintettünk rá az előbb, csodálatos igéket mondogatnak, csak éppen a kiindulás rossz. Az alapkoncepció, amilyen háttérrel mondogatják ezeket az igéket. Mi volt a barátoknak az előítélete, a feltételezése, ami velük mindezeket az igazságokat mondatta? Emlékszünk rá, mit feltételeztek a barátok? Hogy? Hogy jó bűnös, igaz? Tehát ez volt az egyszerű képletük, hogy jó biztosan vétkezett, azért érik ezek a csapások, nyilvánvalóan titkos bűnei kell, hogy legyenek, ezért szenved. És mindent arra az egyszerű igazságra építettek fel, hogy a szenvedés a bűn miatt van. Ami ez általában ugye igaz is, csak hogy elfelejtették, hogy ebből, hogy a szenvedés a bűn miatt van, még nem következik az, hogy aki szenved, az bűnös. Hogy aki szenved, az biztos, hogy bűnt követett el. Mert ugye szenvedni lehet éppenséggel más bűnétől is. Nem feltétlenül csak a saját bűnétől szenvedhet az ember. Továbbá, ugye Jób barátainak fogalmuk sem volt arról a titkos sátáni kikéretésről,
amiről mi olvasók tudunk, amit ugye mindjárt a Jób könyve elején olvashatunk, erről az alkuról, amit ugye Sátán kieszközöl Istennél, és kikéri, tehát ez a jó szóra, ez a bibliai kifejezés, kikéri Sátán Jóbot Istentől. Fogalmuk sem volt tehát erről, ugye mégis magabiztosan nyilatkozgatnak, magukat tévedhetetlennek vélve léptek fel. Az Isten igéjét tehát nem Isten igazságának a szolgálatába, hanem a saját torz elképzelésüknek a szolgálatába állították. És tehát Isten méltán mondta ugye a könyvnek a lezárásában olvashatjuk, haragom felgerjedt ellened és két barátod ellen, mert nem szóltatok felőlem igazán, mint az én szolgám Jób. Holott, és ez még érdekesebbé, és még tanulságosabbá teszi ezt a történetet, hogy Jób egyenesen perel az Istennel, perlekedik. Ugye, de ezt őszintén teszi, ezt meggyőződésből. És a barátok pedig ugye csupa szép, kegyes, vallásos igazságot mondogatnak, és Isten mégis így összegzi, ilyen ítéletet tesz. A barátok nem szóltak felőlem igazán, mint az én szolgám Jób, aki annak ellenére, hogy perlekedett, igazán szólt felőlem, mondja Isten. Ugye, mint ha csak azt mondaná az alapigénk kifejezésével, hogy az Úr beszéde nem igaz a barátok ajkán, és az Úr beszéde igaz viszont Jóbnak az ajkán. Értjük tehát ezt a hatalmas különbséget Illés és Jób barátai között, és értjük a különbséget a kétféle szájról elhangzó igék között, hogy miért lehet az egyik igaz és a másik nem. Kedves gyülekezet, Jézus is óv a jó barátainak a vallásosságától. Jézus is nagyon határozottan óv ettől a fajta vallásosságtól. Így olvassuk Máté evangéliuma 5. fejezetének 20. versében, mert mondom nektek, hogyha a ti igazságotok nem több az írástudók és farizeusok igazságánál, semmiképpen sem mehettek be a mennyeknek országába. Különös kifejezés ez, a farizeusok igazsága. Ugye ez is egy ilyen két oldalú kifejezés. Farizeusok igazsága, már ebből is látszik, hogy ez olyan igazság, ami nem igazság. Igazság és mégsem igaz. Olyan kegyesség, ami kegyetlen. Ugye ez tükröződik ebből a megfogalmazásból. Olyan igazság, ami általánosságban véve lehet, hogy igaz, de az adott helyzetben nem odavaló, az adott összefüggésben hamis. Rosszkor mondott ige, rosszkor és rossz helyen mondott ige. Ez többek között a farizeusok igazsága. Olyan segítség, ami valójában akadályoz, és ami valójában visszaveti a másik embert, elrettenti a másik embert attól, hogy közeledjen az Istenhez, és hogy szembenézzen, ha úgy tetszik, a saját bűneivel is. Tehát a farizeusok igazsága, kedves gyülekezet, nem más, mint amikor az Úrnak beszéde nem igaz valakinek az ajkán, az Úrnak az igéje nem igaz valakinek a tolmácsolásában. Jézus másutt is beszélt erről, így magyarázta meg, miben áll a farizeusok igazsága, és Máté evangélium a 23. fejezetéből idézem a 2.-3. verset. Az írástudók és a farizeusok a Mózes székében ülnek. Annak okáért, amit parancsolnak nektek, mindazt megtartsátok és megcselekedjétek. De az ő cselekedeteik szerint ne cselekedjetek, mert ők mondják, de nem cselekszik. Ugye, tehát így hozza közelebb Jézus azt, hogy miben is áll a farizeusok igazsága. Jób barátai valóban iskola példái ennek a torz vallásosságnak, mondhatom bácsan a farizeusok igazságának, noha akkor ilyen értelemben még nem voltak farizeusok, de lelki értelemben, vagy szimbolikus értelemben igenis, ők voltak a koruknak a farizeusai. Ahogy a nagy egyetemes igazságokat hangoztatják, de az adott helyzetben szem elől tévesztik a lényeget. Ahogy a nagy igazságok sorolása közben éppen a legnagyobb igazságot,
Az irgalmat és a szeretetet felejtik el. Az irgalom és az értelem parancsát hagyják figyelmen kívül. Így válnak tehát Jób barátai és a farizeusok is kegyes vallásos igazságok ellenére is irgalmatlan és ostoba bírákká. Nem igaz az Úr igéje az ajkukon, nem jutnak tovább a farizeusok igazságánál. Annál az igazságnál, idézőjeles igazságnál, amitől Jézus hangsúlyosan óv mindannyiunkat. Kedves gyülekezet, adódik tehát a kérdés, hogy hogyan kerülhetjük el a farizeusok igazságát? Vagy másképpen szólva, alapigénkkel szólva, hogyan lesz igaz az Úr igéje a mi ajkunkon? Hogyan lehet igaz az Úr igéje a mi szánkon? A legegyszerűbb válasz erre az, amit Jézustól idéztem az imént, a Jézus szava szerint, cselekedjük azt, amit mondunk. Éljük meg azt, amit képviselünk a szánkkal, a szavainkkal. Legfőképpen, ha irgalmasságot hirdetünk, legyünk irgalmasok. Ne úgy, mint jó barátai. Gondoljuk meg minden vitás helyzetben. Biztos, hogy jól látom azt a kérdést, amiről éppen véleményt nyilvánítani készülök. Rendelkezem a kellő rálátással arra a helyzetre, a kellő információkkal, ahhoz, hogy magabiztosan ítéletet tudjak mondani? Mert kedves gyülekezet, a legtöbbször bizony nem látunk tisztán, mi is az igazság az adott helyzetben. Mi csak a felszínt látjuk, főleg a másik ember élete kapcsán, csak egy kis felszínt, körülbelül úgy, mint a jéghegynek a csúcsát, és ugye, hogy a jéghegynél is a jéghegynek csak az egy tized része látszik ki a víz fölött, és a kilenc tized része lent van a víz alatt láthatatlanul, úgy mi sem tudjuk, hogy az mögött, a jelenség mögött, amit mi látunk, igazából mi van, milyen mélységes tartalmak lappanganak. Tehát helyes az, hogyha kétszer-háromszor is meggondoljuk, mielőtt megszólalunk, főleg mielőtt vallásos pózból megszólalunk, valami nagy vallásos igazságokat mondva, és ugye zsigerből magabiztos, kemény véleményeket fogalmaznánk meg. Ezért mondja a Szentírás, Példabeszédek könyve 19. fejezete 22. versében, amit leginkább kell embernek kívánni, az irgalmasság az. Ja, amit leginkább kell az embernek kívánni, az irgalmasság az. Természetesen ez nem ment fel minket afelől, vagy attól, hogy ismerjük, törekedjünk megérteni az igazságot, és hogy ne csukjuk be a szemünket az igazságtalanságok előtt. Ilyen megint csak ilyen álkegyes vallásosság nevében szó nélkül hagyjunk nyilvánvaló igazságtalanságokat. De a Szentírás arra figyelmeztet minket, hogy mi emberek inkább az ellenkező irányba vagyunk hajlamosak tévedni, tehát nem abban, hogy túlságosan irgalmasok vagyunk, és ott is, ahol szólni kéne, ott nem tesszük meg, hanem inkább arra, hogy ott is szólunk, amikor nem kéne, és hogy irgalmatlanok vagyunk. Mondom, tehát ezért, bizonyára ezért íratott meg ez a nagyon hangsúlyos ige, hogy amit leginkább kell az embernek kívánnia, az irgalmasság az. Gondoljunk csak bele abba, hogyha jó barátai követték volna ezt a felhívást, hogyha irgalmasok lettek volna, egészen más beszélgetés alakult volna ki köztük és Jób között, és nem növelték volna Jóbnak az amúgy sem kicsi gyötrelmeit, szenvedéseit. Legyen tehát ez az ige a legfőbb elvünk, vagy a legfőbb elveink egyike, ha csak ezzel az eggyel is ugye, megbarátkozunk, ezt az egyet is elmélyítjük a gondolkodásunkban, a jellemünkben, nagyon sok bántásnak, szenvedésnek vesszük elejét. Nagyon sok fájdalmat kerülhetünk el, hogyha tényleg a szemünk előtt tartjuk ezt az igét, hogy az irgalmasság az, amit leginkább kell kívánnunk. Éljük tehát, amit mondunk, legyünk hűségesek ahhoz, amit vallunk. Ez az egyik módja, és ez a kézenfekvő módja annak, hogy elkerüljük a farizeusok igazságát, ugye Jézus tanítása szerint,
és hogy igaz legyen az Úr igéje a mi ajkunkon, de meg is fordíthatjuk. Azt gondolom, meg is fordíthatjuk ezt a felhívást, és itt a figyelmeteket kérem, mert ez egy új dolog lesz, amit mondani szeretnék. Tehát ugye, hogy is hangzik ennek a megfordítása, hogy éljük azt, amit mondunk? Úgy hangzik, hogy mondjuk azt, amit élünk. Vagyis úgy is igaz lehet az Úr igéje a szánkon, ha annyit mondunk csak, amit meg is tudunk cselekedni. Mert a nekem adatot kegyelem által, mondja Pál apostol, mondom mindenkinek közöttetek, hogy feljebb ne bölcselkedjék, mint ahogy kell bölcselkedni, hanem józanon bölcselkedjék, amint az Isten adta kinek-kinek a hit mértékét. Tehát, kedves gyülekezet, én azt látom, hogy nagyon gyakran ez a hiba. Így lehetne megfogni inkább azt, hogy valaki beleesik a farizeusok igazságába, hogy felettébb bölcselkedik. Olyanokat mond, amire az ő hite nem nyújt erkölcsi fedezetet még, nem nyújt garanciát. Hogy annyit valljunk meg tehát, amit valóban hiszünk, amihez valóban hűségesek tudunk lenni, amit valóban úgy gondolunk, ahogy mondjuk. Annyit képviseljünk a szavainkkal, amire az életünk, a hitünk, a tetteink erkölcsi fedezetet nyújtanak, amiért tényleg kezeskedni tudunk. Egy példát hadd mondjak, az egyik gyülekezetben hangzott el a szombatiskola átvétele közben, két út van csupán, vagy betöltjük a nagy igazságokat, amiket hirdetünk, vagy hazugok leszünk, mondta egy testvér. Olyan elég, hogy mondjam, drámai körítést adva a felszólalásának. És erre én azt találtam mondani, hogy szerintem van egy harmadik út is, és ezt az őszinteség útjának nevezem. És pontosan ez az, amiről beszéltem eddig. Annyit hirdetek csak, annyit mutatok kifelé, ami valóban az enyém. Amit valóban hirdethetek ilyen módon, és amit valóban képviselhetek, mert azt igazán beláttam. És itt nem arról van szó, hogy intellektuálisan ne tudnám, tehát az értelmemmel belátni azokat a tényleg magasztos tanításokat, amiket ugye a gyülekezetünk birtokol. De hogy azt nem evidenciaként képviselem, hanem tényleg úgy jelenítem meg, és annyit jelenítek meg a gesztusaimmal, a szavaimmal, amivel azonosulni tudtam. Mondom még egyszer, ami az enyém, amit meg is élek, amit az életemnek a gyakorlati síkján beláttam, és meg tudok valósítani. Kedves gyülekezet, lehet, hogy ez nem sok, ami ilyen módon megmaradt, tehát ami mellett ilyen módon kiállhatok, és ilyen módon képviselhetem. Lehet, hogy csak annyi, amit a holdkóros fiú apja mondott Jézusnak. Emlékszünk, mit mondott a holdkóros fiú apja Jézusnak? Hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Hát nem egy magas rögtű hitvallás ez, ugye? Ez egy nagyon szegényes hitvallás. Azt mondja ez az ember, hogy a hitem, a bizalmam feléd, Jézus, csupán annyi, hogy bemerem neked vallani, hogy nem hiszek. Ugye milyen furcsa és furcsa hitvallás, de azt látjuk, hogy Jézus mégis elfogadja ennek az embernek ezt a vallomását. Elfogadja, mert bármilyen szegény is ez a hitvallás, mégiscsak a hitnek a kezdeménye, hogy bemerem vallani, hogy nem hiszek. A bizalomnak a kezdeménye. És Jézus elfogadja ezt, és ugye megteszi, meggyógyítja a gyermekét. Valóban, kedves gyülekezet, nagyon kicsin tehát ez a hit, mégis azt mondhatjuk az alapigénkkel, hogy igaz volt ennek az embernek a száján ez az ige. Ugye ez igaz volt. Ő ez mellett tudott garanciát vállalni, erre volt fedezete az életében, igaz volt, amit mondott, szemben azzal, mintha gondoljuk meg, ez az ember ebben a helyzetben elkezdett volna ilyen vallási cirádákat mondogatni, és ilyen módon valahogy rá akarná venni Jézust ezekkel a vallási cirkalmakkal, hogy meggyógyítsa a gyermekét. Jézus természetesen azonnal átlátott volna ezen, és feltételezem, hogy nem ez a megindulás lett volna Jézusnak a reakciója, hanem keményen megfette volna ezt a fajta
alakoskodást, vagy vallásos képmutatást. Vagy egy másik példát is hadd mondjak, amikor valakinek nagyon kevés, nagyon szerény a hitvallása, de mégis az elvehetetlen tőle, és ez a szerény hitvallás, az a szegény hitvallás is támadhatatlan volt az ő szájából, igaz volt az ige az ő szájából. Ez a másik példa a Jézus által meggyógyított vak esete, akit ugye az írástudók az evangéliumnak a leírása szerint utána megtámadnak, és ilyen tudálékos fejtegetésekkel arról akarnak meggyőzni, hogy Jézus bűnös. Rá akarják venni, hogy ő is vegye át tőlük ezt a véleményt, hogy Jézus bűnös. Ez az egyszerű ember pedig, ugye, aki nemrég még vak volt, nem akart és nem is tudott az ő tudományuk szintjén vitába szállni velük. Bölcs ember volt a maga nemében, mert nem kezdett el felették bölcselkedni, hanem azt mondta el, amit el tudott mondani, ami 100%-ig az övé volt, és mit mondott, emlékszünk rá? A bűnöse nem tudom, egyet tudok, hogy noha vak voltam, most látok. Na hát ez valóban az övé volt 100%-ig. Kifejezte, hogy nem akarok a ti érvelésetek síkján vitába bocsátkozni, nem is tudok, de egyet tudok, ez az ember meggyógyított engem, ez a tapasztalat és egyáltalán a látásom elvehetetlenül az enyém, amit visszakaptam, és én ehhez hűséges tudok és akarok lenni egész életemben. Ugye, tehát amit megtapasztalt, nem sánta érveket kezdett el mondani, hanem ami az övé volt. De ahogy olvassuk az evangéliumban, erre a válaszra nem is volt többi ellenvetés a farizeusok, az írástudók részéről. Kedves gyülekezet, én is, mi is, ha küzdködünk, akkor nem magasztos erkölcsi szövegeket mondogassunk, hanem mondjuk azt, küzdködöm. Ilyen egyszerű a dolog. Ha kevés a hitem, akkor ne hithősködjem, hanem mondjam ezt az Istennek, légy segítségül az én hitetlenségemnek. Ha elesem, vagy rosszat követek el, akkor ne vetítsek ki olyan képet, és ne illúzionáljam azt, hogy a keresztény ember az nem eshet el, vagy mintha a keresztény embertől teljesen idegen lenne az, hogy ő is gyenge, és ő is megbotlik. Hogy Krisztus követőjével ilyen nem fordulhat elő. Ne légy felettébb igaz, és felettébb ne bölcselkedjél. Miért keresnél magadnak veszedelmet? Olvashatjuk a Prédikátor könyve 7.16-ban a bölcs Salamonnak a figyelmeztetését, és persze itt hangsúlyozni kell, hogy nem arra bátorít Salamon, hogy legyünk félszívűek, és hogy egyezzünk ki a kisebb bűnökkel, hanem éppen ettől a magatartástól óv, ettől a felettébb való bölcselkedéstől, ettől a felettébb igaz voltnak az eljátszásától, önmagunk és másokban ilyenfajta illúzióknak a keltésétől. Mert kedves gyülekezet, valóban nagy veszedelem az, hogyha nem értjük meg saját korlátainkat. Ha nem értjük meg saját korlátainkat, akkor nem tanuljuk meg elvenni valóságosan az Isten szabadító kegyelmét sem, és ilyen módon nem teszünk mást, mint kegyesen félrevezetjük önmagunkat. Kegyesen félrevezetjük önmagunkat mindenek előtt, meg másokat is, akiknek ideig, óráig tudjuk ezt a képet ugye hitelesíteni, meg elhitetni velük, hogy a jó keresztény ilyen és ilyen, ugye, de aztán amikor jön a bukás, akkor az annál nagyobb lesz, és minden bukik akkor. Tehát az a becsületes, azt gondolom, hogyha a keresztény ember vállalja a küzdő attitűdöt, ezt a küzdő lelkületet, és annyit mutat magából, amennyi valójában mutatható és vállalható. Hogyha nem így teszünk, ránk is vonatkozik Isten ítélete, amit így olvashatunk Ézsaiás 29.13-ban. E nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem, szíve pedig távol van tőlem. Úgyhogy irántam való félelmük betanított emberi parancsolat. Ez a betanított emberi parancsolat, ez az, ami egy rettenetes dolog, amikor tehát nem a belső azonosulásból,
az, hogy ami az enyém, ebből fakad a vallási viselkedésünk, hanem egy betanított emberi parancsolat. Tudjuk, hogy ezt így illik, vagy így szokás, vagy így kell tenni, és azért megpróbáljuk eljátszani ezt a mint egy színházi jelenetet. Jézus viszont nem ilyen életszerűtlen kegyeskedésre, vagy vallásos pózolásra hív bennünket, hanem arra, és idézem Péter apostol leveléből, hogy mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek a reménységről, ami bennetek van. És itt ez a hangsúlyos szó, ami bennetek van. Tehát ami bennetek van, azt valljuk meg, amit a sajátunkból tudunk mondani, azt képviseljük, nem azt, aminek úgymond bennünk kellene lennie, nem azt, aminek illene bennünk lenni, nem azt, amit a gyülekezet elvár, nem azt, ami a hivatalos tanításban vagy hitvallásban megjelenik, vagy a KT-ban megjelenik, nem azt, még csak nem is azt, amit tiszteletre és szeretetre méltó testvérek és tanítók képviselnek, hanem ami benned és bennem van, azt valljuk meg. Ami én magam vagyok, a magam küszködő, hibázó, eleső, de mégis felkelő, mégis bizakodó kereszténységével, mert csak ez tud hiteles lenni, erre lesz igaz, hogy az Úr igéje igazzá válik, igaz lesz a szánkon. És nem a farizeusok igazságáig jutunk csak el, és nem a farizeusok igazságában rekedünk meg. Továbbá, ami nagyon fontos, az Isten csak így tud minket tovább vezetni. Így tud minket tovább vezetni, és tovább fejleszteni a jellemünket, ha úgy tetszik, megtisztítani a hibáinktól. Ha látjuk, hogy hol állunk, ha látjuk, hogy valójában kik vagyunk, úgy is mondhatnám, ha onnét indulunk, ahol valóságosan vagyunk, és nem abból az illúzióból, hogy 5 méterrel előrébb vagy odébb állok. Ugye, állandóan valami ilyesmi köszön vissza a beszédeimből, mintha 5 méterrel máshol lennénk, mint ahol vagyunk. Magunkat vezetjük félre, de az Isten nem tud elindítani a saját rajthelyünkről, hogyha nem vagyok tisztában vele, hogy én ott állok azon a starthelyen. Kedves gyülekezet, az együtt gondolkodásunknak a lezárásához érkezve, az alapigénk kapcsán így összegezhetünk tehát, hogy ez az asszony, ez a sareptai pogány özvegyasszony hatalmas igazságot mondott ki. Hatalmas igazságot. Az Isten igéje valóban nem úgy igaz, mint ahogy a 2 × 2 = 4 igaz. Ez bárki mondhatja, ugye megbeszéltük, ez mindig igaz marad. Isten igéje nem ilyen tényszerűen igaz. Sokkal inkább így kell mondanom, igaznak bizonyul. Igaznak bizonyul, és ennek az igaznak bizonyul kijelentésnek vagy kifejezésnek figyeljük meg, van egy időbelisége. Időbelisége, tehát időben bizonyul igaznak az Isten igéje. Az egyes emberi életeknek az időbeliségében, tükrében, végső soron pedig a történelemnek a kifutásában bizonyul igaznak az Isten igéje. Vagyis válik olyan tényszerűen igazzá, mint ahogy a 2 × 2 = 4 tényszerűen igaz. Nagyon sarkosan úgy is mondhatnám, és nagyon kérlek benneteket, hogy ezt jól értsétek, amit mondani fogok, hogy mi, Jézus követői tesszük igazzá az igét. Tehát mi bizonyítjuk meg, mi mutatjuk meg a világnak, hogy az ige igazság. Így bizonyul igaznak az ige. Akár olyan hithősi magaslatra jutva, mint például István vértanú, aki a hóhérai előtt tudta az igét megvallani, és igaz volt az Úr igéje a száján, akár olyan semmi hittel, mint a holdkóros fiúnak az apja, akinek a hite annyira volt elég, hogy megvallja őszintén a hitetlenségét, de egy valami közös volt ebben a két végletben, ez a két végletet megtestesítő emberben, hogy mind a kettőjük száján igaz volt az Úr igéje, mind a ketten igazat mondtak, és őszintén beszéltek. És kedves gyülekezet, a mi szánkon is, tehát így kell igaznak lenni az Úr igéjének. Ellenkező esetben nem megbizonyítjuk az Isten igéje igazságát, hanem az Istennek a neve miattunk áromoltatik a pogányok között. Én ezt kívánom tehát mindannyiunknak lezárásképpen,
hogy onnét indulva, ahol valóságosan vagyunk, felvállalva azt, amik, illetve akik valóságosan vagyunk, jussunk tovább a farizeusok igazságánál, és találtassunk Isten emberének, akinek a száján igazság az Úr igéje. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük ezeket a világos, mégis többnyire leplezett igéket a farizeusok igazságáról, és arról, hogy az őszintességet te mindennél többre becsülöd, és hogy a mi érdekünk is az, hogy őszinték legyünk magunkhoz mindenek előtt és másokhoz. Istenünk, köszönjük azt, hogy tudhatjuk, hogy te tudod, hogy mi kik vagyunk. Hogy előtted teljesen felesleges alakoskodnunk, és éppen ezért nekünk az a feladatunk, hogy magunk előtt se alakoskodjunk, és ne merevüljünk vallásos pózokba, esetleg kimondott, kifejezett képmutatásba, hanem tudva azt, hogy te ismersz minket, és hogy ennek ellenére nem vetsz meg, nem kárhoztatsz, hanem elfogadsz úgy, amilyenek vagyunk, hogy mi is ezt felvállalva, és így dőlve neki célegyenest annak az elhívásnak, amire te szólítasz bennünket. Istenünk, könyörgünk, hogy írd mélyen az elménkbe ezeket az igéket, ezeket a bibliai történeteket, mert mi nem farizeusok akarunk lenni, nem a farizeusok igazságára akarunk eljutni, hanem a te igazságodra, a valóságos krisztusi nagykorúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő korra, érett személyiségek, érett krisztusi személyiségek akarunk lenni, olyanok, mint amilyen Jézus volt, akik ismerik a gonoszt és ismerik a jót, különbséget tudnak tenni közte, és erővel, határozottan tudnak képviselni téged. Könyörgünk, Istenünk, adja ehhez nagyobb erőt, add ehhez szent lelkednek a kettős mértékét is. És ezeknek a gondolatoknak a kíséretében vezeskérünk minket végig az előttünk álló héten majd. Megváltunk nevében. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Dániel próféta könyvét áttekintő bibliai előadássorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal eljutottunk Dániel könyve 5. fejezetéhez, és a mai előadásnak a címe a babiloni birodalom bukása, az isteni figyelmeztetés semmibevételének tragikus következményei. Az előző fejezettel, a 4. fejezettel eljutottunk odáig, hogy Nabukodonozor megtérését, igazi megtérését láthattuk. Az első 4 fejezetben láttunk leírást Babilónia királyáról, Nabukodonozorról, akiről azt mondja az Úr ebben a bizonyos profétikus álomban, ott Dániel könyve 2. fejezetében, hogy te vagy az aranyfej. Tehát a babiloni birodalom Nabukodonozor király vezetésével valóban aranyfej volt. Miért? Azért, mert láthattuk azt az életutat, a megtérésnek azt a folyamatát, amin Nabukodonozor király keresztül ment, ahogy megérintette őt az Isten lelke Dánielen keresztül, a 3 héberi fiún keresztül. Láttuk, ahogy egyre másra az Isten a benyomásokat, amikor adta a szívébe, lelkébe, ő mélyen megrendült, akkor megint rugódozott, megint visszaesett, de az újabb késztetés hatására végén megtörtént az igazi áttörés az ő életében. Teljes mértékig megtért, elfogadta Istent, elfogadta azt, amit így fogalmazott meg az Úr, hogy igen, hogy megtudjad azt, hogy az egek Istene, ő uralkodik az emberek birodalmán. Emberek lehetnek hatalmas uralkodók, lehetnek hatalmas kincs, gazdagság birtokosai, hatalom birtokosai, de az Isten az, aki uralkodik az emberek birodalmain. És Nabukodonozor király ezt megértette. Eljutottunk idáig a 4. fejezetet áttekintve, és innentől kezdve többet nem beszél ugye a Biblia Nabukodonozorról, hiszen Nabukodonozor király meghal, és utána ő 43 évig uralkodott egyébként, utána Evil-Merodák került a trónra, 6 évig uralkodott, és őt követte a trónon Nabonid, ő Nabukodonozornak a veje volt. Nabukodonozornak a veje került utána az uralomra, ő 556-tól 538-ig uralkodott, és különös ez a történelemben, hogy mintegy 3 évi uralkodás után az ő fiát Belsazárt társuralkodóvá tette, aki tulajdonképpen Nabukodonozornak az unokája volt, társuralkodóvá tette, hiszen ő távolabbi vidékekre ment, és tulajdonképpen Babilon felett Belsazár király társuralkodóként volt az uralkodó. És nézzük meg, hogy ki is volt ez a Belsazár, akiről Dániel könyve 5. fejezete szól, az ő idejében bukik el a babiloni birodalom, és váltja fel a Médó-Perzsa birodalom a babiloni birodalmat, de nézzük meg, hogy ez a király, Belsazár király, Nabukodonozornak az unokája, milyen ember is volt. Olvassuk el Dániel könyve 5. fejezetéből először az első 4 verset, a következőképpen olvasom. Belsazár király nagy lakomát szerzett az ő 1000 főemberének, és az 1000 előtt bort ivott. Borozás közben mondta Belsazár, hogy hozzák elő az arany és ezüst edényeket, amelyeket elvitt Nabukodonozor, az ő atya a jeruzsálemi templomból, hogy igyanak azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Akkor előhozták az arany edényeket, amelyeket elvittek az Isten házának templomából, mely Jeruzsálemben van, és ittak azokból a király és az ő főemberei, az ő feleségei és az ő ágyasai. Bort ittak, és dicsérték az arany, ezüst, érc, vas, fa és kő isteneket. Ez a Belsazár fiatalon került hatalomra, és az életmódjából is az látszik itt az első 4 vers alapján, hogy egy léha, kicsapongó életű ember volt. És ráadásul egy olyan ember volt, aki önmagát mindenek felett valónak képzelte. Az ital teljesen elhomályosította a józan ítélő képességét, és mindenek felett való hatalmát azzal akarta bizonyítani, hogy előhozatta azokat a szent edényeket,
amelyeket Jeruzsálemből az ő nagyapja, ugye a Biblia így említi, hogy az ő atya, ugye a Bibliában számos helyen látunk ilyet, hogy valakinek a nagyapja, vagy dédapja, vagy ükapja, de atyaként emlegeti, említi a Szentírás. Ugye Ábrahámról is ezt olvassuk, hogy milyen sokan atyuknak nevezték, ugye, noha pedig már ki tudja, hanyadik íziglen való leszármazottja volt az illető Ábrahámnak. Tehát ugye az ő unokája, Belsazár király, előhozatja azokat az edényeket, amelyeket Nabukodonozor elhozatott Jeruzsálemből, és ezekből iszik, és ezekből folyik a mérhetetlen istenkáromló tivornyázás. És nézzük meg itt a negyedik verset, szeretném még egyszer igazából kihangsúlyozni. Azt olvassuk, hogy bort ittak, és dicsérték az arany, ezüst, érc, vas, fa és kő isteneket. Ez az ember a mának élt, nem gondolt a holnappal. Hiába tudta Nabukodonozornak, az ő nagyapjának a történetét, ő mégis a mának élt, nem az élő Istent dicsőítette, hanem azt olvassuk, hogy az ezüst, érc, vas, fa, arany és kőisteneket dicsőítette. És nézzük meg, hogy mi is tulajdonképpen ennek a magatartásnak az alapja. A Biblia hogy mutatja be ezt a felelőtlen magatartást, ami Belsazár királyt jellemezte? Ki kell, hogy mondjuk, hogy Belsazár király egy olyan ember volt, aki hihetetlenül bízott a gazdagságában, hihetetlenül bízott az ő városának a védelmében, hiszen körülvette őt egy olyan városfal és az Eufrátesz folyó, amely bevehetetlennek tűnt. Noha Círusz már korábban megütközött a babiloni sereggel, és vereséget szenvedtek a babiloniak, de mit csináltak? Visszavonultak, és hatalmas élelmiszerkészleteket halmoztak fel a városban, és körülbelül 20 évre való élelmiszer mennyiséget gyűjtöttek be, és igen, akkor vereséget szenvedtek, de úgy gondolták, hogy a város bevehetetlen. És nem foglalkoztak azzal, ami a városon kívül történt. Belsazár király is teljesen felelőtlenül, egy hamis bizalomban ringatva magát, kicsapongó életet élve, nem törődött semmivel, nem gondolt semmilyen veszéllyel. Arra gondolt, hogy a gazdagsága, a hatalma, ez erős várfal, az Eufrátesz folyó meg fogja majd őt menteni mindentől. És így ilyen tivornyázás közben zajlott ez az éjszaka, az utolsó éjszaka a babiloni birodalom történetében. De mint ahogy említettem, nézzük meg, hogy milyen magatartás ez, amit Belsazár király tanúsított. A Timóteusi első levél 6. fejezet 17. versében egy figyelmeztetést olvasunk, az Úr mindannyiunkat a következőképpen figyelmeztet. Azoknak, akik gazdagok e világon, mondd meg, hogy ne fuvalkodjanak fel, se ne reménykedjenek a bizonytalan gazdagságban, hanem az élő Istenben, aki bőségesen megad nekünk mindent, ami tápláltatásunkra. Ugye nyugodtan azt lehet mondani, hogy itt a gazdagságot bármivel be lehet helyettesíteni. Ne reménykedj a hatalomban, a fizikai erőben, vagy a gazdagságban. Az Isten azt üzeni minden embernek, hogy az ember földi dolgokba ne bízzon. Az ember ne legyen vakmerő azért, mert úgy tűnik, hogy erős, úgy tűnik, hogy mozdíthatatlan ebben az életben. Azt mondja, hogy mindez bizonytalan dolog. Amivel a bizalmát az ember az Istenen kívül helyezi ebben az életben, bármilyen megingathatatlannak tűnik is, az olyan, ahogy a 73. Zsoltárban olvassuk, hogy sikos föld. Bármelyik pillanatban kicsúszhat az ember lába alól. Nem bízhatunk semmiben maradéktalanul ebben a földi életben. Azt mondja a 62. Zsoltár, csak kívülről idézném, azt mondja, hogy ne bízzatok zsarolt javakban, semmiben ne bízzakodjatok, mert egyszer szólott az Isten, kétszer hallottam ugyanazt, hogy a hatalom az Istené. Az Istené, tehát az ember semmiben ebben a földi életben ne bízzon. Sátán pedig azt próbálja az ember lelkében elültetni, és olyan hamis biztonságba akarja ringatni, hogy nyugodtan engedje át magát az élvezeteknek, a mának,
ebben vagy abban bízzon, földi dolgokban, egészen addig teszi ezt, amíg az ember életében már késő lesz az Istenhez való fordulás, és amikor az ember már rádöbben arra, hogy bizonytalan talajon állt, olyan dolgokban bízott, amiben nem lehet bízni, akkor már késő az igazi megoldáshoz fordulni. Igen, Sátán ezt próbálja minden emberrel elérni, és Belsazár királyt is erre az útra vezette, és Belsazár engedett ennek a kísértésnek. Szeretnék még itt egy gondolat erejéig megállni. Nem ezt látjuk a mai életben? Emberek tömegei, fiatalok tömegei, de középkorúak, idősebbek tömegei is vetik bele magukat az életbe, bíznak az erejükben, a fiatalságukban, a gazdagságukban, az összeköttetésükben, a vagyonukban, ki tudja, mi mindenben bízik egy ember. De milyen bizalom ez? Meddig lehet mindebben bízni? És nézzük meg, hogy Belsazár is meddig bízhatott az ő bevehetetlennek hitvárába és városában, és az ő hatalmában, az ő gazdagságában. Így olvasom tovább a történetet, az 5-től a 9-ig terjedő versekben. Abban az órában emberi kéznek ujjai tűntek fel, és írtak a gyertyatartóval szemben a király palotájának meszelt falán, és a király nézte azt a kézfejet, amely írt. Ekkor a király ábrázatja megváltozott, és az ő gondolatai megháborították őt, és derekának inai megoldódtak, és az ő térdei egymáshoz verődtek. Erősen kiáltozott a király, hogy hozzák elő a varázslókat, a káldeusokat és jövendőlőket. Szólt a király, és mondta a babiloni bölcseknek, akárki legyen az az ember, aki elolvassa ezt az írást, és annak értelmét megjelenti nékem, bíborba öltöztetik, és aranylánt lesz a nyakában, és mint harmadik parancsol az országban. Akkor bementek a király bölcsei mind, de nem tudták elolvasni az írást, sem annak értelmét megfejteni a királynak. Akkor Belsazár király igen megrettent, és az ő ábrázata elváltozott rajta, és az ő főemberei is megzavarodának. Mi történt itt a féktelen tivornya lakoma közepette? Semmi más nem történt, mint megjelent egy kézfej, és a falra, a meszelt fehér falra, mint oda vagy bárhova, ez a kézfej elkezdett írni valamit. És mindössze ez az esemény, ez a közbeavatkozás elég volt ahhoz, hogy ez a magától és az önmaga hatalmától, vélt hatalmától teljesen elbizakodott ember, azt olvassuk, hogy a derekának inai megoldódtak, és a térdei egymáshoz verődtek. Hova lett az erő, hova lett a büszkeség? Ez az ember teljesen megrémült. Álljunk meg itt megint egy pillanatra, mert valamit még itt, noha Belsazár király nem tudta, hogy mi az az írás a falon, nem értette, hogy mi az, ami ott megjelenik, de valamit érzékelt. Mit érzékelt ez az uralkodó? Hogy ő nincs egyedül. Valaki még jelen van itt ezen a vacsorán, valaki látja, ami itt történik, akit ő nem lát. Nem ért, nem tudja, hogy mi történik, de valaki tanulja ennek az eseménynek. Van itt még jelen valaki, akinek ő nem tud parancsolni. Megszokta azt, hogy mindenkinek parancsol, mindenki felett állt. De van itt valaki, aki neki parancsol. Akinek ő alá van vetve. És nem értette, nem tudta, hogy tulajdonképpen mi történik, de érezte, hogy valami olyasmi történik, ami őt megrémítette. Érezte azt, hogy valami olyasmi történik, ami nem áll hatalmában, hogy megváltoztasson. Idáig megszokta azt, hogy az események menetét ő irányította. Most egyszerűen azt érezte, hogy képtelen úrrá lenni ezen a helyzeten, nem tudta, érezte, hogy valami történik. De semmit nem tudott, hogy mi ez az írás, semmit nem tudott, mi lesz ennek a következménye, de érezte mindannak az előszelét, ami nem sokára bekövetkezett az ő életében. Itt szeretnék még megállni,
és szeretnék egy nagy tanulságot levonni ebből a történetnek ebből a részletéből. A Biblia világosan fel akarja hívni a figyelmünket arra, hogy mi soha nem vagyunk egyedül. Az Úr a lelkünkre akarja helyezni, hogy ha mi bármit teszünk ebben az életben, bármi rosszat elkövetünk, bármit teszünk, és úgy gondoljuk, hogy ezt soha senki nem fogja megtudni, nem maradhat titokban semmi. Azt mondja Prédikátor könyve 5. fejezet 6. verse, Prédikátor könyve 5. fejezet 6. verse a következőt mondja, Prédikátor könyve 5. fejezet 6. versében a következőt olvassuk. Ne engedd a te szádnak, hogy bűnre kötelezze testedet, és ne mondd az angyal előtt, hogy tévedésből esett ez, hogy az Isten a te beszéded miatt fel ne háborodjék, és el ne veszesse a te kezeidnek munkáját. Arra figyelmeztet bennünket az ige, hogy ne mondjuk ezt vagy azt az angyal előtt. Milyen angyal előtt, és mit ne mondjunk? A Biblia arról beszél, hogy minden ember életének láthatatlan kísérői és tanúi vannak. És ezek nem mások, mint az angyalok. Az angyal minden ember mellett ott áll, minden ember mellett egy angyal, és feljegyzi az ember szavait, a cselekedeteit, feljegyez mindent hűségesen, amit az ember cselekszik ebben az életben. És a Biblia azt mondja, hogy ezek a jelentések elő fognak majd kerülni. De hogyha az ember ennek állandóan tudatában lenne, hogy mi nem vagyunk egyedül, mennyi mindent nem tennénk meg, mennyi szó maradna kimondatlanul, mennyi cselekedetet nem hajtanánk végre, ha ennek a tudatában lennénk, hogy nem vagyunk egyedül, hanem vannak tanúi a mi életünknek. És a Biblia pedig arról beszél, hogy az angyalok, ugye minden ember életében ott van egy angyal, aki ott van mellette, jegyzi az élet történetét teljes pontossággal és hűséggel, de azon túlmenően a Biblia azt mondja, hogy az Isten is mindent lát, ami az ember életében történik. A 139. Zsoltárban Dávid a következőt fogalmazza meg, a 7. verstől kezdődően. Hova menjek a te lelked elől, és a te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan lesz, mint a világosság. Mit mond Dávid? Hova mehetnék te előled? Hogy tehetnék valami olyasmit, amit te nem látsz? Ha a mennybe megyek fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott vagy. Ha a tenger túlsó részére megyek, ott vagy. Ha azt gondolom, hogy na most sötét van, most senki nem lát, egyedül vagyok, azt mondja, hogy a sötétség olyan lesz, mint a fényes nappal, nyilvánvalóvá válik minden. Az Isten elől nem menekülhetünk el. Igen, még egyszer szeretném ezt mindannyiunk lelkére helyezni. Az életünknek tanúi vannak, nem titokban zajlik egyetlen egy ember élete sem. És nézzük meg, amikor Belsazár király meglátja ezt a kezet a falon. Mit olvastunk? Amikor kezd erre rádöbbenni, hogy igen, van még itt valaki, aki felett neki nincs hatalma, akinek ő parancsolni nem tud, akkor azt olvassuk, hogy a király ábrázata megváltozott, a gondolatai megháborították, a derekának inai megoldódtak, és a térdei egymáshoz verődtek. Ez az ember megrémült, hihetetlen módon megrémült. És figyeljük meg, mennyire jellegzetes ez az életben. Egy ember, aki bízik önmagában, akit sátánnak sikerül teljesen elvakítani, amikor az isteni hatalom megnyilvánul előtte, az az ember semmivé válik. Hova lesz a vélt erő? Hova lesz a fennhéjázó büszkeség? Hova lesz az a magatartás, amivel mindenkit lehengerelt? Ez mind semmivé válik az Isten jelenlétében.
Szeretnék olvasni a Bibliából néhány igét erre vonatkozóan. Először Sámuel első könyve második fejezetének a harmadik és negyedik versében a következőt olvassuk. Sámuel első könyve második fejezet harmadik és negyedik verse a következőt mondja. Ne szóljatok oly kevéjen, oly nagyon kevéjen, szátokból ne jöjjön kérkedő szó, mert mindentudó Isten az Úr, és a cselekedeteket ő ítéli meg. Az erős kézíjasokat megrontja, és a roskadozókat erővel övezi fel. Mit mond ez az ige? Ne szóljatok oly kevéjen, oly nagyon kevéjen. Hány ember szól így az Isten ellen elvakultságukban, önhittségükben? Azt mondja, ne szóljatok oly kevéjen, oly nagyon kevéjen, szátokból ne jöjjön ki kérkedő szó. Miért? Mert az Isten mindentudó Isten, mindenütt jelenlévő Isten a cselekedeteket megítéli, minden ember életét megítéli. És mit mond? Az erős kézíjasokat megrontja. Az Isten előtt a legerősebb ember nem tud megállni. Nincs tanács, nincs bölcsesség, nincs hatalom az Isten ellen. Nem tud az ember ő előtte megállni. Az erős kéziasokat megrontja. De olvasunk egy másik igét, Ézsaiás könyve, második fejezet 19-től 21-ig terjedő verseiben. Ézsaiás könyve, második fejezet 19-től a 21-ig terjedő versekben a következőt olvassuk. Ez arról az időszakról szól, előre vetíti azt a jelenetet, amikor Jézus Krisztus majd eljön dicsőségesen nem sokára, és véget vet a bűn nyomorúságának és történelmének, és akkor nézzük meg, milyen jelenetekre fog sor kerülni. Azt mondja Ézsaiás könyve második fejezet 19. verse, 19-től 21-ig. És bemennek a sziklák barlangjaiba és a föld hasadékaiba az Úr félelme elől és nagyságának dicsősége előtt, mikor fel kell, hogy megrettentse a földet. A manapon odadobja az ember ezüst bálványait és arany bálványait, miket magának csinált, hogy azok előtt meghajoljon a vakondokoknak és denevéreknek, hogy elmenjen a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékaiba az Úr félelme elől és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor fel kell, hogy megrettentse a földet. Mit olvasunk? Az Úr el fog jönni, Jézus el fog jönni nagy hatalommal és dicsőséggel, és emberek, akik ezüst aranybálványokat készítettek, nem fontos, hogy ez olyan szobor vagy olyan bálvány legyen, amit mi kimondottan bálványnak gondolunk, de amiben az ember bízott, amire az életét tette föl ebben a földi életben, értékei, vagyona, mindene, mit mond? Mint értéktelent fogja elvetni az ember, mert meglátja azt, hogy amit ebben az életében bízott, amit mindennél többre tartott, az nem tudja őt megmenteni Jézus eljövetelekor. És mit mond? Ezeket az értékeit, amiben az egész élete folyamán bízott, hova dobja? Oda dobja a vakondokoknak és a denevéreknek. Mi a közös ebben a két állatban, a vakondban és a denevérben? Egyik se lát. Többek között ugye az, hogy egyik sem lát. És gondoljunk bele abba, hogy amiket értéknek tartott, amire az egész életét feláldozta, annyira értéktelenné válik az ember előtt, hogy a vakondoknak, denevérnek dobja oda, ami szintén nem tud vele mit kezdeni, még gyönyörködni sem tud benne, ugye a kincsben. Ennyire értéktelenné válik minden, amiben az ember bízott az Isten helyett. Jézus eljövetelekor válik mindez nyilvánvalóvá. És mit mond? Azt mondja, hogy elmegy a sziklák lyukaiba és a hegyek hasadékaiba az Úr félelme elől és az ő nagyságának dicsősége előtt, mikor fel kell, hogy megrettentse a földet. És még egy igét olvassunk, Jelenések könyve 6. fejezet 15-től 17-ig terjedő verseiből. Ez is Jézus eljövetelével kapcsolatos időről szól. És nézzük meg, hogy az emberek, akik Isten ellen harcoltak, akik hatalommal rendelkeztek ebben a földi életben, és szinte az egész földet a befolyásuk alá kerítik,
Azt olvassuk a 15-től 17-ig terjedő versekben, Jelenések könyve 6. fejezetében. És a földnek királyai, és a fejedelmek, és a gazdagok, és a vezérek, és a hatalmasak, és minden szolga, és minden szabad elrejték magukat a barlangokba, és a hegyeknek kőszikláiba. És mondták a hegyeknek és a kőszikláknak, essetek mireánk, és rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben ül, és a bárány haragjától, mert eljött az ő haragjának ama nagy napja, és kiállhat meg. Igen, ez az érzés volt Belsazár királyban is. Kiállhat meg, megrémült, megrettent. De szeretnék egy kérdést föltenni, hogy az Úr miért csak a végén fog megnyilvánulni ilyen módon? Vagy Belsazár életében miért csak ekkor nyilvánult meg ilyen módon az Isten? Ugye, mert egyértelmű, ugye, hogy ő rendelte ugye ezt a kezet, ugye, tehát ez nem emberi manipuláció vagy trükk volt, ugye, ez az isteni ítéletnek a megjelenése volt, majd utána olvasunk erről is a fejezetben. De az Isten ezt miért csak ekkor teszi, amikor már visszafordíthatatlanok az események? Mert Belsazár életében is akkor jelent meg ez a kéz, amikor már visszafordíthatatlan volt az esemény. Vagy amiről az előbb olvastunk, hogy Jézus második eljövetelekor, akkor már senki nem térhet meg. Miért akkor jelenik meg ilyen módon? Miért nem előbb? Miért nem előbb teszi például azt, amikor az ember valami rosszat akar tenni, vagy a bűnben nagyon bele akar merülni, hogy akkor jelenik meg ilyen módon, hogy az embert visszatartsa a rossztól? Miért nem így cselekszik az Úr? Azért, mert megtehetné, visszatarthatna mindenkit, egy pillanatra megmutatja az ő hatalmát, senki nem merné elkövetni azt a gonoszságot vagy bűnt, amit éppen elkövetni szándékozik. De mi lenne akkor az emberekkel? Megtérnének igazából? Megváltoznának? Biztos, hogy nem cselekednének ennyi rosszat, de miért? Félelemből. Félnének. És nem azért, mert igazából szívük szerint választják a jót. Az Isten pedig teret enged a bűn kibontakozásának. Választási lehetőséget ad. Ember válasz. A lelki ismeretén keresztül szól, készteti, halkan, finoman, szelíden. És amikor viszont az ember végérvényesen eldöntötte a sorsát, akkor viszont nem kerülheti el az életével való szembenézést. És Belsazár királynál is ezt látjuk. Az Úr engedte. De nem azt jelenti, hogy ő ne kérlelte volna korábban, ne próbálta volna a jó útra vezetni. Igen, az Úr nem avatkozik közbe, nem hárítja el a rossz cselekedet lehetőségét az ember előtt, nem mutatkozik meg az ő hatalmával, de kérleli az embert, megpróbálja visszatartani, hogy az ember megváltozzon, hogy a jót önmagáért válassza, ne csak félelemből kövesse az ember a jót. És nézzük meg, ezek után, amikor Belsazár így megrémül ettől a kéztől, akkor a következőt látjuk, mindenki tehetetlen, ugye bejönnek az írástudók, a jövendőmondók, senki nem tudja megfejteni, hogy mi ez az írás a falon. És nézzük meg a következő részt, így olvasom a 10-től a 16-ig terjedő versekben. A királyasszony, a király és az ő főembereinek beszéde miatt bement a lakoma házába, és szólt a királyasszony, és mondta, király, örökké élj! Ne rettentsenek téged a te gondolataid, és a te ábrázatod ne változzék el. Van egy férfiú a te országodban, akiben a szent isteneknek lelke van, és a te atyád idejében értelem, tudomány és az istenek bölcsességéhez hasonló bölcsesség találtatott benne, és akit Nabukodonozor király, a te atyád, az írástudók, varázslók, káldeusok és jövendőlők fejévé tett. Igen, a te atyád a király. Mivel hogy Dánielben, akit a király Baltazárnak neveztetett, nagyobb lélek, tudomány és értelem, álmoknak magyarázata és titkok megjelentése és rejtélyek megfejtése találtatott. Most azért hivattassék elő Dániel, és ő megjelenti az értelmet. Erre Dániel a király elé viteték. Szólt a király, és mondta Dánielnek, te vagy Éom a Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai közül való, akit idehozott a király az én atyám Júdából. És aki felől hallottam, hogy az isteneknek lelke van benned, és értelem és tudomány és kiváló bölcsesség találtatott te benned.
Csak imént hozatának elém a bölcsek és varázslók, hogy elolvassák ezt az írást, és jelentsék, tudassák velem, de nem tudják a dolog értelmét megjelenteni. De felőled azt hallottam, hogy te tudod az értelmet megfejteni, és a titkokat megoldani. Most azért, ha el tudod olvasni ezt az írást, és értelmét nékem megmondani, bíborba öltöztetel, és aranylánc lesz a nyakadon, és mint harmadik uralkodol az országban. Tehát a királyasszonynak eszébe jutott Dániel, aki Nabukodonozor halála után háttérbe szorult. Sokan megfeledkeztek róla, de teljesen nem ment ki az emlékezetből. A királyasszony emlékezett rá, és ezt tanácsolta Belsazár királynak, hogy hozzák elő Dánielt, mert ő biztos meg fogja tudni ezt a titkot is fejteni, ezt a rejtélyt is meg fogja tudni fejteni. És azért itt szeretnék itt megállni, már itt másodszor kerül elő ebben a fejezetben, hogy Belsazár király azt ígéri, hogy ugye hatalmas gazdagságot, és hogy mint harmadik fog uralkodni az országban. Olyan érdekes, hogy nem azt mondja, hogy mint második. Miért? Mert ugye az uralkodó ugye Nabonid volt, ugye tehát elnézést Evilmerodák volt az uralkodó, és ő az ő fiaként, tehát harmadik, tehát ő volt a társuralkodó, és ezért csak is a harmadik lehetett az illető az országban, akinek az uralmat ígérhette, és a hatalmat ígérhette. És nézzük meg ezek után ezt a szakaszt egész röviden. Dánielről azt mondja a királyasszony, hogy az Istenek lelke van benne, ő ért minden jövendőmondáshoz, minden álomhoz, és ő bizonyosan meg fogja tudni fejteni mindezt, amit a király lát a falon. És nézzük meg a 17. versben Dániel mit felel Belsazár királynak a kérésére. Ezt mondta a királynak: ajándékaid tiéd legyenek, és adományaidat másnak adjad. Mindazáltal az írást elolvasom a királynak, és jelentését megmondom neki. Olyan elgondolkodtató, mennyire beleillik abba a képbe, amit Dánielről látunk a korábbi fejezetekbe. Ő nem akart hasznot húzni abból, nem önmagát akarta felmagasztaltatni azáltal, hogy ő megfejti az írást, hiszen már többször elmondta Nabukodonozor király előtt is, hogy nem magától van benne ez a bölcsesség, hanem az Isten lelke adja tudtára azt az adott titkot, azt az adott kinyilatkoztatást, amit ő nyilvánvalóvá tesz. Azt mondja, ajándékaid tiéd legyenek, nekem nem kellenek a te adományaid, de elmondom azt, amit ott látsz a falon. És nézzük meg ezek után, hogy mi is volt erre a falra fölírva ez a vértelen kéz, milyen kifejezéseket, mit írt föl erre a falra, és mindez mit jelentett. Így olvasom. Te ó király, tehát ezt Dániel mondja most Belsazárnak. Te ó király, a felséges Isten birodalmat és méltóságot, dicsőséget és tisztességet adott Nabukodonozornak, a te atyádnak, és a méltóság miatt, amelyet adott néki, a népek, nemzetek és nyelvek mind féltek és rettegtek tőle. Megölt, akit akart, és életben tartott, akit akart, felemelt, akit akart, és megalázott, akit akart. De mikor a szíve felfuvalkodott, és a lelke megkeményedett megátalkodottan, levetteték az ő birodalmának királyi székéből, és dicsőségét elvették tőle. És az emberek fiai közül kivetették, és az ő szíve olyanná lőn, mint a barmoké, és a vadszamarakkal lőn az ő lakása, és fűvel etették őt, mint az ökröket, és a teste égi harmattal öntöztetett. Míg megismerte, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek országán, és azt helyezteti arra, akit akar. És te, Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg a szívedet, noha mindezt tudtad, sőt, felemelkedtél az egek ura ellen, és az ő házának edényeit elődbe hoztad, és te és a te főembereid, a te feleségeid és a te ágyasaid bort ittak azokból, és az ezüst és arany, érc, vasfa és kőisteneket dicséréd, akik nem látnak, sem nem hallanak, sem nem értenek. Az Istent pedig, akinek kezében van a te lelked, és előtte minden te útad, nem dicsőítetted. Azért küldetett ő általa ez a kéz, és jegyeztetett fel ez az írás. Nézzünk meg ebből a szakaszból három gondolatot. Mindenek előtt
figyeljük meg, hogy Dániel határozottan megfedi Belsazár királyt. Határozottan megfedi. Istentől jövő feddést mond el a király részére. Nem tompítja az Isten üzenetét, hanem a maga teljes szigorúságában, komolyságában továbbítja az Isten üzenetét. Figyeljük meg Dánielt. Dániel nem félt embertől. Senkitől nem félt. Az Isten rábízott egy üzenetet, és ő ezt hűséggel továbbítja Belsazár királynak. Nem tompítja. És nézzük meg, hogy a feddés tulajdonképpen min alapszik. Min alapszik ez a feddés, amit elmond Dániel. Elsorolja az ő nagyapjának, Nabukodonozornak a történetét. Elmondja azt a történetet, amelyre most csak két szóban szeretnék utalni, hiszen a múltkori egész előadásnak ez volt a tartalma, Dániel könyve 4. fejezete, hogy amikor Nabukodonozor király már az Istenhez közeledett, egész közel volt az Istenhez, de mégis felfuvalkodott. Azt gondolta, hogy minden az ő érdeme, amit ő cselekedett ebben az életben, minden dicsőséget magának tulajdonított, és nem az élő Istent dicsőítette, akkor az Isten megalázta Nabukodonozor királyt, kivetették az emberek közül, amíg megtanulja azt, hogy valóban az Isten uralkodik, az egek Istene uralkodik az emberek birodalmán. És nézzük meg, azt olvassuk, hogy Dániel ezt mondja Belsazárnak, hogy te Belsazár, az ő fia, nem aláztad meg a te szívedet, noha mindezt tudtad. Ez volt a feddésnek a csúcspontja, ezt mondja el Dániel a királynak, hogy te tudtad, mi történt a te nagyapáddal. Láttad, átélted az egész helyzetet, tudtad, mi történt. Tudtad, hogy az Isten mindent megtehet. Tudtad, hogy ő az, aki igazából uralkodik mindenek felett. Te tudtad, és mégsem őt dicsőítetted. Nem tanultál a te nagyapádnak a történetéből, az Istennel szerzett tapasztalatából. Te visszautasítottad az Istent, pedig tudtad, hogy mi az ő akarata. Szeretnék itt megállni, és szeretnék annyit elmondani, hogy az Isten előtt ez az egyik legnagyobb bűn, sőt a legnagyobb bűn. Micsoda? Tudtad, de nem cselekedted. Tudtad, de nem tetted. Miért hatalmas bűn ez? Mert addig, amíg valakinek nincs ismerete az Isten felől, addig az Isten nem is kéri számon rajta azt, amit az illető nem tudott. De mihelyt valaki megismeri az Istent, megismer valamit az ő útából, az Isten mit csinál az emberrel? Abban a pillanatban a lelki ismeretén keresztül készteti a jóra, hogy cseleked, tedd meg. És az ember, amikor tudja az Isten akaratát, érzi a lelkében a késztetést, a lelki ismeretében, mert érzi, mert az Isten lelke azonnal készteti az embert a jóra. És az ember mit csinál? Visszautasítja, elodázza, megpróbálja ezt a hangot elnémítani önmagában. És azt mondja, hogy te is ismerted, tudtad, de mégsem cselekedted. És nézzük meg, egyértelműen kimondja, hogy ezért küldetett ő általa ez a kéz, és ezért jegyeztetett fel ez az írás. Igen, ismerted az Istent, megismerted az élő Istent, és mégis az ércfa kőoszlopokat imádtad, és nem az élő Istent dicsőítetted. Elbizakodottá váltál, magadat az Isten fölé helyezted, pedig tudtad, hogy ő létezik, és ő a mindenható Úr. És nézzük meg ezek után, hogy mit mond ez a 25-től 28-ig terjedő vers. Mi volt ez az írás, ami megjelent ezen a falon? Így olvasom. És ez az írás, ami feljegyeztetett, mene, mene, tekel, ufárszín. Ez pedig a szavaknak az értelme, mene, azaz számba vette Isten a te országlásodat, és véget vett annak. Tekel, azaz megmérettél a mérlegen, és híjával találtattál. Peresz, azaz elosztatott a te országod, és adatott a médeknek és perzsáknak. Ezek a szavak kerültek felírásra a falra, mene, mene, tekel, ufárszín. És mi volt ennek a jelentése? Ezeknek a szavaknak ez volt a jelentése, el is magyarázza Dániel. Számba vette Isten a te országlásodat, és véget vett annak.
Mit jelent, hogy számba vette a te országlásodat? Mit jelent az, hogy számba vette az Isten? Megítélte. Hasonló, mint amit a 27. versben olvasunk, megmérettél a mérlegen, és hiával találtattál. És utána pedig azt mondja, hogy a te országod, a te birodalmad átadatik a médeknek és a perzsáknak, ahogy Dániel könyve második fejezetében olvastuk, ahogy kijelentetett Nabukodonozornak, és nyilvánvalóvá vált az ő unokája előtt is mindenkinek, hogy az aranyfej Nabukodonozor után majd jön a két vál, a két kar, ugye, ami nem más, mint a Médó-Perzsa birodalom, véget vet az Isten az országlásuknak, és majd adja a médeknek és a perzsáknak. De álljunk meg itt egy pillanatra, mert mindenképpen meg kell állnunk ennél a részletnél, hiszen ez a kijelentés, ami a falra került, ez az írás nem más volt, mint a megváltozhatatlan isteni ítéletnek a feljegyzése a falra. Az isteni ítéletnek a kijelentése. Igen, a Bibliának az egyik leghangsúlyosabb és minden emberhez szóló tanítása az az, hogy az Istentől minden ember, aki él ezen a földön, kap életidőt. Kapja az élet ajándékát, a lehetőséget, éveket, évtizedeket. De a Biblia arra figyelmeztet bennünket, hogy az Isten mindenért, amit nekünk ad, elszámoltat bennünket. Az életet nem lehet felelőtlenül úgy végig élni, minthogyha nem lenne számadás az életnek a végén. Pál apostol azt mondja a korintusi levélben, hogy nekünk mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy mindannyian megjutalmaztassunk aszerint, amit az életben a földön cselekedtünk, vagy jót, vagy gonoszt. Isten mindenről elszámoltat bennünket, a lehetőségről, amiket kaptunk, az életidőnkről, a képességeinkről, a javainkról, mindenről, amit tőle kaptunk, mire használtuk fel, a rosszra fordítottuk, vagy pedig a jóra használtuk. Mire használtuk az élet időt, amit az Isten nekünk adott, minden cselekedetért az Isten ítéletre fog bennünket vonni. Azt mondja Prédikátor könyve, ezt az igét talán szeretném is felolvasni, Prédikátor könyve 12. fejezet, 15 és 16. verse a következőt mondja. A dolognak summája, tehát a dolognak lényege, legfőbb mondani valója mindezeket hallván ez. Az Istent féljed, és az ő parancsolatait megtartsad, mert ez az embernek fő dolga. Mert minden cselekedetet az Isten ítéletre előhoz, minden titkos dologgal, akár jó, akár gonosz legyen az. Igen, a Bibliának ez az egyik legfőbb, leghangsúlyosabb tanítása, hogy az Isten minden cselekedetet elő fog hozni ítéletre, és hadd kérdezzem, nem valami félelmetesen súlyos gondolat ez, hogy mindannyiunknak az élő Isten ítélő széke előtt kell megállnunk? De ki kell, hogy mondjuk, hogy az ítéletnek minden ember életében egy hosszú előzménye van. És mi az előzmény egy ember életében, az ítéletnek mi a hosszú előzménye? Olyan hosszú előzménye van, amennyi életidőt az Isten engedett egy-egy ember életében. Egy élet az előzménye. Gondoljunk bele abba, hogy az Isten nem váratlanul hirtelen fog egy embert megítélni, hanem adja neki a lehetőségek sorozatát. Kérleli az embert, magához akarja egyre közelebb és közelebb vonni. És hogyha az ember állandóan és állandóan visszautasítja ezt a késztetést, igen, akkor az ítéletben nem születhet más döntés, mint hogy visszautasította a kegyelmet. Nem méltó az életre, az örök életre. Megmér az Isten minden egyes embert, és ennek az ítéletnek végső soron mi a célja? Az Istennek miért kell minden cselekedetet előhozni egy ember életében? Miért kell az egész embert önmagában megítélnie? Mert ebben az ítéletben eldől valami, és ez a legfontosabb, ami ebben az ítéletben eldől, hogy egy ember üdvözülhet-e, vagy nem. Egy ember
A neki adott életidőt arra használta fel, amiért kapta, hogy az Istent megtalálja, hogy a jellemében megváltozzon, és az örök életre alkalmas legyen, vagy pedig nem, vagy pedig elvetette magától az életet. Ki kell, hogy mondjuk, hogy ez az embernek, minden embernek a szabad akarati önkéntes választása. Az ítélet nem úgy történik, hogy valamilyen bizonytalan helyzetben, szituációban, azt se tudom pontosan, miért vonnak engem felelősségre, nem. Hanem az Isten előre figyelmeztet, késztet minden embert, és annak mértékében és arányában leszünk megítélve, amennyi világosságot nyertünk tőle, amennyit megismertünk az ő akaratából, de azért meg leszünk ítélve. Mert az Isten azt nézi, hogy amit egy ember kapott, amennyire megismerte őt, engedelmeskedett-e a lelkiismerete késztetésének, az Isten hangjának, vagy pedig nem engedelmeskedett. És ha engedelmeskedett, megtanult engedelmeskedni, az Isten ki tudta benne munkálni az iránta való hűséget és szeretetet, akkor ez az ember alkalmassá vált az örök életre. Ha állandóan visszautasította a kegyelmet, az Isten nem tudott akkor rajta belső munkát elvégezni, átalakító munkát. Az Isten senkit nem fog erőszakkal újjáteremteni, megváltoztatni, hogy az örök életre alkalmas legyen. Ez minden ember saját választásának az eredménye, hogy engedi-e, hogy az Isten munkálkodjon az ő életén és szívén. De ha az ember igent mond, az Isten elvégzi ezt a hatalmas munkát az emberben. És az ítéletben ezt nézik meg, hogy vajon az ember összhangba került-e az Istennel, engedette az ő lelke késztetésének. Szeretnék olvasni Ezékiel könyvéből, Ezékiel könyve 18. fejezetéből egy igeszakaszt, és nézzük meg, hogy az Isten mennyire nyilvánvalóvá teszi az ő igéjében, hogy ő milyen elvek szerint ítéli meg az embert. Ezékiel könyve 18. fejezet a következőt mondja a 21-től terjedő versekben. És ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, és törvény szerint és igazságot cselekszik, élvén éljen és meg ne halljon, semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lészen. Az ő igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Hát kívánva kívánom én a gonosznak halálát, ezt mondja az Úristen, nem inkább azt, hogy megtérjen útjáról és éljen? Hadd kérdezzem meg, létezik egyáltalán ilyen ítélet ebben a világban? Ilyen nem létezik. Mert mit mond? Azt mondja, ha a gonosztévő megtér az ő útjáról, akkor minden bűne, minden rosszasága, minden, amit elkövetett, az nem kerül említésre, hanem ha megtér az ember, és elfogadja az Isten útját, elfogadja az ő törvényeit, az ő szeretetét, és ehhez idomul az ő élete, megváltozik az ő élete, akkor soha többet semmilyen gonoszságáról, amit cselekedett, nem lesz emlékezés. Ilyen nincs ebben a világban. Valaki elkövet egy bűnt, ítéletre vonják, meg kell fizetni a bűnért, a rossz cselekedetért. De Isten azt mondja, hogy lesz ítélet. Minden embernek oda kell állni az ítélőszék elé. De itt van ez a csodálatos kegyelem, hogy nem a múltunk alapján leszünk megítélve. Nem az szerint leszünk megítélve, hogy miket követtünk el. Mert ha e szerint lennénk megítélve, akkor ki az, aki üdvözülhetne? Senki. Hanem minek alapján leszünk megítélve? Hogy szembe fordultunk-e a bűneinket, beláttuk-e a bűneinket, megtértünk-e, elfogadtuk-e az Isten kegyelmét, megértettük-e Jézus megváltását, és elfogadtuk-e őt személyes üdvözítőnknek. Ennek alapján lesz az ember megítélve. Azt mondja, ha gonosztévő megtér minden vétkéből, melyet cselekedett, és megtartja minden parancsolataimat, tehát ez a változás bekövetkezik az ő életében. Azt mondja, hogy semmi gonoszságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem lesz. Az igazságáért, melyet cselekedett, élni fog. Utána elmondja a másik esetet, ezt most fel sem olvasom, elmondja a másik esetet, a szomorú esetet, amikor valaki megismerte az Istent, jár vele ebben az életben az ő útjain, és egyszer csak mégis elengedi az ő kezét. Akkor mi ez?
ennek az embernek az életében, az ítéletben. Hogy fog alakulni az ő sorsa? Azt mondja, hogy a múlt nem számítatik be neki. Hová jutott az ember? Ha megtagadta a korábbi kegyelmet, ha visszafordult újra az ő bűneihez, akkor az Úr visszahárítja rá az ő bűneit. Tehát az Isten azt ítéli meg egy ember életében, hogy az ember hova jutott. Mivé vált az ember, hogy használta fel a neki kegyelemből adott időt, az életidőt, élt-e az Isten kegyelmével? Szeretnék itt egy gondolatot még felolvasni a 30. versből, Ezékiel könyve 18. fejezetéből. A következőt olvasom. Azt mondja az ige: ennek okáért mindeniteket az ő útai szerint ítélem, Izrael háza, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg, és forduljatok el minden vétkeitektől, hogy romlásotokra ne legyen gonoszságotok. Annyira szépen mondja ezt, annyira a lelkünkre akarja helyezni az ige. Azt mondja, hogy mindeniteket az ő útai szerint ítélem meg. Minden embert teljes igazságossággal, kegyelemmel, méltányossággal. De mit mond? Forduljatok el a ti vétkeitektől. Miért? Mert nem a vétek önmagában az, ami miatt az ítéletben az elmarasztaló ítélet kerül az ember felett kimondásra. Nem. Hanem azt mondja, hogy forduljatok el a ti vétkeitekről, hogy romlásotokra ne legyen a ti gonoszságotok, ne maradjatok a ti bűneitekbe. És ez a Bibliának az ítéletről szóló tanításának a lényege, ahogy folytatja tovább a 31-től terjedő versekben, azt mondja: vessétek el magatoktól minden vétkeiteket, melyekkel vétkeztetek, és szerezzetek magatoknak új szívet és új lelket. Miért halnátok meg, ó Izrael háza? Mert nem gyönyörködöm a meghaló halálában, ezt mondja az Úristen. Térjetek meg azért, és éljetek. Igen, ez a Bibliának a legfőbb mondani valója. Egy ember rengeteg bűnt, hibát elkövethet egy életben. De ha belátja, ha megtér, ha enged az Isten kérlelésének, az Isten felemeli magához, megbocsátja a bűneit, a jellemét megváltoztatja, és alkalmassá teszi az örök életre. És akkor ebben az ítéletben az kerül kimondásra felette, hogy méltó, hogy ama világot elvegye, és a halálból való feltámadást. De ennek az ellenkezője is létezik. Valaki, ha visszautasítja állandóan az isteni kérlelést és hívást, akkor az Isten nem tud mit tenni, mint magára hagyja, hogy aszerint legyen a sorsa, amiképpen ő maga választotta. Azt mondja az Úr, annyira megrázó, szintén Ezékiel könyvében olvassuk: elődbe adtam ma az életet és a halált. Az Isten ezt tudja csak velünk tenni. Előnkbe adja mind a kettő életútnak a végét. Elmondja. És utána csak ennyit tud mondani. Válaszd azért az életet. Te válaszd. Neked kell választani. A döntés a tied. Én csak kérlellek. Megszólítalak a lelkiismereteden keresztül. De te válaszd az életet. Mert mit olvastunk? Én nem gyönyörködöm a meghaló halálában. Én azt akarom, hogy az áldozat, Jézus áldozata minél több embernek az életében célba

0: amikor ezt az ítéletet kihirdeti az Úr, Belsazár király ezt mondja a 29. versben, akkor szólt Belsazár, és öltöztették Dánielt bíborba, és aranyláncot tettek nyakába, és kikiáltották felőle, hogy ő parancsol, mint harmadik az országban. Ugye Belsazár király még ezt megtette, noha Dániel ezt egyáltalán nem igényelte. És ezek után nézzük meg, hogy hogy záródik le a történet, Belsazár királynak a története, és egyben a babiloni birodalom története a következőképpen. Ugyanazon az éjszakán megöletett Belsazár, a káldeusok királya, és a méd Dárius foglalta el az országot, mint egy 62 esztendős korában. Mi történt ezen az éjszakán? Mi történt? Hát azt mondtuk, hogy bevehetetlennek hitte az ő birodalmát. Hatalmas várfalak, az Eufrátesz folyó körülfogta. Mi történt? Hogy történt az birodalomnak a bukása, az ő eleste, az ő megöletése, egyáltalán a bevétele a Babiloniának? A következő történt. Círus nem adta fel az ostromot, nem adta fel azt a tervét, hogy meghódítja Babilont. Noha babiloniak vereséget szenvedtek, ugye abban a bizonyos ütközetben, amiután visszavonultak a várba, és biztonságban gondolták, hogy sokáig élhetnek ott, de Círus az ő embereit, az ő katonáit a következő munkára szólította fel. Elsősorban a csapatot két részre bontotta, a katonákat. Az egyiket a folyó felső folyásához állította, a városon kívül levő részre, ahol beérkezik a folyó a városba. A másik sereget pedig, amikor elhagyja a folyó a várost, odaállította. És azt a parancsot adta nekik, hogy amikor majd a folyó apadni kezd, akkor gázoljanak át a folyón, és úgy támadják meg Babilont. És mit csináltak közben az ő emberei? Árkotástak, és elvezették az Eufrátesz folyónak a vizét. Ásták az árkot az ő emberei, ásták az árkot. A várból nézték nevetve az embereket, amint ott szorgoskodnak, föl sem merült bennük, hogy bármi veszély vagy bármi bekövetkezhet. És ezen az éjszakán, amikor mindannyian lerészegettek, mindannyian megittasodtak, akkor ugye átvágták ezt a bizonyos gátat, a folyóvize elkezdett apadni, ott egy mocsaras tóba vezették az Eufrátesznek a vizét. És amikor már csak olyan volt a folyóvize, hogy már csak comb középig ért, a katonák átgázoltak rajta, és bevették a várat. Ezek a katonák annyira készületlenek voltak, a babiloni katonák annyira készületlenek voltak, hogyha még akkor fölészmélnek, amikor látják, hogy gázolnak át a folyón, még akkor meg tudták volna állítani őket. De ezek teljesen lerészegedve, teljesen abszolút föl nem merült a gondolat, hogy vigyázniuk is kellene. Teljes hamis biztonságban ringatták magukat, és így teljesen váratlanul érte őket ez az ostrom. És valóban ez volt az utolsó éjszakájuk, és Belsazár király is ekkor halt meg. És azt olvassuk, hogy a babiloni birodalomnak így lett vége, és a médó-perzsa birodalom váltotta fel a birodalmat, a babiloni birodalmat. Befejezésül egyetlen egy igét szeretnék felolvasni a Példabeszédek könyve 21. fejezet 30. verséből. Példabeszédek könyve 21. fejezet 30. vers ezt mondja. Nincs bölcsesség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen. Ha az Úr valamire kimondja, hogy eddig és ne tovább, akkor az ember minden erejét összeszedheti, akkor sem tud ellene tenni. Bevehetetlennek tűnik a vár, az Isten akkor is megtalálja a módját annak, hogy az akaratát megvalósítsa. Nincs bölcsesség, és nincs értelem, és nincs tanács az Úr ellen. Éppen ezért ennek az egész fejezetnek is, és az egész Bibliának a mondani valója ez, hogy minél az Úr ellen harcoljunk, hanem vele együtt éljünk, az ő akarata szerint éljünk. Mert hogyha ezt tesszük, akkor irgalmat és kegyelmet nyerünk. De ha valaki az Úr ellen akar hadakozni, annak sajnos be kell látni azt, hogy az Úr ellen nem lehet csatát nyerni.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Én is szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek. Akik nem ismernek, azok részére bemutatkozom, Bodolai Zoltánnak hívnak, és Eger mellett lakunk, Heves megyéhez, illetve Nógrád megye egy részéhez tartozik a körzetem. Viszont a mai alkalommal nem ezért vagyok itt, hogy egy kicsit így a körzetből is kilépve, hanem azért, mert a Keresztény Advent közössége, illetve a közösség vezetése megszervezte, illetve úgy döntött, hogy helyes lenne ilyen körzeti alkalmakat létrehozni és közösen beszélgetni, gondolkodni. Ezért is van ez a felborult sorrend itt a napi programok folyamán. Ha jól tudom, akkor ez a harmadik körzeti alkalom, amiben részt vesznek azok, akik mindegyik alkalmon ott voltak. Ugye az első alkalommal az advent történelemről volt szó, a második alkalommal a jelen fejlődésről, és a mai alkalomnak, az egész napnak a központi témája az a misszió. A misszió mentén fűznénk fel a gondolatainkat, és ennek kapcsán lesz majd most egy gondolatébresztő igei óra. Utána erről beszélgetnénk több csoportban, de egy témáról, és aztán délután majd ennek a különböző ágairól, hogy hogyan tudjuk egyénileg azt a munkát végezni, folytatni, amire Jézus megbízott mindannyiunkat, akik az ő nevére, illetve az Atya és a Szentlélek nevére is megkeresztelkedtünk, és szövetséget kötöttünk vele. Tehát akkor én olvasom is az alapigét János evangéliumának 21. fejezetéből. János evangéliuma 21. fejezetéből, az első verstől kezdve. János evangéliumának a 21. fejezete az a tulajdonképpen az evangéliumoknak az utolsó fejezete, mert János volt az, aki legkésőbb megírta evangéliumát, egészen az első század vége felé már, és az ő könyvének ez a vége, az evangéliumának a vége, a 21. fejezet, amiben itt egy olyan történetet olvashatunk, amikor Jézus megjelenik a tanítványoknak, de nem először. Olvassuk is majd ennek a leírásnak a végén, hogy már harmadszor jelent meg Jézus. Tehát megjelent ugye egyszer, amikor a tanítványok félelmükben be voltak zárkózva, és nyugtalanul beszélték át az elmúlt nap eseményeit, és megjelent Jézus a tanítványoknak. Aztán megjelent még egyszer, amikor Tamás is ott volt velük, ugye első alkalommal nem volt, és mondta, hogy ha nem látom, és ha nem tehetem az oldalába a kezemet, akkor nem hiszek. Megjelent még egyszer, amikor ott volt már Tamás is, és ez a harmadik alkalom. Olvassuk akkor a történetet, hogy hogyan történtek az események. Tehát János evangélium a 21. fejezet első versétől. Ezek után ismét megjelentette magát Jézus a tanítványoknak a Tibériás tengerénél, megjelentette pedig eképpen. Együtt voltak Simon Péter és Tamás, akit kettősnek hívtak, és Nátánael, a galilai Kánából való, és az Zebedeus fiai, és másik kettő is az ő tanítványai közül. Mondta nekik Simon Péter, elmegyek halászni. Mondták neki, elmegyünk mi is te veled. Elmentek, és azonnal a hajóba szálltak, és azon az éjszakán nem fogtak semmit. Mikor pedig immár reggeledék, megállt Jézus a parton, a tanítványok azonban nem ismerték meg, hogy Jézus van ott. Mondta azért nekik Jézus, fiaim, van-e valami ennivalótok? Felelték néki, nincsen. Ő pedig mondta nékik, vessétek a hálót a hajónak jobb oldala felől, és találtok. Oda vetették azért, és kivonni már nem bírták azt a halaknak sokasága miatt. Szólt azért a tanítvány, akit Jézus szeretett, Péternek, az Úr van ott. Simon Péter azért, amikor hallotta, hogy ott van az Úr, magára vette az ingét, mert meztelen volt, és bevetette magát a tengerbe. A többi tanítvány pedig hajón ment, mert nem messze voltak a parttól, hanem mintegy 200 singnyire, és vonszolták a hálót a halakkal, ez a 100 méternyire körülbelül. Mikor azért a partra szálltak, látták, hogy parázs van ott, és azon felül hal és kenyér. Mondta nekik Jézus, hozzatok a halakból, melyeket most fogtatok. Felszállt Simon Péter, és kivonta a hálót a partra, mely telve volt nagy halakkal, 153-mal. És noha ennyi volt, nem szakadozott a háló. Mondta nekik Jézus, gyertek, ebédeljetek. A tanítványok közül pedig senki sem mert tőle megkérdezni, ki vagy te, mivel tudták, hogy az Úr ő. Oda ment azért Jézus, és vette a kenyeret, és adta nekik, és hasonlóképpen a halat is. Ezzel már harmadszor jelent meg Jézus az ő tanítványainak, minek utána feltámadt a halálból.
gondolom ismerős a történet mindenkinek, de hogyan is kapcsolható ez össze azzal, hogy ma misszióról szeretnénk közösen gondolkodni és beszélgetni? Mi az a helyzet, amiben itt belecsöppenünk, amikor olvassuk ezt a történetet a Szentírásban? Azt olvassuk, hogy a tanítványok a Tibériás tengerénél vannak, és elmennek halászni. És ha megengeditek, én már itt egy kicsit belekapaszkodom ebbe, mert most ne azt keressük ebbe, hogy ők, nekik ez a misszió, hogy az ember halászá teszi őket Jézus, hanem azon gondolkodjunk, hogy miért mentek el ők halászni, azok után, hogy Jézus már megjelent nekik. Azok után, hogy ők egy nagyot csalódtak, elkeseredtek, megijedtek, de Jézus megjelent nekik már kétszer is. Vajon miért mentek el halászni? Nem kell találgatni, ha előveszitek a Jézus élete című könyvet, Ellen White szépen leírja, hogy a tanítványok előtt a jövő nagyon sötét volt. És ugye ez az nagyon furcsa, hogyha mi találkoznánk a feltámadott Jézussal kétszer is, akkor nem biztos, hogy olyan sötét lenne a jövő előttünk. Akkor boldogak lennénk, hogy megjelent nekünk az üdvözítő. De ne írjuk le a tanítványokat, és ne bántsuk őket, gondolkodjunk, hogy mi történhetett velük. Nem tudták, hogy mi lesz most. Nem tudták, hogy hogyan folytassák az életüket. És azt gondolták, ugye Péter volt az értelmi szerző, de mindannyian egyetértettek, hogyha visszamennek a világi munkájukba, akkor majd lesz pénzük. Halakat fognak, eladják, és akkor el tudják tartani magukat és a családjaikat. Ellen White szépen leírja azt, hogy ez miért volt hitetlenség, miért volt elkeseredés, miért volt helytelen dolog, így is lehetne mondani. És most mit már is hadd álljak meg, és kérdezzem meg azt, hogy miért nem arról beszéltek az embereknek, hogy Jézus feltámadt? És miért mentek vissza, és feledkeztek bele a régi életükbe? De ha ezen gondolkodunk, akkor kezdjünk el azon is gondolkodni, testvérek, hogy mi nem vagyunk-e ilyenek időnként, mint a tanítványok. Sok mindent kaptunk megváltónktól. Azon kívül, hogy megismertette velünk az Isten magát, azon kívül, hogy magához fordította a szívünket, azon kívül, hogy sokan szövetséget is kötöttünk vele, és olyan sokszor meghallgatta az imádságainkat. És olyan sokszor tapasztaltuk azt, hogy velünk van. Ha nem is úgy, ahogy a tanítványoknak láthatóan megjelent, de valahogy a lelki szemeink előtt is biztos, hogy megjelent az Isten, nem is egyszer. Szinte kézzelfoghatóan tapasztaltuk áldásait, én gondolom ti is mindannyian életetekben, nem egyszer, nem kétszer. Akkor miért van az, hogy nem azt tesszük, amire kér bennünket, hanem belefeledkezünk az e világi életünkben? Együtt voltak itt elég sokan a tanítványok közül, és ugye megtörtént velük az, hogy elmentek, küszködtek egész éjszaka, de nem fogtak semmit. Ugyanúgy, ahogy egyszer ez már történt velük, amikor Jézus elhívta őket, amikor igazából Jézus tanítványaivá váltak. Lukács evangéliumának az 5. fejezetében olvashatunk arról a történetről. De ezt a tanulságot azért jegyezzük fel, mielőtt tovább lépünk, hogy ha szem elől tévesztjük Jézust, ahogy a tanítványok annak ellenére, hogy vele jártak, mégis elkeseredtek, annak ellenére, hogy feltámadtként kétszer megjelent nekik Jézus, mégis még nem látták a jövőt, bizonytalanok voltak, kétségek gyötörték őket, szemük előtt tévesztették Jézust, azt a Jézust, aki az örömforrás volt számukra, azt a Jézust, aki a minden volt számukra, és ezért mindent elvesztettek, úgy gondolták. Ha mi szem előtt tévesztjük megváltónkat, ha nekünk nincs állandó közösségünk Krisztussal, majd a nap folyamán erről bővebben lesz szó, akkor nem csak Jézust veszítjük a szemünkkel, hanem azt is, hogy miért élünk tulajdonképpen. Azt is, hogy miért vagyunk keresztények. Nekem néha előfordul az, például tegnap vagy tegnap előtt mentem Pestre, dolgom volt, és
nem két ember stoppolt az út szélén. Fiatalok is, egész idősek is, csodálkoztam. Visszaemlékeztem arra, hogy én fiatal koromban mennyi stoppoltam, és milyen sokat segítettek, vittek 100 meg 1000 kilométereket. De egyrészt nagyon siettem, másrészt meg telefonáltam is egyfolytában, és nem álltam meg senkinek. És nem mondom, hogy olyan nagy lelkiismert furdalásom volt, de azért gondolkodtam, hogy na, hát miben vagyok én külön más embereknél. Ennyi jó indulat, ennyi jó szándék sincs benne. Most ez kereszténység, hogy ennyit sem tudok segíteni másoknak. Ezt nem azért mondom, hogy most álljatok meg a stopposoknak mai világban, azért ugye félhet az ember. Mondjuk én nem félem miatt nem álltam meg. De sokszor van ilyen a hétköznapjaimban, hogy elgondolkodok, amikor valahogy cselekszem, hogy most ha valaki ezt látna, akkor azt mondaná, hogy ez egy hívő ember, egy lelkész. Ráadásul egy felszentelt lelkész. Egy magát igaz közösségnek, a Biblia tiszta forrását megőrző és képviselő közösségnek a lelkésze. Ha kívülről látnák, akkor gondoljon most mindenki a saját életére, és ne az én életemre. Ha valaki nem ismer titeket, az utcán találkoztok, megmondják rólatok, hogy ti mások vagytok. Megmondják rólatok, hogy ti, ha azt nem is, hogy keresztények vagytok, de hogy ti másként éritek az életeteket, mint a nagy többség. Hogyha szem előtt évesztjük Jézust, hogyha nincs meg az a mindennapi közösség, amiről azt hiszem nem kell most részletesen szólnom, akkor szem előtt évesztjük azt is, hogy kik vagyunk, hogy mi a küldetésünk, mi a feladatunk, miért és mire hivattattunk el. De mit csinál Jézus, amikor látja, hogy ilyenek vagyunk? Amikor látja, hogy belemélyedünk ebbe a világba, végezzük a hétköznapi feladatainkat, és fontos is a család, fontos is eltartani gyermekeinket vagy szüleinket, ki hogy éli az életét, házastársainkat. Mit csinált Jézus a tanítványokkal? Oda ment hozzájuk, és elkezdte nekik mondani, hogy hát már kétszer feltámadtam, most még egyszer itt vagyok, de ha ebből se tanultak, akkor többet nem is akarlak látni titeket. Szemrehányást tett nekik, fejükre olvasta? Nem. Mit csinált? Egy nagyon érdekes dolgot olvastunk itt. Jézus egyrészt nem ismerik meg, másrészt megszólítja őket, és megkérdezi, hogy fiaim, van-e valami ennivalótok? Van-e valami ennivalótok? Mit jelent ez a kérdés? És mit jelent a válasz? Azt mondták, hogy nincs. Azt kérdezte tőlük, hogy mit tudtak? Tudtak nekem adni valamit? Meg tudtak engem kínálni? Először csak egy hallal, de nyilván ez elgondolkodtatta őket, amikor felismerték, hogy Jézus. Mit tudtok ti adni Jézusnak? Ha most tőletek kérdezné, hogy testvérem, illetve fiam, gyermekem, mit tudsz te nekem adni? Akkor mit tudnátok neki mondani? Megkérdezni, mit tudsz felmutatni az életedben? Mi az a jó dolog, amit tudsz mutatni, amit értem tettél, vagy embertársaidért tettél? Mit tudnátok mondani neki? Valószínű ugyanezt, amit a tanítványok mondtak, hogy nincs semmi. Nincs semmi. És Jézus nem úgy gyógyítja őket és bennünket sem, hogy szemrehányást tesz, hanem úgy, hogy magunktól lássuk meg, hogy milyen üres a szívünk, és milyen üres a kezünk nélküle. Van-e valami ennivalótok? Tudtak-e nekem adni valamit? És a tanítványoknak azt kellett felelniük, hogy nincs. Üres a szívünk, üres a kezünk, üres a hálónk. Nem tudunk mivel neked szolgálni, Urunk. Magunktól nincs erőnk, nincs semmink, amit neked tudnánk adni. Nincs bennünk jó, ugye, ha tovább gondolja az ember ezt az egészet. És nem teszek másokért se semmit. Mert az ember önmagában nem tesz másokért semmit. Az Úr úgy tudatosítja bennünk azt, hogy szükségünk van rá, hogy felismerteti velünk ezt a kiszolgáltatott állapotunkat, és azt, hogy semmik vagyunk nélküle. Mert ugye nagyon sokszor, én gondolom, ti is úgy vagytok vele, én is, nagyon sokszor tudom, hogy ha valami helytelenséget, rosszat, bűnt, vétket követtem el, hogy elkövettem, és bánom is, mert tudom, hogy helytelen volt, de nem rendül bele a szívem.
nem fájlalja a lelkem. Csak tudom az eszembe, hogy ez nem volt helyes. Mikor Jézus ilyeneket kérdez, akkor azért kérdez, hogy a szívünk is rendüljön bele. Hogy éljük át azt, hogy semmink nincs, és hogy milyenek vagyunk önmagunkban. Tehát Jézus nem érvel, nem arról beszél, hogy ő már feltámad, nem szemrehányásokat tesz nekik, hanem szembesíti őket önmagukkal, mint ahogy szembesít bennünket is önmagunkkal. És akkor lehet elindulni valahonnan. Még egy dolog, ami szerintem nagyon tanulságos ebből a történetből itt, ugye Jézus elmondja nekik, hogy mit tegyenek, hogy akkor vessék ki a hálót, és majd fognak halakat találni, hogy meg is történt. És ekkor ismeri fel először János apostol azt, hogy az ő szeretett mestere van ott. Ahogy említettem az imént, ez már megtörtént velük egyszer. Lukács evangéliumának 5. fejezetében olvashatjuk ezt a történetet. Ugyanúgy vesződtek egész éjjel, nem fogtak semmit, Jézus szavára mégis, ugye mondja Péter, jól lett egész éjjel fáradtunk, nem fogtunk semmit, jól lett nem fogtunk semmit, mindazonáltal a te szavadra kivetem a hálót. Volt akkor a nagy döntése Péternek, és mivel Jézus mellett döntött minden saját tapasztalatával és érzésével és gondolatával szemben, ezért meglett a gyümölcse és eredménye. De ha az ember átér egy nagy csodát, ahogy ott a tanítványok átélték, akkor utána úgy gondolja, hogy ha az Isten adott nekem egy ilyen csodálatos tapasztalatot, ilyen nem fog velem megtörténni még egyszer, soha az életben. Például, amikor megtér az ember, és szinte látja az Istent. Sokan fogalmaznak úgy, hogy szinte a föld fölött járnak 1-2 méterrel, olyan boldog, csordótig van a szívük az Isten szeretetével, az Isten szent lelkével. Bármire képesnek érzik magukat, hogy megtegyenek. Képesek lennének elmenni Afrikába, vagy én nem tudom hova, hogy embereket mentsenek. Legalábbis sokan, és tudom, mert nekem is voltak ilyen gondolataim, érzéseim, beszéltek erről. Az ember úgy gondolja, hogy ilyen nem történhet meg vele még egyszer. Vagy egy csodálatos gyógyulás. Egy csodálatos dolgaink, gyermekeink gyógyulása, halálos betegségből, halálos balesetből, és lehetne sorolni. Az ember azt mondja, hogy ilyen az életben egyszer van. Az Isten azt mondja, hogy nem. A Szentírás azt mondja, hogy az Isten nem mérték szerint adja a szent lelket. Ha a szükségét látja, megadja még egyszer. Azért, hogy jó értelemben összetörje az emberi szíveket. Hogy jó értelemben megalázza. Megaláztatása saját magunktól fakadóan arra késztesse minket, hogy meghajoljunk az Istenet, és újba látjuk azt a csodát, hogy az Isten szeret bennünket. Mert minden missziónak, testvérek, minden másokért tett lépésnek, aminek a háttérében azon, hogy szeretjük a másik embert, és szeretnénk érte, akarunk érte tenni valamit, mindezeknek a háttérében az áll, hogy mi az Istentől kapjuk az ő mérhetetlen kegyelmét és jóságát. Hogyha valaki nem éli át az Isten kegyelmét, ha valaki nem éli át azt, hogy az Isten szereti, megbocsájt neki, könyörülj rajta, nem igazság szerint, hanem az ő jósága szerint cselekszik vele, és akár csodákat is tesz vele. Ha ezt nem éljük át, akkor nem lesz töltet bennünk, akkor nem lesz üzemanyag bennünk, nem lesz, így mondja ezt a Szentírás, szent lélek bennünk, amivel indulnánk és másokért tennénk. Vagy bármit is. Minden missziónak tehát az alapja az Istennel való közösség, az Istennel szerzett csodálatos tapasztalatok. És ezt adja meg itt nekik még egyszer. Átélik ezt a csodát, és ugye milyen kedves az Úr, ha lehet így fogalmazni, mert hoznak a tanítványok a halakból, mondja ugye nekik, hogy hozzatok a halakból, és amit most fogtatok. És ugye milyen érdekes, hogy hát ők fogták, hát jó, ők fogták, de hát nem ők tehetnek róla, hiszen egész éjjel fáradtak, és semmit se fogtak. Nyilvánvaló, hogy az Úristennek a csodája volt. És mégis Jézus engedi nekik, hogy részt vegyenek az ő szolgálatában. Engedi nekik, sőt, vezeti őket arra, hogy a halfogással
erősítse az önbizalmukat, erősítse, bátorítsa őket. És testvérek, nekünk is, a mi utunk is ez, mert Jézus soha nem letöri az ember önbizalmát, és soha nem azt mutatja meg, hogy miben vagyunk csak hibásak, és mi az, amiben még tanulnunk kell, persze erre is szépen rávezet, hanem az ő végtelen jósága folytán ilyen lehetőséget és ilyen tapasztalatokat ad nekünk is, illetve akar adni azoknak, akik engedelmesek. Ez az egy feltétel van, ugye, hogy most is kivetették a hálót, és nem mondták, hogy fölösleges, és egy idegen ne beszéljen ilyeneket, hanem megtették. Tehát együtt fogták a halakat, nyilván Jézus terelte oda, de a tanítványok vetették ki a hálót, együtt készítik el a vacsorát, illetve az ebédet, vagy reggelit, mert ugye itt reggel történt, bár a Szentírás az ebédről szól, és mindent együtt tesznek. Jézus bevonja őket a saját maga által cselekedett csodákba és dolgokba, eseményekbe. És ezzel tanít bennünket is, hogy amikor mi azon gondolkodunk majd egész nap folyamán, hogy hogyan szolgáljunk másoknak, honnan szerezzünk missziós lelkületet, és ha a lelkület megvan, akkor hogyan menjünk, és mit tudnánk mi egyszerű kis vidéki testvérek tenni azért, hogy ez a világ jobb legyen, és azért, hogy emberek megismerjék még Jézus visszajövetele előtt, az elpecsételés előtt, a utolsó napok kegyetlen csapásai előtt valahogy megmeneküljenek, és megismerjék az üdvözítőt és a kegyelem útját. Mit tehetünk mi? Akkor mindig gondoljunk erre, és gondoljatok majd erre, és majd remélem a mai beszélgetésekben, és ez nyilvánvalóvá válik, hogy mi semmit sem tehetünk. Egyedül. Önmagunkban semmit. De ha figyelünk a megváltónkra, aki ott áll a parton, ahogy ott állt a tanítványoknál is a parton, és sokszor nem látjuk őt, és nem veszük észre, hogy ő állott, ahogy a tanítványok sem vették észre. De ha meghalljuk és megtesszük, amire kér bennünket, mert mindannyiunknak megmondja egyénileg, én nem fogom tudni nektek megmondani, hogy mit csináljatok, ezt az Isten jelenti ki mindannyiunk számára, hogy te kivel, kiért és mit tegyél. Ha figyeltek erre ezekre a késztetésekre, ezekre a hangokra, akkor hasonló csodákban lesz részetek, mint a tanítványoknak. Jézusnak ugye így hangzik ez az ígérete, amit Máté evangéliumának a legvégén olvashatunk. Máté is fontosnak tartotta, hogy ezt leírja, és a végén ott van a 28. fejezetben, hogy íme én ti veletek vagyok a világ végezeteig minden nap. És azt is elmondta, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön. És veletek vagyok a világ végezeteig minden nap. Engedjétek meg, hogy most egy-két idézetet az Evangélium szolgái című könyvből olvassak, amit sokan félreértenek és úgy gondolják, hogy ez csak a lelkészeknek szól. Ha valaki az Istennel, Jézus Krisztus új szövetség vére által szövetséget köt, akkor az evangélium szolgájává válik. És nincs különbség. Ugye egyetemes papság, királyi papság. Ezért hadd bátorítsalak benneteket egy-két gondolat. A 6. oldalról olvasom az első idézetet. A Sion falain álló őrök kiváltsága, hogy olyan közel állhatnak Istenhez, és lelke befolyása iránt annyira érzékenyé válhatnak, hogy Isten rajtuk keresztül munkálkodhat. Legyen ez egy cél mindannyiunknak. Jegyezzük meg ezt a gondolatot úgy, hogy ez a célunk, hogy olyan közel állhatunk Istenhez, és az ő lelke befolyása iránt annyira érzékenyé válhatunk mindannyian, hogy Isten rajtunk keresztül akar munkálkodni. Ez az Isten terve mindannyiunkkal. Nem egy-két lelkésszel, aki Magyarországon mondjuk keresztény advent közösségben van 30 alkalmazott lelkész. És vannak könyvevangélisták még mondjuk 10, mondjuk 40 főállású ember 10 millió lakosságra, hol képtelenség is lenne, és nem is akarja Jóisten, hogy így működjön. Mindannyiunkat fel akar használni. Ezért mondja, hogy olyan közel kell állnunk hozzá, és a lelke befolyása iránt annyira érzékenyé kell válnunk,
hogy rajtunk keresztül munkálkodhasson másokért. Olvasom a következő idézetet a 11. oldalról, ahol emlékeztek Ézsaiás történetére, amikor elhívja az Úr, és meglátja őt, és azt mondja, hogy jaj, nékem elvesztem, mert a seregek urát, az Istent látták az én szemeim. És akkor jön az angyal, eleven szenet vesz az oltáron lévő parázsról, azzal megérinti Ézsaiás száját, és a következőt mondja, hogy íme megérintette ajkaidat, és a hamisságod eltávozott. Tehát ezt olvashatjuk. Amikor Isten szolgái hitáltal néznek a szentek szentjébe, és látják nagy főpásztorukat a mennyei szentében, hivatása teljesítése közben, felismerik, hogy ők tisztátalan ajkú férfiak, kiknek nyelve gyakran szól hiába valóságot. Olvasom most éppen az első kötetet, a bizonyságtételek első kötetét is, és egy olyan részhez értem, ahol hasonló gondolatok vannak leírva is, és megfeddett, sajnos, illetve jó, örülök is neki, hogy megfeddett, de sajnos megfeddett azok a fejezetek és sorok, ahol arról beszél, hogy nagyon vigyázunk arra, hogy mi megy ki a szánkon a hétköznapokban. Mert aztán, amikor szent dolgokat képviselünk és beszélünk, amikor az Isten igéjét vesszük az ajkunkra, akkor azt vagy nem fogják komolyan venni, vagy nem lesz semmi ereje a mi beszédünknek. De hogyha felismerjük, és hát nyilván a szentek szentélyébe tekintünk, és látjuk, hogy a megváltónk végzi az ítéletet, és ugye Isten házán kezdődött el az ítélet. És ha eközben mi felismerjük, hogy tisztáltan ajkú férfiak vagyunk, akiknek nyelve gyakran szól hiába valóságot, akkor figyeljük csak meg, hogy hogyan folytatódik. Valóban kétségbe eshetnek, ha méltatlanságukat Krisztus tökéletességével hasonlítják össze. És nekünk máshoz nem szabad hasonlítani magunkat. Csak Krisztus tökéletességéhez. Összetört szívvel, teljesen méltatlannak és alkalmatlannak érezve magukat, nagy munkájuk elvégzésére így kiáltanak fel, elvesztem. És hadd mondjam azt, hogy ez is egy jellemző gondolat, sokan mondják nekem azt az én saját gyülekezeteimbe odahaza, hogy nem vagyok méltó, és nem tudom, mit csináljak, hogy az Úr munkájában tevékenykedjek. A lelkemben vannak bűnök, az agyam olyan helyeken jár, hétköznapokban is követek olyanokat, főleg ugye a családban, igazságtalanság, dükkitörések, stb., amiket mesélnek az emberek, de van folytatása. Ha azonban Ézsaiáshoz hasonlóan megalázkodnak Isten előtt, hasonló tapasztalatban részesülnek, mint a próféta. Ézsaiás is úgy gondolta, hogy elveszik. Ő is úgy gondolta, hogy nem méltó a feladatra. De ajkukat az oltárról eleven szén érinti, és megfeledkeznek önmagukról, tudatában Isten nagyságának, hatalmának és segítőkészségének. Figyeljétek csak, testvérek, nincs sok átmenet. Az ember felismer, hogy bűnös, felkiált Istenhez, Istenem, könyörülj rajtam, elvesztem, és abban a pillanatban jön az Istentől a válasz. Érinti a szén az ajkát az embernek, és akkor már nem arra gondol, hogy bűnös. Ugye ez volt a következő, hogy ajkukat az Isten az oltárról eleven szén érinti, megfeledkeznek önmagukról, tudatában Isten nagyságának, hatalmának és segítőkészségének. Ez a mi munkánk motorjába az üzemanyag, hogy úgy mondjam. Ez indít bennünket arra, hogy másokért tegyünk. Felismerik a rájuk bízott tisztség szentségét, és megtanulják megvetni mindazt, ami azt eredményezné, hogy szégyent hozzanak arra, aki üzenetével elküldte őket. Az eleven szín jelképezi a megtisztítást, és ábrázolja egyszer s, mint az Isten igaz szolgája igyekezetének erejét. Azokat, akik olyan teljességgel szentelik magukat az Úrnak, hogy ajkukat megérinti, ez az ígéret szól, menjetek ki az aratás mezeire, veletek fogok munkálkodni. Tehát az Isten eszméltet rá minket arra, hogy kik vagyunk, ő mutatja meg azt, hogy bűnösök vagyunk,
és aztán ő bocsátja ezt meg, és adja az indítatást ahhoz, hogy menjünk. A mi dolgunk annyi, hogy hozzámenjünk, és könyörögjünk, és őszinték legyünk magunkhoz. Illetve hát aztán ő hozzá is. Még egy idézetet hadd olvassak. A hatvanötödik oldalról. Nem akarom mindegyiket, mert az időnk halad nagyon, és igen. Előbb add át magadat az Úrnak, hogy megtisztítson és megszenteljen. Ugye ugyanez a gondolat tulajdonképpen. Előbb add át magadat az Úrnak, hogy megtisztítson és megszenteljen. Egy jó példa többet mond el az igazságról, mint az ékes szólás, melyhez nem társul jól elrendezett élet. Ezt elolvasom még egyszer, és gondoljuk át még egyszer. Egy jó példa többet mond el az igazságról, mint az ékes szólás, melyhez nem társul jól elrendezett élet. Beszélhetek én, vagy bárki más lelkész. A legszebb, a leg, nem tudom milyen megfogalmazásban az igazságról, a Szentírásból, Isten szeretetéről, ha az életem nincs ott mögötte. Lehet, hogy ti azt látjátok, hogy csodálatos az életem, de otthon a családban valami nagy zűr van állandóan, akkor semmi értelme nem lesz. Azt mondja, sokkal jobb egy jó példa. Egy olyan ember, akinek az Istennel közösségben lévő élete van a családjában is, a munkahelyén is, az utcán is, amikor jár kell, és nem tud szépen beszélni. Sokkal több haszna, sokkal több ereje lesz ennek, mint a szép beszédnek. Ezért mondja, tisztítsd meg lelked lámpását, és töltsd meg a Szentlélek olajával. Kérjed Krisztustól a kegyelmet, az értelemnek azt a világosságát, amely képessé tesz az eredményes munka végzésére. Kérd Krisztustól a kegyelmet, az értelemnek azt a világosságát, amely képessé tesz az eredményes munka végzésére. Tőle tanuld meg, mit jelent lelkekért munkálkodni, akikért ő az életét adta. Ő a példánk, és amikor ezt mondom, hogy ez az alapja mindennek, akkor én nem mondok újat. Amikor azt mondom, hogy vegyük elő, és a példakép, akiben az Atya gyönyörködik, aki ugye azt mondta, hogy ez az én fiam, akiben gyönyörködöm, gyönyörködjünk bennem is. Ez a megoldása mi lelkünk gyógyulására, ez a megoldása arra, hogy mi olyan egyénileg is, és közösséggel is, és az Isten evangélium hírvivői, missziózós népe legyünk. Még egy idézetet olvasok a 76. oldalról. Az evangélium szolgálja törekedjék azzá lenni, aki Krisztus volt a földön. És ne csak szeplő nélküli tisztasága szolgáljon például nekünk, hanem türelme, szelítsége és szeretetreméltósága is. Élete az igazi szívességet szemlélteti. A szűkölködőkhöz és elnyomottakhoz mindig volt barátságos pillantása és vigasztaló szava. Jelenléte megtisztította a ház légkörét. Élete kovászként hatott a társadalom különféle csoportjaira. Tisztán és hiba nélkül járt a meggondolatlanok, gorombák és barátságtalanok, a tisztességtelen vámosok, az igazságtalan szamaritánusok, pogány katonák, durva parasztok és a vegyes tömeg között. Itt is, ott is szólt egy-egy részvételes szót. Ha súlyos terheket hordozó megfáradt emberekkel találkozott, osztozott velük terhükben és elmondta nekik azokat a tanulságokat, melyeket a természetből tanult meg Isten szeretetéről, jóindulatáról és jóságáról. A legnyersebb, legdurvább emberben is próbált reményt kelteni. Biztosította őket, hogy olyan jellemet fejleszthetnek ki, amely által Isten gyermekeivé lehetnek. Testvérek, hadd kérdezzem meg, hogy ti általában hogy szoktatok, hogy tudtok viszonyulni a gorombák, a barátságtalanok, a tisztességtelen aljas emberekhez? Ti mit szoktatok kezdeni azokkal, akik nyersek és durvák veletek? Most azt mondom, hogy a legjobb keresztény a köreinkben mondjuk megpróbálja elkerülni őket.
Ugye? De általában nem, azért nem tudunk mindig kikerülni mindenkit, aki goromba, durva, nyers. Hát ugye úgy mondja ezt ma a mai hétköznapi nyelv, hogy bunkó velünk, vagy másokkal. És meg mindenkiben érzések támadnak, nem pozitív érzések és érzelmek. És ezt sokszor szavak formájába is öntjük. Vagy időnként, akkor maradjunk annál. Időnként szavak formájába öntjük. Ha nem is annak az embernek, akkor a házastársunknak, vagy barátunknak, vagy gyülekezetben füstölgünk elég sokat. Hogy lehet az, testvérek, hogy Jézus hiba nélkül járt? Hiba nélkül járt a meggondolatlanok, gorombák, barátságtalanok, tisztességtelen emberek között. Ami azt jelenti, hogy nem vétett ellenük semmi hibát, nem volt egy rossz szava, sőt, ugye pont azt olvastuk, hogy reményt próbált kelteni a legdurvább, legnyersebb emberekben is. Mert erre a feladatra hív bennünket. Erre a feladatra hív bennünket Krisztus, és ez az igazi misszió, testvérek. Ez az igazi misszió. Ezekkel a sajnos azt kell mondani, egyre inkább így lesz hétköznapi emberekkel. Ezekkel az emberekkel igazságosan, de kegyelmesen, szeretettel bánni. Mert akkor nyilvánvalóvá válik, hogy mi mások vagyunk, mint a nagy többség. És akkor nem kell, bocsánat a kifejezésért, sokat papolni arról, hogy mi a feladata az emberiségnek, hogy milyen bűnöket kell megbánnia, hanem akkor akarni fog változni az ember. A legdurvább is. Reményt tudunk benne kelteni, hogy lehet jobb, lehet másként élni. És olvasom a végére az egyik inkább úgy fogalmazok, az egyik legmegrendítőbb gondolatsort. Jézus vallása meglágyítja mindazt, ami a természetünkben kemény és durva, és elsimít mindent, ami modorunkban érdes és szúrós. És akkor most mindenki gondolja magára, és felteszem a kérdést. Van-e a ti természetekben, testvérek, kemény és durva vonás? Illetve van-e olyan, ami a modorotokban érdes és szúros? Ezt gondoljátok át. Mert Jézus vallása meglágyítja mindannyiunk szívében a keménységet és a durvaságot. És elsimít a modorunkban minden érdes és szúros, kiálló és hegyes és a másikat bántó kifejezést, szempillantást, mindent. Ha Jézussal járunk, ezek megszűnnek, ha nem vele járunk, akkor ezek megmaradnak. Emlékszem, hogy kicsit a gyermekeim kapcsán, és gondolom ezzel ti is így vagytok, tanulta ezt az ember, vagy tanulja. Ugye a gyerekek azok tudják lágyítani az ember szívét, és én gondolom, hogy egyrészt ezért is adta a Jóisten így ezt a természetben, illetve itt a földi életben, bűnös földi életben, hogy a kemény, önző emberi szív azért tanuljon meg szeretni, tanuljon meg alázkodni, tanuljon sok mindent, amit máshogy nem tud tanulni, de a Szentléleknek óriási hatalma van, és ezeket pillanatok alatt el tudja végezni. Ő a szavakat szelíddé és a viselkedést megnyerővé teszi. Tanuljuk meg Krisztustól, hogyan lehet összekapcsolni a magas szintű tisztaságot és fethetetlenséget a derűs kedély állapottal. A jóságos, barátságos keresztény a leghatalmasabb bizonyíték, amit a kereszténység mellett felhozhatunk. A jóságos, barátságos keresztény a leghatalmasabb bizonyíték, amit a kereszténység mellett felhozhatunk. Testvérek, a jóságról, a barátságosságról, a szelídségről, az igazságról, és mindarról, amire vágyik a szívünk, hála a Jóistennek nem kell gondolkodnunk, hogy ez milyen is, és hogy ezt hogy is kell elképzelni. Mert van egy Jézus Krisztus, akinél láthatjuk, hogy kell elképzelni, és hogy mi ez az egész. Egyetlen dolgunk van, hogyha mi szeretnénk a kereszténységet megismertetni a világgal, az, hogy mi egyre közelebb húzódunk Krisztushoz. Egyre inkább hasonlóvá válunk hozzá. És nem
azon gyötörjük magunkat pusztán, hogy, és a lelkiismeretünket facsarjuk, hogy többet kéne dolgoznom, és többet kellene tennem másokért. Ez nyilvánvaló, hogy mindannyiunknak az élen nekem sokkal többet kell tennünk másokért. Mert az ellenség, nem akarok számarányokat mondani, hogy milyen sebességgel dolgozik, de nagy lemaradásban vagyunk. Az Isten kegyelme ebből ki tud minket menteni. És ígéretünk is van rá, hogy nem fog győzedelmeskedni az ördög. De ehhez nekünk testvérek nagyon, nagyon meg kell alapoznunk magunkat az Úr Jézus szeretetében, ami ugye az ő kegyelme és igazsága egyben. És ennek nyomán elindulnunk azon az úton, amin a tanítványok elindultak. Ne féljünk attól, hogyha úgy érezzük, hogy időnként visszatértek olyan gondolatok, vagy olyan viselkedés, olyan bejáratott utak, amelyeket a régi életből már szerettünk volna elhagyni, mert Jézus utánunk jön. De ha ezeket felismerjük, akkor menjünk hozzá. Kérjük az ő kegyelmét és szabadítását, ahogy itt az apostolok visszatértek a régi életükhöz, látszólag elindultak volna azon az úton, de Jézus újból eljött hozzájuk, és megismételte azt a csodát velük, amit egyszer már megtörtént. Testvérek, kérjük Istentől ezeket a csodákat. Kérjük, hogy az ő lelkével töltsön be mennünket, és valljuk meg neki őszintén, hogy egyedül képtelnek vagyunk, bármire is. Azt saját szeretteinkért képtelnek vagyunk munkálkodni, hogyha az Isten lelke nincsen velünk, az ő szeretete és az ő kegyelme. Trehányok, felelőtlenek, hanyagok, lusták leszünk az egyik rész, a másik pedig épp az, hogy túlszorgos, nagyon a munkába veti magát, és lehetne sorolni. De a kiegyensúlyozottság nem lesz példa. Én kívánom, hogy tanuljuk meg mi is azt, amit a tanítványokkal megtanított Krisztus, hogy felismertette velük az ő hiányosságaikat, felismertette velük azt, pusztán egy kérdése, hogy nincs mit adniuk, hogy üres, nélküle üres a szívük, nélküle üres a hálójuk, üres a kezük, és felismerték azt, hogy szükségük van a Mesterre. És hogyha ő szól, és ha azt teszik, amit ő mond, akkor viszont teli lesz a háló. Hát így lesz ez a mi munkálkodásunk során is, testvérek. Ha azt tesszük, amit ő mond, akkor teli lesz a háló. És az örök életben sok-sok emberrel lehetünk, akikkel majd együtt lehetünk hálásak az Istennek, hogy általunk segítette meg őket, és vezette üdvösségre őket. Én kívánom, testvérek, hogy ezt egyre jobban megértsétek, és hogy a mai nap is szolgálja ezt majd a beszélgetésekben. Jóisten erősítsen és indítson mindannyiunkat el azon a feladaton, amelyet kijelölt számunkra. Ámen.

Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán Máté evangéliuma 27. fejezetéből egy biblia versről szeretném, ha közösen gondolkodnánk, egy olyan biblia versről, amit ha sűrűbben nem is olvasunk el, de egy negyed évben egyszer biztos, hogy közösen elolvasunk, az úrvacsora szereztetési igéi közül egy igéről szeretnék szólni a mai alkalommal. És ez nem más, mint Máté evangéliuma 26. fejezetének a 29. verse. Így hangzik az ige. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újjan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Minden negyed évben legalább egyszer halljuk ezt az igét, nyilván otthon is többször olvassuk, és hadd mondjam, nyilván mindannyiunknak vannak igék, amik a sok-sok ige között még inkább közel áll a szívünkhöz, és ez az egyik olyan ige, ami nekem nagyon-nagyon közel áll a szívemhez. Olyan sok és olyan mély mondani valója van ennek az egy biblia versnek, Jézusnak, ennek az egy kijelentésének. Mit mond Jézus? Mondom néktek, nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újjan iszom azt veletek az én mennyei atyám országában. Hatalmas, mély ige ez Jézustól, hatalmas ígéret, bátorítás. Nézzük meg ezt az ígéretet közelebbről. Mindenek előtt, és ne haragudjatok, kérdezni szeretném. Azért szeretném kérdezni, mert próbáljátok meg magatokban megfogalmazni, ha valaki ki akarja mondani, mondjátok ki nyugodtan, de szerintetek ebben a mondatban Jézus részéről mi van benne? Szerintetek mit fejez ez ki? Mit fejez ki, amikor Jézus azt mondja, hogy nem iszom a szőlőtőnék ebből? Ugye mikor mondja ezt Jézus? Ugye egyértelmű, hogy az utolsó vacsorán néhány órával kereszt halála előtt. Mit fejez ki Jézus részéről ez a mondat? Amikor azt mondja, hogy nem iszom többé a szőlőtőnek ebből a terméséből, hanem majd együtt iszom azt veletek az én mennyei atyám országában. Mit fejez ez ki? Ugye minden, amit mondunk, valami érzést fejez ki. Kifejezi azt, ami a szívünkben van. Nagyon sokszor egy-egy mondat nem is a szavakból áll bizonyos értelemben, hanem amögött, amiből az fakad, amit az ki akar fejezni, az egy mondat. Mit akar Jézus részéről ezt kifejezni? Én úgy fogalmaznám meg, hogy egy mérhetetlen, nyugodtan kimondhatjuk, sóvárgó vágyódást az övéi után. Egy olyan vágyódást Jézus részéről, hogy ő most elmegy, itt hagyja az övéit, és hadd mondjuk ki, fájó szívvel hagyta itt az övéit, tudva, hogy ő elmegy a mennybe, de az övéinek itt kell tovább küszködni ezen a földön. Csak hadd említsem meg, vajon miért volt olyan diszkrét Jézus mennybe való távozása? Vajon miért nem láttak a tanítványok többet belőle, csak azt, hogy Jézus egyszer csak elfogja a felhő? Jézus nem akarta, hogy a tanítványai lássák azt, hogy őt fogadják a mennybe, azt a dicsőséget, mert tudta, hogy nekik itt kell maradni, nekik még küzdeni kell, a nagy öröm még hátra van, amikor együtt örülhetnek, de ők még itt vannak a küzdelem javában. És amikor Jézus azt mondja, hogy nem iszom a szőlőtőnek ezt a termését, majd csak együtt, amikor majd együtt leszek veletek, akkor ezt kifejezi azt, hogy Jézus mérhetetlen vágyódással vágyódik az újbóli találkozásra. És tudom, hogy furcsa, amit mondok, de értsük jól, Jézusnak nem jó egyedül nélkülünk a mennyben. Persze nem egyedül van, értitek, de nem jó neki úgy nélkülünk a mennyben. Mi ezt nem tudjuk elképzelni. Mi úgy képzeljük, hogy ő hát ott valahol hozzáférhetetlen dicsőségben, ott minden szép és jó, hát csak mi küszködünk itt ebben az életben. De hadd mondjam, ő többet szenved a mi hiányunktól, mint mi az ő hiányától. És amikor azt mondja, hogy nem iszom, majd együtt iszom veletek, hadd mondjam, a mennyben is van szőlő. Nem tudjuk elképzelni, hogy milyen, de valami csodálatos lehet. De azt mondja, hogy nem, ezt majd együtt fogom inni veletek, amikor célba érkeztek, amikor magamhoz vehetlek titeket. Majd együtt fogom inni azt veletek. Ezt valami olyasmihez tudom hasonlítani,
és nagyon gyenge hasonlat, és eleve bocsássatok meg a hasonlatért, nagyon gyenge hasonlat, de azt képzeljük el, hogy mondjuk a földi életben emberek, valakik nagyon szeretik egymást, és mondjuk van valami, amit együtt csinálnak, mondjuk elmennek a szigetre rendszeresen, és meghitt pillanatok sétálnak, beszélgetnek, egy meghitt szeretett közösség. És az egyiknek el kell menni, el kell utazni hosszabb időre. És mit mond a másik? Én egyedül oda nem megyek ki. Majd, ha te visszajössz, és együtt leszünk, akkor újra kimegyünk oda. Mit fejez ki? Azt a lemondani nem akaró, visszaváró szeretetet. Igen, ebben a mondatban ez van benne Jézus részéről, többek között nyilván még sokkal mélyebb mondani valója is van, de ami a leginkább átsüt ezeken a szavakon, én úgy érzem, hogy ez. És hadd kérdezzem meg a másik oldalt, mert amikor valaki kimond egy mondatot, valaki mond a másiknak valamit, akkor a beszélő részéről is valamit tükröz, amit mond, de valahogy hat arra, akinek mondja. Hogy hat ez mi reánk? Jézusnak ez a kijelentése, amit mindannyiunknak mond, mindannyiunknak, személy szerint, hadd mondjam, ez ott a tanítványoknak szólt, de ez mindannyiunknak szól, Jézusnak ez az ígérete, bátorítása, vigasztalása. Ez mit mond számotokra? Hogy fogalmaznátok meg? Én nagyon sokat töprengtem már ezen, és én egy rövid mondatban, egy tő mondatban így tudom ezt megfogalmazni. Számomra ez azt jelenti, hogy engem hazavárnak. Engem hazavárnak. Nem tudom, számotokra ez a kifejezés, vagy ez a mondat mit jelent, hogy otthon. Mit jelent az számotokra, hogy valaki hazavár benneteket? Nem tudom, volt-e már olyan nap az életetekben, vagy volt olyan utazás, volt olyan hét, vagy nem mondom, lehet csak egy nap is, amikor olyan nehezen zajlottak a dolgok, rengeteg megpróbáltatásért, az ember fáradt volt, végsőkig kifáradt, esetleg hideg is volt, éhesek is voltunk, minden, már minden rossz volt. De mi lebegett a szemünk előtt? Hogy nem sokára hazaérünk, és meleg van otthon, és várnak otthon szeretettel, esetleg meleg vacsorával, és meghitten otthon lehetünk, este otthon lehetünk végre. Számomra ezt jelenti Jézusnak ez az ígérete, hogy ő vár bennünket, folyamatosan vár bennünket, és ő hazavár bennünket. Hadd mondjam, amikor megpróbáltatások, amikor nehézség ér bennünket ebben a földi életben, nem csak akkor, de akkor különösen, ott kell, hogy visszhangozzon állandóan a mi szívünkben. De mondom, a legnagyobb bajok, a legnagyobb megpróbáltatások sem szabad, hogy letörjenek bennünket, vagy elcsüggesztenek bennünket. Mert ott van Jézusnak ez az ígérete, hogy ő vár bennünket, ő hazavár bennünket. Hadd mondjam, a tanítványoknak Jézus ezen ígérete a legnagyobb vigasz és a legnagyobb remény volt. Szeretnék olvasni egy idézetet a Nagy Küzdelem című könyv 302-303. Oldaláról, bocsánat, az oldalszám ugye az attól függ, hogy éppen melyik kiadásunk van meg, de ezt olvasom. Öröm és reménység költözött szívükbe, amit a fájdalom nem tudott elfojtani, sem a megpróbáltatás megfakítani. Szenvedés és üldözés közepette, ez volt a boldog reménység. Figyeljük, olyan szép ez a megfogalmazás, figyeljük, öröm ugye és reménység költözött a szívükbe, de mit mond? Amit a fájdalom nem tudott elfojtani, sem a megpróbáltatás megfakítani. Voltatok már úgy ebben az életben, hogy valaminek örültetek, valami nagyon jó volt, vagy valami remény volt, de a sok megpróbáltatás szinte meg is fakította mindezeket az érzéseket. Mit olvasunk? A tanítványoknak a megpróbáltatások, a küzdelmek, a fájdalmak nem tudták megfakítani ezt a reményt, hogy Jézus visszajön értük, és együtt fogják a szőlőtőkének ezt a termését újból majd inni. De hadd kérdezzem meg, mikor fog ez megvalósulni? Beszél-e valamit erről a Biblia? Beszél-e arról, hogy mikor fog ez megvalósulni, hogy Jézus az övéivel együtt fogja inni a szőlőtőnek ezt a termését? Jelenések könyve 19. fejezetében, a 7-től 9-ig terjedő versekben találjuk ennek az idejét, alkalmát, amikor ez meg fog valósulni, amikor ez valóra fog válni, így olvassuk. Jelenések könyve 19. fejezet 7-től 9-ig terjedő versekben.
Örüljünk és örvendezzünk, és adjunk dicsőséget néki, mert eljött a bárány menyegzője, és az ő felesége elkészítette magát. És adatot annak, hogy felöltözzék tiszta és ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. És mondanékem, és most először erről a versről szeretnék majd részletesebben szólni, utána az előző két versről, és mondanékem, írd meg, boldogok azok, akik a bárány menyegzőjének vacsorájára hivatalosak. És mondanékem, ezek az Istennek igaz beszédei. Mikor fog ez megvalósulni? Mikor fog ez megvalósulni, hogy Jézus az övéivel együtt fogja inni a szőlőtőnek ezt a termését? Amikor visszajön az ő második eljövetelekor az övéért, és mennybe viszi az övéit. Ott lesz egy vacsora. Ott lesz egy hatalmas vacsora. Mit mond a Biblia? Hogy hívjuk ezt a vacsorát? A bárány menyegzőjének vacsorája. És ott fog sor kerülni erre, amikor Jézus újonnan először a földi utolsó együtt töltött este után, először újból együtt fogja az övéivel a szőlőtőnek ezt a termését inni. Álljunk meg egy pillanatra, és beszéljünk egy néhány szó erejéig a menyegzőről. Menyegző, visszatérő kép ez a Szentírásban. Máté evangélium a 22. fejezetében is, amikor Jézus elmondja ugye ezt a példázatot ugye a király fiának a menyegzőjéről. Ugye visszatér sok esetben a Bibliában ez a példa, ez a hasonlat, ez a jelkép. És itt szeretnék azért egy kérdést föltenni, hogy ez a menyegző milyen, mikor és hol van ez a menyegző? Hol zajlik ez a menyegző? És erre nagyon szeretném, hogyha válaszolnánk, hol zajlik ez a menyegző? Hadd mondjam, ez a menyegző nem a mennyben zajlik. Ez a menyegző itt zajlik a földön. De mint ahogy minden menyegzőnek két része van, az egyik a szövetségkötés része, és a másik pedig az esküvőnek ugye az a része, amikor megünneplik ugye ezt az alkalmat, ugyanígy a jelkép tökéletesen elmondja ezt nekünk. A menyegző itt zajlik a földön, amikor a vőlegény és a menyasszony szövetséget köt egymással. Igen, amikor megtaláljuk Jézust, amikor elfogadjuk őt, amikor szövetséget kötünk vele, ez mind itt zajlik a földön. És ennek a menyegzőnek, ennek is lesz majd egy vacsorája, de az majd a mennyben lesz. És azt mondja az ige, Jelenések könyve, hogy boldog, aki hivatalos a bárány menyegzőjének a vacsorájára. Erre a vacsorára azok lesznek hivatalosak, akik ezt a szövetséget megkötötték, és hűségben jártak az ő szövetséges társukkal. Ennek a megünneplése majd ott lesz a mennyben. Szeretnék olvasni egy igét Lukács evangéliumából, a 22. fejezetből, Lukács evangélium a 22. fejezetéből. Azt olvassuk, Jézus ezt mondja az övéinek, figyeljük meg, ez is milyen csodálatos ígéret, ugyanezt ígéri, csak más szavakkal. Azt mondja Jézus, Lukács evangélium a 22. fejezet, 29-30. vers, én azért adok néktek, miképpen az én atyám adott nékem országot, és figyeljük, hogy egyetek és igyatok hol? Az én asztalomon és az én országomban. És üljetek királyi székeken, ítélvén az Izraelnek 12 nemzetségét. Mit mond Jézus? Adok néktek, amiképpen az én atyám adott nekem országot, és adom nektek, hogy üljetek az én asztalomnál. Igyatok és egyetek ugye az én asztalomról. Nem tudom, hogy számotokra mit jelent ez, hogy együtt ülni Jézussal, és együtt enni vele? Van-e valahol erre utaló kifejezés a Bibliában máshol is? Tudjuk mindannyian, Jelenések könyvében, a laodíciai üzenetben. Mit mond Jézus? Én az ajtó előtt állok és zörgetek. És ha valaki megnyitja az ajtót, bemegyek, vele vacsorálok, és ő én velem. Miért mondja azt, hogy vele vacsorálok? Miért nem azt mondja, hogy akkor ott leszek vele? Vagy miért nem csak ennyit mond? Miért mondja azt, hogy vele vacsorálok? Azért, mert ez egy annyira meghitt helyzetet fejez ki. Gondoljunk bele, milyen az esti vacsora.
Ugye, éppen ezért milyen nehéz sokszor ugye az esti vacsoráról lemondani, mert amikor végre együtt van a család, és együtt vagyunk, és akkor közösen együtt étkezünk, annak egy olyan meghitt hangulata van, egy olyan meghitt kapcsolat, este van már, utána már nem megyünk sehova, együtt vagyunk otthon. És Jézus azt mondja, hogy bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. És hadd mondjam, akik megtanultak így Jézussal meghitten együtt vacsorálni, akik ilyen meghitt közösségben vannak Jézussal, azok számára lesz hazaérkezés a mennyben, és azok számára lesz majd áldott meghitt a mennyegzői vacsora. Jézussal együtt, most már nem csak lélekben együtt vacsorálni vele, hanem ott lenni vele, együtt ülni vele az ő asztalánál, együtt lenni Jézussal. Nem tudom, hogy ti gondolkodtatok-e már azon, hogy milyen lehet Jézussal együtt étkezni. Milyen lehet egy ilyen meghitt szituációban Jézussal a fizikai valóságban is együtt lenni. Az evangéliumok tartalmaznak ilyen történetet. Én egyről szeretnék szólni, megint az utolsó vacsorával kapcsolatban. Erről szeretnék olvasni egy részletet, hogy milyen is volt az, amikor Jézus együtt volt a tanítványaival és együtt étkezett. Egy mozzanatot szeretném, hogyha kiemelnénk ebből a történetből, és ez a történet János evangélium a 13. fejezetében, ugye a lábmosásról szóló fejezetben van, és ennek a történetnek egyetlen egy részletét szeretném megemlíteni, amit ritkán szoktunk említeni, és általában csak ugye Júdás árulása kapcsán szoktuk a történetnek ezt a részletét említeni. De most kérem, hogy amikor felolvassuk ezt a történetet, ne erre a részletre gondoljunk, hanem arra figyeljünk, hogy milyen lehetett az, amikor Jézus az övéivel, a tanítványaival együtt van egy ilyen étkezésen. Milyen apró mozzanatok azok, amik úgy elárulják, hogy mit is jelentett ez valójában. János evangélium a 13. fejezet 21. versében, 21-től 26-ig így olvasom. Mikor ezeket mondta Jézus, igen nyugtalankodott lelkében, ugye amikor utalást tett arra, hogy el fogja őt valaki árulni, tehát a haláláról kezdett már csak utalásokat tenni, utána később kimondja részletesebben, de még itt az elején csak ennyit olvasuk, mikor ezeket mondja Jézus, igen nyugtalankodott lelkében, és bizonyságot tett, és mondta, bizony-bizony mondom néktek, hogy egy ti közületek elárul engem. A tanítványok ekkor egymásra tekintettek bizonytalankodva, hogy kiről szól. Egy pedig az ő tanítványai közül a Jézus kebelén nyugszik, akit szeret Jézus. Intett azért ennek Simon Péter, hogy tudakozza meg, ki az, akiről szól. Azt pedig a Jézus kebelére hajolván mondanéki, Uram, ki az? Felelte Jézus, az, akinek én a bemártott falatot adom. És bemártván a falatot adta Iskáriótes Júdásnak, a Simon fiának. Ebből a történet részletből mi az, ami úgy megérint bennünket? Gondoljunk bele abba, hogy Jézus ott van az övéivel ezen a vacsorán, és ugye mellette, közvetlenül mellette ott van János. És János mit csinál? Jézus keblére hajtja a fejét, és úgy ülnek ott. És egyszer csak ugye Jézus mond valamit, és Péter, aki távolabb ül, tehát nincs egész közelben Jézushoz, ugye nem érti, senki nem értette, hogy Jézus mire utal, vagy hogy kire utal. És nem tudom, el tudjuk-e képzelni a jelenetet, ezt csak odaint Jánosnak, aki ott van Jézus, mert hogy kérdezz meg, ki az. És miért tehette ezt meg János? Mert olyan meghitt közösségben volt Jézussal. Ott volt mellette, szeretett közösség volt, és bármit meg lehetett kérdezni. Ezt is, amit Jézus csak ilyen burkoltan mondott, meg lehetett kérdezni. És Jézus válaszol neki. Az, akinek adom a bemártott falatot. De mit fejez ki? Egy olyan bensőséges együttlétet, amikor mindenről lehet beszélni Jézussal, minden kérdést föl lehet tenni. Nincsenek meg nem válaszolt kérdések. És hadd mondjam, amikor a bárány mennyegzőjének a vacsoráján leszünk, ugyanezt fogjuk átélni. Ugyanezt fogjuk átélni a mennyben. Bármit megkérdezhetünk Jézustól. Nem lesz semmi, ami nyugtalanít bennünket, amit nem lehet megkérdezni, amit nem értünk. És ezzel kapcsolatban szeretnék felolvasni néhány idézetet az utolsó napok című eseményeiből, és figyeljük ezeket a valóban megindító eseményeket, részleteket, amelyeket itt olvasunk. Akkor, ugye amikor majd ott leszünk, akkor az élet minden rejtélye megoldódik. Hadd kérdezem, vágyódunk erre?
Vágyódunk erre, hogy mindent megértsünk az életünk nyomorúságaiból, nehézségeiből. Azt mondja, akkor az élet minden rejtélye megoldódik. Ahol szemünk csak zűrzavart és csalódást, meghiúsult célokat és terveket látott, ott elénk tárul a csodálatos, mindennél hatalmasabb győztes szándék és mennyei harmónia. Amikor tényleg csak azt látjuk valamiben, hogy baj-baj után, nehézség-nehézség után ki sem lábalunk, jön a következő, nem értjük, hogy mit, miért. És azt mondja, hogy ott mindennél hatalmasabb győztes szándékot és mennyei harmóniát fogunk látni. Ezekben, amiket most nem értünk. Ott Jézus az Isten trónjától folyó élő folyam mellé vezet majd bennünket, és megmagyarázza a gondviselés sötétnek tűnő útjait, amelyen keresztül e földön vezetett bennünket, hogy jellemünket tökéletessé tegye. Ha Isten gondviselését illetően valami zavart keltett bennünk, majd az eljövendő világban világossá lesz. A nehezen érthető dolgok magyarázatot nyernek, a kegyelem titkai feltárulnak előttünk. Ahol véges értelmünk csak zavart és beteljesületlen ígéreteket talált, ott a legtökéletesebb és legszentebb összhangot láthatjuk. Tudni fogjuk, még ezt a mondatot is hadd hangsúlyozzam, tudni fogjuk, hogy a végtelen szeretet rendelte el azokat a tapasztalatokat, amelyek a legmegpróbálóbbnak tűntek. Amelyek a legmegpróbálóbbnak tűntek ebben az életben, ő rendelte el. Amikor felfogjuk annak a gyöngéd gondoskodását, aki minden dolgot úgy alakít, hogy a javunkat szolgálja, kimondhatatlan örömmel és dicsőséggel örvendezünk majd. Igen, ezt jelenti majd Jézussal együtt lenni, az ő keblére hajtani a fejünket, ahogy János tette a szeretett tanítvány ezen az utolsó vacsorán. És hadd mondjam, olyan érdekes, hogy amikor beszélgettünk erről egyes helyeken, volt már, hogy beszélgettem, úgy valaki megjegyezte azt, hogy de hát mire én sorra kerülök, hogy Jézus nekem is elmondja, hogy mi volt az én életemben, hát annyian leszünk ott, hát hogy lesz az? De hadd mondjam, most hogy van ebben a földi életben? Hányan imádkozunk Jézushoz? És hányunknak válaszol egyszerre? És mit érzünk? Nem azt érezzük, hogy a többiekkel jobban el van foglalva, hanem azt érezzük, hogy teljesen odafigyel ránk. Nem tudjuk, hogy fog megvalósulni. De meg fog valósulni, hogy ott megkérdezhetjük mindenről, minden világossá válik, és a szeretetünk és hálánk annál inkább növekedni fog iránta. De egyetlen egy gondolatról szeretnék itt szólni, közbeékelve, ami nem a mennyről szól elsődlegesen, azaz valamilyen formában igen, de a mennyegző, amikor Máté evangélium a 22. fejezetét említettük, meg itt Jelenések könyve 19. fejezetében a mennyegzőről volt szó. Mind a két helyen van valami közös a mennyegzőről szóló leírásban, ami igen hangsúlyos. És vajon mi ez? Máté evangélium a 22. fejezetében és Jelenések könyve 19. fejezetében mind a kettőben Jézus, amikor az örömről beszél, meg a mennyegzői vacsoráról, mind a két helyen van valami közös momentum, ami talán a leginkább elgondolkodtató és figyelmet igénylő rész. És ez micsoda? A mennyegzői ruhának a kérdése. Jézus nem akarja azt, amikor beszél az előttünk álló üdvösségről, amikor beszél a dicsőségről, amelyben az övéinek része lehet. Jézus nem akarja azt, hogy hiú ábrándokat kergessünk. Jézus nem akarja azt, hogy beleringassuk magunkat egy olyan valamibe, egy elképzelt dologba, aminek nem lesz majd megvalósulása akkor, ha nem vesszük komolyan a figyelmeztetést, amit ehhez az ígérethez hozzákapcsolt. És mi ez a felhívás? Mikor valósulhat meg ez a csodálatos ígéret? Hogyha nekünk lesz mennyegzői ruhánk, ha mennyegzői ruhát szerzünk, hogyha alkalmassá válunk az örök életre. Emlékszünk a példázatban Máté evangélium a 22. fejezetében? A király megtekintette a vendégeket, hogy mindenkinek van-e alkalmas ruhája a mennyegzőre. Mit olvasunk itt Jelenések könyvében? A mennyasszony felékesítette magát, és adatott annak öltözet, ugye, hogy
hogy alkalmas öltözete legyen a bárány menyegzőjének a vacsorájára. Jézus mit mond? Védj tőlem fehér ruhát, hogy öltözeted legyen, hogy fehér, a menyegzőre alkalmas öltözeted legyen. Igen, mindenhol hangsúlyozza. Ugye a keleti menyegzőt ismerjük, a keleti menyegző szokását, ugye amikor Jézus itt élt ezen a földön, ugye a keleti menyegzőnek az volt a jellegzetessége, hogy aki szerezte a menyegzőt, az gondoskodott minden résztvevő számára alkalmas öltözékről, amelyben megjelenhet a menyegzőn. A vendégeknek az volt a feladatuk, hogy elfogadják ezt az öltözéket. Mit mond Jelenések könyve? Adatott neki, hogy felöltözzék fehér gyolcsba. Mit mond Jézus? Védj tőlem, én elkészítem a te számodra, de neked föl kell venni. És én most ezzel kapcsolatban egyetlen egy gondolat köré csoportosított rövid mondatokat szeretnék felolvasni. A mennyegzői ruha szerzésének, a jellemünk megváltozásának rengeteg összetevője és vonatkozása van. De egyetlen egyet hadd említsek, az Igehirdetések és Beszédek című könyvből szeretnék olvasni egész röviden néhány mondatot. Az elsőt így olvasom. Meg fogjuk látni, hogy egy hosszabb fejezet, ez persze nehogy nem olvasom föl, csak egy-egy mondatot, de ki fog előttünk rajzolódni ennek a mondani valója. És én itt mennyegzői ruha kapcsán, és az előttünk álló célkitűzésekként ezt a gondolatot szeretném elmélyíteni és megfogalmazni. Figyeljük! Isten előtti felelősségünk áldásnak lenni mindenki számára, akivel érintkezünk. Ez itteni felhívás a földi életben. Mit mond? Isten előtti felelősségünk áldásnak lenni mindenki számára, akivel érintkezünk. Következő. Így olvasom. Krisztus mélyen a szívén viseli az emberiséget. És ez a következő mondat olyan szívbehasító tud lenni, figyeljük. Jézussal bánunk jól vagy rosszul szentjei személyében. Figyeljük ezt a mondatot? Jézussal bánunk jól vagy rosszul szentjei személyében. Legyetek hát nagyon elővigyázatosak, miként sebzitek meg testvéreitek szívét. Csak nem hazaérkeztünk. Már csak rövid ideig leszünk zarándokok és idegenek. Az egész menny szívén viseli az emberek üdvösségét. Gondolkozatok folyvást a jobb mennyei hazáról. Testvérek, készülődjetek a költözködésre. Figyeljük ezt a mondatot. Testvérek, készülődjetek a költözködésre. Nem tudom, ti hányszor költöztetek már ebben az életben. Van, aki kevésszer, van, aki sokszor. A költözködésre elég az utolsó pillanatban készülni? Ugye magáért beszél, készülődjetek a költözködésre. És most figyeljük, már itt e földön tanuljátok meg énekelni az éneket. A legszebb ének, melyet megtanultok, az az egymáshoz való szeretettel szólás. Hiszen a mennyben a lakosok dolga, hogy egymás örömére legyenek. Hozd be ebbe az életbe az összes mennyet, amennyit csak tudsz. Élő Jézusunk van, hadd diadalmaskodjunk az élő megváltóban, aki örök üdvösséggel szolgál minket. Mit mond? Hozd be az összes mennyet, és tanuld meg az éneket, aminek mi a lényege? Az egymáshoz való szeretettel szólás. Miért? Mert a mennyben a lakosoknak ez a dolga, hogy egymás áldására legyenek. És mit mond? Ez a mi feladatunk itt ebben a földi életben, így szerezni mennyegzői ruhát, mit mond, az Úr feladatunká tette, kötelességünké tette, áldásnak lenni mindenki számára, akivel csak érintkezünk. Megtanulni a szeretettel való szólást. Figyeljük meg, a szeretettel való szólás nem azt jelenti, hogy nem lehet valamit szólni, vagy megmondani a másiknak, nem ezt jelenti, hogy mindent el kell hallgatni, hanem Jézustól venni a szeretetet, a lelkületet, igazi szeretettel, a másik iránt vérző szívvel szólni bármiért, ha valamiért szólni kell. Mit mond? Ezt az éneket itt tudjuk megtanulni, szeretettel szólni egymáshoz. És ha ez nincs bennünk, kedves testvérek, nincs mennyegzői ruhánk, nincs alkalmas öltözetünk a mennyben. És hadd mondjam, csak azok fogják a mennyben otthon érezni magukat, akikben ez a lelkület itt megvalósul ebben a földi életben. Mert ha nem, akkor a mennyben idegenek lennének.
Voltunk már így ebben a földi életben, hogy valahol, valamilyen társaságban rendkívül idegennek éreztük magunkat. Hú, de nem volt jó. Nem az a stílus, nem az a légkör, jaj, alig vártuk, hogy kilépjünk onnan. De hadd mondjam, hogyha nem alakul ki bennünk a mennyinek a nyelve, a szeretetnek a nyelve, mindaz, amit Jézus példaként tárt elénk az ő életében, akkor hiába érkeznénk a mennybe, nem hazaérkeznénk, hanem a gyötrelem helye lenne a mi számunkra. Ezért itt e földön, hogy ott részt tudjunk venni a bárány mennyegzőjének a vacsoráján, igen, itt e földön ezt a mennyegzői ruhát meg kell szereznünk, amelynek a lényege, a jellemnek a lényege, áldásnak lenni mindenki számára, akivel érintkezünk, és megtanulni a legszebb nyelvet, a szeretetnek a nyelvét. A legközelebbi alkalommal, majd február végén, március elején ezt fogjuk részletezni, hogy mit is jelent ez pontosan, de én ezt most csak egész röviden szerettem volna megemlíteni, mert mindenképpen a mennyegzői ruhával kapcsolatos kérdés, amit ezzel kapcsolatban mindenképpen meg kell ezt említenünk. És hadd mondjak egyetlen egy gondolatot. Akik igazán szeretik Jézust, azok készülnek a mennyegzőre. Akik igazán szeretik Jézust, azok igénylik a mennyegzői ruhát. Hadd mondjam, az egész menny erre vágyódik, hogy Jézusnak ez az ígérete valóra váljon. Mit gondoltok, miért jön az összes angyal, a menny összes angyala, miért jön el Jézussal erre a találkozásra? Miért? Mert vágyódva vágyódnak ők is erre a pillanatra, hogy a bűnnek ez a nyomorúsága, ami itt van ebben a földi életben, véget érjen, és megvalósuljon az a reménység, amely 6000 év óta minden hívő embernek a reménysége. Istennel, Jézussal együtt lenni örökké. Erre elkíséri az összes angyal a mennyből. De hadd kérdezzem, mi hogy készülünk erre a találkozásra? Egy idézetet hadd olvassak. Az Isten fiai és leányai című könyvből. Ha Jézus nem vágyódott volna annyira, hogy helyet kapjatok azokban a lakásokban, amelyeknek elkészítésére ment azok számára, akik szeretik, nem hozta volna meg ezt a nagy áldozatot, nem végezte volna el az előkészületet, hogy boldogok lehessetek ott ülve asztalánál, élvezni az otthont, amelyet elkészített, megváltott gyermekeinek. Ha ő nem vágyódott volna ennyire erre a találkozásra, nem hozta volna meg ezt a nagy áldozatot, ezt a mérhetetlen áldozatot. És befejezésül egyetlen egy gondolatot szeretnék még felvetni. Miért szükséges, hogy mi ezekről gondolkodjunk? Miért szükséges? Ha nekünk nem sokkal fontosabb igei kijelentések is vannak, amiről foglalkoznunk kell. Igen, Istennek minden igéjével kell élnünk. De hadd mondjam, ezekkel a kijelentésekkel is foglalkoznunk kell. Miért? Először egy olyan kérdést tennék fel, amit hát nem tudom, hogy ti átéltetek-e ilyen érzést már az életetekben, de amikor ilyesmiről beszélünk, a mennyről beszélünk, annak a csodájáról, mindarról, amit Isten adni fog az övéinek, nem tudom, hogy volt-e már ilyen gondolat bennetek valaha, hogy hát ez igaz lehet. Jaj, de szép, de hát ott most majd ez lesz, és az, és életfája, és soha nem, és semmi. És... Szóval ez igaz lehet, hát szóval olyan meseszerűnek tűnik. Csodálatos, és de jó lenne, ha igaz lenne, de nem volt nektek soha ilyen gondolatotok? És figyeljük meg, amikor erről beszél az ige, mindig hozzátesz, legalábbis az esetek legnagyobb részében hozzátesz valamit Jézus ezekhez a kijelentésekhez. Itt, Jelenések könyvében mit tett hozzá, amikor leírja, hogy boldog, aki részesülhet, aki öreg, ott lesz majd a helye a bárány mennyegzői vacsoráján. Hogy fejeződött be az ige? Ezek az Istennek igaz beszédei. Ezek az Istennek igaz beszédei. Amikor Jelenések 21-ben olvasunk az újjáteremtett földről, és arról, hogy sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többi, mert az elsők elmúltak, amikor leírja mindezt, utána mit mond? Írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Hívek és igazak. Igaz beszéd ez. Jézus, mintha meg akarná erősíteni, hogy igen, az az igaz,
ami ott lesz majd, amit most csak olyan meseszerűnek tartunk szinte, hogy hát valóban igaz lesz-e? Igen, az az igaz. Az a valóság. Ez, ami most itt körülvesz bennünket, ez pillanatok alatt semmivé lesz, és még csak észbe se fog jutni, emlékezetbe sem marad, ami most az egész gondolatvilágunkat sokszor kitölti. És Jézus azt akarja, hogy mi erről levegyük a tekintetünket. És azt akarja, hogy fölfelé emeljük a tekintetünket, és foglalkozzunk a mennyel. És foglalkozzunk Jézusnak ezzel az ígéretével, hogy együtt lehetünk vele, és együtt fogjuk majd vele a szőlőtőnek ezt a termését inni a bárány mennyegzőjének a vacsoráján. És nézzük meg, hogy miért annyira fontos ez, hogy mi ezekkel foglalkozzunk, hogy ezekkel is foglalkozzunk. Miért ennyire fontos? Megint szeretnék néhány mondatot olvasni. Az Igehirdetések és Beszédek című könyvből. Ez az esemény töltse be gondolatainkat. Ez szorítson ki minden mást. Amint beszélgetésünk a mennyről és a mennyei dolgokról szól, figyeljük az ígéretet, Isten angyalai teljesen körülöttünk vannak, és Isten szeretete szívünkben van. Tehát, ha mi ezekkel foglalkozunk, az Isten angyalai itt vannak egész szorosan mellettünk. És mit olvasunk? És Isten szeretete a szívünkben van. Percre se feledjük, hogy az eljövendő, halhatatlan életért élünk. És ezt a mondatot szeretném, hogyha nagyon komolyan vennénk, amit most fogok olvasni. Mikor ezekről, mármint a mennyről, az Isten szeretetéről gondolkodunk, és elmélkedünk, figyeljük, szeretni fogjátok egymást, még akaratlanul is. Figyeljük ezt a mondatot. Szeretni fogjátok egymást, még akaratlanul is. Miért? Mert ha én valóban Istennel, Jézussal élő közösségben vagyok, szeretett közösségben, és a gondolataim ott vannak nála, vele vacsorálok már itt ebben a földi életben, és készülök a személyes vele való találkozásra, akkor az ő szeretete betölti a szívemet, és ott nem lesz szeretetlenség. Azt mondja, szeretni fogjátok egymást még akaratlanul is. Nem úgy kell elkezdeni egymást szeretni, hogy én most szeretni akarlak téged, most nem szeretlek, de szeretni akarlak téged. Nem. Hanem Jézussal való teljes szoros kapcsolat. Vágyódni a menny után, gondolkodni arról, amit Jézus ígért, és ő átformálja a mi szívünket, és akkor fogunk tudni igazából szeretni. És még egy befejező idézetet a következőképpen olvasom. A 192-193. Oldalról az Utolsó napok eseményei című könyvből. Jézus azért tette láthatóvá a mennyet, és azért mutatja be számunkra annak dicsőségét, hogy az örökké valóságot ne hagyjuk ki a számításaink közül. Ha szem előtt tartjuk az örökké valóságot, és most figyeljük ezt a mondatot, szokásunká válik, hogy Isten jelenlétének tudatát ápoljuk. Ha mi a mennyről gondolkodunk, akkor egyszerűen szokásunká válik, hogy Isten jelenlétének tudatát ápoljuk. Megvéd az ellenség bejövetelétől, erőt és biztonságot nyújt, és megszabadítja a lelket a félelemtől. Figyeljük ezeket az áldásokat, amik annak a következményei, ha mi valóban felfelé tekintünk, és Jézus ígéretét komolyan veszük, és erről gondolkodunk. A menny légkörét belélegezve nem fogjuk a világ maláriáját beszívni. Figyeljük, azt a légkört belélegezve, nem fogjuk azt a fertőt belélegezni, ami itt vesz bennünket körül ebben a nyomorúságos életben. Jézus azért jött, hogy megmutassa a mennyei dolgok előnyeit és gyönyörű képeit, hogy ismerjük annak vonzerejét, és az emlékezetbe az odafelvaló és örök szépség képei éljenek. A nagy tanító az ember elé tárja az eljövendő világ képeit. És ha eléri, hogy megragadja az értelem az eljövendő életet, és annak áldott voltát, a jelen múló gondjaihoz mérten, az ember értelmére olyan mély benyomást tesz ez az ellentét, mármint a földi nyomorúság, és a közötti ellentét, amit Jézus nekünk adni akar, hogy ez át fogja járni a szívünket, és az egész lényünket megfinomítja. És én szívem mélyéből kívánom, hogy mi ezekről gondolkodjunk, hogy Jézussal ilyen élő kapcsolatunk legyen, hogy készülődjünk haza, hogy készüljünk erre a találkozásra, hogy mi is vágyódjunk legalább annyira ezután a találkozás után, mint ahogy Jézus vágyódik az övéivel való találkozás után,
hogy valóra válhasson Jézus ígérete a mi életünkben is, hogy együtt isszuk majd vele a szőlőtőnek ezt a termését az ő atya országában, otthon. Amen.

Bár a legszebb zenei szolgálat már elhangzott, de azért mégis mi is énekeljünk egyet istentiszteletünk lezárásaként a 136-os ének első és második versszakát. 136 első, második.

0: záró imádsághoz, aki tehet, hajtson térdet, a többiek legyenek szívesek állva maradni.
1: Mennyei atyánk, kegyelmes Istenünk, köszönjük a te végtelen szeretetedet, amelyet mi felfogni, felmérni nem tudunk. Köszönjük azt a szeretetet, amellyel úgy szeretsz bennünket, mint a te egyszülött fiadat Jézust, hiszen elküldted őt mi érettünk, hogy megváltson bennünket. És köszönjük Jézusunk, hogy te vállaltad ezt a mérhetetlen szenvedést azért, hogy mi együtt lehessünk veled. Urunk, mi nem tudjuk felmérni, hogy te mennyire szeretsz bennünket, nem tudjuk felmérni, hogy te mit készítesz a mi számunkra. Nem tudjuk felmérni, hogy minden te cselekedeted a mi életünkben arra irányul, hogy bennünket megtisztíts, hogy a mi fejünket felfelé emeld, hogy ne csak erre a nyomorúságos földi életre figyeljünk, ne csak a küzdelmek, a bajok vonják el a mi tekintetünket, hanem hogy a remény ott éljen a szívünkbe, hogy Jézusunk, te hazavársz bennünket, és Urunk, adjad, hogy mi is vágyódjunk erre a boldog találkozásra, de kérünk téged, segíts, hogy alkalmas öltözékünk legyen erre a vennyegzői vacsorára. Te látod, hogy mennyi minden csúfítja még a mi öltözékünket. Te látod, Urunk, hogy még így nem vagyunk készen. De azt is tudjuk, hogy az nem idő kérdése, hogy mi elkészüljünk, hiszen hogyha mi átadjuk teljesen magunkat neked, te olyan hamar el tudod végezni bennünk a megtisztulásnak a munkáját. Tudjuk, hogy ez egyedül rajtunk múlik, hogy milyen mértékig és hogy adjuk át magunkat. Urunk, segíts úgy átadni magunkat, hogy semmit ne akarjunk visszatartani, hanem mindent valóban le tudjunk tenni te nálad, hogy te formáld, te alakítsd az életünket, és el tud bennünk végezni azt, amit magunkért soha elvégezni nem tudnánk. De köszönjük, hogy ígéret van arra, hogy te adsz nekünk fehér ruhát, és mi felvehetjük, és köszönjük, hogy annyi ember lesz ott veled, annyi megváltott ember. Urunk, adjad, hogy mi is azok között lehessünk, akik feledve könnyed, bánatot, problémát, nehézséget, mindent, ami ebben a földi életben volt. Csak szívünk hálájával ott tudjunk lenni az között, a nagy sokaság között, akiket Jézusunk, te az életedet adtad. Ne engedd, hogy hiába való legyen a megváltás a mi életünkben. Ne engedd, hogy itt küszködjünk, és utána ne üdvözüljünk. Urunk, ne engedd. Köszönjük, hogy a lehetőség mindannyiunk számára még ott van. És Urunk, munkáld bennünk az üdvösséget, kérünk a te kegyelmedből. Amen.
0: Végezetül énekeljük a megkezdett 136-os számú ének utolsó, tehát harmadik versszakát.

0: Nagyon sok szeretettel köszöntelek minnyájatokat az ige hirdetésen, az Isten tiszteleten. És engedjétek meg, hogy tekintettel a holnapi keresztségre, ezért a mai alkalommal Ritához hadd szóljak egy kicsit személyesen. Természetesen mindannyiunkhoz szólnak ezek a gondolatok, de szeretném, Rita, megfogalmazni azt, amit én a kereszténységhez útravalóként neked megfogalmaznék. A római levélből szeretnék kiindulni ehhez, és a római levélnek ezt a két döntő gondolatát szeretném a szívedre helyezni, ami a gyakorlati kereszténységnek alapfeltétele, alapszempontja. A római levél 6. fejezetéből olvassuk el az igét. A római levél 6. fejezetéből a 4. verstől kezdődően. Így olvassuk. Eltemettettünk azért ővele együtt a keresztség által a halálba, hogy miképpen feltámasztatott Krisztus a halálból az Atya dicsősége által, azonképpen mi is új életben járjunk. Mivel az ő halálának hasonlatossága szerint vele egyé lettünk, bizonyára feltámadásai szerint is azok leszünk. Tudván azt, hogy a mi óemberünk ővele együtt megfeszítetett, hogy megerőtlenüljön a bűnnek teste, hogy ezután ne szolgáljunk a bűnnek. Mert aki meghalt, felszabadult a bűn alól. Hogyha pedig meghaltunk Krisztussal, hisszük, hogy élni is fogunk ővele. Tudván, hogy Krisztus, aki feltámadt a halálból, többé meg nem hal, a halál többé rajta nem uralkodik. Mert hogy meghalt a bűnnek, halt meg egyszer, hogy pedig él, az Istennek él. Ezenképpen gondoljátok ti is, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Se ne szánjátok oda a ti tagjaitokat hamisságnak fegyvereül a bűnnek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereül az Istennek, mert a bűn ti rajtatok ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Nem szeretném ezt a hosszú igeszakaszt elemezni részleteiben, hiszen más szakaszokra is ki szeretnék még térni, de szeretném kiemelni belőle azt, ami a keresztény életnek az alapfeltétele és egyszerű törvényszerűsége. Két dolgot szeretnék kiemelni ebből a szakaszból. Az egyik az, hogy Krisztussal együtt. Krisztussal együtt. A kereszténység lényegét nem lehet megélni önmagunkban. Ebben a szakaszban igen hangsúlyosan jelentkezik az, hogy eltemettettünk Krisztussal együtt. Meghaltunk Krisztussal együtt, megfeszítettünk Krisztussal együtt, és feltámadunk Krisztussal együtt. Odaszánjuk magunkat az új életre Krisztussal együtt. Véges végig ott van ez a gondolat, nem nélküle. Nem egyedül, nem magamban. Nem elég, hogy meglátom a nemes eszméket, meglátom a szép célt, meglátom, hogy milyenné kell válnom. Ez önmagában nagyon fontos. Jézus azt mondta, nálam nélkül semmit. Semmit nem cselekedhettek. Meghalni a bűnnek, valóban elszakadni az önzéstől nem tudunk magunkban. Lehetek bármilyen őszinte, lehetek bármennyire készerre, bármennyire gyönyörködhetek az igazságban. Ténylegesen meghalni az önzésnek akkor tudok, amikor Krisztus áldozata megérint engem azzal a személyességgel, hogy magamat látom meg Krisztusban a kereszten. Hogy nem csak Krisztus van ott, hanem én vagyok ott. Az ő életét kaptam meg, és azért élhetek, mert ő meghalt helyettem. Csak így lehet szakítani az önzéssel, és lehet eljutni oda, hogy valóban új életben járjon az ember. A Krisztussal együtt gondolat pedig a gyakorlati életünkben két döntő dolgot jelent. Az egyik az akarat kérdése, a másik a bizalom kérdése. Ez a szakasz ide fut ki, miután elmondja az apostol, hogy a keresztség képe ezt fejezi ki, hogy az ember nem élhet tovább a bűnben, mert eltemetésről szól a keresztség. A halál után, a Krisztussal együtt való meghalás után, a kereszt megértése, befogadása után és új életet jelent Krisztussal együtt, hogy új életben járjon az Atya dicsősége által, ide fut ki a gondolatmenet, hogy tehát ne uralkodjon a bűnati halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban, se ne szánjátok oda a tagjaitokat hamisság fegyvereül az Istennek, hanem szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazság fegyvereül az Istennek. Akkor, amikor az Isten irántunk való szeretete, Jézus Krisztus helyettünk történt áldozata igazán megérint bennünket, amikor meglátjuk mindazt, amit nyertünk Krisztus által, a helyettesítés által, akkor a szívben önként megjelenik ez a gondolat. Tiéd vagyok, Uram. Tiéd vagyok, mit akarsz kezdeni az életemmel? Legyen meg a te akaratod az én életemben. Ahhoz, hogy gyakorlatban valósággal keresztényként élhessünk, ez mindenek előtt, vagy első lépésben inkább így fogalmazom meg, azt jelenti, hogy az akaratunkat alárendeljük az Isten akaratának. Azt jelenti, hogy nem engedünk a kívánságnak. Hogy bármilyen érzelmek, bármilyen gondolatok, bármilyen vágyak uralnak bennünket, nem engedjük meg, hogy más vezérelve legyen az életünknek, mint az a kérdés, hogy mit akarsz, Uram, tőlem? Mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? Mert megértettem, mert tudom, mert érzem, hogy szeretsz, és amit te akarsz, az a jó nekem. És a te akaratod legyen meg az én életemben ezért. Ez a bizalom születik meg az emberben akkor, amikor megérti az áldozatnak az indítékát, amikor megérti, hogy az Isten szeretete késztette arra, hogy megtegye, meghozza értünk az áldozatot. És oda akar elvezetni bennünket, hogy egészen egyszerűen az életünk mindennapjai során eljussunk oda, hogy az akaratunkat alárendeljük neki, odaszánjuk neki, hogy a lázadó makacs függetlenedésből eljussunk oda, hogy egy cél vezérli az életünket, ahogy Krisztus életét ez vezérelte. Akarom, hogy a te akaratod legyen meg. Azért jöttem, hogy az én mennyei atyám akaratát cselekedjem. Ez az én eledelem. Ezért vagyok. Ez az én életcélom. És tulajdonképpen gyakorlatban akkor tudunk keresztények lenni. Akkor élhetjük meg valóságosan a hívő életet, hogyha ezt a döntést napról napra megharcoljuk. Naponként újra és újra, mindig azok között a körülmények között, mindig azokban az élethelyzetekben, amikben vagyunk, újra és újra meghozni azt a döntést, hogy méltó a Krisztus, hogy uralkodjon az életem felett. Bizalomra méltó, mert amit ő enged meg, az ő kezéből elfogadva javamra fordul. Bizalomra méltó, mert ő szerezte meg az életet számomra. Ezért rábízom az utamat, és legyen meg az ő akarata. Legnehezebb napokban is megharcolni ezt és kimondani. Ez az, ami a kereszténység egyszerű útja az ember számára. Szeretnék itt egy részletet idézni a Krisztushoz vezető lépések című könyvből, az Odaszánás című fejezetnek az utolsó gondolatai ezek. Hogyan rendeljem alá magam Istennek? Kérdezik sokan. Kívánnád átadni magad, de erkölcsi erőd gyenge, kételyek fogságában vergődsz, bűnös életed szokásai pedig a hatalmukban tartanak. Ígéreteid és elhatározásaid álhatatlanok, mint a tengerparti homok. Nem tudod ellenőrizni gondolataidat, indulataidat és érzelmeidet. Megszegett ígéreteid és könnyelműen vett fogadalmaid tudata meggyengíti a saját őszinteségedbe vetett bizalmadat is. Mindez oda vezet, hogy úgy érzed, Isten nem fogadhat el. Mégsem kell kétségbe esned. Az akarat tényleges erejét kell megértened. A döntés, a választás hatalma kormányozza az emberi lényt. Minden a helyes döntésen múlik. Isten megadta a választás hatalmát az embernek, tőlünk függ, hogy miként élünk vele. Nem tudod megváltoztatni a szívedet. Magadtól nem tudod Istennek adni szíved szeretetét, de tudod azt választani, hogy őt akarod szolgálni. Át tudod adni neki az akaratodat, és akkor a továbbiakban már ő munkálja benned mind az akarást, mind a véghez vitelt az ő kegyelméből. Így mindenestől fogva Krisztus lelkének uralma alá kerül a természeted. Ő rá összpontosul szereteted, vele lesznek összhangban a gondolataid. Ugye nagyon fontos törvényszerűségeket mondott ki. Mi nagyon sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy magunk próbáljuk meg magunkat megváltoztatni. Nem tudjuk. És amikor ezzel szembesülünk, hogy nem tudjuk, akkor átesünk abba a másik végletbe, hogy elfelejtkezünk az akarat jelentőségéről a hitéletben. Egyszerre kell látnom azt, hogy nem tudom megváltoztatni magamat. Tisztában kell lennem, hogy mi van bennem, és látnom kell, hogy tehetetlen vagyok. És ugyanakkor látnom kell, hogy mégis a döntés, a választás hatalmát az Isten az én kezembe tette, és az erőt a döntés után fogja megadni. Mi várnánk, hogy legyen erőnk engedelmeskedni, az Isten pedig azt várja, hogy engedelmeskedjünk, és majd erőt fog adni a gyakorlathoz. Ez nagyon nagy különbség. Mi nem indulnánk el, mert hogy nem érezzük az erőt magunkban. Az Isten pedig azt mondja, hogy indulj el, lépj bele a Jordánba. És abban a pillanatban, amikor belelépsz, akkor szét fog nyílni. De nem előbb, csak akkor. Az Isten azt mondja, hogy előbb a lélek engedelmeskedjen. Előbb jussunk el arra a döntésre, ami a mi döntésünk, hogy inkább meghalok, mint a bűnt. Hogy a magam részéről nem engedek, akármilyen rosszul érzem magam, akármilyen küzdelembe kerül. Az én személyes állásfoglalásom, hogy legyen meg az Isten akarata az életemben, mert méltó rá. Mert lehetetlen dolog, hogy semmibe vegyem azt az áldozatot, amit értem hozott. A mindennapi küzdelmeinknek az egyik döntő része, hogy az akaratunkkal hogyan élünk. Ha megtanuljuk azt, hogy nem a mi feladatunk megváltoztatni magunkat, de feladatunk eldönteni, hogy kinek az uralma alá helyezzük az életünket, akkor így folytatódik, teljes változás mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Előtte viszont kiemeli azt, hogy tegyünk különbséget a vágy és az akarat döntése között. Jó dolog vágyakozni a jóságra és a szentségre. Megvan ennek a maga szerepe és jelentősége, de ha itt megállunk, akkor semmit sem érünk el. Sokan elvesznek, miközben az a reménységük és kívánságuk, hogy keresztényi legyenek. Nem jutnak el addig, hogy átadják az akaratukat, nem választják a keresztényi válás útját. Különböztessük meg egymástól a jóra való vágyakozást, a jó szándékot és a döntést. Egyszer egy alkohol rehabilitációs táborban mondott egy alkoholbeteg egy verset, nem tudom elmondani, sajnos nem jegyeztem meg, de nagyon rövid volt. A lényege az volt, hogy vagy így volt, vagy fordítva, teljesen mindegy, érteni fogjátok a lényeget. Hangosan azt mondta, hogy igen, igen, igen. Lehet fordítva is ugyanaz az értelme. Nagyon sokszor előfordul, hogy szavak szintjén, külsőleg igent mondunk az Istennek, hangosan. De a személyes döntésünk még mindig a nem. Mert csak szavak szintjén mondunk igent. Nagyon sokszor szavak szintjén nemet mondunk a bűnnek hangosan. De a szívünk mélyén mégis engedünk. Nagyon jól ragadja meg Pál apostol a római levélben. Ott kezdődik az akaratról, az odaszánásról szóló szakasz. Ne uralkodjék tehát a bűnatti halandó testetekben, hogy engedjetek néki az ő kívánságaiban. Nem kell akarni a rosszat. Ettől még uralkodhat fölöttünk. Hogyha az akaratunkkal nem élünk jól. Hogyha vágy szintjén megreked az, hogy én szeretnék más ember lenni. Ez döntéseket igényel. Azt a döntést igényli, hogy amikor felismertem az önzést az életemben, akkor bármilyen fájdalommal jár, nemet mondok az önzésemnek. Bármennyire jó lesne igent mondani és engedni neki. Ha felismertem és lelepleződött a bűn, akkor az Isten azt kéri tőlünk, hogy dönts. És ennél a döntésnél nem hagy magunkra, hanem azzal segít, hogy azt kérdezi tőled, azt kérdezi tőlünk, szeretsz-e engem? Szeretsz engem? Én az életemet adtam érted. Szabad vagy. hogyha úgy döntesz, velem járhatsz. Szeretsz engem annyira, hogy velem jársz. Szeretsz engem annyira, hogy megharcolod a hitnek harcát. Szeretsz annyira, hogy dönts, és eldöntsd, hogy az enyém leszel. Teljes változás mehet végbe az életedben az akarat helyes gyakorlása által. Ha átadod akaratodat Krisztusnak, akkor olyan hatalommal lépsz szövetségre, amely minden más erő és hatalmasság felett való. Felülről fogsz erőt nyerni az álhatatossághoz, és így az Istennek való szüntelen önátadás révén képes leszel új életet élni, hitáltal fogsz élni. Hát ez az egyik gondolat, amit szeretnék a gyakorlatban a figyelmedbe ajánlani. Kereszténynek lenni azt jelenti, hogy naponként végig gondolni, különbséget tenni jó és rossz között, és döntéseket hozni. Döntést hozni, mint akik meghaltunk a bűnnek, és élünk az Istennek. Mint akik azt mondják, hogy méltó Krisztus arra, hogy uralkodjon az életem fölött. Méltó, hogy legyen meg az ő akarata. Méltó és az egyetlen igazán jó értelemben vett önző dolog az én részemről. Mert ha én valóban jót akarok magamnak, és megismertem az Istent, és megismertem az ő szeretetét, akkor a saját legfőbb érdekem, hogy legyen meg az ő akarata. Mert ő azt akarja, hogy szenté legyek, és azt akarja, hogy az üdvösségre alkalmassá legyek. Hogy ez küzdelmeken, próbákon, nehézségeken megy keresztül, ezt megmondta előre. Aki vele együtt szenved, az fog vele együtt győzni is. De az Isten jót akar, és az Isten mindenható Istenként kezében tartja az életünk szálait. Bármi történik, az az ő akaratából történik. Lehet, hogy ez most Isten káromlásnak tűnik, ha bizonyos élethelyzetekre gondolunk. De az igét így is össze lehet foglalni. Ami történik az életünkben, azt mind az Isten színe előtt elment. Arról mind tud az Isten, azt mind az Isten kezéből fogadhatom el. Ki tudom-e mondani teljes szívemmel, legyen meg a te akaratod. Testvéreim, hogyha jövő héten úrvacsorát vesztek, akkor gondoljátok végig, hogy így éltek-e az akaratotokkal. Felhasználjátok-e az Isten szolgálatában a ti tudatos döntéseteket, együttműködtök-e vele, méltó-e az Isten, hogy uralkodó legyen az életetekben, vagy pedig megállt az életünkben a kereszténység ott, hogy jó lenne, vágynék rá, szeretném. Döntés. Ehhez képest egészen más dolog a döntés a vágyakhoz képest. Hogy egy kicsit a gyakorlatról is szóljak, hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Mit jelent a gyakorlatban az odaszánás, az akaratnak az odaszánása? Így írja a 61. oldalon, szenteld oda magad Istennek reggelenként. Mindig ez legyen a legelső dolgod. Így szólj Istenhez imádságodban. Vonj magadhoz engem, Uram, úgy, mint aki egészen a tiéd. Összes tervemet lábadhoz teszem. Használj fel engem a mai napon szolgálatodra. Lakozzál bennem, kérlek, hogy minden munkámat te benned végezzem. Naponkénti feladatunk legyen ezt tenni. Minden reggel szenteld oda magad Istennek arra a napra. Rendeld alá összes tervedet akaratának, készen arra, hogy megvalósítsd vagy feladd őket, amint gondviselése irányít majd. Így nap mint nap Isten kezébe helyezheted az életedet, ő pedig mind jobban és jobban átformál téged Krisztus hasonlatosságára. Hogy szoktátok érezni magatokat, testvéreim, akkor, amikor a terveitek dugába dőlnek? Hogy szoktátok érezni magatokat, amikor kéritek az Isten vezetését, az Isten akaratát, az Isten áldását, és egészen más történik, mint amire számítottatok, mint amit elgondoltatok? Hogyha gyakoroljuk, akkor visszaemlékezünk a reggeli imádságunkra, amelyikben az hangzott el, hogy leteszem a terveimet a lábadhoz, hogy ahogy a gondviselésed irányítja az életemet, aszerint feladjam, vagy megvalósítsam őket. És testvéreim, hogy mennyire lázadóak vagyunk, és mennyire nehéz, és mennyire központi kérdés, hogy valóság legyen az, hogy ne úgy legyen, ahogyan én akarom, hanem legyen meg a te akaratod. Azt abból is lemérhetjük, hogy micsoda érzelmi hullámok jönnek, milyen keserűség vagy milyen lázadás tud bennünk kialakulni akkor, amikor meghiúsulnak a mi terveink. És mennyire komolyan kell újra és újra gyakorolnunk azt, hogy a te kezedben van, Istenem. Nem tudom, hogy lesz. Nem tudom, mint fog alakulni. De rád bízom, mert a te kezedből fogadom el ezt is. Ha viszont ezt tesszük, figyeljünk fel a befejező mondatra, ha így letesszük az életünket az Isten kezébe, ha az akkor jövő lázadásokkal szemben is megalázzuk magunkat, akkor azt mondja, hogy így letéve mind jobban át fog formálni bennünket Krisztus hasonlóságára. Ha így tesszük le a terveinket Krisztus kezébe, az Isten kezébe, akkor ő át fog formálni bennünket. Olyan események történnek, olyan tanítások jönnek, olyan ige szakaszokat szólaltat meg számunkra, amelyek mind-mind ezt a célt fogják szolgálni az életünkben. De ennek van egy előfeltétele a mi részünkről. Ez pedig az, hogy az Isten azt kéri, hogy döntsd el. Döntsd el, hogy bízol bennem, és ezért döntsd el, hogy rám bízod magad. És engeded, hogy én vezesselek, és nem tőlem függetlenül jársz. Ez az egyik dolog. Hogy a te életed mivé fog válni, az azon múlik, hogy a Bibliának ezt a nagyon egyszerű tanítását megérted-e. Aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Rád bíztam, a kezedbe tettem, előtted van az élet és a halál útja, válasz. És az Isten ennek megfelelően segítségünkre siet. A másik, amit szeretnék kiemelni és megfogalmazni, az az, hogy nagyon hamar el kell oda is jutni, és remélem, hogy már eljutottál ide, mert nem tesz jót az embernek, ha később fedezi fel, hogy ez kevés. Elengedhetetlen, kihagyhatatlan, de kevés. A római levélnek a 7. fejezete mutat rá arra, hogy miért kevés ez, miért kevés az emberi akarás, nem csak jó szándék, az abszolút, de hogy az akarás, a döntés, az odaszánás is miért kevés az ember számára. A római levél 7. fejezetéből először az 5. verset hadd emeljem ki, ahol azt mondja az apostol, mert amikor testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Az itt szereplő kifejezés, dolgoztak kifejezés, energeitó a görögben. Talán mindannyian halljuk benne a szót, energia. Ebből származik az energia szó is. Az az energia, ami hajt, ami munkára késztet, ami serkent. Azt mondja ez a Biblia vers, hogy amikor testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által nyertek energiát, hogy gyümölcsözzenek a halálra. Ez egy döbbenetes gondolat, nem? Az Isten törvénye energiát szolgáltat a bűnnek, hogy a bűn gyümölcsözzön a halálra. Hát hogy van ez? Ez az, amit a 7. verstől kezdődően az apostol kifejt, ahol föl is teszi a kérdést, hogy mit mondjunk tehát, a törvény bűn? Hát, hogyha a bűnt növeli, ha a bűnt erősíti, ha a bűnnek szolgáltat energiát, akkor a törvény bűn távol legyen. Szó sincs róla. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánt. De a bűn alkalmat vévén a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot, mert törvény nélkül holt a bűn. Én pedig éltem egykor a törvény nélkül, de a parancsolat eljövetelével felelevenedett a bűn. Én pedig meghaltam, és úgy találtatott, hogy az a parancsolat, mely életre való, nekem halálomra van. Mert a bűn alkalmat vett a parancsolat által, megcsalt engem, és megölt általa. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, igaz és jó. Tehát a jó nekem halálom lett? Távol legyen. Sőt, inkább a bűn, hogy megtessék a bűn, hogy meglátszódjék a bűn, amely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Mert tudjuk, hogy a törvény lelki, de én testi vagyok, eladva rabszolgaként a bűnnek. Mit mond itt az apostol? Azt mondja, hogy szó sincs arról, hogy a törvény egyenlő lenne a bűnnel. Szó sincs arról, hogy azért, mert a bűn energiát nyer, erőt nyer, munkát végez a törvény által, ettől a törvény rossz lenne. A törvény szent és igaz és jó. A törvény az élet törvénye, a törvény életre való. nem a törvénnyel van gond. A törvény leleplezi a bűnt, a törvény megmutatja a bűnt. De akkor, amikor a bűnt megmutatja, akkor egy sajátos dolog történik. A törvény nem csak úgy leplezi le a bűnt és mutatja meg a bűnt, hogy kimondja, hogy mi az igaz és mi a helyes. Az Isten törvényére nekünk ezért is szükségünk van. Mert nagyon sokszor okoskodnánk. Nagyon sokszor megmagyaráznánk, hogy az a rossz, az a mi életünkben miért jó. Hogy miért vonatkozhat mindenki másra, de ránk miért nem. Ez megint az akarás kérdése. Hadd mondjam ki halkan. Ebben a kérdésben nem az ismeret a döntő. Ebben a kérdésben az akarás a döntő. Ha én lázadni akarok, akkor rengeteg gondolatot fogok találni, ami arra szolgál, hogy megmagyarázzam, hogy a rossz miért jó. Ha engedelmeskedni akarok, akkor kevés bizonyíték is elegendő arra, hogy én odaszánjam magamat az Istennek. A döntő kérdés nem az, hogy melyik hihető jobban, nem az, hogy melyik megalapozott jobban a tanításban, a döntő kérdés az, hogy én akarok-e engedelmeskedni, vagy pedig nem akarok. Ezt csak úgy halkan megjegyzésként hozzátettem. A törvényhez való viszonyunkból az akaratunk valódi állapota is kiderül, hogy hogyan viszonyulunk az Istenhez, és hogyan viszonyulunk az önzésünkhöz, a saját utunkhoz. Ez azonban csak az egyik része annak, ahogyan a törvény leleplezi a bűnt. Van egy másik része, amit így fogalmaz meg az apostol, hogy a bűn alkalmat talál a parancsolatban, és nem az emberben mindenféle kívánságot. Azt mondja, hogy alkalmat talál, és megcsal, és megöl a törvény által. Mert mi történik az ember életében ekkor? Gábor, kijönnél?
1: Előbb-utóbb ellene fog állni. És attól függően, hogy mennyire erős az emberi természet, annál erősebbnek, és ugyanolyan erővel, amilyen erővel nyomom a törvény késztet. Én pedig ellenállok. Erősebben késztet, és erősebben állok ellen. Ez a mi természetünk. Ezért.
0: Nem más történik, amikor az Isten törvénye megérint bennünket, mint az, hogy kapunk egy nagy késztetést. És a mi testünk nem reagál másként, mint ahogy a fizikai nyomásra reagáltunk. A hatás-ellenhatás törvénye ez. Amilyen erejű késztetést ad, olyan erejű lázadás történik az emberi természet oldaláról. Alkalmat talál ezért a törvény, a bűn a törvényben, megcsal, és utána még egy dolgot tesz. Utána pedig, mert bocsánat, pimaszul és gond nélkül a fejünkre olvassa. Késztetést kapunk az Istentől, erre ellenreakciót munkál bennünk a bűn. És amikor ez az ellenreakció, lázadás belevisz bennünket a bűnbe, akkor még a fejünkre is olvassa, és azt mondja, hogy a törvény halálos ítéletet mond ki rád. Sátán két dolgot szeretne ezzel elérni. Ha már nem tudja azt elérni, hogy a bűnt jónak tartjuk, hogy kellő ideológiát gyártunk magunknak ahhoz, hogy miért élünk benne. Ha ezt nem tudta elérni, akkor szeretné azt elérni, hogy gondoljuk azt, hogy lehetetlen dolog győzni. Nincs mit tenni, engednünk kell neki, mert ő az erősebb nálunk. Hogyha ezt eléri, akkor végül szeretné azt elérni, hogy végleg adjuk fel. Vagy aktívan vessünk véget az életünknek, vagy csak mondjunk le arról, hogy győzhetünk. És éljünk együtt azzal a gondolattal, hogy nem lehet győzni. Sátán ezt szeretné elérni, meg akar ölni. És ehhez fölhasználja még az Isten törvényét is, fölhasználja a jót is, és azzal arányos lázadást munkál a mi életünkben. És ez nem a törvény hibája. Ez nem a törvény hibája, hanem ahogy Pál apostol fogalmaz, ez annak köszönhető, hogy én testi vagyok a bűnnek eladott állapotban. Ezért van az, hogy amit cselekszem, nem ismerem, mert nem azt művelem, amit akarok, hanem amit gyűlölök, azt cselekszem. Ha pedig azt cselekszem, amit nem akarok, megegyezem a törvénnyel, hogy jó. Most azért már nem én cselekszem azt, hanem a bennem lakozó bűn. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghez vitelét nem találom. Mert nem a jót cselekszem, amelyet akarok, hanem a gonoszt cselekszem, amelyet nem akarok. Ha pedig én azt cselekszem, amit nem akarok, nem én művelem már azt, hanem a bennem lakozó bűn. Megtalálom azért magamban, aki a jót akarom cselekedni, ezt a törvényt, hogy a bűn megvan bennem. Mert gyönyörködöm az Isten törvényében a belső ember szerint, de látok egy másik törvényt az én tagjaimban, mely ellenkezik az elmém törvényével, és engem rabulád a bűn törvényének, mely van az én tagjaimban. Ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem halálnak testéből. Amikor Pál apostol végig gondolta mindezt az életében, amikor szembesült azzal, hogy ő tulajdonképpen a törvény igazi ismerete nélkül élt az életében egy darabig, és azért gondolta magáról azt, hogy ő igaz, és az Isten előtt elfogadott, mert nem volt tisztában a mércével. Aztán, amikor szembesül azzal, hogy mi a mérce, és megpróbál megfelelni neki, és megpróbálja megvalósítani, akkor szembesül azzal, hogy nemhogy nem tudja megvalósítani, hanem annál rosszabb lesz. Kedves testvéreim, nem egy embertől hallottam azt, hogy azt mondta, hogy amikor ő könnyebb volt neki, mielőtt megismerte volna az Istent, az Isten beszédét, és most, mintha rosszabb lenne. Nyugodtan elismerhetjük. Nem mintha, hanem valóban. Egészen addig, amíg az ember meg nem érti, hogy a bűn törvény az ő tagjaiba felírva. Egészen addig, amíg az ember meg nem érti azt, hogy az akarat fontos, de elengedhetetlen, de nem elégséges. Egészen addig, amíg az ember rá nem döbben arra, hogy Jézus szavait mennyire szó szerint kell vennem, velem együtt, nálam nélkül semmit. Egészen addig az ember rosszabb állapotba kerül, mert minél őszintébben meglátja a törvényt, minél őszintébben akarja a törvényt, a törvénynek való engedelmességet, nem az a probléma, hogy akarja. Nem az a probléma, hogy a testembe a bűn törvényként be van írva, és az én akarásommal, odaszánásommal arányos lázadásra számíthatok az emberi természetem részéről. Kitör heves ellenreakcióval, és e fölött nekem nincs uralmam. Miért? Azt mondja az apostol, hogy azért, mert ez az én testemben van. Azért, mert ez az én testembe bele van írva, törvényként van beleírva. Mert ez minden egyes esetben így történik. Ezért mondta azt Jézus, hogy ami testtől született test az. Hogy ez nem láthatja meg az Isten országát. Nem képes rá. Testvéreim, ti hisztek a lélek halhatatlanságában? Szoktatok próbálkozni azzal, hogy a magatok erejével megvalósítsatok valami jó dolgot? Akkor mégis hisztek a lélek halhatatlanságában. Tudnélik, ennek a problémának az a gyökere, hogyha mi elfogadjuk azt, hogy nincsen testtől külön választható lélek. Ha elfogadjuk azt, hogy a mi személyiségünk, az élő lélek, az a test és az élet lehelete együttműködése, akkor az a tény, hogy a testembe a bűn törvényként van felírva, azt jelenti, hogy az én elmém törvénye képtelen legyőzni a testbe írt bűntörvényét. Erre egy eset lehet, ha van halhatatlan lélek, amely külön választható a testtől. Ekkor nem probléma, váljunk külön. Ez a test alkalmatlan, ez a test nem tud más tenni, 8. fejezetben is hadd idézzek gondolatokat. A test szerint valók a test dolgaira gondolnak. A testnek gondolata halál. A test gondolata ellenségeskedés Isten ellen, minthogy az Isten törvényének nem engedelmeskedik, mert nem is teheti. Kísérletezhetünk. Mondhatunk ilyet, hogy egy kicsit jobban kell akarnom. Van olyan helyzet egyébként. Igen, amikor engedtem a bűnnek, akkor nem a Róma 7 helyzete van. Amikor nem szántam oda az akaratomat az Istennek, akkor nem a Róma 7-ről beszélünk, akkor a Róma 6-ról kell beszélnünk. De amikor őszinte vagyok az akarásban, amikor őszinte vagyok abban, hogy nem engedek a bűnnek, akkor ne gondoljam azt, hogy egy kis edzőtáborba vonulással majd jobban fog menni a kereszténység. Nem fog jobban menni. Mert a testtől nem lehet külön választani a lelket, testben meghatározott lények vagyunk, és a testünkben a bűn törvény. Mit jelent az, hogy törvény? A gravitáció törvénye mit jelent számunkra? Akárhányszor próbálom, nem akar fölfele repülni. 100-ból 100 esetben esik le. Ez a törvény. 100-ból 100 esetben nem enged az Isten törvényének, hanem lázad az Isten törvény ellen. Ez ezt jelenti. 24 órából 24 órán keresztül. Szüntelen. Ezért a kereszténységből nem lehet szabadságra menni. Munkahelyről igen. Kereszténységből nem. Mert 24 órából 24 órán keresztül van egy emberi természetem, amelyet én nem tudok legyőzni. Mert a testemben élek, testben meghatározott ember vagyok, és az értelmem kevés hozzá, hogy legyőzze a bűn törvényét, amely a tagjaimba van írva. Pál apostol, amikor ezt megértette, akkor így kiáltott fel, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg engem halálnak testéből. És nagyon érdekes, hogy itt a két test szó közül, amely előfordul a szövegben, és az egyik ugye a sarx szó, amelyik a megromlott emberi természetre is utal, nem ez állít. Arra számítanánk, hogy ez állít, hogy ebben a testben, ebben a megromlott természetben nem lehet. Pál apostol azt mondja, hogy kicsoda szabadít meg engem ennek a halálnak a testéből, mint konstrukcióból. Ez az egész úgy, ahogyan van, alkalmatlan. És ezért megint hadd mondjak ki egy gondolatot, kereszténység pillanatról pillanatra folyamatos csoda. Mert az, hogy mégis ebben a testben élünk, és engedelmeskedünk, minden egyes engedelmesség isteni csoda a mi életünkben, az Isten hatalmának a megnyilvánulása. Mi a megoldás erre a problémára? És ez a második, amit szeretném a lelkedre kötni, meg a lelkünkre kötni. Az akaraton túl mire van szükségünk? Ha a testembe a bűn törvényként be van írva, és én nem tudok a testemtől függetlenülni, nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. A megoldás röviden így hangzik el. Mert a Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. A megoldás egyetlen egy dologban van, hogyha Jézus Krisztus jelen van folyamatosan az életünkben, hogyha az Isten lelke, mint életadó lélek jelen van. Nem csak egyszer-egyszer valami különleges, örömteli alkalommal, amikor úgy nagyon közel érezzük magunkat az Istenhez, és nagyon érezzük az ő munkáját a szívünkben. A bűn felett teljes győzelmet az az ember arathat, aki az Isten lelkével olyan közösséget ápol, hogy 100-ból 100 esetben enged. 100-ból 100 esetben rátámaszkodik, hogy a 24 órából 24 órán keresztül van jelen az ő életében. Kicsit képletesen fogalmazva, ha 24-ből 22-t jelen van, akkor 2 órán keresztül bűnözünk. Mert a testünkben a bűn törvény. És abban a pillanatban, amikor a Krisztusban való élet lelke nincsen bennünk, nincsen törvényszerűen jelen az életünkben, nincs más út, őszinték lehetünk az akarásban, jó indulatúak lehetünk, nem kell akarnunk a rosszat. De vétkezni fogunk, mert bennünk nincsen hatalom ezt legyőzni. Semmilyen ismeret, semmilyen tudás, semmi nem képes bennünk segíteni, rajtunk segíteni, csak az Isten csodája, csak az Isten hatalma. A Jézus élete című könyvből szeretnék egy gondolatot itt felolvasni. A 276. bocsánat, 66. 67. oldal a Jézus élete című könyvben. Amikor a lélek aláveti magát Krisztusnak, új erő veszi birtokába az új szívet. Olyan változás megy végbe, amelyet az ember maga sohasem képes véghez vinni. Természetfeletti munka ez, természetfeletti elemet visz az emberi természetbe. A Krisztusnak alárendelt lélek az ő vára lesz, amelyet megtart el ázadó világban. Szándéka az, hogy az övén kívül semmilyen hatalmat ne ismerjen el. A mennyei közben járó által így birtokba vett lélek bevehetetlen Sátán ostromának. Hatalmas nagy dolog, nem? Ha Krisztus életadó jelenléte ott lehet, már pedig Krisztus ezt akarja mindannyiunk életében. Azért akarja, hogy a mi bűneinktől elhatárolódjunk, hogy ő jelen lehessen. Azért akarja megtisztítani az utat, hogy folyamatosan lakhasson a szívünkben. Az így birtokba vett lélek már bevehetetlen Sátán ostromának. Ám, ha csak alá nem vetjük magunkat Krisztus irányításának, a gonosz fog uralkodni felettünk. Elkerülhetetlenül a világ feletti uralomért vívó két nagy hatalom egyike vagy másika irányít bennünket. Nem szükségszerű, hogy szabad akaratból a sötétség országának szolgálatába álljunk, uralma alá kerüljünk. Nem kell. Csak el kell mulasztanunk a szövetségkötést a világosság országával. Ha nem működünk együtt mennyei közvetítőnkkel, akkor Sátán veszi birtokba a szívet, s lakóhelyévé teszi. A gonosz elleni egyetlen védekezés az, ha hitáltal Krisztus lakozik a szívben, igazságban. Hogyha nincs élő kapcsolatunk Istennel, sohasem állhatunk ellent a szentségtelen hatásoknak, önszeretetnek, saját vágyaink kielégítésének, a bűnre való kísértésnek. Lemondhatunk számos rossz szokásról, egy időre elhagyhatjuk Sátán társaságát, de ha nincs élő kapcsolatunk Istennel, ha nem vetjük alá magunkat neki percről percre, vereséget szenvedünk. Krisztussal fenntartott személyes ismeretség és folytonos közösség híján az ellenség kényekedvének vagyunk kiszolgáltatva, s végül az ő parancsait kell végrehajtanunk. Az az ember, aki megáll ott, hogy elég az akarás számára a keresztény élethez, az az ember kiszolgáltatja magát, és védtelenné teszi magát. Tudnom kell az állapotomat, ismernem kell a valódi helyzetemet ahhoz, hogy úgy forduljak az Istenhez, mint aki tudja, hogy ha te nem jössz, Uram, akkor nekem semmi esélyem nincsen. Ha te nem tartasz meg, akkor én nem tudom megtartani magamat. Csak a Szentlélek segítsége elegendő a győzelemhez. Nagyon sokszor az a benyomásom, hogy mi feltaláltuk a Krisztus nélküli kereszténységet. Elfogadjuk Krisztustól a tanításokat, igent mondunk az igazságra, és nem éljük meg a vele való közösséget. Jézus pedig azt mondja, hogy nálam nélkül semmit, nélkülem nem megy. Az Isten lelke viszont segítséget jelent. Címszavakban felsorolom, hogy mit jelent számunkra az Isten lelke. Mi minden segítséget jelent az Isten lelke? Itt a szakaszban Pál apostol a római levélben arra mutat rá, hogy az Isten lelke késztet a jóra ugyanolyan erővel, ahogy a bűn késztet bennünket. Bennem folyamatosan ott van a lázadó természet. Valódi választásom csak akkor van, ha ugyanolyan késztetést kapok a jóra, és ez a kettő együtt egyszerre jelen van. Akkor választhatok. Egyébként előbb elkövetem, és esetleg utána rádöbbenek, hogy mit tettem. És amikor az ember választ, és ez már nem egy alapelvi választás, hanem mindig konkrét dolgokban úgy dönt, hogy engedelmeskedik, akkor a következő pillanatban csoda történik, és erőt kap, mert azt mondja, hogy aki feltámasztotta Krisztust a halálból, ha az a lélek lakik bennünk, ugyanaz a lélek, aki Krisztust feltámasztotta a halálból, akkor ő megeleveníti a ti halandó testeteket. És jól lehet a test holt a bűn miatt, de a lélek élet az igazságért. És ezért nem tartozunk a testnek, hogy test szerint éljünk. Ezért nem kell azt mondanunk, hogy gyengék vagyunk, nincs mit tenni, vétkezni kell. Mert önmagában valóban gyengék vagyunk. De az Isten azt mondja, hogy én azért hoztam áldozatot, Azért hoztam áldozatot, hogy egészen hozzátok jöjjek, hogy veletek legyek, hogy karnyújtásnyi távolságra legyek, hogy aki akarja, nyújtsa ki a kezét, fogja meg a jobbomat, és kössön békét velem, és én fogom őt megerősíteni. Az Isten lelke, életadó hatalom feltámasztotta Krisztust a halálból, és ugyanez a csoda történik, amikor engedelmeskedünk. Én a saját életemben úgy tapasztaltam ezt, hogy volt olyan, amikor hazamentem, és szembesültem vele, hogy valamelyik gyerek hisztizik, és ott volt a késztetés bennem, hogy most türelmes legyek és határozott egyszerre. Volt, amikor az indulatnak utat engedtem, nem aláztam meg magam is, körülbelül azt mondtam magamnak, hogy hagyj békén, aztán kimondtam ezt szavakkal feleségemnek is, hogy hagyj békén, és a következő pillanatban vadállattá váltam. De akkor, amikor meghallva ezt a halk hangot, amelyik azt kérte, hogy légy nyugodt, most légy nyugodt, amikor megaláztam magam és eltökéltem, hogy akarok engedelmeskedni, a következő pillanatban erőt adott az Isten ahhoz, hogy ténylegesen nyugodt legyek. Ez ilyen egyszerű. Nem kell ezt bonyolultabbá tenni. Az Isten késztetésekkel keres meg, és azt kéri, hogy szánd oda az akaratodat. És ha te döntesz, akkor ő ad erőt az engedelmességhez. De ha te tudod, hogy gyenge vagy, akkor azt kéri, hogy keress engem. Az Isten országában az a törvény, hogy kérj. Én adok, de kérj. Kérj bizalommal. Innen tudom, hogy szükséged van rá. Innen tudom, hogy igénybe fogod venni. Az Isten mielőtt mi vele szövetséget kötünk, nagyon sok mindennel megajándékoz bennünket. Ad. Kérés nélkül. Ad bőséggel. De amikor mi megismerjük azt, hogy az Isten azt mondja, hogy én tiszteletben tartom a te akaratodat, és ezért kérjél, a bűn világában te nem tudod kifejezni a döntésedet azzal, hogy engedelmes vagy. Ez nem megy, ehhez én kellek. De kérni tudsz, és a kéréseddel kifejezed azt, hogy mit akarsz. Akkor az Isten joggal mondja nekem azt. Nem kértél, ez azt jelenti, hogy nem kell. Nem kértél, ez azt jelenti, hogy nem választod, hogy nem akarod. És ezért van az, testvéreim, hogy még sok mindent kaptunk korábban, és elvárnánk az Istentől, hogy most ugyanúgy adjon. Ezért azt tapasztaljuk, hogy nem csak, hogy rosszabbak vagyunk, de gyengébbek is vagyunk. Mert az Isten azt mondja, hogy kérj, innen tudom, hogy akaratoddal működsz együtt velem. Milyen segítséget ígér az Isten lelke? Csak címszavakat fogok végigmondani. Bölcsesség lelke, értelem lelke, tanácsnak lelke, hatalomnak lelke, az Úr ismeretének lelke, az Úr félelmének lelke, erőnek lelke, szeretetnek lelke, józanságnak lelke, kegyelemnek lelke, könyörgésnek lelke és ítéletnek lelke. Ha majd végig gondoljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy mindent, amire szükségünk van. Mindennel megajándékozott minket, amire az Istenfélő élethez szükségünk van. Felkínálja nekünk, és közösségben lehetünk vele. Röviden összegezve arra bátorítanálak, hogy azon kívül, hogy az akaratodat folyamatosan, tudatosan használod, tudatosan közeledj az Istenhez és kérdező lelkének a segítségét. Nélküle nem lehet más életet élni. Hogyha ő nincs jelen, akkor törvényszerűen vétkezünk. Ha ő jelen van, akkor az ő győzelme a mi győzelmünk. Az ő jelenléte valódi győzelmet jelent. Mert ahogy a Jézus élete könyv 302. oldalán fogalmaz, Krisztus az ő lelkét isteni hatalommal teljesen küldi el. Maga az Istenség, maga az Isten jön hozzánk, isteni hatalommal lehetünk közösségben, amikor az ő lelkét kínálja fel számunkra. Befejezésül egy utolsó gondolatként hadd fogalmazzam meg azt, hogy van valaki, aki nagyon jól érti a mi küzdelmünknek a titkát és lényegét. Van valaki, aki tartok tőle, hogy mindegyikünknél jobban érti a hitáltali megigazulás üzenetét. Érti azt az üzenetet, hogy a győzelem titka az Istennel való szeretet közösség. Ez a valaki Sátán. Ő mindegyikünknél jobban tudja, hogy ezen múlik a győzelem. És mit tesz? El akar távolítani az Isten közeléből. A te hitéleted, a te hitküzdelmed nem ezzel, vagy azzal, vagy amazzal a jellemhibáddal van. Az isteni gondviselés ígérte meg, hogy megigazít és megtisztít. A te küzdelmed egyetlen egy dologgal van. Elszakíthat-e bármi az Istentől, vagy sem? Elérheti-e bármi elvileg, vagy gyakorlatilag azt, hogy függetlenüljél az Istentől? Mert ha ezt eléri, akkor győzött. Ha nem éri el, akkor te győztél. Ennyire egyszerűen is elmondhattam volna mindazt, amit a lelkedre akarok kötni. Az akarat és a segítséghívás. Ezért fontos. Krisztushoz vezető lépésekből az utolsó gondolatot olvasom. Amikor gondolataink a saját énünknél időznek, eltávolodunk Krisztustól, az erő és az élet forrásától. Éppen ezért Sátán erőfeszítései állandóan arra irányulnak, hogy elfordítsa figyelmünket a megváltóról, és így megakadályozza, hogy lelkünk egységbe és közösségbe forjon Krisztussal. Minduntalan arra törekszik, hogy a világ élvezetei, az élet gondjai, viszontagságai és szomorúságai, továbbá mások hibái, vagy éppen a saját hibáink és tökéletlenségeink, ezek bármelyike, vagy együttesen eltereljék gondolatainkat. Csak halkan hadd hívjam fel a figyelmet, csak négy dolog az, amire oda kell figyelnünk, nem sok. A világ élvezetei, a világ gondjai, az élet gondjai, nehézségei, bajai, mások hibái, meg a magunk hibái. Ez a négy az, amire nem szabad figyelni. Ez a négy, amit ha szemlélünk, akkor nyert ügye van Sátánnak. De ha mi tudjuk, hogy ezeken keresztül akar elszakítani Krisztustól, akkor odafigyelhetünk rá. Akkor odafigyelhetünk rá, hogy miközben látom a másik hibáját, ne ragadjak le és ne foglalkozzak vele addig, míg a lelkéletem mások szemetjéből nem épül fel. Hogyha odafigyelek rá, akkor tudhatom azt, hogy van egy határpont, ahol ha önmagamra tekintek és önmagammal foglalkozom, akkor elszakadok Krisztustól. Akkor tudhatom, hogy van az életnek olyan gondja, ami leterheli a szívemet, és annál inkább meg kell tanulnom bizalommal imádkozni. És akkor ellenőrzés alatt kell tartanom a vágyaimat, az élet kérkedése miatt, az élet örömei miatt. Így írja, ne hagyjuk félrevezettetni magunkat egy elfogások által. Ismerjük fel, hogy melyikkel próbálkozik. Mosolyogjunk rajta egyet, és menjünk oda Krisztushoz. Ne érj el azt, hogy tőle elszakít. Sokan, akik pedig valóban lelkiismeretesek, és tényleg Istennek tetsző életet akarnak élni, túl sokat foglalkoznak a saját hibáikkal és gyengeségeikkel. Az ellenség azt reméli, hogy ezzel eltávolítja őket Krisztustól, és győzelmet arat felettük. Ne helyezzük az énünket a középpontba. Ne adjuk át magunkat az aggodalmaskodásnak és a szorongó félelemnek, még amiatt sem, hogy vajon üdvözülni fogunk-e. Mindez csak arra jó, hogy elfordítsa lelkünket attól a valakitől, aki az erőnk forrása. Bízzuk lelkünk megtartását Istenre. Bízzunk benne teljesen. Tűnjék el énetek ő benne. Nyugodjatok meg Istenben. Ő meg tudja őrizni azt, amit rábíztatok. Ha ő ráhagyatkoztok, diadalmas győzelemre segít benneteket azáltal, aki szeretett titeket. És mondhatnám, ha a római levél gondolatmenetét folytatjuk, Pál apostol ezután arra mutat rá, hogy az Isten pedig gondviselő Istenként tervet készített a te számodra. Egy tökéletes tervet, amelyben, hogyha te együttműködsz az akaratoddal, és szereted őt, ragaszkodsz hozzá, akkor célba fogsz érni. Nem azért, mert te jó hívő vagy, nem azért, mert te erős vagy, nem azért, mert ügyes vagy, hanem azért, mert ő tökéletes tervet készített. Mert ő a mindenható Isten tudja, hogy mikor, mit kell megengedjen az életünkben ahhoz, hogy ha mi is úgy akarjuk, akkor célba érjen az életünk. Én szívem mélyéből kívánom, hogy ezt a két egyszerű dolgot a gyakorlatban napról napra meg tud élni. Odaszánás és segítségül hívás, rátámaszkodás a Krisztusra. És kívánom ezt mindannyiunknak, hogy amikor úrvacsorázunk,

életünk és reménységünk lehet. Köszönjük, hogy egészen hozzánk jöttél, lehajoltál hozzánk oda, ahol voltunk, ahol vagyunk. Köszönjük, Jézusunk, hogy magadra vetted a mi emberi természetünket, hogy neked is naponként kellett megharcolni a testbe írt bűntörvényével a harcot. És köszönjük, Jézusunk, azt is, hogy a keresztren odaadtad az életedet, mi helyettünk, mi érettünk. Köszönjük, Jézusunk, hogy ezzel a szeretetedet mutattad meg irántunk. Arra szeretnénk kérni, hogy segíts mindannyiunknak igazán megragadni, befogadni ezt a szeretetet, megérteni azt a mély vágyat a megmentésünkre, amely téged vezérel. És kérünk add, hogy a te lelked viszont szeretetet tudjon munkálni bennünk. Segíts, hogy igazi ragaszkodó szeretet legyen a mi életünkben. Olyan ragaszkodó szeretet, amelyik kimondatja velünk azt, hogy mindennél fontosabb, hogy hozzád tartozzunk. Hogy mindennél fontosabb számunkra az, hogy veled közösségünk, valódi, élő közösségünk legyen. Köszönjük neked azt, hogy te ezért munkálkodsz az életünkben. És köszönjük, hogy te hű vagy, és nem tagadod meg magad, hogy amikor mi elesünk, elgyöngülünk, te akkor is türelmesen fáradozol azért, hogy megszabadíts. Áldunk téged ezért. Szeretnénk a bizalmunkat kifejezni. Te irántad, aki üdvözíteni tudsz bennünket, aki meg tudsz tartani, és meg tudsz tisztítani minket. És így szeretnénk kérni, hogy minden testvérünket, akik holnap kötnek veled szövetséget, te készíts fel, különösen kérünk, áld meg Ritát, áld meg az ő életútjukat, Urunk, a veled való közösségben. Segíts Istenünk, hogy évek múltán elmondhassák majd azt, hogy jobban szeretem ma a megváltómat, mint a keresztségemkor. Hogy ne visszatekintve arról elmélkedjenek, hogy az milyen jó időszak volt, hanem add, Urunk, hogy növekedhessünk mindannyian a szeretetben, a hozzád való ragaszkodásban, az irántad való engedelmességben, akaratban. Jézus Krisztus nevében kérünk, segíts ebben, Urunk, és segíts, hogy megismerjük, hogy te hogyan szólsz hozzánk, megismerjük, hogy a te lelked hogyan közelít meg bennünket, hogyan figyelmeztetsz, hogyan késztetsz, és add, hogy el tudjunk oda is jutni, hogy megismerjük a te lelked erejét a mi életünkben, azt a hatalmas erőt, amely által megtarthatsz bennünket. Amen.

Ugye az egész sorozatunk erről szól, hogy az élet különböző alapvető kérdéseiről Jézus mit tanított. Ha az evangéliumokat átolvassuk, akkor azt látjuk, hogy Jézus nagyon alapos és gyakorlatias tanításokat adott az imádságról. Arról is, hogy hogyan imádkozzunk, és arról is, hogy mi legyen az imádságaink tartalma. Igazából ez a cím, hogy mit tanított Jézus az imádságról, kiegészítendő azzal a kérdéssel, hogy milyen példát adott Jézus az imádkozásra. Mert megint csak azt mondom, hogy ha az evangéliumokat átolvassuk, akkor azt figyelhetjük meg, hogy Jézus életében kiemelkedő szerepe van az imádkozásnak. Egy néhány részletet az evangéliumokból szeretnék felolvasni. Márk evangéliuma első fejezetéből olvasom a 35. verset először. Tehát Márk evangéliuma első fejezetéből a 35. verset, amely így hangzik. Kora reggel pedig, még szürkületkor, fölkelvén kiment, és elment egy puszta helyre, és ott imádkozott. Mindjárt olvasnék egy másikat is, a 6. fejezet 46. versét. Minek utána pedig elbocsátotta őket, egy nagy sokaságot, felment a hegyre imádkozni. És még Lukács evangéliumából is idézek, a 6. fejezet 12. versét, ott pedig ezt olvassuk. És lőn azokban a napokban kiment a hegyre imádkozni, és az éjszakát az Istenhez való imádkozásban töltötte el. Felteszem a kérdést, mikor imádkozott Jézus? Az első bibliavers úgy szólt, hogy szürkületkor, tehát hajnalban. Elment egy puszta helyre, és ott imádkozott. Második ige, amit olvastunk, az azt mondta, hogy miután elbocsátotta a sokaságot, tehát ez meg egy esti időpont volt, ő felment a hegyre imádkozni. És a harmadik igébe azt olvastuk, hogy egy egész éjszakát imádságban töltött el. Tehát mikor imádkozott Jézus? Mielőtt megkezdte egy napnak a fárasztó munkáját és a szolgálatát, vagy pedig mikor befejezett egy napot, egy-egy munkás, fáradtságos napot, és olyan is volt, amikor annak érezte szükségét, hogy egész éjszaka imádkozott. Tehát Jézus nem csak tanított az imádságról, hanem példát adott az imádságra. Felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy de egyáltalán miért imádkozott Jézus? Hiszen azt valljuk, hogy ő Isten, isteni személy, Isten fia volt. Akkor miért imádkozott ő maga is földi életében? Tudjuk jól, hogy legtöbbször így nevezte Jézus magát emberfia. Amivel hangsúlyozta, hogy ő valóságosan emberré lett. Azt is olvassuk a Szentírásban, hogy ő megüresítette magát az isteni formától, az isteni hatalomtól, amikor a földre jött. Ezért az imádság Jézusnak létszükséglete volt. Egyszer így fogalmazott, ezt mondta földi életéről, én az Atya által élek. Csodálatos mondat ez? János evangélium a 6. fejezetében találjuk ezt az igét, az 57. versben. Ezt mondta Jézus, én az Atya által élek. Mint emberfia sem igaz életet, sem küldetését betöltő életet nem tudott volna élni, az állandó mennyei segítség nélkül. És az imádságaiban találta meg azt a közösséget a mennyei atyával, hogy elmondhatta egész földi életéről, én az Atya által élek. Még majd a későbbiekben többször visszahivatkozunk egy-egy fontos mozzanatra Jézus ima életéből, hogy hogyan adott ő példát nékünk az imádságra. Nézzük tehát akkor, mit tanított Jézus, hogy arról, hogy hogyan imádkozzunk. A legösszefüggőbb és legszebb, legmélységesebb tanítást erről a nevezetes hegyi beszédében adta. Máté evangélium a 6. fejezetéből olvasom a 6. verset. Ezt mondta Jézus, te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál a te atyádhoz, aki titkon van, és a te atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván. Úgy is lehetne ezt visszaadni, válaszol néked nyilvánvalóan, kézzelfoghatóan. Feltennék egy kérdést, amikor ezt a
a szót halljuk, hogy imádság vagy imádkozás, a legtöbb embernek mi a következő szó, ami eszébe jut? A templom. Úgy is szokták mondani az emberek, elmegyek a templomba imádkozni. És Jézus pedig mit mondott? Noha helye van természetesen a templomban való közös imának is, de mit mondott Jézus, hogy mi a legfőbb imádság, mi az alapimádság? Azt mondta, te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, csukd be a te ajtót utánad, és imádkozzál a te atyádhoz. Tehát milyen érdekes dolog az, hogy Jézus tanítása, hogy elfelejtődnek. Biztosan nem túlzok, amikor azt mondom, hogy még a keresztény tömegek legnagyobb része is úgy gondolkozik, hogy ahhoz, hogy imádkozzam, el kell menni a templomba. De Jézus azt mondja, hogy sokkal többször kell nekünk bensőségesen és komolyan imádkoznunk, és azt mondta, amikor imádkozol, menj be a belső szobádba. És ebben benne van az, hogy keresd a magányt. Ez döntően olyan dolog, amely olyan meghitt dolog, amely Istenre is rád tartozik. És ahogy az előbb mondtam, van ugyan jelentősége és haszna a közös imának, de az egyéni, személyes imádság a legfontosabb. És ez Isten és az ember meghitt közösségében valósulhat meg, a teljes magányban. És amikor Jézus azt mondta, hogy menj be a te belső szobádba, még azt is hozzátette, csukd be a te ajtót utánad. Eznek jelképes jelentése is van. Azt jelenti, hogy szánd rá magadat, hogy most te Istennel akarsz beszélgetni, szánd rá az időt, biztosítsd ehhez a nyugalmat, zárd ki a gondokat, zárd ki a külvilágot, most teljes figyelmeddel, mindenképpen arra összpontosítsd a figyelmedet, hogy te most Istennel szeretnél beszélgetni, Istennel kapcsolatba lépni. Azután figyeljük meg, hogy Jézus ezt is mondta, hogy a te atyád titkon néz. Ez a legcsodálatosabb mondat. Én szeretném, ahogy mindazok, akik eddig erre nem figyeltek föl, vagy egyáltalán teljesen ismeretlen volt számukra, hogy Jézus hogyan is tanított a hegyi beszédben, ezt különösen megjegyeznénk. Amikor egy ember őszintén imádkozik, így mondta Jézus, a te atyád titkon néz. A legtöbb embernek mi az érzése, amikor imádkozik? Hogy itt vagyok én egy kis ember ezen a földön, a Jóisten pedig valahol nagyon-nagyon messze van. És hát most én elküldöm hozzá a kéréseimet, és az ember tele van bizonytalansággal, hogy most vagy oda jut, vagy nem jut oda. Jézus pedig milyen csodálatos biztosítékot adott. Azt mondta, ha te komolyan, teljes szívedből Istenhez akarsz szólni, akkor itt nincsen semmi technikai eszköz, nincs szükség semmi bonyolult dologra. Ha te tényleg teljes szívedből keresed őt, ha te bemész a belső szobába, becsukod magad mögött az ajtót, jelképesen vagy szó szerint, és te tényleg őhozzá akarsz fordulni, akkor a te atyád titkon néz. Mintha csak azt mondta volna ezzel Jézus, hogy úgy figyel rád, mintha rajtad kívül több teremtmény nem is léteznék. És ugyanezt fejezte ki Jézus azzal, amikor azt mondta, hogy így szólítsuk meg Istent imádságunkban, mi atyánk. A teljes megszólítás pedig így hangzik, mi atyánk, ki vagy a mennyben. Tehát ne az legyen az alapvető érzésünk, vagy ne csak az legyen az érzésünk, hogy Isten milyen hatalmas, milyen szent, én pedig milyen porszem vagyok, és milyen messze van az Isten tőlem, hanem Jézus azt mondta, hogy igen, így imádkozunk, mi atyánk, ki vagy a mennyben, amiben benne van az, hogy higgyük azt, hogy Isten a teremtő és a megváltó Isten atyai szeretettel, atyai figyelemmel és gondviseléssel van irántunk. Tehát ne a távolságot érezzük, hanem éppen azt, hogy ő atyai figyelemmel, szeretettel van irántunk. Az egyik gyönyörű szép ige a 103. Zsoltárban Istennek erről az atyai viszonyulásáról úgy hangzik, így mondja a Zsoltáros, amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Megkérdezem, nem szép és sokat mondó ige. Egy szülő tud kemény szívű lenni, vagy érzéketlen a gyermeke iránt, egy jó földi szülő sem tudja megtenni. És Jézus azt mondta, értsétek meg, amilyen könyörülő az atya a fiak iránt, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Más helyeken is csodálatosan szépen szól erről. Azt mondja, hogy elfeledkezhetik az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe fián. De ha ezek elfeledkeznének is, én te rólad el nem feledkezem.
Ismét máskor azt mondta Jézus, melyik az a szülő közületek, aki a gyermeke kenyeret kér tőle, meg tudná tagadni? Vagy ami jót vagy életszükségletre való dolgot kér tőle? És akkor azt mondta Jézus, mennyivel inkább adati mennyei atyátok jókat azoknak, akik kérnek tőle. De jelentősége van annak is, hogy Jézus hozzátette ezt is, hogy ki vagy a mennyben. Ez pedig azt jelenti, hogy igen, gondoljunk az Isten kimondhatatlan hatalmára is. Gondoljunk az Istennek a szentségére, a tökéletességére, és ehhez képest mi porszemek, senkik és semmik vagyunk. És arra gondoljunk, hogy ez így együtt csodálatos. Noha igaz, hogy Isten végtelenül hatalmas, noha igaz ez, hogy Isten tökéletes és szent, és mi hozzá képest bűnös, méltatlan és parányi emberek vagyunk, mégis atyaként viszonyul hozzánk. Mégis olyan könyörülő hozzánk, mint az atya a fiakhoz. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy amikor imádkozol, akkor gondolj arra, hogy a te atyád titkon néz, és így szólítsd meg, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyben, ebben ez mind benne van. És tisztelt jelenlévők, én mindenkinek azt tanácsolom, hogy ki se nyissuk a szánkat az imádságban. Ne is mondjunk el egyetlen mondatot sem. Semmit. Addig, amíg először a gondolatainkat és az érzéseinket nem rendezzük. Azt, hogy én most valóban az Istenhez akarok beszélni, mit is mondott Jézus, a te atyád titkon néz, én most az Isten jelenlétébe kerülök, és bár ő előtte rejtegetni semmit nem lehet, ugye így mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy mindenek mezítelenek és leplezetlenek annak tekintet előtt, akinek mi szolgálunk, és bár ő sokkal hatalmasabb, mint én, kifejezhetetlenül hatalmasabb, és bár ő tökéletesen igazságos, és maga a szeretet rám méltatlan emberre, mégis atyai szeretettel és segítőkészséggel néz. Tehát ezt tisztázzuk magunkban, mert nem lehet bizalommal megszólalni az imádságban, ha előbb nem rendezzük magunkban, hogy így mondjam, a Jóisten lelki képmását nem rajzoljuk magunk elé a Szentírás alapján, és nem kapaszkodunk meg Jézusnak ebben az ígéretében, hogy a te atyád most téged titkon néz. És nem is azért kell imádkoznunk, hogy a kéréseinket tudassuk Istennel. Ezt Jézus világosan elmondja itt ugyanebben a tanításában. Megint csak a legtöbb ember ezt gondolja, hogy imádkozni azért kell, hogy Uram, ezt szeretném, azt szeretném, ezt kérem, azt kérem. És a Jóistennek fel kell sorolni, hogy mi mire van szükségünk, és mi mit kérünk tőle. De olvasom ugyanitt Máté evangélium a 6. fejezetében, hogy mit mondott erről Jézus. Közvetlenül az előbb felolvasott rész után ezt következik. És mikor imádkoztok, ne legyetek sok beszédűek, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. Ne legyetek hát ezekhez hasonlóak, mert jól tudja ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Kicsit talán még meglepő is, nem? Gondoltunk erre imádságainkban? Hogy mi kérünk, de Jézus azt mondja, ti mennyei atyátok jól tudja, mire van szükségetek, mielőtt kérnétek tőle. Tehát nem kell a Jóistent informálni, hogy hol vagyunk, mit csinálunk, mire van szükségünk, milyen a helyzetünk, azt mondja, ezt mind tudja. És azt is mondta Jézus, hogy ne legyetek sok beszédűek. Tehát ezzel azt fejezte ki, hogy neki nem az ékes szólása fontos. Sokszor hallottam emberektől, én nem tudok szépen imádkozni. Én mindig azt mondtam, hogy imádkozni nem szépen kell, hanem őszintén. Ez a döntő. És az is benne van ebben, amikor Jézus azt mondta, hogy ne legyetek sok beszédűek, hogy Jóisten nem azt várja, hogy sok imádságot mondjuk sokszor ismételjük ugyanazt. Nem ez az, amit ő kíván, vagy amit igényel, hanem hogy amit mondunk, azt őszintén mondjuk, azt teljes szívünkből mondjuk, és meggondoltam mondjuk. Ebből az is kiderül, hogy tulajdonképpen mi az imádságnak az értelme. Miért kell imádkoznunk? Tehát nem azért, amit a legtöbb ember gondol, hogy elmondjuk, hogy mire van szükségünk, mintha ezt Isten nélkül nem tudná, hanem azt mondhatjuk, hogy az imádság az közösség ápolása Istennel, az találkozás Istennel, bizalmas beszélgetés Istennel. Látni nem láthatjuk őt. De a Szentlélek kapcsolatot teremt az Atya között, aki titkon néz minket imádság közben, hogy így mondja, megépül a híd lélektől lélekig Isten között és mi közöttünk. És azért kell imádkoznunk, hogy miközben Istennel találkozunk az imádságban és beszélgetünk vele, összhangba kerüljünk vele.
hogy letegyük a terheinket, és összhangba jussunk az ő gondolatával és akaratával. Ez az imádságnak az igazi jelentősége. Milyen terheinket tegyük le? Először is Jézus milyen szívélyes meghívást mondott nekünk. Azt mondta, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megterheltettetek és megfáradtatok, és én nyugalmat adok néktek. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy nagyon sok ember úgy gondolja, hogy imádkozni akkor helyes, amikor az ember jó lelki állapotban van. Tessék csak helyet foglalni, egy picit várunk, hogy mindenki. Figyeljük csak meg Jézus meghívását, mit mondott? Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én nyugalmat adok néktek. Tehát pontosan akkor kell a legjobban imádkoznunk, amikor a legmegterheltebbnek érezzük magunkat, amikor a legméltatlanabbaknak, amikor a legbetegebbnek. Pont akkor van a legnagyobb szükségünk az imádságra. Jézus azt mondta, majd én nyugalmat adok néktek. És milyen terheket kell letennünk az imádságban? Az egyik a bűnterhe, amiről a később még szólni fogunk. Minden, ami a lelkiismeretünket nyugtalanítja, amit tudjuk, hogy helytelenül szóltunk, tettünk, és nyomaszt ez a tény, meg ennek a várható következménye is. És az élet gondjainak a terhét is nála kell letennünk. Ez egyik gyönyörű szép zsoltárige így szól, vessed az Úrra a te terhedet, ő gondot visel, nem engedi, hogy ingadozzék az igaz. Figyeljük csak meg, milyen kép van ebben az igében, vessed az Úrra a te terhedet. Mintha lenne az ember vállán egy súlyos csomag, egy nehéz teher, és azt mondja, add át az ő vállára. Vessed az Úrra a te terhedet. Tehát azért kell imádkoznunk, hogy letegyük a terheinket. Megkérdezem, sok ember cipel sok terhet? Nem szó szerinti, hanem itt átvitt értelmű terhet. Egyrészt a nyugtalanságot, a gyötrelmet, a saját elkövetett hibáink, vétkeink miatt. Másrészt az élet gondjait. És imádkoznunk azért kell egyrészt, hogy ezeket a terheket letegyük. Másrészt pedig azért, hogy Istentől szeretetet nyerjünk, a szeretet lelki magatartását. Így mondja a Biblia, hogy Isten szeretete kitöltetik a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatik nékünk. Az imádságban elnyerjük az Isten Szentlelke közösségét, aki pedig a szeretet lelki magatartását alakítja bennünk Isten és emberek iránt. Az isteni szeretetnek a magatartását. És az imádságban kapunk tanácsot. Igen-igen fontos dolog, az élet gyakorlati dolgaihoz. Olyan finoman és érzékenyen történik ez, hogy ezt alig lehet szavakkal megfogalmazni, de mégis megtörténik. Tévedés, ha azt gondoljuk, hogy az imádság egyoldalú, hogy az imádságban csak nekünk kell beszélnünk. Az igazi imádságban az Isten válaszol. Nem csak majd válaszol, hogy valamit cselekszik és teljesíti a kéréseinket, hanem ami sokszor, amikor az Úrra vetjük a terheinket, már az imádság közben hirtelen megvilágosodik előttünk, hogy egy nehéz helyzetben mit kellene tennünk, egy problémát hogy kéne megoldani. Az Isten tanácsot ad. És mi azzal a megnyugvással kelünk fel az imádságtól, hogy úgy kitisztult előttünk az út, hogy abban a nehéz dologban mit kell csinálnunk, merre kell vennünk. És már is olyan felszabadultságot és megnyugvást érzünk, hogy Isten útba igazított. Hogy mi a teendő, és merre kell mennünk. És hogy a Jóisten nek az akaratával így teljes összhangra jussunk, és a biztonság ösvényén járjunk ezután. Ezért kell imádkozni. Tehát az imádság nem ilyen kérések bedobálása a Jóistennek, hanem az imádság ennél sokkal mélyebb és komolyabb dolog. Nyugodtan mondhatnám, a lelki megtisztulás, a lelki megnyugvás, és a lelki átalakulás időszaka, ha igazán imádkozunk. Aztán mit tanított még Jézus arról, hogy hogyan imádkozzunk? Nagyon hangsúlyozta azt, hogy bizalommal imádkozzunk. Ezt a bátorítását fejezi ki a hegyi beszédnek egy másik részlete, és ezt szeretném olvasni Máté evangélium a 7. fejezetéből. Így olvasom Máté evangélium a 7. fejezetéből. A következőket mondta Jézus, a 7. és a 8. vers így hangzik. Kérjetek és adatik néktek, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik. Mire bátorít ez? Bizalommal imádkozzatok. Isten válaszolni fog, nem fogtok hiába imádkozni. Egy pillanatra megállhatnánk itt, mert az előbb azt mondtuk, hogy
Jézus így mondta, hogy a mi mennyei atyánk tudja, hogy mire van szükségünk, mielőtt kérnénk tőle. Tehát a kéréseinkről nélkülünk is tud. Miért mondja akkor Jézus mégis, hogy kérjetek és adatik néktek, zörgessetek és megnyittatik? Mert igaz, hogy a Jóisten tudja, hogy mire van szükségünk, és nem tőlünk kell megtudnia, viszont nekünk ki kell fejezni azt az igényünket, hogy várjuk és kérjük az ő segítségét. Mert Isten a szabad választásunkat mindig tiszteletben tartja. Nagyon igaz egy mondás, és érdemes megjegyezni, imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének. Nagyon egyszerű mondat, de nagyon igaz. Imádságra megtörténnek dolgok, amelyek imádság nélkül nem történnének. Mikor Jézus azt mondja, hogy kérjetek és adatik néktek, mintha csak azt mondaná, adnám szívesen, de ha nem kértek, nem adhatom. A kérésetek nélkül nem adhatom. Emlékszünk Jézus földi életében is, a betegektől is mindig megkérdezte, mit akarsz, hogy cselekedjen veled? Mert az embernek ki kell fejezni a maga segítségül hívását, a maga igényét, hogy Isten a mi szabad választásunkat tiszteletben tartva adhasson nékünk. Tehát ez egy bíztatás, hogy bizalommal imádkozzunk. Ha mi bizalommal kérünk, kapni is fogunk, mondja Jézus. És még egyet tanulhatunk Jézustól. Márk evangélium a 11. fejezetének a 24. versét idézem, és majd mindjárt ezzel kapcsolatban Jézus példaadását is. Márk evangélium a 11. fejezetében a 24. vers így hangzik. Azért mondom néktek, amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, és meg lesz az néktek. Nem tudom, gondoltunk valaha erre? Én azt hiszem, az imádságainknak ez az egyik leggyengébb pontja. Az ember kér valamit, és azt mondja, talán meghallgatja Isten, nem tudom, meghallgatja-e, esetleg meghallgatja. Jézus pedig azt mondta, ha valamit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, és meg lesz az néktek. Valaki kérdezi, hogy nem elbizakodottság ez? Jézus határozottan erre tanított. Gondoljuk csak meg, hogy mi az összes feltétele annak, hogy Isten a kérésünket elfogadja. Az, hogy Isten akaratával megegyező kérés legyen. Akinek kezében van a Bibliája, és ismeri a Bibliát, az tudja, hogy mi az Isten akaratával megegyező kérés. Az, hogy ne válasszon el bennünket rendezetlen bűnistentől, mert akkor, ha ennek ellenére meghallgatna, az olyan lenne, mintha jóvá hagyna abba a rosszba. És azt mondaná, hogy így is jó vagy, így is megáldalak. Az akadálya lehet a meghallgatásnak. De ha tudjuk azt, hogy nincs rendezetlen bűnünk Istennel, rendeztük vele minden törvényszegésünket és vétkünket, hogy így mondjam, eddig a pillanatig. Ha tudjuk azt, hogy olyan dolgot kérünk, amely megegyezik az igazság és a szeretet Istenével, megegyezik az Isten igéje szavaival, akkor kételynek nincs helye. Akkor Jézus azt mondja, akkor amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, és meg lesz az néktek. Hogyan adott erre Jézus példát? Amikor Lázár feltámasztásának a jelenetét olvastuk az evangéliumokban, akkor meglephet minket valami. Jézus megállt, a 4 napja halott oszlásnak indult, halott sírja előtt, ami elől már elgörgették a követ, és mielőtt azt mondta volna, hogy Lázár, jöjj ki, ezt mondja a Szentírás, hogy imádkozott a következő szavakkal. Köszönöm, Atyám, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem, csak a körülálló sokaságért mondtam. Jézus tehát előre megköszönte, hogy az Atya meghallgatta őt, mielőtt megtörtént volna. És mi történt meg? Mekkora dolgot kért ki Jézus? Körülbelül olyat, aminél nagyobbat nem lehet elgondolni. Hogy egy negyednapos oszlásnak indult halott életre kelljen. Mégis ezt a hallatlan dolgot is, ennek a megvalósítását Jézus úgy kérte az Atyától, hogy azt mondta, köszönöm, hogy meghallgattál engem. És hozzátette, tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem. Csak a körülálló sokaságért kértem. Mintha Jézus azt akarta volna mondani, hogy szeretném, hogy tudják, hogy ezt is emberfiaként teszem, a te hatalmaddal, ima által nyerem el az isteni teremtő erőnek a megnyilatkozását. És ezért mondom itt az imádságot. De ezzel azt fejezte ki Jézus, hogy amikor ő nem imádkozott formálisan valamilyen rendkívüli cselekedet előtt, akkor is az Atyát kérte. És ő mindig tudta, hogy meghallgatja, sohasem kételkedett ebben. Előre bizonyos volt benne. Szeretném megkérdezni, hogy valaha mi már imádkoztunk-e úgy, hogy még nem láttunk semmi megvalósulást, és mindjárt az imádság végén azt mondjuk, köszönöm, hogy meghallgattál engem.
Jézus arra bátorít, hogy mi is tegyük ezt. Amit könyörgésetekben kértek, higgyétek, hogy megnyeritek, és meg lesz az néktek. Egyébként az ámen szónak az a jelentés, hogy a héber szó, és ugyanazt jelenti, hogy mint egy megszilárdítása az imádságunknak, hogy úgy van, úgy legyen, hisszük, bízunk abban, hogy Isten meg fogja valósítani azt, amit kértünk. Tehát ne csak olyan mechanikusan mondjuk ezt a szót, hogy ámen, hanem komolyan érezzük azt, hogy ez azt jelenti, hogy köszönöm, hogy meghallgattál engem, hiszem, hogy meghallgatsz engem, és erősítsük meg ebben a bizalmunkat. És ezután szóljunk még egy dologról Jézus példaadásával kapcsolatban, és pedig arról, hogy nagyon helyes, ha kimondott szavakkal imádkozunk. Nagyon sok ember gondolja azt, hogy az imádságtál akkor bensőségesebb, vagy akkor őszintébb, ha nem mondjuk ki a szavakat, csak gondolatban fohászkodunk. Még ilyen gyermetek dolgot is hallottam egyesektől, hogy nem jó kimondott szóval imádkozni, mert hát-hát sátán meghallja az imádságunkat. Ez igazából nem helyes gondolat egy pillanatig sem, hiszen hatalmasabb sátán Krisztusnál távolról sem. Azt kell mondanom, csak hadd halljon bármely imádságot, mert senki sincs nagyobb biztonságban, mint aki imádságban Istenre bízza magát. Annak a közelébe az ellenség nem férkőzhet, és nem állhat néki. A Jóisten is kijelenti a proféciákban, hogy mit akar beteljesíteni, és nem fél attól, hogy mivel sátán megtudja, hogy ő mit akar tenni, azért majd keresztezheti a szándékát. Mert Isten hatalmasabb az ellenségnél, és sátán nem tudja az ő akaratát, vagy az ő gondolatait keresztezni. Tehát akkor hogy helyes imádkozni? Csak gondolatban, csak fohászkodásban, vagy kimondott szavakkal? Minden esetre azt látjuk, hogy Jézus a magányos imádságaiban is kimondott szavakkal imádkozott rendszerint. Lukács evangélium a 11. fejezetéből idézem az első verset, így olvasom. És Lőn, mikor ő imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte, mondta néki egyező tanítványai közül: Uram, taníts minket imádkozni, miképpen János is tanította az ő tanítványait. Ugye keresztelő Jánosra utaltak ezzel. Hát mire lehet következtetni, hogy keresték Jézust, mint ahogy sokszor, mikor már a sokasság gyülekezett, ő még egy puszta helyen imádkozott, és mikor a közelébe éltek, hallották a szavait. És ezt olyan különlegesnek találták, úgy érezték, hogy Jézus olyan bensőségesen beszélget Istennel imájában, ahogyan ők nem tudnak imádkozni, és akkor ezt mondták Jézusnak: Uram, taníts minket imádkozni, mert mi nem tudunk így imádkozni, ahogy te. Azután gondoljunk arra, hogy a Biblia megörökíti Jézus úgynevezett főpapi imáját. Hát miért tudták megörökíteni ezt tanítványai? Azért, mert hallották. És feljegyezték a Getsemáné kertben mondott imádságát is. Azt olvassuk, egy kőhajításnyira volt tőle három tanítvány. Tehát azért tudták megjegyezni a szavait, mert kimondott szavakkal imádkozott. Figyeljük csak meg, hogyha csak gondolatban próbálunk imádkozni, sokszor elkeserünk, mert azt érezzük, hogy szerte szétszaladnak a gondolataink. De nem hangerővel kell természetesen imádkozni, nem arra van szükség, de megfogalmazott mondatokkal, kimondott szavakkal. Ez nagyon nagy áldásunkra van, mert segít saját magunkkal komolyan vétetni, hogy egy élő személyhez beszélünk, kimondjuk a szavakat, hogy Isten hall minket, és amikor megformálódnak a mondatok, a kérések, a gondolatok, akkor sokkal összeszedettebb a gondolkozásunk. Nem tudnak úgy elkorszálni a gondolataink, és sokkal figyelmesebben, bensőségesebben és komolyabban tudunk imádkozni. Ez is egy igaz mondás, ezt is érdemes megjegyezni. Tanulj meg hangosan imádkozni ott, ahol egyedül csak Isten hall téged. Tehát a magányos imádságunkban is helyén való, kimondott szavakkal imádkozni, azért, hogy figyelmesen, komolyan imádkozzunk, kikristályosodjanak a gondolataink és az érzéseink imádság közben is. Jézus erre adott példát. És miután ennyi mindent elmondtunk arról, hogy hogyan imádkozzunk, szóljunk arról is, hogy mi legyen imádságainknak a tartalma. Jézus erre vonatkozóan is csodálatos és teljes útbaigazítást adott, és azt hiszem, sokan a jelenlévők közül tudják, hogy mire gondolok, melyik imádsággal tanított minket arra, hogy mi legyen az imádságaink tartalma, a mi atyánkkal.
És itt is felvetek egy érdekes gondolatot. Legtöbb ember hol imádkozza a mi atyánkot? Közösségben, pórusban, templomban, temetésen. De ha megfigyeljük a mi atyánkot, milyen célra adta Jézus elsősorban is mindenek felett? Ugye így olvastuk, hogy a hegyi beszédben ezt mondta, te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, csukd be az ajtót utánad, és imádkozzál a te atyádhoz. És ekkor kezdte mondani, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, így imádkozzatok. Tehát jegyezzük meg azt, hogy a mi atyánk az, ami magányos, egyedüli imádságunkban hivatott minket tanítani arra, hogy hogyan, milyen tartalommal imádkozzunk. Aztán azt is megjegyezhetjük, hogy a mi atyánkot Jézus mintaimádságnak szánta. Hogy belőle tanuljuk, hogy melyek azok a lényeges elemek, 6 kérés van a mi atyánkban. Jézus arra akart megtanítani minket, hogy ez 6 olyan eleme az imádságnak, 6 olyan kérés, amelyek, mikor a magányos imádságunkat mondjuk, soha ne hiányozzanak, mert mindegyik létszükségletünk. Nem az volt Jézus szándéka, hogy feltétlenül is kizárólag mindig ezekkel a szavakkal imádkozzunk. Hiszen az Új Szövetség is feljegyzi az apostolok imádságát adott esetben, és nem mindig szó szerint ezekkel a szavakkal imádkoztak. Mindazonáltal nagyon szép imádság a mi atyánk, egyéni magányos imádságunkban is, csak véletlenül se gyorsan, véletlenül se gépiesen mondjuk, hanem úgy, hogy minden gondolatát, minden kérését átgondoljuk. És én úgy gondolom, hogy a legtöbbet pedig akkor segít nekünk a mi atyánk, hanem mint egy vezérfonalként használjuk, tényleg útmutatóul, mintaimádságként. Amíg igazán ráneveljük magunkat arra, hogy mit jelent helyes, igaz tartalommal imádkozni, nagyon jó az, ha elmondjuk a mi atyánk első kérését, aztán a saját szavainkkal hozzátesszük mindazt, amit ezzel kapcsolatban gondolunk és érzünk, elmondjuk a másik kérését, akkor ami a saját életünkre vonatkozóan ehhez is hozzáfűzzük, és így tovább a harmadik, a negyedik, az ötödik, hatodik kéréshez. Így ez valóban nevel és tanít minket úgy imádkozni, hogy egy lényeges elem, egy fontos dolog se hiányozzék a mi imádságunkból. Hát melyik az első kérése a mi atyánknak? A mi atyánk első kérése ez, szenteltessék meg a te neved. Szeretném megkérdezni, hogy szent az Isten neve az emberek között? Abszolút nem. Rengeteg ember lázadva, haraggal gondol Istenre, káromolva emlegeti a nevét, tehát nem szent az Isten neve az emberek között, még a létezésében sem bizonyos sok-sok ember. És amikor mi azt mondjuk, hogy szenteltessék meg a te neved, ez azt fejezi ki, hogy mi Isten oldalára állunk. Mi meggyőződtünk arról, hogy Isten igaz, az igazság és a szeretet megtestesítője. És mi azt kívánjuk, hogy bárcsak minden ember megismerné őt, és bízna benne, és Isten neve szent lenne az emberek között. És felteszek egy kérdést, mitől szenteltetik meg az Isten neve az emberek között? Mi tudja a leghatékonyabban megváltoztatni az emberek véleményét Istenről? Az, amit beszélünk róla, az, amit magyarázunk róla, vagy az, ahogyan élünk. Mindenek előtt az, ahogyan élünk. Van egy nagyon jó kínai közmondás, ez így hangzik. Olyan hangosan beszélnek a tetteid, hogy nem hallani tőlük azt, amit mondasz. Ugye? Okos mondás. Tehát, ha mi azt kérjük, hogy szenteltessék meg a neved, hogy ebben a világban az emberek megismerjék az Istent, és megtanulják őt tisztelni és szeretni, és hogy ez megváltoztassa emberek életét, és tényleg áldást hozzon a világba, akkor azt kell kérnünk, hogy az Isten neve mindenek előtt személy szerint általunk szenteltessék meg. Vagyis igaz élethez kell a Jóistenhez erőt kérnünk és segítséget. Kimondhatjuk azt, hogy ez az, amit végképpen nem tudunk a saját erőnkből megtenni. Hogy igaz és tiszta életet éljünk, hogy az én középpontú, önzésre hajló természetünket legyőzzük, hogy a sajátos jellemhibáinkat ne ismételjük újra és újra, és a törvényszegéseinket ugyanazon a ponton ne sokszorozzuk nap, mint nap. És olyan sok mindent tanulhatunk például a zsoltárokból, hogy mit lehet kérni ezzel kapcsolatban, hogy szenteltessék meg a te neved. Nekem például nagyon megragadónak tűnik egy kérés a zsoltárokban. Azt mondja Dávid, tégy uram závárt az én számra. Mai nyelven ezt hogy mondanánk? Tégy lakatot a számra. Mindenki tudja, hogy ki mire hajlamos. Aki például
gyorsan ingerlékeny lesz, és könnyen gyorsan odamond, akkor neki a mi atyánk első kéréséhez nagyon fontos oda tenni ezt, hogy Uram, tégy závát az én számra, és így folytatja, őriztesd az én számnak nyílását. Aki hajlamos arra, hogy kifakad, és panaszkodik, és keseregi, és nem tudja abba hagyni, hogy a másikat oktassa, és szemrehányásokat tegyen neki. Ha ez a gyenge pontunk, akkor azt kell kérni, Uram, tégy lakatot az én számra, őriztesd az én számnak nyílását. Vagy egy másik helyen Dávid így imádkozik, Uram, ne engedj szívemet rosszra hajlani. Milyen csodálatos ima, nem? Már belül a szívemet se engedd rosszra hajlani. Segíts, hogy már a gondolatok szintjén felismerjem azt, ami helytelen is. És ne haladjak tovább azon az úton. Ez a legelső kérdés. Ugye tudjuk, hogy van jelentőség annak, hogy mi a legelső. Semmire nincs nagyobb szükségünk, mint hogy igaz életet éljünk. Hogy önmagunkat legyőzzük. És a legelső kérés erre vonatkozik, hogy szent és igaz életet élhessünk. A második kérés, jöjjön el a te országod. Mit tudatosít ez bennünk, hogy az, ahol most élünk, nem az Isten világa. És talán máskor is említettük, hogy annyi ember tudatlan e föl, és ez is mutatja, hogy mennyien imádkozzák gépiesen a mi atyánkot. Mert egy pillanat alatt kitör az emberekből, hogy ha Isten jó, ha Isten létezik, akkor miért történik ez meg az? Mintha Isten kormányozna a világot. Mintha az ő akarata lenne, ami itt megvalósul. Mintha Jézus nem azt mondta volna, hogy Sátán a világ fejedelme. Pál meg azt mondja, hogy ő a világ Istene. Tehát amikor azt kérjük, hogy jöjjön el a te országod, ezzel azt fejezzük ki, hogy tudjuk, hogy ezen a földön egy nagy küzdelem zajlik, és hogy itt nagyon sok minden a világ fejedelméhez tartozik. És mi tudjuk azt, hogy ez a világ tökéletesen meg nem javítható, az egyes ember és a történelem problémái ezen a földön teljesen meg nem oldhatóak. Mi az Isten országa eljöveteléért imádkozunk, és a figyelmünk előre tekint a Jézus dicsőséges visszajövetelére, amit megígért, amikor visszahelyezi ezt a földet Isten uralma alá. Ugye, ha ezt valaki komolyan imádkozza, hogy jöjjön el a te országod, már az is világos, hogy nem fog az imádsága arra összpontosulni, hogy e világi javakat kérjen, mert ezek neki a legfontosabbak, hanem nagyon jól tudja, hogy a tökéletes boldogság, az igazság tökéletes győzelme ezen e világ keretén belül meg nem valósítható, és sóváragva tekintünk előre arra a napra és a végső reménységre, jöjjön el a te országod. És ez a kérés még azt is magában foglalja, hogy imádkozzunk mindig az evangélium hirdetésért. Mert az Isten országa mikor jön el? Mi annak az előkészítése? Így mondta Jézus, Isten országának ez az evangélium. A hirdettetik bizonyságul az egész földön minden népnek. És akkor jön el a vég. Ezt készíti elő Jézus visszajövetelét, Isten hatalomátvételét. Tehát akkor imádkozunk mindig az evangélium hirdetés művéért, ami bizony sokszor olyan gyenge lábakon áll, ami sokszor olyan megalázottan és olyan erőtlenül van ezen a világon. Ezért is kell imádkoznunk. És a harmadik kérés pedig így hangzik, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mit fejez ki ez a kérés? A teljes bizalmat. Mintha csak azt mondanánk, Uram, tudom, hogy ezt a világot mindenestől nem te kormányzod. Tudom, hogy itt mi minden van Sátán uralma alatt, de én a magam részéről, az én életemben azt kérem, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Én bízom abban, hogy a te akaratodnál jobb nincs. Így mondta valaki, hogy a mi atyánknak ez a kérése az, amit a legtöbb ember átír. Tudnélik, nem így imádkoztuk, hogy legyen meg a te akaratod, hanem így kérjük, legyen meg az én akaratom. És az ember elmondja a Jóistennek, hogy mi minden az ő akarata, mi minden az ő kívánsága, és kérjük, hogy az legyen meg. De egy igazán Istenben bízó és Istent ismerő ember, az tudja azt, hogy Isten soha se vezet minket más úton, mint ahogy mi magunk is szeretnénk, ha látnánk a kezdetből a véget, és tudnánk, hogy az ő milyen eredménye van annak az útnak, ahol ő vezet minket. Ezért ez a helyes ima, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Mintha azt mondanám, te vezess engem, teljesen rád bízom magam, a te akaratod legyen meg az én életemben. Mindez nem zárja ki azt, hogy nem mondhatjuk el a Jóistennek valami szívbeli vágyunkat vagy kérésünket, de tegyük hozzá. Mindazonáltal, ezt is Jézustól tanulhatjuk, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te.
És különösen fölhívom a figyelmet arra, hogy néha úgy tetten érhetjük magunkat, hogy valaki imádkozik valamiért, amit ő nagyon szeretne, és érzi, hogy ez egy olyan dédelgetett vágya, hogy képtelen lenne lemondani róla. És szinte úgy szeretni, úgy kikövetelni a Jóistentől, vagy úgy rávenni a Jóistent, hogy mindenképpen adja meg. Ilyenkor nagyon komolyan helyesbítsük magunkat, és úgy vizsgáljuk meg a szívünket, hogy ki tudom mondani azt, hogy mindazonáltal legyen meg a te akaratod, vagy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. És ha úgy érezzük, hogy nem tudunk lemondani arról a dologról, akkor jusson eszünkbe, hogy a Jóisten az akaratot soha nem kényszeríti, és ha mi ezt teljes szívünkből nem mondjuk ki, akkor hagy minket a magunk útján járni, nem fogja erőszakkal ránk erőltetni az ő akaratát. Ezért az a leghelyesebb ott maradni az imádságban, és többször is elmondani, és kérni a Jóistentől, Uram, segíts összhangra jutni a te akaratodra, segíts, hogy megvilágosodjam, és megnyugodjam abban, hogy ha nem úgy lesz, ahogy én nagyon szeretném, én akkor tudom, hogy te a javamra tetted így, és bizalommal fogom elfogadni, sőt, kérem tőled, hogy ha az, amit én kérek tőled, nincs javamra, nincs mások javára, nem egyezik meg a te akaratod, akkor ne legyen meg. Tehát nagyon komolyan nevel bennünket ez a kérés, és csak próbáljuk ki saját magunkat az imádságban, hogy tudjuk ezt teljes szívből mondani a Jóistennek, illetve addig maradjunk az Isten színe előtt, míg bármilyen dologra nézve teljes szívből is komolyan tudjuk mondani. És a következő kérés pedig úgy hangzik, ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. Bizonyára mindnyájan sejtjük, hogy nem csak a szó szerinti kenyérről van szó, hanem minden létszükségletünkről. És két dolgot figyeljünk meg, mindennapi kenyerünket. Ebben benne van az, hogy ne legyünk becsvágyóak és nagyra vágyóak. Benne van az, hogy a mindennapi kenyérért jogosított fel Jézus imádkozni. Nagyon fontos az a szó is, hogy ma. Az pedig azt jelenti, hogy mindig emlékezzünk arról, hogy Isten nem előre gondoskodik rólunk, hanem minden nap. És nekünk legyen bizalmunk, hogy az, aki tegnap gondoskodott rólunk, holnap is gondoskodni fog rólunk. Van egy nagyon szép Zsoltár, igen, a 68. Zsoltár 20. verse, amely ezt mondja, áldott legyen az Úr, napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Aki ezt az imádságot megtanulja, az soha se fog aggodalmaskodni. Én szeretettel emlékszem az édesanyámra, aki komoly keresztény volt, és mindig ezt szokta mondani. Gyerekek, az utolsó dolog, ami miatt aggódni érdemes, az a pénz. Mert a Jóistennek azt a legkevesebb megoldani. Nagyobb dolgok ennél azok, mikor egy ember szívének az átalakításáról van szó, vagy egy emberi probléma megoldásáról. De hogy mindennapi kenyerünk meglegyen, ezt a Jóisten könnyedén megoldja. Ha mi bizalommal ráhagyjuk, akkor biztos, hogy nem fog minket cserben hagyni. Tehát ez feljogosít bennünket arra, hogy ha betegek vagyunk a gyógyulásért, ha anyagi gondjaink vannak az anyagi gondjainkért, ha családi problémáink vannak, tehát ami, mint a mindennapi kenyér, úgy van rá szükségünk, ami mindennapi életünkhöz, ezeket mind elmondjuk néki. És a következő kérés, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátottunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. Ez is létszükségletünk. Mégis hány és hány ember hanyagolja ezt? Ugye amikor az hangzik az előző kérésnél, hogy ma, ebből kiderül az, hogy ilyen tartalmú imádsággal minden nap kell Istenhez fordulnunk. Nem lehet előre imádkozni, és nem lehet utólag pótolni az imádságot. Ez minden nap létszükségletünk, hogy így kiöntsük szívünket Isten előtt, és ezeket a kéréseket elmondjuk. És miért létfontosságú, hogy kérjük ezt, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket? Próbáljuk ezt megérteni. Ha fölfogjuk, akkor megijedünk attól, hogy milyen sokáig halogattuk, hogy Istentől bocsánatot kérjünk. Pedig ez létszükségletünk, hogy minden nap, az nap, amikor a hibát elkövettük, rögtön rendezzük Istennel. Miért? Hát először is azt mondja a Szentírás, hogy minden törvényszegés terhel minket az utolsó ítéletre. Ha mi nem rendezzük el ezeket a Krisztus helyettes áldozatába vetett hitáltal, ha nem kérjük Isten bocsánatát a Krisztus helyettes áldozata alapján, akkor ez az ítéletre terhel minket. Van egy megdöbbentő ige, Római Levél 2. fejezet 4. versében azt mondja Pál apostol, te, ha te meg nem tél szíved keménysége szerint, gyűjtesz magadnak haragot az Isten igazságos ítélete kijelentésének napjára. Megdöbbentő ez a szó, gyűjt.
gyűjtjük a számlát, növeljük a számlát. De tudjuk, hogy az Isten teljes és tökéletes bűnbocsánatot kész adni. Hogyha, ahogy az ige mondja, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson, és meg is tisztítson minden hamisságtól. A másik gond az, hogy a bűneink elválasztanak minket Istentől. Nem úgy, hogy nem szeret, továbbra is szeret, ha vétkezünk is szeret, de nem állhat meg úgy, ahogy szeretne. Mert a bűn közte és köztünk válaszfalat képez. Így mondja Ézsaiás könyve 59. fejezetében, nem olyan rövid az Úr keze, hogy meg ne szabadíthatna, nem olyan süket a füle, hogy meg ne hallgathatna, hanem a ti vétkeitek és bűneitek választanak el titeket Istenetektől, hogy meg nem hallgatott. Tehát nekünk meg kell rettenni attól, hogy hát ha én most vétkeztem és nem rendezem Istennel, akkor én most napokig a bűntudat alatt leszek, és nem is merek Istenhez imádkozni, meg tudom is, hogy választfal van közte és köztem, és nem állhat meg úgy. Lehetünk mi az Isten oltalma és a bizonyos segítsége nélkül egy napig is, hogy felszabadultan folyamodhassunk hozzá? Ehhez pedig az szükséges, hogy a bűneinket azonnal, minden nap rendezzük. A jelképesen gyémánt hegyjel vastollal. Tudjuk, hogy a gyémánt milyen kemény anyag. Aztán gyémánt hegyjel vastollal iratik fel a szívünk táblájára. Ez azt jelenti, hogy minden elkövetett törvényszegés nyomot hagy a saját lelki világunkban. Mintha valami sár vagy iszap rakódnék le, megerősíti a természetünknek a rossz vonásait, a szokás törvényével belénk írja még erősebben a rosszra való hajlamot. És ettől csak a Jóisten tud megszabadítani és megtisztítani. Hogy is hangzik az az ígéret, amit az előbb idéztem? Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsásson, és hogy folytatja, és megtisztítson minden hamisságtól. Visszaadja nekünk a tiszta szívet, és ezt a sarat, ezt az üledéket a lelkünkből eltávolítsa, ami tompítja a lelkiismeretünket, a lelki dolgokra való érzékenységünket. Tehát ez valóban létszükségletünk. És Istenre kell bíznunk azt is, hogy a hibás tetteinknek a következményeit ő jóra fordítsa, és elhárítson olyan beszedelmeket, amelyeket a mi javunkra el tud hárítani, amelyek ami bűnös, hibás tetteinknek a következményei lennének. Tehát erre épp olyan szükségünk van, mint ahogy mindennapi kenyeret kell kérnünk a Jóistentől. És miért tesszük hozzá, miképpen mi is megbocsátottunk, figyeljünk csak, miképpen mi is megbocsátottunk az ellenünk vétkezőknek. Ez azt fejezi ki, hogy lehetetlen Isten bocsánatát kérnünk, miközben mi kemény szívűek akarunk maradni egymástól. Mert a Jóisten igazságos, és mindnyájunkat egyenlőképpen kezel. Mintha csak a Jóisten azt mondaná, ezt az önzést pedig nem hagyom jóvá, hogy te azt mondod, hogy nekem bocsásson meg a Jóisten egy nap akár 7-szer is, 77-szer is. Én hozzám mindig legyen kegyelmes és irgalmas, de én nem vagyok hajlandó ugyanilyen lenni a másikhoz. Azt mondja Isten, ez kétféle mérték. Ez önzés, ez igazságtalanság, ezt nem hagyja jóvá. Tehát azt mondja, ha mi azt akarjuk, hogy ő nekünk megbocsásson, mi is bocsássunk meg az ellenünk vétkezőknek. Ha valaki komolyan veszi a mi atyánknak ezt a kérését, akkor tarthat ellenségeket? Átvihet nehezteléseket, haragot a másik napra? Mennyi gyűlölködés, mennyi ellenségeskedés, mennyi harag, neheztelés van, sokszor még családon belül is, sokszor még házastársak között is, és éveken át is ápolnak sokszor ilyesmit. Ha valaki a mi atyánk szellemében komolyan nap mint nap imádkozik, ez lehetetlen. Akkor ő könnyű szívvel megbocsát. Függetlenül attól, hogy a másik belátta-e, bocsánatot kérte vagy nem. Ő a maga részéről nem tart fel haragot, neheztelést, ellenségeskedést. Azt mondja, ha a Jóisten én rajtam könyörül, ha én is egy vétkes ember vagyok, aki az ő kegyelmére szorulok, és nekem egy piac alatt a tenger mélységébe veti az én bűneimet, ki vagyok én, hogy én valamit fenntartsak, vagy szemrehányjak, vagy én neheztelést ápoljak. Ez csodálatos dolog, nem? Tehát akkor minden nap felszabadul a szív, és minden nap megtisztul. A saját vétkeinktől is, meg a másokkal szemben ápolt rossz érzésektől, neheztelésektől is. Ilyen csodálatos eredménye van annak, ha a mi atyánk minta imádsága szerint komolyan imádkozik valaki minden nap. És az utolsó kérés pedig így hangzik, ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mit jelent ez? Tudatosítja bennünk, ugyanúgy, mint az a kérés, hogy jöjjön el a te országod, hogy itt az ellenségnek a területén élünk,
akit így jellemez a Biblia, hogy mint ordító oroszlán szerte jár, keresve, hogy kit nyeljen el. Valahogy, vagy ahogy a Jóisten már Kainnak mondta, hogy a bűn, illetve a bűnnek a szerzője az altó előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Tehát tudatosítja bennünk, hogy olyan területen élünk, ahol a gonosszal szembeni védelemre, a testi és lelki támadásaival és ártalmaival szemben folyvást rászorulunk az Isten védelmére. Ugye Isten maga senkit sem kísért, ezt világosan mondja a Biblia, és ő maga sem kísérthető, de ezt az imádságot úgy mondjuk el, mint akik az Isten vezetésére bízzuk teljesen magunkat, és ezért kérjük, hogy Isten úgy vezessen olyan biztos utakon, ahol nem kerülünk olyan veszélyes helyzetbe, hogy a erőnket meghaladó kísértéssel találkozzunk, és Sátán tőreibe essünk.

És aki ezt elmondta, az nem fél. Az felszabadultan indul neki a napnak, nem vagyunk kivéve az élet küzdelmeiből, érhetnek támadások, nehézségek, de ha mi azt kértük, hogy szabadíts meg a gonosztól, ha mi azt kértük, hogy ne vigy minket a kísértésbe, akkor Isten biztos utakon vezet, és még ha tapasztaljuk is ha a gonosz erejét vagy támadását, meg fog szabadítani, és mi látjuk, hogy Isten kimentett bennünket ebből a helyzetből. Hát ennyiben tudnám összefoglalni, hogy Jézus hogy tanított bennünket imádkozni. Tehát láttuk, hogy két lényeges dologra tanított arra, hogy hogyan imádkozzunk. És ha így vázlatosan akarom emlékeztetni rá, akkor ugye azt tudom mondani, hogy ne is kezdjünk addig imádkozni, míg arra nem gondolunk, hogy ő titkon néz. És hogy egyaránt gondoljunk az Istennek a hatalmára, a tökéletes jellemére, de az atyai szeretetére is, mikor kimondjuk, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyben. És azt is tanultuk Jézustól, hogy hittel imádkozzunk. Gondoljunk Jézus ígéretére, hogy kérjetek és adatik, hogy köszönjük is meg az imádságunk végén, hogy Isten meghallgatott, és várjuk is, és figyeljünk is arra, hogy teljesíteni fogja a kérésünket, mert hiszen megígérte, és mi ezt teljes szívvel kértük, és Isten akarata szerinti dolgot kértünk. És hogy imádkozzunk Jézushoz hasonlóan, mi is kimondott szavakkal, egyedül, csöndben, ott, ahol senki nem hallja, mert akkor tudunk igazán figyelmesen, igazán összeszedetten, igazán komolyan imádkozni. És azután láttuk, hogy Jézus adott egy mintaimádságot ahhoz, hogy mi az a hat lényeges elem, ami soha egy imádságunkból se hiányozik. Hogy erőt kérjünk a szent és igaz életért, hogy könyörögjünk az Isten országa végső diadalmas hatalom átvételért és az evangélium hirdetés művéért, azért, hogy Isten vezessen, az ő akarata legyen meg az életünkben, hogy a napi gondjainkat rábízzuk, az anyagi gondjainkat és az élet mindennapi küzdelmeivel kapcsolatos gondjainkat, hogy a bűneinket rendezzük, és ezzel együttileg mi is megbocsássunk minden ellenünk vétkezőnek mindent, és végül, hogy védelmet kérjünk a gonosszal szemben. Ez az imádság csodálatos kiváltsága, hogy mi nem kell, hogy védtelenül és kiszolgáltatottan éljünk itt a földön, hanem ha ezt gyakoroljuk, akkor boldog, megelégedett és eredményes életet élhetünk, még a sátán elvarázsolt területén is. És befejezésül még szeretnék arra utalni, hogy sajnos előre nem gondoltam rá, majd utólag pótolni tudom, néhány nagyon szép írást szeretnék javasolni. A következő alkalomra fogok róla gondoskodni, hogy itt legyen mindegyik rövid, és mindegyik nagyon sokat segít. Mert egy ilyen kis előadás egy olyan komoly dologhoz, mint az imádság, amiben az ember olyan könnyen elgyöngül, meg olyan könnyen elfelejt lényeges dolgokat, kevés. Viszont ez talán a legfontosabb dolog az életünkben. Ha megtanulunk igazán imádkozni, akkor győzelmes keresztényekké válhatunk, és megoldódnak az életünk problémái. Tehát ajánlom mindenkinek, hogy azokat, amiket most felsorolok, olvassa el. Az egyik Luther Márton írása, a kedves Borbély mestere kérte egyszer, hogy hogyan kellene imádkozni, adjon gyakorlati tanácsokat, és Luther írt egy csodálatos, szép, eleven, szemléletes, könnyen érthető kis írást arról, hogy hogyan imádkozzunk. Ezt is el fogom hozni, egy kis a legdöntőbb részeknek a kivonatát. A másik Bunyan Jánosnak egy ugyancsak gyönyörű szép írása, imádkozom lélekkel és értelemmel. Hogy hogyan imádkozzunk lélekkel és értelemmel. Elhoztam a Szóla Szkriptúra Főiskola folyóiratának egyik számát, amiben kivonatosan benne van ez a Bunyan, imádkozom lélekkel és értelemmel. Akit érdekel, az megszerezheti, és ha nem lesz elég a példány, akkor legközelebb hozok. Ugyancsak ajánlom, Ellen White Krisztushoz vezető lépések című könyvében van, megint csak egy gyönyörű szép fejezet, a magasztos kiváltságunk, az ima. Mindegyik három rövid, de nagyon gyakorlatias és nagyon tanulságos írás. Ezt szeretettel ajánlom minden kedves jelenlévőnek, és ismétlem majd a jövő héten is fogom hirdetni, hogy meghoztam ezeket, és bárki szerezhet ezekből, és elolvashatja, hogy saját magunk személyesen megtanuljunk imádkozni. És mindenkinek azt tanácsolom, hogy ne adjuk föl, és határozzuk el, hogy megtanulunk így imádkozni, mert mindannyian tapasztalni fogjuk ennek az áldását. Ezzel befejeződött a mai előadásunk.

0: Szeretettel várunk mindenkit mához 2 hétre.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet és a gyermekek figyelmét kérném mindenek előtt. Figyeltek? Amikor kisfiú voltam, voltak kincseim. Biztos nektek is vannak, amikre nagyon vigyáztok. Valamit, amit elraktok a szekrényetekbe, a ruhák mögé, a könyvek mögé. Van egy kis doboz, amiben beleteszitek, őrzitek, vigyáztok rá. Azt olvastam a Bibliában ma reggel, hogy a Jóistennek van egy olyan kincse, amelyik értékesebb az aranynál és az ezüstnél is. Mit gondoltok, mi ez a kincs? Értékesebb az aranynál és az ezüstnél is. Azt mondja ugyanaz a könyv, amelyikben olvastam, hogy ez a kincs az Isten beszéde. Ki az, akinek közületek van Bibliája? Aki már 6-7 éves, vagy korábban kezdte, már lehet, hogy olvasni is tud. Ki az, aki tud közületek olvasni? Szülinapra bizony, hogyha egy szép Bibliát kértek, és megkéritek apát vagy anyát, hogy nagyon szép betűkkel írja bele a neveteket, hogy ez akkor mostantól ennek a kisfiúnak, kislánynak a Bibliája, amit adott neki apa, anya, apa és anya, és beleírják a dátumot. És erre a kincsre, gyerekek, erre a Bibliára nem úgy kell vigyázni, hogy elrakjátok a ruhák mögé, vagy a könyvek mögé, hanem ki tudja, gyerekek, hogy kell vigyázni a Bibliára? Figyeljetek csak rám. Hogy kell vigyázni a Bibliára? Tessék. Nagyon kell vigyázni. Azt mondja a Zsoltár író egy helyen, gyerekek, képzeljétek el, hogy ő annyira úgy vigyázott a Bibliájára, úgy vigyázott a Jóisten beszédére, hogy az ő szívébe rejtette. A szívébe rejtette az azt jelenti, hogy gondolkodott róla, megtanulta. Hadd mondjak el nektek egy történetet. Sok száz évvel ezelőtt történt, amikor még az embereknek nem volt Bibliájuk. Nem volt Bibliájuk. Képzeljétek el, gyerekek, ki is mondta, hogy van Bibliája? Még egyszer tegyétek fel a kezeteket. Nagy kincs a Biblia, gyerekek. Abban az időben még a felnőtteknek sem volt Bibliájuk. Ennek a bácsinak a mestersége pék volt. Figyelj csak, mit mondok. Szerintem én is érdekeset mondok. Pék volt ez a bácsi. Volt neki egy péksége. Tudjátok mi az, hogy pékség, gyerekek? Mi készül a pékségben? Tessék, kenyér, zsömle, kalács. Ez a bácsi egy pék volt. Volt neki egy nagy asztal, ahol összedolgozta a tésztát, gyúrta, dagasztotta, aztán kelesztette, majd a háziasszonyok kijavítanak, hogy van pontosan a sorrend. Tehát készítette a kenyeret. És képzeljétek el, gyerekek, hogy ennek a bácsinak sok-sok évébe tellett, hogy annyi pénzt összegyűjtsön, hogy tudjon venni magának egy Bibliát. Mert abban az időben a Biblia még nagyon ritka könyv volt, nem nyomtatták, hanem ha valaki Bibliát akart, akkor megkért valaki más írástudó embert, hogy másolja le versenként a Bibliát. És volt, akinek már az is boldogságot jelentett, hogy néhány bibliai könyve volt csak esetleg, az evangéliumokból, a zsoltárokból fejezetek. És ez a bácsi nagyon sok pénzt összegyűjtött, hosszú évek alatt, hogy legyen neki egy Bibliája. És azt tette, mert ő is őrizte ezt a könyvet, vigyázott rá, hogy amikor végezte a munkáját, oda rakta az asztalra, mellé ezt a Biblia részletet, és olvasta. De gyerekek, abban az időben nem csak, hogy kevés volt a Biblia, megvárom, hogy szépen viselkedtek, és akkor folytatom a történetet. Vagy vissza lehet menni apához, anyához. Rendben? Köszönöm. Abban az időben nem csak, hogy ritka volt a Biblia, hanem a hatóságok, az egyház, a katolikus egyház nem örült, hogyha az emberek Bibliát olvastak. És ez a bácsi is csak titokba olvasta, nem is nagyon mondta el senkinek, hogy van Bibliája. Egy alkalommal dörömböltek az ajtaján, miközben a munkáját végezte. Készítette a tésztát, és ott volt egy kicsit odébb a Biblia tekercs. Mert meghallották a város katonái, hogy neki talán van Bibliája. Engedj be, szeretnénk átkutatni a házadat. Mit csináljon most? Ott volt előtte a kiterített tészta, valami papírba, ruhába gyorsan betekerte a Bibliát, beletette a tésztába, ráhajtotta a tésztát, és betette a forró kemencébe. Bejöttek a katonák, átkutattak mindent.
mindenhova benéztek. Még a lisztes zsákokat is kinyitották, és a zsákokat a dárdájukkal, kardjukkal átszurkálták, hogy éreznek-e benne valamit, hogy abba elrejtette esetleg ezt a könyvet. De nem találták. Kimentek. A Pék bácsi, ahogy csak tudott, sietett vissza a kemencéhez. Vette ki belőle a tésztát, ami már előtte jó, illetve ami akkor már jó ropogósra sült. És amikor megtörte, akkor úgy aggódott, hogy vajon mi maradt az ő Bibliájából, mert ez volt neki a legnagyobb kincse. És olyan boldog volt, hogy átforrósodott, de nem semmisült meg. Nem volt kár ebben a könyvben. Azt olvastuk az igéből, és ezt az igét mondtam nektek, hogy értékesebb az aranynál és az ezüstnél is. Én azt kívánom nektek, gyerekek, hogy akinek már van Bibliája, az fedezze fel, hogy mennyi kincs, mennyi érték van ebben a könyvben. A Jóisten szól hozzánk általa. Vigasztal, tanácsol, bátorít. És legyen nektek ez egy olyan könyv, egy olyan értékes könyv a ti számotokra, amit hogyan lehet megőrizni a legjobban? Hogy mondtam az elején? Mondjad. Igen, hogyha a szívünkbe rejtjük, hogyha olvassuk, hogyha megtanuljuk, hogyha megértjük. Úgy legyen, gyerekek, legyetek ti is boldog Biblia tulajdonosok, és használjátok, olvassátok, kutassátok a Biblia kincseit. Amen. Kedves gyülekezet, tegyük mi is ezt, és lapozzunk az Új Szövetséghez, Timóteushoz írt első levél első fejezetéhez. Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levele első fejezetéből. Olvasok egy hosszabb ige szakaszt, és nem szokásszerűen szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy legyen nyitva a Bibliátok, mert a mai délelőtt során tényleg Biblia tanulmányozással foglalkoznánk, versről versre, olykor mondatról mondatra, vagy szóról szóra. Timóteusi első levél első fejezetének az első versétől a 17. versig terjedő szakaszt olvassuk el. Pál Jézus Krisztus apostola, ami megtartó Istenünknek és Jézus Krisztusnak, ami reménységünknek rendelése szerint Timóteusnak, az én igaz fiamnak a hitben. Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amiképpen Macedóniába menetelemkor kértelek téged, hogy maradj Efézusban, hogy megmondjad némelyeknek, ne tanítsanak más tudomány se mesékkel és vége hossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal ne foglalkozzanak, amelyek inkább versengéseket támasztanak, mint Istenben való épülést a hit által. A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet, melyektől némelyek eltévejedvén hiába való beszédre hajlottak. Kik törvénytanítók akarván lenni, nem értik sem amiket beszélnek, sem amiket erősítgetnek. Tudjuk pedig, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. Tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van, hanem a törvénytaposókért és engedetlenekért, az istentelenekért és bűnösökért, a latrokért és fertelmesekért, az atya és anyagyilkosokért, emberölőkért, paráznákért, férfi fertőztetőkért, emberrablókért, hazugokért, hamisan esküvőkért, és ami egyéb csak az egészséges tudománnyal ellenkezik, a boldog Isten dicsőségének evangéliuma szerint, mely rám bizatott. És hálát adok annak, aki engem megerősített, a Krisztus Jézusnak, ami Urunknak, hogy engem hűnek ítélt rendelvén a szolgálatra. Ki előbb istenkáromló, üldöző és erőszakoskodó voltam, de könyörült rajtam, mert tudatlanul cselekedtem hitetlenségben. Szerv felett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme, a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Igaz beszédezés, teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. De azért könyörült rajtam, hogy Jézus Krisztus bennem mutassa meg legelőbb a teljes hosszú tűrését, példagyanánt azoknak, akik hisznek ő benne az örök életre. Az örökké való királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs Istennek, tisztesség és dicsőség, örökkön örökké. Amen.
Kedves gyülekezet, akik tudtok maradni délután 2 órára, innen fogjuk folytatni a 18. verstől, de a mai délelőtt folyamán ezzel az első 17 verssel foglalkoznánk. Rögtön tegyük is fel a kérdést, hogy miről szólt ez a 17 vers. Ha egy mondatban kellene összefoglalnunk, hogyha címet kellene adni a mai ige tanulmányozásnak, miről szólt ez a 17 vers? Kulcs kifejezéseket, hogyha kutatjuk benne, akkor két nagyon szép gondolatot találunk visszatérő módon, és aztán a szakasz vége felé egyértelműen a középpontba állítva. Az egészséges tudomány, amire a legnagyobb szüksége van egy beteg embernek és emberiségnek. Az egészséges tudomány, ahogyan azt az Isten adni akarta, adni akarja, és adni fogja az idők végezetéig, azoknak, akik betegek, akik gyógyulni akarnak, akiknek gondjaik vannak. Gondjaik vannak immár nem a világgal, nem a szomszéddal, nem a hittestvérükkel, akiknek gondjaik vannak önmagukkal. Az egészséges tudomány, amivel az Isten talpra állítja, meggyógyítja, rendbehozza az ember lelkiismeretét, az ember gondolkodását, az ember hitét. Mikor írta az apostol ezt a levelet? Kinek írta az apostol ezt a levelet? Hova írta az apostol ezt a levelet? Ha mindezeket végig gondoljuk egészen röviden, talán még szebb lesz ez a tanítás, amit olvashatunk ezekben az igékben. Pál, Jézus Krisztus apostola, és a 2. versben olvassuk, hogy Timóteusnak, akit a 3. vers tanúsága szerint Macedóniába menetelekor kérte meg, hogy maradjon Efézusban. Mit tudunk Efézusról? Mit tudunk Efézusról? Szóljatok hozzá nyugodtan. Volt ott más tudomány Efézusban? Milyen más tudományról olvasunk az apostolok cselekedeteiben írott könyvben? Ami Efézusnak egy nagy problémája volt, ami a korabeli missziónak egy nagy kihívást jelentett. Milyen más tudományt? Ugye efézusi diána kultusz volt egy termékenységi kultusz, hatalmas befolyással. Emlékeztek, hogy milyen nehéz volt ott az úttörés a misszió számára? Az apostollal és a többiekkel mit tettek? Nem csak, hogy hamis eszmék voltak, de gazdasági érdekek is voltak. Kegytárt kereskedelem, hamis iratokkal való kereskedelem, már tartalmukat tekintve hamis iratokkal való kereskedelem. Úgyhogy az apostolok kegyetlen körülmények között kellett, hogy helytálljanak, hogy ott vessék a magot, az ige magvát, és ott az evangéliumnak növekedést szerezzenek, Isten segítségével. Azonban milyen hamis tudományról beszél itt a Timóteusi levél első verseiben az apostol? Nézzünk bele az igénkbe, és gyűjtsük össze, hogy mik azok a jellemzők, amiketről a 3. vers végén azt mondja, nézzetek csak oda, ne tanítsanak más tudományt. Mi volt ez a más tudomány? Olvassuk tovább az igét. 3 kulcskifejezést olvasunk. Az első, szedjük össze együtt. Se mesékkel, ugye? Se mitoszokkal, történetekkel, se vége hossza nélkül való nemzetségi táblázatokkal. Amikor megpróbáljuk kitalálni, hogy mi volt ez a más tudomány, amivel az apostol küzdött, nyilván ezekből kell kiindulnunk, valahogyan rekonstruálnunk kell, fel kell építenünk ezt a fajta hamis tanítást. Mi ad ehhez egyébként? Itt már gyanakszunk, hogy mi volt ez a más tudomány? Vége hossza való nemzetségi táblázatok? Mi az a fogalom, ami megjelenik a következő versekben, ami egyértelművé teszi, hogy itt nem az efézusi diána kultusz volt a kihívás? Kinek van meg ez a kifejezés? Az 5., 7., 8., 9. versekben kulcskifejezéssé válik. A törvény és a parancsolat, ugye? A törvény és a parancsolat. Kik voltak tehát akkor ezek a tanítók, akik az egészséges tudománytól elvezették ezt az efézusi pogány kultusztól éppen csak gyógyuló fiatal gyülekezetet, amit Timóteusra bízott az apostol? Hogyan nevezhetnénk őket? Azok a zsidók, vagy azok akár zsidó keresztények, hiszen tudjuk, hogy legalább 3-4 csoportja volt ezeknek a rétegeknek Krisztus korában, illetve a Krisztus utáni apostoli korszakban, akik még mindig összekapcsolták a vallást, az Istenre tartozó dolgokat az ószövetségi törvényekkel. Ha zsidók keresztények voltak, akkor azért próbálták még mindig beemelni ezeket a rendtartásokat, hiszen nekik elképzelhetetlen volt az, hogy Jézussal véget ért az a sok ezer éves hagyomány, amit az Isten kinyilatkoztatásként adott a hívőknek. Ha pedig gondolunk a zsinagóga rendszerre, akkor illetve rájuk gondoltunk az előbb a zsidó keresztényekre,
Melyikre gondoltunk az előbb? A zsidó keresztényekre. Ugye, ha pedig a farizeusokra gondolunk, akkor pedig teljesen érthető, hogy ellene voltak a kereszténységnek, amelyik mesiásként beszélt Jézusról, a Názáretiről. Nem kis felzúdulást keltettek ezek a gondolatok, ez a más tudomány, és nem kis mértékben megzavarta a keresztény, az első keresztény gyülekezetet Efézusban. Mi volt az azonnali következmény ennek a más tudománynak? Melyik igeversből emelnénk ki ezt a részt? Tessék? Negyedik versben olvassuk, ugye, ha jól értettem, hogy ezt mondtátok, versengéseket támasztanak. Versengéseket támasztanak. Mit féltett az apostol a versengések miatt? Mi nem tud tovább haladni emiatt? Emiatt a más tudományból fakadó versengés miatt? Az Istenben való épülés a hit által. Az Istenben való épülés a hit által. Az ördögnek teljesen mindegy egyébként, hogy a zsidó keresztények, vagy a diánna kultusz, vagy a farizeusi kereszténység miatt támaszt versengést. Csak legyen. Csak legyen. És az Istenben való épülés megakadt. És erre hivatkozva, ezt féltve, mondja az apostol üzeni Timóteusnak, hogy állíts helyre az egészséges tudományt. Mentsd meg ezt a gyülekezetet, fáradozz a testvéreidért. Segíts, hogy helyére kerüljön mindez a versengés, és megszűnjön. Mert ha, és talán, hogy miért volt veszélyesebb az efézusi diánna kultusznál ez a fajta más tudomány, az kiderül a következő versekből is. Mert mi volt ennek a gondolkodásnak a legnagyobb problémája, amitől majdnem keresztény volt, de mégsem keresztény volt ez a gondolkodás? Itt folytatódik ugye az ige szakasz, ne fáradjunk bele a kutatásába. Itt folytatódik ez az ige szakasz azokkal a kifejezésekkel, amiket így olvasunk a következő igeversben, az 5. verstől, hogy a parancsolat, a 7. versben, hogy akik törvénytanítók, a 8. versben, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él vele. Mi volt a probléma itt a törvénnyel? Mi volt a probléma itt a parancsolattal ennek a gyülekezetnek, ezeknek a testvéreknek? Mi volt a probléma? Azért szeretném ezt a kérdést így felvetni, és ne érezzük ezt egy teljesen száraz kérdésnek, hogy ez egy olyan írásmagyarázat, ahol most megpróbáljuk kideríteni, hogy mi volt akkor a probléma, hogy jön ez hozzánk. Mi a problémája a törvénynek azóta is az emberre, az embernek a törvénnyel? Mi a problémája azóta is? Azt gondolom, hogy nekünk adventistáknak, Krisztusvároknak is talán ez a legnagyobb problémánk. Az advent mozgalomnak is. 1888-ig és azután is az egyik legnagyobb problémája, hanem a legnagyobb problémája. Azt mondja az apostol az 5. versben, hogy a parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és az igaz hitből való szeretet. Mi a parancsolat, mi a törvény a hívő ember számára? Azt mondja, a parancsolatnak vége. Szoktuk mondani, a parancsolatnak célja. Milyen szerepe van a törvénynek a hívő, a keresztény ember életében? Az Isten felmentett minket az ő törvényének való engedelmesség alól. Érdekes itt azt a kérdést is feltennünk, és még mindig az ige szakaszon belül maradunk, hiszen elolvastuk ezt az ige szakaszt most együtt, hogy egyébként itt melyik törvényről van szó az apostol szerint? Melyik törvényről? Milyen törvényeket ismerünk az Ószövetségben? Ugye vannak polgári törvények, ugye vannak ceremoniális törvények, vannak mindennapi élettel és a ceremoniális élettel kapcsolatban lévő, egyaránt kapcsolatban lévő tisztasági törvények. Van 10 parancsolat, ugye? Melyik törvényről van itt szó? Szeretném, hogyha kutatnánk az igét, és pillancsunk bele az igébe, melyik ige szakasz teszi tisztában, hogy itt melyik parancsolatról, melyik törvényről van szó. Emeljétek ki, mondjátok a verset, hogyha megvan. Az igében van, ne engem nézzetek. 9.-10. vers. Azt mondja az apostol, tudván azt, hogy a törvény nem az igazért van. És hogy következik egy felsorolás. Megfigyeltük ezt a felsorolást? Ad ez támpontot arra nézve, hogy melyik törvényről van itt szó? A 10 parancsolat. Köszönöm. A 10 parancsolat, hiszen a második része egészen konkrétan utal az 5. parancsolattól folytatólag azokra a törvénytelenségekre, amiktől a törvény óvni akarja az embert, de meg tudja óvni a törvény
az embert a bűntől? Meg tudja óvni? Meg tudja óvni a törvény az embert a bűntől? A törvény, a parancsolat vége pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretet. A törvény célja a jellem, a törvény célja a meggyógyuló ember. De a törvény el tudja végezni ezt a munkát, hogy meggyógyítson minket? El tudja végezni azt, hogy a mi szombatünneplésünk ne olyan legyen, hogy várjuk a napnyugtát? Meg tudja változtatni a mi szívünket? El tudja azt végezni, hogy várjuk a szombat kezdetet? Kijelöli a határokat. Azt mondja, hogy Isten nélkül az idődet nem tudod beosztani. Isten nélkül az egészségeddel nem tudsz bánni. Isten nélkül az emberi kapcsolataid egy kudarc. Isten nélkül te magad, önmagad számára vagy a legnagyobb kudarc. És emiatt ne sírj a világra, ne bántsd a szomszédodat, a testvéredet, a politikusokat, az akárkiket. Nem ővelük van a baj. A törvény rámutat arra, hogy igen, neked is van lehetőség helyesen járni. De a törvény nem tud abban segíteni, hogy én helyesen járjak. Megmutatja a célt. De azt mondja az igevers, az idézett igevers, hogy a parancsolatnak célja. De nem azt mondja, hogy a cél a parancsolat. A parancsolatnak célja. És amikor az apostol felhívja Timóteust, hogy valamit rendbe kell tenni, mert ezek az emberek ismerik az igazságot, ezek az emberek ismerik az ószövetségi történeteket, a 10 parancsolatot, az Isten hatalmát, az Isten bölcsességét, ismerik, de a hitéletük nem működik, mert mit csinálnak? Versengenek. Mert versengés mindig ott van, ahol teljesítmény van. Ahol órába, percbe, kilóba mérik azt, hogy ki, mennyi, nyilván jelképesek ezek a kifejezések. De lehetne a bölcsességet is kilóba mérni, kiderülne, hogy milyen versengés van esetleg emberek, hívő emberek között, a tudásukkal kapcsolatban, az igazságismeretükkel kapcsolatban. De versengenek. Megkapod az Isten törvényét, amire mit mond az apostol? Azt mondja az apostol, hogy tudjuk pedig, hogy a törvény jó. És a Bibliában a jó kifejezés nem a 4-est jelenti, mint nálunk az iskolában, hanem a jó az Isten, ugye? Senki sem jó. Az Ószövetségben a jó kifejezés maga az igazi, tökéletes isteni jellem. A törvény tehát visszatükrözi azokat az alapelveket, amik mentén működik az élet. De azt mondja az apostol Timóteusnak, hogy de meg kell érteniük ezeknek a hívőknek, a te gyülekezetednek, vagy lehet, hogy neked magadnak is újra, hogy látod a célt, de hogy tudsz abba az irányba haladni? Nem lehet azt mondani, hogy az apostol lényegtelen dolgokkal foglalkozott, pedig még csak a bevezetőjét írta meg a levelének, nem? Azt mondja Timóteusnak, hogy hidd el, hogy ez a kulcs probléma, ez a legnagyobb kérdés. Ez a legnagyobb kérdés. Mert már elfordultak a Diana kultusztól. De mindig fennáll a veszély, hogy az igazság ismerete, a törvény ismerete az emberben azt a tévképzetet erősíti meg, hogy a lábam már rajta van a jó úton. Én már tudom, hogy mi a rossz. Már látom, hogy mi a jó. De bennem van-e a jó? Működik-e? Ez a mi dilemmánk. A hétköznapokban is ez a küzdelmünk, amikor azt mondjuk, hogy igen, van egy értékrendem, van egy világképem, bizonyos értékekért versengeni is kész vagyok. De biztos, hogy az Isten is ezt akarja, ilyen szinten megállni. Ha itt megállunk, akkor alig vagyunk messzebb a Diana kultusztól, egy pogány termékenységi kultusztól, amiben esetleg még jól is érezték magukat ezek az emberek korábban, mert legalább nem volt lelkiismert furdalásuk. Pál viszont azt mondja, hogy azt kell megértenünk, hogy hogyan működik a Szentlélek akkor, amikor a parancsolat megmutatja a célt, és Isten segítségével az ember megtapasztalja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és igaz hitből való szeretetet, ahogyan azt az Istentől ő kapja, és ahogyan azt ég képes önmaga ellenében is megélni az embertársa felé. És nincs tovább versengés. És nincs tovább vitatkozás, vége ossza nélkül való nemzetségtáblázatok, okoskodások. Az apostol tehát sajnál bennünket, amikor azt mondja, hogy nem értik, mit beszélnek, és azt sem, hogy miket erősítgetnek. Ilyen az az ismeret, amiben nincsen benne, az az erő, amitől működne, amitől fejlődne, amitől épülne a hívő ember, a keresztény ember. Olyan szép azonban, hogy amikor az apostoli gondolkodást keressük, és
Én két szakaszára szeretnék a hátralévő időben kitérni ennek a 17 versnek, akkor megérthetjük azt, hogy miért volt mégis erős a kihívások, a nagyon komoly kihívások ellenére is az apostoli gyülekezet. És amikor visszatekintünk az ige szakasznak akár csak az első két versére, megállhatunk ott, és mindenkinek javaslok egy olyan biblia tanulmányozást, aminek mondjuk az a témája, hogy az apostoli köszöntések és búcsúzások az első században, akkor nézzétek meg ezt a bevezetést. Pál, Jézus Krisztus apostola, ami megtartó Istenünknek és Jézus Krisztusnak, ami reménységünknek rendelése szerint. Nem arra szeretnélek bátorítani benneteket, hogy mostantól így kell köszönni. Ez a törvény és ez a parancsolat. Nem arról van szó, hogy az ember felvegyen olyan formális, szép szavakat, kegyes beszédet, amivel azután el tudja a gyümölcstelenségét takarni a maga személyes hitéletének. Azt, hogy nincsen öröm, nincsen békesség, és nincsen önzetlen hitből való szeretet a körülötte lévő világ felé. De nézzétek meg, hogy az apostol, amikor Timóteusnak levelet ír, már a köszöntésben, mire hívja fel a figyelmét? Jézus Krisztus apostola vagyok. Ez a Jézus Krisztus kifejezés a bibliai előadásokon szoktuk tisztázni, talán nektek ezt már nem is kell tisztázni. Nem azt jelenti, hogy vezetéknév és keresztnév vagy fordítva, hanem Jézus a Krisztus apostola vagyok, ugye? Azt mondja, hogy a felkent szabadító, ami hogyan folytatja? Ami megtartó Istenünknek. Ami megtartó Istenünknek, és Jézus Krisztusnak, ami reménységünknek rendelése szerint. Ugye elgondolkodtam ezen, hogy az első századi evangéliumnak ez volt a lényege. Látni a célt, de tudni azt, hogy ehhez szabadítóra, megtartóra és Krisztusban való reménységre van szükség. Ezek nélkül nem megy. Ezek nélkül nem megy. És hogyha valakinek jót akarok kívánni, akkor nem azt kell mondani, hogy boldogtalan vagy, arra kell menni, ott a cél. Nem be kell bizonyítani azt, hogy ezt így igaz, ez úgy igaz, mert ettől nem lesz hozzá ereje. Hanem ahogyan az apostol is már a köszönésében elmondta. A szabadító, a megtartó, a reménység. És nézzük meg, hogy az apostol a teológiára nem emberi bölcselkedéssel válaszol, hanem úgy válaszol, ami tényleg a teológia kell, hogy legyen, az Istenről való beszéddel. És minden mondatában ez van jelen. Tudod, hogy van szabadítód? Tudod, hogy van megtartód? Tudod, hogy van reménységed? Sokszor az ember rajta kapja magát a beszélgetésekben, hogy olyan könnyű utat mutatni az embereknek, nem? Küzd egy házassági problémával? Hát ezt így és így kéne, nem is tudom, miért nem érted. Mikor annak az embernek egyenlőre valami megtartása, valami szabadítása lenne szüksége. Mert esetleg ő is érzi, hogy igen, ezt tudom, hogy kéne, de ha felébredek, nem ez jut eszembe. De ha a másik hozzám szól, nem ez a válasz a szívemben. Az én személyiségem, az én természetem megkérdezés nélkül válaszol és reagál az élethelyzetekre. Mi ezzel szemben a reménység az én számomra? És az apostol így köszön, hogy Jézus a Krisztus, hogy a megtartó Isten és a Krisztus által való reménység. Nézzétek meg a második verset. Mik a kulcskifejezések a második versben? Timóteusnak, az én igaz fiamnak a hitben. Mert mi a hitnek az alapja? Mert mitől lesz erős a hitben Timóteus? Kegyelem, irgalmasság és békesség Istentől. Nem túlzás ez ennyit beszélni szabadításról, megtartásról, reménységről, kegyelemről, irgalmasságról, békességről. Nem félő, hogy a parancsolatok így csorbát szenvednek? Sokszor elgondolkodhatunk és megtapasztaljuk azt, hogy az ember felfogja értelemmel az Isten igazságát, úgy, ahogy azt elméletileg leszűrjük az igeolvasás nyomán. De kegyelem, irgalmasság és belülről megtapasztalt békesség nélkül ez holdbetűvé válik. És akkor van nekünk szükségünk ezekre az iránymutatásokra. Találkozni azzal az Istennel, aki a kegyelem Istene. Aki a kegyelem Istene. Aki az irgalmasság Istene. Vagy amikor feltesszük magunknak a kérdést, hogy jó, hogy vívok az igazságért, de békesség van az én szívemben? Békesség van az én szívemben? Igazi békém van? Melyik a legbékésebb
gondolatmenetű levele az apostolnak. A kórusnak volt egy nagyon szép, régen gyakran énekelt éneke, ami szerintem a legszebbek közé tartozott. Ismeritek, emlékeztek rá, Babi néni? Az Isten békéje. És az a zene olyan is volt, amilyen a szövege, nem? Ugye? Amely minden értelmet felülhalad. És azt mondja, hogy a ti gondolataitokban van sok tudás, sok bölcsesség, sok profécia, de hogy a Krisztus, az Isten békéje megőrizze a ti szíveiteket és gondolatokat, a Krisztus gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Timóteus, ezeknek a törvénytanítóknak Krisztusra van szükségük. Ezeknek az embereknek, ezeknek az adventistáknak Krisztusra van szükségük, hogy kiegészüljön az a hihetetlen kincs, az az igeismeret, az az igei látásmód. Kiegészüljön azzal a jellemmel, átalakult természettel, megváltozott indulatokkal, lelkiismerettel, akarat és érzelemvilággal, amire a virág nem tudja azt mondani, hogy ez nem igazság. Mert nem érvelhet úgy, hogy téves a logika, vagy úgy, hogy hiteltelen, amit mondasz. Mert a kettő együtt van. Mert ez az egészséges tudomány, mert az egészséges az egy élő szervezet, az egy működő szervezet, amelyik nem leírja az életet képletekben, hanem amelyik él, legyen az fűszál, vagy bármi nagyobb teremtmény a Jóistennek. És az apostol erről beszél, és amikor, figyeljétek meg az ige szakasz végén, amikor a, nem a végén, tizedik versnek a végén jelenik meg ez a kifejezés, hogy az egészséges tudománnyal ellenkező dolgok listáját felsorolja, de mi az egészséges tudomány? És bevezető két vers után szenteljük a figyelmünket a 11. verstől kezdődő szakaszra, a hátralévő percekben. Hát rögtön a 11. versben egy csodálatos összefoglalás szól az egészséges tudományról. A boldog Isten dicsőségének evangéliuma szerint, amely rám bizatott. Na, ez is egy olyan ige vers, ahol minden szó külön gyönyörű. Tudjuk, hogy mi nem a verbál inspirációt hisszük a Bibliában, bár néha engem megkísért az a gondolat, hogy biztos, hogy vannak olyan ige szakaszok, amikor egészen biztos, hogy a konkrét szavaknak igenis olyan jelentőségük van, hogy ott szerepel, és nem csak ahol szerepel, és nem csak Jézus szavaira gondolok, de az ige esetleg más részeire is. Hogy a gondolat ikletésen túl például azért ez a 11. vers, a boldog Isten, mi az Isten dicsősége? A boldog Isten jelleméről szóló örömhír szerint, amely rám bizatott. A boldog Isten jelleméről szóló örömhír. Ezeknek a mese, nemzetségtáblázat és parancsolat követő embereknek mire van szükség? Megismerni a boldog Isten jelleméről szóló örömhírt. Álljunk meg egy gondolatra. Boldog Isten. Boldog Isten. Boldog? Mindig? Mindig boldog? Ha igennel bólogatunk, akkor is igazunk van, és hogyha nemmel bólogatunk, akkor is igazunk van. Mert képes együtt érezni. Zsidó 5.2, éppen most olvastuk, ugye a szombatiskolában. Jézus Krisztus sírt többször férfi létére. Sírt. Boldog Isten. Nyilván a teremtmény által viszonzott szeretet és hála még boldogabbá teszi az Istent. De az, hogy nekünk olyan Istenünk van, akit a mi bűneink nem tudnak elkeseríteni, mert boldog Isten, és ez csak egy vonatkozása ennek a gondolatnak, ez mindenféleképpen örömteli. És azt mondja az apostol Timóteusnak, hogy és ennek az efézusi gyülekezetnek szüksége van erre, hogy a boldog Isten jelleméről szóló örömhírt megismerjék. Mert az meg fogja őket gyógyítani az emberi teljesítmény bizonyítási kényszerükből, versengés kényszerükből, ami mindannyiunknak kényszerünk. Mindannyiunknak. Meg fogja gyógyítani, és így folytatja tovább az apostol, hogy és hálát adok annak, aki engem megerősített. Hálát adok. Nem úgy kezdi az evangélium elmondását, hogy mondok nektek szép dolgokat, hanem azt mondja, hogy én ezt nem is próbálom meg nektek levezetni teológiailag, formál logikával, hanem szeretném nektek elmondani, hogy én például nagyon hálás vagyok azért, hogy ez az élő bizonyságtevés, nem? Amikor nem meggyőzni akarjuk az ember értelmét, hanem amikor mi magunk vagyunk az érv, a kegyelem, az irgalmasság és a békesség mellett szóló érv.
Mert az apostol így folytatja, és hálát adok annak, aki engem megerősített. Mert én például nem vagyok erős. Engem is ő erősített meg. Krisztus Jézusnak, a mi Úrunknak, hogy engem hűnek ítélt rendelvén szolgálatra, és mielőtt bárki azt gondolná, hogy én azért szolgálok, mert annyira okos vagyok, vagy jól ismerem az igazságot, vagy Gamáliel lábánál, azért én csak többet összeszedtem, senki nem mondja azt, hogy 30-40 év után azért Pál, én is csak annyit tudok, mint ti. Nem, az apostol nem innen vezeti le a hitelességét, hanem honnan vezeti le? Kielőbb Isten káromló, üldöző és erőszakoskodó voltam. Az Isten nekem nem sok okosat tanított, hanem az Isten egy olyan börtönből szabadított ki. Az én börtönömből, a ti börtönötökből, a mindannyiunk börtönéből. Melyikünk mond ilyen jellemzést önmagáról? Isten káromló, üldöző és erőszakoskodó voltam. Egyszer s mindenkorra megszabadult az apostol. Naponta a halál révén állok, és ez nem csak fizikailag volt rá igaz, nem? Az ő gondolkodása is olyan volt, mint a miénk. Erőszakoskodó, üldöző és Isten káromló. Vasárnaptól szombatig volt ez a hajlam az ő szívében is, mint a miénkben is az elmúlt héten, hogy erőszakoskodjunk, hogy Istent káromoljunk a hitetlenségünkkel, mert nem bízunk az ő gondviselésében. Egész napokat töltünk olyan kétségbe esett állapotban, mintha nem a mennyei atya lett volna az, aki megígérte Krisztus által, hogy senki ki nem ragad titeket az én kezemből. És a többi. Le lehet ezt fordítani, hogy mi az a gondolkodás, amire azt mondja az apostol, hogy a törvény megmutatja a cél, de a szabadulást Krisztus adta. És Krisztus adja heti 7 napban, napi 24 órában. És a szabadulásnak az elméleti ismerethez annyi köze van, amennyiben az elméleti ismeret egy élő hittel belekapaszkodik az Istenbe, megragadja, rátámaszkodik, leteszi a terheit, és ott hagyja. Ennyiben tud épülést munkálni. Hogyan olvastuk a 4. versben? Hit által. Istenben való épülés a hit által. Majd így folytatja. De szerfelett megsokasodott, 14. vers, ami Urunknak kegyelme. Hogy mondja? Ismerjük a másik verset is, hogy ahol megsokasodik a gonoszság, ott a hívő ember elfordítja az arcát, és azt mondja, hogy barátom, te rontod el a magad életét, nekem ez semmi közöm. Nem. A boldog Isten nem lehetne boldog, hogyha így viselkedne, nem? Nem? Ő nem azt mondja, hogy nekem sok gondom van veled, és nem gondolod, hogy már kicsit terhemre kezdesz lenni. Hanem azt mondja, hogy szerfelett megsokasodott pedig a mi Urunknak kegyelme. Azt mondja Pál, hogy oda jött utánam, ahova én mélységbe leástam magam. Oda utánam jött. A Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Majd jönnek a leghangsúlyosabb szavai, amiben tulajdonképpen ennek a bevezető 17 versnek a végére felteszi a koronát. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó. Hogy? És ki mondja, a boldog Isten jelleméről szóló evangélium pedig a következő, és egy gyönyörű mondat jön. Krisztus Jézus, Jézus a Krisztus, a szabadító Jézus, a felkent Jézus. Azért jött e világra, mert eljött ide utánunk. Ebbe a formába eljött. Nem a körülmények, a testében is ebbe a formába. Eljött erre a világra, hogy megtartsa a bűnösöket. Ez az evangélium lényege. Ez az örökkévaló evangélium lényege. Amit egy olyan világban kell hirdetnünk, amikor bélyeg vagy pecsét. Az Isten lenyomata vagy az emberi természet bevésődik mélyen a természetembe, akaratomba. A versengés, az erőszakoskodás, az indulat. És amikor választani kell az idők végén olyan vallásosság között, amelyik azt mondja, hogy sose leszel más, ezért válaszd a formákat, a hagyományokat, esetleg az elméletet is választhatod, esetleg a Bibliát is ismereted jobban, mint más vallások, mert neked ez a tekintély, és nem a hierarchia, vagy egy személy, vagy ismerheted jobban, nem baj, csak ne hasonlíts a gazdádra. Csak maradj Isten káromló, versengő, hitetlen, szeretetlen. Csak ne hasonlíts rá. De mit mondott az apostol? Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa. A bűnös, aki süllyedne, mert a gravitáció viszi lefelé. De Krisztus szikla alapot ad a lába alá. És azt mondja, hogy itt megállsz. És a kegyelmemmel, a szeretetemmel
Nézz a célra. Az Isten tökéletes jelleme az ő parancsolatából visszatükröződik. Nézz a célra. Én foglak, és te fogj engem, és én segítek neked győzni, hogy megtartsa a bűnösöket. És nézzétek az utolsó mondatot, mert az evangélium csak ennyi lenne, de az apostol azt mondta, hálát adok, és be is fejezi személyesen, akik közül első vagyok én. Ez az utolsó gondolatom, engedjétek meg, mikor érzi magát az ember az első számú bűnösnek? Mikor érzi? Mikor érzitek magatokat az első számú bűnösnek? Jó ez egyébként, ha így érzi magát az ember? Amikor a sátán mondja, akkor nem jó. Mert ha mi azt halljuk, ahogy ezt a sátán mondja, ha ez a vádolás összefüggésében hangzik, akkor ez tönkretesz. De az azt is jelenti, hogy akkor nem nézünk Krisztusra. Tehát nézzünk Krisztusra. Tehát fogadjuk el, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket. A vádad igaz, sátán. Cinkos voltam veled. A természetemet nem tudom kivonni a befolyásod alól. De Krisztus Jézus pont azért jött, hogy téged elnémítson. Hogy nekem hitet adjon önmagam ellenében. Ezért nem hiszek neked. Nem hiszek neked, de nincs erőm, de nem hiszek neked, de hiszek Krisztusnak. És az evangéliumnak ezt kell újra és újra megértetnie velünk, és napról napra ezt kell megértetnie velünk. És amikor az apostol azt mondja, hogy bűnösök, bűnösök. Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy testvéreim, menjetek el a jövő héten, dolgozzatok többet ezért a bűnös világért. Nem, először testvéreim, lássuk be, hogy az egyes sorszám az enyém. Ez egyes sorszám az enyém. Csak olyankor osztunk egyes sorszámot másra, amikor nincsen közösségünk Krisztussal. Csak olyankor látunk magunknál nagyobb bűnösöket az embertársaink, a világban élő ismerőseink, vagy akár a gyülekezetben. Ez az utóbbi a legveszélyesebb, mert aki hívő és úgy képmutató, az veszélyesebb a világinál, szoktuk mondani. Kellő óvatossággal és kellő szeretetlenséggel, mert ilyenkor persze sosem magunkra gondolunk. Nem

0: szükség, ha már a nagyot legyőzte Krisztus. A Jóisten adjon nekünk erőt és bölcsességet, hogy az egyes sorszámot kérjük el tőle. Ne a sátántól vegyük el, mert abban nincsen győzelem. De vegyük el úgy, ahogyan ebben a nagyon rövid ige szakaszban csak egy bevezető gondolatmenet volt, csak megérintette még az igazi összefüggéseit az evangéliumnak. De nem tudja más, hogy befejezni ezt a szakaszt az apostol, mint ahogy befejezi az örökké való királynak pedig, a halhatatlan, láthatatlan, egyedül bölcs, mert egyedül jellemes, mert egyedül boldog Istennek teszem hozzá. Tisztesség és dicsőség Önök örökkön örökké. Amen.
1: Isten tiszteletünk lezárásaként énekeljük el a 254. énekünk első, második és harmadik versszakát. Záró imádság után a 7., 8. versszakát.

0: az imádsághoz, aki teheti, hajtson térdet.
1: Szerető jó atyánk, köszönjük, hogy te megtartó Istenünk vagy nekünk, és köszönjük, hogy jobban értsük ezt a jellem tulajdonságodat, téged magadat. Jézus Krisztust elküldted erre a világra, hogy olyan szépségben mutatkozzon meg a bűnösért lehajoló szeretet, amilyen szépségben csak lehetséges. Az áldozatban, a helyettesítésben, a hallgatásban, mindabban, amitől Jézus Krisztus olyan szép és olyan gyönyörködni való a mi szemünkben. Édesatyánk, látod, hogy a mi szemünk mégis sokszor más gyönyörűséghez szokik. Magunkat állítjuk középpontba, világ hívságait, és nélküled olyan reménytelen, hogy mi gyógyulásunk. Köszönjük, jó atyánk, hogy erről is te úgy győzöl meg bennünket, hogy ne törjünk össze, úgy sebezel meg, hogy ott vagy, hogy rögtön gyógyíts. Édesatyánk, taníts meg minket

0: elfordulni a sátán vágyaitól, viszont hallani a te szent lelked halk és szelíd hangját, amelyik megtérésre hív minket. Pont azt a bűnt állítva elénk, amit éppen tegnap magyaráztunk meg másoknak és magunknak. Legyél velünk és segítsél nekünk, és azzal a türelemmel, amit ma is megígértél a főpapi szolgálat által, a mostani ige szakasz által, segíts ezt a türelmet, ezt a kegyelmet és irgalmat igénybe vennünk. Segíts megértenünk, hogy mik azok a döntések az életünkben, ami által beengedhetjük a te szent lelked munkáját. Segíts a formális imáinkat, a belealvós igeolvasásunkat és az érdemszerző missziónkat átfordítani Krisztusban, hogy a hálából és az irántad való bizalomból fakadjanak ezek tiszta formában. Legyél velünk és gyógyítsd így a mi egymáshoz való szeretetünket is. Talán ezekben elmondtunk mindent a mi legnagyobb betegségeinkről, de köszönjük és jó azt megköszönni neked külön, hogy te felnyitod a mi szemünket, és szerfelett megsokasodó kegyelemmel türelmesen hordozol minket életünk egész idején. Nem csak 20-30, de 70-80 évesen is van mit mondanod nekünk, és azt is csak a tisztogatásért és azután a megvigasztalásért teszed. Hálát adunk neked ezért, jó atyánk, Jézus Krisztus által. Amen.
1: A megkezdett 254. ének 7. és 8. versszakát énekeljük.

0: Kedves hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök a Biblia legszebb történeteiből című sorozatunk negyedik előadásához érkeztünk, és hogy látjuk a táblán a címünket, Sámuel első könyve első három fejezetét választottuk ki a mai estére, amelyben Sámuel prófétának a születése és gyermekkora olvasható. A Bibliának azért szép története, mert öröm és fájdalom vegyül ebben a három fejezetben, nem csak az egyéni életben, hanem a közösségi életben is Izrael népének egy rendkívül válságos időszakát írták ekkor, és a Mózes öt könyve, Józsué, Bírák és Rút könyve után Sámuel első könyve ezt az időszakot tekinti át. Mi a három fejezet egészét nem tudjuk majd felolvasni, mindenkinek otthoni elolvasásra azonban ajánlom, ki fogunk ragadni belőle részleteket. Először is az időrenddel legyünk tisztában, ugye a Bírák korában vagyunk, ahogy még az előző előadásban is mondtam, a Bírák kora időszámításunk előtt 1400-tól 1050-ig terjedt, tehát mintegy 350 éves időszak, amikor Izrael népe történetében királyok még nem voltak, hanem Istentől kijelölt bírák kormányozták az országot. Egyébként a Bírák sorozatában az utolsó Sámuel. Tehát az a Sámuel, akinek most a születés és gyermekkorát fogjuk áttekinteni, az utolsó bíró. Ő utána következik Saul, Izrael első királya, majd Dávid és Salamon az egységes királyságnak a vezetői. Majd felolvasom a történetünknek a legelejét, de hol is játszódik a történetünk. Viszonylag nagyon kis helyen, ahol a történetünk kezdődik, volt egy ember Ramataim Cófimból. Júda középső részén, tehát az ország középső részén, kicsit nyugat irányban van ez a Ramataim Cófim nevű hely. Egyébként később talán ezt nevezték Arimateiának, amelyet már az Új Szövetséget olvasók ismernek, hiszen innen volt a főtanács egyik híres tagja, Arimateiai József, aki Nikodémussal együtt merte eltemetni Jézus Krisztust, tehát a 70 tagú főtanácsból két ember állt Jézus mellé. A másik színhely, amivel majd találkozni fogunk, innen egy 20-25 kilométerre fekvő Síló, mint a magyar szó, hogy Síló, csak ez itt helységnév. Sílóban volt az országnak a kultuszi, a vallási középpontja. Addig, míg a zsidók nem építették fel Jeruzsálemet és a jeruzsálemi templomot, és ez csak Dávid király idejére tehető, addig a honfoglalás utáni időszak, tehát az 1400-tól körülbelül 1900-ig tartó időszakban itt volt a Szent Sátor, ide kellett eljönni minden izraelitának az évenkénti ünnepekre. Ugye Isten hét ünnepet adott egy évben, a Páska ünnep volt az első, a Pünköst ünnepe volt a negyedik, és a nagyengesztelési nap volt a hatodik, és e három ünnep köré szerveződött az évi kultuszi rend. Az éves ünnepkörnek ezek voltak a kiemelt alkalmai. Ne csodálkozzunk, hogyha majd a felolvasásban ezekről olvasok, hogy ez a bizonyos férfi Elkána, Sámuel édesapja és Anna az édesanyja eljöttek Sílóba, hogy az Úr templomában áldozatot mutassanak be. Ha most már látjuk az időpontot és a helyszínt, akkor menjünk még közelebb a történetünkhöz, kikről is lesz itt szó. Szó lesz a történetünkben egy férfi emberről, akinek sokáig nem született gyermeke. Ugye ezzel már idáig is foglalkoztunk, hiszen nagyon sok bibliai történet szól olyan házaspárokról, akiknek nem csak évekig, évtizedekig nem születhetett gyermekük. Fel is írtam a táblára, hogy ilyen volt Ábrahám, akinek körülbelül 40, több mint 40 évig nem született gyermeke. Tudjuk jól, hogy Ábrahám 100 éves volt, amikor Sárától fogant Izsák, ugye a törvényes utódja. Aztán később a leszármazottai között is volt ilyen eset, Jákobnak is 20 évig nem születhetett gyermeke, illetve Izsáknak a házasságából, Rebekával való házasságából Jákob és Ézsau 20 év után született. Aztán Jákob történetében is olvashatjuk azt, hogy Rákheltől neki sem született egy gyermeke, szóval a meddőség általános volt, illetve nagyon sok esetben előfordult. A mai történetünk is majd ezzel fog kezdődni, hogy Elkána elveszi feleségül Annát, nagyon szereti őt, de évekig nem születik gyermekük, és ekkor a kor szokásának hódolva, hát Elkána egy másik asszonyt vesz magához, ezzel majd ezzel a kérdéssel külön szeretnék foglalkozni, hogy itt a szokások mennyire igazolhatnak bizonyos életbeli körülményeket. Ebben a családban nő fel Sámuel, a későbbi proféta, azzal a rendkívüli jellegzetességgel, hogy nagyon korán, amikor már el lehet választani az édesanyától a gyereket, mivel későn jött gyerek, és hát az anya a sok-sok küzdelme során megígérte Istennek, az elválasztása után rögtön elviszi Sílóba, és ott a főpapnak a gondjaira bízza. Egy kicsit bepillantást nyerhetünk az ország központjának az életébe, a főpap családjának az életébe, egyáltalán a legfelsőbb körök életébe, főleg Hofni és Fínás lesz előttünk Sámuel proféta idejében Éli főpapnak a két fia. És a történetünk majd azzal fejeződik be, hogy Isten szól Sámuelhez, és hogyan is szól, és milyen fordulatot vesz az országnak a történelme. A táblára felírtam a legfontosabb eszmei támpontokat, amelyeket szeretnék részletezni. Ez a történetünk azért nagyon fontos a Bibliában, mert beszél a hívő embernek a szokásokhoz való viszonyáról. Ez mindig nagy téma, Ószövetségben, Újszövetségben, a mai világban is. Nagyon röviden szeretnék majd erre kitérni. A történetünk azért is fontos, mert egy rettentő keserűség, szomorúság történetét adja, mármint a gyermektelen asszonynak a küzdelmét. Ezt is szeretném részletezni, és egyáltalán azt, hogy az életünkben, hogyha szomorúság, ha megpróbáltatás, ha keserűség fordul elő, és ezek nem pár hétig tartanak, hanem hónapokig, esztendőkig, akkor mi itt a helyes állásfoglalás, és miben rendkívüli Annának a magatartása. Aztán harmadiként beszélek majd az egyházi állapotokról, amelyek nagyon lesújtóak voltak, de a Biblia egészét tekintve azt mondhatjuk, hogy az egész történelemben lesújtóak az egyházi állapotok, mint hogyha azt látnánk, hogy egy nagy gonosz ellenség kifejezetten az egyházon vagy az egyházakon keresztül próbálja leginkább akadályozni az embereknek a megjobbulását vagy megigazulását. Aztán beszélek arról is, hogy Isten miért tűri el ezeket az állapotokat, és hogyan jelenti ki magát mégis az Isten, hogyan tudja Isten a történelmet befolyásolni, amikor a társadalmi életben is rendkívüli nehézségek vannak, az egyházi összevisszaságok is eléggé tetemesek, akkor Isten akarata hogyan érvényesül a történelemben, és Isten hogyan viszi előre a történelmet mégis ezeknek ellenére is. Ez a négy fő pont, amit szeretnék a történetből kiemelni, illetve kinagyítani. Mivel az egész sorozatunknak ez a cím, hogy a Biblia legszebb történeteiből, ezért arra törekszünk ebben az évben, hogy sokat olvassunk a Bibliából, hogy élvezzük a Bibliának a nyelvezetét, hogy megfigyeljük azt a hallatlanul pontos szóhasználatot, fogalmazásmódot. Most is sokat szeretnék olvasni, és rögtön el is kezdem Sámuel első könyve első fejezet első versétől. Volt egy ember, Ramátaim Cófimból, az Efraim hegységéből való, és az ő neve Elkána volt. Jerohámnak fia, aki Elihu fia, aki Tohu fia, aki Só fia volt, Efraimita volt. És két felesége volt néki. Az egyiket Annának, a másikat pedig Peninnának hívták. Peninnának gyermekei voltak, de Annának nem voltak gyermekei. És ez az ember felment esztendőként az ő városából, hogy imádkozzék és áldozatot tegyen a seregek urának Sílóban. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fínás voltak az úrnak papjai. És azon a napon, amelyen Elkána áldozni szokott Peninnának, az ő feleségének, és minden fiának és lányának áldozati részt adott. Annának pedig két akkora részt adott, mivel Annát igen szerette. De az úr bezárta az ő méhét. Igen bosszantotta pedig Annát vetélkedő társa, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta az ő méhét. És így történt ez esztendőről esztendőre, valahányszor felment az úrnak házába, ekképpen bosszantotta őt, ő pedig sírt és semmit sem evett. És mondta néki Elkána az ő férje, Anna, miért sírsz és miért nem eszel, mifeled bánkódol szívedben? Avagy nem többet érek én néked 10 fiúnál? És felkelt Anna, minek utána ettek Sílóban, és minek utána ittak, Éli pap pedig az Úrnak templomában az ajtófélnél ült székében. És lelkében elkeseredve könyörgött az Úrnak, és igen sírt. És fogadást tőn mondván, seregeknek, Ura, ha megtekinted a te szolgáló lányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló lányodról, hanem fiú magzatot adsz szolgáló lányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha. Mivel hogy pedig hosszasan imádkozott az Úr előtt, Éli figyelt az ő szájára, és mivel Anna szívében könyörgött, csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható, Éli azt gondolta, hogy részeg. Mondta azért néki Éli, meddig leszel részeg, távolítsd el mámorodat magadtól. Anna pedig felelt és mondta néki, nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgáló lányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig. És felelt Éli és mondta, eredj el békességgel, és Izraelnek Istene adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle. Ő pedig mondta, legyen kedves előtted a te szolgáló leányod, és elment az asszony az ő útjára, és evett, és arca nem volt többé szomorú. És reggel felkeltek, és minek utána imádkoztak az Úr előtt, visszatértek, és elmentek haza Rámába. És ismerte Elkána az ő feleségét, Annát, és az Úr megemlékezett róla. És történt idő múltával, hogy terhes lőn Anna, és szült fiat, és nevezte őt Sámuelnek, mert úgymond az Úrtól kértem őt. Idáig olvasom. Kedves hallgatók, ez a rövid bevezetés a történetünknek az eleje már is sok kérdést fölvet. Ugye azt olvastam a történetünk elején, hogy Elkánának két felesége volt. Nagyon sokszor találkozom bibliaolvasó emberekkel, akik az ilyen mondatnál megállnak, és azt mondják, hogy hát a Bibliában csak úgy kommentár nélkül van egy ilyen mondat, hát olvassuk a Bibliának az elején, Mózes első könyve, második fejezet, 24. versében, hogy Isten egy férfihoz egy asszony teremtett, és itt a Bibliának az egyik legszebb történet, amely egy proféta fogantatását mondja majd el, olyan természetesen mondja, hogy két felesége volt ennek az Elkánának. Hát ez hogy lehet? Isten miért tűrte ezt? Miért tűrte Isten, hogy Ábrahám elvegye Hágárt, hogy gyermeke legyen, mert hiszen nem várt 25 évig a törvényes utódjára? Hogy tűrte Isten Jákobnál, hogy amikor becsapta az apósa, és nem Rákelt adta feleségül hozzá, nem Leát, akkor ő is a többnejűségbe tévedt? És aztán hogy lehet így Elkánánál, és aztán utána az emberek még sorolják, főleg hát a legnagyobb példákat, hogy Dávidnak is több felesége volt, egy fél tucat, Salamonról pedig ne is emlékezzünk meg, mert amit ő csinált a királyi palotában, az egyenesen viszonyogtató, hogy szinte egy ilyen háremszerű többnejűségben élt. Valóban ez a kérdés fölvethető, és ezt a kérdést a Biblia szerint meg is lehet válaszolni, mégpedig helyesen kell megválaszolni, mert a Biblia, ha kimond egy törvényt, hogy elhagyja a férfi az apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé, ez van fölírva a táblára, az 1 Mózes 2.24, és ha a 10 parancsolatban van egy olyan parancsolat, hogy ne törj házasságot, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy ez Istennek egy örök érvényű törvénye, hogy a házasságot 1+1 alapon gondolt el az Isten. Csak hogy az emberiség történelmében nagyon régóta bejött a többnejűség. Egészen pontosan már az özönvíz előtti időszakban olvashatunk feljegyzést arról, hogy a többnejűség elterjedt a Földön, és ezt sokszor úgy okolták meg, hogy azért vesznek magukhoz a férfiak több asszonyt, mert hogyha nem születhet egy gyermek, akkor csak természetes, hogy egy családnak gyermekre van szüksége, és Elkána pedig elvette egy másik asszony, Peninnát. Miért tűrte el ezt az Isten? Kedves hallgatók, az egész Biblián azt látjuk, hogy Isten soha nem kényszerrel és soha nem erőszakkal avatkozott be az emberi történelembe. Istennek el kellett tűrnie az emberek sok gonoszságát és sok igazságtalanságát. Isten nevelni és a rosszból kiemelni akarta az embert, ezért Isten megmutatta azt, hogy ez nem jó, de erőnek erejével, hogy úgy mondjam, nem nyúlt le az égből, hogy beleavatkozzék családok életébe, de a rossz választás, a többnejűség, mint rossz választás következményeit az soha nem függesztette fel, és abból meg lehetett látni, hogy mennyire rossz dolog az, hogyha az emberek ebbe tévednek. Így volt ez Elkán a családjában is. Elkán nagyon szerette Annát. Nagyon érdekes, hogy a Biblia többször idézi a szereplőitől egy az egyben a mondásaikat. Ez is a Biblia titkához tartozik, hogy a Biblia nem közvetett beszédben, hanem közvetlen beszédben nagyon sokszor beidézi a mondásokat. Az egyik legszebb mondás, ami olvasható a Bibliában, amivel lehet vigasztalni olyan házaspárokat, ahol nem születik gyermek, mert hát ilyen ma is van, és egyre több helyen van. Egy orvos mondta nekem pár évvel ezelőtt, hogy Magyarországon is már közzétettek statisztikákat arról, hogy hát azért nem születhet nagyon sok házasságban gyermek, immáron csak nem a házasságoknak egyharmadában, mert az emberek éppen ezt a törvényt nem tisztelik, amit a Biblia kimond, tehát a házasság előtti úgynevezett több partner váltogatásnak az eredményeképp körülbelül már 30% felé tart Magyarországon azoknak az asszonyoknak a száma, akik ezért nem kaphatnak gyermeket, amikor végre már egy házassághoz elérkeznek. De csak úgy zárójelben mondom, én azt a híres mondatot szeretném itt szó szerint felidézni, amit a 8. vers végén olvasunk, amit a férj mond a gyermektelen feleségének. Ugye nyilván ez a feleség rendkívüli módon elcsüggett Anna, de milyen szépen mondja neki Elkána, mifeled bánkódol szívedben, avagy nem többet érek én néked 10 fiúnál. Nagyon érdekes a mondás, mert ebből látszik, hogy a régi világban is a fiúk voltak a gyerekek. Ugye? Tehát nem lányt mond, meg nem gyereket, hanem 10 fiút mond. A másik pedig, amiért érdekes, hogy egy házasság akkor is házasság, hogyha oda nem születnek gyermekek. És talán soha nem születnek gyermekek. A Bibliának ez a kijelentése, amit fölírtam a táblára, azért rendkívüli, mert ez szó szerint még egyszer mondom így hangzik, hogy elhagyja a férfi az apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy test, és itt pont van. Itt nincs az, hogy születik egy gyermek, két gyermek, öt gyermek, kis család, nagy család. A Biblia családnak veszi a magyar szóhasználattal ellentétben, ugye nálunk faluhelyen mindig úgy kérdezik, hogy hány családja van, de ez a Bibliában nem honos megfogalmazás. A Biblia családnak veszi már azt, ha két ember egymásra talál. És a házastársi szeretetnek egy csodálatos megnyilvánulás, ezt úgy érdemes megjegyezni, hogy nem többet érek neked 10 fiúnál. Szóval lehet látni, hogy itt Elkána nagyon ragaszkodott Annához. De milyen az emberi szív, micsoda labirintus, és mennyire kiismerhetetlen az ember. Hát ha valaki ennyire szereti a feleségét, akkor miért engedte meg azt magának, hogy egy másik feleséget vegyen? Mondom, az emberi szívről csak azt jegyezzük meg, amit Jeremiás könyve 17. fejezetében olvashatunk, hogy családabb a szív mindennél, kicsoda ismerheti azt. Ez egy nagyon nagy kijelentés a Bibliában. Egyszerre szerette a feleségét, akkor is, amikor már két felesége volt, és egyszerre volt tulajdonképpen hozzá hűtlen, szóval nem volt könnyű, nem volt egy leányálom ez a házasság, főleg pedig azért nem, mert hogy a másik asszonynak, hogy sorra születtek a gyermekei Peninnának, elviselhetetlen lett a két asszonynak a kapcsolata. És mivel Elkána továbbra is ki akarta mutatni a szeretetét, és főleg az ünnepnapokon, amikor elmentek Sílóba, és adott az áldozati részből, amit bemutattak ott a templomban, a gyerekeinek, tehát a Peninnától való gyerekeinek, de azt olvastam, hogy Annának kétszeres részt adott. Tehát ő mindenféleképpen ki akarta fejezni, hogy Anna az ő törvényes felesége. Nyilván ennek az Elkánának azért komoly lelkiismeret furdalása is lehetett, de úszott a kor szokásaival. Hát itt szeretném az első kinagyítást végezni, mit is mond a Biblia a szokásokhoz való alkalmazkodásról. Van erről két nagy fejezet az Új Szövetségben, és ez a Korintusi első levél 10. és 11. fejezete, akik a Bibliát komolyan, mélyen tanulmányozzák, éppen most adtuk ki erre a negyedévre ennek a levélnek a magyarázatát, és éppen az elmúlt héten volt ezt a megbeszélés tárgya. Mindenkinek ajánlom különben, hogy a Bibliát valahogy így tanulmányozza, hogy negyedévenként egy könyvet, de nagyon részletesen, nagyon mélyen, és itt van a segédanyag az első korintusi levélhez, ahonnan idézném a 10. és 11. fejezet tanulságát. A Biblia tulajdonképpen azt mondja, hogy ameddig az emberi történelem szokásai nem ütköznek bele az Isten törvényébe, hiába való a szokásokkal hadakozni. és nem érdemes a szokásokkal hadakozni. Például az 1. Korintus levél 10. fejezetében Pál apostol a hajviseletet és az öltözködési szokásokat hozza példakép. Ugye ezek az emberiség történelmében szokások, masszív szokások viszont állandóan változnak. Tehát az ókori világban az asszonyok általában hosszú hajjal és lefátyolozott arccal jártak, főleg a Közel-Keleten, Palesztinában is, de a görög világban is, ma is az arab világban ugye ez a helyzet. Ismerőseim mondják, akik jártak Észak-Afrikában vagy a Közel-Keleten, hogy azért egy férjezett asszonyt valaki nagyon megnéz, megmer nézni. És mondjuk a férje ott van mellette az utcán, nem ritka dolog, hogy lelövi a férje az illetőt. Ugye, mert az asszonyt ott ezen a vidéken birtoktárgynak tartják, és az emberek indiszkréciónak vélik azt, hogyha valakit úgy nagyon megmustrálnak. Ugye Szabó Lőrincről, a híres költőnkről beszélték, hogy az egyik budapesti hegyről jött, ugye le mindig az otthonából a szerkesztőségekbe, és egyszer felszállt egy nagyon csinos hölgy, és Szabó Lőrinc nem leplezte az érdeklődését, és szinte kigúvadó szemekkel kísérte végig azt a hölgyet, aki a második megállónál rögtön leszállt ugye a buszról, mondván, hogy az ember mégse ló vagy tehén, akit mustrálni kellene vagy lehetne. No, ez egy örök probléma a régi világban, meg a mostani világban is. Pál apostol azt a választ adja erre, hogy a hajviselet, a ruházkodás az koronként változik, egy keresztény ember itt mindig alkalmazkodjék a kor szokásaihoz. Nincs értelme másképpen öltözködni, hajat viselni. Korintusban ugye az volt a probléma, hogy nagyon sokan a keresztények közül eltávolították ugye a kendőt, vagy más frizurát öltöttek, amivel teljesen kirítak az akkori tömegből, és megszólás tárgyai lettek, mert a férjezett asszonyok más ruhában és más hajviseletben jelentek meg, és ne felejtsük el, hogy Korintus hetérák városa is volt, tehát ott nagyon dívott a prostitúciók, az illető hölgyek is egészen más hajviselettel és ruhában jelentek meg. Hát akkor, amikor egy keresztény lány vagy asszony ott inkább az erkölcstelen tömegekhez hasonlított, csak azért, mert ő más szokást akart követni, akkor Pál apostol természetes módon figyelmeztette ezeket, hogy ne tegyék, mert hogyha egy kornak, egy történelmi helyszínnek ez a szokása, akkor egy keresztény a szokásoknak aláveti magát, akkor, hogyha ezek az Isten törvényével nem ütköznek. Tehát egy keresztény nem csinál nagy problémát abból, hogy hogyan ruházkodik, nyilván, hogy nem akar a legújabb párizsi divat szerint ruházkodni, ez az egyik véglet. A másik véglet pedig az, hogy nem akar slampos és visszataszító lenni. Egy bölcs középuton, ahol a megjelenése mindig rendes, de túlságosan figyelmet nem kell, tehát ez a Bibliának erről a kérdésről adott válasza. Egészen más viszont a helyzet akkor, amikor a szokások az Isten törvényeibe ütköznek. Ilyen eset volt ez is. Az Isten törvénye a házasság. És amikor ennek a házasságnak a törvényébe beleütközött Elkána, és itt úszott a korabeli szokásokkal, mert hiszen a többi népeknél teljesen egyértelmű és elterjedt volt ugye a többnejűség, akkor Isten ezt a rossz szokást és a törvényeinek a megszegését, ennek a következményeit nem függesztette fel. Tehát ennek a házaspárnak és ennek a családnak az élete perpatvarok sorozata lett. Felborult a családi béke, Peninna lekezelte Annát, ugye Anna volt a törvényes feleségnek, aki nem volt gyereke, Peninnának voltak gyerekei, és áldatlan szivakodások, vetekedések jellemezték a család életet, és főleg az ünnepnapokon, tehát ugye az ünnepeket még inkább keserűvé tették. Tehát mielőtt mennék a következő nagy gondolatra, hadd zárjam le ezt a témát, és hadd mondjam azt, hogy a keresztény ember tulajdonképpen az igazság elkötelezettje. Az Isten törvényeinek az útján akar járni. Egy keresztény ember a szokásokat mindig meg kell, hogy vizsgálja. Az emberi világban nagyon sok szokás van, ami magától értetődő, ami természetes, ami nem is rossz, nem is jó, elviselhető, de az olyan szokások, amelyek ellentétben állnak a hittel, és ellentétben állnak az igazsággal, azokat a szokásokat egy keresztény ne vállalja. Amikor a 16. század elején nagyon nagy kérdés lett ez a reformáció időszakában, egy olyan gondolkodó, híres európai gondolkodó, aki nem döntött a reformáció mellett, sőt Luthernek áldáz ellenfele lett, Rotterdami Erasmus, egy nagyon szép mondatot mondott amit még latinul is érdemes megjegyezni, egy halhatatlan nagy mondata az egyház történetnek, ami így hangzik ezzel a tárgykörrel kapcsolatban: Dominus noster Christus non consuetudinem sed veritatem cognominavit. A mi Urunk Jézus Krisztus nem szokás, hanem igazság által ismertetik. Nagyon nagy mondat. A mi Urunk Jézus Krisztus nem szokás, hanem igazság által ismertetik. Aki Krisztust akarja követni, a szokásból nem teheti. A kereszténység, a keresztény hit nem szokás. Szokásból nem lehet senki se keresztény. A kereszténységhez kell a gondolkodás, a meggyőződés, a hitrejutás. Ez egy felnőtt kori szellemi lelki küzdelem. Valaki, ha meg akarja találni Jézus Krisztust, tegye fel az élet kérdéseit, keresse az igazságot, meg fogja találni. Ugye Coleridge-nak a híres mondását, a múlt század elejé angol költőnek a mondását nagyon sokszor idéztem már, aki azt mondta, hogy aki nem az igazságért keresi az Istent, az csak egy vallást vagy egy egyházat fog megtalálni. És aki egy vallást talál meg az Isten helyett, az előbb-utóbb önmagát is jobban fogja szeretni a saját vallásánál, és az önzés pokoli köre bezárult. Ezért veszedelmes szokások alapján menni, hagyományok alapján menni. Ezért kell egy keresztény embernek arra bizonyos érett férfiúságra eljutni, amit mond az Új Szövetség, hogy mindent megvizsgáljatok, ami jó, azt megtartsátok. Az első Tesszalonikai Levél 5. fejezet 21. versében olvasható ez. Sajnos Elkána nem vizsgált meg mindent. Igen, Elkánának úgy kellett volna maradni Annával együtt, ha gyermektelenül is, de ez már család volt, megkapta volna az élet örömeit és boldogságát, és Isten nem véletlenül tartogatta a gyermekáldást, mert Istennek terve volt ezzel. Elkána ebben a vizsgában elesett, elbukott. Igaz, hogy egy kicsit Anna is elbukott. Mert Anna is nagyon átadta magát annak, hogy a szokásokat elfogadja, igazságnak. Amikor már hosszú ideig tartott ez az áldatlan állapot, akkor jutott Anna igazi keserűségre. És ez a második dolog, amit a történetünkben meg kell figyelnünk, hogy miért is enged meg Isten olyan rettenetes állapotokat sokszor emberek életében, betegségeket, fájdalmakat, nehézségeket, kudarcokat, megaláztatásokat. Itt ugye Annának egyrészt hát megengedte Isten azt, hogy nem születhetett gyermeket, tehát lekezelték, megengedett egy veszekedős, áldatlan, feszült családi életet, és megengedett egy olyan szomorúságot, egy olyan keserűséget, hogy az ókori világban az az asszony, akinek nem született gyereke, szinte nem vették asszony számba. Lenézték. Ez ma is így van Kínától Afrikáig, az emberiség nagy részében ma is így tekintenek erre a kérdésre. A következő gondolat, amiben bele kell fognunk, és amit fel is olvastam, hogy a keserűségek milyen szerepet játszanak az ember életében. Bárcsak Anna korábban lett volna keserű. De amikor látjuk, hogy a probléma elmélyült, akkor fokozódott benne az a keserűség, de a Biblia szerint a keserűségnek nagyon nagy szerepe van az ember életében, ha az ember nem talál megoldást az élete problémáira. A Biblia nem bíztatja azzal, hogy gyors válaszokat találjunk, hanem a Biblia inkább azt tanítja, hogy igenis keressünk, bármilyen gyötrelmes is ez a keresés, és ha közben keserűek vagyunk, ez a keserűség mindig a javunkra, mindig az áldásunkra fog szolgálni. A keserűségről, az emberi életben a szomorúságról az egyik legszebb néhány Biblia verset olvasok fel. Salamon prédikátor könyve 7. fejezetében olvashatjuk a 3. verstől a 6. Tessenek megfigyelni, milyen rendkívüli, váratlan megfogalmazások ezek. Vannak előadások, ahol emberek ezt teszik fel kérdésként, és én sokszor nyúlok ehhez a pár vershez, és múltkor is Szabolcs-Szatmárban jártam, és visszakérdezett rám egy idősebb hölgy, hogy azt mondja, ebből nem értek semmit sem. Hogy is van ez? Én nekem ilyen tapasztalatom nem volt az életben. Ebből én azt a következtetést vonom le, hogy az életben az az igazi keserűség, az a gyógyító keserűség, az a gyógyító szomorúság. Sokszor embereknek nem jut osztályrészül, mert az emberek hogyan akarnak élni? Kellemesen akarnak élni, könnyedén akarnak élni, és ami rossznak, keserűnek látszik, azt messzeívben ki akarják kerülni. A fájdalmat, a szenvedést minden ember nagyívben ki akarja kerülni, pedig nagyon sokszor az ember vágyott céljaihoz csak ezeken keresztül lehet eljutni. Így mondja bölcs Salamon: jobb a szomorúság a nevetésnél. Már megdöbbentő, nem?
1: Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Hát már itt meg lehetne állni és erről az egy versről beszélni. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Kedves hallgatók, milyen életbeli tapasztalatot mond ki itt Salamond a Szentléleknek a megvilágosítására az, azt mondja ki, hogy az emberi életben sokszor a szomorúság meg a keserűségek jobban előre viszik az életünket. A jólét, a kényelem, a kellemes érzésekre való törekvés sokszor elrontja az embereket. Az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Mondja az Pál apostol a Filippi belieknek, amikor arról beszél, hogy őnek is sok szomorúság van az életében, de azt mondja, nem panaszkodom a szomorúságokra, mert Isten mindig pontosan tudja, hogy az életünkben mennyi szomorúságot engedjen meg. Na, a Filippi levélben így mondja Pál apostol, szomorúságomra szomorúság nem jött. Isten mindig hagy azért időközöket. De azért enged meg Isten nem szeretem életkörülményeket, nehézségeket, mert tessenek megfigyelni, milyenek vagyunk mi emberek, hogyha nehéz helyzetben vagyunk, ha megaláznak bennünket, ha szomorúak vagyunk, ha keserűek vagyunk, sokkal komolyabban gondolkozunk, sokkal komolyabban vesszük az embertársainkat. Szóval egy szóval jobbá lesz a szív. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vigasságnak házában. Hát ez meg mit akar jelenteni? Ez nagyon aktuális, nagyon időszerű vers. Tessenek megnézni, hogy ma is az emberek mire törekszenek. Az emberek többsége ma könnyed, kényelmes életre törekszik. Jól akarjuk érezni magunkat, nem? Mindig ezt halljuk, hogy jól érezted magad? Érezd jól magad. Jól akarjuk érezni magunkat. Néha az ember kicsit kötekedésből is, én azt szoktam mondani, például emberek eljönnek istentiszteletekre, és azt mondják, hogy itt olyan jól érzem magamat. És akkor azt mondom neki, hogy ha jól érzi magát, akkor nem volt még igazán istentiszteleten. Mert Pál apostol szintén a korintusiaknak fejtegeti az első korintusi levél 14. fejezetében, hogy az az igazi istentiszteleti tapasztalat és érzés, amikor valaki elmegy egy istentiszteletre, most a Biblia értelmevet helyes istentiszteletről beszélek, ahol felhangzik a Biblia, felhangzanak bibliai történetek és kijelentések, és az ember találva érzi magát. Az ember úgy gondolja, úgy tapasztalja, mint hogyha egy történettel, mint egy kijelentése az Isten most szólt volna hozzám, és itt egy ilyen tízes találatot kaptam volna, most úgy pontosan látom, hogy mi a hiba az életemben. Hát ez nem jó érzés. Ez nem jó érzés. De ha jól akarjuk érezni magunkat az életben, minden örömhöz a szomorúságon keresztül vezet az út. Az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szíve. Szinte törvényszerű. A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak elméje a vigasságnak házában. Ki a bolond ember? Aki mindig jól akarja érezni magát. Akkor, aki mindig víg és örömteli akar lenni. Ó, jaj, hány bolond ember van a világon? Már ilyen értelemben. És hány vallás és hány egyház bolondítja úgy az érdeklődőket, hogy bolondokká akarja őket tenni, tudnék, hogy legyél feldobódva, mindig mosolyogjál, mindig nevetned kell, a lélek most száll téged meg. Ez az Istenhez való közelségnek a legnagyobb bizonyíték, hogyha mindig ragyog az arcod, és mosolyogsz, és kicsattanó kedvel megszégyenítted a többi embert, hogy micsoda buskomor donkióték élnek itt körülötted. Kedves hallgatók, ezt így mondja Salamon, a bolondoknak elméje a vigasság házában van. Az életben az igazi örömök, az életben az igazi vigalom mindig valami megértés, valami megpróbáltatás, valami tapasztalat után jut osztályrészünkül. Tehát tulajdonképpen az, amit az ezévi költőnk mond, ugye most ebben az évben nagyon sokat idézzük Arany Jánost, a könny nem éget már, de ragyog. A könny nem éget már, de ragyog. Először égetnie kell a könynek, hogy utána ragyogni tudjon. A könyv nem éget már, de ragyog. Nagy költők, nagy gondolkozók ezt mindig is tudták. Hogy folytatja tovább Salamon? Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogy nem valaki hallja a bolondoknak éneklését. jobb megfedve lenni, jobb az, hogyha megismerem az igazságot, jobb az, hogyha találva érzem magam, jobb az, hogyha a barátaim őszinték és bölcsek, jobb a bölcsnek dolgálását hallani, hogy nem valaki hallja a bolondoknak éneklését. Mit akar ezzel kifejezni, amikor az embereket agyon dicsérik, amikor az embereket ajnározzák, amikor jól akarja mindenki magát érezni, senki véletlenül csak a tyúk szemére se lépjen a másik embernek. Mindenki csak dicsérnilik, elismerni. Azt mondja bölcs Salamon, így lehet tönkretenni az embereket. Mert olyan a bolondoknak nevetése, mint a tövisnek ropogása a fazék alatt. Ez is hiába valóság. Most hadd olvassam fel a 4 verset. Jobb a szomorúság a nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. A bölcseknek elméje a siralmas házban van, a bolondoknak pedig elméje a vigasságnak házában. Jobb a bölcsnek dorgálását hallani, hogy nem valaki hallja a bolondoknak éneklését, mert olyan a bolondoknak nevetése, mint a tövisnek ropogása a fazék alatt, ez is hiába valóság. Nem tudom tovább elemezni ezt a 4 verset, csak fölhívom a figyelmet arra, hogy a Bibliának nem csak a Prédikátor könyvében szólal meg ez a tanítás, máshol is. Például Pál apostol több levelet írt a korintusiaknak, 3-at, ebből 2 került bele a Bibliába. Az első levél rendkívüli módon szigorú és feddő levél. Mondom, ebben a 4. évben ez a téma, és ha valaki a mélyére akar nézni, hogy Pál apostol mit mondott a házasságban levő problémákról, a törvényszékek elé, hogy mentek keresztények, hogy miért mennek oda, a lelkiismereti szabadságról, az öltöz

Hát ez is érdemes megjegyezni. Isten szerinti szomorúság. Aki önmagát látja a maga igaz állapotában és lesújtó állapotában, de Isten soha nem lesújtóan közli velünk, hogy milyenek vagyunk, csak megmutatja az Isten, hogy milyenek vagyunk. A Biblián keresztül történetek sokasságával jönnek a tízes-tízes találatok, hogy itt is rólam van szó, itt is rólam van szó. Hogy Kierkegaard, a híres dán bölcselő mondta, ha valaki úgy olvassa a Szentírást, mint a szerelmes levelet, hogy 5-10-szer elolvassa a szerelmes, hogy mit is ír az neki, aki őt szereti. Azt mondja Kierkegaard, hát az Isten nem szereti jobban az embert, mint bárki más ember őt. Hát az Isten szerelmes levelet írt az embernek, és hogyha az ember 5-10-szer elolvassa ezt a levelet, akkor kicsap belőle az Isten szeretete, de az Isten szeretete soha nincs igazságosság nélkül. Az Isten, amikor szeret, mindig igazságos. És ezért megszomorodik az ember, amikor látja az ember, hogy ilyen vagyok, így, ahogy az Isten bemutatja, ilyen vagyok, de amiután a könny égetett, a könny nem éget már, de ragyog, hogy mondja Arany János. És így tud megváltozni az ember. Tehát ezt jegyezzük meg, hogy tulajdonképpen az emberi életben, aki igaz örömökre vágyik, az ne szakítsa szét a lelkiismeretet és az értelmet az érzésektől. Ez a mai emberek nagy problémája. Az emberek érzésekben akarnak élni, és élnek már nem érzésekben, már hangulatokban élnek, meg futó benyomásokban. Idáig korcsosult az élet. Aki azonban a lelkiismeretére hallgat, az értelmére hallgat, aki hitben látja az életét úgy, hogy az Isten mondja, annak is lesznek érzései, először rossz érzései önmagáról, meg a rosszról. De utána az Isten ezeket a rossz érzéseket a helyes döntéseink nyomán meg tudja változtatni. Jó érzésekre akarunk törekedni, jól akarjuk érezni magunkat, éljünk a lelkiismeretünk szerint, éljünk az értelmi meggyőződésünk szerint, és egy idő után majd nagyon jól fogjuk érezni magunkat, tudnik azonosak leszünk azzal, amivé válni akarunk a legjobb szándékunk szerint. És még egy igét írtam fel a táblára, Mózes második könyve 12. fejezet 8. verse, ami a páska elrendeléséből való, hogy Isten egy nagyon szemléletes eszközzel is szerette volna bemutatni, hogy a keserűség mennyire fontos az életben. Aki ismeri a páska, vagy hát magyarul húsvétnak a szertartását, tudja jól, hogy a páska bárány, tehát a húsvéti bárány mivel kellett elfogyasztani. Hát ilyen kovásztalan kenyérrel is, de a kovásztalan kenyér mellett még valamivel keserű füvekkel. Keserű füvekkel. Isten miért mondta azt, hogy keserű füvekkel fogyasszák el a páskabárányt? Mert az, hogy valaki értem az életét adta, hogy az Istennek meg kellett halni az emberért. Hát ez mondjuk a, hogy mondjam, ez világít leginkább rá, hogy hova jutottunk mi emberek, hogy mi az Istent is megöltük, amikor eljött erre a földre. Amikor levágták a páskabárányt, és meg kellett sütni, és a húsát el kellett fogyasztani, Isten nem véletlenül mondta, hogy az keserű salátával, keserű füvekkel egyétek, mert a legnagyobb keserűség az Isten halála, a megváltó halála, Krisztus halála. De aki ezt a keserűséget átéli, az fogja látni, hogy milyen iszonyatos a bűn, és mennyire nem jó a bűnben tovább élni. És abból az emberből lesz jobb ember. Arra lehet elmondani Salamon szavaival, hogy az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív. Nos, hát én azért említem ezt önöknek, mert Annának is ez volt a tapasztalata. Anna kiöntötte a keserűségét az Isten előtt. Anna elment Sílóba, és letérdelt az Isten elé, teljesen nyilvánvaló, hogy ő nem akkor térdelt le egyszer és kétszer, hanem ő komoly hívő asszony volt, de amikor elment ezekre a vallásos cselekményekre, ott nem a külsőségekkel foglalkozott, hanem azzal, amiért az Isten a templomot építeni és emelni tanította, tehát Anna letérdelt, és imádkozott az Istenhez, fel is jegyzi Sámuel könyve, hogy nem hangosan imádkozott, de az ajka mozgott. És ezért a főpap, aki ott ült, és rálátott az emberekre, rögtön kiszúrta ezt az asszonyt, hogy egy hosszú ideig ott van a templomban és imádkozik, de csak az ajka mozog, és ezért úgy gondolta a főpap, hogy ez az asszony részeg. Hát itt is hadd álljak meg egy röpke pillanatra. Miért gondolta azt Éli, Izrael főpapja, hogy ez az asszony részeg? Hát ez körülbelül fényt vett arra, hogy milyen vallási állapotok voltak abban az időben. Ez fényt vett arra, hogy milyen vallási állapotok voltak abban az időben. Isten a szeszfogyasztást az egész nép számára nem tiltotta meg. Tudnék, ugye erről már többet beszélni.

beszéltem önöknek a kelleténél is, hiába megtiltani a nagy tömegeknek a szeszfogyasztást, úgyis inni fognak. Isten azonban megtiltotta a prófétáknak, a nazíreusoknak, akik az életüket Istennek szentelték, és a papoknak szolgálatuk idejére, hogy ne fogyasszanak szeszes italt, hogy különbséget tudjanak tenni az igaz és az igazságtalan, a tisztátalan és a tiszta között. Ez a rendelkezésben van Mózes 3. könyve 10. fejezetében, onnan mindenki elolvashatja, a Mózes 3. könyve 10. fejezetében. A század elején egy református lelkész nagyszerű kis könyvet írt, vannak benne hibák, persze minden emberi műben vannak hibák, de Harsányi Sándornak a Legyetek józanok, a Borszó a Bibliában című kis könyvecsét mindenkinek ajánlom figyelmébe. Ő szépen leírja azt, hogy a Biblia nem ajánlja a szeszfogyasztást, mert hiszen mindaz, ami elveszi az embernek a legértékesebb részét, az értelmét, ami megöli az agysejteket és regenerálódni ezek nem tudnak, azt a Biblia nem ajánlja. Isten nem teremtett bort és szeszes italt. Ugye Noé az özönvíz után jutott ennek a hogy mondjam, felfedezésére, és innen indul el az emberiség egyik leggyászosabb történelme, az alkoholizmusnak a történelme. De milyen vallási állapotok voltak akkor, amikor emberekre egy főpap úgy gondolt, hogy részeg. Hát ezek szerint a vallási cselekmények közben, a vallásosság közben a részegséget megtűrték, és ez általános volt. Megint nem akarok aktualizálni. Én is János vagyok, sok János van egy évben, de a karácsony utáni János napján Magyarországnak több száz helyén megáldják az alkoholt. Így mondják, hogy Szent János napi áldással. Ott vannak a borok, szeszes italok, és állítólag Isten nevében áldást mondanak rá, hogy végezze el dicsőséges útját az alkohol. Ezt el is végzi. El is végzi. Anna nem volt részeg, de hogy neki magyarázkodnia kellett. Neki el kellett mondani a főpapnak, hogy itt nem részegségről van szó, hanem keserűségről van szó. Szóval nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok. Én sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Hát ez ilyen ritka volt. Izrael főpapja ilyet nem látott. Kedves hallgatók, itt már térünk a következő harmadik nagy témánkra, hogy milyen mélyre süllyedt a vallásosság ebben az időben. Milyen mélyre süllyedt a vallásosság. Ha emberek igazán imádkoztak, azt a főpap nem imádságnak látta, hanem részegségnek. Ha emberek ott voltak az Isten előtt, és kiöntötték a szívüket, azt Éli nem a legmélyebb emberi tiszteletadásnak vette, ami az imádság, hanem úgy tekintett, hogy ezeknek az embereknek elment az eszük. Ugye nagyon érzékeltet itt a Szentírás, hogy a vallásosság rendkívüli mély repülésben volt. Megint nem akarok aktualizálni, mint ma. Na akkor menjünk a harmadik kérdésünkre. Miért volt ilyen a vallásosság? Az emberiség történelmében, és ugyanezt látjuk ebben a kis történetben is, minek köszönhető az, hogyha a vallásosság olyan nagyon mély állapotban van, és az embereknek el is veszi a kedvüket, mert azt látják, hogy a vallás tulajdonképpen az csak egy képmutatás. Ha csak az ember bizonyos embereknek formákhoz való ragaszkodása és képmutatása. Erre a kérdésre megtaláljuk a választ a felidézett, ugye az első három fejezetet vesszük ma este, a felidézett részünkben a második fejezet 12. versében. Ez a Bibliának egyik legmegrendítőbb verse. Éli fiai azonban a Béliál fiai voltak, és nem ismerték az Urat. Még egyszer olvasom. 1 Sámuel 2.12. Az Éli fiai azonban a Béliál fiai voltak, nem ismerték az Urat. Mi az, hogy Béliál? A Bibliában az ördögnek, sátánnak több neve van. Egyik ilyen neve, hogy Béliál. Más neve is van, például ilyesmi, hogy a legyek ura, és egyéb más, ugye a Baal-Zebub, ez annyit jelent, hogy a legyek ura. Ugye a környező népeknek az Isten neveit átvették az izraeliták, mint ördög neveket, ez igaz is. Éppen az első korintusi levél 10. fejezet 20. versében mondja a Szentírás, akik a bálványoknak áldoznak, az ördögöknek áldoznak. Ennyi a Biblia véleménye a Biblián kívüli vallásokról.
Egy nagyon súlyos vélemény. Akik a bálványoknak áldoznak, az ördögöknek áldoznak. És így mondja ez Sámuel, ugye az, a később általa megírt könyvben, az Éli fiai azonban a Béliál fiai voltak, nem ismerték az Urat. Kicsit megakad a lélegzetünk. Papok, vallási vezetők nem ismerték az Istent, és az ördög gyermekei voltak. Kedves hallgatók, ez van megírva a Bibliában. A történetünk 3200 éves. 3200 éves. Semmi új nincs a nap alatt, mondja Bölcs Salamon. Az ördög nagyon támadja az embert azért, hogy az ember jó akar lenni. Az ördög támadja az embert, mint ordító oroszlán, mondja Péter apostol. Támadja az embert erőszakkal. A sok vérontás, a háborúk, a kegyetlenségek mind az ördögtől származnak. De a Biblia felhívja a figyelmünket, megint csak a második korintusi levélre hivatkozom, akkor Pál apostol azt mondja, de az ördög beöltözik világosság angyalának is. Nem csak a durvaság jön az ördögtől, hanem az ámítás. A sokkal megfoghatatlanabb ravasság és csalás is az ördögtől jön, és a vallások leple alatt az ördög sokkal több gonoszságot megtett a történelemben, mint bármi más területen. Ezért halhatatlan Luther Mártonnak az a mondása, amit úgy gondolom, hogy egy keresztény ember fejből kell, hogy tudjon, akkor Luther egy ízben azt mondta, hogy az egyházaknak a legkisebb eltávolodása az evangéliumtól sokkal súlyosabb vétek, mint a politikai hatalmaknak a legnagyobb gonossága. Az egyháznak a legkisebb eltávolodása az evangéliumtól sokkal súlyosabb vétek, mint a politikai hatalmaknak a gonossága. Mert a politikai hatalmak jönnek és mennek, emberek lenézik, bírálják, félredobják ezeket, de a vallási hatalom az évszázadokig, mit évszázadokig, évezredekig kitart, és az emberek tisztelik azt, hogy egy valaki lelkész, tisztelik azt, hogy valaki pap, és közben pedig elnéznek neki olyan dolgokat, amelyeket egy egyszerű embernél már régóta beszéd tárgyává tettek volna. Igazán nem akarok rossz dolgokat mondani, név nélkül mondom, Magyarország egy távoli falvában voltam, meghívtak előadásokat tartani, és abban a kis faluban ott laktam 3-4 napig. Megismertem annak a községnek egy kicsit az életét. Éppen akkor pár hónappal azelőtt egy nagyon nagy botrány zajlódott le a faluban, bejöttek ezek a játékautomaták, és az egyik lelkész, mondom, nem mondom, hogy melyik felekezet lelkésze, nagyon rászokott a játékautomatákra. És az embereknek az adományait, kiknek adják az embereknek az emberek az adományaikat, amikor Isten tiszteletre járnak, hát Istennek. Szóval az emberek adományait a játékautomatákba csúsztatta. Annyira tönkre ment tőle az édesanyja, a saját édesanyja, tudnék, hiába akarta megfékezni a fiát, aztán játékautomata mellett még más játékok is voltak az életében, meg alkohol, meg a többi. Egy szó mint száz, az édesanyja fölment a lelkész laknak a padlására, és felakasztotta magát. Igen, ám de ezt nem vette észre a fia. Eltelt egy nap, két nap, annyira a játékautomatákhoz vonzódott, nem is kereste az anyját. Amikor már harmadik, negyedik napot a szomszédok meg több száz méter távolságban az emberek mondták, hogy ilyen szag nem volt a falunkban. És kezdtek az emberek súgni, búgni, hogy mi lehet, hát őt látjuk a játékautomatáknál, de a szegény édesanyja, aki annyit imádkozott ért, és annyira szerette a fiát, hogy sehol nincs, hát ő szokott jönni bevásárolni, mi egyik sehol nincs. Hát akkor 4-5 nap után az emberek fölfedezték, hogy mi történt, és leemelték onnan a szerencsétlen asszonyt, és aztán eltemették. És mondom, néhány hónappal ezután voltam ott a faluban, és hát úgy mindig érdeklődni szoktam a falu életéről, és mondták, hogy a fiú már ott van újra a játékautomatáknál. És mondták azt is az emberek, hogy nem merünk szólni. Mert hát ő más ember. És hogy kicsúszott a számon, hogyha ezt mondjuk ott egy hajléktalan tette volna. Vagy esetleg egy bűnöző tette volna. Hát az hogy kipellengérezték volna? Pedig abban a faluban kinek volt nagyobb a felelőssége?
és az emberek szépen fátyolt borítottak az egészre, és úgy gondolták az emberek, hogy 3 napig tart minden csoda, utána úgyis elfelejtjük, és minden ment a maga szép kerékvágásában. Az emberek adták továbbra is az egyházi adományokat, azok ismét belementek a játékautomatákba, és folyt tovább az élet, mintha mi sem történt volna, mint egy gogol elbeszélés végén, amikor azt mondja az Orr című elbeszélése végén Gogol, hát sok minden érdekes dolgok megtörténnek ebben a nagy Oroszországban, megtörténnek, aztán el is múlnak. Kedves hallgatók, azért mondtam el ezt a fájdalmas történetet, mert a Biblia ezeket nem kendőzi el. Az Éli főpap fiai, Hofni és Fíneás, nevüket is tudjuk, a Béliál fiai voltak, az ördög gyermekei voltak. Ezekről a gyerekekről most nem olvasom fel, csak elmondom önöknek, 2 dolgot jegyez meg itt Sámuel könyve első könyvének az első 3 fejezete. Egyrészt kapzsiak voltak, másrészt érzékiek voltak. A papoknak jutott bizonyos osztályrész nem az áldozati húsokból, hanem a hála és az ételáldozatokból, bizonyos dolgok elvégzése után. Ők oda mentek, szerkesztettek ilyen 3 ágú villát, és az emberek, amikor elvégezték az áldozatot, ők belebökték a villát a legjobb részekbe, és akár akarta valaki, akár nem, ellopták az emberektől azt a részt, hogy ők kereskedjenek vele, vagy pénzt szereznek vele, nem tudni miért. Minden esetre emberek mentek Sílóba, hogy a bánatukat elmondják a bűneik miatt, hogy meg akarjanak változni. Az életnek a legszentebb cselekménye, hogyha egy ember meg akar változni. Nem tudom, hogy ki hogy néz az élet bizonyos dolgaira, de hogyha egy ember meg akar változni, jobb akar lenni, és elmentek ezek az izraeliták, hogy Isten előtt letérdeljenek, rátették a kezüket a bárányra, és azt mondták, hogy én ki akarom vetni a bűneimet, és de hát meg kell ölnöm ezt a bárányt, mert a bűneimért valakinek a büntetést el kell szenvedni, és a saját kezükkel megölték ezt a bárányt. És utána a hála áldozatnál jöttek ezek a papi emberek, és elkezdtek ott a húsokba belebökni, hogy ők a nagyobb részt hazavihessék, és pénzért elárulják, és nagy pénzüsse a margukat. Tehát tessenek meggondolni, azért mondom, hogy gondoljuk ezt meg, mert sokan fölteszik a kérdést, hogy Jézus miért űzte ki a kufárokat a templomból 1200 évvel ezután. Hát éppen ezért, mert fölháborító. Fölháborító, hogyha valaki az emberek megjobbulni vágyásából csinál pénzkérdést, és nyerészkedni akar azon, hogy emberek jönnek és egy bizonyos vallási szertartást elvégeznek, de ez nekik nem volt elég. Amikor látták, hogy ott jönnek fiatal hölgyek is, meg szolgálnak ott a sátor nyilásánál fiatal hölgyek is, hát akkor megkívánták ezeket a hölgyeket, és a Biblia így mondja, hogy ezeket a hölgyeket magukévá tették. Tehát tulajdonképpen akkor az emberek hogy néztek a vallásra? Hogy néztek az emberek a vallásra, amikor azt látták, hogy a papok pénzszerzéssel foglalkoznak, és az érzéki kívánságai kielégítésével? Az emberek megutálták a vallást. Kedves hallgatók, a történelemben ez mindig így van. Az emberek általában azért utálják meg a vallást, mert egy vallásnak a leghivatottabb képviselői járnak elől a legrosszabb példaadásával, és akkor a nagy tömegek, akik nem járnak utána úgy a dolgoknak, hanem úgy visszaborzadnak, és azt mondják, hogy nekik szabad, ők ilyenek, és sarkon fordulnak, és ott hagyják az egészet. Sajnos az ember elköveti ezt a hibát, hogy emberekért, az emberi eszközöknek a rossz életpéldájáért azt mondja, hogy nincs is Isten. De Isten ezt kétszeresen számon fogja kérni majd azoktól az emberektől, akik ezt csinálták, sőt, a történetet, ha valaki elolvassa, akkor látni fogja azt is, hogy Isten nem csak ettől a 2 fiútól kérte számon, meg is halt ez a 2 fiú nagyon gyorsan, hanem számon kérte az apjuktól is. Az apjuk Éli, Izrael főpapja, rendes ember volt, becsületes ember volt. Látni fogjuk az utolsó mozzanatunknál, hogy mennyire szerette Sámuelt, és mennyire hitt az Istenben, de Élinek volt egy nagyon súlyos jellemhibája. És ez a súlyos jellemhiba mindannyiunkat fenyeget, az engedékenység. Az a jellemhiba, ami nagyon elterjedt az emberi világban, hogy úgy ráhagyjuk a dolgokat, menjenek a dolgok úgy, ahogy mennek. Éli is hírt kapott arról, hogy a fiai mit csinálnak, és hagyta őket évekig, évtizedekig, és felolvasom önöknek a 2. fejezet 22. versétől megint a Bibliának egyik legmegrendítőbb része,
hogy amikor már tűrhetetlen volt a dolog, amikor már mindenki erről beszélt az országban, amikor már mindenki undorodott a vallástól. Éli pedig igen vén volt, és meghallotta mindazt, amit a fiai cselekedtek egész Izraellel, hogy az asszonyokkal hálnak, akik a gyülekezet sátorának nyílás előtt szolgálnak. Mondta azért nékik, miért cselekeztek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket mind az egész néptől. Ne tegyétek, fiaim, mert nem jó hír az, amelyet hallok, vétkessé teszitek az Úrnak népét. Ha az ember embertársa ellen vétkezik, megítéli az Isten. De ha az Úr ellen vétkezik az ember, ki lehetne érette közben járó? De a fiai nem hallgattak atyjuk szavára, mert az Úr meg akarta őket ölni. A gyermek Sámuel pedig folytonosan növekedett, és kedves volt mind az Úr, mind az emberek előtt. Két dolgot emelek ki ebből a rövid részedből. Az egyik, ha önök meghallják azt, hogy az egész környezetük már arról beszél, hogy milyenek a gyerekeik. Mert lehet azt mondani, hogy hát ez az apa nem járt kopó módjára a gyerekei után, hát van ilyen helyzet, hogy egy apa a legutolsó, aki megtudja, hogy mit csinálnak a gyerekei. Van ilyen. Tehát én azt nem mondom, hogy egy apának kell legelőször megtudni, hogy mit csinál a gyereke. De amikor megtudja egy apa, akkor mit kellene mondania? Mit kellett volna Élinek mondani? Ezt kellett volna mondani, hogy miért cselekeztek ilyen dolgot? Mert hallom a ti gonosz cselekedeteiteket, mind az egész, ne tegyétek, fia, így kellett volna. Elnézést, egy kicsit karikírozom, de hát ez körülbelül ez volt. Amikor valaki meghallja, hogy égbe kiáltó dolgokat csinálnak a gyerekei, és már mindenki erről beszél, és mindenki ezen botránkozik meg, mit kellett volna Élinek csinálni? Élinek bár apjuk volt, Hofninak és Finásnak, bár ezek papi funkciót láttak el, rögtön le kellett volna váltani a papi tisztségről. Ez lett volna a legkevesebb, a legelső dolog. Ehelyett ezt mondani felnőtt gyerekeknek, hogy mit csináltok, hát már mindenki erről beszél. Szóval engedékeny volt. Az engedékenységnek nagy a skálája. Az engedékenységnek nem csak az tartozik ebbe bele, amikor valaki mindent elnéz, hanem amikor valaki nem lép fel határozottan. Ennek a könyvnek én nagyon sokat köszönhetek. Ebben a könyvben sok olyan mondat van, amit kívülről tudok, mint a Bibliának egyes mondatai. A következő mondatot hadd idézzem fel, így szól a szerző. Az olyan bűnökért, amelyeket a fellépésünkkel megelőzhettünk volna, de mégsem léptünk fel ellenük, és nem előztük meg őket, az ilyen bűnökért Isten majd úgy von bennünket számadásra, mintha mi magunk követtük volna el őket. És ez egy nagy mondat. Ha valaki látja azt a családjában, meg a környezetében, hogy égbe kiáltó gazságok vannak, és szólni kellene, és beszélni, és fellépni, pedig hány magyar ember tudja Babicsnak a híres versorát, ugye a Jónás könyvéből, hogy vétkesek közt cinkos, aki néma. Hát nem csak egyszerűen cinkos, hanem vétkesebb a vétkesnél. Igaz az a mondás, hogy a világunk nem csak azért van ilyen helyzetben, amilyenben van, mert sok a gonosz ember, hanem nagyon igaz az a mondás, ami azt állítja, hanem azért is ilyen helyzetben van a világunk, mert nem csak, hogy sok a gonosz ember, sok a félénk és gyáva igaz ember, aki nagyon is jól látja a dolgokat, mégsem meri felemelni a szavát. Ha a Bibliát végigolvastuk, és eljutunk az utolsó fejezetekhez, akkor meglepődve találkozunk a Jelenések könyve 21. fejezetében a következő verssel. 7. és 8. vers. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz én nékem. A gyáváknak pedig, ezzel kezdi a sort, a gyáváknak pedig, és a hitetleneknek, utálatosoknak, gyilkosoknak, paráznáknak, bűbájosoknak, bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Itt jegyzem meg, hogy tűzzel és kénkővel égő tó, ez jelkép nyilván, rögtön mondja utána, második halál. Nem kaphat életet az az ember, mi az első a felsorolásban? A gyáva. A gyáva.
Tudunk olyan megrendítő történetről, amikor maga Isten fáradozott egy emberért, ott volt előtte, órákon át küzdött érte, de az illető gyáva volt. Elemeztük a tavaly előtti előadás sorozatunknak egyik legmegrázóbb témája volt Pilátus esete, mindent látott Pilátus, gyáva volt. Gyáva volt. Éli is mindent látott, és ezt mondta az Isten színe előtt, gyáva volt, el is veszett, Éli a gyerekei együtt elveszett, és az ország is soha nem látott mélységbe zuhant alá. Kedves hallgatók, mielőtt rátérnék az utolsó nagy témakörre, és levetítenék néhány kockát, itt álljunk meg egy pillanatra, mert ahogy említettem, előre nem számoltam ezt ki, hogy ebben az évben milyen költőkről beszélek, mert hát végül is nagyon szeretek költőkről beszélni, de hát úgy hozza ez a sorozatunk, hogy itt csak Arany János fog porondon maradni. Eddig Arany János négy sorosait idéztük, Arany Jánosnak a Széchenyi ódáját, Arany Jánosnak egy balladáját, és most is hadd idézzem Arany Jánosnak egy balladáját. Arany Jánosnak az életének egyik legnagyobb kérdése ez volt, miért züllik el egy országnak a vezetése, politikai és egyházi vezetése, és ez az elzüllés, mint egy maga után vonja a mélybe az egész nemzetnek az elzüllését és lehanyatlását. Ugye például a Toldi is ezen alapul. Főleg a Toldi estéje. Ugye a Toldi estéjének a híres nagy beszélgetése a király, Nagy Lajos király és az öreg Toldi között, hogy most fejlődni, amit a világ fejlődésnek tart, de hát ez erkölcstelenség. Amit fejlődésnek tartottak, az általában az erkölcsi értékek fellazítása, vagy ragaszkodni az erkölcshöz, de akkor mondjuk nem élhetünk olyan jól, de hát mégiscsak fontosabb dolog erkölcsösen élni, mint jól élni, vagy kényelmesen élni. Ez volt Arany János egész költészetének a nagy kérdése. Erről írta például a Honnan, Hova című hatalmas versét. De hát most ne menjek messzire, rövid időnk van, hogy valamit is az előadásunkba betegyünk, újra egy balladához nyúlok. Ugye 1877-ben avatják fel, hogy is mondja Arany a versében, hogy a komoly hit avatja fel, a komoly hit. És ugye vidám szóval körmenet, komoly hit és körmenet avatta fel, és nyerte a szűz Szent Margit nevet, ugye a Margit hidat. És Arany János, aki hát különösen sokat játszott Petőfi Shakespeare darabokban, Petőfivel együtt, és fordított is Shakespeare-t, és a víziókhoz is volt affinitása, megírja az egyik legnagyobb balladáját, a hídavatást, amelynek a középpontjában újra ez van, mint ez a témánk, ez a harmadik témánk, hogyha egy ország eltorzul, ha egy ország központja eltorzul, és a nagyvárosok az eltorzulásnak a székhelyei. Ugye a Biblia Bábeltől indítja a sort, hogy nagyvárosok, ország központja, itt is Síló, nem ezek a kis vidéki helyek torzultak el, itt az ország központja Síló, később majd Jeruzsálem. Azt mondja később majd Jeremiás próféta, hogy a jeruzsálemi hamis profétáktól ment ki az egész istentelenség a földre. Tehát ennyire el tudott torzulni a Biblia szerint. Egy központ, egy főváros a maga politikai, vallási vezető szerepével együtt meleg ágya lett a bűnnek, és Arany Jánosnak a víziója bekapcsol. Ugye megy valaki haza a vesztett kártyaparti után egy fiatalember, és lenéz ugye az újonnan felavatott hídról, és akkor látja, hogy a nagyváros tömegei szinte jönnek, és mindenki megy alá a mélybe. Ez egy valódi nagy vízió, amit mondjuk az orosz irodalomban Tolstoj, vagy Dosztojevszkij, és főleg előttük Gogol tudott megcsinálni, akik ugyanebben a korban élve látták, hogy a modern tömegkultúra, a modern nagyvárosok, azok viszik lefelé az embereket, de hogy a vallás nevében is viszik lefelé az embereket. Hát gondoljanak persze Aranynak a János Papországa című versére. Aranynak a János Papországa című versére. Aranynak az úgynevezett antiklerikális verseire. Most nem divat antiklerikalizmusról beszélni, de minden esetre a történelem arra tanít meg bennünket, hogy a vallás nevében nagyon sok gonoszságot megtettek. És most itt álljunk meg egy pillanatra, és hallgassuk meg a magyar nyelvnek egyik legnagyobb művészét és az ő vízióját, egy józan embernek, egy alapvetően vidéki beállítottságú embernek, ugye Nagyszalonta után Geszt, ahol nevelte a Tisza család,
Domokos nevű sarját, elolvasandó a Domokos napra című verse, amit gyerekkoromtól fogva tartok az emlékezetemben az általános iskolánkban a tablókon, nagyon sok tablónkon ez a kiírás volt: nemes önbizalom, de ne az önhittség, rugói lelkedet nagy célra feszítség, s a legnagyobb cél pedig e földi létben, ember lenni mindig, minden körülményben. Micsoda hatalmas négy sor ez a Domokos napra. Ugye pár évig a vesztett szabadságharc után ott bujdosott, ugye a mai Békés megye legtávolabbi Zúgában van ez a geszt. Aztán utána elment Nagykőrösre, világ életében szerette a csendet, a nyugalmat, a kevés emberrel való kapcsolattartás, vidéki ember volt arany, az akadémia főtitkári székében érezte magát a legmagányosabbnak, meg itt Budapesten. Mindig menekült innen, állandóan ment a gyerekeihez, az unokához, a családtagokhoz, és ebben a vízióban szinte az egész Arany János benne van. Persze a többi ballada közül is idézhettem volna a Mátyás anyját, az ötödik Lászlót, stb. De hát minden előadáshoz egy vers tartozhat csak. Sinkovics Imre mondja el a verset.

0: hídavatás. Szólt a fiú, kettő vagy semmi, és kártya perdül, kártya mén. Bedobta. Késő visszavenni. Ez az utolsó tétemény, egy fiatal életremény. A kártya nem fest. A fiúnak vérgyöngy izzadt ki homlokán. Tét elveszett. Ő vándorútnak most már remény nélkül magán indul a késő éjszakán. Előtte a folyam, az új híd. Még rajta zászlók lengenek, ma szentelé föl a komoly hit, s vidám zenével körmenet, nyeré szűz Szent Margit nevet. Halad középig, hova záros kapcsát ereszték mesteri, éjfélt is a négy parti város tornyában sorra elveri, len csillagok százezeri. S amint az óra csengve bongva kivéknyan üt ki vastagon, ő néz a visszás csillagokba, kél egy-egy árnyék a habon. Ősz, gyermek, ifjú, hajadon. Elébb csak a fejnő ki állig, s körülforog kíváncsian. Majd az egész termet kiválik, s újonganak mindannyian. Új híd, avatni mind, vigan! Gyerünk, kikezdje a galambpár! Fehérben ifjú és leány ölelkezik, s a hídon van már. Egymásé a halál után, s buknak, mint egykor igazán. Taps várja. Most a millióson van a sor, bátran öregem. Ha megszökött minden adósom, így szökni tisztesebb nekem, s elsímul a víz tükrelem. Hivatlanul is jönnek aztán a harmadik, a negyedik, én a kvaternót elszalasztám, én a becsületet pedig viseltem négy évtizedig. Gört, körre hány a barna hullám, amint letűnnek itt vagyok, jön egy fiú. Én most tanulám az elsőt, pénzem elfogyott, nem adtak. Ugrom hát nagyot, egy tisztes agg fehér szakállal lassan a hídra váncolog. Hordozta ez, míg bírta vállal a létet, mégis nyomorog. Fogad be nyílt örvénytorok, unalmas arc félig kifestve, egy úrinő lomhány kikel. Á, kínos élet! Reggel estve öltözni és vetkezni kell, ezt is hullámok nyelik el. Nagy zajjal egy dút férfi váza csörtet fel, és vigyorgva mond, enyém a hadvezéri pálca, mely megveré Napóleont, a többi sugdos, a bolond. Szurtos fiú ennek nyakába hátul röhögve ott terem, s ketten repülnek a Dunába. Lábszíjra várt a mesterem, no várjon, míg megkérlelem. Én dús vagyok, kiált egy másik, s élvezni többé nem tudom. Én hűvalék a készfogásig, s elvette Alfred a hugom, eltűnnek mind a jártuton. Párbajban ezt én így fogadtam, menj hát elül, sötét golyó! Én a szemérmet félrehagytam, és íme az lőn bosszuló. Most vőlegényem a folyó. Így, s már nem egyenként, seregben, cikázva, némán ugranak, mint röpke hal a tengerekben, vagy mint csoportos madarak, föl-föl röppenve szállanak. Óriás szemekben hull le zápor, lent táncol óriás buborék, félkörben az öngyilkos tábor zúg fel s le, mint malomkerék. A Duna győzi, s adja még! Nézd a fiú, nem látja többé, elméje bódult, szeme vak, de amint sűrűbbé nő a veszélyes forgatag, megérzi sodrát, hogy ragad, s nincs ellenállása viharnak, széttörnie varázsgyűrűt, nincsen hatalma földi karnak. Mire az óra? Egyetüt. Üres a híd. Csend mindent.
1: Köszönöm szépen, egy kis mai korba való átjövés, amiután lépjünk vissza az utolsó mozzanat erejéig Sámuel életébe. Azt mondtam, hogy két dolgot emelek ki. A második dolog, amit szeretnék kiemelni, a 26. vers. A gyermek Sámuel pedig folytonosan növekedett, és kedves volt mind az úr, mind az emberek előtt. Az ember szíve összeszorul. Egy asszony vidékről fölhozta ezt a gyereket. Éli főpap gondjaira bízta. Ki volt ez az Éli? Egy engedékeny ember. A fiait hagyta, hogy megbotránkoztassák az egész népet. A fiai, amit csináltak Sílóban, és hogy az emberek viselkedtek, hogy az ember szíve összeszorul, ez a Sámuel milyen világba jutott. És mégis azért szép a történetünk befejezése, mert elmondja nekünk, hogy a leggonoszabb és a legvisszataszítóbb világban is az ember megtarthatja magát tisztán. Az emberi jellem a legnagyobb hatalom. Az ember ellen föllázadhat a fél világ, látja a rossz mintákat, látja egy országnak a lesüllyedését, de egy ember, hogy gyerekkorától fogva igaz, tiszta jellemet akar növeszteni. A jellem a legnagyobb hatalom. Különben azért is mondtam erre a könyvre, hogy nagyon sokat kaptam tőle, mert ez a könyv, a teremtéstől Dávid király koráig nézi át a Bibliát, tele van az emberi jellem építés törvényszerűségeivel. Rámutat arra, hogy Noé is hogyan lehetett tiszta jellem egy teljesen eltorzult világ kellős közepén. És itt is rámutat arra, hogy Sámuel hogyan lehetett tiszta ember egy teljesen eltorzult világ kellős közepén. A történetünk befejező harmadik fejezetéből az első verstől olvasom. És a gyermek Sámuel szolgált az Úrnak Éli előtt. És abban az időben igen ritkán volt az Úrnak kijelentése, nem volt nyilvánvaló látomás. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, szemei pedig homályosodni kezdtek, hogy látni sem tudott, és az Isten szövét neke még nem oltatott el, és Sámuel az Úrnak templomában feküdt, hol az Istennek ládája volt, ugye a frigyláda, szólott az Úr Sámuelnek, ő pedig felelt, imhol vagyok. És Élihez szaladt, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Ő pedig, már mint Éli felelt, nem hívtalak, menj vissza, feküdjél le. Elment azért, és lefeküdött. És szólította az Úr ismét, Sámuel. Sámuel pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. És ő felelt, nem hívtalak, fiam, menj vissza, feküdjél le. Sámuel pedig még nem ismerte az Urat, mert még nem jelentetett ki néki az Úrnak igéje. És szólította az Úr harmadszor is Sámuelt, ő pedig felkelvén Élihez ment, és mondta, imhol vagyok, mert hívtál engem. Akkor eszébe jutott Élinek, hogy az Úr hívja a gyermeket. Mondta azért Éli Sámuelnek, menj el, feküdjél le, és ha szólítanak téged, ezt mondjad, szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Elment azért Sámuel, és lefeküdött az ő helyére, akkor eljövén az Úr odaállott és szólította, mint annak előtte, Sámuel, Sámuel, és mondta Sámuel, szólj, mert hallja a te szolgád. És mondta az Úr Sámuelnek, íme én oly dolgot cselekszem Izraelben, melyet valakik hallanak, mind a két fülük megcsendül bele. Azon a napon véghez viszem Élin mindazt, amit kijelentettem háza ellen, megkezdem és elvégezem. Mert megjelentettem néki, hogy elítélem az ő házát mindörökre az álnokság miatt, amelyet jól tudott, hogy miként tették utálatossá magukat az ő fiai, és nem akadályozta meg őket. Annak okáért megesküdtem az Éli háza ellen, hogy sohasem töröltetik el Éli házának álnoksága, sem véres áldozattal, sem ételáldozattal. Aludt azért Sámuel mind reggelig, és akkor kinyitotta az Úr házának ajtajait. És Sámuel nem merte megjelenteni Élinek a látomást. Szólította azért Éli Sámuelt, és mondta, fiam Sámuel, ő pedig felelt, imhol vagyok. És mondta, mi az a dolog, melyet mondott néked az Úr? El ne titkold előlem. Úgy cselekedjék veled az Isten most és ezután is, ha te valamit elhallgatsz előttem mindabból, amit mondott néked. Megmondott azért Sámuel néki mindent, és semmit sem hallgatott elő előtte. Ő pedig mondta, ő az Úr, cselekedjék ő úgy, amint néki jónak tetszik. Sámuel pedig fölnevelkedett, és az Úr volt ő vele, és semmit az ő igéiből a földre nem hagyott esni. És megtudta egész Izrael Dántól Bersebáig, hogy Sámuel az Úr prófétájául rendeltetett. És az Úr kezdett ismét megjelenni Sílóban, mert kijelentette magát az Úr Sámuelnek Sílóban, az Úrnak beszéde által. Idáig tart a kiválasztott történetünk. Isten nem közölte akaratát a főpappal, közölte akaratát egy gyerekkel. Ezzel a válasszal szeretném az eddigi sok-sok kérdést megválaszolni. Ugye említettem önöknek az előadás elején, sok ember felteszi a kérdést, miért tűri az Isten, hogy az emberek ilyen házasságokban éljenek? Miért tűri az Isten, hogy ilyen nagy szomorúság és keserűség jöjjön rá az embereken? Miért tűri az Isten, hogy a saját egyháza nevében, vagy egyházak nevében visszaéljenek az ő nevével? Hát az Isten azért tűri, mert nem akarja, hogy bárki is elveszten. Isten mindenkiért küzd. Isten küzdött Hofniért, Fínásért, Éliért, és az Isten, amikor az események odáig vezettek, akkor megmutatta, hogy létezik, de nem a főpapnak mutatta meg magát, hanem a gyermek Sámuelnek. És a gyermek Sámuelnek előre megmondta a jövőt. Egy kis gyermekre bízta a proféciát. És mennyire világosan, mennyire egyértelműen megmondta, hogy az álnokság miatt, melyet jól tudott, ezért veszítem el Élit, hogy utálatossá teszik magukat az ő fiai, és nem akadályozza meg őket, és ezért fogja megtenni. És később, ha valaki elolvassa a filiszteusokkal való küzdelmet, a Fridládának az elrablását, Éli fiainak a csatában való elhullását, Éli, ahogy szembesül az egész dologgal, és hát egy nagy testű, idős ember volt, tehetetlen volt, hátravágódik a székében, és szörnyet hal. Hát ezt már én nem tettem bele, mert a Biblia legszebb történeteiből ez a sorozatunknak címe, ez valami vérfagylaló és félelmetes dolog. Az emberi életben a következmények mindig beérlelődnek. Isten ezt előre megjelentette egy gyerek számára, és ebből a gyerekből, Sámuelből lett az Izrael népének egyik legnagyobb prófétája. Sajnos a képzőművészet történetében Sámuel szinte alig ábrázolják. Még a keleti művészet, az ortodox művészet igen, a nyugati művészetben nagyon kevés az ábrázolás. Ezért ezt a történetet azzal fejezném be, hogy akik talán eddig nem tudtak itt lenni, az eddigi első három előadáson röviden összefoglalnám azt az időszakot, a helyszíneket, a történeteket, ahogy idáig eljutottunk, és a következő ötödik előadáson tovább lépünk, és Sámuelnek egyik felkent emberére, Dávidra leszünk kíváncsiak egy bizonyos történeten keresztül, amikor Dávid haragos volt és ingerült volt, akkor nem egy gyermek szerelte le, hanem egy falusi asszony, egy egyszerű falusi asszony. A Bibliának egyik legszebb története lesz ez is, az Abigail története. Most azonban zárjuk le az előadásunkat az eddigi feldolgozások szemrevételezésével. Az Ószövetségi Szentírás történeteiből indítjuk, és el fogunk érkezni majd a tavasz végeztével az Új Szövetség legszebb történeteihez is. Az első történet, amit vettünk, csak jelzésszerűen említem fel, hogyan választott Ábrahám a fiának feleséget. Ugye a Rebeka a kútnál volt az első előadásunk tárgya. Rembrandtnak erről az olajfestményéről nincs színes felvételem, csak fekete-fehér, hogy Ábrahám fogadja a három mennyei küldöttet. Kinagyítanám a baloldali részt, Ábrahámnak az arcát. Nagyon jól értette Rembrandt, hogy azért lehetett a választott nép ősatja Ábrahám, mert gondolkodó ember volt, kereső ember volt, nyitott ember volt, az igazságra szomjúhozó ember volt. Gyönyörű ez az idős arcnak a megformálása, hogy fogadja azt a három küldöttet, és majd az egyik előtt könyörög Sodoma Gomoráért, de nem, hogy 50 igaz nincs benne, még 10 sincs benne, és ezért kell, hogy elfogadja azt, hogy Lót ugyan megmenekül az unokaöccse, de maga ez a két város kénköves esővel fog elpusztulni. Ez a közvetlenül azt megelőző történet. Következő kockáinkon látjuk azt, hogy Ábrahám Izsákot is így nevelte a fiát, ismét Rembrandtnak a részkarca, hogy viszi a fiát Mória hegyére és beszél neki. A sokkal idősebb ember, ugye, hát 100 év van kettejük között, ahogy beavatja ebbe a dologba, amit Isten kér tőle, és amikor a jobb oldalt látható Izsák felteszi a kérdést, hogy hát apám, itt hol van a tűz, itt van a fa, de hol van az égő áldozatra való bárány, és Ábrahám beszél a fiával. Ugye Ábrahám feleségének a sírja ma Dél-Palesztinában, a feltételezett sír, ami fölé egy épületet emeltek, tehát Sára sírhelye Hebronban. Ez megfordult. És a történetünk, amit vettünk, ez pedig a Rebeka a kútnál történet, tehát miután Sára meghalt, azért is van itt ez a fotó, miután Sára meghalt, Ábrahám elküldi Eliézert, hogy a fiának feleséget válasszon. És olyan feleséget választ, aki segítőkész, és aki szorgalmas. Látjuk itt a bizánci miniatúra előterében, 8.-9. századi az alkotás. Sára, illetve Rebeka vizet ad az Ábrahám szolgájának, és majd kiszolgálja a tevéket is, és a házukba invitálja a vendéget. Ugyanez a barokk korban, amikor Eliézer már a jegyajándékot is ott tartja a kezében, amit Rebeka meglepetéssel fogad el. Eliézer látja, a szolga látja, hogy igen, ő lesz az igazi feleség. Később a barokk korban sokszor látványosan, teátrálisan ábrázolták, főleg az olasz mesterek, akik a Bibliát mindig ilyen nyakatekert, nagyon színes és látványos módon mutatták be ezt a jelenetet. De aztán a németalföldi művészet egy kicsit a természet ábrázolást is behozta. Rebeka, hogy a nagy korsajából merítés ad majd Eliézernek. Aztán Rembrandt rajzát látjuk, hogy elengedik majd otthon a gyermeket, Rebekát, és a hosszú útra már készül a csapat, és elviszik, hogy Izsák felesége legyen. Aztán az angol művészet, ahogy elindul, megáldja az apa ott Rebekát a háttérben. A 18. században persze már háttérbe szorul maga a bibliai téma, és a természet ábrázolás jön előtérbe. De vannak olyan mesterek, főleg a Bibliát sokszor feldolgozó mesterek, mint Barocsi például a 17. század elején, ahol akik ábrázolják azt is, ahogy megérkezik Rebeka, ugye Izsákhoz, és a feleségévé lesz. Jobb oldalt ugye a lány, és bal oldalt a fiatal, 31 néhány éves Izsák, hogy most látja először ezt a lányt, aztán megismeri, megszereti, és íme egy boldog házasság képe a Bibliában, noha 20 évig kellett gyermekáldásra várniuk. A németalföldi művészet ezt a témát Rembrandt által így dolgozza fel. Rembrandtnak az egyik szerelmes képe, ritka azért az ilyen intim bemutatás, ahogy hát Izsák magához öleli Rebekát, és azt a mély belső közvetlenségen alapuló boldogságot mutatja be, ami először olyan távoli volt, hogy nem is látta ezt a lányt, később, ahogy megismeri, megszereti, és a meghalt édesanyja sátrába viszi, és az eljegyzés után az esküvőt is megtartják. Rembrandt lánytestvéréről mintázta a képet, miután Amsterdamba ment, a családtagjairól is többször visszaemlékezve készített festményeket, a húgát látjuk, Rembrandt húgát. Rembrandt önarcképe, a nyílt tekintetű ember, aki mindig belenéz a másik szemébe. A bibliai történeteket is azért szerette Rembrandt, mert világos, egyszerű elbeszélésekben az őszintesség, nyíltság dicséretét látta. Édesanyját is, amikor megfestette egy mennonita prédikátorral, azt fejezte ki, hogy az édesanyja se az egyházi embert ajnározza, és nem őt tiszteli, hanem a prédikátor a Bibliára mutat, és Rembrandt édesanyja, a Molnár felesége is arra tekint. Később Rembrandt még ezt külön is megfestett, hogy édesanyja tanulmányozza a Bibliát, tehát nem csak úgy olvasgatja, hanem maga elé veszi és tanulmányozza. Most elmegyünk a következő történetünkre, tehát a Káleb történetére, ami a második témánk volt, és a Holtenger észak-keleti részén vagyunk, ahol az izraeliták megközelítették Jerikót, és a honfoglalás elkezdődött. Ettől a résztől nem messze volt a 12 kém elküldése. Bizonyos képeket csak most tudok levetíteni, mert most kaptam vissza, általában kölcsönözni szoktam a képeket, és most jutottak vissza. Ugye Káleb történetéből azt emeltem ki, hogy a 10 kém elcsüggesztette a népet, pedig ilyen hatalmas nagy rakománnyal érkeztek vissza az ígéret földjéről, akkora szőlőfürtöt vittek, hogy két ember is alig bírta rúdon a nyakukon, és gránátalmából vittek kosaranként, és mégis a két kémre, Józsuéra és Kálebre nem hallgattak. Ezért volt a 40 évi pusztai vándorlás, pedig Józsuét és Kálebet igazolta az Isten, például Jerikó falai, ahogy Lukács Kranak 16. századi metszete mutatja, hitáltal omlottak le, hatszor körbejárták az izraeliták a várost, és hogy a képen a fametszeten látjuk, a 7. napon fújták meg a kürtjeiket, és ott baloldalt már ábrázolja a híres bibliai illusztrátor Lukács Kranach, hogy ledőltek maguktól isteni csodaképpen Jerikó falai. Káleb és Józsué hittennek, a nép nem hittennek. Később is többször ábrázolták ezt a jelenetet, például Gustave Doré-nak a híres múltszázadi francia bibliai illusztrációján, itt már egy kicsit külsődlegesebb a bemutatás, ugyanerre a témára, ahogy hétszer körbejárják baloldalt, látjuk a frigyládát, viszik magukkal, amit itt ebben a Sámuel történetében is olvashattunk, és a frigyláda volt az Isten jelenlétének a szimbóluma, ezt tették el a belső részben, a templom belső részében, hát Jerikóból ennyi maradt a 20. századi feltárások, Caitlin Kenyon angol régész feltárása által több méter, máshol 20 méter mélységig is felhozták ennek a városnak 4-5 rétegét is. Az elmúlt alkalommal beszéltem Debóra és Bárák történetéről, ugye itt a siserát, az ütközetből elfutó siserát, hogy a maga eszközeivel, más eszköze nem volt, hajtja végre az ítéletet rajta ez az asszony, aki addig békés viszonyban volt a sisera haddal, de látván az isteni igazság szolgáltatást, ő is felhatalmazást kapott arra, hogy a gonoszságban veszteglő emberen végrehajtsa az ítéletet. És a mai témánk, a Sámuel témája körülbelül ezeken a helyeken játszódott. Izrael középső része távolban az északi, kicsit az északi rész felé, ha megyünk a Genezáret tóval, jútenyésztéssel, állattartással foglalkoztak itt az emberek, és ezeken a festői szépségű hegyvidékeken éltek, mai felvételen látjuk. Az elmúlt alkalommal beszéltem a Tábor hegyéről, ez egy kicsit messzebb van a mai színhelytől, de ugyanez a Közép-Izrael kilátása Tábor hegyéről. Itt volt ez a híres csata, emlékezünk rá, 2 héttel ezelőtt erről szóltam, hogy ennek a hegynek a tetejére kellett, hogy felmenjen 10 000 fegyverforgató ember, és a Kíson megáradt patakja sodort el Siserát, akivel szemben a mennyből küzdöttek. Háttérben a Tábor hegy, Közép-Izraelben vagyunk. De azért annak a témájára is, hogy mennyire elterjedt volt itt a bálványimádás. A mai izraeli múzeumokban nagyon sok ebből az időszakból való bálvány áldozati szentét, illetve kőfaragmányt mutatnak be. Például ezek a hátszori maradékok, különböző ugye Béliál és Baal-Zebub isteneknek készült szobrok, és persze a hétköznapi földművelés eszköze is kiállításra kerülnek. Hátszornak a feltárása, mint egy kánaanita székely feltárása, nagyon előre jutott, és itt a turisták bejárhatják ezt a területet. Ez a honfoglalás és a bírák kora utáni időszakra vett fényt. De amit mondtam az egyházi állapotoknak a süllyedéséről, ez már délebre Jeruzsálem környéke, az Olajfák hegye. Talán nézzük azokat a feldolgozásainkat is, amelyek Jelenések könyvéből valók, hiszen Jelenések könyve is arról beszél, hogy a történelem végén szintén nagyon nehéz politikai és nagyon nehéz vallási állapotok köszöntenek az emberiségre. Például Jelenések könyve 13. fejezetének egy párizsi Bibliothèque Nationale-ban őrzött miniatúrája van előttünk. Jobb oldal... Thank you.
2: Adventnet Rádió. radio.adventnet.hu

Kedves gyülekezet, keressük meg mai ige hirdetésünk alapgondolatát a 96. Zsoltárból. 96. Zsoltár 10. versétől a 13. terjedő verseit olvassuk. A 96. Zsoltár 10. versétől a 13. Így hangzik az ige. Mondjátok a népek között, az Úr uralkodik. Megerősítette a földet, hogy meg ne induljon, ő ítéli meg a népeket igazsággal. Örüljenek az egek, és örvendezen a föld, harsogjon a tenger, és minden benne való. Viduljon a mező, és minden, ami rajta van. Örvend akkor az erdő minden fája is. Az Úrnak orcája előtt, mert eljön. Mert eljön, hogy megítélje a földet, megítéli majd a világot igazsággal, és a népeket az ő hűségével. Egy olyan ige szakaszt találunk itt, ahol az ítéletről úgy olvasunk, mint valami örömteli eseményről. Egy különös ellentmondással találkozunk, amikor előre tekintünk Jézus Krisztus eljövetelére, mert ugye hisszük és reménykedünk abban, hogy minél előbb megtörténik ez az esemény. Vágyakozunk utána, és vágyakozunk az újjáteremtett föld után, ahol már nem lesz semmi bűn és semmi földi nyomorúság. Ugyanakkor mégis van bennünk valami kis szorongás, vagy néha nagyobb is, amikor az ítéletre gondolunk. Tehát nem feltétlenül felhőtlen az az öröm, amivel előre tekintünk. Nem tudom, hogy mindannyiunk életében megvan ez az ellentmondás, de bizony felfedezhetjük úgy időnként ezt a szorongást, hogy mindannyiunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, és különösen amikor ismerjük azokat az igéket, hogy először az Isten házán kezdődik az ítélet, és hogy szigorúbb ítéletünk lesz, ahogyan mondja Jakab apostol, hogy mindaz, aki már ismeri Isten akaratát, és akit Isten megbízott azzal is, hogy továbbadja az evangélium üzenetét, nyilvánvaló, hogy nagyobb a felelőssége is. Tehát bennünk van ugyanakkor ez a félelem, ez a szorongás is sokszor. Vajon hogyan lehet ezt az ellentmondást eloszlatni? Hogy mi igazi, boldog vágyakozással tudjunk előre tekinteni. Ezt próbálnánk ma délelőtt átgondolni közösen, hiszen a bevezető igényben ezt olvastuk, hogy a teremtett világ öröm ünnepként fogadja az Isten ítéletét. Mégpedig miért? Miért is van szükség az Isten ítéletére? Itt arról van szó, hogy az Isten ítélete igazságos. Végre egyszer a bűn történelmében igazságos ítélet fog születni. Minden kétes esetben, minden olyan történést Isten tisztán, világosan fog feltárni és megítélni, amit emberek nem is láthatnak át igazán. Sok hasonló igét találunk a Szentírásban arra vonatkozóan, hogy miért is szükséges az ítélet. Ézsaiás könyve 26. fejezetében is találunk egy hasonló igét, ahol azt mondja a próféta, hogy ha az Isten ítéletei megjelennek a földön, igazságot tanulnak a föld lakói. Igazságot tanulnak a föld lakói. Most kitől tanulhatunk mi igazságot? Amikor annyi igazságtalansággal találkozik az ember kisebb, nagyobb közösségekben egyaránt, és még ott is, ahonnan várnánk az emberi igazságszolgáltatást. Nyilván ennek több oka is van, egyrészt az az oka, hogy az ember nem is tudja átlátni igazán az emberi cselekedetek mozgatórugóit. Azt mondja Pál apostol, hogy amikor eljön az ítélőbíró, ő a szívek tanácsait is felszínre hozza, és a sötétség titkait is megjelenti. Tehát amit emberek nem láthatnak, nem tudhatnak, azt is felszínre hozza. Emlékszem egy tárgyalásra, hát életemben egyszer voltam bírósági tárgyaláson, csak hallgatóként jártunk be a börtönbe annak idején, még Pécset laktunk, és hát ott hívott meg valaki a tárgyalására. Hát eléggé döbbenetes háttere volt ennek a tárgyalásnak, mert egy gyilkossággal gyanúsították az illető férfit, és egyáltalán nem kizárt, hogy el is követte.
Amikor én beszélgettem vele, úgy többször is négy szem közt, akkor láttam, hogy teljesen zavarodott gondolkodása van ennek az embernek, és szóval egyáltalán nem lehet kiigazodni rajta. És az volt a lehangoló és szomorú ebben az egész tárgyalásban, hogy semmit nem tudtak tenni a jelenlévő bírák. Sőt, volt olyan tanú, egy rendőr, aki kiállt oda, és csak ennyit válaszolt mindenre, hogy nem emlékszem, nem tudom. Hát amikor, ugye az is nyilvánvaló volt, hogy nem is nagyon akarnak hogy igazán ebben döntést hozni, és ki is szabadult az illető 2,5 év után, mivel nem tudták rábizonyítani a bűnét. Tehát ez úgy mindig előttem van, hogy ki tudja, hogy mi történt, mi volt ott a háttérben, de hogyha ott az igaz bíró megjelent volna, akkor egy szempillantás alatt ugye minden felszínre kerülhetett volna, és az a sok tehetetlen ember, akik ott csak ültek és néztek egymásra, tehetetlenül és semmit nem tudva a háttérről, azok azonnal megtudhatták volna az igazságot. És ugye nyilvánvaló, hogy nagyon sok ilyen és hasonló eset van a történelemben. És ugyanakkor nagyon sok olyan is, amikor talán valakit elítélnek igazságtalanul, és mi is megítélünk embereket úgy, hogy nem ismerjük a titkos indítórugókat, nem ismerjük annak az embernek az igazi indítékait. És még valamit nagyon tisztán kell látnunk és értenünk az ítélettel kapcsolatban, mert sokan olyan nagyon leegyszerűsítve képzelik el, hogy majd Krisztus visszajön, és akkor jobb és bal keze felől állítja az embereket. És eldönti, hogy ki jut üdvösségre, ki jut kárhozatra. A Szentírás ellenben nagyon sok helyen beszél arról, hogy az ítélet egy alapos vizsgálat, ami nyilván hosszabb időt is igényel. Ugye beszél arról, hogy az ítélet első szakaszában a mennyei lények mind részt vesznek, hogy könyvek nyittatnak meg, ítélők ülnek le, és minden felszínre kerül, és minden alapos vizsgálat alá kerül. Miért van szükség erre? Isten nem tudná egy szempillantás alatt eldönteni kinek a sorsát, aki már előre ismeri a mi életünk döntéseit? De nyilvánvaló, hogy az ítéletnek nem ez a célja. Gondoljuk csak át, hogy a Szentírás szerint ki volt az első, aki vád alá került a történelemben, illetve még az emberi történelem előtt. Ki volt az, aki vád alá került? Hát Sátán a vádoló. De kit vádol a Sátán? Kit vádolt meg mindenek előtt? Ugye Istent vádolta meg. Amikor ő magának igényelte az isteni hatalmat, tulajdonképpen megvádolta az Istent azzal, hogy ő nem a szeretet Istene, mert nem osztja meg ugye a maga isteni tulajdonságait és isteni hatalmát ugye a teremtményeivel, hogy ezeket elzárja a teremtmények elől. Isten van vád alatt az egész emberi történelem folyamán is. Gondoljunk Jób könyvére. A Jób könyvének az elején olvashatunk arról, hogy Sátán ugye miket mond Jóbra, de ott tulajdonképpen Jób mögött kit vádol? Tehát ez nem csak Jóbra vonatkozik, hogy hát persze, ugye azért hisz benned, és azért fél téged, mert te körülvetted őt mindennel. Tulajdonképpen Istent vádolja, nem? Te kivételezel ezzel az emberrel. Hát nem hiába hisz benned, és követ téged, és engedelmeskedik neked. Hát ha te ennyire körülveszed őt mindennel, akkor nem csoda. Tehát ott is Istent vádolta meg. Sőt, tulajdonképpen minden egyes ember esetében, akit Isten üdvözít, őt vádolja meg Sátán, hogy ezt az embert akarod-e üdvözíteni. Hát nézd meg, hogy milyen bűnöket követel. Ezeket a vádakat ugye csak Krisztus áldozata által és az ő áldozata következményei által lehet elhárítani. És az ítéletben szükség van arra, hogy minden a felszínre kerüljön, minden embernek a gondolatai, az indítékai is, hogy hitben mennyire tette magáévá Krisztus áldozatát, és mennyire fogadta meg, és mennyire becsüli meg Krisztus kegyelmét. És itt térnék rá erre a kérdésre, hogy miért van szükség a Krisztus követők feletti ítéletre. Nagyon sok keresztény gondolkodik úgy, hogy aki már egyszer Krisztusé lett, és aki megtért,
a fölött, az ember fölött nem lesz ítélet. A Szentírás ellenben eléggé egyértelműen beszél erről. Péter apostol ezt mondja, hogy az Isten házán kezdődik az ítélet. Pál pedig, önmagát is beleértve, ezt mondja, hogy nekünk mindannyiunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Vajon mi szükség van arra, hogy hívő emberek esetében, akik majd üdvösségre jutnak, azoknak az embereknek az eseteit is a mennyei ítélőszék kivizsgálja, mégpedig egy alapos vizsgálatot tartson minden ember fölött. Mit vizsgál ebben az esetben a mennyei ítélet? Hadd idézzek itt egy igét, ami talán erre rávilágít. A második tesszalonikai levél első fejezetének az 5. verse, tehát a második tesszalonikai levél első fejezete, és itt az 5. verse a következőképpen hangzik. Bizonyságául az Isten igazságos ítéletének, hogy méltóknak ítéltessetek az Isten országára, amelyért szenvedtek is. Ez a kifejezés több helyen is megtalálható az igében. Jézus Krisztus maga is szólt erről, hogy akik méltóknak találtatnak arra, hogy az örök életet elvegyék. És itt is ezt mondja Pál apostol, hogy méltóknak ítéltessetek. Nem vagyunk mi méltók az ítéletre, illetve az örök életre, az üdvösségre? Ugye költője a kérdés, azt hiszem, méltók vagyunk rá? Méltók vagyunk az üdvösségre? Minek alapján juthat bárki is üdvösségre a Szentírás szerint? Itt is van egy látszólagos ellentmondás, és sokan ezt sem tudják igazán megoldani és összeegyeztetni egymással. Mindannyian hisszük azt, hogy az üdvösség kegyelemből van, hitáltal. Egyértelműen mondja a Szentírás. Nem cselekedetekből, hogy senkinek érkedjék. Az ítélet pedig minek alapján történik? A cselekedeteink alapján. Az üdvösség kegyelemből van, az ítélet a cselekedeteinket vizsgálja. Akkor itt nincs ellentmondás. Egy kis példával, illetve példázattal szeretném ezt illusztrálni, amit Jézus Krisztus mondott el az adós szolga példázatával, és csak utalni szeretnék rá, hogy miről is szól ez a példázat. Egy adósról, aki 10 000 talentummal volt adós az ő urának. Ezt a 10 000 talentumot mind elengedte. És hogy ugye mindannyian értjük is ezt a példázatot, hogy miről is szól, mit akart Jézus Krisztus ezzel mondani, hogy ez az ő kegyelme mindannyiunk iránt. Amikor elengedi a mi bűntartozásunkat, akkor ezzel tulajdonképpen minket felszabadít a bűneink következményei alól is. Tehát üdvösségünk van. Az ige ezt is nyilvánvalóan kijelenti, hogy átment a halálból az életbe, aki bűnbocsánatot nyert. Azt mondta Jézus Zákeus esetében, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. De folytatódik a példázat. Ez az üdvösséget nyert ember, ez a bocsánatot nyert ember utána tovább halad az útján, és találkozik egy szolgatársával, aki neki tartozott 100 dénárral. Elkezd vele vitatkozni, azután elkezdi folytogatni, hogy adja meg a tartozását. Jelentik az ő urának, hogy mi történt, visszahívja, és a hóhérok kezére adja, míg nem megfizet mindent, az összes tartozását, amit előzőleg már elengedett. Tehát miről szól tulajdonképpen ez a példázat? Itt is nem az ítéletről van szó. És nem arról, hogy aki egyszer kegyelmet nyert, az hogyan élt az elnyert kegyelemmel utána. Utána a cselekedetei alapján ítélte meg őt az ő ura. És a cselekedetei mit tükröztek? Hogy ő nem értékelte igazán az elnyert bűnbocsánatot és kegyelmet. Hogy ő visszaélt azzal. Nézzük meg, hogy Jézus is hányszor beszélt az ítéletről. Amikor a talentumok példázatában szólt erről például, akkor mit mondott, hogy mit vizsgál az ítéletben, az ő szolgái esetében, az ő követői esetében. Ja, ott a nekünk adott lehetőségekkel, képességekkel, ajándékokkal, hogyan éltünk.
És a talentumok példázata mire utal, hogy az 5 talentumos mennyit szerzett? Másik 5-öt? A 2 talentumos? Másik 2-t? Ez hány százalék? Mind a két esetben? Mind a két esetben 100%. Tehát ugye ezért is nem mérhetjük mi egymáshoz magunkat. Isten méltányosan ítél és igazságosan ítél. Mi lehet, hogy azt nézzük, hogy hát azért kisebb volt a teljesítmény a 2 talentumosnak, mert hát ugye ezt látjuk. Isten pedig azt mondja, hogy ez a 100%. Ahhoz mérten, amennyit ő kapott, amilyen képességeket, lehetőségeket kapott, ezt nyújtotta a 100%-ot. És ugyanúgy az 5 talentumos is. És még valami nagyon fontos kijelentés a talentumok példázatában. Hogy mit mond Jézus ennek a két embernek? Jól van, jó és hű szolgám, kevésen voltál hű, és most megpihenhetsz. Megkapod a koronát, trónszéket, beülsz, és akkor élvezheted a jutalmat. Tehát ezt mondja. Kevésen voltál hű, sokra bízlak ezután. Ez mit jelent? Gondolkodtunk-e már ezen? Az Isten országában is lesz szolgálat? Akkor is majd kell egymásért tennünk valamit? Ugye ez a kérdés, ez tulajdonképpen ennek a háttere az, hogy az Isten országában is majd szeretet uralkodik? Az Isten országában önzetlenség uralkodik? Az Isten országában másokért élnek a teremtmények? Mert ha így van, akkor ott lesz szolgálat. Mégpedig, ahogyan itt Jézus mondja, hogy állandóan fejlődő, növekvő szolgálat, hogy kinek-kinek már az itteni földi odaadása, készsége, odaszánása szerint bízza meg újabb és újabb szolgálatokkal. Tehát amikor ezt mondja a Szentírás, hogy méltóknak ítéltessetek majd, akkor mit is ért ezen? Ki válik méltóvá az üdvösségre, az örök életre? Ja, láttuk, hogy egyrészt az, aki az elnyert, a kapott kegyelmet értékeli is, az isteni szeretetet, a megbocsátást gyakorolja is mások felé. Másrészt, ami ebből következik, megtanulja a szolgáló életet. Megtanulja a menny törvényét a gyakorlatban. Ha nem tanuljuk meg, akkor mit fogunk ott az örök életben, az üdvösségben gyakorolni? Mit fogunk tenni? És egyáltalán jól érezzük-e majd magunkat ott? És erre vonatkozik a következő kérdés, hogy miért is van szükség ítéletre azok felett, akikről már teljesen nyilvánvalóan eldől, hogy elkárhoznak. Ugyanis az ítélet első szakasza ezt már eldönti. Amikor Jézus visszajön, akkor már csak azok támadnak fel, illetve mondhatnánk, hogy még csak azok támadnak fel, akik üdvösséget nyernek. Tehát eldőlt mindenkinek az örök sorsa. Miért van szükség arra, hogy még akik elkárhoznak, azok is feltámadjanak, és azok is szembesüljenek az ő cselekedeteikkel és életükkel? Miért van szükség arra az elég hosszú kivizsgálásra, amiről a Szentírás beszél, hogy lesz egy 1000 éves ítélet, amelyben majd részt vesznek a megváltottak, az üdvözültek is? Ugye itt is át kell gondolnunk valamit, hogy az ítélet első szakaszában azok vesznek részt, hogy azok a mennyei lények, akiknek nem mindegy, hogy kiket fogadnak be a mennyei hajlékokba. Jézus használja ezt a kifejezést, hogy majd befogadjanak titeket a mennyei hajlékokba. Minden teremtett lényt érint ez a kérdés, hogy ez az ember vajon nem fogja behozni majd a bűn fertőzését ide? Ezt a nyugodt, békés, szeretetteljes légkört nem fogja újra megmérgezni a szeretetlenség, az önzés. Amikor ezek a mennyei lények esetleg sokszor ezt látják csak rajtunk, hogy bizony-bizony az önző énünk nyilvánul meg, és ugyanolyan kemények vagyunk, ingerültek, akkor vajon nincs bennük valami kis aggodalom, hogy ez az ember idejön közénk? Akkor nem fogja tönkretenni ezt a mennyei békességet? Hogy vajon tényleg megváltozott? Mi a garancia erre, hogy igaz életet kíván élni? Hogy befogadják a mennyei hajlékokba? Ezért szükséges, hogy ők is lássák és meggyőződjenek arról, hogy mik a sötétség titkai és a szívek tanácsai, hogy az ember szíve szerint milyen. És az üdvözültek vajon miért vesznek részt az ítélet második szakaszában? Nekik pedig mit kell tudniuk, hogy akik elkárhoznak, azok vajon miért?
Gondoljuk csak el, hogy milyen sebeket hordozhatnának az üdvözültek akkor, hogyha nem lenne teljesen világos számukra, hogy ez vagy az az ember miért nem került ide. Nyilván ez az egyik oka annak, hogy Isten bevonja az üdvözülteket az ítéletbe. De a másik oka az, hogy ez az 1000 év nyilvánvalóan nem csak ezzel fog telni, hogy sorba ugye az emberi eseteket fogják vizsgálni, hanem tulajdonképpen egy mennyei szanatórium is lesz azok számára, akik itt a bűn világában annyi sérülést, annyi sebet kaptak, és annyira eltorzult már a látásuk is. És onnan a mennyei légkörből, a mennyei szeretet, a tisztaság légköréből egy egészen más szemmel tudják már megítélni azt, ami itt ezen a földön történt. Tehát tulajdonképpen ez a bűn történelmének a teljes átértékelése, kiértékelése lesz az üdvözültek számára. És így tud Isten olyan pontot tenni a bűn történelmének a végére, hogy soha többé ne forduljon elő a lázadás. Tehát az ítéletnek ez is a végső célja. Nem csak az, hogy az Isten elleni vádakat tisztázza. És nem csak az, hogy a mennyei lények is teljes lelki nyugalommal be tudják fogadni a mennyei hajlékokba az üdvözülteket. És nem csak az, hogy az üdvözültek pedig valóban boldogan élhessenek az örökké valóságon keresztül, minden seb és seb hely nélkül, hanem az is, hogy soha többé ne legyen veszedelem, ahogyan a Szentírás fogalmazza. Tehát Isten számára nem csak annyi az ítélet, hogy itt most emberek sorsát jobbra vagy balra el kell dönteni, hanem egy végleges és teljes kitisztázása az egész földi emberi történelemnek. És ha ezt átgondoljuk, akkor talán mindannyian egyetértünk a bevezető Zsoltárnak a szavaival. Hogy bizony ez is öröm, hogy végre vége lesz annak a sok igazságtalanságnak, és emberi leplezésnek, ami ezen a földön történt, hogy végre vége lesz a sok-sok csalásnak, amit Sátán az embereken keresztül végzett az évszázadok, évezredek folyamán. És végre kitisztázódik minden. És ugye még egy kérdés, ami azt hiszem, hogy mindannyiunkat érintő kérdés, hogy mi hogyan tekinthetünk előre az ítéletre, bizakodással, reményteljesen, sőt örömmel. Itt örvendezésről olvastunk a Zsoltárban. Igaz, hogy szól a mező vadainak és a fáknak és a teremtett lényeknek, de szól nekünk embereknek is, hogy örüljünk. Örüljünk annak, hogy Isten uralma következik, és az Isten igazságos ítélete. Eszembe jut valaki, még szintén pécsi tartózkodásunk alatt járt hozzánk egy időben, egy férfi, aki azt mondta egy alkalommal, hogy én azt sem bánom, ha nem leszek ott. Csak végre eljönne már az igazság napja. Hát én azért azt mondtam neki, hogy azért én azt szeretném, meg talán te is, hogy ott legyél az üdvözültek között. De ez olyan érdekes volt, ahogyan ő ezt megfogalmazta, hogy akkor is, ha nem üdvözülök, de végre jöjjön el. Az a nap, ami mindent kitisztáz, és véglegesen a helyére tesz ezen a földön. Hogy mi hogyan nézhetünk előre reményteljesen erre a napra, ezzel kapcsolatban két ígére utalnék. Az egyik János első levele 4. fejezetében található, a 17. vers, tehát János első levele 4. fejezetének a 17. verse. Itt pedig ezt olvassuk. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizodalmunk van az ítélet napjához, mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világban. Itt egy olyan kijelentéssel találkozunk, ami azt hiszem mindannyiunknak a szívünk vágya, hogy ide eljussunk. Egyrészt, hogy a szeretet teljessé legyen közöttünk, bennünk. Ugye szeretet, hogy mennyire van, nincs az ember szívében, életében, ez mutatja, hogy mennyire vagyunk mi közösségben az Istennel. Isten lelke által nyerhetjük el a teljes szeretetet. És itt ezt mondja, hogy ha teljessé lesz a szeretet bennünk, az Isten iránti szeretet és az emberi társaink iránti szeretet, akkor bizodalmunk lehet az ítélet napjához is. Egy olyan valakivel kell szembesülnünk az ítéletben, aki szeretett minket és az ő életét adta értünk.
és olyan valakivel, aki most is könyörög értünk, ami védőügyvédünk is, nem csak bíró. És hogyha mi is őt szeretjük, akkor bizodalmunk van az ítélet napjához. Nem félünk attól, akit szeretünk, akivel közösségben vagyunk napról napra. Ha teljessé lesz a szeretet, akkor bizodalmunk lehet az ítélet napjához. És még hozzáteszi itt János apostol, hogy mert amint ő van, úgy vagyunk mi is e világon. Ahogyan Krisztus élt ezen a földön, mi is követhetjük az ő szeretetteljes szolgálatát, az ő életének a példamutatását, és akkor bizodalmunk lehet az ítélet napjához. Jézus kijelentette élete végén, János evangélium a 17. fejezetében olvassuk ezt a főpapi imádságban, hogy én dicsőítettelek téged a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Jézusnak bizodalma volt, amikor előre tekintett, és nekünk is lehet ilyen bizodalmunk. De milyen jó lenne, hogyha mi is ezt kimondhatnánk, hogy én dicsőítettelek téged a földön. Nekem ez volt a legfőbb célom, hogy neked dicsőséget szerezzek. És elvégeztem azt a szolgálatot, amelyet rám bíztál. És gondoljunk itt is a talentumok példázatára. Nem a másiknak, meg a harmadiknak a szolgálatát kell elvégeznünk, hanem amelyet ránk bízott az Úr. Azt kell elvégeznünk. Úgy, ahogyan ott az 5 talentumos vagy a 2 talentumos szolga megtette. Ha ezt az Isten dicsőségére megtesszük, akkor ugyanúgy bizakodva tekinthetünk az igaz bíróval való találkozásra. A másik ige, amire szeretnék utalni, ez a 139. Zsoltár végén található, és úgy gondolom, hogy jól ismert ige szakasz ez, amikor Dávid könyörög az Úrhoz, és kér vizsgálatot, mondhatnánk, hogy ítéletet a saját állapota felől. Tehát a 139. Zsoltárban, és itt azt olvassuk az utolsó 2 versben, tehát a 23. 24. versben. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet, próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, hogy van-e nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökké valóság útján. Ez a könyörgés, ez az imádság mire utal? Dávid mennyire volt biztos önmagában, és abban, hogy ő jól ismeri magát, és ő jól tudja, hogy hol tart. Ezzel is nagyon vigyáznunk kell, amikor magunkat vizsgáljuk, hogy mi nem éricskéljük magunkat, különösen ne egymáshoz. Se úgy, hogy magunkat leértékeljük, se úgy, hogy fölértékeljük, hanem kérjük magát az Istent, hogy ő vizsgáljon meg, ő világítson bele a lelkünkbe, hogy az ő igazságos ítélete már most váljon nyilvánvalóvá, ne akkor, amikor szembesülnünk kell majd az igaz bíróval. És így készülhetünk fel valóban nyugodt lélekkel az ítélet napjára, hogyha mi ezt minden nap megtesszük. Hogy odaállunk Krisztus elé, és megkérjük erre, hogy Uram, most te mutass rá, hogy hol van még bennem olyan rész, olyan pont az életemben, ami nem a te dicsőségedre van, hanem szégyent hoz rád. Hol vannak a foltok, amit ki kell tisztítanom? Az ilyen imádság mire utal? Hogy az az ember, aki ezt kéri, nem ijed meg attól, hogy ha Isten rávilágít a bűnére, a hibájára, a fogyatékosságaira. Nem menekül előle, hanem küzd érte, hogy attól megszabaduljon. Hiszen ez az imádságnak a vége, hogy vezérelj engem az örökké valóság útján. Ugye választ ad ez az ige arra a kérdésre is, hogy bizonyosak lehetünk-e mi az üdvösségünkben. Ugye ez sokak számára egy nagy kérdés, hogyha magunkra tekintünk, akkor semmiképpen nem. Nagyon veszélyes az üdvbizonyosságnak ez a fajtája, amikor az ember saját cselekedeteiben, saját jóságában, kereszténységében, saját hitének a nagyságában bízik. És ez a veszély különösen a végidején támadja az Isten népét, látjuk a 10 szűz példázatában is, és a Laodicea üzenetben is. A 10 szűz példázatában az 5 balga szűz jól indult el. Útközben történt valami velük, várakozás közben,
És ahogy őnekik kifogyott az olajuk, és nem készültek el, ennek a hátterében sajnos ez is ott lehetett. Hogy ők bíztak abban, hogy jó helyen vannak, bíztak abban, hogy jól indultak el, hiszen hát a vőlegényt várják, és itt vannak a többiek között, és itt van a lámpás a kezükben. Tehát nagyon veszélyes ez, amikor magunkban bízunk, és ugyanakkor elengedjük az Isten kezét. Ahogyan nagyon veszélyes a laodiceai állapot is, amikor az ember gazdagnak tartja magát hitben, tapasztalatokban, vagy bármilyen téren, és szintén úgy érzi, hogy már egyedül is megy, és nincs olyan szüksége az Isten jelenlétére. Egy idézetet szeretnék olvasni ezzel kapcsolatban, hogy mikor bízhatunk mi igazán az üdvösségünkben. Az apostolok története 66. oldaláról. De azok, akik igazán megszentelődtek, tudatában vannak saját gyengeségüknek. Érzik annak szükségességét, hogy világosságért, kegyelemért és erőért járuljanak Jézushoz, akiben az egész teljesség lakozik, és aki egyedül képes kielégíteni szükségleteiket. Meg vannak győződve tökéletlenségükről, ezért arra törekszenek, hogy egyre hasonlóbbá váljanak Krisztushoz, és szent törvényének alapelveivel összhangban éljenek. Az önmagában elégtelenségnek ez a folyamatos érzése vezeti az embert az Istentől való teljes függőséghez, melyet az ő lelke munkál benne. A mennykincsestára megnyílik, hogy kielégítsen minden éhező és szomjazó lelket. Minden ilyen jellemvonásokkal rendelkező emberben élhet annak a napnak a bizonyossága, melyen azt a dicső országot megláthatjuk, melyet most csak képzeletben homályosan látunk. Ugye itt nem azokról az emberekről van szó, akik biztosak magukban, a saját cselekedeteikben, hanem éppen ellenkezőleg, akik látják a saját tökéletlenségüket, látják a saját tehetetlenségüket, és ezért Istenre hagyatkoznak. Nem magukban bíznak, hanem az Úrban, aki mindenképpen üdvözítheti őket. És ugye ezt mondja itt az utolsó mondat, hogy minden ilyen jellemvonásokkal rendelkező emberben élhet annak a napnak a bizonyossága. És így lehet csak bizakodással tekinteni az ítéletre, ahogyan olvastuk János első levelében, hogy bizodalmunk lehet az ítélet napjához. De mindezt átgondolva, hiszen mindannyiunknak szükségünk van arra, hogy valahogyan összhangba hozzuk ezt az ellentmondást, hogy igazán várjuk Jézus eljövetelét. Tehát ne ilyen félelemteli várakozással, hogy jó lenne, ha itt lenne, csak ne lenne ítélet. Jó lenne, hogyha már túl lennénk rajta. Jó lenne ott lenni az üdvösségben, az örök életben, csak ne kelljen megjelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt. Hanem kérjük őt most, napról napra, hogy vizsgálj meg engem, Istenem. Ítélj meg engem, mutass rá foltokra az életemben, és tisztíts meg. És tegyél alkalmassá, méltóvá az örök életre. Mert Isten mindannyiunkat méltónak akar ítélni majd az ítéletben. Hogy ne csak úgy jussunk be tűzből kikapott üszökként az Isten országába, hanem mint akik megtanulták a menny elvét, és akik gyakorolják is azt, a szolgálat és a szeretet elvét. Akik enélkül kerülnének be az Isten országába, ahogyan említettem is, szenvedés lenne számukra. Ezért írja azt Ellen White egyik könyvében, a Nagy Küzdelem utolsó fejezetében, hogy Isten kegyelmes cselekedete lesz az is, hogy a gonoszokat az örök megsemmisülésre ítéli. És nem bünteti őket azzal, hogy el kelljen szenvedniük a szeretetnek, a békességnek, az Istennel való közösségnek az állandó jelenlétét. Hiszen ez az ő számukra elviselhetetlen lenne. Tehát gondoljuk át, hogy a mi számunkra most mi az öröm? Mi jelent örömöt? Igazán keressük-e mi az Isten társaságát, az Isten jelenlétét az életünkben, vagy teher számunkra? Hogy egy-egy órát Istennel töltsünk, akár egy szombatnapon is, az már sok, vagy esetleg vágyunk többre. Hogy napról napra mennyit szánunk mi az Istennel való közösségre? Vágyunk-e több után, hogy mindig benne maradjunk, és mindig vele közösségben maradjunk? Hogy vajon a mi számunkra öröm lesz-e majd az, amikor örökké valóságon keresztül együtt lehetünk a mi Úrunkkal? Segítsen az Úr mindannyiunkat!
abban, hogy már most eljussunk erre a teljes szeretetre, az Istennel való szeretet közösségre, és bizodalmunk lehessen az ítélet napjához. Amen. Mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében jövünk Te eléd, és megköszönjük Neked azt, hogy Te az igazság Istene vagy, és a szeretet Istene is, aki nem szemeid látása szerint ítélsz, aki igazságban ítéled a gyöngéket, aki belátsz a szívek indítékaiba is, és nem csak a felszínt látod, azokat a cselekedeteket, amelyek emberek elkövetnek. Urunk, köszönjük azt is, hogy ismered a mi szívünket is, ismered egész életünket, és Te előtted vannak a mi szándékaink is. Kérünk, segíts minket, hogy napról napra a Te színed előtt tudjunk önvizsgálatot tartani, hogy megállhassunk a Te mindent látó tekinteted előtt, és hogy elfogadjuk tőled a Te feddéseidet is, elfogadjuk a gyógyszert is, amivel ki akarsz gyógyítani bennünket, a mi betegségeinkből, bűneinkből. És segíts, hogy mi is vágyakozzunk arra, hogy teljesen megtisztulhassunk a bűntől, hogy méltókká tétessünk arra, hogy az üdvösséget elnyerjük, hogy megtanuljuk gyakorolni a szolgálatot, hogy megtanuljunk szeretni, és ha teljessé válik bennünk a szeretet, akkor bizakodással tekinthetünk előre az ítélet napjára. Te erősíts meg bennünket ebben a reménységben, ebben a hitben, és segíts, hogy ezt képviselni is tudjuk, hogy ne úgy beszéljünk az ítéletről az embereknek sem, mint ami valami szörnyűséges cselekmény lesz, hanem mint az igazság napjáról tudjunk szólni, ami végre felszínre hoz minden rejtett dolgot, és végre a Te tisztaságod és a Te igazságod fog győzni ezen a földön is. Hallgass meg, kérünk mindannyiunkat, és segíts, hogy a győzők között lehessünk. Amen.

Kedves gyülekezet, először a gyermekekhez szólok. Kedves gyerekek, a bibliai ige, amit ma megtanulunk, az így hangzik. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Hát mikor változik el a föld? Például egy földrengésnél. Olyan nagy földrengés is lehet, hogy a hegyek beleomlanak a tenger közepébe. És tudjátok, biztos sokat hallottatok arról, hogy az emberi történelem végén, ahol most járunk, közel a Jézus Krisztus visszajöveteléhez, a Biblia azt mondja, sokféle természeti katasztrófa történik a világon. És talán ti is hallottatok, vagy a szüleitek beszélgetnek róla, vagy éppen képkockát láttatok a televízióban, vagy hallottátok a hírekben, most is óriási árvizek voltak sokfelé, nagyon veszélyes időjárás. És hát a mi országunkhoz valahogy nagyon kegyelmes a Jóisten, mert még olyan igazán nagyon-nagyon csúnya természeti katasztrófa nem ért minket, de ki tudja, hogy lesz holnap vagy holnap után, mert a mi földünkön nagyon megbomlott a természetnek a rendje, a sokféle téves emberi beavatkozás miatt, és ki tudja, ti gyerekek, ahogy nőttök föl, vagy még gyerekkorotokban, ti is kerülhettek valamilyen természeti katasztrófába. És ugye az ember nagyon tud félni. Vannak gyerekek, akik már akkor is félnek, mikor villámlik, meg mennydörög. Nem tudom, ti szoktatok-e félni. Vannak gyerekek, mikor nagyon fúj a szél, kint villámlik, mennydörög, akkor már nagyon félnek. De mit is tanultunk? Melyik bibliai igét? Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, még akkor se, ha hegyek omlanának tenger közepébe. És miért nem fél a hívő felnőtt és a hívő gyerek ezektől? Mert tudjuk, hogy a Jóisten az egész világ mindenség ura, és az egész természeté. És csak egy kis történetet elevenítek föl az evangéliumokból, mikor Jézus a földön járt, akkor ott tanított a galileai tónak a környékén, és ez a galileai tó nagyon hasonlít a mi Balatonunkhoz. Nem tudom, nyaraltuk-e olykor a Balatonnál, és tudjátok-e, ott is nagyon nagy vihar tud keletkezni. De hát a galileai tó az sokkal mélyebb, mint a Balaton. Azért lehet, hogy tudja is némelyik közületek, a legmélyebb helyen is csak 11 méter mély,

hogy ott alszik mélyen. Olyan fáradt volt, hogy még a mennydörgésre, a nagy vihar hangjaira se ébredt föl. A tanítványok aztán egyszer csak észbe kaptak, és ijedten mentek oda, és azt mondták, Mester, nem törődsz vele, hogy elveszünk. Látjátok, ilyen az ember. Elfelejt a Jóistenhez segítségért folyamodni, és mikor bajban van, akkor mindjárt szemrehányást tesz neki, és feltételezi, hogy elfeledkezett rólunk. De Jézus csak szeliden megkérdezte őket, miért vagytok ilyen kicsinyhitűek? Hát, ha én itt vagyok, akkor ti mitől féltek? És azt olvassuk, hogy szépen fölment a fedélzetre, és csak ennyit mondott a viharnak. Hallgass, és némulj el. És azt mondja a Biblia, abban a pillanatban lett nagy csendesség. Én a Balaton mellett nőttem föl, és ott tudom, hogy milyen nagy vihar, tomboló vihar tud lenni, és azt is milyen, amikor olyan mély csend van. És úgy elképzelem, milyen az, mikor a nagy vihar egy pillanat alatt átvált. Néma csendre, és tükör sima lesz a víz. És azt tudom mondani nektek, hogy a Jóisten, miki az egész világ mindenségnek, és a természeti erőknek az ura, hogyha ő meg akar szabadítani minket, akkor csak annyit mond, hogy hallgass és némulj el. És ezért arra bátorítalak titeket, hogy ne féljetek se a viharban, ne féljetek a természeti katasztrófába kerülnénk akkor se, hanem rögtön az jusson eszünkbe, hogy a Jóistent hívjuk segítségül. De tudjátok, hogy mikor lehet a Jóistent segítségül hívni? Ha nagyon vigyázunk arra, hogy minden vétkezésünk, minden, amit helytelenül szóltunk vagy tettünk, azt aznap este elrendezzük a Jóistennel, bocsánatot kérjünk, és szívből igyekezzünk az ő szeretet törvényét megtartani. Ha ezt tesszük, akkor bármilyen bajba kerülünk, nincs miért félnünk, még ha hegyek mennének a tengerbe, akkor se, mert a Jóistennek csak ennyi, hogy a mi kérésünkre szól, hallgass és némulj el. És elcsitul a vihar, és megment bennünket bármilyen veszedelemből. Menjetek akkor a helyetekre szépen, és a 46. Zsoltárban van az az ige, amit tanultunk. Kedves gyülekezet, nyissuk ki Bibliánkat, és olvassuk alapigeként mai vallástételi istentiszteletünkön János evangéliuma 8. fejezetének az 51. versét. János evangéliuma 8. fejezetéből idézem az 51. verset, amely így hangzik. Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Ez az ige azért nagyon meglepő és elgondolkoztató, mert nagyon egyszerű feltétel mellett egy igen nagy dolgot ígér. Elolvasom még egyszer. Bizony, bizony mondom néktek, ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Mi a nagy dolog, amit ígér? Nem lát halált soha örökké. És mi az egyszerű feltétel, amit mond? Aki megtartja az én beszédemet. És Jézus ezt ámen, ámen, amit így fordít a Bibliák, bizony, bizony bevezetéssel mondja, tehát maximálisan, kettőzötten megerősíti, hogy ez így igaz. Ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Gondoljuk át együtt, hogy ez egyetlen mondat, ez a nagyon megerősített, nagy súlyú Jézusi kijelentés, milyen üzenetet közvetít a mi számunkra. Először is azt a kérdést kell feltennünk, hogy mi emberek mit értünk halálon. Úgy közönségesen, általánosan. Hát mindnyájan tudjuk. Azt értjük rajta, amikor e világi életünk véget ér, mert az élet kialszik, mert a kapcsolatok szétesnek a szervezetünkben, és az összes életfunkciók megszűnnek. De a Szentírás, és különösképpen Jézus a halál fogalmának a mélyebb és pontosabb megismerésére akar bennünket elvezetni. Ugye a Szentírás szerint a bűn oka a halál. A bűn és halál, ez a két fogalom a lehető legszorosabban összefügg. Ugye

0: Római levél 5. fejezetének a 12. versében olvassuk, egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál. És a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenki vétkezett. Egy másik igét is idéznék, egy rövid mondat, de nagyon tanulságos. A Korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetének az 56. verse, amely azt mondja, hogy a halál fullánkja a bűn. Tehát azt mondja, a bűn az a gyilkos méreg, ami ha belénk kerül, a halált okozza. Tehát a halál fullánkja a bűn. És ebből következően mondhatta Jézus azt, ami a legszorosabb párhuzama a Szentírásban ennek az idézett igének, János Evangélium a 8. fejezete 51. versének. Ez János Evangélium a 5. fejezetének a 24. versében van, amikor Jézus azt mondta, hogy ha valaki hallja az én beszédemet és hisz annak, az nem megy a halálra, hanem átment a halálból az életre. Tehát, mintha azt mondta volna Jézus, hogyha a bűn mérge tisztulóban van az életünkben, ha ráléptünk a bűntől szabadulás, a gyógyulás útjára, ez olyan, mint egy nagy irányváltás, vagy útváltás, mintha átmentünk volna a halál útjáról az élet útjára. És ugyanennek a logikának alapján mondja a Szentírás, hogyha valaki azonosul a bűnnel, kiegyezik a bűnnel, amit ugye a Biblia hogy is határoz meg, az Isten szeretet törvényének, egyetemes erkölcsi törvényének az ellentéte, az én középpontuságnak, az egoizmusnak minden, akár gondolati, akár érzelmi, minden árnyalatni megnyilatkozása, ez mindaz a halálos méreg, ami végül az embernek a halálát okozza. És azt mondja a Szentírás, hogyha mi kiegyezünk a bűnnel, ha mi békességben élünk a magunk önzésével, én középpontuságával, és nem vesszük fel vele a küzdelmet, akkor valóságban akkor is halottak vagyunk, az Isten szemében halottak, hogyha élőnek látszunk, és élőnek tartatjuk magunkat, és élőnek tartanak mások. Ugye az Efézusi levél 2. fejezetének az első versében így olvassuk, azt írja az apostol az efézusi gyülekezet tagjainak, hogy egykor ti holtak voltatok a ti vétkeitek és bűneitek miatt. És ismeretes Jézusnak az a nagyon érdekes mondás, amikor valaki készséget nyilvánított arra, hogy Jézust kövesse, úgy, mint a többi tanítvány, vagyis Jézus munkatársai közé szegődjék, de azt mondta, hogy hát előbb még azért szeretné eltemetni az atyát, még majd amíg ő meghal, addig még nem, majd egy bizonyos késedelemmel, ha meghalt az édesapja. És Jézus azt mondta neki, hogy hagyd, hogy a halottak temessék az ő halottaikat, te pedig jöjj és hirdesd az Isten országát. Vagyis azt mondta neki Jézus, szép dolog, hogy gondoskodni akarsz az édesapádról, és gondoskodj is róla, de az nem lehet ok arra, hogy halogasd azt, hogy kövesd a Krisztust, hogy az Isten országát hirdetni kezdjed, mert ez olyan sürgős munka. Hát itt olyan tragédia van, itt nap mint nap halottak temetik a halottaikat. Itt annak az igének hangzani kell, ami embereknek életet adhat, ami embereket ahhoz segíthet, hogy átmenjenek a halálból az életre. Ó, bár csak mi is így látnánk, ahogy Jézus mutatta, hogy úgy elszörnyednénk ezen a tragédián, hogy itt a mi földünkön halottak temetik a halottaikat, és bárcsak úgy éreznénk, hogy minden kényelmeskedés, minden halogatás, hogy mi az Isten országa örömhírét igazán képviseljük, és továbbadjuk más embereknek is lehetőséget kapjanak, hogy átmenjenek a halálból az életre. Ez nem tűr halasztást, tehát itt nem lehet tétlenkedni, itt nem lehet lelki restségben maradni. Aztán ugyancsak ide tartozik Jézusnak egy különleges mondása, ezt találjuk Máté evangélium a 10. fejezetének a 28. versében, mikor Jézus azt mondta, ne attól féljetek, aki a testet öli meg, hát ettől már csak félünk, félünk a betegség általi, a baleset általi haláltól is, de még jobban, hogy valamilyen bűncselekmény áldozatai leszünk, vagy netán a hitünkért való mártiromságtól, szóval az erőszakos haláltól még jobban, mint a közönséges betegség vagy baleset általi haláltól. És Jézus mégis azt mondta, ne attól féljetek, aki a testet ölik meg, hanem attól féljetek, aki mind a testet, mind a lelket elvesztheti a gyehennában, ugye, ami a kárhozatnak a szimbóluma, vagyis a kárhozatban. Tehát Jézus azt mondta, hogy az a legnagyobb baj, ha a lelkünk fertőződik bűnnel, és még ha akár erőszakos halál áldozata is vagyunk, de a lelkünk szabadult a bűntől, hogyha elindultunk a gyógyulás útján, ha hűségesen elfogadtuk az Isten kegyelmét, és annak megfelelően éltünk és cselekedtünk, akkor nem pusztíthatnak el, mert feltámaszt Jézus az utolsó napon is, és örök életet ad. De ha ellenben a bűn mérgét beengedjük, vagy ott tartjuk az életünkben, ha kiegyezünk vele, akkor végül a kárhozat az osztályrészünk, ami a megsemmisülés, ami az életjogának az örök elvesztése, ami az emberi személyiségnek a teljes megsemmisülése. Ugye, hogy milyen különösek is vagyunk mi emberek, valahogy a mi gondolkodásunk nagyon balga. Nem véletlenül mondja a Szentírás, hogy az emberek teljes életükben rabok a haláltól való félelem miatt. Miért nem bujkál olykor bennünk a félelem, nem vagyok-e esetleg már rákos, csak nem is tudok róla. Vajon elindulok egy útra, nem ér-e valami baleset, vagy van, aki fél attól, hogy nehéz idők jönnek, és netántán még a hitéért mártíromság is lehet az osztály része. Szóval ezektől a dolgoktól nagyon tudunk félni. De félünk-e a bűntől, ami a halálnak a fullánkja? Félünk-e attól, hogy a bűnnek a mérge az ott van, és ott marad az életünkben? Valahogy a mi látásunk az egészen más, mint az Istené, és valahogy nagyon gyarlóak vagyunk ezen a téren. Szeretnék egy hasonlatot mondani. Körülbelül úgy viszonyulunk mi ehhez a dologhoz, mint most ugye mindenki olvas arról, hogy sajnos Afrikában még mindig terjed, és még mindig ijesztő. Ugye nyilván a szakemberek tudják, hogy ha még egy kicsit így megy tovább, akkor iszonyú lehet ez az ebola járvány, és már is iszonyú, de ugye még tovább terjedhet, ugye megvan a fertőzés terjedésének a maga matematikai törvényszerűsége. És olyan, hogyha mi a bűnt nem tekintjük a halál fullánkjának, és a bűnnel könnyelműen is felszínesen viszonyulunk hozzá, akkor körülbelül úgy csinálunk, mintha valaki rettenetesen fél, elmegy Afrikába, és azt mondja, rettenetesen fél, hogy megfertőződik és meghal az ebolában, de közben teljesen könnyelműen is felelőtlenül fertőződik azzal, amivel fertőződni lehet, és mellőzi a higiéniát. Na most ez a kis gyarló hasonlattal próbáljuk megérteni, hogy így vagyunk mi, hogy nagyon félünk a haláltól, szeretnénk üdvözülni ezt, ha valaki megismerte az evangéliumot, akkor nagyon szeretne üdvözülni, és a világért se szeretne elkárhozni, de különben azzal a bűnnel, ami a halálnak a fullánkja, azzal meg rettentő könnyelműen viszonyulunk. Ez egy nagyon-nagyon balga magatartás. És tegyük fel azt a kérdést, hogy tulajdonképpen miért viszonyulunk mi így a bűnhöz? Hát mert egyrészt eleve fertőzöttek vagyunk vele, mert a bűnre való hajlammal születünk. Aztán az egész környezetünk, nem is tudom milyen százalékot mondjunk, mekkora százalékban a bűn törvénye szerint él, tehát az egész közeg, amiben élünk, ugye az önközépontúság, az egoizmus törvénye szerint él, különösen a végidőben. Ugye így mondja a Biblia, az utolsó időben lesznek az emberek magukat szeretők. Ugye ez mint a ragály, ez a szemlélet, ez a gondolkozásmód, a féktelen individualizmus, és a csak magamra gondolás és a magam érdekeinek a hajszolása. Tehát egy ilyen környezetben, ahol ott nagyon-nagyon könnyű a bűnhez könnyelműen viszonyulni, a bűnt megszokni, és a bűnnel, ami életünkben kiegyezni. És tegyük fel azt a kérdést, akkor hogyan lehet az ember élővé, hogyan mentesülhet ettől a halált okozó bűntől? És ez az ige, amit olvastunk, ez az nagyon egyszerű feltétellel, amit mond, hogy ha valaki hallja az én beszédemet, illetve ha valaki megtartja az én beszédemet, az nem lát halált soha örökké, tulajdonképpen közvetve választ ad, hogy a halált okozó bűnnek mi az ellenszere, és azt mondja az Isten beszéde. Ugye vannak ilyen nagyon jól ismert igék, például csak nem gondolunk bele az értelmébe, mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útját, ha nem a te beszédednek megtartása által. 119. Zsoltár, 8. verse, gyakran idézett ilyet, de belegondolunk az értelmébe. Mi módon őrizheti meg tisztán, akár az ifjú, akárki, az ő útját, ha nem, mitől lehet, hogyan lehet a bűntől szabad, ha nem a te beszédednek megtartása által. Ebben mi van benne? Semmilyen más úton nem. Ez az egyetlen lehetőség, hogy a te beszéded megtartása által a halált okozó, a halál vírusát, vagy a halál csíráit hordozó bűntől szabaddá váljon. Ez az egyetlen lehetőség rá, más nem. És tegyük fel azt a kérdést, hogy mit jelent az, hogy Isten beszéde? Ugye azt mondja, te beszéded megtartása által. Ugye ebben nagyon meggyengült a hit a mi világunkban. Ugye a Szentírás ihletettségét egyetlen keresztény felekezet sem tagadja formálisan. De hogy a Biblia igéi úgy, ahogy szólnak az Isten beszéde, ebben nagyon meggyengült a hit. De a Szentírásban ez változatlanul fennáll. Én szeretnék egy igét idézni, a Tesszalonikai első levél 2. fejezetének a 10. versét. Nagyon szeretem ezt az igét, olyan nagyon egyértelmű és olyan nagyon határozott. Tehát Pál apostol Tesszalonikaiakhoz írt első levele, 2. fejezetéből idézem a 10. verset. Az apostol ezt írhatta az egykori tesszalonikai hívőknek. 13. vers, tehát Tesszalonikai első levél, 2. fejezet, 13. vers. Ugyanezért mi is hálát adunk az Istennek szüntelenül, hogy ti befogadván az Istennek általunk hirdetett beszédét, nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, mint hogy valósággal az is, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Hát nem tudom, vajon ma rólunk is lehetne ezt írni, a mi gyülekezetünkről, személy szerint rólunk, hogy emberek által hirdetett Isten beszédét nem úgy fogadtátok, mint emberek beszédét, hanem mint Isten beszédét, mint ahogy valósággal az is, és azt is el lehet rólunk mondani, amely munkálkodik is ti bennetek, akik hisztek. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos Biblia vers, és felteszem azt a kérdést, alapvetően különbözik Isten beszéde az emberi beszédtől. Ugye Jézus azt mondta, hogy ilyen kifejezéseket használt, hogy vannak beszédek a mi földünkön, amelyek Isten szájából származnak. Ugye ismerjük az igét, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden igéjével, amely az ő szájából származik. És azt is mondta Jézus, hogy a beszédek, ugye, hiszen ő is isteni személy, és az Atya akaratát közvetíti, azt mondta, a beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet. Érthető tehát, hogy az Isten beszéde a halál ellenszere? Pontosabban a bűn ellenszere, és ezáltal a halál ellenszere? Mert azt mondja, hogy lélek és élet az én beszédeim a ti számotokra. Egy helyen a Szentírás nevezi az Isten beszédét életbeszédének. Ugye amikor a Filippi levélben azt írja a gyülekezetnek, hogy ti legyetek fedhetetlenek és tiszták az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, életnek beszédét tartva elébük. Ugye milyen fontosak ezek a bibliai fogalmak, az Isten beszéde, az lélek és élet, az életnek beszéde, az a bűnnek és ezáltal a halálnak az ellenszere. És akkor szeretném feltenni azt a kérdést, hogy miért? Hát azért, mert ez így mondja a Biblia, hogy Isten a szeretet, Isten a megtestesült szeretet. Azt is mondja, hogy ő a megtestesült igazság. Isten nagy igazságú és nagy irgalmasságú. És mivel Isten tökéletes lény, azért az ő jelleme és az ő beszéde között nincs különbség, nincs eltérés, nincs ellentét. Az Isten tökéletes jelleme jut kifejezésre az ő beszédében. Ezért az ő igéje, az ő beszéde igazság. A bűnnek, a hazugságnak az ellenszere. És akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy munkálkodik bennünk ez a beszéd? Tulajdonképpen, amikor azt mondja, hogy ha valaki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké, arra utal, hogy az Isten beszéde teremtő hatalom. Ezért írja Pál apostol, hogy munkálkodik is azokban, akik hisznek. Hogyan teremtő hatalom az Isten beszéde? Úgy teremtő hatalom, hogy egyrészt leleplezi bennünk a bűnt, a bűnnek a hazugságai, szinte írtja belőlünk, mint valami vírusölő a bűnt, ha helyesen viszonyulunk hozzá, erről szeretnék az igehirdetés utolsó részében szólni. Ugye mindnyájan ismerjük ezt az igét, csak talán nem gondolunk bele eléggé a zsidókhoz írt levélben, amikor azt mondja, Istennek beszéde élő és ható. Élesebb minden kétélű fegyvernél. Elhat az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Mi van ehhez hasonló, az Isten beszédéhez hasonló, amely az ember lelki világának a legrejtett zugaiba képes behatolni, amely, mint egy élő és ható fegyver, ott írtja a bűnnel való kiegyezést, kinyitja az ember szemét rá, ellenségeskedést tud szerezni az emberben a bűnnel szemben. A másik oldalról pedig belénk tud pántálni tiszta, szent, isteni gondolatokat, tiszta, önzetlen, jóra való késztetéseket. Ezért mondta Jézus főpapi imájában, szenteld meg őket a te igéddel, a te igéd igazság. Tehát az Isten igéje meg tud szentelni egy embert, meg tudja változtatni, igaz bűnösből igaz emberré tudja változtatni. De most az a kérdésünk, hogy mikor tud hatni így az Isten igéje. Jézus ezt nagyon egyszerűen mondta, aki megtartja az én beszédemet. Érezzük, hogy ez mennyire fontos. Az előbb véletlenül nyelvbotlásból így mondtam, aki hallja az én beszédemet, de éppen hogy nem az, hanem aki megtartja az én beszédemet, mondja Jézus. És ugye említettem, hogy ennek az igének a legfontosabb párhuzam a János evangélium 5. fejezetének a 24. verse, ahol Jézus azt mondja, hogy ha valaki hallja az én beszédemet és hisz annak, akkor nem megy a halálra, hanem átment a halálból az életre. Ugye értjük, hogy mit jelent az, hogy hallja az én, meghallja az én beszédemet és hisz annak, teljes bizalommal rátámaszkodik, akkor jön ez a következmény, másképpen nem. És szeretném megkérdezni, hogy Jézus mondott óvásokat azzal kapcsolatban, hogy más dolog az Isten beszédét hallani, és más dolog megtartani? Hát a legnevezetesebb a hegyi beszéd záró hasonlata. Kit nevezett Jézus bolond embernek? Aki hallja az én beszédemet, de nem cselekszi meg, nem tartja meg. Mert itt nyilván azokról van szó, akik meghallották, akik felfedezték annak az igazságtartalmát, akik elvben vallják, hogy hiszik, de mégsem cselekszik. Megkérdem, nem ez a legnagyobb balgaság? Ha az Isten igéje meggyőzi az elmémet, hogy igazság, leleplezi bennem a bűnt, késztet a jóra, és én azt mondom, amen, úgy van, egyetértek vele, de mégsem cselekszem. Ez a legnagyobb balgaság. És Jézus világossá tette, hogy az efféle viszonyulás Isten igéjéhez senkit sem fog megmenteni az örök életre. Akik csak így viszonyulnak Isten igéjéhez, hogy hallja, de nem cselekszi, azokra nem érvényes az, hogy átment a halálból az életre, hanem csak aki hallja és hisz annak, és csak aki megtartja, arra érvényes az ígéret, hogy nem lát halált soha örökké. Jézus mondott egy meghatározást arról, hogy kik az ő földi családja. Kik alkotják az ő egyházát. Lukács evangélium 8. fejezetének a 21. verse. Akik Isten beszédét hallgatják, de rögtön hozzátette, és megtartják, azok nekem fitestvérem, nőtestvérem, apám és anyám. Ők az én családtagjaim. Ők az én hozzátartozóim ezen a földön. Kedves testvérek, megkérdezem, Isten egyházához tartozónak valljuk magunkat? Akkor megfelelünk ennek a mércének, hogy Isten beszédét hallja és megtartja. Akik Isten beszédét hallgatják és megtartják. Hiába valljuk elméletben a hitvallás X pontját, ha nem tartjuk meg. A Krisztus egyházához csak azok tartoznak, akik Isten beszédét hallgatják és meg is tartják. Nem ér semmit, hogy a hitvallásunk rendben van, ha a gyakorlatban pontosan az ellenkezőjét cselekedjük X ponton. És akkor szeretném megkérdezni, hogy mit jelent az Isten beszédét megtartani. Még ezt is egy kicsit boncolgassuk. Mert olyan végtelenül egyszerű ez a mondat, és olyan nagyot ígér ezzel az egyszerű feltétellel, hogy nekünk, hogy így mondjam, egész életünkben hallani kell ezt, hogy aki megtartja az Isten beszédét, nem lát halált soha örökké. És nagyon mélyen meg kell értenünk, és nagyon a szívünkbe kell, hogy vésődjék, hogy mit jelent az Isten beszédét megtartani. Azt kell mondanom, kettőt. És egyik a másikból következik. Kettő szorosan összefügg. Jézus beszélt arról, hogy először is azt jelenti, hogy megtartani az elménkben és a szívünkben, és a szívünkben forgatni. Nagyon elgondolkoztatott a közelmúltban az az ige, János Evangéliuma 5. fejezetének a 38. verse, amikor Jézus azt mondta a korabeli farizeusoknak és írástudóknak, és az Isten beszéde sincs maradandóan bennetek. Most akkor tegyük csak magunkat erre a mérlegre. Az Isten beszédét, akik itt vagyunk, mindnyájan rendszeresen olvassuk, hallgatjuk. De elértük azt, hogy az Isten beszéde maradandóan van bennünk. Ez egy nagyon nagy különbség. Idézném a 119. Zsoltár 11. versét is. Ez is olyan egyszerű. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Mit rejt az ember a szívébe? Ugye, mert ez egy hasonlat, mintha egy kincset elrejtene az ember. Ugye a kincset rejti el az ember. Ha az Isten beszédében én kincset találtam, akkor a megtartás első fokon azt jelenti, hogy a szívembe rejtem. A megértés nyomán mélyen bevésem az emlékezetembe, és a szívembe forgatom, és ott tartom, és szemem előtt tartom azokat a bibliai igéket. Azt mondja a Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezetének a 16. verse, Istennek beszéde lakozzék bennetek gazdagon. Mintha azt mondaná, hogy lakjon bennetek. Értjük, milyen különbség az, ha a Bibliánkban van, meg az, ha a prédikációban halljuk, és ha lakik bennünk. Figyeljük meg ezeket a kifejezéseket. Isten igéje maradandóan legyen bennünk. A szívünkbe rejtsük. Lakjon bennünk. Ez egészen más, mint csupán hallgatni. És azt mondani szép. És azt mondani, hogy igaz. És azt mondani, hogy egyetértek vele. Ez mind megtörténik. Még gyönyörködhetem is benne. Ezékiel próféta könyvében olvassuk, hogy Isten így jellemezte a prófétának azokat a júdabelieket, akiknek ő prédikált. Ezt mondja, hallgatják a te beszédedet, eljönnek hozzád, abban nincs hiba. Még olyan is vagy nekik, mint valami szerelmeskedő ének, mint valami szép hangú hegedű. Megkérdezem, a szép hangú hegedűt szívesen hallgatja az ember, füle élvezi? Még élvezhetem is az ige hirdetést. Nem csak az elmém azt mondja, hogy igaz, úgy van, még esztétikai gyönyörűséget is találhatok benne, még a szívem húrjait is megrezegtetheti. És még mindig nem biztos, hogy cselekszem, mert azt mondta az Úr, hallgatják a te beszédedet, de nem cselekszik. Megmaradnak annál, hogy gyönyörködnek benne, hogy élvezik, de nem cselekszik. Tehát látjuk, első fokon az Isten beszédét megtartani azt jelenti, hogy én ne úgy vegyem azt, mint emberek beszédét, hanem azzal a mély tisztelettel, azzal a komolysággal, hogy ez egyszer Istennek a beszéde, mely az ő szájából származik, kettő, amely lélek és élet, amely a halálnak az ellenszere, ezért én a szívembe rejtem, hogy ne vétkezzem ellene, ezért én a szívemben forgatom, ezért mindig a szemem előtt tartom, ezért maradandóan kell, hogy az Isten beszéde bennem legyen. És a második fok pedig az, hogy cselekedjük. Hogy a cselekedeteinkben ez az ige testet ölt. És megkérdezem, hogy összefügg a kettő egymással? Hát akiben az Isten igéje maradandóan van, az az ember, az, aki mindig szeme előtt tartja, az képtelen vétkezni. Az, amikor jön a kísértésnek az alkalma, akkor hirtelen agyába villan, úgy, mint ahogyan a József mondta, hát én hogyan vétkezhetnék az Istennel, én hogyan követhetném el ezt a gonoszságot? Ha maradandóan van bennünk az Isten igéje, ha mindig a szemünk előtt van, ha teljesen meggyőzte az elménket, a szívünket, ha mint a kincset rejtettük magunkba, akkor ez pajzs lesz, akkor ez védelem lesz a bűn ellen. És akkor szeretném feltenni azt a kérdést, hogy most már akkor mi magunk szembesülünk azzal, hogy most mi azok között tartunk, akik biztos, hogy átmentünk az életből a halálra, akik nem csak halljuk az Isten beszédét, hanem megtartjuk, akik az Isten egyházához tartozunk valóban, akik hallgatják és megcselekszik Istennek a beszédét. Akkor itt elgondolkozhatunk, hogy mi múlik ez, még mindig firtassuk, hogy mi múlik az, hogy megtartjuk-e Isten beszédét. Ugye mindnyájan emlékszünk a magvetőnek a példázatára. A magvetőnek a példázatában Jézus elmondta, hogy kiknek az életében tudja a mag, a maga életadó teremtő hatalmát kifejteni, és kiknek az életében nem tudja. Ugye az első feltételezem, hogy nem a mi esetünk, az útfélre esett mag. Mert ugye azt úgy magyarázta Jézus a példázatot, hogy az a kitaposott, kemény, útféli talaj, abba be se tud hatolni a mag, csak ott marad a felszínén, aztán jönnek a madarak és elkaptossák. Aki megérti az Isten beszédét, aki élvezi az Isten beszédét, az nem tartozik ide. Nem lehet azt mondani, hogy fel se fogta, hogy miről van szó. Nem lehet azt mondani, hogy be se hatolt az elméjébe, meg se szólította az üzenet, amely az Isten beszédében van. De Jézus még tovább folytatta, aztán beszélt olyanokról, akikről a köves talajhoz hasonlított, aminek a gyökérzete elkezd fejlődni, tehát kezd a gyökérzet kifejlődni, de megreked, mert a köves rétegen a gyökér hajszálerek nem tudnak átmenni, a köves talaj megfogja a gyökér fejlődést. És mit jelent a köves talaj? Az önzésnek a páncélját. Ez az, amikor az ember meg is értette az igét, még gyönyörködhet is az igében, de ellenáll neki, mikor az énjét érinti. Amikor az önzését megítéli, akkor ellenáll neki. Mintha köves talajba ütközne a szívében az ige, nem tud a gyökér tovább fejlődni, nem tud maradandóan beleépülni az Isten igéje az életébe, mert amikor valamiben megítéli, akkor ellenáll neki, akkor mint a kő nem engedi tovább a gyökérzetet, ő sem engedi tovább, hogy elhasson egészen az ízeknek és a velőknek megoszlásaig, és tényleg megítélje az ő gondolatait és szívének indulatait. Egy ponton megállítja az igének a hatását. És aztán Jézus beszélt olyanokról is, ahol pedig az élet gondjai közben, vagy tövisek közé esik és megfojtják, amikor eltereli az ember figyelmét, az élet gondjai, az élet adta lehetőségek, és ugyan örömmel fogadja hirtelen az ígét, de aztán ezek a dolgok lefoglalják a figyelmét, lefoglalják az idejét, és nem tudja az ige kifejteni a hatását. És én szeretném tőletek megkérdezni, testvéreim, hogy most ebbe a tükörbe nézve mi hol tartunk. Van-e a mi életünkben ellenállás az igének, mikor tényleg úgy jól az elevenünkre tapint, és akkor nem engedjük tovább. És Isten a szabad választást mindig tiszteletben tartja. Akkor nincsen tovább, akkor ott megáll a dolog. Tehát ellenállunk, megkeményítjük ott a szívünket, pedig megértettük, pedig tudjuk, hogy igaz, pedig valljuk, hogy igaz. Vagy pedig nem szeretnénk mi elfordulni, mi nagyon szeretjük az Isten, nagyon élvezzük az igéjét, de engedjük, hogy az időnket és a figyelmünket annyira lefoglalják az élet gondjai és a világ adta lehetőségek, hogy az Isten igének csak egy ilyen icike-picike kis hely marad. És ez kevés. Megfojtják ezek a mindenféle gazok és gyomnövények, és nem tud eljutni a gyümölcsözésig, nem tud eljutni bennünk a cselekvésig az Istennek az igéje. Egy nagyon találó részletet olvastam Spurgeonnél, aki azt írja, hogy igehirdetőknek írja, de valóban minden keresztényre igaz. Azt mondja, olyan legyen nektek az Isten igéje, mint a varrónőnek a varrótű, mint az iparosnak a szerszáma. Azt mondja, olyan, még a véretek is biblikus legyen, és csak ez jöjjön ki belőletek mindig. Annyira az Isten igéje átjárjon benneteket, annyira maradandóan legyen bennetek. És kedves keresztelendő testvére, most téged személy szerint is szeretnélek megszólítani, de az egész gyülekezetet is, hogy az ige azt mondja, hogy féljünk a bűntől, mint a haláltól. Szóval ne a haláltól féljünk ettől a fizikai, de a bűntől féljünk. És vegyük komolyan azt, hogy ettől a halálos vírustól az Isten igéje tud megmenteni. És az Isten igéjét együk és igyük, ezt is mondta Jézus. Szóval épüljön be a sejtjeinkbe, lakjon bennünk, rejtsük a szívünkbe, mint a kincset, legyen maradandóan velünk. És a két dolog tehet tönkre bennünket. Az egyik a felszínes viszonyulás az igéhez, a másik pedig az, hogy még nem is viszonyulunk felszínesen, de a cselekvésnél elakadunk. És én szívemből kívánom, hogy legyen az életed vezérigéje ez, hogy aki hallja, megtartja az én beszédemet. Aki megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. És ennél nagyobb ígéret nem létezik. Hiszen ha belegondolunk, olyan hiába való életünk, ha itt leélünk 70-80 évet, és végül a végítéletkor a kétségbejtő szembesülés vár minket, és az örökre szóló elveszés. Ugye a mi Bibliánk nagyon tévesen fordítja így, amit Jézus sokszor mondott a kárhozatról, ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Az eredeti szövegben az van sírás és fogvacogás. És értjük, mi ez? Kétségbeesett sírás és félelem. Borzasztó lehet ez a szembesülés? Kétségbeesett sírás és félelem. Különösen azoknak, akik még ott is volt az ige mellett, még értette is, még meg is szólította, még gyönyörködött is benne. De nem jutott a dolog addig, hogy megtartjuk. Nem jutott addig, hogy teljesen még a vérünk is biblikussá válik, és hogy ebből következően meg is cselekedjük. Mert ha ennyire átjár, ennyire maradandóan épül belénk az Isten igéje, akkor már biztos, hogy cselekedni fogjuk, akkor a cselekvés nem fog elmaradni, akkor ekkora ellentmondásra nem vagyunk képesek, hogy meg se cselekedjük. Természetesen mindebben a Szentlélek és a Krisztus áldozata működik, mert hiszen az Isten igéje nem tudna így megszólítani Szentlélek nélkül, és egyáltalán az Isten felé fordulni nem tudnánk a Krisztus áldozata nélkül, és a Krisztusnak az állandó közben járó munkája nélkül, aki azt mondja, hogy még én ezt a fát ápolom, még megtrágyázom, még megkapálom. Ki tudja, milyen kegyelmi eszközöket rendel Krisztus, ami számunkra adott esetben azt, hogy most halljad ezt meg ezt az igehirdetést, vagy olvasd ezt meg ezt, és a szólítson meg téged. De hát a Krisztus szüntelen figyel ránk, és szüntelen munkálkodik azért, hogy ha egyszer már az Isten igéje meg tudod szólítani, akkor nehogy elakadjunk, ami a legrosszabb eset, hogy tudtuk, hallottuk, megértettük, de nem cselekedtük. Ő mindent elkövet, mint közben járunk, és a Szentlélek által teremtő erővé teszi az ő igéjét bennünk, hogy végül mi az igének a cselekvőivé legyünk. Kedves gyülekezet, én mindannyiunknak kívánom azt, hogy ezt a szemléletet tanuljuk meg az igéből, hogy nem a természetes haláltól és nem az erőszakos haláltól kell a legjobban félni, hanem a bűnnek a vírusától, a halált okozó bűntől, és ezért azt az ellenszert, azt, ami meg tud óvni ettől, azt nagyon-nagyon meg kell becsülnünk. Azt igazán tartsuk meg a mi szívünkben is, és aztán a mi cselekedeteinkben is. Amen.
1: Énekeljük el közösen a 73-as ének elsőtől ötödik versét. 73-as ének elsőtől ötödik versét énekeljük el.

0: akik akarják és tehetik, azokkal térdeinket meghajtva imádkozunk, a többieket megkérem, hogy maradjanak állva.
1: Szerető mennyei édesatyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében, és köszönjük azt, hogy Krisztus eljött erre a földre, hogy elküldted nékünk, és Urunk, vésd ma a szívünkbe ezt az egyszerű mondatot, aki hallja, megtartja az én beszédemet, nem lát halált soha örökké. Édesatyánk, add, hogy megnyíljon az értelmünk, és megértsük azt, hogy a te beszédedet sokkal jobban meg kell becsülnünk, mint eddig tettük. Add, hogy érezzük a vihar szelét, amely közeledik, sőt, valóban az első érintéseit érezzük, és tudjuk, hogy senki sem tud megmaradni ebben a viharban, csak az, aki hallja és hiszi, aki hallja és megcselekszi a te beszédedet. Urunk, ha belegondolunk abba, hogy mi mindenről tudjuk, hogy a te beszéded mit mond, de nem úgy élünk, de nem úgy cselekedjük, akkor kicsit megriadunk, hogy mi sem sorolhatjuk magunkat egyértelműen azok közé, akik megtartják a te beszédedet. Urunk, segíts kérünk arra, hogy fölbuzduljon a szívünk arra, hogy naponta ne csak felszínesen belelapozzunk, vagy elolvassunk egy-egy igét, hanem valóban kutassuk a te igédet azzal az imádsággal, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Add, hogy ne nyugodjunk, amíg nem laknak bennünk a te igéid, amíg nem épülnek be szintje a sejtjeinkbe, és amíg nem szólalnak meg ezek a maguktól is, és nincsenek a szemünk előtt mindig, amikor a bűnnek a fertőzése ott van, amikor kísért bennünket a gonosz. Szerető mennyei atyánk, kérünk téged, hallgass meg a mi imádságunkat, és attól, hogy az egész életszemléletünk ez szerint, az ige szerint alakuljon, hogy ne a haláltól féljünk, hanem a bűntől féljünk. Tartsunk tőle, mint a haláltól, és nagyon megbecsüljük azt, ami ellenszere ennek. És addurunk, hogy mindig a te szent lelkedért is könyörögjünk, hogy soha ne legyen üres a mi biblia olvasásunk, vagy ige hallgatásunk, hanem a te szent lelked azt öntözze, azt megtermékenyítse a mi szívünkbe. És meglássuk a te igédben Krisztust, a Krisztusról, a megváltóról szóló hatalmas igéket és bizonyságtételt. Kérünk, hallgass meg imánkat, és hadd könyörögjünk különösen a mi keresztelendő testvérünkért. Add, hogy áldás legyen az az alkalom, valódi mennyben is megkötött szövetségkötés legyen. És segítsd őt, Urunk, hogy mind jobban kibontakozzon előtte, hogy mire hívtad előt, és add, hogy mint eddig is, ezután is örömet találjon abban, hogy a szegényeknek hirdeti az evangéliumot, hogy láthassa életek megújulását, mint ahogy az övé is megújult a te igéd által. Hallgasd meg, Urunk, imádságunkat, és áldj meg minket is, hogy szeretettel fogadjuk őt, javára, áldására legyünk testvéri kapcsolatainkban. Jézus nevéért kérünk, maradj mindannyiunkkal. Amen.
0: Záróénekként énekeljük közösen a 334-es számú ének minden versét. Tehát a 334-es közös énekünk minden versét énekeljük.

címmel, és már 6 alkalmat tartottunk ezzel kapcsolatban, és most folytatódik. A szeretet útja, ami nem más, mint a Jézushoz vezető út, mert a Biblia szerint Isten a szeretet, és mi emberek is úgy vagyunk vele, hogy szeretnénk szeretni. Ugye, akik itt vagyunk, jelen vagyunk, talán így gondolkodunk mindannyian, hogy szeretnénk szeretni, jobban szeretnénk szeretni a hozzátartozóinkat, az embereket úgy általában. És a Biblia erre azt a választ adja, hogy ez nekünk magunktól nem fog menni. Ugye ezeken az alkalmakon mindig a Bibliából keressük a válaszokat a feltett kérdésre. És a Biblia azt mondja, hogy Isten a szeretet, és hogyha mi a szeretet útján akarunk járni, meg akarunk tanulni jobban szeretni, Isten kikerülhetetlen ezen az úton, mert ő a szeretet, és csak az ő szeretetét megismerve és befogadva tudunk mi is szeretettel, igazi szeretettel viszonyulni a mi embertársainkhoz. Nagyon dióhéjban pár mondattal megpróbálom összefoglalni az előző alkalmaknak a tanulságait. Tényleg csak pár mondat minden alkalomról. Ugye az első alkalom volt, az volt a cím, hogy Isten a szeretet. Ugye éppen elmondtam az előbb, hogy miért is kezdtük így, mert Isten kikerülhetetlen, és hogyha meg akarunk tanulni szeretni, akkor a szeretet forrásához kell nekünk fordulni. Önismeret és jelenfejlődés, ez volt a második alkalomnak a címe. Valahol arról szólt, hogy igazából fel kell ismernünk, hogy önmagunkban tehetetlenek vagyunk. Önmagunkban tehetetlenek vagyunk, jellemhibáinktól, rossz szokásainktól, bűneinktől önmagunkban képtelenek vagyunk szabadulni, és igazából Jézusra van szükségünk. Ő maga mondta egy alkalommal a Bibliában, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek, semmi jót. Szeretnék megváltozni, hogyan? Ez volt a harmadik alkalom. Mi is az igazi változás első lépcsőfoka? Hát ugye, hogy fölismerjük hibáinkat, bűneinket, jellemfogyatékosságainkat, és hogy e fölött valahol megkeseredjünk, megszomorodjunk, hogy ezt a Biblia bűnbánatnak nevezi. Ugye az Isten országába való belépés is így kezdődik, ugye a boldog mondásokkal kezdte Jézus a hegyi beszédet, ami az egész hegyi beszéd az Isten országának az alap törvényszerűségeiről beszélt, és így kezdte, hogy a boldog mondások, vagy boldogok a lelki szegények, akik érzik a nyomorultságokat, érzik, hogy nincs bennük szeretet, érzik, hogy nem tudnak változni, pedig szeretnének. A kimondott szavak ereje, ez volt a negyedik alkalom. Miért nehéz bocsánatot kérni, ugye ez volt az alcím? Mert valahol önmagamat kell megalázni, amikor kifejezem. Ugye valamit rosszul mondtam, rosszul tettem. És ez kikerülhetetlen, hogy akkor fogalmazzam meg, akit megsértettem, akit megbántottam, kérjek bocsánatot. Ugye nagyon nehéz, nagyon sok ember számára, mert valóban meg kell alázkodnom, meg kell aláznom önmagam, amikor ezen az úton indulok el. De megint csak a Biblia azt mondja, hogy ha megvalljátok bűneiteket, Isten hű és igaz, hogy megbocsássa bűneiteket, és megtisztítson minden hamisságtól. Tehát kikerülhetetlen a bocsánatkérés, a bűnvallomás. Ötödik volt az akaraterő és a döntés szerepe, és arról beszélgettünk, gondolkoztunk, hogy van egy harc, egy küzdelem, amit mindannyiunknak meg kell vívni, ez pedig az önmagunkkal való harc és küzdelem itt belül. És ez a legkeményebb és legnagyobb harc, amibe bele bocsátkozhatunk itt ezen a földön. Ez is kikerülhetetlen. És ehhez is valahol Isten ad nekünk segítséget, hogy ezt meg tudjuk tenni. És az utolsó alkalom volt a Bizalom gyümölcsei című. Itt a hitről és az elfogadásról beszéltünk. Tehát, hogy minél inkább megismerjük Istent, annál inkább látjuk őt bizalomra méltónak. És minél inkább rábízzuk magunkat Jézusra, annál inkább tud jelen lenni és megnyilvánulni az életünkben. Tehát ugye ő a szeretet. És én minél inkább megismerem őt, és minél inkább átadom az életemet neki, annál inkább tud a szeretet, vagyis Jézus megnyilvánulni, megnyilatkozni az életemben. Visszatekintve, ugye körülbelül eddig ennyi hangzott el, és egyébként
múltkor is mondtuk, tehát, hogy van egy kis vékony könyveske, a Krisztushoz vezető lépések, vagy Jézushoz vezető út, különböző címekben is

0: címekkel jelent meg. Igazából ennek a fejezetei adták az apropót az előadásoknak a címeihez. Ajánlott olvasmány a sorozat mellé. És nézzük a mostani alkalmat. Talán egy kicsit furcsa a cím, ez a cím a mostani alkalommal, hogy a puding próbája a jellem. Jellemről gondolkodunk. És az alcím pedig így hangzik, hogy a hit az nem más, mint a Krisztusban megváltozott élet. Mit is jelent ez a cím, és mit tartalmaz, miről fogunk gondolkodni. A puding próbája, ugye ez egy ilyen szólásmondás, mindenki tudja, hogy miről van szó. Ugye nem az evésről fogunk beszélgetni elsősorban, meg a pudingnak az elkészítéséről, hanem ez egy, ugye azt jelenti maga a kifejezés, hogy mindennek megvan a maga próbája. Tehát mondhatunk mi bármit, hogy ez puding, ez keresztény, azt mondja, de várjunk, meg kell próbálni, biztos, hogy az. Ez neve lehet, hogy az, de meg kell kóstolni a pudingot ahhoz, hogy kiderüljön, hogy tényleg az. És azt mondja, keresztény mondjuk, tényleg az, vagy csak mondja magáról, vagy mondják róla. És ugye a kereszténység igazi próbája valahol az embernek a jelleme. Tehát erről gondolkodnánk, úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy a kérdés, hogy igazából ki a keresztény? Kire lehet mondani, hogy keresztény? Mit gondolunk? Kire lehet mondani, hogy keresztény? Várok válaszokat is. Élünk, keresztény Európa. Igen. Járni azért ezt a kérdést, ugye? Summa-summarum. Teszek föl kérdéseket. Akit megkereszteltek, az a keresztény? Nem. Miért nem lehet keresztény, akit megkereszteltek? De nem biztos, ugye? Itt van a különbség. Nem attól keresztény valaki, hogy megkeresztelték, de az nem zárja ki, hogy keresztény legyen valaki, hogy megkeresztelik nyilván. Hogy valaki rendszeresen is sokat jár templomba, az a keresztény? Nem. Nem lehet keresztény, aki sokat jár templomba? De nem azon múlik, nem az a fő szempont. Aki imádkozik, sokat imádkozik. Aki hisz Istenben, az a keresztény?
1: Hát a katolikusok sokat imádkoznak már, többet.
0: Vagy aki azt mondja magáról, hogy keresztény, úgy gondolja magáról, hogy keresztény, az a keresztény? Tehát ugye azért... aki sokat imádkozik, az keresztény. És hisz Istenben.
1: Az a legközelebb.
0: No, nézzük, gondolkodjunk akkor, hogy igazából mi a puding próbája, és hogy kiről lehet mondani igazából az, hogy ez valóban keresztény. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy mit jelent maga ez a szó, hogy keresztény. Honnan ered? Mi az alapja, a gyökere? Mi az, hogy keresztény? Mihez van köze? Kihez van köze?
2: Igen. Krisztus halálához, ami megváltásunkhoz.
0: Általában minden nyelvben Krisztushoz kötik, tehát Christian, tehát Krisztusi, ugye a legtöbb nyelvben, így van a megfogalmazás. A magyarban kötődik inkább a kereszt szóhoz, de a keresztény, keresztjén az azt jelenti, hogy Krisztusi. Tehát Krisztushoz hasonló, Krisztust követő, Krisztus gondolkodás és életmódját alapul vevő, tehát hogy Krisztushoz kötődik mindenképpen ugye a keresztény szó. Szeretnék egy pár gondolatot megfogalmazni, amit a Biblia is megfogalmaz, hogy hol kell keresni, tehát mit gondoljuk róluk és hogyan, hol kell keresni őket. Kezdem egy érdekes megfogalmazással, ez Jézusnak a megfogalmazása. Máté evangélium a 7. fejezetében a 13. 14. vers így hangzik, hogy Máté 7.13-tól: menjetek be a szoros kapun, mert tágas az a kapu, széles az az út, amely a veszedelemre visz, és sokan vannak, akik azon járnak. Mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik megtalálják azt. Tehát, meg ugye egyéb más helyet, igét is olvashattam volna, de valahogy ez a Biblia megközelítése, hogy nem a sokaságban kell keresni valahol az igazi hívőket, az igazi keresztényeket, hanem valahol mindig a kisebbség képviseli sajnos hitelesen Krisztust az ő nem csak szavaiban, hanem megváltozott életében, tehát jellemében, lelkületében, cselekedeteiben is. Ugye ez azért érdekes, mert ahogy mondtam is, elvileg keresztény országban élünk, keresztény Európa kellős közepén. A legtöbb ember keresztény, ugye a népszámlálásoknak az adatai is mutatják, hogy hát bizony jóval több, mint a fele, majdhogy nem az egész ország keresztény tulajdonképpen. És ez már önmagában furcsa, tehát vagy nem igaz, amit Jézus mondott, vagy akkor ez a kereszténység, amit az ember megvall, ez nem az a kereszténység, amiről most gondolkodni szeretnénk, vagy kutatni szeretnénk. Tehát valahol sántít a dolog akkor ezek szerint. Az is elgondolkodni való, hogy a Biblia mindig maradékról beszél, mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségről, amikor azokról beszél, akik igazából visszatükrözik az Istent az életükben, és akiket valóban üdvözíteni is tud. Ez a nagy sokasághoz képest egy maradék, ugye ez egy már a szó érzékelteti, hogy nem a többség, hanem a maradék. Istennek volt egy választott népe az Ószövetség idején, ugye Izraelnek a népe, és elgondolkodó dolgot mond róluk Ézsaiás is, és Pál apostol is, hát Pál apostol csak visszaidézi Ézsaiást, ugye a római levélnek a 9. fejezetében, amikor azt mondja, hogy ha Izrael száma annyi lenne, mint a tenger fővenye, tehát a tengerparti homok, akkor is csak a maradék tartatik meg. Tehát azt mondja, hogy látszólag az Isten népe ez a nagy sokaság. De azt mondja, hogy megtartatni, tehát az üdvösség szempontjából megtartatni csak a maradék tartatik meg. De ez ugyanúgy elmondható a kereszténységgel kapcsolatban, és én úgy gondolom, hogy a keresztények száma annyi lenne, mint a tengerpartján a homok. Ugye több mint 1 milliárd keresztény van a világon, azt mondja, csak a maradék tartatik meg is. Hogy mi minden jellemző erre a maradékra, megint csak ugye ezen próbálom gondolkodni, ezen a mai alkalmon. Egyáltalán miért fontos ez a kérdés? Tehát miért lényeges ez, hogy ezen gondolkodjunk? Hogy ki a keresztény? Miért lényeges ezt megfogalmazni, vagy ezen gondolkodni? Én két szempontot mondok ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy ezzel tisztában legyünk, hogy a Biblia kit nevez kereszténynek, mi az igazi hitnek a jellemzője. Két szempontot szeretnék említeni. Az egyik az, hogy még ha mi magunk nem is vagyunk keresztények, vagy nem valljuk magunkat keresztények, mégis miért fontos, hogy tudjuk azt, hogy igazából mi a kereszténység és ki a keresztény? A bibliai proféciák szerint jön egy világméretű csalás, legalábbis, hogyha helyesen értjük a bibliai proféciákat, egy világméretű, minden emberre kiterjedő csalás részesei leszünk, és a kereszténységnek egy nagyon eltorzult formáját erőltetik majd rá az egész világra. Tehát, akik egyelőre nem foglalkoznak ezzel a dologgal, nem is akarnak keresztények lenni, eljön az idő, hogy rá fogják kényszeríteni, mondom, ha helyesen értem ezek a Biblia proféciáit, de ez egy külön alkalom lehet, hogy esetleg milyen proféciák vannak még előttünk. Legyen tisztában azzal, hogy egy eltorzult kereszténységet képviselők próbálnak rá erőltetni valamit, vagy pedig az igazi kereszténységről van szó. Tudjanak különbséget tenni, és tudjunk mi is mindannyian különbséget tenni. Másrésztről pedig azért lényeges erről gondolkodnunk, hogy magunkat se áltassuk esetleg, és ne hitessük el, hogyha nem vagyunk azok, majd mindjárt kiderül mondok egy-két szempontot, akkor döbbenjünk rá, vagy csodálkozzunk rá, hogy igazából miről van szó, miről beszél a Biblia. Ugye erre nézve is több figyelmeztetést találtunk a Szentírásban. Itt a Máté evangélium 7. fejezetétből idéztem, itt van nyitva a Bibliám, akkor innen is idézek egy figyelmeztetést. A 21. verstől, megint csak Jézusnak a szavai. Ezt mondta, hogy nem mindenki, aki ezt mondja nékem, hogy Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Sokan mondják majd nékem a manapon, Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk, nem a te nevedben űztünk ördögöket, nem cselekedtünk sok hatalmas dolgot a te nevedben. és akkor vallást teszek majd nékik, soha sem ismertelek titeket, távozzatok tőlem, ti gonosztevők. Ugye nem döbbenetes? Az ítélet napján majd jönnek, sokaság jön majd, azt mondja, hogy Uram, a te nevedben, Krisztus nevében, a kereszténység zászlaja alatt profétáltunk, hirdettük az igét, gyógyítottunk, hűztünk ördögöt, sok hatalmas dolgot tettünk a te nevedben, és azt mondja, hogy nem ismertelek titeket soha, most sem, és nyilván nincs helyük a mennyek országában. Ugye milyen döbbenetes öncsalásban élhet az ember. Vagy egy másik klasszikus példa, ugye a végidőben élők számára, az a bizonyos laodíceai levél, laodíceai üzenet. Azt mondja Jézus, hogy tudom a te dolgaidat, hogy te sem hideg nem vagy, sem forró. Bár csak hideg volnál, vagy forró, így mivel langyos vagy, sem hideg, sem forró, kiköplek téged az én számból, mivel ezt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, semmire nincs szükségem, és nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen. És azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenséged rúdsága, és szemgyógyító írral kend meg a te szemédet, hogy láss. Tehát, hogy ilyen létezik és van, hogy az ember azt gondolja magáról, hogy ő hisz, ő megtért, ő keresztény, ő az Istennel él, és sokszor még hálát is azért imádkozik nagyon sokat. És az Isten nevében, a Krisztus nevében, és azt mondja, hogy ha meg nem térsz, elkárhozol. Azt mondja, ki foglak vetni téged az én számból, kiköplek, mint a poshat langyos vizet. Ugye, tehát ezért mondom, ez a két szempont mindenképpen indokolja, hogy ezen gondolkodjunk, hogy mi a tanítványság igazi próbaköve, a puding próbája, a kereszténység próbája, az a jellem, ugye a címben így fogalmaztuk meg. Tehát tudjuk megkülönböztetni a csalást, a hamisítványt az igazitól, mert találkozni fogunk mindenképpen a hamisítvánnyal, mert ráerőltetik majd a világra, a proféciák szerint, és egyébként pedig mi magunk se essünk hitetésünk csapdájába, hogy mi azt hiszük, hogy azok vagyunk, és közben pedig nem. Egyébként itt a Máté evangélium 7. fejezetéből, amit idéztem, két igét, a kihagyott szakasz már a választ is ad a kérdésünkre, hogy hogyan lehet ezt vajon megvizsgálni, hogy mi a puding próbája. Elolvasom egybe, jó, és akkor még teljesebb lesz a képünk. Tehát ugye eddig azt idéztem Jézustól, hogy menjetek be a szoros kapun, tágas az a kapu, széles az az út, amely a veszedelemre visz, ugye a kárhozatra, és sokan vannak, akik azon járnak, mert szoros az a kapu, és keskeny az az út, amely az életre visz, és kevesen vannak, akik azt megtalálják. Őrizkedjetek a hamis prófétáktól, akik juhoknak ruhájában jönnek hozzátok, de belül ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek meg őket. Vajon a tövisről szednek-e szőlőt, vagy a bojtorjáról fügét? Eképpen minden jófa jó gyümölcsöt terem, a romlott fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem teremhet a jófa rossz gyümölcsöt, a romlott fa sem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágattatik és tűzre vettetik. Azért az ő gyümölcseikről ismeritek meg őket. És ugye most ezután mondja, hogy nem mindenki, aki mondja nékem, hogy Uram, Uram, megy be a mennyei, most az én mennyei atyám országába, hanem csak aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. És ez már sokan jönnek majd az ítélet napján, hogy Uram, Uram, hát mi keresztények voltunk, mi a te nevedbe profétáltunk, ördögöt űztünk, gyógyítottunk, sok hatalmas dolgot tettünk, és azt mondja, hogy nem, lehet, hogy az én nevembe, de engem nem engedtetek be az életetekbe, és nincs keresnyolótok a mennyben. Tehát mi a kulcs? Azt mondja Jézus, hogy az ő gyümölcseiről. Itt ugyan a hamis prófétát említi, hogy őrizkedjetek a hamis prófétáktól, és a gyümölcseikről ismeritek meg őket, de ez nem csak a hamis prófétákra vonatkozik, hanem az igaz prófétákra is, és egyébként pedig minden keresztényre, minden hívő emberre vonatkozik, hogy a gyümölcseiről ismerszik meg, hogy ő valóban hívő, ő valóban keresztény, ő valóban próféta. Na de akkor mik a gyümölcsök? Tehát ugye magyarul ugye hétköznapi hasonlatot hozza, hogy hát mindig, ó, ez a szilvafaj, ültettem egy szilvafát, ilyen jó, olyan szilvafaj, és akkor, na de hát még soha nem láttam rá a gyümölcsöt, hát akkor nem mindegy, hogy mi a neve. Ez nem a neve a lényeg, hogy ez dinnye, ez meg szilva, az meg dió, aztán soha nem terem semmit egyébként, de hát milyen jó, hogy van egy diófám. Azt mondja, a gyümölcs a lényeg. Ha nincs gyümölcs, akkor teljesen mindegy, hogy minek nevezed. Mi a gyümölcs? Mire gondolhat Jézus? Mire gondolunk? Mit gondolt Jézus? Mi ez a gyümölcs? Gyümölcseiről ismeritek meg őket.
1: Embereknek az életvitele.
0: Gyümölcse, az életvitel, aha.
1: Hűség, szelítség, mértékletesség, stb.
0: Aha. Tudja adni az Isten szavát. Itt beszédről is szó van akkor ezek szerint. Akkor itt hallottam ilyen jóságot, meg szelítséget, tehát akkor valahol a jellem, a lelkület sem mindegy. Tehát szavaink miről szólnak, lelkületünk milyen, esetleg mi mutatja még, hogy...
1: És az sem mindegy, mert ahogy említetted, hogy van beoltatlan dió...
0: Szavára azt mondja, nem mindenki megy be a mennyek országába, aki azt mondja nékem, hogy Uram, Uram, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Tehát mik lehetnek a gyümölcsök, mi minden? Miről beszélünk? Szavaink tisztasága, hitelessége. Milyen a lelkületünk? Hogyan mondjuk, amit mondunk? Hogyan tesszük, amit tesszük? És hogy mit teszünk? Cselekesszük-e a jót? Vagy csak ugye vizet prédikálunk és bort iszunk? Ugye ez is egy általános közmondás. Keresztelő János így fogalmazott, amikor mentek hozzá Jordánhoz nagyon-nagyon sokan, hogy megkeresztelkedjenek általa. Máté 3.8-ban azt mondja, hogy teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. Ugye ugyanaz, mint amit Jézus mond. Azt mondja, gyümölcseiről ismeritek meg őket, az igazi hívőket, az igazi keresztényeket. Keresztelő János is ezt mondta, hogy teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. És valóban, ahogy hallottuk, hogy egy Galata 5.22-ben ott sorol föl lelki gyümölcsöket, a Szent Léleknek a gyümölcseit. Ugye szeretet, öröm, békesség, béketűrés, vagyis türelem, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség, vagy önuralom ugye az eredeti szövegben. Ugye ezek mind ilyen jellemtulajdonságok. Ki tud ilyen lenni? Jóságos, szelíd. Ugye szívélyes, meg türelmes. El nem veszíti soha békességét. Örömteli.
1: Ilyen mesterkéleten tudok lenni.
0: Na de ki képes erre? Vagy igen, mondja csak, Gabi. Képes. Aki ember volt, és itt élt a Földön, a názáreti Jézus, a Jézus Krisztus. A lélek gyümölcsei nem mások, mint Jézus Krisztusnak a jellem tulajdonságai. És nem ilyenek szeretnénk lenni? Vagy valahol ezeket a gyümölcsöket teremni, hogy öröm legyen bennünk? Ugye annyi aggódni való van, meg annyi bosszankodni való ezen a világon. Nem szeretnénk örülni? Aztán békesség, hát mind állandóan valami felborítja, valaki vagy valami mindig felborítja a békességünket. Meg jóságos, meg szelíd, meg alázatos, ugye tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szív vagyok. Türelmes, önuralmat, hogy tudjak gyakorolni, hűséges legyek, stb. Ezek Krisztusi jellem tulajdonságok.
1: Még ő sem volt mindig. Hát amikor a kufárakot kikergettem,
0: hát érdemes ezen gondolkozni, hogy szent harag, igen. Hát azt javaslom, hogy majd a beszélgetésben térjünk erre vissza. Tehát én is elmondom, hogy szerintem, hogy nyilvánult meg akkor Jézus, szerintem nem volt dühös, és nem volt... Na mindegy, szóval... De érdemes erre visszatérni. Miért mondta... Nikodémus, ugye megtörtént a templom tisztítás, és éjszaka, tehát annak a napnak az éjszakáján Nikodémus, az egyik főember, Jézushoz ment, és ugye mondta, hogy hogy mester, mi tudjuk, hogy Istentől jöttél, mert senki nem teheti ezeket a dolgokat, amiket te tettél, csak aki Istentől jött. És Jézus akkor még semmilyen nagy dolgot nem tett, semmi. Tehát ez szolgálatának a legelején volt, amikor megtisztította a templomot, hogy mi lehetett az, ami úgy megdöbbentette Nikodémust, mint szemtanút. Mert én úgy gondolom, ha én rajtam múlna, hogy megtisztítsam ezt a termet, bocsánat, vagy a templomot, hát tényleg ugye fölemelem a hangomat, és tényleg indulattal, hogy azért mi más eszköz van a kezemben. De én úgy gondolom, Jézus úgy tisztította meg, hogy nem ment föl benne a pumpa, bocsánat, a kifejezésért, vagy na mindegy, szóval térjünk erre vissza majd. És mi, de bocsánat, hozok egy másik példát, például Keresztelő Jánossal kapcsolatban, nem tudom, biztos láttunk már filmeket Jézus életéről. Keresztelő János kivétel nélkül úgy szokták ábrázolni, hogy derékig áll a Jordán vizében, és mint egy félőrült, handabandázik a kezével, és ordít, hogy mérges kígyóknak fajzatai, kicsoda intett meg titeket. Mit ír a Biblia? Szent lélekkel teljes volt anyjának méhétől fogva, mint Jézus. És a Szent lélek gyümölcse pedig a szelídség, az előbb olvastam. A békesség, az előbb olvastam. Az öröm, az előbb olvastam. Tehát én úgy gondolom, hogy mi fantáziánk sok mindent beleképzelhet, hogy handabandázott Keresztelő János, meg hogy űzte ki Jézus a templomból, de az azt jelentettem, hogy kiesnek a Szent lélek vezetése alól. Én pedig ezt nem gondolnám sem Keresztelő Jánosról, sem Jézusról. De ez az én véleményem nyilván, tehát én elfogadom, hogyha másképpen gondolkodik valaki. Én csak elmondtam, hogy én mit gondolok erről. Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöket. Mi a megtérés? Ugye a gyümölcsökről már most beszéltünk, hogy azok krisztusi jellemtulajdonságok, mi nem rendelkezünk ilyesmivel. Jézus Krisztus volt ilyen, és ezt kínálja föl nekünk, hogy ő általa, ugye ettől keresztény valaki, ettől krisztusi valaki, hogy Krisztust fogadja be az életébe. És az ő életében már Krisztus tud megnyilvánulni, ugye ettől keresztény, a jellemben. Tehát szavai megváltoznak, lelkülete, jelleme megváltozik, cselekedetei már jó cselekedetek. Azt mondja, teremjetek megtéréshez illő gyümölcseket. Mi a megtérés? Az előbb már hallottunk, hogy hitre jutás, meg újjászületés, meg ugye sokféle néven nevezi ezt a Biblia. Igazából ugyanarról beszél, csak más-más fogalmakkal. Mi a megtérés? Próbáljuk nagyon röviden megfogalmazni. Mi az, hogy megtér valaki? Megtérés. Istenhez fordulni. Aha. Mert általában mi felé tartunk, vagy mi a legfőbb szempont egy ember életében? Az önérvényesítés, így van. Mit akarok én? Mi az én kívánságom? Ez a legfőbb szempont mindannyiunk életében, nem? Ami nekem jó, ami nekem jól esik, amit én akarok, mindig e felé megyünk. Mindent úgy intézünk, hogy ezek valósuljanak meg. És a megtérés azt mondja, hogy 180 fok. Ugye ezt úgy fogalmazza meg a Róma 12:2, tehát Pál apostolnak a megfogalmazása azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát azt mondja, hogy változzatok el a ti elmétek megújulása által. Egyébként a megtérés, tehát a Bibliában az a görög szó, a metanoia, szó szerint ezt jelenti, hogy a gondolkodás mód megváltozása. Eddig az volt a legfőbb szempont, hogy én mit akarok, mi az én kívánságom, és igyekeztem mindig megvalósítani azt, ami nekem jó. És azt mondja, hogy a metanoia, a megtérés, azt mondja, hogy változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mit akar ő? Mi esik neki jól? És azt mondja, ez legyen a legfőbb szempont ezentúl. Ugye hitre jutás, újjászületés, megtérés. És a gondolkodás, ha valóban megváltozik, az mit von maga után? Egy megváltozott gondolkodásmód mit von maga után?
1: Az önfeladást.
0: Nem. Az önfeladást? Igen, tessék. Isteni természet részesévé. Megmondom, mire gondoltam, nagyon egyszerű dolog. Tehát, ha az én gondolkodásom megváltozik, akkor az én egész életem meg fog változni. Ha gondolkodás módom megváltozik, akkor én már másképpen fogok beszélni, másképpen fogok viselkedni, másképpen fogok cselekedni, mások lesznek a szokásaim. Nem? Én erre gondoltam. Ha valóban megváltozott a gondolkodás módom. Így van.
1: Hát ez az a bizonyos szellemi állapotnak a megváltozása.
3: Ehhez úgy érzem, hogy az egómat...
0: Mit jelent ez a hit? Ugye kicsit gondolkodtunk már az elején, hogy mi hit és mi nem. Az, hogyha hiszek Isten létezésében, ez az a hit, amiről beszélünk, ami kívánatos. Tehát valaki azt mondja, hogy ó, Isten, menjetek már, hát hiszem majd, ha látom. Az, hogy valaki hisz Isten létezésében, az... Érdekes dolgot olvasunk, ugye Jakab levelében azt mondja, hogy az ördögök is hiszik, hogy Isten létezik, és rettegnek. Miért rettegnek? Tehát azt mondja, hogy Isten, az, hogy Isten létezik, ebben való hit, ez még önmagában nem eredményez egy megváltozott életet és gondolkodásmódot, mert Isten attól függetlenül létezik, hogy én hiszek benne, vagy nem hiszek benne, hanem, ja, bocsánat, akkor miért rettegnek? Miért nem jelent ez túl sokat számukra, hogy ők hisznek Isten létezésében?
3: De azt is elhiszik, hogy ő rájuk mi vár.
0: Mivel nem párosul az ő hitük? Engedelmességgel. Hiába hiszik, tudják, hogy van Isten, létezik, ők mégis a saját akaratukat, saját fejük után mennek, és nem érdekli őket, hogy mi az Isten akarata, nem érdekli őket, hogy mit mond a Teremtő, ők mennek a saját fejük, akaratuk, kívánságuk után, és hiszik, hogy Isten létezik, és mégis mivel, hogy lelkükben elszakadtak, lelkületükben, ugye az Istentől való elszakadás legelső kísérő jelenség a félelem, ugye az Édenkertben is ott van. Mihelyst megszűntek engedelmeskedni Istennek, ugye elkövették a bűnt, a bűn legelső hát mellékhatása, hogy így mondjam, vagy következménye a félelem. Az egyből elbújtak. Szóval Ádám, hol vagy? És azt mondja, hogy elbújtunk, mert hát féltünk tőled, vagy félünk tőled. És az ördögök is hiszik, hogy van Isten. De azt mondja, rettegnek. Miért? Mert nem engedelmeskednek. Nincs békességük. És milyen az igazi hit, az élő hit? Ugye a Jakab leveléből idéztem, olvasok egy hosszabb részt is. Jakab levele második fejezete 14. versétől idézem ezt a szakaszt. Jakab 2.14-től. Mi a haszna, atyám fiai, ha valaki azt mondja, hogy hite van, cselekedetekben pedig nincsenek. Avagy megtartja őt a hit, ha pedig az atyafiak, férfiak vagy nők mezítelenek és szűkölködnek mindennapi eledel nélkül, és azt mondja nekik valaki, ti közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg, lakjatok jól, de nem adjátok meg nékik, amikre szükségek van a testnek. Mi annak a haszna? Azonképpen a hit is, ha cselekedetei nincsenek, megholt ő magában. Ugye itt mondja 19. versben, te hiszed, hogy az Isten egy. Jól teszed, az ördögök is hiszik és rettegnek. Azért akarod-e tudni, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt? Vagy idézem a 19. verstől, azt mondja, hogy... Ja igen, bocsánat, ezt olvastam. 26. versben megint csak summázza. Mert amiképpen halott a test lélek nélkül, aképpen halott a hit is cselekedetek nélkül. De azt mondja, hogy igen, tehát cselekszi a jót, az Isten akaratát, de hogyan? Nem lázadozva, nem fogcsikorgatva, nem dühét, vagy visszafolytva, vagy éppen ki is nyilvánítva, hanem hogyan? Maradjunk Jakab levelénél. Jakab 3.13-tól olvasom. Kicsoda köztetek bölcs és okos. Kicsit megmásítom a Bibliát. Kicsoda köztetek az igazán hívő, az igazán keresztény. Ugye most a mi szempontunkra fordítsuk le. Kicsoda köztetek bölcs és okos. Mutassa meg az ő jó életéből. Az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével. Ha pedig keserű irigység és cívódás van a ti szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Ez nem az a bölcsesség, amely felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység, cívakodás van, ott háborúság is van, minden gonosz cselekedeti. És azt mondja, a felülről való bölcsesség pedig először is tiszta, békeszerető, méltányos, engedelmes, irgalmassággal, jó gyümölcsökkel teljes, nem kételkedő, nem képmutató. Az igazság gyümölcse pedig békességben vettetik azoknak, akik békességben munkálkodnak. Mi a puding próbája? Azt mondja, cselekedetekben nyilvánul meg. Azt cselekszi, amit az Isten akar, amit az Isten rábíz, amit az Isten mond. De hogyan, milyen lelkülettel? Azt mondja, hogy mutassa meg az ő cselekedeteit bölcsességnek szelídségével, szeliden, örömmel. Azt mondja, hogy így vannak, azt mondja, akik békességesen munkálkodnak. Munkálkodnak, jót tesznek, és békesség van a szívükben. Ugye szelídséggel és békességgel. A Galata levél 5. fejezetéből idézek, azt mondja Pál apostol, hogy Jézus Krisztusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetéletlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Szeretet által munkálkodó hit. A Biblia szerint ez a hit. Az a hit, amire Jézus ugye azt mondta, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki nem hisz, elkárhozik. Nem pusztán az Istenben való hitről van szó, hanem a szeretet által munkálkodó hitről van szó. Arról a hitről, amely szeliden teszi a jót, a krisztusi békességgel cselekszi azt, amit az Isten akar az életében. Ugye ez volt az egyik ajánlott könyv, a Krisztushoz vezető lépések. Jézus élete, talán a legtöbben ismerik ezt a könyvet, de aki nem, ajánlom, a legteljesebb, a legrészletesebb és szerintem a legjobb könyv Jézus életéről a 4 evangélium alapján. Tehát végig beszél arról, hogy milyen volt Krisztus, milyen Krisztus, tehát milyen a keresztény. Innen idézek egy pár gondolatot a 296. oldalról. Aki vallást akar tenni Krisztusról, annak, bocsánat, kezdem előről, tehát aki vallást akar tenni Krisztusról, abban Krisztusnak kell lakoznia. Nem adhat olyasmit az ember, amit nem kapott. A tanítványok folyékonyan mondhatják a tantételeket, ismételhetik magának Krisztusnak a szavait, ám ha nincs bennük krisztusi gyöngétség és szeretet, nem tesznek vallást Krisztusról. A Krisztus lelkületével ellentétes lelkület megtagadja őt, bármi legyen is a hitvallás. Az ember megtagadhatja Krisztust rágalmazás, bolond beszéd által, hazug, rosszindulatú szavakkal, megtagadhatja, ha kitér az élet terhei elől, ha bűnös örömöket keres, megtagadhatja őt a világhoz való alkalmazkodással, udvariatlan viselkedéssel, saját véleményének a dédelgetésével, önigazultsággal, kételyek ápolásával, bajkeveréssel, sötétségben lakozással, mindezek által kinyilvánítja, hogy Krisztus nincs benne. Tehát azt mondja, hogy Krisztusnak kell bennünk lakoznia ahhoz, hogy mi keresztények legyünk. És a Krisztus lakozik bennünk, azt mondja, hogy azt fogjuk mondani, amit mondanunk kell, és azzal a lelkülettel fogunk beszélni és megcselekedni, amilyennel Krisztus beszélt és cselekedett. Ez embernek lehetetlen. Azt mondja, senki nem adhat olyasmit, amit nem kapott. Ugye a Biblia teszi fel a kérdést, hogy kicsoda adhat tisztát a tisztátalamból, jó könyve, senki. Elváltoztathatja a szerecsen a bőre színét, a párduszozó foltosságát. Nem. Így tudtok ti is jót cselekedni, akik megszoktátok a gonoszt. Ez belőlünk nem fakad. Itt van, hogy hit által Krisztust befogadva tud ő maga megnyilvánulni a mi életünkben. És ez a Bibliában a legnagyobb ígéret, a leghatalmasabb ígéret. Ugye hallottuk már azt az idézetet a Péteri levélből, hogy igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg minket az Isten, hogy azok által isteni természet részesévé legyünk. Mi a legnagyobb ígéret a Bibliában? Várok. Örök élet. Uh-huh. Az örök élet ígérete által mi isteni természet részesévé lehetünk? Ez az egy ígéret, de szerintem nem erre vonatkozik éppen. Igen?
2: Isten fiai lehetünk.
0: Uh-huh. De hogyan térünk meg, és hogyan válunk Isten fiaivá? Ezékiel könyvéből szeretnék idézni. Ezékiel könyve 36. fejezete 26. versét olvasom. Ezékiel 36-26. Ígéret. Adok néktek új szívet, új lelket adok belétek, elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hús szívet, és az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényemet megőrizzétek és betöltsétek. Ez csak úgy lehet, ugye más helyen úgy fogalmaz Pál apostol, lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Krisztus hitáltal, a Szentlélek által tud egy emberben lakozni. Nem a törvény cselekedeteiből, nem mindegy a sorrend, valóban azt mondja, hogy azáltal nem lehet kiérdemelni azt, hogy Krisztus bennük lakozzon, hogy megpróbáljuk megcselekedni a törvényt. Tudni, ugye nem tudjuk. De az ígéret itt van. Ha viszont Krisztust befogadjuk a Szentlélek által, hitáltal, ő megcselekszi bennünk, hogy mi be tudjuk tölteni a törvényt. Az ígéret. És ez a leghatalmasabb ígéret, hogy maga a Teremtő Isten akar és tud lakozást venni mi bennünk, és tud megnyilvánulni a mi életünkben. És akkor az a lelkület, az a jellem lesz a miénk, amilyen Jézusnak van és volt, amikor itt volt a Földön, mint ember. Ettől keresztény valaki, a Biblia szerint. Ugye, amit a címünk is mond, mi a puding próbája? Mi az igazi tanítvánságnak, a hitnek, a kereszténységnek a próbája? A Krisztusi jellem, amiben benne van a szavak, hogy milyen a hitvallásunk, nem mindegy. De a hitvallás önmagában nagyon kevés, ha nem az a lelkületem, nem olyan lelkülettel beszélek, és a cselekedeteim pedig nem krisztusiak. Tehát azt mondja, hogy szavaimban Krisztusi lelkületét tükrözve, és azokat a jó cselekedeteket cselekedve, ugye segíteni embertársainkon. Ha kell, és a legtöbbször kell, önmagamat megtagadva, háttérbe szorítva. De ez a boldogságnak az útja, és az örömnek az útja. Gondolom, erről van tapasztalatunk is már sokunknak. Tehát a kereszténység nem egy ilyen, örömtelen, mindig csak meg kell tagadni magam, soha semmi jó nincs az életben, az ember nem káromkodhat egy jót, nem ehet, ihat egy jót, nem táncolhat, nem verekedhet, pofoszkodhat egy jót, mert most már nem. Azt mondja, hogy az én békességemet adom néktek, és nem úgy, ahogy a világ adja, ezt el nem vehetik tőletek. És Pál apostol azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Ekkor a Szentlélek gyümölcsei vannak az emberben termitár. Ott, és úgy, ahogy kezdi, szeretet, öröm, békesség. Na de mi van akkor, hogyha már mondjuk ráéreztünk ennek az ízére, már bocsánat, hogy ezt mondom, tehát már kezdjük megtapasztalni, milyen az, amikor Krisztus tud bennünk megnyilvánulni, és éreztük már ennek az örömét, mert tudunk róla bizonságot tenni. Már jól esik nekünk, amikor segítünk embertársainkon. Tapasztaljuk azt a békességet, ami eddig nem volt. Eddig mindig idegesek voltunk, amikor beszólt a szomszéd, vagy nem tudom, és most meg már megmarad a békességünk. De mi van akkor, hogyha időnként mégis kiesünk a béketűrésből, és mégis engedünk a mi rossz kívánságainak, mégis elesünk, mégis követünk el bűnt. Akkor most minden értelmét veszíti, semmi nem volt igaz, eddig is biztos csak megcsaltuk magunkat, vagy hogy kell ilyenkor gondolkodni?
3: Nahogy.
0: Bűneinket hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztít minden hamiságtól. Tehát eleshet egy hívő ember is, egy keresztény ember is? Szavaiban, lelkületében, cselekedeteiben? Hát sajnos a legtöbb példa az erre van, ugye? De akkor most csüggedjünk el véglegesen, és azt mondjuk, hogy hát, mégsem működik ez a dolog. Eddig is öncsalás volt az egész, úgy látszik, amit eddig beképzeltem magamnak. Olvasok egy pár igét, jó? Van egy Bibliában egy pár, jó pár példa erre nézve, hogy az igazán Istenbe kapaszkodó és Istent követő ember is van, amikor elesik. Mikeás könyvéből is idézek először, Mikeás könyve, hetedik fejezetéből, Mikeás 7-8. Ne örülj, én ellenségem, elestem ugyan, de felkelek, mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Ugye mondja előtte, hogy de én az Úrra nézek, és várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. Azt mondja, hogy tehát a hívő ember valahogy így gondolkodik, tehát akinek van már erről tapasztalata, hogy Isten micsoda, azt mondja, nagy irgalmasságú és kegyelmű. És azt mondja, hogy elestem. És azt mondja, na hát akkor vége mindennek. Azt mondja, nincs vége mindennek. Elestem ugyan, de ne örülj én ellenségem, mert én az Úrra nézek. Az Istennél van az én világosság, mert Istennél van a bűn, bocsánat. És én ezt megint csak megragadom, és belekapaszkodok, és elfogadom, és elhiszem. És megint befogadhatom ugyanúgy Krisztust, mint ahogy eddig. János első leveléből, ahonnan idéztük már háromszor is talán ezt az igét, hogy ha megvalljátok bűneiteket, hű és igaz, hogy megbocsássa ezeket a bűnöket, és megtisztít minden hamisságtól. Ott a folytatásban ez van. Én, fiacskáim, ezeket azért írom néktek, hogy ne vétkezzetek. De ha vétkeztek, ám ha valaki vétkezik, azt mondja, van szószólónk, közben járunk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus. Tehát itt is az, hogy ne es kétségbe. Mondjad nyugodtan, hogy ne örülj sátán, ne örülj én ellenségem. Elestem ugyan, de én az Istenre nézek, megint csak ott van az én erőm, szabadításom, világosságom, vigasztalásom. Szóval van közben járunk. Ugye a Timóteusi levélben mondja, hogy egy közben járó létezik. Ugye nem sok, nem kettő, nem száz, egy közben járunk van Isten és ember között, ez az ember Jézus Krisztus. Ő viszont valóban végzi az ő munkáját, szolgálatát. Vagy még egy igét idézek, idézhetnék többet is, de csak ez a három talán tükrözi, hogy mi a helyes hozzáállás ilyenkor, amikor elesünk. Az 51. Zsoltára gondolok. Ugye Dávid Isten szemében nagyon kedves férfiú volt, nagyon-nagyon sokáig járt teljesen az Istennel, de volt egy nagyon-nagyon csúnya elesése, ugye amikor Betsabét, másnak a feleségét elcsábította, a férjét pedig megölette. És az 51. Zsoltár is arról szól, hogy hogyan bánta meg ezt. Tehát az 51. Zsoltár 12. versétől idézem. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten! Az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orszád elől, a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításod örömét, és az engedelmesség lelkével támogass engem. És mindezt megkapta Dávid. És én azt kívánom mindannyiunk számára, hogy tapasztaljuk meg ezt az örömet, tehát a krisztusi jellemnek a szépségét, amit Isten megígért Én úgy gondolom, hogy ez a leghatalmasabb ígéret a Bibliában. Isteni természet részesévé tud minket tenni az Isten, azáltal, hogy szent lelkét adja nekünk, azáltal, hogy a szent lélek által magát, Krisztust adja nekünk, és azt mondja, kicseréli a mi szívünket, kőszívet, hússzívet ad, és azt mondja, lelkemet adom belétek, és azt cselekszem én, mondja Isten, hogy az én parancsolataimban járjatok, és az én törvényemet betöltsétek. Azt mondja, ettől lesztek Krisztusiak, mert a Krisztus vesz lakozást hitáltal a ti szívetekben. Ő tud megnyilvánulni. Bár csak valóban ezt megtapasztalhatnánk. És hát valóban, amiről csak említettem röviden, de megint említem, hogy ne tudjanak elhitetni hamisítvánnyal minket. Mert amikor majd jön az erőszakolt térítés és a kereszténységnek a ráerőltetése a világra, megint csak mondom, ha jól értelmezzük a proféciákat, ez ismét be fog következni, nem csak annak idején volt, akkor tudjunk különbséget tenni, hogy mi a kereszténység, ki keresztény és ki nem, mi a krisztusi út és mi nem az. Köszönöm szépen a figyelmet, én ennyit szerettem volna megosztani ezen a mai estén.

0: ítélet élők és holtak fölött. Tehát itt most én a Bibliának az ítéletről szóló nagyon nagy, de sajnos nem annyira ismert tanítását szeretném önöknek megszólaltatni. A november végi előadásra marad egy nagyon fontos kérdés, amit ebbe az előadásba nem akartam belegyömöszölni, és ez pedig az lesz majd, hogy hogyan is ítélhető meg egy ember vagy egy emberi élet. Egy ember és egy emberi élet egésze. A mai alkalommal az ítéletnek az időbeli kiterjedéséről szeretnék beszélni, amely számtalan problémát vet föl. Mielőtt a témánkba belefognék, azt szeretném önöknek mondani, hogy a múlt alkalommal, amikor itt a könyvtár első emeletén voltunk, nem véletlenül kezdtük az előadás sorozatunkat egy olyan megalapozó témával, hogy egyáltalán miért beszélünk ítéletről, vagy miért olyan népszerűtlen ítéletről beszélni? Egyáltalán, hogy emberek megítélhetők, vagy egy ember megítélhető, ezt most széles ívben kikerüli a közgondolkozás. Mi azzal alapoztuk meg ezt, hogy ha az ember szabad, és valóban van valaki, aki biztosítja az embernek a szabadságot. Ugye az ember önmagától nagyon sokszor elveszi a szabadságot. Az egyéni életben is azt látjuk, hogy az emberek sokszor a kényszerekbe maguk viszik bele magukat. Ha az emberek társadalmat formálnak, ott is a diktatúráig elmenően nagyon sok minden elveszi a szabadságot. De van egy lény a világegyetemben, aki minden embernek biztosítja azt a szabadságot, ami az igazi szabadság, hogy a jót tudjuk választani. És ez az Isten. Ha Isten biztosítja mindig a szabadságunkat, és ténylegesen az életben lehet, hogy aközött nincs szabadságunk, hogy most melyik földrészen élünk, vagy melyiken nem, vagy hogy fiúk vagyunk, vagy lányok vagyunk, most már aközött nincs szabadságunk, bár az emberek itt is heroikus erőfeszítéseket próbálnak tenni, hogy egyik földrészről a másikra menjenek, és felnőtt korukban még orvosi műtétnek is alávessék magukat, ami most nagyon elterjedt a nyugati világban, hogy ne fiúk legyenek, hanem lányok, vagy ne lányok legyenek, hanem fiúk. Ezek az extrém esetek nagyon gyakoriak lesznek, és de hogy mennyire nem normális az élet, ezek is mutatják ezt. De van valaki, aki biztosítja számunkra a szabadságot, és mint múltkor említettem, a szabadság az nem abban áll, hogy azt teszünk, amit akarunk. Sem abban nem áll, hogy kipróbáljuk a rosszat. A szabadság abban áll, hogy a legnagyobb szabadsága az embernek a gondolkodásában van. Érdekes, hogy az emberek ezt nem akarják kihasználni. Az emberek mindjárt a cselekvésbeli szabadságot reklamálják, hogy miért nincs szabadságom ezt tenni, azt mondani. Hát a legnagyobb szabadság az ott van, ahova nem lát be senki sem. A legnagyobb szabadság az ott, hogy meggondolhatunk annyi sokféle dolgot, nem kell nekünk beszélnünk, meg cselekednünk, először gondolkodni kellene. A gondolatszabadság a legnagyobb szabadság. De érdekes, hogy az emberek ezzel nem élnek annyira.
1: Nagyon szép vers, Schillernek egy verse.
0: Igen, hát a klasszicizmus időszakában erről sokat beszéltek, Schiller, Goethe, de Heidegger is azt mondta a II. Világháború után, hogy lesz-e nagyobb félelem, mint a gondolkodástól való félelem. Pedig hát az ember legértékesebb része a gondolkodás, de a gondolkodásból indul ki minden élet, és a gondolkodásban az ember tényleg szabad, mert ki tud belebeszélni abba, hogy én miről gondolkozom. De hogyha már mondok egy mondatot, abban már százan beleköthetnek. Ha valamit el akarok érni, és cselekszem, annak is száz és ezer ellenfele támadhat. Tehát ezért említem önöknek, hogy az ember a legnagyobb szabadságot a gondolkodásban élvezi. És érdekes módon az emberek ezt nem akarják kihasználni, hogy a szabadságot gondolkodva éljék meg. Ezért idéztem Széchenyit, aki azt mondta a maga ugye schilleri hanghordozásával, hogy először ne szabadságot adjatok a népnek, először bölcsességet adjatok, értelmet adjatok a népnek, hogy a nép ki tudja használni a szabadságot. Na de hogyha az ember valóban szabad, szabad a gondolkodásban, szabad a tervezésben, szabad a jó, hogy nincs olyan rossz helyzet az életünkben, amikor jót ne választhatnánk. Ugye idéztem Józsefnek a kitaszított volt, tehát, hogy a börtön mélyén is, amikor mindenkitől elhagyatva ott sínylődött Egyiptom börtönében, akkor is tudta a jót választani, és a börtönben is szabadult.

alatt volt, mert a jót választotta. Na, de arról is beszéltünk, hogyha ténylegesen megvan a szabadságunk, és Isten biztosítja a szabadságunkat, akkor felelősek is vagyunk. Felelősségről ugye csak akkor beszélhetünk, ha van tényleges szabadságunk. Kényszerek között nem beszélhetünk felelősségről. De ha van szabadságunk, akkor felelősségünk is van. És így érkezünk a mai témánkhoz, mert ha van szabadságunk, ezt Isten biztosítja, hogy mindig dönthetünk jó és rossz között, ha van ezáltal felelősségünk, akkor megítélhetőek vagyunk. Megítélhetők az emberi cselekedetek, megítélhető az emberi beszéd, megítélhető az emberi gondolkodás is. Ha van szabadságunk, akkor van felelősségünk, de ha van felelősségünk, akkor megítélhetőek vagyunk. Sőt, minden jel arra mutat, hogy az embert segíti a megítélés, ha az kellő formában nyilatkozik meg, és nem hátráltatja. Hát ezért járatjuk gyerekeinket iskolába, hogy tudjanak, tanuljanak, és hogy bizonyos osztályzatokra szert tegyenek. Ezért van az életben is az, hogy az embereket minden nap számtalan módon megítélik, de ez nem rossz dolog, ez visszajelzés is, hogy hol állok, hogy hol tartok. Tehát van megítélés is. De a mai előadást mindenképpen azzal szeretném kezdeni, kedves hallgatóink, hogy ha Isten világrendjéről gondolkozunk és a Bibliáról beszélünk, a Biblia nekünk azt tanítja, hogy Isten inkább megbocsát, mint elítél. Isten inkább megbocsát, mint elítél. Istennek a terve az, hogy az ember jobb legyen, hogy az ember elérje azt a szintet, hogy az örök életre alkalmas emberi jellemre tegyen szert. És az Isten senkit nem kárhoztat, az Isten senkit nem vádol. Egyáltalán kárhoztatás, vádolás soha nem jön az Istentől. Az Isten tudomásunkra hoz dolgokat, Isten megítél, de nem bennünket itt a földi életben, hanem a cselekedeteinket, a megnyilvánulásainkat ítéli meg. Isten rendelkezik ugyanis azzal a képességgel, amit a Biblia szerint meg is akar osztani minden emberrel, hogy külön tudja választani az emberben magát az embert és az emberi megnyilatkozásokat. Isten a megnyilatkozásainkat nem csak megítéli, de el is ítéli, hogyha azok rosszak. De ez nem vonja maga után azt, hogy ezzel együtt azt, aki így nyilatkozik meg, rosszul nyilatkozik meg, hogy azt az Isten, mint embert elítélné, vagy vádolná. Isten tehát mindig külön választja, hogyan is szoktuk mondani bibliai nyelven, a bűnt és a bűnöst. Isten a bűnt megítéli, Isten a bűnt kárhoztatja, Isten a bűnre azt mondja, hogy ez elfogadhatatlan, mert pusztítja az életet, de a bűnöst az Isten az életében soha nem ítéli meg, hanem a bűnösnek inkább megbocsát, inkább fölajánlja az újrakezdés lehetőségét, bibliai nyelvén a kegyelmet, hogy az emberből más ember legyen. Tehát, ha ez így van, akkor most miért beszélünk mégis Isten ítéletéről? Azért, mert a Biblia szerint Isten ítélete, úgy, ahogy a Biblia elénk állítja, az egy csodálatosan igazságos és nem egyszeri dolog, hanem folyamat. Amivel belelépnénk ebbe a gondolatkörbe, a mai esténk témájába, arról azt hangsúlyozzam először, hogy a Biblia szerint, amikor az Isten ítéletet hoz, és majd a végső ítéletet egy emberi életről, tehát nem a megnyilatkozásokról, hanem most már egy egész emberi életről, akkor Isten hangsúlyozza a Bibliában, hogy ez az ítélet, ez nem egy rögtön elhamarkodott, csak az isteni személyek között lezajlódó tanácskozás és megbeszélés, hanem a Biblia szerint az Isten ítélete az egy folyamat. Ezt azért hangsúlyozzam először, mert ha valakinek azt mondom, hogy Isten ítélete, akkor általában Michelangelo-nak a Sixtus kápolnában megfestett freskója jut mindenkinek eszébe, hogy jön Jézus,
és egyik kezét fölfelé, a másik kezét lefelé tárja, egyeseknek a mennyország felé mutatja az utat, másoknak a pokol felé mutatja az utat. És ilyenkor ősszel, meg az őszi ünnepek, és az európai kultúrkörben, főleg a Mindenszentek és a Halottnak napja környékén, hát az emberek telve vannak mindenféle elképzeléssel, mindenféle hiedelemmel és babonával is. Ezeket meg is örökítette egy tudós ember, ezeket a halott kultusszal kapcsolatos babonákat és szokásokat. Ha eltetszenek olvasni Bálint Sándornak, egy katolikus néprajztudós volt, Szegeden élt, Bálint Sándornak az Ünnepi kalendárium című könyvét, és ott kiválasztják a Mindenszentek Halottak napja, ugye, mert minden az év minden napjának szokásvilágát feltérképezi a magyar paraszti világban, akkor, hogyha kitetszenek ott az október végi, november elejé napokat választani, ott leírja, hogy nem tényleg Somogy megyétől Hajdú megyéig milyen szokások vannak a halállal, a megítéléssel, az élettel, örök élettel, tisztító tűzzel, pokollal, vagy bármi más ilyen kérdésekkel kapcsolatban. Én azonban szeretném önöknek most azt megmutatni, amit a Biblia tanít az ítéletről. A Biblia első nagy tanítás, hogy az ítélet az nem egy hirtelenszerű dolog lesz. Az nem olyan lesz, hogy ahogy sokan elképzelik, hogy Jézus eljön, és akkor egy szempillantás alatt jobbra és balra fogja választani az emberiséget. Hanem az ítéletről már Dániel könyve 7. fejezete, tehát az Ószövetségben, ahol először olvasunk részletesen az ítéletről, Dániel könyve 7. fejezete úgy állítja elénk az ítéletet, mint egy folyamatot, mint egy mindenki által ellenőrizhető folyamatot. Miről is van szó Dániel könyve 7. fejezetében? Ugye ez a Bibliának a második nagy vázlatproféciája. Én összefoglaltam a 10 vázlatproféciát ebben a könyvecskében, tehát hogy mind a 10 bibliai vázlatprofécia benne van. Vázlatproféciának nevezzük azokat a folyamatrajzokat, azokat a hosszú távú jövendőléseket, amelyek olyan 2000-3000 évet fognak át, amelyek Dániel könyvében kezdődnek, és Jelenések könyvében érnek véget. Összesen 10 ilyen nagy profécia van a Bibliában, ami tehát egy adott kiinduló pontból elindulva, egészen a történelem lezárulásáig, sőt némely vázlatprofécia még azon túl is bevilágítja az egymásra következő eseményeket. Na, ezek közül a második tehát található Dániel könyve 7. fejezetében, amely az emberi történelem hosszmetszeti bemutatásához egy olyan szempontot választ, ami talán számunkra is nagyon érthető szempont, mert Dániel könyve 7. fejezetében, amit Dániel prófétának Isten adott egy álmot az emberi történelemről, az a szempont, hogy az emberi történelem sajnos a hatalomért való kíméletlen harcnak a történelme. Sőt, a világhatalomért megy itt a küzdelem, hogy valaki a világnak egy személyben parancsolni tudjon, a világot mintegy a saját kezébe fogja és tartsa meg. Ebben a Dániel könyve 7. fejezetében a világ történelmet egy viharzó tenger ábrázolja. Ez egy nagyon közkeletű jelkép a Bibliában, a tenger, a népek jelképe, a viharzó tenger pedig az egymás ellen küzdő, háborúzó, hol forradalmat, hol másféle viszályokat előre görgető népeknek a jelképe. Ebből a viharzó tengerből különböző vadállatok jönnek ki, ugye a vadállatok a hatalmakat jelképezik. Ugye nem akarok ebbe belemenni, ugye először kijön egy oroszlán, aztán kijön egy medve, aztán kijön egy párdusz, aztán kijön egy fenevad, a fenevad fejből 10 szarv nő ki, kis szarv nő ki, a 3 szarvat kiszakít, és ezt négy világhatalmat mutat be a Biblia a történelem végéig. Az első világhatalmat maga a Dániel könyve második fejezete Babilóniával azonosítja, a második világhatalmat a 8. fejezet Médó-Perzsiával, a 3. világhatalmat a Nagy Sándori Görögországgal, szintén Dániel 8. fejezetében, és a 4. világhatalmat, aminek a hatalma mind a mai napig is tart, sőt tartani is fog a végideig,
A Biblia Rómával azonosítja. Róma történetében aztán különböző szakaszokat állítanak fel a proféciák, beszélnek az ókori Rómáról, beszélnek a középkori Rómáról, beszélnek a végidején újra éledő valláspolitikai hatalomról, mint Rómáról, de nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról, hogy amikor megjelenik a negyedik hatalom, tehát a történelemnek az utolsó nagy hatalma, amely már idestova több mint 2000 éve a színen van, és Dániel proféta látja ezt a hatalmat így előkerekedni, akkor, amikor még folyik az emberi történelem, tehát még folyik az emberi történelem, a Dániel könyve 7. fejezetének 9. versében ezt az utolsó hatalomról szóló látomást a következő dolog szakítja félbe. Néztem, mondja a proféta, néztem, míg királyi székek tétettek le, és az örökkévaló Isten leült, ruhája hófehér, és fejének haja, mint a tiszta gyapjú, széke tüzes láng, ennek kerekei égő tűz, tűzfolyam folyt és jött ki az ő színe felől, ezerszer ezeren szolgáltak néki, és tízezerszer tízezeren álltak előtte, ítélők ültek le, és könyvek nyittattak meg. Tehát mondom, még folyik az emberi történelem, látja a viharzó tengerből kiemelkedett utolsó nagy vadállatot, a fenevadat, de közben, hogy úgy mondja, egy másik időszalag is megnyílik, egy mennyei látomásba is betekinthet Dániel, és azt látja, hogy még folyik az emberi történelem, de már a mennyben kezdetét veszi az ítélet. Ez az első dolog, amit a Bibliát olvasó embernek meg kell érteni, hogy hogy is van ez, és mit is akar ez kifejezni. Hogy folyik még az emberi történelem, de már a mennyben kezdetét veszi az ítélet. És utána újra visszakapja a tekintetét, és látja ezt a negyedik hatalmat, azt mondja, néztem akkor a nagyzó beszédek hangja miatt, amelyeket a szarv szólt, ugye, mert különleges az a kis szarv, hogy okos szemei vannak és nagyokat szóló szája. Néztem, míg megöletett az az állat, és az ő teste elveszett, és tűzbe vettetett megégetésre. Ezt más helyekről tudjuk, hogy ez a negyedik vadállat, a történelem negyedik nagy világhatalma, csak Jézus második eljövetelével veszíti el erejét és befolyását, addig óriási erővel halad előre. De ezt már látja, tehát már Jézus második eljövetelét is ilyen módon látja Dániel proféta. Azt mondja, a többi állatoktól is elvétetett az ő hatalmuk, de ideig, óráig tartó élet adatott nékik. Ugye újra visszakapja a tekintetét a földi történelemre, de most újra a mennyei eseményekre lesz figyelmes. Láttam éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jött. Itt fordul elő a Bibliában először ez a kifejezés, hogy emberfia. Jézus majd innen kölcsönzi el ezt a kifejezést, amikor a földre jön, hogy ő az emberfia. Őróla már Dániel proféta a földre jövetel előtt több mint 550 évvel úgy beszélt, mint emberfiáról. Láttam éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jött, és ment az örökkévaló Istenhez, és eleibe vitték őt. És adott néki hatalmat, dicsőséget és országot, és minden nép, nemzet és nyelv néki szolgált, az ő hatalma örökké való hatalom, mely el nem múlik, és az ő országa meg nem rontatik. Tehát tessenek megfigyelni, hogy amikor a Biblia először beszél az ítéletről, akkor azt mondja, hogy az ítéletet még folyik a földi történelem, a mennyben az Atya és a Fiú már elkezdi. De az Atyán és a Fiún kívül ott van még a mennyei lények sokasága, tehát ilyeneket mond, hogy tízezerszer, tízezer, ezerszer, ezer, tehát ezek hebraizmusok annyit jelentenek, hogy végtelen számú lényt lát, tehát óriási sokaságot, tehát nyilván angyalseregeket. Ott van az emberiség előőrse is, ezt majd később Jelenések könyve 4. 5. fejezetéből tudjuk meg, hogy vannak már most a mennyben feltámadott, kevés számú feltámadott, és halált nem látva mennybe ragadtatott emberek, akik halált nem láttak, az Énok és Illés,
akik feltámadtak, az Mózes, hármunkat ismerjük név szerint, és akik Jézus feltámadásakor kijöttek Jeruzsálemben a sírokból, és Jézussal együtt a mennybe mentek, tehát ez összesen 24. 24 presbiter, hogy mondja a Biblia, tehát az emberiség előőrse. Tehát ebből az egész jelenetből láthatjuk azt is, hogy miért folyamat az ítélet. Azért folyamat, tehát ahogy említettem, nem azért folyamat, mert Isten ne tudna egy szempillantás alatt mindenkit megítélni, hanem azért folyamat, mert Isten igényeli azt, hogy mindenki belepillantson az ítéletébe. Tehát Isten ítélete nem egy zárt körű ítélet. Isten ítéletében a mennyben minden angyal, még az emberiség előrse is belepillanthat, és ezt az első ítéletet, mert az ítéletnek ezt a kezdeti szakaszát, az ítélet első szakaszának nevezzük, és erre nézve Péter apostol első levele, 4. fejezet, 17. verse világosan kimondja, hogy először az Isten házán kezdődik az ítélet. Tehát az ítéletet Isten egyszerre nem minden ember fölött fogja tartani. Először azokon kezdi el az ítéletet, akik egyáltalán elfogadták az ő segítségét itt a földi életben, akik nem utasították el a kegyelmét, akik éltek a megbánás és a megbocsátás lehetőségével, tehát először az Isten házán kezdődik az ítélet. Jézus ezt egy érdekes példázatában, Máté evangélium a 22. fejezetében megerősítette. Itt néhány évvel ezelőtt beszéltünk erről a példázatról részletesen, ez a királyi mennyegző példázata. A királyi mennyegző példázatának arra a mozzanatára utalok, hogy a mennyegzői asztalnál már mindenki helyet foglal, de nem kezdődik el még a mennyegzői vacsora, hanem bemegy a király, aki a fiának rendezi a mennyegzőt, hogy végig tekintsen a meghívottakon, és ott a meghívottak között meglát egy olyan embert, aki nincs mennyegzői ruha, nincs tiszta, fehér, ünnepi öltözet, hanem azt látja, hogy piszkos, koszos ruhában jött oda, és ott ül és várja a mennyegző kezetét, és oda megy akkor a király, és megkérdezi, hogy barátom, hát hogy gondoltad? És ott külön felhívtam a figyelmet arra, mert hiszen ugye a királyi mennyegző példázat arról szól, hogy nagyon sokan visszautasították a mennyegzőre való eljövetelt. És végén a király mindenhonnan, hogy úgy mondjam, összefogdostatott embereket, hogy megteljék a háza. De a korabeli szokás szerint ezeknek az embereknek, tehát egy korabeli zsidó szokás volt, hogy akit a mennyegzőre meghívtak, váratlanul hívtak meg, de azoknak biztosította a meghívó fél az ünnepi ruhát. Tehát nem azért nem volt ünnepi ruha ezen az emberen, mert ő nem tudott készülni a mennyegzőre, hanem azért nem volt, mert nem fogadta el. És ez nagyon érdekes mozzanat a példázatban, egyben kulcsot ad ahhoz is, amelyről majd 3 hét múlva szeretnék beszélni, hogy a Biblia azt mondja, hogy emberek, ha elvesznek Isten ítéletében, nem azért fognak elveszni, mert nagyon sok bűnük volt, az emberek általában ezt így tartják számon, hát vannak köztörvényes bűnözők, meg gazemberek, meg nem tudom milyen emberek, hát ezeknek nagyon sok bűnük van, ezek biztos, hogy a kárhozatra jutnak. A Biblia szerint sok elsőkből utolsók lesznek, és sok utolsókból elsők lesznek Isten ítéletében. De nem azért, mert sok bűnük volt, ezért vesznek el az emberek, hanem egy dolog miatt vesznek el. Visszautasították a segítséget. Visszautasították az ajándékot, a fehér ruhát. Visszautasították Isten segítségét. Minden embernek nagyon sok bűne van. Ember és ember között ilyen fajta szempontból különbség nincsen. Ki az az ember, aki nem mondhatná el a 40. Zsoltár Dávidjával, hogy megszámlálnám bűneimet, de számosabbak fejem hajszálainál? Hát aki egy kicsit gondolkozó és őszinte ember, annak be kell vallania, hogy lehet, hogy én nem öltem, de azért szavakban elég sokat öltem, indulattal is elég sokat pusztítottam. Lehet, hogy nem raboltam ki itt egy nagy bankot, de loptam mások idejét a felelőtlen viselkedésemmel, és a többi. És a többi, tehát ezt a Bibliát olvasó embernek nem kell elmagyarázni, hogy mindannyiunknak nagyon sok, megszámlálhatatlan vétke bűne van. Nem beszélve még a jellemhibákról, nem beszélve még a rossz szokások hozta lehetetlenségekről. Tehát itt nem az lesz a különbség ember és ember között, hogy lennének olyanok, akiknek nagyon sok, másoknak nagyon kevés bűnük van,
hanem az lesz a különbség, hogy ki az, aki elfogadta Isten segítségét, és Isten segítségével ki tudott emelkedni abból a nagyon sok vagy nagyon kevés bűnből, és ki az, aki nem fogadta el Isten segítségét, és önmagát igaznak állította önmaga és mások előtt. És az Isten ezeknek nem adhat örök életet. Tehát először az Isten házán kezdődik az ítélet. Először azokon kezdődik az ítélet, akik az életükben egyáltalán szóba álltak azzal, vagy a lelkiismeretük szerint, vagy a hitük értelmes fele szerint. Szóba álltak azzal, hogy elfogadják is Isten segítségét, akik meg akartak változni, akik meg akartak jobbulni, akik nem hanyagul tekintettek a hibáikra, amitől a félvilág szenved az emberek hibáitól. De az emberek magukat mindig fölmentik, és azt mondják, hogy hát nem is olyan nagyok ezek a hibák. Nem ezek fölött kezdődik az ítélet. Azok fölött kezdődik az ítélet, akikről Ezékiel próféta azt mondja, hogy nyögtek és sóhajtoztak az utálatosságuk miatt. Akiknek probléma volt a hibájuk, akiknek probléma volt, hogy másokat megsértettek, akiknek probléma volt, hogy nem azt adták az embereknek azt a jót, amit elvártak nekik. Azok fölött kezdődik az ítélet, akik küzdöttek ebben a földi életben, akik meg akartak változni, akik jobb emberek, nem gazdag emberek, hanem jobb emberek akartak lenni. Az életet nem arra használták fel, hogy most pár évtizedig jólétben éljek, hanem az életet arra használták fel, hogy igaz módon éljenek. Idéztem önöknek már sokszor a kínai mondást, most olyan néptől idézek, akinek a kezében nem volt Biblia, de a Szentlélek a Biblia szerint mindenhol meg tudta szólítani az emberek lelkiismeretét. Hogyan is szól ez a kínai mondás? Kétféle ember van. Kétféle ember van. Az egyik, aki a vagyonát félti, a másik, aki a lelkét félti. Ez mindent megmond, nem? Amennyire egyszerű, annyira megragadó. Vannak emberek, akik azt féltik, hogy amit itt megszereztek, vagy ők értéknek tartanak, pénz, vagyon, hír, hogy ezek megmaradjanak, és őket jónak lássák az emberek, meg gazdagnak, meg szépnek, és nem tudom minek. A másik ember pedig úgy gondolkozik, hogy ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg a halálnak testéből. Van ember, aki a vagyonát félti, van ember, aki a lelkét félti. Azokon kezdődik meg az ítélet, akik az életben a lelküket féltették. Akik küzdöttek önmaguk rossz természetével, küzdöttek a kísértésekkel, jót akartak embereknek, vagy ahogy kedves tanárom Török Endre mondta, hogy az életben két dologra kell figyelni. Nem bántani, és nem megbántódni. Ennyi az élet. Nem bántani, de ha már bántanak, akkor se megbántódni. Nem kezdeményezni a rosszat, de ha már másik teszi velem szemben a rosszat, nem visszavágni a rosszért. Ennyi az élet. Ez az összes bölcsesség. Ezt mondja a Biblia. Először az igazakon fog elkezdődni az ítélet. És vajon miért? A Biblia értelmes könyv minden kérdésre válaszol. A Biblia szerint azért fog az igazakon kezdődni az ítélet, mert Jézus második eljövetele mivel lesz egyenlő többek között? Hát az igazak feltámasztásával. Csak ítélet után támasztatók fel az igazak is. Csak ítélet után. Jézus második eljövetele több mindennel azonos. Nem tudom, hogy valaki el tudná sorolni, tessenek, hogy úgy végig gondolni a Biblia szerint Jézus második eljövetele mi mindennel azonos. Hát azonos a történelem lezárulásával. Jézus eljön és kiveszi az emberek kezéből a fegyvert és hatalmat. Itt mondja Dániel, hogy majd olyan országot fog hozni, ami nem romlandó ország. Itt minden ország megromlik. Minden rendszer aláhanyatlik. Jézus olyan világot fog elhozni, ahol a szeretetet és igazságot követők országa soha nem fog elmúlni. Azért lesz örök élet. Tehát Jézus második eljövetel a történelem lezárásával egyenlő. Aztán még mivel egyenlő? Jézus második eljövetele a meghalt igazak feltámasztásával egyenlő. De csak a meghalt igazak. Nem az összes halott, csak a meghalt igazak feltámasztásával egyenlő. Aztán még mivel azonos Jézus második eljövetele? Az élő igazak
az élő igazak elváltozásával. Mert lesznek, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét. Az ítélet folyik a mennyben, és az ítélet, hogy folyik a mennyben, nem csak a meghalt igazakra terjed ki az ítélet, hanem hogy közeledik Jézus eljövetele, az élő igazakra is kiterjed az ítélet. Más szóval lesznek emberek, akiknek élő állapotban kell megkapniuk Jézus pecsétjét, hogy ők a második eljövetelekor nem halnak meg, mint a hét csapás következtében a gonoszsággal összeszövetkezett emberek, hanem őket védelem alá helyezi ez az elpecsételésről szóló tanítás Jelenések könyve 7. fejezetében. Tehát legalább ezt a három dolgot jegyezzük meg. Jézus második eljövetele a történelem lezárásával azonos, a meghalt igazak feltámasztásával azonos, és az élő igazak halál nélküli, mert aki élve éri meg Jézus második eljövetét, nem fog meghalni, ha igaznak nyilvánítja Jézus az ítéletben, az élő igazak elváltozásával egyenlő. Kedves hallgatók, ezek nagy horderejű események. És ezért a következő dolog, amit hangsúlyoznom kell, hogy maga az Isten ezt olyan nagy horderejű eseménynek állítja be a Bibliába, tessenek meggondolni, a világtörténelem legnagyobb horderejű eseményéről beszélek. Tehát a világtörténelem legnagyobb horderejű eseménye, az tulajdonképpen a Jézus második eljövetele, a teljes váltság napja, hogy az Efézusi Levél 4. fejezetében fogalmaz Pál apostol. Tehát a világtörténelemben két nagy horderejű esemény volt, Jézus első eljövetele 2000 éve, és Jézus második eljövetele karnyújtásnyira előttünk. És ez olyan nagy horderejű esemény, hogy innen van a következő jellegzetesség, és sajnos ezt már végképp nem ismerik az emberek, de önhibájukon kívül, hogy a Bibliának az ítélet első szakaszának a kezdetét, hogy ez mikor kezdődik a mennyben, ezt a következő Dániel könyve 8. fejezetében profétikusan előre ki is jelenti. Én amikor megjelentettem ezt a könyvet, illetve a második kiadásban, a belső oldalra elhelyeztem a Biblia idői proféciáit. Ez egy lapon elfér, egy ilyen fekvő Apple 4-es lapon elfér, itt tesznek a felső részen látni. Ezt külön is kinyomtattam, hát tegnap sokat elvittek Tiszaújvárosban, de ha valakinek nincsen, majd hozok legközelebb, tessenek nyugodtan elvenni. Tehát a Bibliának az idői proféciái. Ez összesen alig 20 kijelentés az egész emberiség történelméről. A leghosszabb idői profécia van a táblázat felső részén piros színnel jelezve. A Biblia leghosszabb idői proféciája 2300 évről szóló profécia az ítélet kezdő időpontját jelöli meg, hogy mikor kezdődik el az ítélet, és ennek a proféciának a lejárta, ez csaknem 170 éve a hátunk mögött van már. Tehát Isten jónak látta, hogy kijelentse, hogy a mennyben mikor kezdődik el az ítélet, kitalálhatjuk, hogy miért látta jónak. Mert ha előbb azt mondtam, hogy Isten mindenbe betekintést enged, akkor Isten nem úgy végzi az ítéletet, hogy én a mennyben elkezdem az ítéletet, az emberek meg, az embereket ez miért kellene, hogy foglalkoztassa. Nem. Az Isten szeretné, hogyha az embereket ez foglalkoztatná, mert ha a mennyben elkezdődik az ítélet, akkor a földön is felgyorsulnak az események. És az elmúlt 200 évben a történelem valóban dupla vágtára váltott. Az elmúlt két évszázad az emberiség történelmének az egy olyan gyors lefolyású időszaka, ugye? És valóban a mai zaklatott és nagyon gyors időszak arra mutat, hogy egy valaki biztosan tudja ezeket a proféciákat, aki tudja, hogy kevés ideje van hátra. Ő pontosan ismeri a proféciákat, ez Sátán. Sátán pontosan ismeri azt, hogy megvannak számlálva a napjai, pontosan tudja azt, hogy legyőzött ellenség, a Golgotán őt legyőzték, mert volt valaki, aki semmiben nem engedett neki, és ez a győzelem, hogy valaki soha nem vette át az érveit, és a kísértéseinek soha nem engedett. 2000 éve Sátán legyőzött ellenség. És ő ismeri a proféciákat, és tudja, hogy miért tesz ilyen zaklatottá most a földi történelmet, azért, mert tudja, hogy nagyon kevés ideje van hátra. Nagyon kevés ideje van hátra, és mint a gonoszság általában ilyen természetű,
Többször beszéltem erről önöknek, hogy a gonoszságnak a természetéhez tartozik, hogy ha valamiben vereséget szenved, akkor nem adja meg magát, hanem annál inkább még a fennmaradt kis időt is arra használja fel, hogy mennél kegyetlenebbül pusztítson. Ugye szoktam hozni ezt a példát, hogy hogy ne menjünk messzire, hogy a II. Világháborúban az utolsó egy évben a nácik többet pusztítottak, mint az előző 4-5 évben összesen. Mert akkor már világos volt, hogy legyőzték őket. De nem adták fel a küzdelmet, hanem a legtöbb hidat, vasutat, épületet akkor bombázták le. Tehát a gonoszságnak az irracionális természetéből adódik. Más hasonlatot is szoktam használni, hogy egy sakkozó, ha nem pancser, akkor föladja a 30. lépésben, látja, hogy 20 lépés múlva mattot fog kapni. De ha valaki pancser, az nem adja föl, az tovább húzza, halasztja a dolgot, mert hát ő még ki akar erőltetni 20 lépést. Kedves hallgatók, a Isten azért mondta meg, hogy mikor kezdődik az ítélet a mennyben, mert az ítélet mennyei kezdetével párhuzamosan a Földön is döntő jelentőségű események veszik a kezdetüket. Ezt persze csak azok látják, akik hisznek Isten szavába. Hogy most, hogy az emberek ezt nem látják, és mondom, sokszor önhibájukon kívül nem látják, ez annak az oka, hogy az embereknek erről nem beszélnek. Az embertömegek meg lusták, hogy a Bibliát elővegyék, és néhány lapot tovább lapozzanak benne. Ilyen borzalmas álomkor telepedett az emberiségre. Az emberiség ma mindennel foglalkozik, de a lényeges dolgokkal nem foglalkozik. Az emberiség azzal, amivel foglalkozni kellene, hiszen itt örök élet és üdvösség forog a kockán, ezzel nem foglalkozik. Azzal, hogy hányféle ruhadivat képzelhető el, vagy ki hogyan töltötte a napját, vagy esetleg, ha összezárunk 20-30 tébolyodott embert, mit csinál, ezzel foglalkozik az emberiség. De azzal, hogy most tulajdonképpen élni szeretnék, hiszek abban, hogy az Isten ad nekem életet és örök életet, ez mint ha írmagja nem lenne meg az emberiség soraiban. De Isten kijelentette a 2300 éves proféciával, amely az 1840-es évek elején lejárt, hogy a történelem ezután a végső időszakába lép, és Jelenése könyve 10. fejezetében Jézus erre külön meg is esküszik. Érdekes dolog, hogy a Bibliában Isten esküszik, mert hát ha a Biblia szerint Isten valamit kimond, a 100%. De hogy még meg is esküdjön, hát erre szoktuk mondani, akkor ez 1000%. Ez ennyire biztos. Jelenések könyve 10. fejezetében Jézus megesküszik, hogy több idő nincs. Több szakasza nincs az emberi történetnek. Az emberiség az utolsó szakaszába érkezett. Fönn, amennyiben elkezdődik az ítélet az igazak fölött, és halad előre. A földön fölgyorsulnak az események, soha nem látott világválság fog beköszönteni. És amikor mindez előre halad, akkor Jézus meg fog jelenni, de Jézus csak azután fog megjelenni, hogy befejezte az ítéletet holtak és élők felett, nem csak holtak, de élők felett is. A meghalt, lezárt életeket, életek megítélése mellett élő életek megítélését is befejezi, és élő embereket elpecsétel védelem alá helyez a végső váltság napjaira. Ugye az emberiség történelme a Biblia szerint a 7 utolsó csapással záródik, amikor Isten elengedi a pusztítás szeleit, nem fogja vissza az eseményeket, és akkor mindenki meglátja, hogy milyen lett volna az emberi történelem, ha azt Isten nem fékezte volna állandóan a történelem folyamán. Kedves hallgatók, az ítéletről szóló tanítás első részét ismertettem önökkel. Mert a Biblia szerint Jézus 2. eljövetele után folytatódik az ítélet. Tehát Jézus 2. eljövetele után folytatódik az ítélet. De az ítélők köre kibővül. Nem csak a Szent Háromság személyei fognak ítélni, nem csak mennyei lények, nem csak a 24 vén, hanem a feltámadott és elváltozott igazak, tehát az emberiségnek egy óriási nagy részével együtt Jézus a mennybe megy, és a mennyei ítélet folytatódik, és ennek az ítélet második szakaszának a neve millennium.
Azért ez a neve, hogy millennium, vagy ezer éves ítélet, mert Jelenése könyve 20. fejezet, amely erről szó szerint beszél, ezer évben adja meg ennek az ítéletnek az időpontját. Az ítélet első szakasza több mint kb. 170 éve zajlik már a Biblia szerint. Na de miért van szükség ennél sokkal hosszabb, rettenetesen hosszabb ítéletre, tehát miért van szükség ezer éves ítéletre? A Biblia szerint azért, mert az ítéletet végző Isten, aki először az ítéletet Jézus Krisztusnak adta, de az ítéletet Jézus viszont az Atya előtt végzi, tehát ő meg visszaadja az ítéletet, ő képviseli az ember, minden embert képvisel Krisztus, de a végső szót, az ítélet végső szavát az Atya mondja ki.